0: igaznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megszűnt az uniós eljárás, amely több mint 1500 milliárd forintnyi támogatást tartott befagyasztva Magyarországon. A döntéssel megnyílik az út a több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás előtt, és a modellváltó egyetemek ismét teljes hozzáférést kaphatnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. Gálik Zoltán kérdezzük.
3: Nem azért hívtuk éppen Gálik Zoltán, mert egy modellváltó egyetemen dolgozik. Jó estét kívánok, hanem mert a témának a szakértője. De nyilván érdekes lesz ebből az aspektusból is megnézni azt, hogy mi változik egy modellváltó egyetem hétköznapi életében. De előbb beszéljünk erről a kondicionalitási eljárásról, hogy ez voltak éppen mi volt?
4: Hát gyakorlatilag az Európai Unió 2020-as éveknek a második évtizedében két nagy eljárást indított Magyarország ellen a jogállamiságnak a megsértése, jogállami elveknek a megsértése miatt. Van az a híres hetedik cikkes eljárás 2018 óta, ez ugye mind a mai napig nem zárult le, és bizonytalan a folytatása, reméljük, hogy le fog zárulni, de mellette ugye ez az úgynevezett feltételességi eljárás is indult, aminek 2020-ban volt egy rendelete, 2022-ben egy végrehajtási eljárás, és ennek keretében fölfüggesztették 55%-át a nekünk járó kohéziós forrásoknak. Ugye ez az, amiket most az úgynevezett horizontális, illetve mérföldköveknek a teljesülése alapján a bizottság úgy ítélt meg, hogy megkaphatjuk, és a tanács ma egy határozattal ugye jóvá is hagyta ezt, tehát gyakorlatilag ezek a források most elérhetővé válnak.
3: Itt vesztettünk forrást, ugye ez 6,2 milliárd volt eredetileg, amit lezártak, és ebből több mint 2 milliárdot elbuktunk.
4: 2 milliárdot elbuktunk, ugye most 4,2 milliárd euró az, ami járhat nekünk, de még mindig 3,5 milliárd felfüggesztve van, tehát még ezekhez a forrásokhoz később hozzájuthatunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire össze-vissza vannak ezek a jogállamisági eljárások, és mennyire egymásra épülnek. Például ugye most az Erasmushoz és a Horizonthoz hozzáférhetnek az egyetemek majd. Ugyanakkor még az autonómia miatt továbbra is folytatódik az eljárás, ami majd a 3,5 milliárdból 2,5 milliárdnak a hozzáférését teszi majd lehetővé.
3: Ez a most felszabadított összeg, ez dedikáltan az Erasmus programra és a Horizon kutatási programra szánt összeg, nem. Vagy ennek csak egy szelete?
4: Ennek csak egy szelete, ugye azokat a településfejlesztési, városfejlesztési, környezetvédelmi, energetikai programokat függesztette fel az Európai Unió, amik már szerződéses állapotban lehettek, nem vettek ugye többet kötelezettséget magukra az irányítóhatóságok, ezeket majd most lehet folytatni, ugye ez azt jelenti, hogy ez befejeződhet akár idén, jövőre mehetnek ezek a pénzek, megérkeznek az Európai Unióból, és mellette pedig indulhatnak a kutatási programok, és indulhatnak az Erasmus programok. Ugye ez egy nagyon nehéz folyamat, hiszen attól függetlenül, hogy mi ezekhez a pénzekhez most hozzájuthatunk, illetve szerződést köthetünk, ugye aznak a bizalomnak a visszanyerése, ami az Erasmusokkal, illetve a Horizon programoknak a végrehajtásával, sőt, hát a partneri kapcsolatok, a kutatói hálózatoknak a bizalmi rendszerével gyakorlatilag összeomlott itt az elmúlt években. Ezt újra fel kell építeni, úgyhogy nem olyan egyszerű, ez csak hogy pénz jön.
3: Beszéljünk is erről pár mondatot. A kutatói hálózattal kapcsolatban azért voltak tudósok, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz a kutatócsoportokhoz, akikkel együtt dolgoztak korábban. Ennek mennyire volt függvény az, hogy a Horizon programban vegyenek részt ezek a kutatók? Tehát, hogy ha egy jó kutató a maga tudását odaadná egy csoport együttes munkájának, azt miért zárják el tőle?
4: Borzasztó praktikus okai vannak ennek, ugye, hogy ott kötelezettségeket vállalnak, az Európai Unió pedig megtiltotta azt, hogy bizonyos szerződéseket aláírjanak. Ez azt jelenti, hogy akár egy nagyobb kutatói hálózatba ugye olyan kifizetési problémák keletkezhetnek, amit egyszerűen nem akartak felvállalni. Ugye ugyanez volt a Pannonia programmal, mondtuk, hogy oké, lehet, hogy a magyar állam átvállalja ezeket, de képzeljük
3: el, Erasmus helyett.
4: Az Erasmus helyett, ugye, és képzeljük el mondjuk egy nyugati egyetemnek az irodájától ki van írva egy Erasmus iroda, hát mellette fognak egy Pannonia irodát is nyitni, és akkor ott külön foglalkozni azzal, hogy is megy ennek a fiataloknak a sorsa. Ugye egyszerűen nem akartak szóba állni velünk. Ugyanez volt itt a kutatóhelyeken is, hogy nagyon nehezen ment a kapcsolatteremtés. Néha nem is szemtől szembe, hanem egyszerűen csak nem hívtak meg a találkozókra, vagy egyszerűen nem indultak be a programok a végén.
3: Sokat vesztett a magyar tudomány az elmúlt években emiatt?
4: Hát nagyon sokat, hiszen azért ugye itt az elmúlt 4 évben, vagy 5 évben, most már lassan, amíg ezek a programok mentek, nagyon sok pénzt költött az Európai Unió, ugye összesen erre a költségvetési ciklusra körülbelül 90 milliárd euró volt, amit el lehetett költeni, hát ennek mégiscsak egy része, ugye, ami hozzánk jutott, nem lehet számszerűsíteni pontosan, de ez ugye milliárdokban mérhető, és hát főleg a kapcsolatrendszer, ami sérült.
3: Van itt még ebből a 16,4 milliárd eurós csomagból egy olyan 1,3 milliárd euró, ami változatlanul nem hozzáférhető Magyarország számára. Ebből 500 000 euró az a homofób törvény miatt van, amivel kapcsolatban nem lép a parlament, az én legnagyobb meglepetésem. Szerintem sokan nem értik, hogy ezt most miért?
4: Több is, ugye ez 2,5 milliárd euró, 800 még, ami mellette van, azok különböző roma integrációs programokra vannak, és egyéb célprogramokra, de ez a 2,5 milliárd, ugye ez 3 nagy területre bomlik, egyrészt az akadémiai szabadság, amit az előbb mondtunk, ugye mi is folyamatában vagyunk most a szenátusok újraválasztásának, például az egyetemen, ennek a folyamatnak a végigvitele, mellette pedig ugye a másik két feltétel valóban itt az LMBTQI jogoknak, és főleg az egyenjogúság és az azonos feltételeknek a biztosítása, illetve a menekült programok, illetve a menekült szabályozásnak az uniós normák szerinti szabályozásának a számunkérése, ez még hátra van.
3: Az, amit a parlament módosított a LMBTQ törvényen, az elegendő lehet az uniónak?
4: Hát ugye két dolog van, egyrészt ugye ezekben a feltételekben az uniónak további kérései vannak, tehát itt valóban az esélyegyenlőséget meg kell teremteni, és ugye nem elég a törvényt meghozni, ezt vizsgálja is a bizottság, utána pedig javaslatot tesz le, és utána a tagállamoké a döntés majd. Úgyhogy ezek az úgynevezett 7-es cikk alapú eljárások, de ugye ez nem maga a 7-es cikk, hanem 7-es cikk alapú eljárások, ezek még továbbra is folyamatban vannak.
3: Itt elveszíthetjük az idő múlásával a pénzt, vagy ezek nem olyan források, ahol szintén van egy határidő, mint hogy volt mondjuk augusztus 31-e, vagy december
4: 30-e. Ezek ugye az úgynevezett újjáépítési és reziliencia források voltak. Ott nagyon szigorú határidő van, ugye ott most lesz a következő november 20-án, majd a bizottság értékelni fog, utána pedig ki kell fizetni ugye az egészet decemberig. Ezek a források, ezek nem ilyenek, ugye ez a kohéziós támogatás 21-27 közötti felfüggesztése kerültek, ugye ezeket újra kell szerződni, utána jöhetnek még majd a szerződés után a teljesítések, a kifizetések, ugye úgynevezett M+2-es rendszerbe szokott működni ez a dolog, tehát még 2 évig az húzódhat, úgyhogy ez akár bele is húzódhat a következő költségvetési ciklusban.
3: Modellváltó egyetemek, mondtam, hogy beszéljünk erről pár mondatot, nyilván nem azt kérem, hogy a Corvinus belső ügyeit mesélj el nekünk, bár ha van kedve hozzá, szívesen hallgatjuk, hanem hogy hogyan zajlik ez. Tehát igazából mi az a folyamat, amin az egyetemek most végigmennek, és hogy lesz ebből egy ismét az Európai Uniónak és hogy mondjam, az általános jó ízlésnek megfelelően működő egyetem.
4: Hát ami a legfontosabb volt, ugye ez a KEKVA rendszernek a megszüntetése, illetve hát ugye nálunk ez jövő augusztus 31-ig kitolódott, hiszen addig egy ideiglenes kuratórium vette át az irányítást az egyetemen, de ez az irányítás sem a régi rendszerben van már, tehát nincsenek olyan jogosítványai, mint a korábbi kuratóriumoknak van. Ugye itt voltak pályázatok, kollégák megpályázták ezeket, bentről, illetve kívülről is jöttek, akik a kuratóriumban vannak. Ők felül fogják vizsgálni ugye az elmúlt éveknek a működését, illetve ami nagyon fontos, hogy milyen pénzügyi rendszerben fog majd tovább működni az egyetem, erre valószínűleg az utat fogják keresni. A következő lépés pedig, és itt ugye nyitva van még a kérdés az Európai Unióval is, az igazi autonómiának a visszaállítása, ugye ebben a szenátus választás lesz a nagyon fontos, a szenátusok jogköreinek a visszaadása, és utána pedig a szenátus alapján majd például a működési szabályzatoknak az átdolgozása és a valódi autonómiának a visszakapása.
3: Azt mondja a Fidesz, hogy ez az egész, amit most látunk, ez egy paktum. És ennek az a lényege, hogy Brüsszelben segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tiszát, és most segítenek ott is maradni. Ha ránéz a folyamatokra, ránéz arra, hogy politikailag mit tett a Tisza vagy a magyar kormány, amióta kormányváltás volt, vagy ránéz arra, hogy mit kért az Európai Unió a magyar kormánytól, a mindenkoritól, lát ilyen paktumot?
4: Én egész máshogy látom ezt, én azt látom, hogy az európai integráció 2000-es éveknek az elején kialakította a saját maga alapjogi rendszerét, többek között a Lisszaboni szerződésben, illetve mellette az alapjogi kartával. Ezeket a jogszabályokat ugye végrehajtási rendeletben, végrehajtási módokban, mert nem nagyon szabályozta túl a szerződésekben, ezek kialakultak a 2010-es években, ugye itt vétett Magyarország, és gyakorlatilag gyakorlatilag ezeket juttatja érvényre. Tehát itt volt valóban egy novum, egy újdonság, hogy valaki vétett ezek ellen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a bíróságnak volt éppen most egy ítélete, tavasszal is, nemrég pár nappal ezelőtt is volt egy, amiben gyakorlatilag az európai jog megerősítése zajlik azon keresztül, hogy mi példát statuáltunk, és gyakorlatilag ezeket az alapjogokat érvényesnek veszi a bíróság, és érvényesíthetőnek.
3: Ami nyilván az Európai Unió számára egy siker, tehát ezt így lehet érteni, az európai intézmények azt látják, hogy az, hogy Magyarország visszatér ahhoz a rendhez, amit az Európai Unióban megszabtak, az végül is Brüsszel, az Unió, a Bizottság, a Parlament, a Bíróság sikere.
4: Így van, ugye, és ezeket a következő költségvetési időszakba be is akarják építeni, tehát a következő ugye 7 éves úgynevezett költségvetési időszakba.
3: Mások lesznek a feltételek?
4: Akarnak. Ugye ez majd el fog dőlni, hogy pontosan még, de ezeket beépítik, és hát itt a napokban is voltak hírek, ugye, hogy az ugyanannak csatlakozó országoknál is feltételként próbálják megszabni azt, hogy ne csak a belépéskor kelljen, hanem a belépés után folyamatosan monitoringolni lehessen ezeket, és a forrásokhoz való hozzáférés, vagy azok, amik a tárgyalásokon ugye feltételesen vagy időlegesen még nem férhetők hozzá, csak akkor folyosíthatók, ha a jogállamisági feltételeket betartják.
3: Kellett az elmúlt hónapokban a Tisza kormánynak olyan vállalást tennie, vagy olyat végrehajtania, ami mondjuk a nemzeti függetlenség, a nemzeti szuverenitás, az ország gazdasági politikai érdekeinek ellenében ment? Látott ilyet?
4: Ugye mindazokat a szabályokat, amiket az Európai Unióban elfogadtunk, ugye ezeket mi aláírtuk 2009-ben, azokat kell csak betartani. Tehát semmi újat nem mondott az Európai Unió.
3: Az érdekes, mert egész mást hallottunk éveken keresztül, és furcsa módon egész mást, még mindig ugyanazt kommunikálja a Fidesz, mint amit ön lát.
4: Hát ami ugye itt érdekes volt, amit mondtam, hogy maguk a végrehajtási mechanizmusok, illetve a kipróbálása ennek az egész rendszernek, ez nem volt olyan szigorúan szabályozott, mint hogy az Európai Uniónak ugye az úgynevezett Európai Közösség pillérében, ami most már az Európai Unió működéséről szóló szerződésben van, ott ugye, hogyha valaki vét valami ellen, akkor megindul az eljárás ellene automatikusan, ami a bíróságnál ér véget. Ugye ilyenek nem voltak a jogállamisági rendszerben, ezek most alakulnak ki egészen más utakon.
3: Köszönöm, és köszönöm a felvilágosítást sok-sok ügyben. Gálik Zoltán volt a vendégünk, a Corvinus Egyetem docense. Örülök, hogy itt volt.
4: Köszönöm.
3: Mindjárt folytatjuk, méghozzá azzal folytatjuk, hogy lesz vagyonadó. Annak a mikéntjén vitatkozik nagyon sok mindenki. Szakértők, hozzáértő emberek mondják el a véleményeket. Most is így lesz itt nálunk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy hét alatt 3 iskolai támadás Lengyelországban, 1 halott, több mint 1 tucat sérült, 76 letartóztatás, 20 ezer rendőr az utcákon, és akkor még ide vehetjük azt, hogy merényletet terveztek állítólag a lengyel kormányfő ellen és a helyettese ellen, állandó dróntámadásoknak van kitéve Lengyelország keleti része. Mi folyik Lengyelországban? Ezt fogjuk részletesen végigvenni majd Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket!
1: Szóval, kezdjük ezekkel az iskolai támadásokkal. Őrizetbe vettek nagyon-nagyon sok embert, ami az egész rejtélye az az, hogy összefüggést egyelőre nem találtak az esetek között. Itt van 14 éves vagy 15 éves támadó, van 21 éves anya, aki támadó. Teljesen különböző, viszonylag a helyszín az körülhatárolható, de indíték nincsen, és hát már megindulnak ilyenkor nyilván a találgatások. Sokan például orosz provokációról beszélnek. Ez mennyire megalapozott?
2: Lengyelországról van szó, úgyhogy az orosz kártya az szinte minden esetben, ahol valami erőszakos cselekmény, vagy valami váratlan cselekmény történik, előkerül. A mazoviai vajdaságban történt 3 ilyen esemény elmúlt hét második felében, illetve egy ilyen TikTok trend is elmémesedett, tehát hogy ilyen virálissá vált Lengyelországban, ami arról szólt, hogy pénteken legyen egy véres péntek. Erre válaszol a hatóságok pénteken, igazából rendkívüli szintű ellenőrzéseket vezettek be, amik a mai napig tartanak. Több száz embert őrizetbe vettek, fiatalokat, akikre találtak valamilyen olyan eszközt, vagy olyan viselkedés mintát láttak, ami veszélyes lehet, illetve az online térben ellenőrzéseket folytatnak, és ennek van folytatása is. Ugye a lengyel digitalizációs ügyminiszter most péntekre hívott össze egy rendkívüli értekezetet a legfőbb ilyen online platformokon, Meta, Google, stb. TikTok lengyelországi vezetőivel, hogy valamiféle egyeztetés legyen a kormány is közöttük a online tartalmak semlegesítése irányában.
1: De hogy jól értsem, az interneten bizonyos fiatalok által látogatott közösségi média platformokon olyan kezdeményezések vannak, hogy szurkáld meg a tanárnődet?
2: Nem, 2026-ban vagyunk, tehát alapvetően szinte bármi történik, annak lesz egy digitális lenyomata általában, és igen, az online térben is rengeteg olyan előzmény, beszélgetés, chatszoba volt a múltban is, de most egyre többet él látnak ilyet a hatóságok monitorozás közben, ami az arról szól, hogy valaki bejelent valamit, és a közösség valami erőszakos cselekményt készül elkövetni, legalábbis ezt mondja, és a közösség támogatja.
1: De mi a cél? Tehát van-e valami cél? Itt jön a kép, mert ugye az iszlám támadásoknál, amikor ilyen internetes felhívásokat lehet látni, ott ugye ezt megmagyarázzák. Itt most ugye valamifajta orosz befolyásoltságot emlegetnek, de ez hogy érhető tetten egy 14-15 éves gyereknél?
2: Alapvetően bizonyítani kell, ahogy minden esetben, ha van konkrét bizonyíték, el lehet mondani, addig csak a gyanú van, ami biztos, és amit ön is mondott a felvezetőben, az, hogy Lengyelországban az elmúlt években, ne felejtsük el, egy háborús övezet melletti országról van szó, melynek közvetlen határa van Oroszországgal és Belorusszal is, megszaporodtak azon események, akár raktárak felgyújtása, akár Starlink átjátszó állomások elleni szabotás akciók, akár orosz drónok berepülései. Támadásnak nem hívnám ezt, mert azért nem támadó célra, inkább ilyen teszt célra repülnek be a lengyel légtérbe. De igen, de szándékos egyértelműen a dolog. Tehát egyre több olyan dolog van, ami alapvetően azt mutatja, hogy valakik valószínűleg teszteni próbálják a lengyel hatóságoknak a reakcióit. Nem mondanám, hogy minden eset mögött ott van a orosz titkosszolgálat, de biztos, hogy van összefüggés. Ugye most például éppen két török állampolgárt tartóztattak le tegnapi nap során Németországban, akiket a Starlink állomás felgyújtásával hoznak összefüggésbe. Korábban ugye ukrán állampolgárokat is rőzetbe vettek, akik valószínűleg orosz megbízásból hajtottak véregszabotás akciókat Lengyelországban, tehát van egy ilyenfajta trend, és ne felejtsük el, hogy Lengyelország igazából 2014 óta, tehát a Krím-félsziget megszállása óta úgy érzi, hogy egy orosz veszély, folytatólagos orosz veszélynek van kitéve, amelynek lehetnek ilyen mellékszálai, és az ország ebben él. Tehát amikor a társadalom abban él, hogy szomszédban háborúban, szembesül a háború borzalmaival, hiszen több millió ukrán menekült él több mint 10 év óta Lengyelországban, akkor ez a társadalomban érzékelti hatását is.
1: Miért van az, hogy bejelentik nagy délre durral a hétvégén, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő és helyettes ellen merényletet terveznek, majd utána az utcán sétálva jelenik meg mindenfajta extra biztonsági intézkedés nélkül a lengyel kormányfő, őrizetbe vesznek utána valakit, akiről nem mondják meg, hogy kicsoda, semmifajta indítékról nincsen szó, és zajlik tovább az élet, mintha mi se történt volna.
2: Egyrészt meg politika, tehát a politika mindig is ilyen volt, hogy alapvetően az egyszerű választópolgár nem biztos, hogy tudni fogja, hogy háttérben ki és hogyan használ ki egy helyzetet.
1: De a kormány miért nem mondja meg? Hát egy politikusnak pont az az érdeke, hogy lám, itt van az ellenfél egyik felbújtatott, lám, emlékezzünk a Ficó merényletre, 2 perc nem telt el, amikor már megtalálták az ellenoldali politikának a szimpátiáját abban a merénylőben, aki rálőtt Ficóra.
2: Igen, de azért két dolgot szét kell választani. Az egyik, hogy ez egy megtörtént merénylet kísérlet volt, ahol konkrétan a kamerák keresztüzében adott le valaki több lövést a miniszterelnökre. Itt pedig egy bejelentésről van szó. Egyébként a lengyel médiában pár információ megjelent és sajtótájékoztatót követően 66 éves, radikális nézeteket valló férfiről van szó, akinek az egészségügyi állapota olyan volt, hogy Wrocławból Varsóba csak úgy tudták szállítani, hogy orvosi engedély volt ez szükséges.
1: Tehát egy mentálisan sérült ember.
2: Igen, ez, ami nem lett kimondva ugye konkrétan, de ezek azok ez a három információ talán, ami elhangzott, az, hogy az a radikalizmus, az milyen fajta radikalizmus, az nem derült ki, csak az, hogy ebben nagyon több ismerőse számára is elmondta azt, hogy erőszakos cselekményt szeretne elkövetni.
1: Említette itt azt, hogy egy állandó orosz befolyás lebegtetés zajlik Lengyelországban. Na most, amikor azt hallják a lengyel állampolgárok, akik azért Európa egyik jelentős országává nőtték ki magukat, mert hiszen gazdaságilag nagyon szépen fejlődtek, sokan is vannak, egyre nagyobb súlyuk van, és hát ugye közel vannak az oroszok. Viszont azt látják, hogy minden napra jut egy iskolai vérengzés, majdnem kis túlzással, veszélyben van a miniszterelnök, vagy legalábbis azt mondják, a keleti oldalon drón veszély van, úgy, hogy a lublini vajdaságban SMS-eket kapnak a lublini lakosok, hogy egészen pontosan légitámadása veszély témájú SMS-eket, szóval így élni azért az meglehetősen pszichés nehézség egy társadalom számára. Lehet, hogy, és itt most lehet, hogy ez durva, lehet, hogy ebben is például az oroszok keze van, hogy egy elbizonytalanodott társadalom hamarabb fog majd olyan vezetőt választani magának, aki inkább az oroszok kényekedve szerint politizál?
2: Benne lehetne, ha nem Lengyelországról lenne szó. Tehát Lengyelországról van szó, ahol mindig is a politikában konszenzus volt abban, eltekintve egy-két szélsőséges nézeteket váltó kisebb csoporttól, hogy Oroszország Lengyelország számára a legfontosabb külpolitikai veszélyforrás. Innentől kezdve lehet manipulálni közvetett módon valamit, mikor azt egy drón berepül a lengyel légtérbe, azt nem mondanám manipulációs kísérletekben, az konkrétan.
1: Nyilván, de a közérzetet befolyásolja. Persze. Tehát nyilván nem nagy a veszély. Ráadásul meg ugye azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok is Donald Tusk szálka mind az oroszok, mind az amerikaiak szemébe. Ugye ez kimondható. És ennek ellenére, ennek már Tusk ennek ellenáll, mert azt mondja, és ön is ezt mondja, hogy van egyfajta konszenzus, amikor azt mondják, hogy Lengyelország már pedig ezen az úton marad. Viszont a legutolsó, a hétvégi események azt mutatják, hogy már Donald Tusk és pártjának a támogatottsága is bizony billeg, hiszen Krakkóban elvesztették a polgármesteri tisztséget.
2: Igen, a lengyel belpolitika nagyon érdekes képet mutat most, hiszen a legerősebb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság is szakadt két részre. Most Krakkóban a kormány, fő kormánypárt elvesztette a polgármesteri széket. Ez várható volt egyébként, hogy miután az állampolgári kezdeményezés, hogy hívják vissza a polgármestert, Lengyelországban lehetőség van erre, hogyha kellő szavazat összejön erre. Megszületett, várható volt, hogy akkor a hivatalban lévő polgármester csak nagyon nehezen tudná megtartani a tisztségét. Ez mutatja azt, igen, hogy a fő kormánypárttal szemben van egyfajta elégedetlenség. A legfrissebb felmérés ebben 26-27%-on áll, ami úgy kevésnek tűnik, de az kell látni, hogy az összes többi párt teljesen szétaprózódott eredményeket tudhat magának, tehát a Jog és Igazság most 18% körül áll, tehát örülhetne is a fő kormánypárt, hogy a legerősebb messze a belpolitikai palettán, ha nem lenne az, hogy a koalíciós társak viszont az 5%-os bejutási küszöböt sem érik el per pillanat, úgyhogy inkább ez lehet a fő, a jövő évi választásokat megelőzően ez lehet a fő kihívás a kormánypárt számára, hogy hogyan és kivel tud majd esetleg újból koalíciós kormányt alakítani.
1: NATO, és sőt önmaga Donald Tusk is azt mondja, hogy a legnagyobb veszélye Lengyelországnak van, hogy belekeveredhet, vagy támadás érheti orosz részről. Önnek mekkora esélyt látja?
2: Nem hinném, hogy a balti államok vagy Lengyelország esetében egy konkrét támadás körvonalazódhatna. Az biztos, hogy ez a folyamatos tesztelés, provokációs kísérletek, ezek akár még eszkalálódhatnak tovább is. Pont a minap tört ki egy vita egyébként a szakértő közösségben azzal kapcsolatban, hogy hibrid háborút szót egyáltalán mondhatjuk-e már egy ilyen dologra, ami most zajlik, hogy ez már többe annál, hogy konkrétan Lengyelország mondjuk háborús féle azzal, hogy támogatja Ukrajnát eszközökkel, fegyverekkel, és folyamatosan ki van téve ilyenfajta orosz provokációknak és támadásoknak. Alapvetően Lengyelország, ha eddig nem sodródott bele a háborúba, akkor jövőben sem fog, feltéve, hogyha nem fog történni egy olyan esemény, hogy mondjuk ténylegesen indokoltá válik az, hogy Lengyelország elhárítson egy konkrét katonai támadást.
1: Hát ne legyen így. Dobrovicski Péter, Lengyelország szakértő, köszönöm szépen, hogy itt.
2: Köszönöm én is.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden

0: hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Éles vitát váltott ki a múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet. A Joint Venture Szövetség azt javasolja, hogy az adóztatás küszöbértékét emeljék 5 milliárd forintos cégértékre. Így mintegy 5500 jellemzően kis- és középvállalkozói tulajdonos mentesülhetne a közvetlen teher alól. A szervezet számításai szerint ezzel a tervezett adóbevétel 60-65%-a továbbra is elérhető maradna. Csorbei Hajnalkával és Pistyúr Veronikával beszélgetünk.
2: Csorbai Hajnak a Joint Venture Szövetség elnöke, Pistyúr Veronika pedig a Bridge Budapest társalapítója. Jó estét kívánok! Szerintem itt van egy közös többszörös a két szervezet között az aggodalom, hogy olyanok is beleesnek ennek a vagyonadónak a megfizetésébe, akinek egyrészt a vagyonuk teljesen tisztességes módon keletkezett, másrészt pont azon a határon vannak, ahol még tudnak segíteni mondjuk a civileknek, mert hogy van rá pénzük, és pont azon a határon, hogy éppen átesnek ezen az 1 milliárdos összegen, ezért jön az 5 milliárdos gondolat. Önöké a szó. Van egy javaslatuk, hogy szól az?
3: Kezdem én. Mi a gazdasági oldalról gyűjtöttük össze a javaslatokat, és igyekeztünk összefogni a gazdasági szakmai szervezeteket, és jövünk egy olyan javaslatcsomaggal, ami arra ad példát, hogy hogyan lehetne, milyen módosításokkal lehetne mégis sikeresebbé tenni a vagyonadó bevezetését. Ebben egyébként a konkrét javaslat inkább az, hogy 1 és 5 milliárd forint között állapítsunk meg egy harmadik adókulcsot, egy csökkentett adókulcsot a vagyonokra. Emellett kifejezetten támogatjuk azt, hogy szedjük szét a likvid és az illikvid vagyonelemeket, hiszen nagyon sok esetben egy cégnek komoly háttere van, akár termék áll ott raktárban tömegesen, akár vannak különböző gépsorai, amik olyan komoly értéket képviselnek, hogy vagyonadó alanyuk lennének, de eközben mondjuk a társaság nem termel profitot. Úgyhogy azt javasoljuk, hogyha a társasági profit nem elég arra, hogy a saját tékére eső vagyonadót kifizessék, akkor ezt ettől tekintsenek el. Emellett még két javaslat van. Az egyik, hogy legyen visszaforgatható az, ami a beruházásokra, energia és digitalizáció fejlesztése, K+F fejlesztésre történik a cégekben, meg a gazdaságban. Ezzel meg lehetne gátolni, hogy továbbra is alacsony szinten maradjon a beruházás.
2: És hát nem. Ez ilyen öntaó lenne tulajdonképpen.
3: Egy kicsit igen. És egyébként viszonylag olcsó megoldása annak, hogy növeljék a beruházásokat cégen belül.
2: És ez ellenőrizhető is, hogy megtörtént.
3: Abszolút.
2: Ez egy egyszerű adóellenőrzéshez hasonló dolog, azonnal megvilágítja.
3: Abszolút. És a negyedik pont az egy kommunikációs dolog, ahonnan egyébként át lehet vezetni közvetlenül is a non-profit szférára. Az az, hogy nem mossuk össze a vagyonadó alanyait a bűnözőkkel. Más soron kell, hogy megjelenjen a bűnözők, az elszámoltatás soron kell, hogy megjelenjenek. A vagyonadónak az alanyai pedig vagyonadót fizetőként egyfajta támogató középosztályként kell, hogy megjelenjenek.
4: És hát akkor folytatom, igen, mert hogy mi egy közös kiállást fogalmaztunk meg alapvetően, egy véleményt, 50 civil szervezet írta eddig alá ezt a kiállást, olyanok köztük, mint a TASZ vagy az Ökotárs Alapítvány, de egészen kicsi szervezetek is, mint a Bagázs vagy az Adni Joga, és persze a Bridge Budapest is. Alapvetően mi nem a vagyon adó ellen beszélünk, az teljesen egyértelmű, hogy a jelentős vagyoni különbségek okán felmerülő igazságosságérzet, amit az elmúlt évtizedekben tovább éleződött, az

0: kitermelt egy ilyen igényt, és ez rendben van. A közös teherviselésben azt gondolom, hogy van szerepe mindenkinek, de ez a jelenlegi tervezet semennyire nem ösztönöz adakozásra, sőt, konkurensé teszi a szereplőket. Egyszerűen nincs döntése egyébként egy közepes vállalat vezetőjének, hogy ma befizeti-e ebből a likvid rendelkezésre álló összegből az adót majd, és egyébként ad is, majd, ha nem, döntenie kell, és ezek a telefonok egyébként elindultak a szervezetek felé.
1: Hogy nem fogunk tudni adni?
0: Így van, tehát hogy dönteni kell, már pedig dönteni kell, és ott lesz egy kötelezettség, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy pont azok az 1-3-5 milliók eshetnek ki a rendszerből, amik egyébként a civil finanszírozások nagyon fontos elemei, nem kizárólagos elemei, hiszen vannak mikroadományok, és adott esetben szerencsés szervezeteknél vannak kifejezetten nagy adományok, de azért pont azok a fejlesztési lehetőségek, pont azok a tartalékok eshetnek ki a rendszerből, amelyek kivéreztetett szektor számára, azért ez egy komoly kihívás. És akkor még egy fontos szempont van, hogy az elmúlt években azért az egész civil szektor vagy nagyon nagy része ellenség szerepben volt. Mi nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az üzleti közel kezdjen el sokkal tudatosabban adományozni, és ez most lehetővé válna, kikerül a civil szektor az ellenség képéből, lehetne nyíltan adományozni, de pont annak a körnek nehezül el ez a történet, aki tehetné ezt, és aki egyébként gazdasági szempontból is nehéz helyzetbe került az elmúlt években.
1: Ez önmagában is fura, mert ugye ha a gazdag emberekről beszélünk, ugye hát mindig valahogy így merül ez fel, akkor általában a készpénz vagyon az, ami felmerül első körben, meg az ingatlan vagyon. A cég vagyont sokkal kevésbé szokás emlegetni. Valahogy az úgy nincs meg a fejekben is. Most akkor arról beszélünk, hogy van egy termelő cég, amelyik nyilván munkát is ad egy csomó embernek, és akkor elvonunk tőle valamennyit, megbüntetve tulajdonképpen a céget a saját vagyonáért. De vannak családi vállalkozások, ahol a cégben van minden. Minden.
2: Igen, és ha már kivéreztetett szektorról beszélünk, akkor azért a KKV cégektől is el lehet mondani, hogy azért az elmúlt évek, azok nem az aranyévek voltak nekik. Nagyon sok esetben hatalmas nagy eszközállománnyal működtek cégek, és egyáltalán nem tudtak nyereséget termelni. Tehát egyáltalán nem vettek ki belőle gyakorlatilag profitot. Azon küzdöttek, hogy a munkahelyeket meg tudják tartani, és a céget fent tudják tartani, és ehhez képest egy ilyen adónem, ami egyébként versenyjogilag még hátrányba hozza a magyar vállalkozókat a külföldiekkel szemben is, ez kifejezetten nagy problémát okoz egy egyébként is ennyire hatékonytalanul működő KKV.
1: Azt felbecsülték, hogyha mondjuk a KKV szektor békén hagyja ez az adó, akkor ott mennyi pénz esne el a költségvetésből?
2: Ugye meddig tekintjük a KKV szektort KKV szektornak?
1: Mondjuk 5 milliárdig tekintjük.
2: Ugye, ha 5 milliárdból nézem, akkor a vállalkozói cégértéket tudom én mellé tenni. Nagyjából a 70%-a érkezne meg a bevételnek akkor, hogyha 0%-os lenne az adókulcs a cégértékekre 1 és 5 milliárd forint között.
1: Azért az egy nem a világ típusú
2: nem,
1: kategória.
2: És darabszámra is úgy jött ki, hogy 5 milliárd forint fölötti cégértékkel körülbelül 1000 vállalkozó rendelkezett, még 1 és 5 milliárd forint közötti cégértékkel pedig nagyjából 5500.
1: A civilek hogy állnak? Ugye nyilván a civileket nem fogja az adó érinteni azon a módon, hogy őket kasszálják meg, mert örülnek, hogyha kilátnak az adósságok mögül sokszor. Viszont abból a szempontból igen, hogy ezektől a cégektől érkezik az adományok egy jelentős része. Mekkora része?
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mekkora része, ugye a magyar adományozási adatok azért nem a legszofisztikáltabbak. Azt pontosan tudjuk, hogy a magyar adományozási hajlandóság nagyon alacsony világszinten, és ha már gyengítésről beszélünk, akkor pont az önkéntes adás lehetőségét gyengíti egy ilyen törvénytervezet, hiszen nagyon sokan joggal érezhetik majd azt, hogy befizettük az adót, akkor gondoskodjon az állam azokról a szociális feladatokról, amit nagyon sok szempontból, vagy kulturális feladatokról, amit egyébként nagyon sok civil szervezet vesz át. Tehát ez egy sokszorosan ható probléma, amit okoz egy ilyen nem kellő körültekintéssel végig gondolt tervezet, ami kihagyja például a hatástanulmányból a civil szektort. Tehát úgy jelent meg a tervezet és az ehhez kapcsolódó hatástanulmány, hogy nem számol a civil szektorra gyakorolt hatással, ami azt gondolom, hogy nem lehetett a szándék. Tehát mi továbbra is abszolút jó indulatot feltételezünk, és azt gondoljuk, hogy ez valamiért kimaradt, hiszen egyébként azt mutatja, van egy ilyen 5%-os gesztus a szabályzásban, ami nagyon személytelen, és nem teszi lehetővé, hogy ügyeket válasszanak egyébként támogatók, ami egyébként minden kutatás szerint annak a bizonyítéka lehetne, és biztosítéka, hogy hosszú távú elköteleződés történik a rendszerben. Hogyha ez bemegy egy fekete lyukba, ami nem tudjuk pontosan, hogy mire költődik, hát az megint csak nem a hosszú távú lehetőségeket teszi lehetővé, és nem azt, hogy ez társadalmi befektetés lehessen a közjó érdekében, hanem mindössze egy költségvetési sor, amihez egyébként nagyon erős bizalomra lenne szükség, és azt pontosan tudjuk, hogy az ebben az országban még nem ott tart, hogy megengedhessük magunknak, hogyha nem tudjuk, hogy mire megy pontosan, akkor abban legyen bizalmunk.
1: Hát mert hogy vannak tapasztalataink a mire megy témakörében. Az értékelés bizonytalansága mennyire zavarja a vállalkozásokat? Ugye itt azért nagyon komoly összegviták lesznek, akár az adóhatósággal megállapítás tekintetében.
2: Ugye vannak ökölszabályok, amik azért irányt mutatnak abba, hogy hogyan legyen az értékelés, de mondjuk egy komolyabb cégcsoport esetében, és akár egy komolyabb olyan ingatlan, ami nem lakóingatlan, hanem különböző gyárak esetében, az nagyon komoly kérdés lesz, hogy akkor az ki hogy értékeli föl, és egyébként nagyon komoly adminisztrációs háttere és költségvonzata is van, ami most alapvetően a vállalkozókat sújtja, annak ellenére, hogy lehetővé tették, hogy mondjuk 2 millió forintig le lehet írni 50%-át, de maximum 2 millió forintot az ilyen típusú tanácsadásnak. Valljuk be, hogy egy komoly cégfelértékelés ennél és ingatlan portfólió ennél lényegesebben magasabb összeget fog elvinni.
0: És ha már le van hatóság, akkor ugye ezt mi is hiányoljuk a rendszerből, hogy például a közhasznú szervezetek felé nyújtott adományok leírhatók legyenek egyébként ebből a vagyonadóból. Ez sokszorozó hatást érhetne el, hiszen akkor meg növekedhetne a civil szektor forrásállománya, ami most így konkurálni fog egyébként az adóbefizetéssel.
1: Még mondott volna valamit, igen.
2: Igen, csak annyit, hogy Magyarországon egyébként is úgy gondolom, hogy a civil szféra nem csak az állami kötelezettségen túli feladatokat végzi jelenleg, hanem igen mélyen az állami kötelezettségekben is szerepet vállal, és ezért is nagyon fontos lenne, hogy a civil szféra megkapja azt a támogatást, mert az az egész
1: ország. Hát gondoljunk csak a szociális szektorra, hogy ott mennyi munkát végeznek, és milyen alapvető feladatokat látnak el. Ez így van. Kormánnyal van valami kapcsolatuk ez ügyben? Eljuttatták valakihez már a dokumentumot, vagy most ez egy hangos felkiáltás?
0: Hát természetesen mi egyébként a társadalmi egyeztetés lehetővé tételekor azonnal megfogalmaztuk a véleményünket. Azóta egyébként, mint közös kiállás, ugye most már az 50 szervezetnél tartunk, akik szintén aláírták, ezzel együtt újra meg fogjuk fogalmazni az aggodalmainkat és a véleményünket, és egyébként a javaslatunkat is akár a levonhatóságra vonatkozóan.
1: Csorba Jánika és Piscsúr Veronika, köszönöm szépen! Örülök, hogy itt voltak, fontos gondolatokat fogalmaztak meg. Ez volt már az Egyenes Beszéd, Jön Szlazsánszky Ferenc, és indul az Aktuál. Szervusz, Feri!
3: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Magyar Péter alkohol- és drogtesztet vezetne be a parlamentben, az ellenzék támogatja, úgyhogy ebben akkor nincs vita. Hankó Balázs október végéig biztosan letartóztatásban marad, így döntött ma a bíróság. Kovács Zoltán korábbi államtitkár feleségének a cége nyert egy 700 millió forintos közbeszerzést takarításra, már a választás után hirdettek eredményt. Beszélünk arról, hogy Orbán Viktor ismét leszögezte, hogy ő nem adott utasítást az aranykonvoj elleni akcióra, de ha kellett volna, akkor adott volna, de nem adott. Érdekes, hogy 4 napon belül ezt másodszor fejtette ki a korábbi miniszterelnök. Ugyanakkor Fürst Pál kész tanúvallomást tenni, nem csak ebben az ügyben, hanem a telefonlopási ügyben, vagy akár a Völner Sadl ügyben is. Nagyjából ez a terv. Lampert Mónika, Juhász Bence és Kósa András lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
1: Tervnek nem kevés, úgyhogy lesz miről beszélgetnetek a következő egy órában. Feri, köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, holnap este ismét találkozhatunk, legyen így. Szép estét, jó éjszakát!

énekelek. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany. 5 perc, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc

borozzunk borozni, és egyáltalán. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Média piac. Már a Spirit FM

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a mánytól a sportpolitikáig, az öltözőtől

0: diabetológus. Génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csat. Politikai vitaműsor Boros Tamással a hét legfontosabb eseményeiről.
2: Az őszi szezon első csatjában köszöntöm Önöket, nagyon szép estét kívánok. Beszélgettünk már itt adás megelőzően a kedves vitapartnerekkel, és van egy olyan érzésem, hogy ma különösen, hát hogy is mondjam, érzelemdús lesz majd a vita, úgyhogy hamarosan bele is vágunk. Mielőtt bemutatnám őket, elmondom, hogy miről is lesz szó. Ugye nemrégiben ért véget Orbán Viktor interjúja a Bayer Show-ban, ebből kiválogattam három idézetet, és akkor ezek mentén fogjuk megbeszélni, hogy mi is történt ott. Aztán foglalkozunk a volt főügyésszel, aki Magyar Péterék szerint ugye vallomást tehet Rogán Antalék ellen többek között. Bak András új legfőbb ügyészjelöltet nevezett meg, illetve a kormány új vagyontörménye kimentheti a vizsgálat alól Orbán családját, akár Tibor Cistánt, akár Orbán Viktor édesapját. Szerintem izgalmas adás lesz, de akkor tényleg vágjunk bele, és köszöntöm a kedves vendégeket, Kacsó Dániel.
3: Sziasztok, jó estét!
2: Szabó László.
4: Szép estét mindenkinek.
2: Horn Gábor.
5: Jó estét.
2: És Csintalan Sándor.
6: Jó estét, magyarok.
2: Sziasztok, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. És akkor lássuk, miket mondott Orbán Viktor a Bayer Show-ban. Idézem, nagyon
6: na, figyeljetek. Na, kíváncsi vagyok.
2: A volt kormányzati tisztségviselők, például Sezták Miklós elleni eljárások nem a korrupcióról szólnak, hanem a jobboldali riválisok teljes felszámolásáról és az egypártrendszer kiépítéséről. Na, kit válaszza, ki fog erre először reagálni? Kacsó Dániel.
3: Ah, tudtam, direkt nem néztem rá. Én megnéztem az egész interjút egyébként, és valóban volt, van egy erős mondat, amit kiemeltél, és nekem az volt az érzésem, hogy Orbán Viktor a kemény maghoz szól, tehát azokhoz, akik vele tartanak most is, ha most lennének a választások, most is rászavaznának, és megerősítésre van szükségük. És ha ezen a szemüvegen keresztül nézem az interjút, akkor ez a része is arra utal, hogy senki ne ijedjen meg, hogyha elvisznek fideszes politikusokat, vagy hát ijedjen meg az képülő önkénytől, de attól ne ijedjen meg, hogy bűnösök, bűnözők ülnének a Fidesz frakcióban, hiszen megvan emögött az ő magyarázata. És egyébként, ha megnézem a mai parlamenti ülést, amiről lehet, hogy majd még fogunk beszélni bizonyos részletek kapcsán, ahogy Magyar Péter kommunikál, és ez a mai napon ez különösen is egyértelmű volt, nem számoltam, olyan két órát szinte üvöltve a Fidesszel foglalkozott, sorolta a vádakat, rósztolt, beléjük állt az ott ülő fideszes képviselőkbe.
2: Most láttál először ilyet, gondolom.
3: Nem, csak most így a tiszteletre és a nézők tiszteletére mindent igyekeztem a mai nappal kapcsolatban megnézni, hogy teljesen képben legyek. De nyilván inkább azt mondom, hogy ez egy eklatáns példája volt a Tisza kormány kommunikációjának, és valóban van egy ilyen politikai szándék szerintem, hogy mire oda jut majd a kormányzás, hogy lesznek elégedetlen hangok, vagy több lesz az intézkedések nyomán, ne lehessen már egy erős ellenzék, amelyik ezeket artikulálja, ezeket az elégedetlenségeket. És ez szerintem egy nagyon fontos vonulata a Tisza politikának. Túl azon, hogy ígérte is, egyértelműen része volt az ígéreteinek, hogy kőkemény leszámolás lesz itt a Fidesz rendszerével, tehát 6 hónap, és még mindig tart ez a politika. Szerintem Orbán Viktornak fontos volt, hogy reagáljon, és a sajátjainak üzenjen ezzel kapcsolatban, hogy mi is az ő álláspontja.
2: Gábor?
5: Hát én persze ezt azért egy kicsit másképp látom, hiszen arról van szó, hogy az a 16 év, amiről egyébként tudtuk, hogy milyen borzalmas volt, és nagyon sokszor magam is ebben a stúdióban is elmondtam, hogy ez egy végtelenül korrupt, ócska tolvajbanda, akinek a hálójába került az ország, és ez most sorba kiderül. Érdekes módon ugyanez az Orbán teljesen magára hagyta a Sesztákot, amikor elvitték, tehát akkor nem láttuk ezt a lelkes kiállást. Sesták ugye egyébként egy 2014 és 18 közötti történet, amit eddig nem sikerült feltárni az elmúlt 10 évben, és erre azt mondani, hogy van egy arra vonatkozóan egy tanú, ez persze csak gyanú, hogy havonta 110-valahány millió forintot adnak át készpénzben valakinek, hogy ez nem más, mint ármánykodás, azért ez egy elég szép történet.
2: De ez hogy lehetséges, hogy ezt megelőzően akár a fideszes influencerekről beszélünk, akár politikusokról, távol tartották magukat Sesztáktól, ahogy te is említetted, és most hirtelen jön.
5: Igen, mert abban igazad van viszont, hogy Orbán most tényleg a saját

0: a maradéknak szól, ugye azért mindig sok ez a maradék, tehát félreértés, mindig ez 1,4-1,5 millió ember, nem 2,1, mint a választásokon a magyarországi szavazatok voltak, tehát csökkent jelentősen.
1: De nincsenek is most választások, nincs is kampány.
0: Így van, így van, de ennek
1: a... CDU-nál jobban áll például.
0: Ennek a maradéknak, ennek a maradéknak az összetartása, hagyjuk most egy pillanat a CDU-t, ez egy fontos szempont lehet, csak azt gondolom, hogy teljesen hiteltelen. És azt gyanítom, hogy talán még a Fideszes szavazók egy jó része számára is hiteltelen dolog, mert ezek, amik előkerülnek sorba szinte minden nap, és lehet, hogy te azt gondolod, hogy Magyar Péter, nem is tudom, milyen szót használtál, hogy őrjöngve, vagy nem tudom, mit mondtál a parlamentben.
1: Hangját felemelve.
0: Pedig szerintem nem csinál más, mint egyébként, és ma speciál én is megnéztem, és egy csomó minden konkrétumot mondod a jelenlegi folyamatokra, tehát épp ha te a többit nem láttad, akkor üzenem neked, hogy ez most inkább a legalább szólt valamennyire a jövőről, meg a máról is. De azt kell mondanom, hogy az, hogy a kormányfő folyamatosan rámutat arra, hogy mi történt velünk az elmúlt 16 évben, szerintem ez egy borzasztó fontos üzenet. Ez tudnék arról szól, hogy az embereknek tényleg szembe kell nézzük azzal, hogy minden területen, bármerre nézünk, bárhova nyúlunk, mindenütt átható módon velünk él ez a mélységes állampárti korrupció, amivel együtt kellett élnünk. Okay. Mondom, én ezt tudtam, hogy így van,
2: akkor
0: csak Orbán most látom is.
2: Mi lehet
1: csak egy megjegyzés, bocsáss meg, nem, 14 persze. Évig valahogy ezzel a tatárjárással a jelenlegi miniszterelnök együtt élt a közlekedési államtitkára.
0: Bocsánatot kérlek, tehát 14 évig úgy élt ezzel együtt, hogy 2014-ben és 2018-ban is elcsalták a választásokat. Többek között a Hankóféle per erről szól, a Hankóféle gyanúsítás erről szól, hogy tudatosan közpénzből állampárt finanszírozása történt meg. Erről szól a történet.
2: Szerintem ebbe tényleg nem menjünk bele.
0: Hát, Laci, már megszólalt. Bele kell mennünk, ja. Mert erről szó, hát erről beszélhetünk.
2: Laci jön.
3: Jó. Gábor, most már lassan gyere le a kampányról. Most már végig csináltad, az megvolt, megnyertétek, Laci. Most már gyere le róla. De engem nem zavart el.
0: A köztörvényes bűnözőkről nehéz lejönni.
3: De nem tudjuk, hogy ez a köztörvényes bűnözők, Gábor. Tehát ez a baj, hogy
0: Te nem tudod.
3: És te sem tudod, és most senki
0: viszont,
3: nem tudja.
0: Most viszont,
3: de most itt a helyzet,
0: most viszont gyanúsítottak lettek ezek az emberek, és nincs még vége.
3: Még gyanúsítottak sem lettek.
0: Hát az előzetes összeadatotásban már gyanúsítottak.
3: Az még nincs gyanúsítás. Gyanúsítás majd akkor lesz, hogyha az ügyészség végigviszi az eljárást, és megteszi a gyanúsítást. Nem gyanúsítottak.
0: Ha valaki előzetes letartóztatásra kerül, lehet igaztalanul kerülhet oda, de az a gyanú erőteljes jelenlétét bírja, meggyőződésem szerint. Nem tompulok.
3: Tehát nincs gyanúsítás. Lehet, hogy lesz, a folyamat végén lehet, hogy lesz. Jelen pillanatban nincs.
0: Szerinted akkor az ügyészség nem véletlenül tartóztatta le ezeket?
2: Hadd mondja végig a Laci, jó?
0: Véletlenül?
2: Gábor, még Sanyi sem beszél.
3: Nyilván nem véletlenül.
4: Ja, akkor köszönöm szépen.
3: Szerintem, amit a miniszterelnök mondatban, abban részben van igaza, egyfelől a valóban szól a korrupcióról, és itt a lehetősége most az ügyészségnek, a rendőrségnek, az ügyészségnek, és aztán majd, hogyha ez bírósági szakaszba kerül az igazságszolgáltatás csúcsának a bíróságnak, hogy ez bebizonyítsa, hogy itt korrupció volt. Az a feladata. Én rendületlenül hiszek abban, hogy az igazságszolgáltatás rendesen fog működni, és ki fog derülni, hogy volt-e itt korrupció, vagy nem. Ha nem, Gábor, akkor azért nehéz helyzetben leszel ezek után, a mondataid után.
0: Nem csak Orbán fenyegeti az ügyészeket, hanem te is fenyegetsz engem?
3: Nem fenyeget.
0: Hát de azt mondtad, hogy
3: azt mondom, hogy ezek az emberek a gyanú szerint és az én meggyőződésem szerint
0: jó. Ellopták a fél országot. Okay. Ha ez nehéz helyzet, én ezt vállalom, ezt a nehéz helyzet. Örömmel vállalom. Csak arra kérlek téged, hogy legalább te ne fenyeges.
3: Nehéz helyzetben leszel, hogyha a bíróság azt fogja mondani, hogy nem volt korrupció.
0: Ha ez így lenne, akkor se lennék nehéz helyzet, mert ma is meg vagyok arról győződve, tudom azt, hogy ezek a dolgok megtörténtek.
3: Jó,
0: tudom azt, hogy velünk ez mind megtörtént, akkor... tudom azt, mert jártam Szabolcsba sokszor, hogy mi volt Szabolcsban a seszták, hogy hogyan, ugye most mondja ez a Tiszás képviselőasszony, hogy még a kávéfőzés engedélyét is ő adta ki a strandon.
3: De Gábor,
0: hát azért ne ugye, miről beszél?
3: Én csak annyit kérek, hogy ne az történjen, hogy a te vagy bárki másnak a vélelmezései vagy állítása alapján mondjuk egy emberről, egy tettről, vagy akár egy korról, hogy az korrupt volt-e vagy nem. Most itt a lehetőség.
0: De hát ha én így gondolom, hagyd mondjam én azt. Te mondhatod az ellenkezőt.
1: Mondod,
0: akkor miért kéred számon rajtam? Te azt gondolod, hogy ez egy végtelen tisztességes 16 év volt, amíg semmi probléma nincs.
2: Hadd mondjam, kérlek, aztán még a Sanyi szeretném
3: megszólítani. Miért ilyen magas a vérnyomásom?
0: Nem magas egyáltalán a vérnyomásom.
3: Nyugodj meg.
0: Teljesen nyugodt vagyok.
1: A műsornak jót tesz.
0: Hidd el, Lacikám, hogy nyugodt vagyok, különösen április 12-e óta. Nyugodt vagyok, hidd el nekem. És abban reménykedem, hogy ez egy másik
2: a következő egy perc a Laci, aztán jön a Sanyi, mert ő van a legrosszabb.
3: Tehát egyform szól a korrupcióról, oké, derüljön ki, hogy ezekben az ügyekben volt korrupció, vagy nem volt. Mekkora volt, kit érintett, hogyan érintett. Ne Horn Gábor, és ne senki más állítsa azt, hogy ez így van, vagy nem így van. Most ott van a lehetőség az igazságszolgáltatás előtt, meg ott van a lehetőség egyébként olyan szervek előtt is, amelyeket közvetlenül a kormány, a Tisza kétharmados kormánya irányít. Itt a lehetőség. Ez meg fog történni, remélhetőleg tisztességesen. De szól valóban a bajtársiasságról is. A politikában ez egy fontos ügy. Fontos ügy, hogy egy politikai közösség az bajtársiasságot vállaljon még azokkal is, akik esetleg abban a politikai közösségben hibát követtek el. Akkor is azt mondja, hogy már pedig ők a mi közösségünkhöz tartoztak, ha mi közösségünkön dolgozva hibát követtek el, ezért vállalják a felelősséget, de ezért nem lehet megtagadni őket. Szerintem helyesen gondolkodik minden politikus, amikor a saját direkt politikai elitje, meg az ő választópolgárai felé is azt mutatja, egyek vagyunk, együtt gondolkozunk, ha valaki hibát követel, természetesen vállalja érte a felelősséget. Fontos dolog, hogy a politikában a bajtársiasság jelen legyen.
2: Csintalan úr.
4: Laci, és mi van a nemzettel? Nem tudom, érted-e a kérdést?
3: Mi elmagyarázott, hogy jön ide a nemzet kérdése?
4: Hát nagyon egyszerűen, én szerintem ezek a többpárti intézmények egy polgári demokráciában, amelyek mondjuk például a nemzet alkotó részei, és azért mindösszességében valamiért a nemzet iránt éreznek felelősséget, és érte akarnak elkövetni valamit. Én most mondom neked, ha az én politikai közösségemben valaki bűnöző, akkor azt megmondom, mert ezzel tartozom a nemzetnek. De a bajtársi közösség az, ami egészen más. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig csak nem akarom a Gábor alá lenni a lovat, itt kíváncsi voltam, hogy Tomi mit fog beidézni. Gábor, azt üzente Orbán Viktor, hogy örüljünk, ha megússzuk. Ez volt az utolsó mondat ebben az interjúban.
2: Kinek üzent ezzel?
4: Hát minknek. Nem nekünk. Hát most hiába bologatod a szemem.
1: Nem vagyok a szóvívője, hogy ez ügyvédje, nem? Hidd el, hogy nem nektek.
4: Mondom. Tehát Orbán Viktor ezt mondta. Ez volt a utolsó előtti mondata. Beszéld meg Orbán Viktorral és a bajtársi közösségeddel. Tehát ez az egyik dolog. A másik nagyon érdekes. Igazából nem mondott semmi újat, amit ha úgy tetszik, vagy ugyanazt mondta, amit április 13-án már elkezdett. Amúgy meg most túl azon, hogy új kommunista, meg erőszaktevő, meg nem tudom micsoda, ezen kívül az egy nagyon érdekes, az elképesztő, és most lehet, hogy ez visszaüt. Ugye van két rettenetesen populista téma évtizedek óta, amit populizmusra nagyon lehet használni. Az egyik az adó, a másik pedig a energiaárak. Hát itt most Orbán Viktor egyfelől persze elmagyarázta, hogy hát ez szörnyű, mert ezek a komcsik ezek mindig adóemelésben gondolkodnak, és hát most a komcsik megint emelik az adókat, és egyébként a katával kapcsolatban is tisztességtelenül, és hogy egyébként mindig ütik a proletárt. Amúgy meg a multiadó csökkentés az persze káros, és hát ugye elmondták, hogy természetesen a nemzeti tőke kiszipolyázásáról van szó, amely A retorika nagyon ismert, nagy kérdés. Számomra az a nagy kérdés, hogy a jelenlegi kormányzó többség ebben a véresen komoly politikai vitában vajon milyen válaszokat tud adni, erre nagyon kíváncsi vagyok különben.
5: Ezt a választ viszont nem tőlük fogod megtudni, mert gazdaságpolitikáról most inkább nem beszélnék.
3: Egy fontos dolgot mondott a Sanyi, amit ki kell igazítanom. Akkor egy szóval nem állítottam azt, Sanyi, hogy akinek nincsen bűne, az ne feleljen érte. Akinek bűne van, feleljen érte a saját politikai közösség előtt is, és a nemzet előtt is.
4: Jó, hát ezt előtt nem mondtad, és egyébként hallgass vissza azt, amit mondasz, és egyébként rendszeresen hallgassátok vissza saját magatokat is.
3: Neked sárt néha, Sanyi?
5: Uraim, én fogok igazságot tenni azzal, hogy október 23-áról beszélünk. Ugye a mai hír, hogy nem békemenet lesz, hanem zászlómenet, és ezzel kapcsolatban mondta azt Orbán Viktor, hogy október 23-án ugye Áder János és Bóka János szólal fel, míg ő maga a következő békemeneten fog beszélni. Ez a távolmaradás, ez nem inflálja el azt az üzenetet, amelyet majd erre a zászlóra fognak kiírni?
1: Csomó részén itt a beszélgetésnek bedobtam volna, hogy remélem nem gondolja senki, a nézők se tisze, hogy Orbán Viktor ügyvédjei vagy szóvivői lennénk, tehát hogyha ilyen kérdések merülnek fel, elsősorban nyilván aki teheti tőle, kérdezze meg, hogy mi a motiváció. Én csak próbálom megérteni, megfejteni azokat, amiket mondta, hogy most mi is tesszük. Szerintem abban igaza van, hogy, és azt le is mondta ebben az interjúban, hogy ő most nem akar frontvonalban lenni, a választási vereség utáni időszakban a saját politikai közösségének sem azzal tesz jót, hogyha minden alkalommal ott van, amikor tüntetés van, vagy megmozdulás, vagy akár egy ünnepi rendezvény, hiszen akkor csak és kizárólag tőle várja mindenki azt a beszédet, aztán amit sok-sok műsorban utána, hiába nem ő már a miniszterelnök, szételemeznek a különböző televíziókban és médiumokban, hanem hagyja a politikai közösségének más tagjait a frontvonalban menni, ő pedig, ahogy fogalmazott, edzőként a háttérben építi a jobb oldalt. Szerintem ez egy, hogy mondjam, egy ilyen politikai helyzetben nyilvánvalóan sokan másként csinálnak sok mindent, mint Orbán Viktor, de teljesen elfogadható magyarázat. Én értem a logikáját, hogyha ez lett a kérdés, hogy mi lehet a logika, én értem.
4: Én Gábor, is értem, neked? Csak az, bocsánat, csak az egyetlen kérdés, ezt egyébként most őszre ígérte április 10-valahanyadika után a lehulló leveleknél, amúgy meg azt mondta, hogy majd akkor lesz, most amikor van, majd itt lesz az ideje. A levelek lehúltak, ősz van, oké, tovább toltuk a dolgot. Én egyébként ezt tudomásul veszem, és nem vitatkozom vele.
1: Kicsit bele. Még a családi pótlék duplázása is kicsit csúszik, ez is csúszik.
4: De most nem a családi pótlékról beszélünk, hanem az Orbánról, amit, és ahhoz fűztem, mert igen,
1: és
4: Orbán.
1: Én meg ahhoz fűztem, amit te fűztél.
5: Október 23-a, neked hiány, Gábor, neked hiányozni fog a pódiumról?
0: Nekem nagyon régóta nem hiányzik Orbán Viktor, elég régóta ismerem, talán a társaság közül a legrégebb óta, de nem hiányzik. Hosszú évtizedes múltra tekint vissza, hogy nem hiányzik. Egyébként azt nem tudom, ezt tőle lehet megkérdezni, nem hiszem, de azt gondolom, hogy azért itt arról van szó, hogy mindazok, amiről az elébb beszéltünk, azok a legfőbb felelőse maga Orbán. Tehát igen, azok a történetek, amikről itt te hibaként emlegetted, hogy aki hibázik az, a bűn és a hiba az nem azonos kategória. Aki itt ha valaki egy korrupciós ügyet követel súlyos milliárdokra, az nem hiba, hanem bűn. Ha ez igen, bebizonyosodik. Nem tudom, Orbán, sőt, majd azt üzenem Orbánnak, ha vele beszélgetsz, hogyha majd bebizonyosodik, hogy Sesták tényleg egy bűnöző, akkor majd ő magyarázkodjon azon a mondatán, hogy az én embereim így nem van, bűnözők. Tudnék, ő maga a bűnöző, és ez a kicsi probléma, ezért nem mehet ki október 23-án, ezért kell, hogy más ezt a szerepet betöltse, mert ma a magyar társadalom nagy többsége, még mindig több, jóval több, mint fele, azt gondolja, és egyre kevesebb, ha nézem a Fidesz támogatottságát, hogy Orbán Viktor bűnelkövetőként tehetett arról, ami történt velünk az elmúlt 16 évben. Ezt gondolják.
1: De ezt honnan tudod beszélni?
0: Például onnan tudom, hogy a biztos pártválasztóknál 64%-os a támogatottság.
1: De tudod, hogy miért szavaztak a Tiszára
0: például? Tudom, igen. Igen. Ezekre vannak kutatásai.
1: Egy mindent tudó emberrel, nem, nehéz dolgunk lesz.
0: A többek között azért szavaztak ilyen sokan a Tiszára, és ma egyébként majdnem 1 millióval többen szavaznának, ha most lennének a választások, mert azt gondolják, hogy egy ócska politik állampárt által irányított korrupt rendszer épült ki, ahol minden a politikától függ, ahol mindannyian ki vagyunk szolgáltatva.
1: Ez volt a kampányban a szöveg,
3: ezt egy második felvonása beszélgetés,
0: nyugodtan integethetsz erre, csak azt szeretném beszélni, fejezni.
3: Orbán Viktornál még ennél is keményebben tudunk fogalmazni szerintem.
5: Egy perc alatt.
3: Április 12-én az emberek azt mondták, az emberek elküldték Orbán Viktort. Azt mondták, hogy sem miniszterelnökként, és egyébként lehetséges, hogy még azt is gondolták, hogy a politikai közösségének a vezetőjéként sem beleképzelik el a folytatást. Elküldték. Egy világos döntést hoztak. Miért? Szerintem a jó ízlésbe, meg nem tudom én, a helyes helyzetértékelés korlátaiba ütközne, ha ő azt gondolná, hogy neki október 23-án beszélek.
0: Hát ebben speciál egyetértünk.
3: Szerintem ez jól teszi.
5: Jaj, hát egyetértettünk, uraim, hát hiszen egyetértettünk.
3: Megy le a vérnyomásod, Gábor.
5: Egyetértünk abban is, remélem. Nekem most szünet jön. A szünetben mondhatod majd, Gábor, és senki nem fogja hallani.
0: De nem baj.
5: Mennünk szünetre, és lesz még egy második rész. Ezt egy második részt.

0: Burçay Terentir.
1: Üres a hitel kártya, csak a

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csat. Politikai vitaműsor Boros Tamással a hét legfontosabb eseményeiről.
1: Kedves vendégek, annyit szeretnének beszélni, hogy megszavaztak itt egy 3 etapos műsort, úgyhogy mindenki megnyugodhat és kiteljesedhet a mai adásban. Ne neves Sanyi, így lesz. És akkor folytassuk Orbán Viktor elemzésével, mit szóltok. Aranykonvoj ügyről is mondott érdekeset. Azt mondta, hogy ez az aranykonvoj ügy Európa legnagyobb korrupciós botránya. Azt állítva, hogy abban nyugati szereplők és az ukránok is érintettek az Ausztrián és Magyarországon áthaladó készpénz és aranyszállítmányok kapcsán. Na, mit gondolunk erről? Igaza van? Nincs igaza?
2: Kénytelen, oké. Tehát én már láttam ilyet. Tehát láttam pénzszállító autót, dolgot voltam ügyvezetője olyan cégnek, amely ilyesmivel foglalkozott, a Defennek hívták ezt a céget. Igen. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog egyébként azt is mondta, hogy fegyveresek, nem volt elég tájékozott, fegyvertelen pénzszállítók volt.
3: Határokon is vittetek át szállítmányokat?
2: Figyelj, de most ebben a pillanatban, amikor itt ülünk, valószínűleg azon az autópályán, ami legközelebb az M5-ösön, vannak pénzszállítók, amelyekben, tehát láttam, pénzszállító autók, baromi nagyok, hatalmas mennyiségű pénz szokott bennük lenni, arany is bármi.
1: Tehát szerintem kéne jelentened a teknek, Sanyi?
2: De. Okay. Ami egyébként ebben a szállítmányban szokatlan volt egyedül, és ez azért sok mindent elárul, márhogy az Orbánékról, és adott esetben persze az ukránokról is, mert ilyen pénzszállító autó csak és kizárólag. Tehát olyan nincs, hogy fegyvertelen pénzszállítók kísérik. Jellemzően a pénzszállítóknak, mert az jellemző, hogy volt katonák, volt rendőrök, mint az én drága barátom Földi Laci, aki alapító tulajdonosa volt a Defennek, hát ő is ugye az IH főigazgatója volt. Ezt a szakmát ilyenek szokták csinálni. Amúgy ráadásul annyi hozzátartozik a dolog, hogy még repülőn is számítanak ekkora pénzeket, meg ekkora vagyonokat, de most, ahogy van ez a helyzet, hát nem annyira repülőn szállítják a lóvét, mondjuk a készpénzt nyugat, adott esetben Ausztria, egy bank felül Ukrajna fele. Ez egy rettenetesen elfuserált, ám de szerencsére pancsel módon kivitelezett akció volt, és őrült nagy szerencsénk van.
1: De most kinek a részéről?
2: A magyar politika részéről, ahol is azért nem úgy működnek a dolgok, és ugyanben különösen nem, hogy fogja magát valamelyik ügyész, vagy mit tudom én, és hogy neki ronta, kiad egy parancsot arra, hogy ukrán pénzt szállított legálisan, pénzt, vagyon szállító autót, szállítmányt, amelyik egyébként a normál jogi menetben pecséttel, izével, határon átengedve, kiengedve, tehát teljesen normális, legális történet volt. Az a helyzet, hogy némiképpen zengte már Orbán ugye a barátság kőalapvezeték kapcsán és a hatalmi politika, hogy itt valami revansot óhajtanak lenni, és megmutatjuk, hogy mi mennyire szuvenírek vagyunk. Lemelszólás, hogy szórakoztatom magamat is akkor, amiket... Na hát, őrült nagy szerencsénk volt, mert szerint ebben benne volt az a pakliba, nem tudok felindultság nélkül beszélni róla, szerencsére elmaradt, hogy az ukránok valami nagyon rosszat reagálnak. És annak viszont örülök, és az ukránokra ennyit elmond, tuti, hogy azért nem volt fegyveres kísérő, mert tudták, hogy itt provokáció fog történni. Ez egy háborús provokáció volt, minden mélységes meggyőződésem, és szentül biztos vagyok benne. Szerencsére nem sikerült. Tehát ez egy politikai bűncselekmény volt az Orbáni hatalom részéről. Politikai terrorizmus kísérlete.
1: Hasonló tudsz mondani, Laci, mint az előző blogban?
4: Hát, aki ebben tisztán lát, hogy itt pontosan mi történt ebben az ügyben, azt annak gratulálok. Szerintem nagyon sok információ.
2: Köszi.
4: Sanyi, gratulálhatsz. Én mindig tudtam, hogy benned lehet bízni, és megvilágítasz hát mindent számunkra, meg
3: látod, a bizony szolgálati kapcsolata is.
4: Meg nincs is szükség, hogy itt legyünk valójában, Sanyi. Hát bejössz ide, és elmondod. Laci,
2: én nem mondtam ilyet, hogy gyere.
4: Az orákulum. Az orákulum maga.
2: Az, igen.
4: Aki osztja. Én egyel visszább mennék oda, hogy én egyáltalán azt, hogy mondjam, elfogadhatatlanak tartom, hogy egyáltalán Magyarországon bármilyen olyan pénzszállítmány menjen keresztül, ami Ukrajnába tart.
5: Miért?
4: Ezt nem szabadott volna engedni.
5: Nem ért.
4: Azért, mert egy olyan ország...
5: De engedélyet vitték.
4: Azért...
5: De hosszú, négy éve folyik ez.
4: Én akkor, nem engedélyeztem.
5: Laci, én csak annyit... De,
1: Gábor, egy dolgot hadd fejezze be, Gábor, kérlek, aztán te jössz.
5: Semmi nincs, csak egy kérdést szeretnék föltenni.
4: Hogy mondja is te jössz.
2: Nem
4: engedélyed.
5: Kérdést.
4: De akkor befejezzem.
1: Laci jön.
4: Tehát... Ugye a fél ukrán kormányt maguk az ukrán hatóságok vitték el korrupcióval. Készpénzt találva náluk. Sok millió eurót. Az egész ukrán államigazgatásnak az egyik hajtóereje a korrupció. Tudjuk mindannyian. Helyes dolog, hogy egyébként egy ilyen államnak a működésében, meg egy olyan államnak, amelyik egyébként háborúban áll, sajnos, rettenetes módon háborúban áll, ebben az országban, Magyarországon keresztül hordanak pénzt, ne hordjanak.
2: Némán.
4: Más, vigyék ezt Lengyelországon keresztül, meg Szlovákián keresztül, meg ahol tudják. Azért, mert szerintem nekünk nem kell belekeverednünk azokba az ügyekbe, amik potenciálisan az ukrán korrupcióval, meg az ukrán háború finanszírozásával kapcsolatosak.
2: Hallod, az ukrán állam korrupt, azt mondja.
5: Érdekes. Azt szerettem volna, Laci,
4: elvitték ott az embereket.
1: Gábor jön.
5: Azt szerettem volna megkérdezni, előbb nagyon leszúrtál, hogy én prejudikálok. Most oda van írva, hogy az aranykor, hogy európai legnagyobb korrupciós botránya. Tehát akkor Orbánnak is megüzenhetjük, hogy ne prejudikáljon? Mert ugye ez elég durva prejudikáció, és ennek az ellenkezője már bebizonyosodott. Tehát ott tartunk, hogy amit ma Orbán mondott, annak tudjuk az ellenkezőjét, mert kimondták azok a szervek, akiknek ennek ez a dolga, hogy ez nem igaz ez az állítás. Orbán tehát kiült ma a haverjával, az ötödik számú pártagkönyv lelkes hívével és a magyar kisebbségek még lelkesebb gyalázójával, egy bizonyos Bayer Zsolttal dumcsizni, amiből az derül, ugye miközben eltűnt, mert hát nagyon, ugye nem ő a vezér, ő csak a edző, ugye? Jó, oké. És az egy olyan állítást tett, aminek semmi, nem hogy nem bizonyíték nincs, az ellenkezője van bizonyíták. Egy. Kettő. Hogy miért ne segítenénk mi az ukránoknak? Most arról nem beszélek úgy zárójelben, hogy éppenséggel a magyar volt kormánynak egy részét viszik éppen el, vitték már el, és elfogják egy másik részét is, ne aggódj, de ezt majd meglátjuk. De minden esetre érdekes ez az állítás, hogy tehát mi az orosz agresszor által nyomás alá helyezett emberek százezereit, onnan millióit elüldözi, emberek százezerének halálát okozó ukrán népnek, ne segítsünk abban, ez az állításod, segítsenek a rohadt lengyelek, a szlovákok, a nem tudom én kik, mi ne segítsünk abban, itt az Európai Unió szélén, hogy ők el tudják látni azokat a feladatokat, amiket egyébként készpénz nélkül nem lehet ellátni. Ez a te állításod. Én, ez Orbáné is, tehát ebben teljesen hasonlítotok egymásra, nincs különbség. Azt gondolom veled ellentétben, hogy az ukrán népnek igenis segítenünk kell, és például abban is segítenünk kell, hogy Ausztriából teljesen legálisan, és ezt az osztrák bank is állítja, nem csak a magyar illetékes szervek, nem csak az ukránok, hanem az osztrák bank is állítja, legálisan szállítottak, szinte hetente ugyanennyi vagy ennyi, ennél nagyobb mennyiségű pénzszállítmányt azért, mert Ukrajnában háború van, és ahhoz, hogy működni tudjon ez az ország, ahhoz készpénzre van szükségük. Én értem azt, hogy te azt mondod, hogy nem kell segítenünk az ukránoknak, én ezt másképp gondolom. Orbán Viktor egyébként nem ezt gondolja, hogy nem kell segíteni az ukránoknak, hanem azt gondolja, hogy két héttel a választások előtt jó lesz egy kis botrány, miután elköltött sok 10 milliárd forintot az ukrán nép elleni hergelésére ennek az országnak, ezek után jót tesz az, hogy hát ráadásul még itt vannak, szépen felsoroltat, mert hogy te is beidézed, ugye, hogy hát itt ugye ez a rohadt szemét, korrupt ukrán kormány itt el akarja lopni a nem tudom kinek a pénzét, ezért itt ne szállítsanak pénzt. De nem ez történt, hanem az történt, hogy Orbán a saját szövegének, a saját kommunikációs hazugságainak az igazolására két héttel a választások előtt földre teper néhány ukrán pénzszállítót, megalázó módon visszaélve mindenféle lehetőséggel viselkedve az ott lévő tekesek, és maguk az érintettek mondják azt ma már, hogy ez egy politikai megrendelésre történt. Érdekes az, hogy ezek után Orbán ma kiáll ezzel a mondattal.
2: Egy szóba hagy kösegbe. Ez nem segítség. Az, hogy a nemzetközi kereskedelmi forgalom fennmarad, energetikai forgalom is fennmarad, Ukrajna és Magyarország között, ennek semmi köze a segítséghez. Ez működés.
4: Ezt a Gábornak mondani.
2: Neked, de te mondtad.
4: A Gábornak mondta, ő mondta, hogy ne segítsünk neki.
2: Te mondtad, hogy ne segítsünk. Te azt mondtad, hogy ne segítsünk. Erre mondom, de hát jó, azt mondtam, azt jó,
1: nem így fogalmazott. Mondja el a Laci, hogy
2: mit mondtam. Most még egyszer elmondja azt, amit már egyszer elmondott. Most nem azt fogja mondani, mint az előbb
1: Sanyi,
2: mondott.
1: Kérlek.
2: Okay,
1: Sanyi,
2: hát kérlek. Oké, hát én viszonylag csöndben vagyok.
4: Ti egymást fertőzitek a magas vérnyomással.
5: De nem tudom, hogy a vérnyomásnak mondja. Gondolod, szívesen megmérheted a vérnyomásra. Egyáltalán nincs magas vérnyomásra. Attól, mert nem mondasz igazat, nekem nem lesz magas a vérnyomásom. Ezt csináltátok 16
1: évvel. Gábor, Gábor, Gábor,
4: tűnik.
3: Utána majd a következő részben lecsipnék magamnak én is egy percet. Nem, folytasd nyugodtan, lesz még egy harmadik rész, megszavaztam.
4: Természetesen segítenünk kell az ukránoknak, amivel csak bírunk. Szerintem az, hogy Ukrajnába 100 millió eurós nagyságrendben szállítsanak Magyarországon keresztül készpénzt úgy, hogy ráadásul nem is ez a legrövidebb útvonal Ukrajnába, Bécsből, mert nem ez a legrövidebb útvonal, még autópályán sem. Ez szerintem nem feltétlenül tartozna ide, de ezen már túl vagyunk, mert ez éveken keresztül zajlott egyébként, hurcolták a készpénzt, meg az aranyszállítást.
5: És éppen a választások előtt
4: Ukrajnába.
5: Két héttel.
4: Csendesen mondom, hogy abban megengedő, az egyébként sajnos tényleg úgy van Ukrajnában, aki járt Kárpátalján és beszélgetett ott élő magyarokkal, az tudja, hogy mindenki készpénzben tartja a pénzét Ukrajnában.
5: De ez egy háborús helyzetben elég természetes.
4: Abszolút természetes. Félnek attól, hogy bankcsődök vannak, félnek attól, hogy befagyasztják a számlákat, mindenki a párna cihában, ráadásul nem is krivnyában, hanem euróban, meg svájci frankban tartja a pénzét. Tehát Ukrajnának valóban nagy készpénz igénye van a lakosságnak, amit látjuk azért az ukrán politikának is, mert erről jó néhány hír volt az elmúlt időszakban. Tehát nem állítottam, hogy ne segítsünk Ukrajnának, azt állítom, hogy szerintem nem kell belekeverednie sem az ukrán korrupció, sem az ukrán háborús ügyekbe úgy, hogy Magyarországon keresztül szállítsanak új készpénzt, meg aranyat, hogy erre egyébként sem logisztikailag, sem másokból nincsen szükség.
1: Kacsódani.
3: Van még idő?
1: Parancsolj.
3: Én csak abba a Gáborféle érvelésbe akartam belekötni, hogy nem mondtuk, hogy mocskos szemét kormány a kijevi például, mert ezt azt állítottad, hogy ezt mondjátok, hogy a mocskos szemét korrupt kormány. Vegyük le ezeket a jelzőket, és szerintem maradjunk annál, ami elhangzott. A másik pedig, ha már vitatkozunk és érvelünk, a másik pedig, hogy utaltál a magyar kormányfő, az előző magyar kormányfő felelősségére. Hát az egész ügy, ami most zajlik, ez a per, ez pont erre vonatkozik, erre futtatják ki, hogy Orbán Viktor volt az, aki személyesen odaszólt, hogy cibálják meg, kínozzák meg ezeket ukrán pénzszállítókat, mert hogy akkor azzal tényleg jól nevelünk. Hát ma a miniszter, volt miniszterelnök jelezte, hogy ő nem adott erre utasítást, nyilván neki ti nem hisztek, ez lehetséges, de én még bizonyítékot sem láttam, kivéve az ukrán aranykonvojosok magyar ügyvédjétől, aki ezt előszeretettel propagálja.
5: Van egy főügyész is, aki olyasmiket mond, szép halkan, majd beszélünk róla, jól értem.
1: Nagyon szép átkötés.
5: Hogy azért itt politikai utasításra történt, ő maga mondja.
3: De ez nagyon azért, jó, mert akkor az van, hogy aki a ti narratívátok
5: nem
3: szerint
5: illeszkedő
3: dolgot mond, azt
5: nem
3: idézzük, aki meg nem, Orbán Viktor azt meg nem.
5: Én nem tudom elképzelni, de a te fantáziád nyilván jobb, mint az enyém, hogy egy ilyen ügyet Orbán tudta nélkül meg lehet csinálni. Mint ahogy azt se tudtam elképzelni, hogy a kegyelmi botrány megtörténhetett Orbán nélkül. Az egész Orbán rendszer lényege az volt, hogy minden a tetején múlik el. Múlik. És itt is kizártnak tartom, hogy két héttel a választások előtt egy ilyen súlyos ügyet, aminek a kimenete akár az is lehetett volna, amiről a Sanyi beszél, hogy ezt az ukránok nem tűrik. Tehát nagyon súlyos, nagyon, nagyon komoly kockázatvállalás. Hogy ezt a főszereplő nélkül, tudta nélkül nem lehetett megcsinálni, abban én bizonyos vagyok. Azt mondhatod azt, hogy hát micsoda egy szemét vagyok, hogy és nagyon magas a vérnyomásom. Mert azt állítom, Nem, csak azért, mert itt is azt állítom, hogy szerintem ez a történet Orbán nélkül nem történt.
3: Nem értünk egyet, de attól nem
4: van. De nem gondolom, hogy szemét.
5: Ez előző, a véleményemet mondtam.
1: Gábor, Laci,
4: és én is.
1: Gábor, Laci.
4: Hamar,
1: Gábor,
4: Laci. Bocsánat, még Laci, egy információt tegyünk ide.
1: Laci, nem, ez fontos. Laci, elmondhatod a fürtpálos bejátszó után.
4: Annak kapcsán akarom elmondani.
1: Oké, örülök neki, viszont a néző is szeretné megtudni, hogy pontosan mi is történt a parlamentben, mire hivatkozott Magyar Péter, úgyhogy megnézzünk egy kis filmet ezzel kapcsolatban, és addig remélem lenyugszunk.
6: Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök az egyik válasz felszólalásában közölte, hogy a telefonjában őrzi Fürth Pál volt főügyész üzeneteit. Magyar szerint a nemrég lemondott ügyész leírta neki, és kész tanúvallomást is tenni arról, hogy 2024. szeptemberében közvetlen politikai utasításra fabrikáltak ellene bűncselekményt az úgynevezett telefonügyben. A kormányfő a felszólalásában azt állította, a volt miniszterelnök óriási összegeket fetszölt ebbe a lejáratásba, mert azt hitték, ezzel megállíthatják a rendszerváltást. Magyar Péter hozzátette, Fürth Pál a Völner Schadl ügyben is tanúskodni fog. Állítása szerint a volt főügyészt korábban arra utasították, hogy állítsa be pletykának Varga Judit kijelentéseit, és tagadja le, hogy Rogán Antalék besétáltak az ügyészségre, majd iratokat húztak ki a dokumentumokból. Fürth Pál nemrég mondott le, amit azzal indokolt, hogy politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a legfőbb ügyészségen. Magyar úgy zárta beszédét, az igazság végül kiderül.
1: Na, Laci, kiderül az igazság.
4: És a nap végén mindig kiderül az igazság, legyen így. Én nem tudom már hova tenni a Fürth Pál, most ő hova tartozik ügyet. Egyik nap ő lemond, mert befolyásolni akarják politikailag, és ez szép dolog, micsoda nagyszerű kiállás. Másik nap pedig a miniszterelnök azt állítja róla, hogy ő maga tesz politikai, vagy ő maga lépett olyanokat, amivel politikailag befolyásolta bizonyos eljárásokat, lásd a telefon ügyet. De még visszatérve egy szóra az aranykonvojra, hogy a Tisza nem fogadta el azt a köztársasági elnöknek azt a legfőbb ügyész jelöltjét, akinek a testvére az érintett volt az aranykonvoj ügyben, és akire a köztársasági elnök azt mondta, hogy ő ezt tudta, de ez olyan információk vannak a birtokában aranykonvoj ügyben, amelyeket még a nyilvánosság sem ismer, és ez átrajzolta azt a képet, amit a legfőbb ügyész jelöltjéről, meg annak a testvéréről gondolt. Lehet, hogy mégsem tudunk mindent.
1: Azt tudtuk meg, Sanyi, hogy most szünet jön, képzeld el. De ami jó hír, hogy van még egy etapunk, és ezzel folytatjuk.

műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A Magyar Bormarketing Ügynökség

0: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki Magyar Péter. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csak nem negyede, még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra, balra csak egy sávból lehet kanyarodni. A második kerületben a Tölgyfe utcában lezárják a félútpályát ma a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást ma 8 órától a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot burkolatjavítás miatt. Csütörtökön, azaz holnap reggel 8 óráig. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt lezárták a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csat. Politikai vitaműsor Boros Tamással a hét legfontosabb eseményeiről.
3: Folytatódik a csat, és maradt még mondani valónk az előző témához. Fürth Pálnál tartottunk, aki hát egyes vélemények szerint olyan információk birtokában van, amely alapján itt ezek a szálak, arany

0: Konvoj, de beszélhetünk Varga Judit hangfelvételéről is, és akkor Rogán Antalékról is, hogy kihúztak-e most neveket ügyészségi iratokból, vagy sem. Lényeg a lényeg, hogy igazi prominens politikusokhoz juthatunk el. Sanyi, te kinek hiszel? Saját magad.
1: Egyrészt egy lábjegyzet, szóval senki nem gondolta, hogy Orbán Viktor személyesen arra adott parancsot, hogy legyenek szívesek és szaggasszák szét a pénzszállító alkalmazottait. Te mondtad az előbb. Tehát ilyet nem, tehát ez egy politikai...
2: Ez csak már erről szól most
1: ez
2: az
1: egy
2: eljárás.
1: Politikai, egy súlyosan politikai ügy. De most ezt függesszük föl a higgadság, és ez mégiscsak én vagyok az öregem. Eztnek a fűznek, én egy szavát nem hiszem el. Teljesen mindegy, hogy mit mond.
0: Miért?
1: Hát csak. Elmondom neki, vannak ilyet.
0: Akkor jó, akkor mehetünk tovább.
1: Egyrészt össze-vissza beszél. Nézzétek, az a helyzet, hogy megpróbálom magam elképzelni ügyésznek most. Mit tudom én, olyan vezetőbb ügyésznek.
0: Én látom benned az
1: ügyészt. Ó, csém, hát azért van itten zavarodottság, és miután azért nyilvánvalóan ezek is drága jó magyar testvéreim. Ebben a társadalomban élnek. Most itt egy kormányváltás, egy félig-meddig rendszerváltás is van, egyfajta forradalom volt. Hát ezeknek az embereknek ez a munkahelyük, állásuk, hivatásuk. Hát ezen a pályán most verseny van. És mint ahogy szokott lenni a homokozóba, és most tényleg szándékosan ironizálok, hát itt most helyezkedés zajlik. És van, aki ezt az utat választja, és van olyan válasz is, mint amit ez a jó ember adott elő, ami szerintem a hivatásával ellentétes. Ha én ügyész lennék, az biztos, hogy ilyet nem csinálnék. És ráadásul tényleg össze-vissza beszél. Amúgy meg előítéletes vagyok, ránéztem a képernyőt, és mondtam, hogy ennek a pasinak egy szavát nem hiszem
0: azt,
1: el. És
0: elviszél.
1: Még egy, az, hogy ezt a pasit arra hajlítják, amerre lehet, és tudják. Ez a vélemény.
3: De Sanyi, ez a pasi, ez a központi nyomozó főügyészség.
1: És akkor mi van? Volt. Csak nem mondom, újságra fog külni.
3: Nem, csak mondom, hogy egy olyan emberről beszélsz egyébként, aki
1: tudom.
3: Az ügyészségnek azt a intézményét vezette, amelyik ugye a hivatalos személyek által elkövetett, vagy az ő kárukra elkövetett bűncselekményeket
1: vizsgál. Lacikám, ennek milyen a tudatában
3: vagy? Csak mondom, hogy ebben egyetértek veled abban, hogy az az ember hol ő maga vádol politikai befolyásolással, hol őt vádolják azzal, hogy politikailag befolyásolják. Itt szerintem sem kerek valami. Nekem az a teória, de ilyen teóriákat osztunk meg itt egymással talán, hogy ez, ami körülötte történt és történik, az a legfőbb ügyész választással kapcsolatos
1: is
3: helyezkedésnek a része.
1: Hát nyilván.
2: Én még annyival konkretizálnám az össze-vissza beszélést, hogyha egymás mellé tesszük, hogy van egy konkrét ügyben, neki volt egy levele a köztársaság elnökhöz, te már utaltál Laci az előző etapban rá, hogy vannak olyan jelzései Baka Andrásnak, amit nem bontott ki teljes egészében, hogy ő más részleteket is ismer, például az aranykonvoj ügyben, ügyvédi lobbiról beszélt, lehet, hogy itt most az aranykonvojt védő ügyvédre utalt, nem tudjuk, tehát én sem mennék ebbe bele, csak sejtéseket, meg következtetéseket vonhatunk le. Majd érkezett egy miniszterelnöki jelzés, talán a hétvégén egy részletes poszt, hogy Fürdpál ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért, egy gazember, aki eltérítette politikai alapon az elmúlt 4 évben a különböző eljárásokat, és hát nyilván a Nyílhegye abba az irány mutatott, hogy hát vele babrált ki ugye 2 évvel ezelőtt azon a bizonyos pesti éjszakán elkövetett, vagy el nem követett galátságok nyomán indult eljárás kapcsán, ez most nagyon hosszú sikerült, tehát hogy ez az ügy, ami miatt láthatóan paprikás hangulatba került Fürdpál kapcsán a miniszterelnök, majd egyszer csak a parlament ülés közepén, ez már a mai nap, aludtunk egyet rá, maga a miniszterelnök jelzi, hogy a SMS-eket kapott Fürdpáltól, hogy ő majd miféle vallomást fog tenni valamilyen eljárásokban, aztán ezt még majd konkretizálja. Tehát most, hogyha túlteszi magát mindenki azon, hogy mennyire utálja Orbán Viktort, és örül annak, hogy egyébként vége van az elmúlt 16 évnek, vagy sem, ezt, hogyha csak így egymás mellé tesszük, ez itt a független igazságszolgáltatás, vagy annak a lehetősége, hogy majd a történet végén egy független eljárásban kiderül az igazság bizonyos kérdésekben, én azt mondom, hogy szerintem lehet egy konszenzus, hogy minimum kérdőjeles, és ez szerintem igen nagy probléma, hogyha azt nézzük, hogy itt most épp a jogállamiságot, ha jól értem az ígéreteket, helyreállítjuk, nem pedig még mélyebbre taszítjuk.
1: Úgyhogy annál mélyebbre nehéz taszítani a rendeleti
2: hát a
1: kormányzásnak.
2: Mondom, annál mélyebbre vallomásokat kap egy eljárásban tanúként meghallgatott főügyészt, és
1: szavak
2: SMS-ben felmutatja a parlamentben.
1: Ellenben létrejött egy intézményrendszer, ami hát a rendeleti kormányzáshoz tetőzött be, amihez lazán asszisztált az egész magyar társadalom és az értelmiség és a politikai sok szempontból. Én a konkrét effektív diktatúra előszobája, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, ami ennél, igen, most kinyíltak az ajtók. Igen.
2: A hatalmi ágak között is ezek szerint.
1: Ebből bizony.
2: Szélesre tárták az ajtókat.
1: Beszélek, ha nem tűnt volna föl. Ebből,
2: én is azt csináltam
1: az ebből az következik, amikor egy ilyen erőszakkal, sok szempontból, lényegében politikai erőszakkal, erőszakosan egybetartott rendszer, most éppen elhajtott a magyar nép, ennek vannak ilyen következményei, ez az ára, hogy újra kell építeni az intézményrendszert, és ilyenkor emberek feszülnek egymásnak, intézmények, státuszok. Ez az ára annak, hogy újra meg lehessen csinálni a magyar demokráciát. Ez az ára. Ebben zavarosban halászó.
2: Előbb a miniszterelnök elkezd mókolni eljárásokban.
1: Tehát majd, ha befejezem,
2: és majd utána újraépítjük.
1: Tehát ebben olyan emberek is megjelennek, akik zavarosban halászol.
0: Dani, egy gondolat még?
2: Nem, ennyit akartam, csak hogy ezek szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy a miniszterelnök elkezd eljárásokban tanuknak odaszólni, előre jelezni ítéleteket, mert szerintem nagyon más, ha mi prejudikálunk mondjuk, vagy akár Orbán Viktor ellenzéki vezetőként, mint egy regnáló miniszterelnök prejudikál például eljárásokban, de kétségtelen, ennek van most szezonja, ezt aláírom.
1: Nem, Hon Gábor. Ezzel egyetértek, tehát ez nem helyén van.
2: Közös pontok.
4: Szóval egyrészt hátrább az avarakkal, tehát az, hogy hogy meglátsz valakit, és rögtön azt mondod, ez szerintem egy kicsit finom a szóval nekem túlzás. Tehát azért ne, én meglátlak téged, sok mindent gondolnék, és a 80-as évek vége óta látjuk egymást, úgyhogy na jó.
0: Az első alkalom, hogy azt kérem adásban, hogy beszélj még, és erről.
2: Most akkor ez egy koalíciós vita az MSZP-SZD eszköz.
4: Csak mi múltunk.
1: Megláttam múltkor egy tükörben magamat,
2: ezt nem hagyjuk lóba.
1: És rosszul lettem, ott felkiáltottam, és a közönség röhögött.
4: Na, látod?
1: Tényleg így volt, hogy Jézus Mária, ez a fasz, én vagyok.
4: Na, bocsánat. Látod, így, de
0: szerintem
3: önreflexió egy fontos polgári erény.
4: Az önreflexió, itt nem ezt hallottam.
3: Meg belenézett a tükör.
4: De a Fürst pár ügyében nem ezt.
3: Nem, ott nem.
4: Kettő, ugye a Fürst, amikor lemondott, onnantól kezdve ő nem része ennek a testületnek, tehát az nem igaz, az az állítás.
3: Hát ott maradt egy darabig, lemondott, és maradt az ügyességen belül.
4: Most már nincs benne, most már tehát nincs. Ő most nem tagja. Tehát nem arról van szó, hogy
2: ezt
4: az ügyé...
2: Ezt nem is mondtam, de
4: hát
2: egy tanú.
4: Azt hogy összekeverednek a dolgok, jelenleg nem keverednek
2: része
4: össze,
2: egy eljárásnak, és abba az eljárásba a tőle független hatalmi ágnál rezidenskedő miniszterelnök beleszól.
4: Ellentétben a hármatok nagy egyezésével én azt gondolom, hogy egy elképzelhető, nem tudom, hogy így van-e, ezt tényleg nem lehet szerintem jelenleg tudni, de az egy abszolút elképzelhető dolog, hogy valakinek egy bizonyos ponton elege lesz abból, amit vele művelnek. Hogy valaki azt mondja, hogy engem itt arra kényszerítettek, hogy politikai alapon avatkozzak be ebbe az ügybe, és most azt gondolom egy váltáskor, hogy én ezzel előállok, kiszállok ebből az egészből, és szembe helyezkedem. Ez szerintem egy teljesen elképzelhető, ilyen van, mint ahogy ugye a Magyar Péter története is olyan, hogy ő egy darabig ennek a rendszernek a része volt, ezért tudta többek között megbuktatni, mert belülről ismerte ezt a rendszert, majd azt mondta, hogy ebből elég. Ahogy Orbán Viktor a liberális internacionál alelnökéből, fiatal, lelkes alelnökéből lett, a világ liberalizmusának magát legfontosabb gondoló ellensége, nem ő az.
3: Vagy az antikommunista SZDSZ-ből a szocialista párt.
2: Ne jussunk Bajcsi Zsinicki Endréig.
4: Ez is így, ebben is igazad van, rendben van, csak azt kell mondom, hogy a változás jogát még egy ügyésznek is meg kell szerintem hagyni. Tehát az, hogy ő kiszáll, és elénk teszi azokat a történeteket, amik az elmúlt időszakban hosszú évekre visszanyúlóan történtek, ami benne van egyébként ez a Völner ügy, ami elképesztő, és mióta nem találunk megoldást a végére. Benne van sok minden egyéb. Hát mi se találtunk megoldást, hát senki nem tudjuk
0: 10 perce még ügyész voltál
1: senki. Mi az, hogy tunk?
4: Hát a magyar társadalom.
1: Először, nem a magyar társadalom, először is az Orbán igazságszolgáltatás nem tett rá valamilyen sajtás.
4: Ennek a része volt ez az ember, aki most kiszállt. Tehát én nem látom azt feltétlenül, hogy ez egy nem követhető ez a dolog. Nem tudom, hogy mi van, az a történet tényleg zavaros, de azt viszont tudom, hogy ez a pacák már nem a legfőbb ügyészségre hajt, mert azt pontosan tudhatja, hogy ő ezek után bizonyosan nem lesz legfőbb ügyész, hát mert nem állnak pozíció. A szóba az ügyészségem vele, hát hogy ez képtelenség lenne.
3: Baka András szerintem egy konzekvens álláspontot visz legfőbb ügyész jelölés ügyben.
0: Laci, nem fogsz örülni neki, és megint eljátszom igen? veled, de erről is van egy filmünk.
3: Képzeld. Nem mondod.
0: Innen fogod folytatni.
3: Jó, rendben, nézzük csináljuk. Meg.
5: Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbbügyésznek Baka András köztársasági elnök, jelentette be az államfő hétfőn a Sándor palotában. Baka hangsúlyozta, a döntés az ügyészség szakmai és erkölcsi megújításáról szól, amelyhez független, személyes tartással rendelkező vezetőre van szükség. A jelölt Dr. Fejes Péter korábban a Vas megyei főügyészség büntetőjogi főügyész helyettese volt, megbízatása annak idején Holt Péter döntésével bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg. A tavaly nyugdíjba vonult jogász jelenleg egyetemi oktatóként dolgozik, pártpolitikai kötődése nincs. Fejes úgy fogalmazott, célja a szakmaiság, a függetlenség és a társadalmi megbecsülés visszaállítása. A köztársasági elnök azután állított új jelöltet, hogy az országgyűlés szeptember végén leszavazta korábbi jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az új legfőbb ügyész megválasztásához kétharmados parlamenti többségre van szükség, a döntésre pedig szorít az idő, a válthatóság jelenlegi megbízott vezetőinek mandátuma december 5-én lejár.
0: Laci, ígéret szép.
3: Igen, szóval hogy a köztársasági elnök világos vonalat visz. Először is azt mondja, hogy nem egyeztet politikailag. Ez szerintem megkérdőjelezhető egyébként, hiszen végül politikusoknak kell dönteni a legfőbb ügyész szeméről, de a köztársasági elnöknek ebben konzekvens az álláspontja. Másrészt pedig mind a két jelöltje az ügyészségi rendszeren belülről jött. Vagy jön. És én szerintem ő azt feltételezi, mármint Baka, meg szerintem joggal feltételezheti más is, hogy valójában Magyar Péter meg a tiszta többség az ügyészségen kívülről akar hozni legfőbb ügyészt. Mert azt mondja, hogy az ügyészségi rendszer átalakítását, az ügyészségi rendszernek a megreformálását, amit ugye mond szintén konzekvensen a miniszterelnök, azt az ügyészségen belülről érkező ember nem tudja elvégezni. És szerintem itt van a konfliktus lényege, és ebben mozognak az ügyészség különböző vezetői is, meg ebben mozognak az ügyészségen kívüli jogi, az igazságszolgálat ügyvédi befolyás, ügyvédi irodák befolyása, mondja Baka András. Az durva dolog, amikor azt mondja a köztársasági elnök, hogy a legfőbb ügyész kiválasztását, vagy jelölését, ami az ő csak is az ő joga, azt ügyvédi irodák próbálták befolyásolni. Ez azért némi magyarázatra egyébként szorulna ez a mondat, de oké, megengedjük, hogy a köztársasági elnöknek legyen joga ennél nem többet mondani. Szóval szerintem itt nagy harc zajlik, és ebben a nagy harcban kell értelmezni a Fürth mozgását is.
4: Igen, csak ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a nagy harc oda vezet, hogy hónapok óta nincs, pedig lehetne legfőbb ügyész, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen. Tehát itt mindkét felet én felelősnek tartom abban, egyetértem most ebben veled, hogy a politika arról is szól, hogy beszélünk egymással, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, van egy javaslatom, el tudod-e fogadni, és ebből a szempontból egész más a sólyom története, mert ott ugye nem volt meg a többség, tehát ott volt értelme ennek a játéknak, most ennek semmi értelme, ez csak arra jó, hogy egy vezetetlen szervezet össze-vissza idelép, odalép, szétesett formában, és szerintem itt nem csak a politikáról van ám szó, mert itt arról is szó van, hogy azok a normál köztörvényes bűnelkövető, akinek teljesen elveszett a bizalma abban, hogy aki felette ítélkezik, mert látja, hogy mi van, az abban ő mennyire bízhat meg, mennyire valóságos, mennyire kiszámítható az, ami vele történik. Tehát itt az egész igazságszolgáltatás nem csak a politikai számon kérés.
3: Te hoztad szóba az előbb a Völner ügyet, azért tegyük azt is oda az asztalra, hogy a Polt Péter vezette ügyészség volt az, aki a Völnert a bíróság elé állította.
4: De hány éve volt?
1: Ne tereljünk már.
0: Még Danit és Sanyit
3: de az már nem, nem csak az ügyészség
2: probléma.
1: Egy dolgot csak szeretnék hozzáfűzni. Okay. Itt derül ki, hogy mekkora hiba volt, hogy a Magyar Péter lett a miniszterelnök, és nem én. Én mondjuk most simán fölrúgtam, megvan a kétharmadom, alárendelem egyébként
3: a kormány alá
1: az ügyészséget, és akkor ez a cirkusz nincsen. Hát, amúgy meg nem népszavazás kérdése az, hogy ki legyen a
3: csak akkor ügyész. Minden ügyészségi ügynek a végső felelőse a kormány.
1: Így van.
3: Azért az egy ér, azért az egy komoly felelős.
1: Kacsó,
2: de nem is
1: lehetne
2: Instagram. Az a durva, hogy
1: nem fenyeget.
2: Az a durva, hogy már most is
3: úgy tűnik,
2: mintha ez lenne a helyzet. Nincs átalakítva az alkotmányos rend, de most is úgy tűnik, mintha ez lenne a helyzet. A politika szerintem látványosan befolyás gyakorol, és közben valóban nem csak politikával érintett ügyek vannak, hanem vannak hétköznap idézőjelben bűncselekmények, és azok most valószínűleg pihennek, parkolópályán vannak, ami a jogbiztonságot megint csak rombolja. Mert egyébként van egy legfőbb ügyész, Unger Annának hívják, tehát hogy azért tegyük, mert nem ő az legfőbb ész, de politikai értelemben egy tiszás szavazó szemében szerintem
3: nem
2: közjogilag, hanem politikailag Unger Annába helyezték a bizodalmukat, hogy az elszámoltatást politikai értelemben, még egyszer mondom, ötször aláhúzom, véghez viszi már. Tehát ilyen szempontból szerintem a legfőbb ügyész személy az még egy plusz kavarás lesz ebben az egész újra alakuló konstrukcióban, ami egy eléggé lebénult állapotot sugároz egyébként. A feljelentések megvannak, tehát abból van 100, nem tudom mennyi, minden minisztériumban X mennyiség, tehát azért lesz dolguk.
3: Ha már a Sesták ügyet idehoztad, ugye mi történt ott? A Sesták be...
4: Nem én hoztam, Orbán hozta ide. Tehát én csak...
3: Nem, a Tamás én hozta csak... ide. A Tamás hát, hozta ide Orbán, aki idehozta a Sesták.
4: Igen, tehát
2: Tamás hozta az Orbán.
3: Okay. Nem... És a Sesztákot, na mindegy. Szóval mi történt a Sesztákkal? Bement az ügyészségre, ahol éppen ott járt a Nemzeti Vagyon Hivatalnak az elnök helyettese, és ott helyben ő maga indítványozta a Sesták őrizetbevételét, és elvonta az ügyet az ügyészségtől. Tehát az a kérdés, amit a Dani persze képletesen mondott, de valóban igaz, ma a legfőbb ügyész Magyarországon az az MVVH elnöke.
0: Gábor, köszönöm és szépen. Köszönöm szépen a mai részvételt, uraim. Kihasználom, hogy mindenki éppen levegőt vett. Ha kérhetem, legközelebb kicsit több szenvedélyt vigyünk ebbe a vitába.
4: Szívesen.
2: Hozzá olyan témákat.
0: Igen, olyan ügyeket. Olyan ügyeket hozok.
3: És én, nekem, kedve, és én kedvellek, Gábor.
1: De nekem
3: én
1: egy élmény volt, és már most mindannyian nagyon hiányoztok.
0: Mm. Ó, köszönjük. Köszönjük szépen, nekem a kedves nézők hiányoznak, de egy hét múlva jövünk újból, hétfőn 21:50-től. Mindig lesz csat. Viszontlátásra.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az ATV
2: nézőit
1: és a Spirit FM hallgatóit. Október 14-e szerda van. Isten éltesse a névnapos Heléneket és Domosokat és a születésnaposokat is.
2: Így van. Kezdünk rögtön a beköszönő után. Egy lapszemlével. Itt lesz önk Trencsényi Dávid, a Klik TV szerkesztő műsorvezetője, akivel a tegnapi nap eseményeit fogjuk főképp átbeszélni. Ugye a miniszterelnök adott egy interjút, egy rendhagyó interjút a Partizánnak, ott mondott érdekes dolgokat, illetve hát a tegnapi parlamenti eseményekről is szót ejtünk majd. Volt itt minden, leparasztozták egymást a képviselők, megint kiabálás, abszolút parlament volt.
1: Ezt követően pedig érkezik hozzánk Borbély Zoltán ügyvéd, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy Bak András megnevezte új legfőbb ügyész jelöltjét, Fejes Pétert. Az érdekesség vele kapcsolatban az, hogy Veszprém megyei főügyész volt, aztán 2012-ben Polt Péter váratlanul menesztette bizalomvesztés miatt. Hogy milyen az új jelölt és mi állhatott a menesztés hátterében, arról beszélgetünk majd.
2: Aztán jön Rákai Filip, akit arról fogok majd kérdezni, hogy egyre több bűncselekménnyel kapcsolatban hozzák összefüggésbe a nevét. Ugye a filmügy után itt van egy telekügy. Na, érdekes dolgok ezek. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani.
1: Aztán Fedinec Csilla történész kisebbségkutatóval beszélgetek majd, ugyanis az ukrán parlament hétfőn megszavazta, Zelenszkij pedig kedden aláírta a kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvényt, ez pedig jelentős előrelépést jelent a magyar-ukrán kapcsolatokban, és hát a kisebbségek jogaiban meg aztán végképp, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Magyar Péter tegnap este a miniszterelnökségi dolgozószobájában fogadta a Partizán munkatársát. Beszélt egyebek mellett a tegnap elfogadott gyermekvédelmi törvényről, valamint az új legfőbb ügyészjelöltről is. Többek között erről beszélgetünk Trencséni Dáviddal, a Klik TV szerkesztő műsorvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Szia, Dávid!
0: Nekem, ugye hát ez egy rendhagyó interjú volt a miniszterelnökségi dolgozószobában. A Partizán volt az első, amely ott megjelenhetett, és nekem az jutott eszembe, hogy nemrég volt egy ilyen kellemetlen incidens, amikor a Partizán munkatársait nem engedték be a parlamentbe. Vajon ezt akarta jóvá tenni Magyar Péter, vagy üzenni ezáltal valamint, ezáltal a gesztus által?
2: El is mondta egyébként, valóban, ugye, ha jól tudom, akkor két alkalommal is visszautasították a belépési engedélyét a Partizánnak, talán arra hivatkozva, hogy nem sajtótermék.
1: Nem felel meg annak a kritériumnak, állandó hírszolgáltatása.
0: Az NMH-nál nem úgy volt bejegyezve.
2: És valahogy így próbálta ugye a régió viszonyt, hiszen valójában, ne felejtsük el, hogy a politikai karrierje Magyar Péternek az egy nagy-nagy Partizán interjúval kezdődött. Érzek azért ebben némi, hát most nem biztos, hogy szeretni fognak a nézők, egy Orbáni gesztust. Tehát az én megoldom. Gyere, gyertek el hozzám, hogyha ez a gonosz házelnök nem is tudja meg tenni azt, amit meg kell, hiszen azt is elmondta az interjúban Magyar Péter, hogy...
1: Mondjuk, hogy soha nem mondaná azt Felszófferre, hogy gonosz, tehát ugye azt mondta, hogy ez a szabály, ehhez tartani kell magatokat, és egyébként a Partizán meg is lépte azokat a...
2: Azt elmondta, hogy ő azt szeretné, mármint Magyar Péter, hogy engedjenek be mindenkit, tehát eljátszotta azért ezt a nagyon megengedő, nagyon liberális hozzáállást, hogy ez mennyire van így, mennyire nem... Abszolút filmszínház, abszolút parlament.
0: Mondjuk az előző kormány ennyire nem volt készséges a sajtómunkatársaival, legalábbis az ellenzéki sajtómunkatársaival, tehát ilyen szempontból.
2: Nem állítanám azt, hogy olyan nagyon készséges lenne, akár Magyar Péter, mondjuk a NER egykori sajtójával, de azt állítanám, hogy olyan nagyon-nagyon sok interjút adnának a kormány tagjai, vagy a TISZA képviselői, ami nekem személyesen nagyon hiányzik. Én el szoktam azt játszani, 2-3 hetente írok egy interjúkérelmet a pénzügyminisztériumba. Nem emlékszem rá, hogy Kármán András bárkinek adott volna interjút az elmúlt fél évben.
1: Próbáld meg a költségvetés elfogadása után.
2: Hát reméljük, hogy akkor vagy nekem, vagy valakinek, de kötélnek áll. Tehát messze nem olyan készséges, mint ami ennek egyébként tűnik. Valóban...
1: Tényleg, ha már említetted a parlamentet, mit szólsz ahhoz a Magyar Péteri javaslathoz, hogy kötelező alkohol és drogtesztet
2: nem tudom,
1: látna hogy... szerencsésnek? Ezt komolyan veendő javaslatnak tartsuk, vagy...
2: Volt már ilyen javaslat. Csak akkor ugye ez úgy kezdődött, már nem is tudom, de az elmúlt 16 év valamelyik eklatáns pillanatában, amikor a NER, talán Kövér László, de ebben bizonytalan vagyok, a sajtót kezdte el csuklóztatni, és az újságírók számára akart előírni valamilyen törvényben rögzített módon drogtesztet, utána ezt még ki is akarta szélesíteni, tehát ez nem egészen új ötlet, nem egészen új.
1: De akkor nem lett bele semmi. Most viszont legyen, vagy ne legyen?
2: Hát, Magyar Péteren múlik. Minden Magyar Péteren múlik, de hajlok arra, hogy ezt a vita hevében rögtönözte.
0: A frakcióját felkérte a vonatkozó jogszabályok módosítására, tehát hogyha komolyan veszik a felkérést, akkor ez megindulhat.
2: Szintén Magyar Péteren múlik, hogy a frakciója komolyan veszi-e a felkérést. Azért itt én nem szeretek Dúró Dórára hivatkozni, de azért ő felvetett pár abszolút reális kérdést. Az alkohol az egy nagyon speciális dolog, hiszen legális. Amikor én 1000 évvel ezelőtt megjártam a parlamentbe, mértek is alkoholt.
1: Legális, de azért munkaidő alatt alkoholt fogyasztani sok helyen nem.
2: Ez kétségtelen.
1: Elfogadott.
2: Nem tekinthető veszélyes üzemnek a parlament. De úgy mondom, a parlamenti kantinban mértek alkoholt. A drog teljesen más tiszta, az törvénybe ütköző. Viszont a képviselőknek mentelmi joga van. Ilyenkor mi történik? Egy csomó olyan valódi technikai kodifikációs probléma van ezzel a felvetéssel, ami szerintem egyébként abban az irányba mutat, hogy maradjon ez egy hirtelen felindulásból elkövetett parlamenti tréfa.
0: Ez hirtelen felindulás volt? Ugye én csak ezen gondolkodtam, hogy mi lehetett a célja ennek olyan szempontból, hogy láthatóan, vagy nekem úgy tűnik, hogy Pócs János fricskázza Magyar Péter. Tehát bennem nem az merült fel, amikor láttam azt, hogy dörmögödömötört olvas, bakuzik a telefonjával, a telefontokját nézegeti, bingóznak, hogy itt bárki is tudatmódosítószer hatása alatt lenne, egyszerűen csak hát egy fricskázás történik.
2: És ez egy visszafricskázás. Ugye, nehezen szokjuk meg mindenki, az újságírók is, és egyébként a nézők is nagyon nehezen állnak át erre a fajta parlamenti stílusra, erre a fajta parlamenti viselkedésre, elsősorban a miniszterelnöktől. Látszik, hogy elképesztően népszerű egy viszonylag széles körben az, amit Magyar Péter művel a parlamentben, az a fajta kommunikáció, amivel megjelenik, hiszen elképesztő nézettsége van a parlament élő közvetítéseinek, soha nem volt ekkora szerintem. Hogy ez jó vagy nem, ezt mindenki maga döntse el, szerintem ez ízlésbeli kérdés, megfelelőnek tartja-e a miniszterelnöki kommunikációt. Az ellenzék, főleg, hogyha ilyen kicsi, azzal él, amivel csak tud.
1: Tegnap a miniszterelnök Partizán interjújában elhangzott egy mondat. A gyermekvédelmi törvény kapcsán szóba került a könyvek lefóliázása. Ugye itt, aki nem tudná, arról van szó, hogy született egy törvény, miszerint a gyermekek fejlődésére károsnak minősített kiadványokat, szexuális és egyéb ilyen jellegű tartalmú könyveket be kell fóliázni.
2: A homoszexualitás népszerűsít.
1: Így van, de azért ez vonatkozott más durva szexuális pornográf termékekre is. Most ezzel kapcsolatban Magyar Péter mondott egy mondatot, és azt mondta, hogy számára ez nem egy kardinális kérdés. Ez mit üzen ez a mondat? Üzen-e egyáltalán valamit?
2: Nagyon érdekes a miniszterelnök, már a kampánybeli hozzáállása ehhez az egész témakörhöz. Ez egy érzékeny téma, mondjuk a melegek szabadságjogai, jogegyenlősége. A magyar társadalom számára ez egy érzékeny, nehéz téma, amúgy is. Hát még a NER által...
1: Fontosnak tartott téma magyarok széles körében? Tehát nem arról van szó, hogy Magyar Péter azt szagolta meg, hogy ez egy olyan kérdés, amivel igazából nem veszít sokat, bármit is mond?
2: Egy probléma soron, tehát amikor megkérdezik az embereket, hogy mit tartanak a legfontosabb kérdéseknek, valószínűleg nincs benne az első 50-ben. Ebben teljesen igazad van. Viszont, hogyha előkerül a téma, akkor nagyon megosztó. Ezért a kampány során Magyar Péter nagyon következetesen tartotta magát ahhoz, hogy mondott egy mondatot, mindenki azt szeret, akit akar, teljes jogegyenlőség van, és folyamatosan ezt a mondatot idézte vissza önmagától, soha nem állt bele ilyen direkt módon a kérdésekbe, és most sem teszi. Ez a mondat leginkább arra utal, szerintem, hogyha egy kicsit kibontjuk, hogy a tegnapi napon elfogadott ennek a gyermekvédelminek nevezett törvénynek a módosítása minden komolyabb híresztelés ellenére ez a brüsszeli elvárás, illetve konkrétan ugye az Európai Unió bíróságának az ítéletének a végrehajtása. Egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter személyes meggyőződését tükrözi. Mellékes egyébként, és ebben a helyzetben egyébként tök jó, hogy mellékes a miniszterelnök személyes meggyőződése, amit egy ilyen interjúban egy ilyen egyébként valóban mellékszál, de hozzá kapcsolódik szorosan ez az ügyhöz, ez a homoszexuális tartalmat népszerűsítő kötetek lefóliázása, azok számára, akiknek fontos ez a kérdés, szimbolikus, akár árulásnak, vagy magárahagyásnak is tekinthető a miniszterelnöki félmondat. És egyébként az a megfejtés is teljesen jogos, amit te mondasz, hogy egyszerűen ez nem egy fontos téma a magyar társadalom számára, még egyszer nagyon megosztó, de nincs benne az első 50 problémában.
0: Egyébként néhány napja nyilatkozott Magyar Péter egy finn médiumnak, és ott is, amikor az azonos nemű párok házasságáról kérdezték, azt mondta, hogy ez egy nagyon kényes téma, tehát én azt gondolom, hogy óvatos kifejezetten ezekben a...
2: Igen,
0: ezekben a
2: megtartja ezt, amit a kampányban is hozott, tehát az általa vezetett párt, az általa vezetett által uralt frakció végrehajtotta azokat az unió és az uniós bíróság által elvárt jogszabálymódosításokat, amiket meg kellett tenni, de nem áll bele egy ilyen elképesztően megosztó, de nem olyan társadalmilag, nem olyan releváns kérdés.
1: De hogyha így a gyermekvédelmi törvény egészét nézzük, és te azt mondtad, hogy ez a valami fajta brüsszeli elvárás, egyik olvasata lehet az, hogy nem is igazán ért egyet Magyar Péter ezzel a törvénnyel, de hát Brüsszel elvárja, mondtad te. Miközben a elképesztően turbulens szócsata zajlik a törvény elfogadása után, ugye a Fidesz azt mondja, hogy itt tulajdonképpen jön a genderőrület, és jaj a gyerekeinknek, a másik oldalról, és Magyar Péter is ezt mondja, óriási jóvá tehetetlen bűnt követtek el azok, akik nem szavazták meg ezt a törvényt. Tehát valahol mégis fontosnak tartja ezt, vagy egyetért vele.
2: Ugye ez egy csaláta törvény. És amire Magyar Péter hivatkozik, hogy bűnt követel az, aki ezt nem szavazta meg, ez azért van, nem erre a részre gondol ő, hanem a kórházban hagyott csecsemő...
1: Ez az egyik része, de egész törvényről van szó.
2: Hát megint mondod, nem biztos, család. Hogy szeretni fognak a nézők, de az a helyzet, hogy megint egy olyan gyakorlatot látunk, amit az elmúlt 16 évben elég sokszor. Benyújt a kormány oldal egy olyan salátatörvényt, aminek egy része az ellenzék számára teljes mértékben elfogadható, hiszen egyébként az ellenzéki képviselők elmondták, hogy a kórházban hagyott csecsemők védelmére és mentéséről szóló jogszabály részt, ők abszolút támogatják, a többit nem. De egy olyan helyzetet tud teremteni ezzel a kormányzati többség, vagy a parlamenti többség, amivel belekényszeríti a nem szavazásba, vagy a nemmel szavazásba az ellenzéket. Mondom, számtalanszor láttuk ezt az elmúlt 16 évben, ugyanezt a technikát, amit most Magyar Péterék alkalmaznak, és egyébként ugyanezeket az érveket hallottuk, csak az oldalak változtak, tehát hogy aki ezt megszavazza, az a pedofilok oldalán áll, aki nem szavazza meg, az áll a pedofilok oldalán. Nem nagyon változott azért az érvkészlet, és pontosan látjuk, hogy a Fidesz oldalán, és a Fidesz holdudvarában lévő megmondó emberek ma is ugyanazt az egyébként elképesztően hamis és nagyon-nagyon ártalmas érvrendszert használják, amikor szembeállítják mondjuk a meleg közösség jogait a gyermekek jogaival. Miközben ez nem egy két olyan közösség, aminek a jogai kizárnák egymást, sőt inkább erősítik, és minél több, befejezem, csak egy gondolatot engedjetek meg, Martosid a történelem tanárom mindig azt mondta, hogy a jog az olyan, mint egy háló. Hogyha baj van, a jog az, amelyik megfog, amelyik meg tud segíteni. Hogyha részt ütünk ezen azért, hogy egy társadalmi csoport kiessen, akkor egy konkrét társadalmi csoport, akkor azt a részt soha többet nem fogjuk tudni befoltozni, viszont az a rés elkezd nőni, és egyre többen fognak rajta kiesni.
0: Ki az, aki jobban jön ki ebből a helyzetből? Ugye Magyar Péter tudja felemlegetni a nem mi szültük őket mondást Pintér Sándortól, de azt hiszem, hogy a Mi Hazánknak is nagyon komfortos ez a téma, és a szavazóikat abszolút meg tudják nyerni ezzel az állásponttal. Ők ugye köztársasági elnökhöz fordulnak majd, hogy ne írja alá. Szóval, hogyha ezt ilyen politikai szempontból nézzük, kinek
2: hazudik? Valószínűleg, ahogy mondod, a Mi Hazánk szavazói azok, akik erre a leginkább érzékenyek. A Tisza szavazóknak van egy álláspontjuk, az nem változott. Valószínű, ők inkább a liberális, inkább a megengedő oldal felé húznak, és itt jön be az, amit Dávid mondott, hogy de nem releváns a kérdés. A Fidesz számára...
1: Nem én mondtam, Magyar Péter.
2: Oké. A Fidesz folyamatosan a meglévő bank szavazóihoz beszél, őket bármivel meg tudja lényegében tartani, hogyha Orbán Viktor mondja, és amit Orbán Viktor mond, azt hullámzza és visszhangozza a frakció és a többiek. A mi hazánkos radikális szavazókat lehet ezzel aktivizálni.
1: Még egy témát azért hozzunk be itt a beszélgetésbe. Mi a véleményed arról, tegnapi hír, hogy néhány hónap munka után távozik az energetikai államtitkár, Kapitány István energetikai államtitkára, Tóth András, és már nem az első vezető politikus, aki, hát vezető politikus nem mondjuk azt, inkább a kormányban dolgozó magasrangú szakember, mert ugye politikusként nem ismerjük őt, tehát a sokadik magasrangú szakember viszonylag rövid idő belül távozik a kormányból. Ez jelenthet valamit? Valami fajta problémát? Szerkezeti problémát? Vagy higgyük el azt, hogy ezek a személyes indokok mind-mind a politikai struktúrán túlnőve magánéletbeli vagy egyéb okok miatt történnek?
2: Mit lehetne mondani? Tehát, hogy egy ilyen viszonylag gyors váltásnál valahogy megpróbálják kommunikációs szempontból kimozogni. Nem gondolom, hogy ez szerkezeti vagy strukturális problémára utalhat, sokkal inkább arra, amivel már a kampány második felében szembe kellett, hogy nézzen a Tisza, hogy nagyon kevés a kipróbált embere, nagyon kevés az az ember anyag, kicsi az az ember anyag, amelyiknek van bármiféle rutinja a kormányzati munkában. És egyszerűen most rázódnak bele. Borzasztó turbulens a magyar közélet, miközben, hogyha megpróbáljuk lehántani a parlamenti munkát, a miniszterelnöki kommunikációt, akkor azt látjuk, hogy elképesztően kevés szó esik a kormány érdemi munkájáról. Erre azt mondja egyébként, hogy az ellenzéki kritika, hogy mert nem is kormányoznak, csak kommunikáció van. Tudjuk, hogy ez nem igaz, de azt is tudjuk, hogy egyrészt valóban, amiről Ruh Bálint beszélt korábban egy interjújában, nagyon hosszú idő egyáltalán átlátni 16 év megalit struktúráját, és nagyon nehéz ezt lebontani. Főleg úgy, hogy nagyon kevés a, mondom, a kipróbált ember. Tehát azért a minisztereknek a jelentős része olyan, most akik tárcákat vezetnek, akik soha életükben nem mentek, nem dolgoztak érdemben a közigazgatásban. Hát még az államtitkár is egyre lejjebb szinteken.
1: Trencsény Dávid, Big TV, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönjük a beszélgetést.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
4: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Több mint 4 milliárd euró uniós... Folytatódik a napos,

0: magyar egyetemisták és kutatók számára. Több témában is döntött tegnap a parlament. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett jogszabályokat módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként, valamint az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Már most akadozik az előrejutás a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főúton is az Ürömi úti körforgalomhoz közeledve. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjén. Jó reggelt kívánok! Baleset miatt tapasztalhatnak fennakadást a főváros első kerületében az Attila úton a Krisztina körút előtt. A korlátozás miatt az 5-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Alagút utca megállót a Pasaréti tér felé, és a 16-os autóbusz is terelve jár, nem érinti a Krisztina tér megállót a Deák Ferenc tér irányában. Csak lassan járható a 10-es főút bevezető szakasza az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt szintén telítettek a sávok, ahogyan a Budaörsi úton is befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Akadozik az átjutás a Rákóczi hídon Budára. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, a Rákóczi út a Barostértől befelé, az M5-ös autópálya bevezető szakasza a Határútnál, továbbá a Kerepesi út és a Fogarasi út is a közös csomópont előtt a befelé vezető sávokban. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb.

0: otthon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Teddy. Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy. Új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy. Ötletekkel teli.
3: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
4: Én? Letúj profilként.
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
3: AuraBay.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
7: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek, MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
7: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Baka András Fejes Pétert javasolta új legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök mértéktartó pártkötődéstömentes személyként jellemezte. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy Pott Péter bizalomvesztés miatt 2012-ben menesztette Veszprém megyei főügyészi pozíciójából. Erről beszélgetünk majd Borbély Zoltán ügyvéddel. Jó reggelt, köszönöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Egyes szakmai vélemények szerint megközelíthetetlen, szigorú, távolságtartó személy Fejes Péter. Ön meg tudja ezt erősíteni? Volt vele kapcsolata?
2: Persze, de én nem tudom ezt megerősíteni. Én szerintem ő egy közvetlen, egy sportember, ezt is lehet mondani, és nyitott, nagyon fontos, hogy nyitott. Az ügyészség nagyon zárt szervezet, és vannak olyan vezetők, akik azt az álláspontot képviselik, hogy minél jobban észrevehetetlenek, annál tovább élnek, vagy annál tovább tart a mandátumok. Én ezzel nem értek egyet, de kétségtelenül vannak olyan vezetői pozíciók, ahol az eredményes. Tehát, hogy nem is tudjuk, hogy van, de már tizenvalahány éve regnál. Most Fejes Péter nem ilyen. Az, hogy szigorú, az biztos, az igen. Az, hogy megközelíthetetlen, ennek két értelme van. Az egyik az az, hogy politikailag megközelíthetetlen, a másik az, hogy emberileg megközelíthetetlen. Politikailag valóban megközelíthetetlen, emberileg nem az. Tehát emberileg megközelíthető. Én legalábbis így tapasztaltam.
1: Én is azt hiszem, hogy talán azért hangsúlyozták ezeket a tulajdonságokat, hogy rögzítsék azt, hogy nem lehet őt befolyásolni, és a szakma szabályai az elsődlegesek, tehát én így értettem. Említette, hogy ő egy nyitott személy, és korábban ön azt nyilatkozta, hogy egy paradigmaváltást vezetett be az ügyészség szemléletében azáltal, hogy a nyilvánossággal elkezdett kommunikálni. Milyen paradigmaváltás történt, vagy milyen lépést tett?
2: 2001-ben jött létre az ügyészségi sajtószóvivői hálózat, és Fejes Péter a kezdetektől a szóvivői társadalom egyik megbecsült tagja volt nálunk. Ő akkor Vas megyei főügyész helyettes volt, és ugye a körmendi gyermekgyilkosság, Táncos Gábor ugye gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy megosztotta a magyar társadalmat, mert gyakorlatilag mindenki azt hitte, hogy ártatlan. Ennek az volt az oka, hogy kiváló kollégám Somos Zoltán a védelem érveit minden, hát nem ebben a stúdióban, egy más, ennek az elődjében is, meg mindenhol kifejtette. A bíróság, tehát akkor még legfelsőbb bíróság és az ügyészség érvei pedig háttérbe szorultak. És Fejes Péter volt az, aki ezeket az érveket felsorakoztatta, és reményeim szerint egy kicsit helyre billentette azt a teljesen téves elképzelést, hogy Táncos Gábor ártatlan, hiszen őt jogerősen a legfelsőbb bíróság 13 évre ítélte egy kislány meggyilkolásáért, és még a mai napig vannak Körmenden és máshol, akik azt hangoztatják, hogy Táncos Gábor ártatlan. Na most én is végigkísérhettem ezt az ügyet. Olyan bizonyítékok voltak ellen, amik kétséget kizáróan bizonyították, hogy ő bűnös, és ezt el kell mondani, mert ha nem mondják el, akkor a közvélemény nagyon jó indulatú, de csak az egyik oldalt fogja elhinni.
1: És konspirálnak, azt hiszem. Fontos ez a szemlélet a mostani helyzetben? Ugye az ügyészséggel szemben a társadalom bizalmatlan a tekintélye, mélyponton van. Az, hogyha kommunikálnak majd a nyilvánossággal abban az esetben, hogyha megválasztják legfőbb ügyészté, hogyha nyitott lesz a sajtó felé, az segíthet azon, hogy az ügyészség kijöjjön ebből a rossz helyzetből?
2: Az egyik ilyen sajtószóvivői továbbképzésen Vitrai Tamást hívtuk meg vendégként, és ő azt mondta, hogy az a csapat, amelyik minden mérkőzését zárt kapu mellett szeretné játszani, ne akarja, hogy neki szurkoljon a közönség. Ez gyakorlatilag egy árszpoétikámmá vált. Nekem az, hogy Fejes Péter hogy fogja irányítani a legfőbb ügyészséget, ez nyilván az ő karakteréhez fog idomulni, mennyire erősíti meg a kommunikációt, ő mennyire lesz jelen, mert nagyon érdekes, hogy a különböző legfőbb ügyészek mennyire voltak jelen a közvéleményben. Györgyi Kálmán saját maga nyilatkozott általában. Pott Péter kezdetben nagyon aktív volt a nyilvánosság előtt, az utolsó időszakban csak a hivatalos megjelenésekre korlátozódott. Belovics Ervin nagyon-nagyon nem szerette a nyilvánosságot, pedig kiváló előadó és kiváló ügyész. Kovács Tamás pedig mondjuk úgy, hogy az én rábeszélésemre igen sokszor megmutatkozott a televízióban, mert én azt gondolom, hogy az ő tekintélye, az ő fantasztikus szakmai múltja erre predesztinálta is. Nagy Gábor Bálint kevesebbet nyilatkozott. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha valaki sokat van a napon, akkor esetleg megéghet. Viszont, hogyha egyáltalán nincs és nem ismert, mint például a köztársasági elnök első jelöltje, akit a szervezeten belül is kevesebben ismertek, ezért is most én nem gondolom, hogy csak emiatt a személyes szál miatt nem választották őt meg. Egyszerűen nem tudták, hogy ő ki. Egy 12 éves ügyészi múlttal azért az már valami, ugyanakkor nem lehetett őt megjeleníteni, nem lehetett tudni, hogy ő milyen lesz, hogy lesz. Egyébként most is mondtam, tehát vannak olyan vezetők, akiket nem ismer a közvélemény. Talán Hofi Géza mondta egyébként annak idején, hogy lehet, hogy az a jó, hogyha az MLS elnökét nem ismeri a közvélemény, hanem mondjuk nyer a csapat. De ugye Csányi Sándort is ismeri a közvélemény. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció, a nyitottság a mai világban elengedhetetlen, és hogyha megnézzük mondjuk 1989-től mondjuk Keleti György egy televíziós műsorban a romániai forradalmat szakszerűen értékelte, akkor ő a Honvédelmi Minisztérium szóvivője volt, később honvédelmi miniszter. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság szóvivőjéből lett a legfelsőbb bíróság elnöke. Szijjártó Péter a Fidesz szóvivőjéből lett külügyminiszter, Cserpalkovics András a helyettes szóvivő, pedig Székesfehérvár polgármester, és most csak pár példát mondtam, hogy szóvivőből, kommunikációs szakemberből könnyen lehet adott esetben első ember.
1: Az mindig előny, hogyha valaki jól kommunikál. Egy picit térjünk még arra, hogy Polt Péter bizalmát vajon miért veszíthette el, ez sokakat érdekel, azt hiszem, ő erről nem nyilatkozott, mert Fejes Péter nem mondhatott erről semmit. Lehetett olvasni olyan elméleteket, hogy egy kollégája fúrta esetleg, hogy a vörösiszap katasztrófa kapcsán a politikai nyomás gyakorlás vitte előtt. Önnek van erről információja, hogy miért távoztatott?
2: Van, de senki nem hatalmazott fel rá, hogy ezt elmondjam. Azt tudom mondani, most nem Barkóba, hogy nem a vörösiszap katasztrófa volt ez. Mondjuk úgy, hogy személyes okok álltak a háttérben, olyan nemtelen támadások, amelyekre egy olyan ember, mint Fejes Péter nem volt felkészülve. És akkor tulajdonképpen szerintem elmondtam a lényeget, amit én tudok róla.
1: Fejes Péter Györgyi Kálmán nyomdokaiba léphet, ezt ő hatalmas megtiszteltetésnek gondolja, erről ugye beszélt, amikor Bak András jelölte őt, és Szabó Sándor volt törvényszéki elnök is, azt nyilatkozta, hogy Györgyi Kálmán nagyon szerette Fejes Pétert. Mit tudunk Györgyi Kálmáról? Ugye ő volt a rendszerváltás utáni első ügyész, milyen szerepet töltött ő be?
2: Hát ennyi műsoridőnk nincsen, hogy elmondjam.
1: Röviden.
2: Igen, hát Györgyi Kálmán egy kiváló büntetőjogi oktató volt. Én személyesen ismerhettem, és ennek nagyon-nagyon örülök. Utolsó beszélgetésünk a Saú fia című filmről szólt, egy rendkívül széles látókörű a büntetőjog oktatója, nekem tanárom is volt, előadott, és mellesleg ugyanazon a büntetőjogi tanszéken tanított, ahol Polt Péter is, tehát akkor az a ELTE büntetőjogi tanszék tele volt Nagy Ágyóval, Békés Imre, Györgyi Kálmán, Wiener Imre, később ugye a fiatalabb oktató Gellér Barázs, Morvai Krisztina, tehát a büntetőeljárások tanszéken Hak Péter, Erdei Árpád, záporoztak a nagy nevek, és én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Györgyi Kálmántól tanulhattam. Nagyon jó humorú ember volt egyébként, nagyon jó lehetett parodizálni, mert a nagy egyéniségeket, azokat nagyon jól lehet utánozni, egy kifejezett, egy ilyen kimért, egy hatalmas tekintély volt, és ugye az ő távozása a mai napig rejtély. Ezt senki nem tudja. Őt is kérdezték erről, és azt mondta, hogy nekünk Áder Jánossal van egy férfias titkunk. Ez volt az, amit eddig lehetett tudni.
1: Igen, ő is ugye idő előtt távozott egy ilyen...
2: Ő 1990-től 2000-ig volt a Magyar Köztársaság első legfőbb ügyésze, és az még egy nagyon érdekes kérdés, hogy az akkori jogtudósok nagy része, többek közt ő is, annak a pártján volt, hogy az ügyészség a kormány alá legyen rendelve.
1: Borbély Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: 2 héten belül másodjára vendége az ATV Startnak, Rákai Filip, szervusz.
1: Jó reggelt, kérek elnézést.
0: Ennek van oka, mégpedig lenne, ugye 2 héttel ezelőtt a Most vagy soha című filmed állami támogatása kapcsán voltál itt, és most pedig egy telekügylet kapcsán pörög a neved a sajtóban. Röviden összefoglalnám, és azonnal javíts ki, hogyha ez nem így van. Téged valaki feljelentett, amiatt, mert 2022-ben te Rácsalmáson megvettél egy telket, amit egy évvel később eladtál a mellette lévő Hankó gumigyárnak jelentős haszonnal. És ez a feljelentő azt állítja, hogy te benfentes információkat kaptál arról, hogy a Hankó később meg fogja venni ezt a területet, és te is ezért vetted meg. A feljelentés megtörtént, hivatali vesztegetés a gyanú, és nyomoz állítólag a rendőrség. Téged már kihallgattak?
1: Nem. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és még egyszer én kérek elnézést, hogy velem kell megint ébredjenek. Feltételezem, hogy nem ez az utolsó ilyen alkalom, ugyanis Magyar Péter és kormánya az általa fölhergelt Tiszáj szeretett szekta közreműködésével folyamatosan kreált ügyekkel próbál ellehetetleníteni, és egyfajta ilyen politikai boszorkányüldözés áldozata vagyok. Én nem mártírkodni jövök ide, mert, hogy mondjam, látjuk, hogy mi történik, és ha valaki 2-2,5 évvel ezelőtt a Varga Judit, a Magyar Péter egykori feleségével készült interjút végignézte, akkor pontosan tisztában lehet azzal, hogyha egy ember a gyerekeivel és a feleségével így bánik, és egy bántalmazó kapcsolatban él egy család, akkor mit jelent, amikor ez az ember miniszterelnök lesz? Egy bántalmazó kapcsolatot szabadított gyakorlatilag az országra. És én nem, még egyszer mondom, én nem mártírkodni akarok, közszereplőként az embernek sok mindent el kell viselnie, történetesen azt nem, hogy hétről hétre köztörvényes bűncselekményekkel vádolják teljesen alaptalanul.
0: De mi köze a BRFK-nak Magyar Péterhez? Mert ugye te most a miniszterelnökről beszéltél, a BRFK nyomoz ellened Dávid, egy feljelentés miatt. Ő jelentett fel?
1: Nem, de egy olyan világ, illetve nem tudom, mert nem tudjuk, hogy ki a feljelentő, de feltételezem, hogy nem ő volt. Hát nem, mert engem senki ugyanúgy, ahogy a Most vagy soha, vagy egyéb ügyekben sem kérdezett meg. Dávid, egy olyan világban, amikor a magyar parlamentben a magyar miniszterelnök rámutat politikusokra, rámutat hatóságokra, életvezetési, jogi és egyéb ötletekkel bombázza a rendőrséget, az ügyészséget, hogy kit kéne mikor elvinni, stb. Egy ilyen világban hadd ne válaszoljak a feltett kérdésedre, hogy ez az egész honnan jön. Ez egy képtelenség. Tehát én kreatív emberként elég jó a fantáziám, de ennyi hülyeséget, ennyi blőd marhaságot, amit például ezzel a rácsalmási telek ügylettel kapcsolatban leírt a sajtó, az döbbenet. Hát elmondom például kronológiai sorrendben. 2018-at írunk, amikor a Hankók országvilág előtt bejelentette, az akkor már vagy 10 éve, vagy 15 éve itt működő Hankók, hogy gyárbővítésben gondolkodik. Nekem 2020 valamikor talán év elején került a látóterembe az a terület, amely egyébként az OTP ingatlan alapnak volt a területe, több mint 10 évig árulták, senkinek nem kellett. Én 21-ben úgy döntöttem, hogy leopciózom ezt a területet, tehát vételi jogot alapítok rá, majd 2022-ben megvásároltam. Időközben...
0: Bocsáss meg ezt, csak hogy helyére tegyük, 2021-ben indítottad te ezt el,
1: van,
0: az abban opciót, az évben, amikor van. A kormány kiemelt gazdasági területté nyilvánította.
1: A szomszéd területet. Ezt a területet ezt a ugyanis terület. Nem kellett, és ebben is össze-vissza beszél mindenki. Tehát ezek nem mezőgazdasági területek voltak. Amikor én megvettem, ez már egy kivett ipari terület volt. Azért is mondom, hogy bárki megvette volna, a Hankók is megvette volna.
0: Ha ekkora jó üzlet, hogy kerestél rajta 1,4 milliárd forintot, ami nyilván sokaknak csípi a szemét, de ez nem meglepő, akkor más miért nem vette meg ezt?
1: Hát Dávid, ezt mástól kell megkérdezni. Az üzlet már csak olyan, és hogy ki mennyit keresett rajta, most erről is hosszan beszélhetnénk, az üzleti titok miatt nyilván ebbe sem mehetek bele, mert ezzel kapcsolatban is mindenféle marhaságot leírt a sajtó kritika nélkül és kérdések nélkül.
0: Az nem nagyon tudom, nehéz, hogy... bocsáss meg, de akkor Dávid... nagyon nehéz a védekezésed, hogyha te azt mondod, hogy nem beszélhetsz róla, de minden marhaság.
1: Hát bizonyos dolgokról nem beszélhetek. Hát most azért gondoljunk bele, 3 magáncég egymás között, hogy egy klasszikust idézek, konszenzuális megállapodásán alapuló üzleti kapcsolat jött létre. Ennek egyéb részleteiről természetesen nem beszéltek, hogy más miatt nem látod benne lehetőséget, azt én nem tudom. Mi megvettünk egy területet egyébként közművek nélkül, mára ez évek teltek el, és egy közművesített terület, de most még az eredeti kronológiához hadd menjek vissza. A hangokkal való üzletemet egyébként az gyorsította föl, hogy 2023 márciusában leégett Dél-Koreában a Hankó gumigyár egyik legnagyobb gyártósora. És úgy döntött a koreai vezetőség, hogy annak egy részét nem ott Dél-Koreában építik föl, hanem idehozzák a rácalmási gyár mellé a kapacitás. Ugye nem gondolja valaki komolyan, hogy én 2020-ban, 21-ben azt már tudhattam, hogy ez le fog égni majd azt ez a nem. Gyár. Sőt, itt jelezném a tiszás trolloknak, hogy óriási lehetőségek nyíltak, még ezzel kapcsolatban is feljelenthetnek, hogy esetleg én gyújtottam föl Koreában talán.
0: Azt biztos, hogy senki nem állítja, viszont az, hogy egy nagy gyár mellett valaki vesz egy területet, és sejthető, hogy ott még valami fajta fejlesztés lesz azon a területen, akkor felmerül a kérdés, hogy ki tudja meg ezt hamarabb.
1: Hát feltételezem, hogy a Hankok, amelyik bejelentette 2018-ban, hogy bővíteni akar.
0: Igen, ha de meg is vette tőled a területet.
1: Ha bejelentett, akkor miért nem vette meg az egyébként piacon lévő területet? És egyébként én akkor több mint 52 hektárat vettem, Dávid.
0: És miért nem vette meg?
1: És ebből 10-et adtam el a Hankoknak. Tehát a 80% a területeknek a mai napig megvan. Tehát ha én akkor a fülest kaptam bárkitől, mint ahogy nem kaptam, akkor nem az lett volna a kézenfekvő, hogy az egész terület el van adva? Nem, mi azon dolgoztunk továbbra is, és a mai napig azon dolgozom, nagy világcégekkel egyébként tárgyalva az elmúlt hónapokban, hogy munkahelyteremtő beruházásokat vigyek erre a területre. És ha már a kormányt kérdezett, hogy ki jelentett föl, vagy ki nem. Szóval az, hogy Magyar Péter hogy gondolkodik a saját embereiről, hogy nevezi kólásdoboznak az országgyűlési képviselőit, az az ő dolga. De Nagy Ervin, aki ebben az ügyben egyébként egy vállalhatatlan és felháborító posztot tett velem kapcsolatban a hétvégén közé, és mindenféle ingatlan mutyiról, meg börtönt ajánlott nekem, stb. Na most én persze azt értem, hogy reggel van, hogy fogalmazok finoman, hogy mondjuk Nagy Ervin intellektuálisan mondjuk egy viszonylag keskeny nyomtávú ember, de annyit azért országgyűlési képviselőként talán még ő is fölfoghatna, hogy a Hankok most egy-két hónapon belül 4-500 embernek ad munkát. Én azokkal a világcégekkel, amelyekkel hónapok óta tárgyalok, ugyanis nem dobálják minden sarkon az ennyire közművesített és ennyire megfejlesztett területeket, Dunajváros és Rácalmás környékén se. Én több száz, vagy lehet, hogy akár egy-2000 embernek munkát adó gyárakat befektetni ide Magyarországra hozó emberekkel, üzletemberekkel tárgyalok. Nagy Ervin azt ígérte a dunajvárosiaknak és a rácalmásiaknak, hogy a dunajvárosi vasműből 1500-2000 ember került munkára, családfenntartó emberek, dolgozni tudó és akaró, kiváló emberek, nekik ígért munkát. Nem veszi észre Nagy Ervin, hogy egyébként nem nekem okoz ezzel kárt.
0: De most Nagy Ervinnel való szócsatádról beszélsz.
1: Dávid, igen.
0: És közben van egy nyomozás, amiben nincs fejlemény.
1: A nyomozásról semmit nem tudunk, ez és az. Ennyi erővel bármiféle képtelenemnél képtelen váddal besétálhat volna valaki a rendőrségre, és téged vagy engem följelentett. A Tiszás szeretett országban, Dávid, te sem vagy biztonságban. Én értem, hogy miért velem kezdik,
0: hogy
1: meg miért
0: például?
1: A fideszesekkel kezdik. Hát tekintettel arra, hogy tiszta a lelkiismeretem, és semmit nem követtem el soha.
0: Ezt mondta Hankó Balázs is, és mégis elvittem.
1: Én ezt értem, elég szégyen, meg elég szégyen
0: ezért
1: az
0: kérdezem,
1: is,
0: hogy
1: Varga Bajusz Veronikát, akinek nem tudom, egy vagy két kisgyermeke várja otthon az édesanyját, azt úgy tartják fogva, mint valami, nem tudom, ilyen rablógyilkos. Szóval felháborító. Én nem tartok semmitől, de ebben a világban, amit Magyar Péter és kormánya fémjelez, Dávid, bármi előfordulhat, és még egyszer mondom, persze, most éltünk, jönnek el úgymond mindenféle kreált ügyekkel, meg van, akit bilincsbe vernek, stb., akik a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz közel voltunk. De senki nincs biztonságban Magyar Pétertől. A Tiszás szavazók sem, és látjuk, mit művel a Tiszás nagyvállalkozókkal, akik esetleg merészelnek kritikát megfogalmazni vele szemben. Tehát itt egy beteg, diktatórikus hajlamú embernek a legsötétebb diktatúrája épül sajnos. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, de ha nem visznek el, és jövő héten jön egy újabb marhaság, örömmel jövök hozzátok, nem magam miatt, hanem a jobboldali közösségem védelme miatt.
0: Nagyon kíváncsi vagyok a fejleményekre. Rákai Filip, köszönöm szépen, hogy ismételten bejöttél.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Az ukrán parlament hétfőn megszavazta, a Zelenszkij elnök pedig kedden aláírta a kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvényt. Ez egy mérföldkő a kisebbségek jogait, illetve és a magyar-ukrán kapcsolatok tekintetében is. A vendégünk Fedinec Csilla, történész kisebbségkutató. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi a lényeg ennek a törvénynek, amit aláírtak?
2: Ez nagyon jó kérdés, különösen azért, mert végigolvasva a magyar sajtót, az a benyomáson keletkezett, hogy mindenki másképp értelmezi, hogy mi is történt valójában, és mit fogadtak el. Egész addig, hogy ez a törvény lehetővé teszi a többek között a magyar nyelvi oktatást a kárpátaljai iskolákban. Nem erről van szó, ez egy úgynevezett csalátatörvény, aminek az a lényege, hogy több kapcsolódó törvényt egyidejűleg módosít. Tehát nem egy új kisebbségi oktatási törvény keletkezett, hanem összesen három törvényt, az oktatási kerettörvényt, annak implementációs törvényét az iskolákra vonatkozóan, és a nyelvtörvényt módosítja olyan módon, hogy megerősíti a létező nemzetiségi oktatáshoz fűződő jogokat.
1: Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan erősíti meg? Milyen további jogokhoz jutottak most az Ukrajnában élő kisebbségek?
2: Többek között ez azt jelenti, hogy a 2017-es oktatási törvény az ugye azt írta elő, hogy a nemzetiségi iskolákat kétnyelvűvé kell alakítani. És ez volt a legfőbb vitapont a két ország között a nemzetiségi jogok védelme tekintetében. Na most azt a cikkeit ebben a törvényben, amelyik ezt a kétnyelvűsítést végrehajtotta volna, annak a bevezetését kétszer elhalasztották, 2023-ban pedig kivezették a törvénynek ezt a passzusát, tehát a magyar nyelvi oktatás mint olyan, az nem változott meg mindezen időszak alatt, viszont nem lehetett nemzetiségi iskoláknak nevezni a nemzetiségi nyelven oktató iskolákat, például nem volt egyértelmű az, hogy a szünetekben vagy az iskola területén tanórán kívül lehet más nyelven beszélni, mint az államnyelv. Nem volt egyértelmű, hogy a központi érettségi vizsgák feladatait azt le kell fordítani a nemzetiségek nyelvére. Nem volt egyértelmű az, hogy az olyan oktatási intézményekben, ahol nemzetiségi oktatás folyik, ott az igazgatónak vagy az igazgató helyettesnek az adott nemzetiség nyelvét is kell beszélni. Viszont egy érdekes paradoxon, hogyha magánoktatási intézményről van szó, például magyar tannyelvű magánoktatási intézményről, ott az iskola vezetőjének nem kell tudnia az államnyelvet, tehát ez nincs ilyen feltétel. Tudhatja, de nem feltétel.
1: A diákok, szüleik hogy fogadták, hogy fogadják ezt a jogszabálycsomagot, a változtatásokat? Akkor nem is hozott olyan nagy változást, vagy nem fog hozni olyan nagy változást az életükbe?
2: Hát a hétköznapi gyakorlatban ez lényeges változást nem fog hozni, ez a jogbiztonságot erősíti, hogy kevésbé érzik bizonytalannak a helyzetüket a nemzetiségi oktatási intézmények. De szó sincs arról, hogy itt 10-15 éve nem volt magyar tannyelvű oktatás, hogy nem lehetett magyarul beszélni, miközben sokszor mondjuk azt, hogy a kárpátaljai magyarok egyik sajátossága, hogy jelentős részük nem beszéli az államnyelvet, és ez konfliktusokat okoz, és a közben itt a magyar közvéleményben ez is elterjedt, hogy közben nem lehet magyarul tanulni az iskolákban, holott az előbb elmondtam, hogy ez egyáltalán nem volt így, tehát ezeket a diszonanciákat észre sem vették az emberek, hogy tulajdonképpen egy másnak ellentmondó dolgokat állítunk. Tehát ezt mindenképp tisztába kell tenni, ezt a kérdést.
1: Mennyire férnek hozzá az anyanyelvi oktatáshoz az ottani kisdiákok? Mondjuk egy 6-7 éves gyerek elindul az iskolába egy kisebb településen, és mondjuk nem tud ukránul, akkor biztosan hozzá férő magyar nyelvű oktatáshoz?
2: biztos, hogy hozzáfér a magyar nyelvű oktatáshoz. Nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma az, hogy fogynak a gyerekek, egyre kevesebb a gyerek. A másik pedig az, hogy van-e elegendő képzett pedagógus, aki nem hagyta el az országot többek között menekültként, vagy a 2022-es időszak előtt pedig munkavállalóként, és nem bízta rá a képzetlen szomszédjára a tanóráknak a megtartását, mert erre is volt gyakorlat. És még egy dolog, ez a többszörös törvénymódosítás, tehát ez a saláta törvény, ez nem csak a magyar oktatásra vonatkozik, hanem minden nemzetiség és őslakos oktatásra vonatkozó jogszabályt egyaránt módosít.
1: Úgy tudom, hogy az EU-n belüli nyelvekre vonatkozik ez, ugye, tehát az oroszokra nem, ezt
2: a, tudom. A nemzeti kisebbségeknek a definíciója az az, hogy azok a kis etnikai kisebbségek, amelyek valamely Európai Uniós hivatalos nyelvet beszélik, tehát ez gyakorlatilag kizárja az orosz kisebbséget ebből a kategóriából, igen. De ez nem ukrán találmány, ezt a Velencei Bizottság tette lehetővé az egyik szakvéleményében.
1: Akkor mondjuk azt, hogy az oktatás helyzetét most rendezték, jogbiztonság várható, milyen egyéb területen kell még rendezni a kisebbségek jogait? Ugye van ez a 11 pontos megállapodás, amit nyáron kötött a két fél. Mi van még hátra abból?
2: Hát a 11 pont az igazából egy jelképes dolog, ugyanis a 11 pontot 2021. januárjában még Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter terjesztett elő az ukrán fél felé, és aztán másfél éven keresztül tárgyaltak róla. Szerintem magyar oldalról megegyezés szándéka nélkül, mivel az volt a fő cél, hogy legyen mire mutogatni akkor, amikor akadályozzuk az Európai Uniós előrehaladásban Ukrajnát. És most tavasszal, tavasz végén ugyanezt a 11 pontot vettük elő, és azért mondom, hogy jelképesen lehet 11 pontnak nevezni, mert a 11 pont tartalma az folyamatosan változott. De a külső nem feltétlenül beavatott fül számára így lehet beazonosítani, hogy valamit kérünk az ukránoktól, és ezt most végrehajtják. Tehát ez a 11 pont ezt fedi le, de a valóságban ezek eltérő dimenziók. Ez, amit most a saláta törvényben megjelenik, az az oktatással kapcsolatos kérdéseket fedi le. Van egy másik adag kérdés a 11 ponton belül, amelyek főleg ilyen kulturális jogokkal kapcsolatosak, és van egy olyan kérdés, amelyik a háború alatt valószínűleg nem megoldható. Ezzel kapcsolatosan oda térnék vissza, hogy még a Szijjártó időszakban az volt az ideológia, hogy visszakérjük az elvett jogokat, és többek között ebben benne volt a nemzetiségi parlamenti képviselet is. Na most Ukrajnában alanyi jogban soha nem volt nemzetiségi parlamenti képviselet, ezt nem lehet visszakérni, és most is ez az a pont, amelyikben valószínűleg a háború alatt nem lesz megoldás, vagy csak ideiglenes megoldás, mert ehhez alkotmánymódosítás is kell, és háború alatt ilyet nem lehet tenni. De még egyszer mondom, ez nem jogok visszaadása, hanem ez valóban jogok bővítése lesz ahhoz képest, ami valaha volt Ukrajnában.
1: Csak nagyon röviden, mert mindjárt lejár az időnk. Mi az, amit a leginkább szeretne az ukrajnai magyar, a kárpátaljai magyar kisebbség? Mit szeretne elérni? Mi a legfontosabb számára?
2: Hát ezt most a kárpátaljai magyar politikusok, akik elsősorban kommunikálnak, azzal kapcsolatosan, hogy mi volt a 11 pont, nem volt az az igényük, hogy ez nyilvánosan megjelenjen. Ezt nyilvánosan nem kommunikálta se a magyar, se az ukrán fél. Most örülnek. Én azt gondolom, hogy még egy kicsit benne van a szelleme, a nem megegyezésnek a szelleme, vagy ez a lebegtetett állapotnak a szelleme, ami egy diszonáns viszonyt teremtett a helyi magyarság körében is, hogy mi az, hogy még az Orbán kormány alatt ugye akadályozták Ukrajna Európai Uniós előrehaladását, az igazi garancia és az igazi komfortos élet az azzal jár együtt, és azzal válik visszafordíthatatlanná, ha Ukrajna Európai Uniós tag lesz.
1: Fedinec Csilla történész kisebbségkutatónak köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: Továbbra is az ATV Startot nézik. Azt az ATV Startot, amelynek nem is olyan rég műsorvezetője volt Dömsödi Gábor. Az a Dömsödi Gábor, akivel én most beszélgetni fogok, de nem a szakmáról, hanem a polgármesterségről, ugyanis a minap időközi választáson Pásztó polgármesterének választották. Úgyhogy itt van velünk internetes kapcsolat útján Dömsödi Gábor. Szia Gábor!
1: Szervusz, jó reggelt! Vigyázz ezzel a székkel, mert vagy kormányszóvivő, vagy polgármester leszel.
0: Na, hát ezt majd meglátjuk, de te különleges ember vagy, az egészen biztos, és nem csak azért gondolom ezt így, mert ismerjük egymást, hanem azért, mert nem tudom, hogy az országban van-e még egy olyan polgármester, aki ha rövid ideig is, de egyszerre két települést is vezetett, mert ugye te Bokor település polgármestereként indultál el Pásztó polgármesteri címéért, és elnyerted. És volt egy időszak, amikor te kettő településnek voltál egyszerre. Ez szabályos?
1: Hát még most is az vagyok, mert még nem tettem le az esküt Pásztón, az legkorábban csütörtökön lehet, mert vannak jogorvoslati határidők a választás után, de én már több mint egy hónapja fizetés, vagy több mint egy hónapja szabadságon vagyok, és hát abban a pillanatban, amint ez lehetővé válik, itt lemondok, ott meg polgármester leszek. Igen, szabályos, azt mondja a törvény, hogy 30 napon belül kell megszüntetni ezt az összeférhetetlenséget.
0: És mit szólnak most Bokoron, hogy te távozol?
1: Nagyon örülnek. Nem azért örülnek, hogy nem leszek itt, mert itt leszek, hanem azért örülnek, mert tudják, hogy én nekem ez nagy öröm, nagy lehetőség, és egyébként Bokornak is, mert hát a mi ügyeink azok végül is Pászton dőlnek el, oda járnak a gyerekeink iskolába, oda járunk orvoshoz, ott vannak a kulturális intézmények, ott vannak az üzletek, tehát nekünk Pászton nagyon fontos.
0: Te most egy 80-valahány fős település első emberi posztját cserélted föl egy közel 10 000 lélekszámú település első emberi posztjára, jól mondom?
1: Hát nem, de tehát a 80 az a szavazók száma, tehát ez egy 102-es lélekszámú település. Nem, mint hogyha lényegen olyan nagyon változtatna, és Pásztó sajnos már nem 10 000-es, hanem 10 000 alatti, de hát voltunk 10 000 fölött is, és hát nagyon jó lenne egyszer ugyanoda eljutni.
0: Mi a célod Pásztó vezetésével? Ugye te voltál 14 és 18 között már Pásztó polgármestere, akkor egy időközi választáson te elvesztetted a választást, és akkor te, mint a nógrádi terminátor, azt mondtad, hogy visszatérek.
1: Nem mondtam, hogy visszatérek, mert ha nem lett volna ez a politikai változás, ami most megtörtént április 12-én, akkor eszemben sem jutott volna elindulni.
0: De 18-ban azt mondtad, hogy még visszajössz, mert hallanak még rólam, ezt mondtad, utána néztem.
1: Hát igen, mert 19-ben még elindultam, de akkor csúfos kudarcot vallottam. Tehát addigra már sikerült felépíteni egy olyan narratívát ellenem, sikerült annyira megdolgozni az embereket. Nekem 8 fideszes képviselőm volt akkor, és nem ők akartak engem leváltani, meg nem az alpolgármester akart leváltani, hanem a nagy politika. És hát ott pénz, paripa, fegyver nem számított, ömlöttek a milliók, ömlött a mocsok propaganda, tehát nem nagyon volt esélyem, hogy visszakerüljek. Aztán utána meg, hogyha véletlenül valami csoda folytán visszakerültem volna, akkor se tettem volna jót a városnak, mert rajtuk álltak volna a bosszút.
0: De miért voltál te szálka a hatalom szemében?
1: Hát mert körülbelül ugyanazt képviseltem a véleményemben mindig, amit most képviselek, meg amit képviseltem előtte 30 éven keresztül. Tehát televíziós, 86-tól vagyok televíziós. Azt hiszem, hogy nem volt nagy különbség abban, amit mondtam. Ez 40 év, ugye? Tehát nincs nagy különbség, és hát a konkrét dolog az volt, hogy egyszer írtam egy nyílt levelet Kövér Lászlónak, ezt az orromra is húzták sokan, amikor kikértem magunknak Pásztó polgármesterekként azt, hogy beleavatkozik a salgótarjáni polgármester választásba. Szerintem tökéletesen igazam volt, de onnantól kezdve... Ja, meg egyszer elindultam a fideszes képviselő ellen országgyűlési képviselő választáson, ezt sem nézték jó szemmel.
0: Most Pásztón milyen testület fog majd dolgozni veled? Mi a Fidesz-Tisza megosztás?
1: Nincs se, Tisza nincs. Fidesz, nem tudom, hogy van-e még, mert többen kiléptek a Fideszből, de őszintén szólva ezt én nem is nézem. És az az érdekes dolog, hogy akik a testületben megvoltak már az én időmben is, és akkor fideszesek voltak, ővelük akkor is tudtam dolgozni, és most is fogok tudni dolgozni. Meg is beszéltük, hogy körülbelül mik a teendők.
0: Milyen érdekes, ahogy itt most hallgattalak téged, és azt mondtad, hogy 86 óta vagyok televíziós, te még mindig tévésnek tartod magad, miközben nem is olyan régen, talán 3 évvel ezelőtt egy színes magazinnak adtál egy interjút, ahol azt mondtad, hogy ó, hát engem már nem érdekel a televíziózás, én elég volt, aztán nem sokkal később ismételten felbukkantál például itt az ATV képernyőjén. Ez is azt mutatja, hogy te valójában még mindig tévés vagy, és tévés polgármesterként lehet akkor téged kezelni?
1: Persze, hát az ember mindig tévés marad, de hogyha már így veszik, akkor én mindig rádiós maradok, ahogy te mindig újságíró, tehát te sem azt fogod magadról mondani, hogy műsorvezető vagy, hanem azt, hogy újságíró, ugye jól gondolom. Tehát én azt a lehetőséget, ami abban van, hogy én visszatérhetem a YouTube-ra, és akkor onnantól felfedezett magának újra az ATV, és most megint visszatértem a YouTube-ra, tehát én ezt a lehetőséget, hogy van 32 ezer követőm, azt hiszem, biztos, hogy a város propagálására fogom felhasználni, mint ahogy ezt a beszélgetést is, mert szerintem Pásztor egy nagyon jó hely, tehát hogyha valaki azt keresi, hogy Budapesthez közel hol tud letelepedni úgy, hogy viszonylag olcsóak az ingatlanok, gyönyörű a táj itt, a Mátra, pezsgő kulturális élet van, és egy nagyon jó pofa polgármester, hát akkor jöjjön Pásztorra. Ugyanez vonatkozik az ipartelepítésre is.
0: Hajrá, Pásztor, és ezt igazoljuk, hogy egy nagyon jó pofa polgármester van. Köszönjük szépen, Gábor, hogy rendelkezésre álltál.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, a közmédiát érintő szervezeti változásokat is.

0: üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétacsapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is, az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Nehéz az átjutás a fővárosban a Rákóczi hídon Buda felé. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban telített. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is zsúfoltak a sávok. Szintén akadozik változatlanul az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főúton befelé a város határa Hadrianus utca és a Pünköst fürdő utca közelében is. A budai alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól délre, a Petőfi hídtól pedig északra a Döbrentei térig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart is telített, és onnan csak nehezen tudnak lejutni a budai alsó rakpartra. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól délfelé, az Erzsébet hídtól pedig északra lassú a haladás a Lánchídig. Az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc híd közelében a két külső sáv nem járható várhatóan október 20-áig felújítás miatt. Ez ma reggel is tumultust okoz, jelzi az Útinform. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: látom, hogy láncon vagy.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
2: Most egészségügyi perceink következnek.
3: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Szegő Péter orvos, az Ormos Intézet orvosigazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Akivel a puffadásról beszélgetünk, ugye ez egy rendkívül kellemetlen tünet.
6: Szerda reggeli téma, igen.
2: De sokakat érint sajnos kellemetlen
4: téma. Mondjon róla jót!
6: Rettenetesen sok embert érint sajnos. Mondjak róla jót. Hát a jó az, hogy általában van neki oka, amit föl lehet deríteni, és van neki oka, amivel lehet foglalkozni, csak az emberek általában úgy vannak vele, hogy hát először megpróbálnak a mindenféle hozzáférhető forrásokból tájékozódni, megpróbálnak otthon diagnózishoz jutni, aztán megpróbálják ezt valahogy kezelésbe átfordítani, aztán vagy sikerül, vagy nem. Mi nyilván azokkal foglalkozunk általában, akiknek ez nem jön össze, tehát akik tényleg régóta folyamatosan puffadnak, érzik, hogy fel vannak fújódva, és ilyenből tényleg nem kevés ember van sajnos. Most millió egy oka tud lenni a dolognak. Tehát otthon, eszközök nélkül, diagnosztika nélkül, szaktudás nélkül, és igazándiból mindenre kiterjedő ötletsor nélkül ez nem nagyon kezelhető általában.
2: És milyen okai vannak ennek?
6: Hát rettenetesen sok. Tényleg most, hogyha az egészen végig akarnánk menni, szerintem holnap reggelig itt ülnénk.
2: Néhány példa elég
6: lesz. Néhány példa elég lesz. Hát alapvetően, amit át kell ilyenkor nézni, az, hogy az illetőnek a májával, a pehúlyagjával, hasnyálmirigyével valami probléma van-e, illetve, hogy valamiféle olyan étellel szemben intoleranciája, allergiája van-e egyébként, ami puffadásba tud torkolni, de nagyon sokszor egyébként nem találunk konkrétan semmi kimutatható okot a háttérben. Ilyenkor általában az jön szóba, hogy hát vagy a vastagbélnek a bakteriális összetétele alakult át úgy, hogy szeret inkább gázt képezni a dolog, vagy ami még esetleg kimutatható, csak hát nem sűrűjön képbe az, hogy hát a vastagbélben kell, hogy legyenek baktériumok, a vékony bélben meg alapvetően kevésbé jó, hogyha ők ott vannak. Csak hogyha hát az immunrendszernek egy működési zavara, a bélnek egy mozgászavara, a billentyű zárási probléma van a vastag és a vékony bél között, akkor ezek a baktériumok át tudnak szaporodni a vékony bélbe, és ezek is el tudják árasztani ott a vékony bélnek az utolsó szakaszát. Ott ő nekik semmi keresni valójuk nincsen. Ők emésztik azt az ételt gyakorlatilag, amit nekünk kéne, csak mi nem emésztettünk meg, és akkor abból is lesz egy jó nagy adag gázképződés.
4: És az igaz, hogy a szervi problémákon túl a stressz is okozhatja ezt?
6: Hát a stressz az tud hasi panaszokat csinálni, persze, ennek elég szoros összekötetése van. Egyes tanulmányok azt mondják egyébként, hogy 70% kapcsolat van a kettő között, tehát hogyha valakinek valami pszichés terheltsége van, akkor 70% esélye van arra, hogy valamiféle hasi panasz lehet. Most igazándiból ez a ég a gyomromtól kezdve a hasmenésem van folyamatosan, még bármi lehet tulajdonképpen. Itt azért a kivizsgáláson túl nagyon sűrűn elő kell venni azt is, hogy az illető mit és mennyit eszik. És itt jön körbe egy elfeledett rész tulajdonképpen a dietetika, mert hogyha valaki puffad, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy az ő étrendje, akár mennyiségileg, akár minőségileg, itt a mennyiségét is aláhúznám, az nem felel meg a normál működésének a bélrendszernek, nem tudja ezt tolerálni, és akkor ebből adódóan van egy relatív túlterhelés, és ebből relatív túlterhelésből adódóan tulajdonképpen magunkat is etetjük, de folyamatosan etetjük azokat a baktériumokat is a vastagbélben, amik szeretnek gázt képezni. Ilyenkor a dietetikussal leül az ember, és szépen áttárgyalják, hogy mit lehet ezzel csinálni.
2: Hogyha valaki ezzel a problémával küzd, akkor milyen szakemberhez forduljon dietetikus? Dietetikushoz, gastroenterológushoz, hol érdemes kezdeni?
6: Hát a sorrend az érdekes. Ez a kettő tulajdonképpen, aki leginkább foglalkozni tud a dologgal, egyik sem hiba. Tehát valahonnan el kell indulni ezzel az egészen. És nyilván, hogyha valaki nagyon rosszul érzi magát, nagyon puffad, nagyon zavarja az egész, akkor első körben gastroenterológiában ott felvetődik az, hogy valami emésztőszervi problémája, betegsége, valami ezt tudná okozni. De amúgy egyébként nagyon sűrűn a dietetikus tud olyat mondani, olyan diétát javasolni. Ez döntően a FODMAP diéta, illetve egyéb olyan ételeknek a kerülése, amik ilyen akkor nem hasznosak, amikre az ember otthon nem biztos, hogy gondolna. Tehát rendkívül hasznos tud lenni.
4: Mik azok az élelmiszerek, amelyeket biztos ne fogyasszunk, mert a puffadásnak az előidézése.
6: Hát ezt alapvetően nagyon embere és esete válogatja. Tehát nem,
4: hát nyilván van olyan élelmiszercsoport, amire lehet azt mondani, hogy ez...
6: Itt inkább arra gondolnék, hogy teszem azt, valaki túlsúlyos. Túlsúlyosok nagyon sűrűn tudnak egyébként puffadni, és nekik általában van valamilyen hasipanaszok. És az ő hátterük, az ő puffadásuk hátterében például az áll, hogy az emésztő szervrendszerünknek van egy maximális teljesítőképessége. Ezt a maximális teljesítőképességet, ha túllépjük, de erre minden szerv így reagált, valami baj lesz. Tehát, hogyha mondjuk a szívünknek a teljesítménye nem megfelelő ahhoz, amit szeretnénk csinálni, akkor elkezdünk fulladni, elkezdünk megállni, elkezd mindenféle mellkasi panaszunk lenni. Hogyha az emésztő szervrendszer terheljük túl, mert fenntartjuk a túlsúlyunkat és rettenetes mennyiségű ételt eszünk, akár beismeri az illető, akár nem, de ahhoz, hogy valaki egy nagy túlsúlyt tartson fönn, ahhoz sokat kell lenni, nincs appelláta, nincs mese. Ez a túlságosan sok bevitel, ez meghaladja az emésztőszervrendszernek a teljesítő képességét, így aztán emésztetlen étel marad a bélben, ez bekerül a vastagbélbe, és a vastagbélbe
0: de akkor nem lehet azt mondani, hogy borsót, vagy lencsét, vagy káposztát
6: ne együnk, káposztaféleségek, a túl sok zöldség, a bizonyos gyümölcsök, stb. Ezek tudnak puffasztani, hogy ne persze. De itt is ez, tehát az, hogy valaki bizonyos ételfajtáktól puffad, azt nagyon emberre válogatja. Hát ezt nem lehet olyan nagyon kategorizálni. Kategorizálni azt lehet általánosan, aki tényleg túlterheli a rendszert, és nem csak saját magát eteti, hanem túleteti gyakorlatilag a vastagbelében lévő baktériumtömeget is. Az biztos, hogy puffadni fog.
2: Szegő Péternek, az Ormos Intézet orvosigazgatójának köszönjük, hogy itt volt.
6: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintáó lágersör, a Csintáó sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Október 25-én rendezik az első állatjóléti és állatbarát expót, ahol segítenek abban, hogy hogyan értsük meg a házi kedvenceik jelzéseit, viselkedését. Itt van velünk Sziládi Kovács Tibor, az esemény szervezője, illetve Schneider King, a kinológus. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt! Jó reggelt.
3: Honnan jött az... Kinológia, ez a kutyattal, ugye?
4: Kutyológia.
1: Kutyulnak. Honnan jött az expó megszervezésének az ötlete?
2: Hát ez egy egyesületünknek az egyik fő célkitűzése, alapvetően az állatvédelem, állatbarátság, állatjólét, illetve a közösségépítés, és ezt próbáltuk összekapcsolni egy ilyen esemény kapcsán, ahol picit másképp, más hangon, más módon szeretnénk megszólítani az embereket, ami egyben szakmai, de közérthető is. Tehát akár a laikusoknak, az olyan kutyagazdiknak is szól, akik még kevésbé jártasak a témában, hiszen itt nagyon gyakorlatorientált előadásokat szervezünk.
1: Például milyen előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők, vagy hogyan segítik őket?
2: Három szekciót építettünk fel, egyébként King nagyon sokat segített a szervezésben, és hiszen nagyon komoly évtizedes gyakorlata van már ebben, és abban állapodtunk meg, hogy a három szekció az úgy nézzen ki, hogy állategészségügy, ami tényleg a kutyánk egészségével, megőrzésével kapcsolatos, illetve van egy ilyen picit ez a mai trendi szóval ez a gazdi coach, ez a kutya nevelés tan, ami ugye majd a King ezt el fogja mondani, hogy ez miről szól pontosan, és a harmadik szekció az pedig talán, ami tudjuk a legjobban ezt az országban ezt így prezentálni, ami az állatbarát mindennapokról szól, hiszen mi a kutyabarát.hu-t is csináljuk.
5: Csánat, tényleg elkövettünk egy óriási szakmai hibát, hiszen a műsorvezetőknek be kell mutatni az összes vendéget, úgyhogy Kinga, legyen kedves, mutassa be az ön mellett fekvő
1: vendégünket. Bár ő is egy picit udvariatlan, mert hátat fordul. Kifelé
4: nézik, a nézőkkel veszik föl.
1: Milyen okos, hogy most eddig ide néz.
4: Szóval ő látta egy mentett keverék kutyus.
5: Látta,
4: igen. Látta a neve, igen. Ő egy mentett kutyus, kölyök korában nagyon-nagyon rossz helyről került kimentésre. Azóta viszont terápiás kutya, úgyhogy dolgozik gyerekekkel, idősekkel, felnőttekkel, illetve nagyköveteként az állatjólétnek, az állatok védelmének nagyon sok helyen felszólal és megmutatkozik. És gyakorlatilag mondhatom, hogy azt, amit ez az expó képvisel, annak ő szinte minden szegmensében részt vesz, hiszen kutyabarát munkahelyen dolgozik, nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektetünk az ő egészségére és jólétére, illetve hát nem sok olyan képzés és módszer és sport van, amit ő még nem próbált ki az életében.
1: Tehát akkor ő már átesett ezen a kócsoláson.
4: Igen, minden nap kócsoljuk, igen.
1: És erre milyen eszközök vannak, hogy mondjuk, ha nem is az egészségügyi része, de a mindennapok megkönnyítése például?
4: Ma ugye ez egy nagyon komoly kérdés, hiszen az állatainkra pontosan ugyanaz a rengeteg információ, impulzus ömlik, mint ami ránk is. A mi idegrendszerünk is nagyon nehezen fogadja ezt be, a testi egészségünk is sokszor megszenvedi ezt. Az állatok, akik, bár ugye tudjuk, hogy a kutyák például kognitíve nagyon közel állnak a gyerekekhez, vagy a gyerek szintjén vannak, mégis sokkal nehezebb helyzetben vannak. Úgyhogy tényleg valid kérdés az, hogy odafigyeljünk ezekre a csodálatos élőlényekre, akik velünk élnek, és a mindennapos közös létünket megkönnyítsük, meghosszabbítsuk, és minőségibbé tegyük.
5: Ezen az expón azonban nem csak az állatokkal foglalkoznak, hanem foglalkoznak a gazdákkal is, és előadásokat tartanak például arról, hogy a kutyák elvesztését hogy tudják az emberek feldolgozni helyesen. Másképpen dolgozza fel, vagy másképpen kell feldolgozni egy házi kedvenc elvesztését, mint mondjuk egy távoli családtagét?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok közös pont van ebben. Természetesen ugye egy állat, egy kutya ma már családtag nagyon sok esetben, és az elvesztése ugyanolyan fájdalommal jár, mint bármelyik más családtagunk elvesztése. Természetesen másképp kell kezelni, és pont erről is lesz egy előadás az Expon, ami azt próbálja boncolgatni, hogy hogyan tudjuk ezt magunkban a legjobban lerendezni, azt, hogy hogyan tudjuk az elveszített társunkat elengedni.
5: Ez csak kutyára vonatkozik?
2: Nem feltétlenül. Tehát ugye társállatokról beszélünk, és nem csak kutyákról fogunk természetesen az Expon is beszélni, de ugye a magyar társállattartók 80-90% a kutyát tart, tehát nyilván őket fogjuk ezt leginkább, de ugyanúgy a macskák, a nyulak, az egyéb társállatok, akik család élnek, ugyanúgy szerepet kapnak.
1: Milyen nehézségek merülnek fel egyébként jellemzően a mindennapokban? Szól a szomszéd, hogy ugat a kutya, szomorúak vagyunk, mert tudjuk, hogy otthon hagyjuk 8 órára, amíg dolgozunk, vagy mi az, amivel a leggyakrabban meg kell küzdeni?
4: Hát szerintem a két legnehezebb kérdést azt érintetted. Amikor én valamikor nem olyan régen, de azért sajnos már elég régen elkezdtem kutyázni városban a szüleimmel, akkor a szomszédaink örültek, hogy ugatott a kutya, mert úgy érezték, hogy ez a mindennapjaik biztonságához hozzá tartozik. Sőt, pont egy olyan kutyusunk volt, aki nem ugatott olyan sokat, és volt, akitől megdorgálást kaptam gyerekként, hogy tanítsam már megugatni. Most viszont az állatvédelemhez, illetve a hatóságokhoz az egyik leggyakoribb bejelentési ok a túl sok ugat a kutya. Ez nagy kérdés, hogy a toleranciánk lett kevesebb, kutya lett több, vagy pedig ők ugatnak többet, valószínűleg mind a három. És ez a már korábban nem boncolgatott ok miatt, hogy sűrűbben élünk, ők is sűrűbben vannak, többet vannak egyedül, és több hatás éri őket. Ezért elképesztően fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy az az idő, amit közösen tudunk tölteni, az egy megfelelő minőség. Idő legyen.
5: Szóval akkor kutyások, október 25 irány a Lurdi Ház az Expóra, ahol nagyon sok mindent lehet majd tanulni a kutyáról, kutyájukról is. Úgyhogy Szilárdi Kovács Tibor, Schneider Kinga, köszönöm szépen,
1: és
5: hogy itt voltak.
1: És látta, hogyha ne kövessük még egyszer a szakmaimat.
5: És látta. Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Szép napot. Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Ismét hallott magáról a magyar film. Október 22-én mutatják be az Örökség című filmet, igazi sztárparádé, és az alkotók biztos, hogy garancia arra, hogy egy nagyon érdekes filmet látnak. Itt van velünk a rendező Tasnádi István és Lengyel Tamás, a film főszereplője. Szervusztok, jó reggel.
2: Sziasztok.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok.
3: Jó reggel, köszönjük.
1: Ez a film egy röviden összefoglalva egy idős úrról szól, akinek a gyerekei észreveszik, hogy valami nem stimmel az egyébként jómódú papával. És ebből fakadó bonyodalmakat kíséri végig. Remélem, ez nem spoiler, ugye?
2: Ez még egyet.
1: Már csak azért sem, mert ez kísértetiesen hasonlít ez a darabba, vagy ez a film az Apa szeme fénye című darabra, ami szintén a tied. És a Víg Szijjártba játszották.
2: Játsszák még szerencsére, és nem véletlen, hogy hasonlít rá, mert ezt a forgatókönyvet 8 éve kezdtem írni, illetve írtam meg, és próbáltam megvalósítani, de pár éve úgy tűnt, hogy ebből soha nem lesz film, mi erre nem fogunk támogatást kapni, és akkor átírtam színdarabra. És ezt mutattuk be tavaly a Végszínházban. És aztán hirtelen mégis minden úgy fordult, hogy független filmként meg tudtuk csinálni.
3: Mi inspirálta, hogy ezzel a témával foglalkozzon?
2: Egy barátomnak az apósával történt egy nagyon hasonló eset, és ő mesélt róla, mindig időnként találkoztunk, ha volt, mindig rákérdeztem, mi van a bácsival, éppen hol tart az ügy, egészen hajmeresztő fordulatokat vett a történet, és azt gondoltam, hogy ez filmvászonra való.
1: Lengyel Tamás, te vagy a film főszereplője, és melletted játszik még a filmben Molnár Áron, Bucsi Zoltán a filmbeli édesapád, ugye?
4: Staubiki.
1: Stabik és Udvaros Dorottya.
4: Boroszákos, Mátrai Laci. Igen.
1: Ezzel a csapattal azért nem olyan nehéz dolgozni.
4: Hát, viszonyítás kérdése. Hát nem, hát valóban Áronnal sokat dolgozunk együtt, igen. Együtt csinálunk egy közös színházat. A Tasival már volt két közös filmünk, amiben Áronnal együtt szerepeltünk. Kapában is elég sok időt töltöttem, a munkaügyek sorozatban négy évadot forgattam, tehát hogy ismerős szereplők voltak, úgyhogy valóban jó volt, de 14 nap alatt forgattuk ezt a filmet, tehát ez nem egy összesen szokványos, igen, időtartam egy ekkora filmhez képest, tehát azért itt elég feszített volt,
1: volt
4: a tempó.
1: Mi volt a roham tempóka?
4: Hát az, hogy ez egy kis költségvetésű film, tehát ez egy független film, annyi pénz nem volt rá, mint amennyi egy ekkora játékfilmre szoktak allokálni általában. Szóval, hogy egyszerűen a költségvetésnek a szűkössége az, ami szorított minket.
3: Milyen mozélményre számíthatnak a nézők? Elgondolkodtató, megrázó, azt hiszem, hogy láthatóan nem a vígjáték kategóriába sorolhatjuk.
2: Most már volt pár közönség találkozós elővetítés, és örömmel tapasztaltuk, hogy azért sokáig jönnek velünk és nevetnek. Szóval annyira abszurd a helyzet, hogy a papa azt hiszi, hogy egy 20 éves lány beleszeretett, és a fiúk akárhogy próbálják meggyőzni, hogy ez nem életszerű. Ő egyre jobban belelovalja magát, hogy nagyon sokáig, hát nem mondom, hogy könnyed végjáték, de lehet rajta nevetni, aztán eldurvulnak a dolgok.
1: Ez tulajdonképpen egy újkori jelenségre is utal, vagy mutat. tükröt, és ez pedig az aranyásó szerepe mondjuk egy párkapcsolatban, ugye azok a fiatal hölgyekről beszélünk, aki itt jelen esetben is feltűnik az idős édesapa mellett, és hát tulajdonképpen elveszi a pénzét, vagy kifosztja.
2: Sok fajtája van, nyilván ez is egy, ezt öregezésnek hívják egyébként, a rendőrségnek van is egy ilyen alosztály, ezzel foglalkozik. Ez nem egy emberből áll, egy ember jelenik meg a csalásban, de mögötte csomóan vannak, intézik a jogi részét, akármilyen furcsa, hiszen a végső cél általában a lakás megszerzése, tehát valójában őt csak mozgatják, ezt a fiatal lányokat, akiket ráküldenek a bácsira, sokkal durvább és szertágozóbb.
1: Jól emlékszem, hogy egy ilyen film már készült Jordán Tamás főszereplésével?
2: Van Deák Kristóf filmje, az unoka, de az egy másik, az unokázós csalás, az egy ilyen telefonos átverés, nagyon hasonló, nagyon, nagyon nagy iparág épült sajnos az idősek, a magányosan élő idősek átverésére.
1: Tehát akkor ez tulajdonképpen egy társadalmi feladat is, hogy ezt a színházba járókkal, moziba járókkal megismertessék, hogy bizony vigyázzanak, mert van egy ilyen fajta bűncselekmény csoport, és...
2: Abszolút, ezt fontosnak tartjuk, erre felhívna a figyelmet.
4: Igen, de egyébként ma az öregkori elmagányosodásról is szól maga a film, a transzgenerációs bántalmazásról, szóval, hogy
1: ezt fejtsük kapcsolatban ki, ezt a transzgenerációs bántalmazást.
4: Hát, hogy hogyan öröklődnek a bántalmazások a nemzedékeken át, tehát, hogy a családi minták azok hogyan épülnek be, és aztán azt hogyan alkalmazza az ember például a saját életében, vagy a saját gyerekeinél. Tehát, hogy ez maga ez a történet, ez ezt is fejti fel, hogy mi volt a családi viszony egymás között, hogy mik a családi hierarchiából mik fakadnak, és hogy miket éltek át ezek a fiúk.
3: Valójában egyre többen foglalkoznak ezzel, és mélyednek el a családi történetükben, ezeknek a mintáknak a felismerésében. Egyébként ebben a forgatásban részt venni, az előhozott valami hasonló hatást? Tehát az ember ilyenkor elkezd gondolkodni az ő saját életén, a mintáin.
4: Maga a filmnek a forgatókönyve nem szokványos módon alakult szerintem, hiszen úgy indult, hogy egy lakásban több alkalommal a Tasi által előhozott helyzetekre improvizáltunk, tehát ott óhatatlan, hogy az embernek a tapasztalatai, az emlékeiből fakadóan jönnek létre az asszociációk, amik aztán belekerültek magába ebbe a forgatókönyvbe, tehát hogy itt ebben mi 100%-osan benne vagyunk.
1: Hát akkor valószínűleg, hogyha már azt mondtátok, hogy sokat nevetnek ezen a filmen, de azért, hogyha ahogy így hallgatlak benneteket, kijön valaki erről a filmről, azért ez egy drámai érzés is lehet, hogyha szembesül az, hogy arról a téletben, hát nekem van az ismerettségi körömben egy ugyanilyen helyzet, vagy én hogy viselkedtem az apámmal, amikor az új barátnőjével konfliktusba keveredtem. Mind személyes példákat hozhat a mozi nézője, a film kapcsán, a saját életéből.
2: Igen, nehéz az elfogadás egyébként, nagyon nehéz ahhoz viszonyulni gyerekként, hogy a szülőnek még vannak tervei az élettel, és még azt mondom, hogy 80 fölött is ő még úgy gondolja, hogy van egy új életszakasz, amiben ő kiteljesedhet. Egyébként tehát ez a Hajnalka, úgy hívják a lányt, aki megjön a papa életébe, ő kirobbant tulajdonképpen egy krízist, ami során kiderülnek. Tehát végre beszélgetnek a testvérek is, az apa és a fiúval, és ezek a régi sérelmek, kimondatlan sérelmek végre kimondásra kerülnek, és ez indít meg egy gyógyulási folyamatot furcsa módon, pont ebben a nagy krízisben, és talán picit túl későn, de mégiscsak egy felszabadító élmény az, hogy végre el tudják mondani a több évtizedes sérelmeket.
4: Meg még annyit szeretnék hozzátenni, hogy bár ezek nagyon komoly témák, amiket érint maga a film, de az a drámaiság, ami most rajtunk érezhető, az csak a reggel okán van. Tehát maga a film az egy nagyon hosszan, nagyon szórakoztató film. Tehát pont az a jó benne, hogy soha senkinek nincsen igaza, különböző nézőpontból vizsgáljuk a helyzeteket, illetve hogy nagyon sokáig ezen az abszurditáson, ami előáll a filmben, nagyon sokáig nevetünk.
1: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy a korai óra ellenére is bejöttetek és meséltetek a filmekkel. Kedves nézők, önök meg menjenek moziba, és okvetlenül nézzék meg az Örökséget október 22-től.
2: Jövő hét.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Menjenek moziba, mert nagyon jó dolog, meg színházba is menjenek, mert az is nagyon jó dolog. Köszönjük szépen önöknek a figyelmet, holnap már csak egyedül lesz, várom önöket itt a Startban, Lucia már nem lesz.
3: Tasnádi
1: Istvánnak és Lengyel Tamásnak pedig még egyszer köszönjük, hogy reggel bejöttek hozzánk.
3: Mi pedig még a híradóban majd találkozunk. Köszönjük a figyelmet, legyen szép napjuk, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakcióvezető helyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, hogy a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A gyermekek közösségi média használatának korlátozást né, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is.

0: Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Akadozik az áram és a vízellátás is. Az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Kultúra jelentkezik, tehát a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntő neket a műsorvezető Rónai Egon. Premierre készülnek a Hat Színben, méghozzá október 21-én, itt van már a nyakunkon, és Bétörök Fruzsinának ez egy tulajdonképpen dupla premier, mert hogy íróként is és rendezőként is érdekelt a Köd című darab előadásában. Itt van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Van valami személyes szál, ami erre a történetre vezette önt?
3: Egy kis pontosítással hagyd kezdjek, mert ez tulajdonképpen nem premier, mert 2024-ben mutattuk ezt be. Abból a szempontból viszont díszelőadásnak mondható, hogy a 1956-os forradalom és szabadság 670. évfordulója alkalmából tűzte ki a Hat Szín díszelőadásként, mert egyébként ez az előadás most éppen európai turnén van.
2: Na tessék, miket nem tudok, látja? Elnézést kérek érte.
3: Semmi baj.
2: Az európai turnét hogy képzeljük?
3: Hát ezt úgy képzeljük, hogy megkeresett engem egy nagyon kedves hölgy, aki magyar származású, kint él Hollandiában, Boda Timinek hívják, és ő azzal foglalkozik, hogy magyar előadásokat Európa szerte magyar közönségnek szervez. Az első előadásunk Hágában volt, utána jött még két előadás, sajnos azokon én nem tudtam ott lenni, mert az utazás és az elfoglaltság és a színészeket összeegyeztetni, tehát a kölni előadáson nem tudtam ott lenni, és a brüsszeliben sem, de hát most összefolytatódik a szervezés, és összesen 7 nagyvárosban van az előadás meghívva, többek között Párizsba is.
2: Ez azért jól hangzik, és egy nagyon szép, igen, fontos dolog. De visszatérek én erre a kérdésre, igen, mert ez egy sok szempontból, sok szálon is izgalmas dolog. Ugye egy demenciával küszködő férfi visszaemlékezését látjuk tulajdonképpen, miközben ő nem tudja, hogy nem a jelenben van, hanem a múltra emlékezik.
3: Igen, ez tulajdonképpen így van. Arra kérdezett rá, hogy van-e személyes szál, ez egyfelől igen, másfelől nem. Abból a szempontból van személyes szál, hogy az én nagyszüleim ebben a korban voltak annyi idősek, vagy talán még annál is fiatalabbak, mint amilyen most én vagyok. Én közel 50 éves vagyok már, és a nagyapám a Don kanyarból jött haza gyalog. 17 emberével indult haza, és abból 11-et haza is hozott. Ez a kor engem éppen a nagyszüleim miatt engem mindig is nagyon érdekelt, úgy ámblok a nagyszüleim élete is, hiszen az én nagyanyám anyai ágról a Lénár Judit tévében mondó nő volt, és az ő életének az utolsó óráját is megírtam. Tehát a nagyapám felől van egy, vagy a török nagyszüleim felől van egy nagyon komoly érdeklődésem az 50-es évek felől. És a másik személyes szál, az egy kicsit távolabbi, mert az egy személyes tapasztalat volt. Azt kell elképzelni, hogy én tizen sok évvel

0: Ezelőtt egy elég érzékeny és mély levelezésben voltam a Nagy Gábor költő író barátommal. Mind a ketten akkor nagyon nehéz élethelyzetben voltunk. Ez egy pár hónapos intenzív levelezés volt, és aztán elvesztettük egymást az élet forgatagában, és amikor a ködöt elkezdtem írni, az azért volt, mert egyszer csak belém csapott a kérdés, hogy vajon az én levelező rendszerem megőrizte ezt a nagyon régi beszélgetést. Hmm. És megőrizte, és innentől kezd érdekes lenni a történet, mert elkezdtem ezeket a leveleket visszaolvasni, és nem is az ő leveleit, hanem a saját leveleimet. És ott majdnem lefordultam a székről, mert egy 15 év távlatában saját szavaimat, élethelyzetemet, érzéseimet és konkrét történeteket kellett visszaolvasnom, aminek a több mint felét én elfelejtettem. Annyira fájdalmas volt, és annyira traumatikus volt ez a pár hónap az életemben, ez egy házassági válsághoz kötődő történet, hogy egészen egyszerűen törölte az agyam, és hogyha ezeket a leveleket én nem olvasom vissza ennyi év távlatából, akkor még élek, ezek a történetek nekem már nem jutnak az eszembe. És erre rácsodálkoztam, hogy mi történik egy emberrel, hogyha teljesen véletlenül úgy hozza az élet, hogy szembesül a saját életével, méghozzá a saját leveleim, szavaim keresztül. Hm. És ehhez kerestem egy nagyon izgalmas történelmi kort, és hát mi lehetett volna az, ha nem az 50-es évek.
1: Világos, és világosak az indítékok is. Ez még hadd tegyem hozzá, ez egy személyes szál is, bocsánatért, hogy ide behozom, de hogy hallgattam, ez jutott eszembe, hogy én a nagyapámat nem ismertem, a II. Világháborúban vesztette az életét, de amikor a nagymamám már nem nagyon tudott megkülönböztetni engem és az én nagyapámat, demencia, ugye? Akkor igen, elkezdett velem beszélgetni, és én így tudtam meg rengeteg mindent a családom történetéről.
0: Na, tulajdonképpen akkor önnel ugyanaz történik, mint a főhősünkkel, a Tiborral, aki a nagyapjával úgy beszélget, hogy hiába a nagyapja, kvázi, mintha idegen lenne.
1: Bizony. Bizony, én is beszéltettem a nagymamámat, hogy megtudjam, hogy mi minden van.
0: Így van, ezt akkor ösztönösen nagyon jól érezte, hogy erre felé kell lépnie. Az, hogy én ezt az anyagot meg tudjam írni, nekem ehhez azért segítséget kellett kérnem. Gyarmati György történész sietett az én segítségemre, aki elképesztő mennyiségű kor dokumentumot nyomott a kezembe. Itt 1000 oldalakról kell beszélni, és ebből nagyon sok száz, hanem 1000 oldal volt AVH-s tisztek vallomásairól. És emellett föl kellett nekem vennem egy neurológus orvossal is a kapcsolatot, hogy megértsem ezt a betegséget. Mert hogy ne legyen a szöveg se történelmi, se orvosi szempontból naív. És amit ön ösztönösen megérzett, hogy tud az a családi történetekhez, a nagyapjához közelebb kerülni, az, hogy vállalta azt a szerepet, amit a nagyanyja kiszabott törre.
1: Ez így
0: vállalta,
1: van,
0: a nagyapja szerepét. Na, ugyanezt teszi tulajdonképpen, mikor megérti Tibor, hogy a nagyapja egészen máshol van, és olyan mondatokat, olyan töredékeket kezd el, hát nagyon, nagyon töredezetten és nagyon szakaszosan mesélni a múltból, amit első pillanatban Tibor nem is ért, sőt le is akarja zárni. De aztán bemond egy olyan mondatot a nagyapja, ami mellett nem lehet elmenni, és ott ösztönösen ő is kissé késve, de ráérez, hogy ezt csak úgy tudja felgöngyölíteni, csak úgy tudja megérteni, és kiszedni a nagyapjából azokat a válaszokat, hogy az apja miért volt alkoholista, hogy az anyja születése után miért hagyta el, hogyha megfelel annak, aki rászabott szerepnek, amit a nagyapja rászabott. És mi ez a szerep? Ugye ez a legizgalmasabb talán, hiszen ez a nagyapa egy delirímos rémálomból ébred, amiben visszaáll, vagy megálmodta az egyik börtönben töltött vallatást, amikor az AVH-nak az épületében, az Andrássy út 60-ban volt. És álmából ébredve, hiába ébredt föl, az álom folytatódott az ő agyában, és az unokáját az akkori AVH-s vallató tisztnek ismeri fel a betegsége folytán. És mire megérti a Tibor, hogy ki ő pontosan most a nagyapja szemében, hát az egy kis idő. De onnantól kezdve, hogy megérti, na ott alakul át a történet egy igazi pszichokrimivé, hiszen az egész nappali vagy hálószoba, ahol a nagyapja alszik, átalakul egy vallatószobává.
1: Világos, az összes többit pedig meg kell nézni az előadásban magában, azt pedig a hat színben tehetik majd meg. Kerekes József és Mózes András játsszák a két szerepet, értelemszerűen Kerekes József Pubi, a nagypapa, unoka pedig Mózes András a rendező, aki írta Bétörök Fruzsina, aki mesélt is nekünk erről mindről. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, a Spirit FM műsora pedig minden nap ugyanebben az időpontban jelentkezik, gyakorlatilag az egyetlen napi kulturális műsor a magyar rádiózásban, úgyhogy így hallgassák, és Cserdi Zsolt szerkesztette, ráadásul ennek is legyenek tudatában. És még megfejelem azzal, hogy itt van a vonalban Gubik Petra, Jászai Díaz színésznő, énekesnő, a Madách Színházban személyesen Eva Peron. Szervusz,
2: Petra. Üdvözlök mindenkit, szeretettel, sziasztok.
1: Hogyha egy ilyen darabot bemutat egy színház, annak nyilván súlya van, 50 év, 50 éves legendája ez a musical színpadoknak, meg hát a filmművészetnek is, ma már ugye Madonnához kötjük Eva Peron alakját a vásznon, de Magyarországon is van egy nagyon komoly előélete. Lényegében a Rock Színház, ami akkoriban egy teljesen unikális, forradalmi dolog volt, ezzel indult a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kovács Kriszta volt az első Evita. Ezek ilyenkor, amikor egy ilyen darabra készülsz, eszedbe jutnak, vagy szövegkönyv, zene, kotta, próbák és kész?
2: Hát abszolút mindenféleképpen, azért az ember utána néz, hogy előtte kik játszották el ezt az ikonikus szerepet, mert azért azt meg kell említeni, hogy az Eva Peron, darabba töltött szerepe, amit Andrew Lloyd Webber és Tim Rice megírt közösen. Azért ez tulajdonképpen az operával vetekvő musical, ez nekünk színészeknek a pályánkon, színésznőknek ez mindenféleképpen ez egy mérföldkő. Már csak azért is, mert maga a figura komplexitása is ad egyfajta, tehát színészi kihívást is, másfelől pedig a zenei anyag, tehát egy olyan énektechnikát igényel a paletta minden színével kell dolgozni, az operai magasságoktól, a pop-rock, ugye rock, mert a rock is nagyon erősen jelen van benne, de akkor tulajdonképpen ott van a finom árnyalás, a klasszikus, de a pop, tehát a könnyű zenei hangképzésnek mindenféle színét meg kell villantani benne.
1: Kihívás? Nehéz?
2: Szoprán magasságok. Abszolút, igen. Igen, szerintem ez most tényleg egy olyan előadás, hogy amiből ebből nem tudunk futószalagon egy szereposztással duplákat játszani szerintem, mármint ami a főszereplő dolgát illeti.
1: Hát hárman is vagytok rá, őszintén szólva. Igen. Ekkorát nem hibázott Szirtes Tamás, hogy azt mondja, hogy ráteszem a voksom, és vele megyünk végig, mert hát ráadásul ezt is tömbösítve játssza a Madách Színház, tehát most vagytok egy szériában, és majd, ha jól emlékszem, akkor jövő februárban lesz újra egy ilyen nagyobb darab ebből.
2: Igen, és azt, hogy a nézők, a hallgatókkal ezt most érzékeltessem, tehát ez most 40 darab előadást jelent. Tehát ebben a blogban, az első blogban 40 darab teltházas előadásunk van, hál' Istennek minden jegy elkelt, és a következő blog pedig majd februárban lesz, amire már a jegyet is meg tudják venni a nézők.
1: Amikor például láttad Madonnát ebben a filmben, mert hát nyilván láttad a filmet, akkor úgy eszedbe Igen. jutott, hogy áj, de jó lenne ezt eljátszani egyszer? Vagy ezt az élet abszolút. Így hozza magával csak?
2: Nem, abszolút. Én gondolkodtam ezen, nekem édesanyám a Móri Zsigmond Színházban látta ezt az előadást sok-sok évvel ezelőtt Horváth Margittal, és őt annyira elvarázsolta a Margit játéka és jelensége, mint Eva Peron, hogy ő emlékszem, hogy én még kislány voltam, és anyukám mindig azt mondta, hogy úristen, hogy amikor a Horváth Margit kiállt, és akkor elénekelte a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, hogy ő mindig azt mondta, hogy úristen. Szóval akkor nyilván én még tervben sem voltam, tehát nem gondolta, hogy majd születik egy lánya, aki valaha majd ezt fogja énekelni a Madách Színház nagy színpadán. Ezzel így el is szoktunk így mélázni, meg anya múltkor említette is, hogy hát ez neki annyira hihetetlen dolog, hogy ő ezt így sose gondolta volna, amikor ő adnó ott ült a nézőtéren, és ezt nézte. Szóval igen, nagy dolog, és maga a filmben ugye van egy csodálatos dal, amit a Webber kifejezetten azt hiszem, hogy ez nem is volt benne az eredeti műben, hanem az kifejezetten a Madonnának írta a You Must Love Me című szám, és ez a darab második felében van, a második felvonásban, és nekem az a kedvencem. Ugye az a magyar fordítás, hogy szeretned kell, amit ugye az Eva Peron a férjének énekel a Muannak, amikor már tudja, hogy baj van. Eva Peron figurája azért is vált igazán misztikussá és mítosszá, legendává, ha úgy tetszik, mert nagyon fiatalon, tragikusan halt meg, mindössze 33 évesen. És ez alatt a rövid idő alatt ő igazából egy olyan történelmi jelentőségű, hát hogy is mondjam, és politikai jelentőségű hőssé és alakká vált, nagyon megosztó ikonná vált az ő népe körében, de tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkúak körében, és így ezáltal a világon is egy megosztó ikonná vált, hogy ez valami, ez mindenféleképpen figyelemre méltó életrajz, hogy valaki ennyire rövid idő alatt hogyan tud ennyire jelentőset alkotni, és mint egy ilyen személyiség tulajdonképpen kultusszá.
1: Ugye ez nagyon fura személyiség az övé, mert hogy valószínűleg ő nem volt soha rossz ember, de nagy valószínűséggel olyan erővel akart valamire jutni, ami bizonyos erkölcsi gátlásokat engedett átlépni benne. És amikor feljutott oda, ahova feljutott, a tetejére, ugye ő volt az államelnök felesége, a második ember tulajdonképpen az államban. Még hogyha igen, nem is állami pozícióban, bár a legvégén azzal is megpróbálkoztak. Akkor hirtelen rájött arra, hogy honnan jött és mivel tartozik annak a népnek, ahonnan ő jön. És ettől az egész egy ilyen elemelkedő figurává vált. Az argentinok mind a mai napig virágesővel szórják tele a sírját, folyamatosan tele van virággal, friss virággal. Nekik olyan, mint nekünk mondjuk, hát most mit mondjak, Petőfi Sándor, szóval, hogy valami olyat jelképez, ami a szabadság, ami az egyenlőség, ami a szeretet.
2: Hát igen, de és közben pedig egy nagyon... igen, a Petőfi iránti rajongást, azt nagyon-nagyon... Azzal egyet tudok érteni, de egyébként pont az Andrew Lloyd Webber 1981-ben mondta azt ki, hogy az Evitát, ezt a darabot egyfajta figyelmeztető történetnek szánták. A politikai szélsőségekről, tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedi magát befolyásolni, akár mondjuk egy nép, egy egész tömeg, egy olyan karizmatikus személyiségtől, mint mondjuk Eva.
1: Hát persze, mert ez izgalmas, hogy Perón diktátor volt, az ő férje egy diktátor volt, és ezzel szemben, vagy ennek ellenére volt Eva olyan, amilyen.
2: Igen, igen.
1: Gyakorlatilag eladta a diktatúrát.
2: Igen, és mondjuk még ide mondanám ugye a demagógiát, mondjuk, ami azt jelenti, hogy amikor elmondja Éva folyamatosan ugye a később Evitává vált kultikus személy, mert a nép becézte őt Evitának, ezt ugye spanyolul azt jelenti, hogy a mi Évácskánk, tehát ez lett a beceneve, innen az Evita. És igazából ő mindig ezt mondta, hogy én egy vagyok veletek, tehát közületek jöttem a munkásosztály, én tudom, hogy mit éltetek át, én ugyanonnan jövök, ahonnan ti, és talán tőlem senki nem érti meg jobban a ti helyzeteteket, és eddig nem segített rajtatok senki, de majd én igen. Én majd felemellek benneteket oda, ahová érdemesek vagytok, amire valók vagytok, és előttörlöm ezt az arisztokrácia és a munkásosztály közötti vonalat, vagy megpróbálok hidat építeni közé, tehát nagyon nagy szándékai voltak, és azt hiszem, hogy olyan tetteket, amiket ő végrehajtott, fanatizmus nélkül, én ahogy így emészkedtem ezt a karaktert, nem lehetett volna. És nem lehetett volna, tehát minden olyan ember, aki ilyen nagy dolgot hajtott végre a világon, iszonyatosan megosztó figura volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki valamit nagyon csinál, és az teljes elhivatottsággal teszi, mindig fog ellenlábasokra lelni. Tehát mindig lesz olyan, aki megpróbálja őt megfúrni, és mondjuk azt fogja mondani, hogy a Don't Cry For Me Argentina című szám lehet, hogy nem a néphez egy teljesen őszintén szóló opusz, hanem lehet, hogy egy tökéletesen politikailag megszerkesztett, hogy is mondjam, monológ. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy kifejezetten azt mondja, amit a nép hallani akar. Szóval én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, amikor én átrágtam magamat az Eva Peron figuráján, vagy amikor például kint Londonban megnéztem a West Enden az előadást. Egy nagyon modern felfogásban.
1: Nagyon lett, különbözik például, a tiétektől?
2: Na, igen, igen, ábrázolásban mindenféleképpen, mármint hogy ahogyan a rendezői koncepció felrakta a színpadra, mert az ott kint egy abszolút mai, tulajdonképpen egy lépcsőre felrakott, tényleg fizikailag úgy kell képzelni, hogy egy revű lépcsőre felrakott előadás, nagyon modern megközelítésben, és show a lényeg, tehát hogy tényleg egy showszínházi előadást lát az ember, és tulajdonképpen az arcokon keresztül érzi azt, hogy most akkor ki mit játszik, meg ilyesmi, mert nincs konkrét, nincs változás, nincs díszlet, semmi, csak brutálisan erősen felrakott előadás, nekem egyébként nagyon tetszett a kinti előadás. És a miénk nyilván más, de nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert az biztos, hogy az Eván van a hangsúly, tehát az Evita megformálásán. És azon, hogy az embereket is azt látom például, hogy amennyire maga Elton, vagy maga amennyire a Tim Rice és a Weber megírta ezt a zenét úgy, hogy is mondjam, hogy ők maguk is megosztják a hallgatóságot, mert én azt gondolom, hogy van a Tim Rice szövege, és van a Weber zenéje, ami ugyanúgy vitatkozik az előadásban, hogy most nekem higgyél, mint ahogy ugye a Che Guevara figurája bele van, tulajdonképpen egy ilyen fikcióként bele van.
1: Ha már hoztam Petőfit, tehát ebben a darabban ő az igazi Petőfi, persze, csak Che Guevara legendája elhalványulni látszik, bár Dél-Amerikában azt mondják, hogy kevésbé, mint szerte a világban, Evitáé pedig most is lángol. Tehát, igen, hogy valahogyan ez a légies nő, ez a saját népe által istenített nő valahogy túl tudott érni peront, diktatúrákat, és gyakorlatilag lassan egy több mint fél évszázadot, sőt, jóval több mint fél évszázadot.
2: Igen, nekem azt tetszik például ebben az előadásban, és van is egy olyan kardinális része, amikor konkrétan egymásnak feszül, és ez a feszültség ad szerintem valami izgalmat ennek az előadásnak leginkább. Az a feszültség, hogy most kinek higgy. A Che Guevarának, aki folyamatosan ítélkezik, és megkérdőjelezi az Eva döntését. Most azt hiszed, hogy a nép most el akarod velünk hitetni, folyamatosan ezt kérdezi, hogy a nép érdekében cselekszel. Nem lehet, hogy csak magadat építed, a te imidzsedet építed ezzel. Vagy most te tényleg komolyan közülünk jöttél, vagy csak felkapaszkodsz mások hátán, hogy a saját érdekeidet élesítsd, vagy részesítsd előnyben.
1: Mennyire mai kérdések ezek, Petra? Mennyire mai kérdések?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy folyamatos aktualitása van a történetnek, nem véletlenül került elő most ez a Madách Színház repertoárjára is, ezt gondolom, mert folyamatos örökérvényűség, mondom, demagógiáról, politikai szélsőségekről, és nekünk színészileg egy nagyon, nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
1: Akkor most mondjuk el a beszélgetés végére, hogy a mostani sorozatban nem lehet jegyet kapni, a februárira viszont még lehet, úgyhogy ha valaki Evita történetére kíváncsi, úgy, ahogy Szirtes Tamás most színpadra tette, és ahogy mondjuk Evitát Gubik Petra és művésztársai hozzák, akkor most még megveheti rá a jegyet. Szerintem ez így a végére oda kívánkozott. 50 éves jubilómát ünnepli az Evita, és mit sem kopik. Hála többek között Gubik Petrának. Petra, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos helyett továbbra is pótlóbusszal utazhatnak a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között. Erős a forgalom változatlanul a pesti és a budai alsó rakparton szakaszonként, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, míg az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Az Üllői úton befelé a Kőér utca, az Ecseri út és a Nagykörút előtt szintén fennakadásra kell számítani, ahogyan a Szél Kálmán tér környékén is változatlanul erős a forgalom, a Margit körút mindkét irányban telített, a Budaörsi úton a Bach csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, az Erzsébet hídon Budára, a Rákóczi hídon pedig mindkét irányban erős a forgalom. Egyébként a Rákóczi híd Budai híd főjénél tart a Vasúti híd felújítása és átépítése, mától a Dombóvári úton a Budafoki út felől a hídra csak egy sávból tudnak balra felhajtani. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Azt mondják, hogy egyenesen halad az Oscar esély felé Konrád Zsuzsanna Valami vad című filmje, mert hogy újabb rangos és rangosabb elismeréseket gyűjt be szerte a világban. Előbb a Tallinni Fesztiválon, majd a Friss Hús rövidfilmfesztiválon kapta meg a legjobb magyar élőszereplős rövidfilmdíját, és hát ez ugye két Oscar kvalifikáló fesztivál, csak kimondtam nagy nehezen. Itt van a vonalban az alkotó Konrád Zsuzsi, szeretettel köszöntöm.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Egy kicsikét elszaladunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát az Oscar díj kapujában nehéz ezt feldolgozni, hát de közben meg hát igen.
4: Hát nem tudom, hogy ez mennyire, de igyekszünk, igen, és nagyon örülök, hogy két ilyen díjat is elnyert a film, és ezzel kaptunk egy ilyen lehetőséget.
3: Hogyan lett egy erdélyi vérfarkasos ötletből, mert hogy eredetileg ez így volt, ugye? Egy medvévé alakuló budapesti lány története.
4: Hát eredetileg egy amerikai producer keresett meg ezzel az ötlettel, az erdélyi vérfarkasossal, Maya Korn, és utána igazából szabad kezet hagyott, és nagyon vevő volt az én ötleteimre, meg a forgatókönyvemre, és én megtartottam ebből az állat átváltozást, ami számomra érdekes volt, és azt fordítottam át egy ilyen kamaszlánynak a magából való kikelésére, amihez számomra a medve az jobban passzolt. A
3: helyes kis kamaszlány, ugye? Olyan kis szendelelkű.
4: Igen, egy szelíd teremtés.
3: Hát igen. Nagyon nehéz állattal forgatni?
4: Igen, de igazából bonyolult, de meg a vadállat az azért egy extra dolog. Mi a Horkai Zoltán nevű állattrénerrel dolgoztunk, és az ő medvéjével, és nagyon barátságos volt, és nem volt semmilyen veszély érzet, de azért nagyon oda kellett figyelni, hogy betartsuk az elővigyázatosságokat, meg egy ilyen más, nagyon más forgatós hangulat, amikor ott van egy állat.
3: Egy húsvér medve. Hát igen.
4: Igen, úgyhogy ez mindig egy olyan dolog, ami teljesen megváltoztatja, mert nem lehet úgy darálni a dolgokat, igen, így teljesen más lelkiállapotba kerül az összes stábtag. De izgalmas volt nagyon.
3: Enyedi Ildikó és Gigor Attila osztályában végzett, ha én jól tudom, ha pedig igen. Így van, akkor adja magát a kérdés, hogy ezek a különleges látásmódok, amik rájuk jellemzőek. Ugye Enyedi Ildikóét éppen tavaly csodálhattuk meg a maga különleges gondolkodásmódjával. Mennyire hatottak?
4: Nagyon. Igazából az hatott, hogy hogy az Ildikó nagyon szépen meg tudja ragadni azt, ami valakiben ott van, és támogató az érdekességekkel kapcsolatban, hogyha így fogalmazok, és ez nagyon hatott meg az ő aurája, meg az órái, ahogy jelen volt, úgyhogy igazából szerintem ez mindannyiunkra, és mind a ketten nagyon az őszinteségre fókuszáltak, és hogy minden, ami hazugság, vagy füllentés, az úgy is látszik az alkotásokon, és szerintem ezeket szépen kibontogatták nálunk, vagy én úgy érzem, hogy ez nehéz volt ez a folyamat mindenkinek, és ez hatott ránk.
3: Izgalmas. Nyilván egy filmen ezt nagyon nehéz megragadni, és hát ha valaki látta ezt a rövid filmet, nyilván megpróbálta kitalálni, hogy mennyire szól saját magáról a lány karaktere, és mennyire a légből kapott ez az egész történet. Ugye itt valami be nem illeszthetőségről, valami alapvető különösségről szól ez a történet. A lány, aki nem akar olyan lenni.
4: Igen, valamilyen be nem illeszthetőség, aki nem tud beilleszkedni ebbe a civilizációba, pedig nagyon kéne, és hogy ezzel mit tud kezdeni a családja, meg a szerettei, miközben nagyon nehéz mellette megmaradni, és nagyon lehetetlen így az élet, és ezzel való küzdelem.
3: Lehet, hogy medveként könnyebb. Ki tudja. Lehet. Ki tudja. Mit szólt az amerikai producer, hogy eltűnt a farkas embere?
4: Ő nagyon rendes volt, és egyáltalán nem volt ilyen sztereotípia, úgyhogy teljesen, tehát már az elejétől kezdve támogató volt így abban, hogy a saját alkotói döntéseimet hozhassam meg, és aztán később beszállt a Good Kids nevű magyar produceri cég, aki a Patricia Dintino vezetésével, és akkor ők, vagy velük együtt valósítottuk meg így a gyártásban a filmet.
3: Az igaz, hogy ebből a rövid filmből lesz egy nagy játékfilm? Hogy elkezdtek dolgozni rajta?
4: Elkezdtünk rajta dolgozni, és még nagyon-nagyon nagy csírájánál tartunk, úgyhogy most pályázunk vele ide-oda, és így az írási folyamatnak az elején vagyok.
3: Ha valami vagy sikere, nyilván talán referenciának jó egy ilyen pályázathoz. De hogy lesz egy ilyen filmből Oscar?
4: Hát ezt nem tudom.
3: Ugye azt szokták mondani, hogy ez manapság egyrészt a film minősége, másrészt pedig a promóció minőségén múlik.
4: Igen, azt hiszem. Én őszintén szólva még soha nem voltam ehhez közel, meg nem tapasztaltam meg még hasonlót, és nem értek hozzá. De szerencsére a producereim nagyon támogatóak ebben, és igyekszünk, vagy igyekszenek promótálni, és remélem, hogy eljut azokhoz, akikhez kell.
3: Úgy legyen. Mi hol láthatjuk most ezt a filmet?
4: Amit tudok, hogy legközelebb a Cinemirán lesz, ami egy ifjúsági filmfesztivál, és ez most lesz október végén, az őszi szünet ideje alatt. És utána pedig a Mindenki mozia fog szervezni novemberben egy filmvetítést, ami egy kicsi mozi, és egy másik film előtt lesz ez a rövid, úgyhogy én most hirtelen erről a kettőről tudok.
3: De azért ez egy őrület, nem? Hogy úgy kell vadászni egy filmet, aminek a minőségéről már azért többen megjegyezték, hogy kiemelkedő, és hát még sincs előttünk.
4: Igen, egyébként kár, hogy a rövid filmeknek nincs annyira ilyen. De remélem, hogy ha majd lemennek a fesztiválok, akkor majd online is fent lesz valahol, és akkor úgy el lehet érni, mert ez a terv. Csak ilyenkor még, amikor fesztiválozás van, akkor olyankor még így...
3: Nem illik. Nyilvánosan elérhetővé tenni.
4: Nem szeretik ezt a fesztiválok.
3: Igen. Korrás Zsuzsi, köszönöm szépen, szurkolunk az eredményért, és hát addig is sok sikert kívánunk a filmnek. Köszönöm. Is, meg az újabb és újabb pályázatoknak is.
4: Köszönöm szépen.
3: A Valami Vad című filmről beszélgettünk, és annak hátteréről Korrás Zsuzsannával. Köszönöm.
4: Köszönöm, viszlát.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. Hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalánybámon felül kell fizetni. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, A kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban ketten meghaltak és több mint 20-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is, 20-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás.

0: novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy Teodóra szerkeszti a mai műsort, és arról beszélgetünk itt rögtön az elején, mi újság a magyar autópiacon. Már csak azért is, mert van egy furcsa mozgás itt, a vadonatúj technológiák és a régi használt autók. Ez a kettő megy a legjobban. Knezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Azt én értem, hogy a használt autópiac az dübörög, mert előbb-utóbb annak is autót kell cserélnie, aki ideig várt és kivárt és jobb időket remélt, de hogy ezzel párhuzamosan az új technológia, tehát az új autópiac is megindult, az ennek jegyében érdekesebb, nem?
3: Hát egy egyszerű magyarázat van, hogy meg kell nézni a kínálatot, meg kell nézni, hogy az euró árfolyam változása után milyen árak jelentek meg a piacon, megjelentek ugye kínai márkák, és ezzel párhuzamosan valami hihetetlen árak jelentek meg az új autópiacon. Lassan azt kell mondjam, hogy csak új autót érdemes venni. Tehát nem tudom, hogy a műsorban lehet-e konkrét példákat mondani. De akkor, amikor mondjuk ma lehet venni 6 millió forintért egy Volkswagen Polót, ami annak idején az egyes Golf méretű autó, amikor 5 millió tájéken Dacia-t lehet venni, 0 kilométeres autót, és 7,5 millió forintért Suzuki Vitarát, ez azt jelenti, hogy a versenyben mindenki megpróbál olyan árat létrehozni, amivel piacképes lesz, és ezeken az árakon azt kell mondjam, hogy azonnal menni kell új autót venni, mert ugye ezzel párhuzamosan hosszú évekre, ugye a Volkswagen csoport, a Porsche Hungária bejelentette a 6 éves garanciaidőt, nagyon sok márkánál, koreaiaknál 7 év van, és hát a Suzuki-nál 10 év, ugye a garanciaidő. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt a komolyabb problémák esetén a gyártó fog helytállni, természetesen akkor, hogyha a tervszerű megelőző karbantartást, a gyári előírásoknak megfelelő szervizeket elvégeztettük, akkor nekünk egy nagyobb javítás sem fog sok pénzbe kerülni, és innentől kezdve egy új autónál jobb autó nincsen, mondta Harry Ford.
2: A másik, igen, a másik, ami érdekes ebben, hogy a konnektorról tölthető hibridek húzzák még az új autópiacot. Nem is annyira a hagyományos hibridek, ha van ebben egyáltalán hagyományos, hanem a 220-ról otthon tölthetők.
3: Hát ugye ennek nagyon sok oka van, hogyha megnézzük a világot, akkor itt van a hormuzi szoros, bizonytalan az, hogy mennyiért és mikor lehet üzemanyagot vásárolni, ugye rengeteg olyan hír van, hogy ez egy bizonytalan dolog. Ha elmegyünk a benzinkútra, akkor jelentős összeget fogunk otthagyni ma már az üzemanyagokért, és hát mindenki optimalizál, és sokszor megbeszéltük a műsorban, hogy van 12 hajtáslánc, minden vásárló arra fog elmenni, ami éppen a napi közlekedési szokásának és az ő általa elérhető energiának az árához hasonlít, és próbál mindenki a nullához hasonló összegen közlekedni. A mobilitást ilyen áron

0: megvenni, akinek van otthon ma napeleme, és napközben otthon tud lenni, és tud tölteni, annak mindenfajta olyan jármű előnyös lehet, amivel ő tudja hova tárolni az energiáját. Ezzel párhuzamosan ugye a tisztán elektromos autónál még vannak a régebbieknél ugye hatótáv kérdések, sok-sok kérdés van, tehát mindenki abból főz, amit pénzügyileg ki tud fizetni.
1: Nyilván, mondjuk ez egy érdekes jelenség, ezt is most olvastam, hogy gyakorlatilag az új autópiac 67%-át a szabadidőautók adják, tehát lényegében már lassan nem adnak el mást, csak ezeket a magas, nagynak látszó, vagy valóban nagy városi szabadidőautókat.
0: Hát nagyon pici autókból is csinálnak nagyon nagy városi szabadidőautót, ugye akkor, amikor a Toyotának is van ugye már Aygóból is X változat, ami ugye magasabban ülünk. Ezt valamikor egyszer régen a Nissan Juke kezdte, hogy elkezdtek egyre magasabb autókat építeni, ennek az az oka, hogy könnyebb be is kiszállni. Ez egy kényelmi dolog, illetve a közlekedés biztonság, hogy jobban átlátja a forgalmat, és sokkal biztonságosabbnak érzi a közlekedést. Többet lehet belepakolni, mert egy picit nagyobb, hát mindenki szeretne ugye minél nagyobb csomagtartóval is közlekedni az úton, minél nagyobb autóval, körülbelül ennyi ennek az oka. Gyakorlatilag erre van igény, és a gyártók ugye azt fogják legyártani, amire igény van, bármennyire is hihetetlen ez. A szabályozási környezet ezt nem tudja befolyásolni.
1: Mennyire hajtják az új autópiacot a kínai importőrök, amelyek ugye azért elég rendesen megszállták az országot, mint ahogy Európa egészét?
0: Hát jelen pillanatban olyan 8% tájéken van a magyarországi új autó értékesítésből a kínai márkák részesedése. Én azt prognosztizálom, hogy ez nem lesz több a következő pár évben 20%-nál, de miután a kínai gyártóknak a többségében európai autógyári tulajdonrész is van, innentől kezdve azt mondani, hogy ez kínai, hát ez egy érdekes beszélgetés lehetne.
1: Ez azért is érdekes, mert az európai autógyártók folyamatosan tiltakoznak a kínaiak térnyerése ellen, miközben beszállnak ezek gyártásába.
0: Ez így van, tehát ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy mit minek nevezünk. Ugye most lesz egy önkorlátozás a kínai gyártóknak ugye a tölthető hibridek világában, ahol sokkal kevesebbet fognak állítólag Európába hozni. Nagyon sok érdekes hajtáslánc van, ugye sokszor beszéltük ezt az e-power technológiát, amit többek között a Nissan is létrehozott, hogy egy benzines motor a fedélzeten állít elő energiát, és elektromotorok hajtják ugye a járművet. Sok-sok izgalmas lehetősége lesz a mobilitásnak a következő időszakban, de hát mindig az árak fogják és a fenntartási költségek meghatározni, hogy a vásárló mit tud és mit akar megfizetni.
1: Nyilván, és hát nyilván az is egy nagy kérdése az árak, hogyha erősödik tovább a forint, akkor mennek lejjebb. Ugye volt itt egy nagy ugrás az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt egy esztendőben, és ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy lehetőség. Vannak olcsón megvehető új autók. Vajon lesz ez olcsóbb?
0: Hát olcsóbb biztos nem tud lenni, mert az Európai Unió zöld átállási kasszájába a gyártóknak be kell fizetni nagyon súlyos pénzeket, 3-5 millió forintot egy autó után. Gyakorlatilag az történt az elmúlt egy évben, hogy kedvezményeket próbáltak adni a gyártók többsége, nem azt mondta, hogy leviszi az árát az autóknak, hanem kedvezményeket kínált a piacon. Ezekkel a kedvezményekkel egy megfizethető autók jöttek létre. Természetesen ugye ez a magyarországi piacon az euró árfolyamához kötetten működik. A listárak megmaradtak, de amennyiben ugye az árfolyam vissza fog térni abba a sávba, ahol az árazás történt, akkor ezek a kedvezmények vélhetően ki fognak futni, és maradnak a teljes értékű áru autók. Továbbra is azt mondom, hogy akinek van terve autó cserében abban, hogy másfajta egy jobb, újabb technológiát szeretne használni, itt az ideje, hogy meglátogassa a magyarországi márkakereskedőket, és vásároljon tőlük mindent, amit a hőpénztárcája megenged.
1: Mindent. Krezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Társadalmi egyeztetés kezdődik az alacsony összegű nyugellátások emelésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról. Így a hír, és ennek járunk utána Farkas András nyugdíjszakértővel. Hogyan zajlik vajon a társadalmi egyeztetés, kiket kérdeznek, hogyan épülhet be a véleményük? Milyen változásokat remélnek azok a szervezetek, amelyek a nyugdíjasokat képviselik? Hogy látszik ez messzebbről? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát elindult tényleg a társadalmi egyeztetés. Van egy hivatalos e-mail cím, ahova mindenki, nem kell szervezetnek lennie, magánszemélyként is elküldheti a véleményét, hogyha áttanulmányozta azt a egy törvényjavaslatot és egy kormányrendelet javaslatot, valamint annak a indoklását, amit szépen kitettek, nyilvánosan elérhető a kormány honlapján. 16-áig elmondhatja mindenki a véleményét, remélem nagyon sokan hozzá fognak majd szólni, mert ugye már mi is beszéltük, hogy a kezdeményezést abszolút támogatandó, hogy a legszegényebb nyugdíjasokon, a legelesettebb embereken segítsenek, de nyilván mindenkinek lehetnek még olyan értékes gondolatai, ami esetleg javíthatja ezeket a jogszabálytervezeteket.
1: Amit tudunk, hogy emelni akarják a legalacsonyabb nyugdíjakat, az árvaellátási minimumot, ezzel együtt a megváltozott munkaképességűek ellátását, meg az időskorúak járadékát. Van egy cikk, amely azt hivatkozza, azt a véleményt formálja, hogy itt veszültség keletkezhet a különböző nyugdíjas csoportok között, de ugyan miért?
2: Ugye akkor nézzük meg, hogy mi történik majd. Először is az időskorúak járadéka az nem nyugdíj, hanem szociális segély, és ennek az összegét megduplázzák. Tehát aki ilyenre szorul, 8500-an vannak ilyen emberek, az ő segélyük összege az jövőre pont a duplája lesz az ideinek, ami az érintettek számára nyilván nagy megkönnyebbülés, de ezek pici összegek, tehát nehogy azt higgyük, hogy itt gazdaggá teszünk majd embereket, mert a maximális összege 118 000 forint lehet, ez annak jár, aki 75 évesnél idősebb és csont egyedül él, és nincs nyugdíja, az kaphat 118 000 forintnyi ilyen járadékot. Tehát ez egy szociális segély. Ami a nyugdíjakat illeti, ott a minimál nyugdíj emelése a kulcs, ez érinti a legtöbb embert, 127 000 öregségi nyugdíjas, akiknek a akár 30 000, akár 80 000, akár 110 000 forint a nyugdíja, az egységesen jövő január 1-től 120 000 forintra emelkedik, és a fölötte közvetlenül lévő sávban 120 és 146 000 forint között egy pótlólagos beépített emelés is jár majd 12 000 és 6 000 forint közötti összegben. Ez egy puffer zóna, és pont itt van a feszültség, amire rákérdezett, hogy hirtelen a kisnyugdíjasok nyugdíja akár 20-30-50 000 forinttal is megemelkedik, és a fölöttük lévő magasabb nyugdíjasok úgy érzik, hogy az ő nyugdíjuk ehhez képest csak elenyésző mértékben fog emelkedni, kivéve ebben a puffer zónában levőket, mert mondom, hogy 12 000-től 6 000 forintig terjedő plusz pénzhez juthatnak, viszont 146 000 forint fölött csak arra számíthatnak jövőre a nyugdíjasok, hogy a normál nyugdíj emeléssel, ami várhatóan 3,1%-os lesz, azzal fog nőni a nyugdíjuk, és kész.
1: Naívan kérdezem, hogy miért fáj az a 150 000 forintos nyugdíjjal rendelkezőnek, mert ez egy példa, hogy mondjuk a 135 000-rel bíró kap 8 000 forintot pluszban.
2: Ráadásul, igen. Hát azért fáj, mert a szolidaritás szintje sajnálatos módon nem túl magas Magyarországon, és ez a nyugdíjas társadalomban is pont olyan szinten áll, mint általában a magyar társadalomban. Ezért aztán bele se gondolnak az emberek, hogy ezek annyira picike összegek, és olyan nagyon mély szegénységben élő embereken segítünk ezzel az emeléssel, hogy az ő helyzetük, tehát nem úgy nézik, hogy mennyire rászorulnak ezek az emberek erre az emelésre, hanem úgy nézik, hogy ők még nem kapnak. Nyilván ez lehet mögötte.
1: Nyilván persze azt is tegyük hozzá, hogy akinek van mondjuk 150 000 forintját, ő sem duskál. Tehát lenne rá ok, hogy kapjon.
2: Egyáltalán nem. Itt ugye, ami a intézkedések egyik, szerintem az egyik olyan eleme, amit remélem sokan majd meg fognak véleményezni itt a társadalmi egyeztetés során, hogy miért ennyire szűk ez a ez a pufferzóna, ez a sát. Ugye most ez 120 és 146 ezer forint között van ez a plusz emelés. Miért nem lehetett ezt 120 és 180 ezer forint közé tenni, ami egyébként pont megfelelne a mély szegénységi meg a relatív szegénységi küszöbnek jövőre 2027-ben, de hát úgy látom, hogy a kormány így döntött. Nyilván ez pénzügyi, költségvetési megfontolás eredménye, mert hogy minél nagyobb ez a emelés, minél több emberre terjed ki, annál nagyobb a költségvetési igénye. És ráadásul ugye eddig csak arról beszéltünk, hogy az öregségi nyugdíjak hogyan emelkednek, de közben emelkednek arányosan az özvegyi nyugdíjak is. Én azt nagyon szeretném egyébként, hogy az, aki főellátásként kap özvegyi nyugdíjat, tehát akinek nincs saját nyugdíja, sok ilyen idős, elsősorban özvegy asszony él Magyarországon, hogy az ő özvegyi nyugdíjokat nem ezzel az arányos emeléssel kellene növelni, hanem ők is 120 ezer forintos alapellátást kaphatnának, de hát ez egyelőre még a jövő zenéje, hogy lesz erre pénz. Jelen pillanatban a 30 meg a 60%-os minimumot kaphatják az özvegyi nyugdíjat.
1: Kármán András pénzügyminiszter azt mondja, hogy közel 1 millió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt, és hát hogyha ez az adat, ez igaz, akkor valóban azt is meg lehet állapítani, hogy azért itt lennének még rászorulók a fölöttel lévő kategóriákban is, a most nem érintettekben meg. Hát ez a nyugdíjemelés, ez gyógyír lehet egyik napról a másikra, de nem oldja meg alapvetően a problémát, hogy alul vannak fizetve.
2: Ne felejtsük el, hogy ezek még csak az első lépések a Tisza nyugdíj ígéretei közül. Ez most már jogszabály tervezetben van, nagyjából ebbe a formájába ez már be fog épülni jövőre a nyugdíjasoknak az ellátásába. Na de hát hátra van még a szépkártya, hátra van még a 13. 14. havi nyugdíj, amire ígéretet tettek, hogy megtartják, de hát majd meglátjuk, hogy a új költségvetésben találnak-e rá fedezetet. A 13. havi nyugdíj biztosan biztonságban van szerintem, mert az be van betonozva a nyugdíjrendszerbe, és ha ahhoz valaki hozzányúl, az rettenetes feszültséget okozna. De a 14. havi nyugdíj még csak megkezdődött a beépítése a nyugdíjrendszerbe. Az egy heti nyugdíj volt az idei kifizetés. Jövőre elvileg 2 hét lenne várható, de hát meglátjuk, hogy hol, hogy 2 hét lesz-e, vagy befagyasztják-e az 1 hétnél. Ez még nem dőlt el.
1: De eddig nem mondták, hogy befagyasztanák, azt azért tegyük hozzá.
2: Nem mondták, utalás volt arra, hogy vizsgálni kell a feltételeket, de hát nyilván ez annyira, hogy ez a nyugdíjas társadalomnak a megígért juttatásaihoz szerintem politikailag tilos hozzányúlni, mert minden ilyen belebabrálás nagyon nagy veszteséggel járhat politikai értelemben.
1: Hát meg, hogyha megígértünk valamit, tartsuk be, de az is igaz, hogy eddig ez a kormány nagyjából ezen az úton járt. Még hogyha a sebesség nem is mindenkinek megfelelő, de a lépések arra felé mutatnak.
2: Igen. Január 1-től kell megfelelni, várjuk meg az új költségvetés, itt van napokon belül, abban meglátjuk, hogy mire lesz fedezet.
1: Mit remélhetnek a nyugdíjasok ettől a társadalmi egyeztetésről? Hol lehet itt valami mozgástér, amiben érdemes gondolkozni és érdemes változtatni a tervekhez képest?
2: Hát ugye elsősorban az én saját véleményemet tudom mondani, meg a hozzám forduló kérdések alapján tudom leszűrni, hogy mit szeretnének azok a nyugdíjasok, akik foglalkoznak egyáltalán ilyen komoly kérdésekkel. Hát az egyik az, hogy az árvaellátás, azt mindenki arra várta, hogy talán ez is följön a 120 ezer forintra, hát az csak 10 ezer forinttal emelkedett, jövőre 60 ezer forint lesz, viszont nagyon előremutató lépés, hogy végre mind a minimális nyugdíjösszeget, mind az árvaellátás minimum összegét, azt mostantól ugyanúgy karva kell tartani, mint a nyugdíjakat, tehát a nyugdíjemelés mértékével emelni kell ezeket az alapösszegeket is. Nagyon szűkkeblűnek tűnik a rokkantsági ellátások 10%-os emelése a 65 év felettiek részére. A 65 év utáni, annál idősebb rokkantsági ellátottaknál ott belép ez a 120 ezer forintos minimál nyugdíj, tehát ott egy nagy ugrás lehetséges az érintettek számára, de a 65 évesnél fiatalabb rokkantsági ellátottaknak ez a 10%-os emelés az azért édeskevés. Ezen lehet, hogy lehetne még faragni és egy kis pénzt találni hozzá, hogy jobban meg lehessen emelni.
1: Nos, hát társadalmi egyeztetést tessék élni a lehetőséggel, most lehet véleményezni, hogy hogyan legyen a nyugellátások rendszere Magyarországon. Farkas András, köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban járműhiba miatt továbbra is pótlóbusz közlekedik a 12-es és a 12A villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és Rákospalota Újpest vasútállomás között, még a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között. Baleset miatt korlátozásra kell számítani a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídnál. Felújítás miatt a két külső sávot lezárták október 20-áig, ez ma is tumultust okoz, jelzi az Útinform. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. Csak a félútpálya járható Kőbányán is a Vasa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző őr segíti. Szintén félpályás lezárásra kell számítani, a második kerületben a Tölgyfa utcában a Feketesas utcánál közműépítés miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot zárták le, befelé a Rokolya utca előtt pedig a külső sávot. Ott gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, hogy hogy változik a világ, de az például a következő beszélgetés szerintem hibátlanul leírja. Évtizedekkel ezelőtt az volt a célja egy munkahelyi vezetőnek, hogy a dolgozók kevesebbet járjanak ki dohányozni vagy pisilni. Aztán jött az, hogy legyen rövidebb az ebédszünet, nem kell annyi ideig ücsörögni és beszélgetni az ebédlőben. Utána jött az a része a dolognak, hogy az internet használatot korlátozni kellene, mert nem azért járnak be a munkahelyükre, hogy a számítógépen internetezzenek. Utána a telefon használat, mert a mobiltelefon pörgetése az lopja az időt a munkától. Most pedig eljutottunk oda, hogy az Európai Bizottság azon gondolkozik, hogy hogy tudná szabályozni a mesterséges intelligencia használatát a munkahelyeken. Ezt mondjuk, azt mondják, hogy a dolgozók védelmében tennék, de majd erről mindjárt beszélgetünk Török Balázsral, aki AI szakértő, úgyhogy itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Szóval azért változik a mi világunk rendesen. Most az AI lett a munkaadók ellensége, vagy a munkavállalókat kell megvédeni önmaguktól?
3: Szerintem senkit sem kellene megvédeni önmagától. Mind a két oldalnak, a munkaadóknak és a munkavállalóknak is szerintem, hogyha felelősségteljesebben állnak önmagukhoz, meg a másik félhez, akkor szerintem egy jó szinergia születhet, és tényleg a fejlődés az egyértelmű, illetve annak az iránya.
2: Mi itt igazából a konfliktus forrása? Egyáltalán valóban van?
3: Szerintem mindenképpen van, de talán nem csak a munkavállalók és a munkaadók között, hanem a munkavállalók és munkavállalók között is, olyan szempontból, hogy ki hogyan fér hozzá ezekhez az eszközökhöz, hogyan használja őket, de ugyanígy akár az EU és a magyar jogszabályozás, jogrend kapcsán is lehetnek érdekellentétek, de szerintem a legfontosabb, hogy akár a munkaadók, akár a munkavállalók képezzék magukat és tájékozódjanak talán.
2: Az Európai Bizottság beterjesztette egy javaslatot, ott 6 kulcsterületet határoztak meg, és ott lenne valamiféle jogszabályi rendezésre igényük. Az egyik épp a mesterséges intelligenciáról szól, illetve szól az algoritmikus irányításról a munkahelyen. Ugye ez azért nagyjából arról szól, hogy legyen emberi kapcsolat, legyen emberi felügyelet a munka fölött, és ne a mesterséges intelligenciával kelljen csak és kizárólag kommunikálnia a munkavállalónak.
3: Igen, egyébként a szabályozásnak a első lépése talán az AI Act volt, amit tavaly nyáron lépett életbe, és ilyen szempontból az is egy nagyon fontos mérföldkő volt, illetve ugye a mostani szabályozásnak talán része az is, hogy ugye a munkahelyeknek a megszűnéséhez hogyan járulhat vagy nem járulhat hozzá az AI, és ilyen szempontból érdemes lehet utána olvasni, a Kínában is nemrég hoztak egy ilyen szabályozást, hogy nem lehet megszüntetni munkahelyeket kizárólag az AI-nak köszönhetően, vagy az AI-jal nem lehet kiváltani a munkavállalóknak a munkáját tulajdonképpen.
2: Tehát beleerőltetnék a munkaadókat abba a helyzetbe, hogy ne tudjanak megválni a munkavállalótól azért, mert ők úgy gondolják, hogy az AI-jal hatékonyabb lesz, vagy gyorsabb lesz a munka?
3: Hát már most is szerintem gyorsabb és hatékonyabb a munka, hogyha megfelelően használjuk, és jogszerűen használjuk. Talán ez az elsődleges értelmezése ennek a szabályozásnak, ennek a szabálynak a kialakításának, de azt szerintem leszögezhetjük, hogy maga az, hogyha létrehoznak egy ilyen szabályozást, az nem fogja megoldani a valós problémát. A valós probléma pedig tényleg az, amit említett is, hogy egyre több és egyre újabb technológiai innováció vesz körbe minket, és ennek a megjelenése, elterjedése egyre gyorsabb. És tulajdonképpen ehhez a gyorsuló technológiai változáshoz lenne jó, hogyha akár a munkaadók, akár a munkavállalók is hozzá tudnának szokni, tudnának alkalmazkodni, és ezt valamilyen módon lekövetni a jogi szabályozás is.
2: Erre Magyarországon van valamilyen irányelv, vagy akár jogszabály?
3: EU-s szabályozás van talán, ami az eljárt a legrelevánsabb ilyen szempontból. Annak érdemes utána nézni, főleg munkaadóként, mert az már most is nagyon nagy mértékben szabályozza azt, hogy hogyan használhatják a vállalatok az AI rendszereket. Magyar szabályozásról ilyen szempontból még talán nem tudok, de talán az új kormányzat ebben is azért láthatóan, dinamikusan próbálja lekövetni az eseményeket, hogyha egy kis kitekintéssel felidézhetjük a holadelej.hu-t például, vagy több más kormányzati tevékenységet lekövető bemutató oldalt, azoknak a nagy része is, vagy többsége is most már AI-jal, vagy AI segítségével készült egyébként. Hogyha ezeket megnézik a hallgatók, akkor láthatják, hogy mennyivel jobb, kényelmesebb, ergonomikusabb oldalakat is létrehozott ilyen szempontból a kormányzat, illetve a környékén látható szervezetek.
2: Na hát mostanában elég régóta már nem volt minta a kormány Magyarországon technológiai újítások tekintetében, lehet, hogy ez is egy új korszak. Török Balázs, köszönöm szépen, egy AI szakértő véleményét hallották az imént.
3: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Most kivételesen nem feltétlenül a benzin meg a gázolaj áráról beszélünk, de a gázolajról mindenképpen, mert hogy visszajöhetnek az oroszok a dízelpiacra, reménykednek sokan annak nyomán, hogy valamiféle paktumot kötött Trump és Putyin, ami egészen furcsa, és hát ez konkrétan éppen a dízelről szól. A dízelről, ami a jelek szerint sokkal izgalmasabb Trump számára, mint az, hogy Ukrajnában háború van, vagy ha van is Ukrajnában háború, hát az az ő dolguk, dízel viszont neki kell. Pásztor Szabolcsal beszélgettünk, az Ökonomusz kutatási igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt mondják, hogy voltak éppen Oroszország jelen állapotában nem is képes dízelt exportálni az Egyesült Államokba, bár a megállapodás erről szól, mert hát saját magát sem tudja ellátni, nem utolsó sorban az ukrán támadások miatt. Ez mennyire igaz?
2: Való igaz, és a számok tanúskodnak a leginkább erről. 2025-ben Oroszország a globális dízelexport 10%-át adta, napi nagyjából 820 ezer hordóval. Ez 2026 őszére így napi 100-200 ezer hordóra zsugorodott össze, több tényező magyarázza ezt, nyilván a kapacitások kiesése, és azt mondhatjuk, hogy most azért Oroszország a globális dízelpiacon egy rendkívül szerény szereplő, és minden engedmény vagy minden vásárlási szándék jól jön egyébként az orosz vezetésnek, és még hogyha egy számot szabad elmondanom, akkor lényeges kiemelni, hogy az október kapcsán jelzett 300 ezer tonna a világpiaci dízelexportnak mindösszesen a 0,9%-a, tehát most nem arról van szó, hogy ráömlik a dízel a világpiacra, valami mozgás történik, a piacok kaptak egy jelzést, és ugye a politikusok megfontolgatják, hogy ki ennek a győztese, vesztese, vagy egyébként kárvallottja.
1: Szokták mondani, hogy Trump nem gondolkozik összefüggésekben, ebben az esetben azért ez teljesen nem igaz, mert miközben kiengedi a szankciós politika alól Oroszországot a dízelügyben, és megköveteli, hogy mondjuk 300 ezer, aztán novemberben 500 ezer, decembertől 1 millió tonna dízelt szállítson Oroszország az Egyesült Államoknak, azon közben felszólítja Ukrajnát, hogy azonnal hagyja abba az olajipari létesítmények lövését, bombázását, rakétázását, nyilván nem ok nélkül. Majd amikor erre kap egy választ, akkor azt mondja, hát akkor Zelenszkijtől kell megszabadulni. Hát itt van összefüggés, csak elég kínos, hogy úgy mondjam.
2: Kínos, igen, illetve van még egy harmadik tétel is, ami rendkívül fontos, mégpedig az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban importvám van. Tehát, hogyha Oroszország dízelt fog szállítani, akkor az nem vámmentesen történik, hanem ott import fizetési kötelezettség van. Ugye azt gondolná az ember, hogy egy kereskedelmi megállapodás eredményeképpen születik ez a tranzakció, de korábban sincs erről szó. Tehát, hogyha azt kellene néznünk, hogy összeállnak-e ezek a mozaikok, akkor nem feltétlenül állnak össze, illetve sok-sok következetlenség is van egyébként ezen megállapodás mögött. Tehát ugye látjuk a nagyhatalmi szándékot, és hát ezt próbálja megérteni a gazdaság, meg a politika is.
1: Európa azt mondta, hogy ebből nem kér és fenntartja a szankciókat, ugyanakkor Európában is dízel hiány van, tehát ha valahova kellene az orosz dízel, akkor az pont az Európai Unió.
2: Ez pontosan így van, és előfordulhat egy olyan eset, hogy éppenséggel az Amerikai Egyesült Államoktól kényszerül Európa dízelt vásárolni, vagy egyébként olyan szereplőktől, akik felár mellett adják tovább, és valószínűsíthető, hogy a versenyképesség rontó tényezője megmarad ennek az inputnak, úgyhogy ebből a szituációból azért Európa nehezen fog tudni kikeveredni. Még akkor is, hogyha próbál önfenntartóbb, önellátóbb lenni, még akkor is, hogyha vannak olyan tagállamok, mint például Magyarország, ahol ugye a finomítás azért nagyrészt szuverén, nem lesz ez egy egyszerű helyzet az elkövetkező időszakban, az biztos és bizonyos.
1: Üzenete az, amit Trump tett, tudom, ez már nem gazdaság, hanem igazából politika, geopolitika, az Európai Uniónak megint kimaradt az Európai Unió valamiből, és úgy lépte át a szankciós politikát az Egyesült Államok, hogy erről nem konzultált senkivel.
2: Igen, azért egy mintázat kirajzolódik, azt lehet mondani, hogy Oroszország, Kína, az Amerikai Egyesült Államok ugye a legfontosabb, számukra fontos kérdésekben talán egyetértenek gazdasági szempontból mindenféleképpen, és ugye ennek Európa a kárvallottja. Egyébként Európa kapcsán mondhatjuk azt a definíciót, hogy európai állampolgár az, aki kínai terméket vásárol, és a megtakarítását pedig az Amerikai Egyesült Államokba helyezi el. Tehát, hogyha ez a mintázat kialakul, akkor nyilván érdemes nyomon követni, hogy mi történik ezeknél a nagy szereplőknél, és hogyha az a szándék, hogy gyengítsék tovább Európát, akkor arra érdemben reagálni kellene, minimum egy megértéssel, majd pedig egy forgatókönyvvel.
1: Trump azt mondja, hogy Zelenszkij problémát jelent az egész világnak, Zelenszkijnek mennie kellene. Az ukránok ezt majd egyszer eldöntik, minden esetre Zelenszkij rögtön közölte, hogy ennek semmi akadálya egy választás. Kiírjon 2 hónap tűzszünetet kér, és megszervezik a választásokat. Az oroszok azt mondták, hogy egy csodát, nincs tűzszünet. Legfeljebb 1 napot kap magára a választásra. Ez így nyilván nem fog menni, ezek nyilván üzengetések, semmi mások. Vezethet egy ilyen helyzet valamiféle béketárgyaláshoz?
2: Én azt gondolom, hogy Donald Trumpnak az üzleti karaktere érvényesül itt is. Ugye nagyot mond, aztán megvárja a reakciókat, és azután pedig hát vagy visszavesz abból a mondásból, vagy megfontolja, mennyiben megfontolja az elhangzottakat. A reakciókat mindenféleképpen pásztázza, és ennek megfelelően kell majd nekünk is szemlélni a történéseket. Én azt gondolom, hogy az üzenet azért egyértelmű, meg mindenféleképpen megfontolandó. Én nem gondolom, hogy 1 nap alatt fognak választást szervezni, és én egyébként azt véleményezem, vagy vélelmezem egészen pontosan, hogy valami fajta tűzszünet azért elindulhat, és hát majd meglátjuk, hogy ezeknek az üzengetéseknek milyen tényleges hatása lesz például a piacokra, vagy egyébként az európai politikára.
1: Vagy hogy ettől lesz-e több dízelolaj a piacon. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Köszönöm a figyelmet. Jövünk holnap ugyanígy a gazdasági magazinnal, ugyanebben az időpontban. Itt a Spirit FM-en. Róna Jegont hallották. Nagy Teodóra szerkesztette a műsort. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen. Nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen. Nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen. Nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen. Nordart.hu.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
8: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
9: Én, Letúj profilkép.
8: Az Óbudai szigeten?
9: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
8: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari, kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak és csaknem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3

0: Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak ezúttal is. A korábbi főügyész hajlandó vallomást tenni a telefonlopási ügyben, Fürst Párról van szó, aki annak idején valamilyen okból átminősítette Magyar Péter szórakozó helyi ügyét rongálásból lopássá. Azt mondja Fürst Pál, hogy ezt azért tette, mert az akkori hatalom a Fidesz kormány nyomás alá helyezte, ez volt az elvárás, és azt mondja, hogy erről ő hivatalos módon is kész beszámolni, sőt, kiegészül ez a téma azzal, hogy Magyar Péter szerint Fürst Pál a Völner Sadl ügyről is hajlandó vallomást tenni, ott ugyanis állítólag az előző kormány belepiszkált a vádiratba. Tudják, ez az a történet, amivel Magyar Péter tulajdonképpen berobbant a közéletbe. Amikor kitört a kegyelmi botrány, először írt egy kommentet, hogy a felelősöknek nem kellene asszonyok szoknyája mögé bújni, majd elment egy interjúra a Partizánba, majd közölte, hogy olyan hangfelvétele van, ami romba dönti, illetve lemondásra készteti az akkori kormányt. Ez utóbbi nem történt meg, de kétségtelen, hogy bemutatott egy hangfelvételt, amin Varga Judit, a korábbi felesége, igazságügyi miniszter arról beszél, hogy az Orbán kormány bizonyos tagjai belenyúltak a Völner Sadl ügy vádiratába. Ebből nem lett akkora botrány, mint amekkorának kellett volna lennie, szerény megítélésem szerint. Ugyanakkor az ügyészség vizsgálatot indított, és megállapították, hogy mindez nem igaz, Varga Judit nem mondott igazat, és az ügyészség korrekt módon törvényesen járt el. Ezt a vizsgálati eredményt Fürst Pál, ugyanez a korábbi főügyész ismertette, akiről most is szó van. Csak hogy azt mondja Fürst Pál, hogy mégsem úgy történtek a dolgok, ahogyan ő maga azt akkor állította. Magyar Péter szerint tehát ebben a Völner Sadl ügyben is tanúskodni kész Fürst Pál. Nagyon izgalmas szerintem ez a fordulat. A második témajavaslat inkább a bulvár kategória. A jövő héten dönt a Tisza frakció az oroszlánvadász képviselőjéről. Arról van szó, hogy az egyik képviselőjükről kiderült, hogy hobbivadász, fotózkodott is jó pénzért lelőhető oroszlánnal, és ez meglehetősen nagy botrányt váltott ki, úgyhogy az is lehet, hogy kizárják, elveszíti a mandátumát, de az is lehet, hogy enyhébb szankcióval, például egy szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetéssel megúszza. A harmadik pedig, hogy Orbán Viktor szerint ő az edző, Bóka János a csapatkapitánya jobb oldalon, jelentsen ez bármit is. Istvánnal kezdünk, pontosabban folytatjuk, ő ugyanis szakértője a középső témának. Üdvözlöm ismét, parancsoljon!
2: Tiszteltem szerkesztő úr, igen, ön bulvár témának minősítette ezt a dolgot. Hát valóban látszatra az, de ugye már ahogy belekezdtem egy órával korábban, itt ugye másról is van szó. Tehát ott hagyjuk abba, hogy az új helyettes államtitkár, előmenet kollega, aki gyakorlatilag az országos fővelésznek minősíthető, és akinek a területe átkerült a agrártárcától, most a kormányváltással a élő környezetvédelem tárcához. A klímaváltozás és a vízhiány mellett a túlduzzasztott vadlétszámot jelölte meg egy előadásában a magyar erdők legnagyobb ellenségének. Ez megítélésem szerint helyes ez a megállapítás, főleg annak tükrében, és akkor itt hagytuk abba, hogy az új hatalomnak az a célja, hogy a honi erdőgazdálkodás ahol csak lehet, próbáljon átállni az örök erdő üzemmódra. Ez szállalást jelent egyébként más néven, de örök erdőként létesült el. Ez teljes bonyítást jelent, tehát nem nagy területű véghasználatokat, hanem kisebb belenyúlásokat, és ez ökológiailag mindenképpen helyes lenne. Mindent ezt nem lehet megcsinálni, de hegyvidéken, hegy és lombvidéken sok helyen valóban meg lehetne és meg is kellene

0: szerintem is csinálni. Ennek egy alapfeltétele van, ennek az örökerdő megoldásnak, illetve a módszernek, és akkor itt térjünk vissza a témánkhoz, a vadászathoz, hogy miért ez a harmadik számú ellenség. Az, hogy egy, a szaporító anyagnak, ami ugye a főfafajok esetében mak, tehát tőhagymak és bükkmak, ez a két legfontosabb állomány alkotó fafajunk, meg kell, hogy maradjon legalábbis egy része a szaporító anyagnak, a maknak az erdőben, mert hogyha a vaddisznó, a szarvas, a dáma, a muflon ezt feleszi maradéktalanul, akkor nem fog működni az örökerdő üzemmód, nem fogjuk tudni természetes úton ezeket az erdőket felújítani. A másik közvetlenül ez, a második ehhez csatlakozó dolog, hogy ha az a szerencsétlen újulat már csak ki tudott vergődni, akkor nem lenne célszerű, hogy utána rágáskárral szentesüljön, és akkor szépen ezek a nagyvalak lerágjanak, lelegeljenek, szakmaiatlanul fogalmazni mindent. Ráadásul itt még nem csak egy sima lelegelésről, vagy lerágásról van szó, hanem ezek a vadak szeretik kiszelektálni a számukra sokkal kedvesebb úgynevezett elegyfákat, ami aztán a biológiai diverzitásra, magyarul sokféleségnek a rovására megy. Például a bükköt kevésbé szeretik, a tölgyet, a vadgyümölcsöket, juhal, stb. Kövéseket jobban szeretik. Ráadásul pont akkor, amikor a bükk az sajnos egyre inkább felújíthatatlanná válik, pont a klímaváltozás miatt, hiszen a legsérülékenyebb fafaj. Tehát magyarul nem lenne jó, hogyha az elegyarány szabályozást helyettünk, erdészek helyett rábíznánk, mint ahogy eddig így volt, erre a bizonyos nagyvadállományra. A harmadik, ami szintén megemlítendő még, hogy jelenleg csak kerítések mellett, nem is akármilyen kerítések mellett lehet megcsinálni egy felújítást, ami rendkívül költséges és ökológiai szintén tarthatatlan, főleg ebben az örökerdő gazdálkodás üzemmódban. Na most, hogy ez volt eddig az ökológiai része a dolognak. Ami az ökonómiai részét illeti, ugye ha a költség-haszon rendelésre térünk át, akkor azt kell megállapítani, hogy a különböző szinteken megjelenő károk, tehát vadkárok, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben szerintem legalábbis messze-messze meghaladják a vadászati ágazatból származó bármilyen közvetlen vagy közvetett úgynevezett népgazdasági hasznot. Tehát hiába számogatunk mi itt a vendégészakáknak a növekedésével, meg hogy mennyit fogyaszt a német meg az olasz vadász, ugye ez mókolás, meg ez jól hangzik, de egyébként, hogyha mindent beleszámítunk, például a közúti károkat, rengeteg a vadgázolását, ilyen tízezres nagyságrendben van évente, de teljesen egyértelmű, hogy itt messze-messze több akár, mint ahhoz mondom. Most, és akkor innentől kezdve jön, hogy mi a megoldás. És akkor már közelebb jutunk az úgynevezett statuálás okához, tehát hogy miért kell itt most statuálni valamit. A nagyvadállományt radikálisan csökkenteni kell, de nem úgy, hogy 10-20%, hanem radikálisan ilyen számok hangzanak el, amikkel én egyetértek, hogy ilyen harmadára, negyedére is akár, szerintem ez teljesen reális számok. A becsült vadlétszám az messze a valóság alatt van, stb. Na most ez a terve az új hatalomnak, hogy ezt a radikális csökkentést megcsinálja. Ez viszont messze menőkig szembe megy a vadásztobbi, a rendkívül érdekérvényesítő képességgel rendelkező vadásztobbi érdekével.
1: Miért? Ezt meg tudja magyarázni? Miért megy szembe az érdekével?
0: Azért, mert a vadásztársadalomnak nyilván az az érdeke, hogyha ő kimegy a területre, akkor lőjön minél többet, ráadásul minél szebb agancsot, tehát itt már ilyen 5-6 kilós gyímszalvas agancsokra általában már fanyalog a tisztelt publikum, tehát itt ilyen 8-10 kilós agancsokat kell lőni, ezek sokkal szebben mutatnak a nappalinak a falán. A lényeg az, hogy ez szerintem teljesen érthető és egyszerű, ha nagy a vadlétszám, sokkal több az esélyem arra, hogy ezeket a vadakat minél nagyobb számba tudja ugye elejteni a vadásztársadalom. Természetesen nem teljesen egyértelmű a dolog, mert hogyha túlzott a vadlétszám, az a minőség rovására megy, de egyelőre ezt még nem érzékeli szerintem előképpen a vadásztársadalom, vagy nem mindenki. A lényeg az, hogy a vadászlobbi a jelenlegi magas vadlétszám fenntartásában érdekelt. A vadásztársaságoknál a létszámnak a bővítése az rendkívül nehézkes, nagyon-nagyon nehezen vesznek fel maguk közé zömében új tagokat, nyilván azért, hogy a maradó néhány tagnak minél több jusson. Ez a helyzet.
1: Jó, de akkor jól értem, hogy ezt az embert azért kellene kigolyózni a parlamentből, mert ennek a vadászlobbinak a tagja, és igazából az, hogy oroszlánra vadászott pénzért Afrikában, ez csak egy ürügy arra, hogy őt kigolyózzák, és ezzel gyengítsék a vadászlobbit, igen?
0: Ez pontosan így van. Pontosan ezt igen, igen, ez a mondandóknak a lényege, ugye ez a saturálás, amit az előző körben már emlegettem a Tanú című filmből, igen, ez a tipikus saturálás. Itt szerintem nem a... Na most nyilvánvaló, ezt nagyon jó fel lehet populáris értelemben használni, és nyilván a hatalomnak az a dolga, hogyha ezt fel lehet használni populárisan, ezt a dolgot, hogy ugye ez egy roppant ellenszenves dolog, biztos vagyok benne a társadalom kétharmad, háromnegyed részének, és tehát ezt ürügyként használja fel most a jelenlegi hatalom, statuál, mert neki a szándéka az én megítélésem szerint az előzőek.
1: Világos, hogy meggyengítse a vadászlobbit, hogy ne akadályozza az erős vadászlobbi a vadállomány radikális gyérítését.
0: Pontosan, és nem csak a gyérítését, itt többről van szó, mert azt elő lehetne neki írni, és akkor talán most olyan a lényeg, az én megítélésem szerint a vadászterületek minimális nagyságának csökkentése nélkül nem fog működni, vagy csak átmenetileg fog működni a radikális vadlétszám csökkentés, ugyanis, hogyha ha nem csökkentik a jelenlegi 3000 hektár minimális vadászterület nagyságát, akkor nehéz lesz újabb vadászokat bevonni ebbe a dologba. Hogyha csökkentik a területet, mondok egy számot, mondjuk 1000 hektárra, ez reálisnak tűnik, egyébként Nyugat-Európában ennél kisebb, Ausztriában úgy tudom, hogy 300, Németországban 500 hektár minimális vadászterület, ez talán már túlságosan kicsi, de egy 1200 hektár, vagy mondjuk maximum a jelenlegi 3000 hektáros minimális területnek a felére csökkentése, esetleg harmadára, az teljesen járható út. Ezáltal közelebb tudjuk vinni egyébként a tulajdonosokhoz is, a valós főtulajdonosokhoz is a vadászati jogot, több valász kollégát lehetne bevonni, és nyilván, hogyha sok az eszkibó, akkor egy idő után kevesebb lesz a fóka. A jelenlegi állapot szerint lehet ezt előírni, meg itt ilyen régi felvételekre hivatkozni. Radikális létszám csökkentése a jelenlegi struktúrában szerintem nem lehetséges, és a Tisza kormány szerintem erre készül. Erre egyébként utalta a Bóna Szabolcs két hónappal ezelőtt a rádió interjújában, ahol a Föld törvénye együtt közölte, hogy miután a jelenlegi vadlétszám tarthatatlan, és a jelenlegi struktúra nem képes ennek a csökkentésre, nagyjából is fogalmazott, ezért a Föld törvény mellett a vadászati törvény módosítására is készülnek.
1: Értem. István, itt két megjegyzés, aztán lejárt az időnk, vagy lejár. Az egyik, hogy ezek szerint csak ilyen hátulról jövő módszerekkel lehet operálni a magyar politikában, tehát nem lehet kiállni az emberekkel és azt mondani, hogy emberek, az a helyzet, hogy több erdőt szeretnénk, ennek akadálya az elharapózott, hogy nagyon nagy létszámra nőtt vadállomány, ezért ezt gyéríteni fogjuk, és ezt meg kell beszélnünk a vadásztársadalommal, tehát hogy nem kellene példát statuálni, egy ürügyet keresni, ezzel az oroszlán is ugye nem lehet ilyen nyíltan megmondani ezt?
0: Meg lehet. Hát gyakorlatilag a helyettes államtitkár úr most ugye járja az országot ezzel az előadásában. Tehát amikor kiállt elénk, és úgy az előző részben mondtam, hogy elmondta, hogy a klímaváltozás, a vízhiány és a vadlétszám a magyar erdőgazdálkodás legnagyobb problémája, ennél nyíltabban nem lehet kiállni.
1: Hát akkor nem értem, hogy miért kell egy ürügy ehhez. Viszont hát most nézd...
0: Meg kell egy kicsit zsírozni a tengelyeket.
1: Ennyi. Értem, tehát rendben.
0: Ez sokkal jobban. Rá kell szállni az egyébként a társadalom nagy részében lévő vadászellenességre, ami természetes is. Ezt a vadászellenességet kicsit fel lehet fel lehet pumpolni ezekkel az orosztános felvételekkel, és így könnyebben át fog menni a dolog, és egy népszerű dolgot, egy népszerű, a társadalom nagyobbik felé szempontjából egy népszerű dologba fog tudni változtatást és emeletet.
1: Világos. Hozni, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, meglátjuk. Hát ennek fényében akkor a Tisza frakció jövéten úgy kellene, hogy döntsön, hogy ezt az embert a legerősebb szankciókkal sújtja. Meglátjuk. Köszönöm, hogy hívott. További szép napot önnek, viszont hallásra. Kedves nézők, ez volt az első rész, aztán a reklám után folytatjuk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: again. Műsorajánló.
1: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margitétól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól szintén a Lánchíd felé, a Szél-Kálmán térre vezető utakon, illetve a Margit körúton is. Az M0-as autó déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot is lezárták felújítás miatt. Várhatóan október 20-áig, tudtuk meg a hírt az Útinformtól, itt jelentős torlódásra kell számítani. A második kerületben a Tölgyfa utcában a Feketeses utcánál közműépítés miatt mára lezárták a félútpályát. A 13. kerületben lezárták a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A Mester utcában tart a felújítás, lezárták a Lenhosék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet, Mónikával folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Szakonyból telefonálok, és mind a három kérdéshez szeretnék hozzászólni. Nagyon helyesnek tartom, hogy a volt főügyész elmondja a dolgokat. Ezt helyesnek teszem, és azt szeretném kérni, hogy mindenki, akit annó félreállítottak, azért ne akart valamit tenni, igenis mondja el a dolgokat. És derüljön fény a 16 év lopásra, mindenre, a sok korrupciónak.
3: Rendben, nyilván akkor tud tanúvallomásteni, hogyha beidézik őt tanúként, de hát Magyar Péter telefonlopási ügyében ezt meg lehet tenni, hiszen Magyar Péter dönthet úgy, hogy az ügyvédjével kéri ennek az ügyésznek
4: nagyon meghallgatását. Nagyon becsülöm Magyar Péterbe, hogy fölvállalta a telefon dolgot, ami végül is nagyon ki lett tekerve, és végül is mindenki megtudja az igazságot, hogy az nem telefonlopás. Hát én se tűröm, hogy egy telefont bárhol a képenbe nyomjanak, és engemet úgy fotózzanak. Én még meg is vertem volna az illetőt.
3: Hát valószínűleg ez volt a cél. Ezt feltételezem, hogy olyan reakciót váltsanak ki Magyar Péterből, amivel aztán tönkre lehet tenni a politikai pályáját. Ha ő ott megverte volna, vagy megütötte volna azt a videózó férfit, akkor szerintem vége a politikai pályájának. De lehet, hogy tévedek, de ezt gondolom.
4: Persze, de Magyar Péternek annál több esze van, és hála Isten, rendeződnek, igaz, szép lassan, de minden rendeződni fog, remélem. A oroszlánvadászat meg a hasonló ügybe én úgy gondolom, hogy akkor nagyon sok embert félre lehetne dobni, mert például polgármesterek a fideszesekkel jártak külföldre, pont Szakonyba, nem akarom kimondani az úriember polgármesternek a nevét, vadászni, meg azóta is vadásznak. Én például, ha kimök a kertbe, hallom, hogy itt lövöldöznek. Az én kertem végébe folyik a répcének egy kis elága, és volt úgy, hogy a vadászok odáig bemerészkedtek. Na most én lehajolok a málnába, és valaki ott azt hiszi, én valami vad vagyok, és rám lő, hát az is igazán veszélyes. De így Győr-Sopron megyébe például, ha vadásznak, soha nincsen kitáblázva. Múltkor is mentem autóval, és akkor láttam, hogy nincsen vadásznak, és nincsen kitáblázva, hogy épp vadásznak arra.
3: Igen, ez veszélyes lehet, de önmagában a vadászat nem illegális tevékenység, tehát...
4: Hát nem, itt... persze kell a vadakat, a túlszaporoltot kell, hogy kilőjék, ez természetes. Hát én is a kertemnél villanypásztorral védekezek ellenük, mert...
3: Tehát hát még haszna is van a vadászatnak. Itt inkább az a kérdés, hogy ez az ember, aki hobbi vadászatra ment Afrikába, összeférhetetlenséget... produkálta azzal,
4: hát,
3: hogy ő a,
4: gondolom, hogy,
3: a szakbizottság alelnöke, a fenntartható élő környezetért
4: hát,
3: felelős bizottság
4: igen,
3: alelnöke.
4: Úgy gondolom, hogy ezt majd ott bent eldöntik. Én nem hinném, mert akkor itt nagyon sok polgármestert ki lehetne.
3: De más a helyzet, tehát egy polgármestert legfeljebb az adott település képviselőtestülete kérdezhet meg, vagy buktathat
4: hát
3: meg,
4: igen,
3: ha úgy gondolják, hogy ez összeférhetetlen.
4: Hát mindegyik ezt csinálja, szóval itt környéken. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy én azt gondolom, ha ő ezt fölvállalta, akkor nem hinném, hogy ezért el kéne távolítani, de ez nem az én döntésem.
3: Ma hallgatják meg, ma tárgyalnak róla, de jövő héten lesz csak döntés. Meglátjuk.
4: Hát igen, én például egy fideszes faluba lakok, és minden képviselő fideszes, úgyhogy minden, még ha függetlenként is indultak, Szüreti Fesztiválra szerettem volna meghívni Magyar Pétert, és nekem levelet írt a polgármester, hogy nem kérnek belőle.
3: Értem.
4: Úgyhogy hát megvan a véleményem, és meg is értem, hogy addig nem adnak ide semmit, pedig itt aztán nagyon a víz, ugye el van öregedve a vízvezeték, a csatorna, semmire nem mennek itten, szóval nem segítik az embereket.
3: De hát eddig fideszes kormány volt, és azt mondja, hogy az egész önkormányzat, illetve a képviselőtestület fideszes.
4: Most is az.
3: Értem, de korábban se kaptak semmit? Vagy azt gondolja, hogy most, hogy Tisza kormány van, azért nem fognak kapni, mert a helyi önkormányzat az fideszes?
4: Hát, kaptak, de látszata nincsen. Most csináltak 10 méter járdát, 9 millió forintból, szóval érti ez, ilyen túlározások, meg csináltak
3: egy mozgó járda.
4: Tehát, hát ebbe a Fidesz kormányba, igen, új járda.
3: De ugye te úgy mozgó járda, tehát hogyha 90 millióba került 10 méter, akkor ez olyan, mint
4: millió,
3: a plázákban?
4: 9 millió.
3: Ja, csak 9, hát, akkor ez hagyományos 9. járda.
4: Igen, ilyen
3: csak vicceltem, világos.
4: Szerintem ez egy túlárazott valami, de hát ugye a Répcehíd is 15 millióba volt. Hát ez is, elmentem megnézni, kiállnak bőle a deszkák, ha legdrágább faanyagot vették bele, akkor is csak 1 millió, de mindegy, nem azért reszortom. Remélem ezeket is újra fogják vizsgálni, felül fogják itt vizsgálni, mert nagyon sok településen felül kellene vizsgálni. Megcsinálták a csatorna elvezetőt falu egyik részén, de már ki vannak dőlve. A csapadékvíz elfolyott.
3: Akkor feljelentést kell tenni, mert ezek szerint ez egy ilyen hanyag teljesítés volt.
4: Hát egy hanyag, és ugye a független polgármester elmondta nekem, hogy ő neki régen a fideszes képviselő írta a pályázatokat, szóval na, most erre mit mondjak?
3: Igen. Hát ezzel az hát a baj, hogy az emberek pénze elmegy, elfolyik.
4: Hát pontosan, ezért nem megyünk semmire, de higgy el, amióta kampányoltam, meg 2,5 éve engem annyi szó jelentettek föl, hát ugye az igazság azért győz mindig, lehet engem feljelenteni, érti, mire gondolok. akkor is kiállok a magam igazamért, úgyhogy...
3: Helyes, mindenben. Ezt jól teszi, Mónika. Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: Nagyon köszönöm. Akkor mindent megbeszéltünk, és köszönöm, imádom a műsorát, nagyon szeretem, úgyhogy várom.
3: Rendben, köszönöm szépen.
4: Jó, hívjon nyugodtan. Köszönöm szépen.
3: Kezdjük csokran, szép napot. Papával folytatjuk. Jó napot kívánok.
5: Tiszteletem, Szerges Tibor. Banki csalás ügyben keresem önöket.
3: Igen.
5: Ne haragudjon, de én most nem hallok egy szót se.
3: A telefonra figyeljen, ott kellene, hogy hallja.
5: Ott figyelek, nem, a tévém le van halkítva teljesen.
3: Igen, a telefonon hall engem, mert válaszolt.
5: Most igen, de az előbb nem hallottam.
3: Jó, szóval a banki csalásokról szeretne beszélni,
5: igen,
3: figyelek.
5: A következő dolog történt. Tegnap este, 11 óra tájban, most se hallom, csak látom, hogy beszél.
3: Elmondom újra, ez hát ha most célba ér, amit mondandóm. Tehát a tévét felejts el, ameddig telefonon beszélgetünk egy élő tévéműsorban, mert különben elmegyünk az erdőbe. Csak a telefonra figyeljen.
5: Nem van halkítva teljesen
3: a az egy dolog. Tévém. Akkor kapcsolja ki, mert ön zavarja a látvány. Nem egyezik.
5: Nem hallom önt a telefonomban, nem hallom
3: telefon, önt. Értem. Érdekes.
5: Nem a tévét, a telefonban,
3: Sem hall engem. Mert olyan, mintha...
5: A telefonban nem hallok egy szót se.
3: Érdekes, mert olyan, mintha a szavaimra reagálnod, akkor én most elnémulok.
5: Most,
3: és...
5: most hallom.
3: Akkor zavarják az oroszok az adást. Akkor figyelek önre.
5: Ajaj, itt sok mindenki zavar mindenkit.
3: Igen, igen. Na. Akkor jó. Mondja, legyen
5: hát
3: kedves.
5: Hát banki csalás. Tegnap este telefonomra ránézek, és látom, hogy egy külföldi cég 3-4 esetben, most se hallom egyébként, na jó, mindegy.
3: Ettől szerintem most vonatkoztassunk el, mert meg se szólaltam. Tehát ha mindig igen, megszakítja a saját jó, mondatát, hogy nem hall, mikor nem beszélek, abból nem lesz műsor. Figyelek.
5: Jó. Tehát ránézek a telefonomra, és egy külföldi cég folyamatosan ilyen 3-4 euró, 30 euró, 10 euró tételeket von le a számlámról, a bankkártyámról. Halló?
3: Nem szóltam direkt, hogy ne akasszam meg. De szóltam előre, hogy nem fogok beleszólni. De na, ahogy gondolja.
5: Én egyből elkezdtem intézkedni, fölhívtam a illetékes bankomat, ott egy ügyintézővel beszéltem, mondtam, hogy tiltsák le ezt a számot, ezt a céget, és nem utaljanak egy fillért se. Ugye, mert eddig a tranzakciók úgy történtek, hogy mindig, ha egy levonás érkezik, akkor jóváhagyási kódot kér a bank, és én azt megadom, és akkor utána természetesen utalja az illető cégnek a megfelelő összeget. Na most ezekről egy semmi nem történt. Tehát nem kaptam semmi visszajelzést, hogy utalnom kéne valakinek, vagy valaki a számlámról le akar venni pénzt, semmi nem történt. Na most én a bankot ugye fölhívtam még este 11 óra tájékan, azt mondták, hogy ők nem tudnak intézkedni, mert én kértem, hogy tűtsák le a átutalásokat, ezeket a átutalásokat. Nem tudnak intézkedni csak, hogyha a bankkártyámat is letiltják. Na most nézze, nekem a bankkártyámra szükség van, hisz naponta, óránként vásárolok vele, minden, ha bankkártyám le van tiltva, egy olyan helyen vagyok, hogy nem tudok abszolút mozogni. Akkor. Na most én nem tudom, hogy milyen dolog ez, vagy hogy intézik itt a dolgokat, de hát az ember egyszer megkéri a illető bankot, hogy ettől a cégtől ne fogadjanak el semmiféle tranzakciót, akkor miért a bankkártyát kell levonni, és ugye, hogy az élő legyen, hanem az, hogy össze-vissza küldözgetik az embert. Én már bankfelügyelettel is beszéltem. Szóval olyan bonyolult dolgokat mondanak, hogy én még ilyet nem láttam. Egy egyszerű megoldás lehetne, megérkezik a tranzakció, az illető ügyfél, legyen egy olyan kódja, amit, hogyha beüt a telefonjába egyből, visszajelzés, hogy mehet a utalás.
3: Világos.
5: Tehát ez nem történt meg.
3: Igen. Én azt tenném az ön helyébe, hogy bemennék a bankfiókba, mert telefonon sokkal bonyolultabb a kommunikáció, tehát bemennék a bankfiókba, ott elmagyaráztatnám a bank képviselőjével, az ügyintézővel, hogy mi történt, és ott kérnék egy megoldást arra, hogy ez ne történhessen meg a jövőben. Tehát, hogy jogos...
5: 11 órakor megtörtént.
3: Bement a bankfiókba?
5: És már azóta is van már levéve pénzt.
3: Tehát bement a bankfiókba, és személyesen beszélt?
5: Nem a bankfiókba. Telefonon egyből fölhívtam őket.
3: Ezt én értem, azért mondom, hogy személyesen bemenne, és ott nem hagyná magát lerázni. Tehát végigvenni, hogy milyen opciók vannak arra, hogy az ne csapolhassák meg az ön bankszámláját.
5: Telefonon kívül én, ha érdekül önöket fölhív, és személyesen elmondom, én számtalan ügyet intéztem. Ez nem megoldás, az a megoldás, hogy az ember mikor szól, leegyeztették előtte az adatokat, valóban az a személy hívta föl a bankot, kéri, hogy tiltsák le, akkor abban a pillanatban letiltsák.
3: Igen, de ha ez nem történt meg, akkor én két dolgot csinálnék. Vagy bemennék ehhez a bankhoz, és megpróbálnék még egyszer neki futni, hogy akkor magyarázzak el, hogy ezt miért nem lehet.
5: Úr, akkor én elmondom önnek egy pillanat, elmondom, hogy mit csináljon az a pásztorgyerek, aki kint él ott a pásztorkodás közben az állatok közt, és ilyet meglát a telefonján, mert ugye van bankkártyája, és ilyet meglát, hogy hova menjen.
3: Az a helyzet,
5: hogy... 400 csős faluba élek most jelen pillanatban, a külvilágtól nagyjából elzárva, nekem utazni kéne sok kilométert, akkor este 11 órakor mit csináljon az ember?
3: Értem, hogy először telefonál, nyilván ebben igaza van, de ha nincs megoldás, jó, az
5: de
3: helyzet,
5: mi? Hát most
3: fél percünk maradt, úgyhogy igen.
5: Intézem a bankon.
3: Szerintem igen.
5: Vonják le a pénzt.
3: Igen, én ezt csinálnám, hogy ne vonjanak le tőlem többet jogosulatlanul. Tehát ez első lépés az lenne, hogy bemegyek személyesen, és a végére járok az ügynek, és letiltatom mi ezeket. Ha pedig ez most be kell, hogy fejezzük, akkor viszont akkor a következő lépés és a tanácsom a bankváltás. Tehát ha ez egy ilyen bank, akkor menekülni kell tőle, mert akkor nincs rá biztosíték, hogy bármikor az önpénzét ne vegyék le illetéktelenek. Tehát én bankváltást javasolnék ez esetben. Köszönöm, hogy hívott. Kedves nézők, ennyi fért a délelőtti fórumba. A déli híradó után jövünk legközelebb. Viszontlátásra!

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. Emelkedett a kőolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdillert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsor...
5: Cool.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: telefonlopási ügyben, sőt a Völner Shuttle ügy nyomozásával kapcsolatban is. A jövő héten dönt a Tisza frakció az oroszlánvadász képviselőjéről, a harmadik téma pedig az, hogy Orbán Viktor szerint ő az edző, Bóka János pedig a csapatkapitánya Fidesznél. Ezek a javaslataink, Ferenccel kezdünk, jó napot kívánok, parancsoljon!
1: Tiszteletem, Ferenc vagyok. Délelőtt volt szó erről a oroszlánvadászról.
0: Igen.
1: Azt nem értem, hogy miért piszkálja ez a szakma, vagy az, hogy ez Afrikába vadászik. Mi köze ennek ahhoz? Mindenki arra tölti a pénzét, amire akarja, ugye? Őnek ez a hobbija, elmegy Afrikába vadászni, senkit nem bánt, és mindenki ellene van a vadászatnak. A vadászat az pontosan úgy hozzátartozik az erdőhöz, egy bioközösségbe tartozik, mint a gomba, mint a fa, mint a vad. És azon kívül, ha már annyira szakértő ez az illető, aki betelefonált, akkor ne vadakról beszéljen, mert a vadnak csak egyes száma van. Nem vadak, vannak az emberek. Azt nem értem, hogy miért bántja ez a hobbi a kis a pártot, és még kivizsgáljuk, meg mit tudom én. Igen. Ez legyen a legnagyobb baj.
0: Hát nyilván nem ez az első számú probléma az országnak, de azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyire van tisztában azzal, hogy mi is ez a hobbi vadászat, mi a lényeg ennek. Tehát arra gondolok, azt írják a lapok.
1: Én sose voltam hobbi vadászat, hanem hivatásos vadász voltam.
0: Igen, tehát az más.
1: Miért? Ez hogy más. Nyilvánvaló, mert én azért pénzt kaptam. Ő meg költi a pénzt.
0: De itt a probléma az, ez az erkölcsi aggálynak az alapja, hogy ezek a hobbi vadászatok arról szólnak, hogy eleve bizonyos afrikai országokban már arra tenyésztenek vadállatokat, hogy majd a végén zsákmányként eladják. Tehát egyrészt ezek nem igazából vadon élő állatok, amely állatpopulációt gyéríteni kell, hanem eleve azért tenyésztik, hogy majd értékesítsék őket. Maga a vadászat meg úgy néz ki, hogy kerített vadászat, tehát gyakorlatilag a sokszor amatőr hobbi vadász elé terelik, a hülye is le tudja lőni. Tehát magyarul, aki ilyenben részt vesz, az élő környezetért felelősséget vállalni, hát eléggé bajosan tudhat. Minden esetre nagy ellentmondás látszik a két tevékenység között. Tehát nyilván ő fizeti a hobbi vadászatát, ezt nem vitatja senki, hogy nem lopott erre közpénzt, de hogyha valaki ilyenben részt vesz, akkor nem tudja magáról alappal állítani, hogy ő egyébként minden energiáját az élő környezet megóvására szeretné fordítani, abban a bizottságban szeretne alelnök lenni, hiszen amit a hobbiaként tesz, az ezzel eléggé meredek ellentmondásban áll. Nem tudom, hogy így érthető-e, hogy ez a dilemma a Tisza pártban.
1: Hát én nem tudom, hogy az illető hol vadászott. Namíbiába, ahol...
0: Hát ezt most én sem tudom, de az...
1: Vadászhat.
0: Nem, ez hobbi vadászat volt, tehát befizet, és garantálják neki,
1: semmi
0: hogy...
1: Semmi ahhoz, hogy bekerítetve vagy szabadon futó vadra vadászik.
0: Tehát, hogy a pénzért garant...
1: Namíbiába eleve leszervezem a vadászatot, és akkor mondom, hogy szeretnék lőni egy oroszlánt, vagy egy csiráfot, vagy mit tudom én mit. És szabad területen nyugodtan vadászat. Megfizeti, viszik autóval, semmiféle bekerített. Biztos, hogy van olyan is, én nem tudom, ahol bekerített rá, de Namíbia direkt erre állt rá, erre a vadászatra, nagyon sok magyar, külföldi, komoly pénzekért vadászat. Én nem tudom, hogy maga honnan tudja, hogy bekerített revadászot, vagy...
0: Én ezt nem tudom, azt tud...
1: Már lassan az is kiderül, hogy ez az illető majd ilyen...
0: Hát nyilván egyébként, aki befizet egy ilyen vadászatra, nyilván szeretne vadat lőni, nagy vadat lőni a pénzért, tehát az logikus, hogy a vadász, az ilyen szolgáltatás nyújtó vadásztársaság elősegíti, hogy eredményes legyen a túra, a vadászat, és lelője, amit le akar, amire befizetett. Tehát ez már egy picit nekem gyanús. De én nem állítom,
1: hát
0: hogy ez az
1: ember... Hát gyanús, Feri. Hát nem tudja a körülményeket. Hát miért gyanús ez? Én hát

0: elmegyek, van egy hobbim, és akkor egy év múlva, öt év múlva kikerül, hogy oda visznek, már mit tudom én, képviselő leszek, és akkor oda visznek a etikai bizottság elé, hogy ez a hobbi, ez nem térhet össze a képviselőséggel. Már senki nem szólt, amikor a semjén lelőtte a magán.
1: Hát nagy felháborodás volt, csak nyilván nem a Fideszben, ott ebből nem csináltak ügyet, hiszen összezárta a Fidesz meg a KDNP.
0: Ugyanúgy rábukunk a Fidesznek a hülyeségeire, és akkor vizsgálatot rendelünk el, mert ez a hobbi vadász elment Afrikába vadászni. Lehet, de... ez a hobbi vadász majd itt rendet rak amit ugye nagyon izének... hogy higgyák holnak, hogy itt most a vad lerág mindenhol megvan, a lábőgazdaságoknál, a vadásztársaságnál mindenhol megvan, hogy terv szerint mennyi vadat tarthatnak, mennyit kell kilőni, mindenhol terv szerint mennek a dolgok.
1: Jó, szerint
0: kitalálunk valamit, hogy ez az ember, az állásért. Már mindig valami a magyar embernek kell valamit kitalálni, és akkor várjuk a málinkat, hogy meg igazságot teszünk meg. Rendben rakjuk.
1: Én biztos nem szeretnék igazságot tenni, de nem tudom, hogy ön rendelkezik-e ebben a konkrét ügyben releváns információkkal. Én azt mondanám, hogy hallgattassék meg mindkét fél, azok is, akik szerint ez...
0: De ön se rendelkezik
1: releváns. Hát épp ezt mondom, hogy én nem is döntenék ebben. Hallgassuk meg a képviselő álláspontját, mondja el, hogy ez egy...
0: De mi lesz a képviselőségnek megmondani? Hivatásos, vagyis hobbivadász, elmegyek, kirándulok. Hát pont olyan, mint valaki elmegy Malajziába, vagy Indonéziába, és akkor öt év múlva majd megmondják neki, hogy jöjjön a bizottság elé, már maga miért ment el, mit tudom én, 20 millióért Malajziába, nyaralni,
1: hát az önmagában nem probléma, de ha valaki az élő környezetért dolgozik egy parlamenti bizottságban, hát ön így gondolja, a Tisza frakció egy része...
0: Így is kell gondolni, nem lehet másképp.
1: Hát ez már nem érvelés, hogy...
0: Tisztességesen a munkáját, még hogyha az élő környezeti, mit tudom én, milyen izében van, bizottságban van, ugyanúgy megcsinálta tisztességgel, már akkor az orvos nem lehet majd előminiszter, a másik nem lehet, ezért meg mit tudom én, semmi közelnek, csak ez egy kitalált marhaság, amit a Fidesz feldobott, ezért meg fölülja.
1: Meglátjuk, szerintem...
0: És ők magukba ott, hogy már megint tudtunk valami cirkuszt csinálni ebben a parlamentben. Mert ez semmi másról nem szól. Ezzel nem is kellene foglalkozni, pedig. Ez semmi, senkinek semmi köze, hogy ő a saját pénzéből hobbivadász, vagy hivatásos vadász, vagy akárki, attól függetlenül itt a munkáját nyugodtan elvégezheti tisztességgel, sőt tisztességesebben, mintha egy különálló, mit tudom én, autószerelőt tesznek oda be.
1: Rendben. Ön így gondolja, mások meg máshogy, meglátjuk, a Tisza frakciónál van a döntés.
0: Hát másokat, azért, mert fölpiszkálták az egész országot, a vadászok ellen, senki. Én figyeljen ide, én 40 évig erdész voltam kezdetben, és soha nem voltam jobb a vadászokkal. Megmondom, hogy miért. Azért, mert általában kommunisták vadásztak, nagy beosztottak, és akkor még az erdész, aki a kerületet vezette, azt még ki akarták tiltani a vadászatból, bementek a főnökhöz, hogy én mit csinálok. A fegyveremet nem vihettem ki az erdőbe, mert szolgálati fegyverem volt, én nem mehettem ki fegyverrel. Pedig én sokat támadtam, de amikor valakit így megtámadnak a vadászaton belül, azt nem állhatom meg szólni. Hogy kár a gőzért, ez hülyeség, ez egy nagy marhaság.
1: Jó, rendben, értem az ön álláspontját, szerintem úgyis azon fog múlni minden, hogy a Tisza frakcióban hogy döntenek, ez az ő...
0: Hát ez nyilván,
1: joguk. Rendben, köszönöm szépen, meglátjuk, jövő héten megszületik a döntés, akkor már okosabbak leszünk. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot, viszont hallásra. Árpáddal folytatjuk, üdvözlöm.
2: Tisztelt üdvözlő, kedves, ha megengedi, hogy így szólítatom.
1: Igen, azt kérném, hogy némítsa el a tévét, és akkor
2: igen,
1: jobban...
2: Igen, már is hallgatottam.
1: Jobban halljuk egymást.
2: Tudni kell önt, mi is tisztelem, és mindenki ő tessék.
1: Halló. Figyelek, itt vagyok, figyelek, parancsoljon.
2: Tiszteltem, köszöntöm, és bocsáss, hogy ilyen ingerültetek. Ideges nem önnek szól, nem a kolléganőjek, de az ilyen bungók, mint önnek telfaltak, felháborító. Honnan mennek vadászni? Milliókért? Honnan? A felsőbb két jelországszerűen korral Szombathelyen, illetve halál között. Hogy már neked disztrógiát megengedni? Tudja, mert ennek korral hátba, géptisztal, lőszerrel, agyonvág nőket. Ne vágjon, Ferenc, nem ennek szól.
1: De hát géptisztolja senkit ne vágjunk agyon, hogy dehogy is.
2: Tisztelt Ferenc, én látom minden gondját a felsőbbnél, én ápolom. Akarták eltelezni a sügyetébe, az elfektőbe, majd a haladjába. Én nem engedtem, nem is fogom, még élek. A fia utolsó dobban félt fogom védelni. És ilyen majmok, oda járok a fővadászni, a 79 szakadom, amelyek járok, leírtam az összesat. A mészáll szöntse kezdve az Orbán viszont az élet. A cigánybáróval, mi az, hogy csak mi az Isten?
1: Viszont hallása, ezt a hangnemet senkinek nem engedjük meg ebben a műsorban. Egyébként meg alig lehetett érteni, hogy miről van szó, hogy kinek a pénzéből vadászott ez az ember. Ha jól értettem, ez egyébként nem merült fel, mármint a Tiszás képviselővel kapcsolatban, hogy anyagi szempontból aggályos lenne a történet, erkölcsi szempontból aggályos bizonyos Tiszás képviselők szerint. Majd meglátjuk, azt hiszem ma is meghallgatták, vagy ma is tárgyaltak az ügyéről, és jövő hétre ígérnek döntést ebben az ügyben. Jöhet még egy kedves telefonáló, ha van kedve. A reklám szünetig még befér valaki, ha nem, akkor nekem a legfontosabb ez az első, ez nagyon kemény, Fürst Pál teljes mértékben megváltoztatta a korábbi, mondjuk így magatartását. Hosszú éveken keresztül nem volt számára probléma, hogy amikor Varga Judit azt mondja, hogy belepiszkálnak a Völner Sadl ügy vádiratába akkori kormánytagok, például Rogán Antalt említette név szerint, akkor ő egy olyan vizsgálatot folytat le már, mint Fürst Pál, ami arról szól, hogy ez nem igaz, minden törvényesen és szabályszerűen zajlott, majd jön egy kormányváltás, és azt mondja, hogy abban az ügyben is nyomást gyakoroltak rá a hatóságok. Szóval, hogy akkor, amikor ott volt, akkor nem állt fel és nem mondott le, hanem végrehajtotta, amire mostani állítása szerint kényszerítették. Úgyhogy ez egy nagyon nagy sztori, meg hát aztán majd a részletek, hogyha tényleg vallomást tesz, hogy vajon milyen módon próbáltak beleavatkozni például a Völner Sadl ügy vádiratába egykori kormánytagok. Zsófia van itt közben, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit! Én azt gondolom, hogy ez a hobbivadász ügy nagyon fel van fújva, mert én úgy gondolom, nekem az apósom vadászmester, és még hogyha hobbivadászatról van is szó, szerintem ki vannak jelölve azok a vadak, akik kilövésre várnak. Tehát itt nem vaktában lövöldöz, és én szerintem biztos vagyok benne, hogy ez így történik. Hát most az, hogy ő lő ki azokból a vadakból, amik kilövésre várnak, vagy más, hát most nem tudom, persze, én nagyon szeretem az állatokat, senki ne gondolja azt, hogy én ezt most ilyen szemszögből nézem, de
1: itt azt mondják, hogy ezzel a hobbi vadászattal az lehet a baj, lehet, hogy nem minden esetben van így, vagy nem tudjuk, hogy mennyi, milyen arányban van így, hogy ezek nem olyan állatok, amelyek, hogy úgy mondjam, fölöslegesek, és ezért így is úgy is ki kell őket lőni, mert több problémát okoznak, mintha életben vannak, hanem hogy eleve azért tenyésztik őket bizonyos országokban, hogy aztán majd hobbi vadászoknak eladják őket, oda vezetik, jó közel, hadd szóljon, egy amatőr is le tudja őket lőni.
3: Tudjuk, hogy ez így van.
1: Én nem tudom, hogy ebben az ügyben így van, én utána néztem, és ezt találtam, hogy a hobbi vadászat kritikusainak az egyik főérve az, hogy ez tehát nem a vadállomány, a túlszaporodott vadállomány ritkításáról szól, hanem eleve ezért tenyésztenek bizonyos állatokat, hogy majd utána jó pénzért jönnek a turisták, és lelőhessék őket.
3: Ja, hogy ez ilyen anyagi vonzat.
1: Persze, hát mindenképp fizetni kell, a hobbivadász mindenképp fizet.
3: Persze.
1: Az egy kérdés, hogy mondom, az egyébként magától túlszaporodott vadállományt kell ritkítani, és így is úgy is megritkítják, de akkor legalább bizonyos vadásztársaságok pénzt keresnek ezen, vagy bizonyos államok, vagy eleve azért tenyésztenek állatokat, hogy aztán jöhessenek a pénzes emberek, és lelőhessék őket. Hát majd nyilván elmondja ez a képviselő, hogy az ő esetében hogy volt, meg hogy egy ilyen ember, akinek ez a hobbija, az összeférhető-e azzal a pozícióval, vagy összefér-e a pozíciójával, hogy az élő környezetért felel, miközben állatokat lő le, de lehet, hogy összefér, majd ezt eldönti a saját politikai közössége.
3: Egyébként a vadászoknak kell, van vadásztársaságnak fizetniük kell, és nem is kevés Magyarországon.
1: Igen.
3: Is.
1: De ez egy külföldi történet, Afrikában járt.
3: Itt oroszlánok nincsenek. Persze.
1: Zsófia, bocsánat, az órára nézve már reklámszünet van, úgyhogy arra kérem, hogy visszahívjuk, hogy legyen türelemmel, és folytatjuk innen néhány perc múlva. Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9 az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé a két külső sávot lezárták felújítás miatt, illetve a 6-os főúti csomópont közelében az M5-ös autópálya felé is sávlezárásra kell számítani aszfaltozás miatt, jelzi az Útinform. Emiatt a környéken tumultus alakult ki, a 6-os főút is mindkét irányban csak lépésben járható az M0-ás csomópont közelében, illetve a csepeli és a délpesti útvonalakon is a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell számítani. Tart a helyszínelés a Kvassai Jenő úton Csepel felé a Soroksári út után, csak egy sáv járható. Akadozik a haladás továbbra is a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig, valamint a budai alsórakparton is a Margit hídtól délre. Lassan járható a Széll Kálmán tér környéke, erős a forgalom a Margit körúton, telített a Nagykörút és a Hungária körgyűrű is a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út a közös csomópont előtt. A Tököli úton a Baross térhez közeledve és a folytatásban a Rákóczi úton befelé ugyancsak lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Zsófiával folytatjuk. Parancsoljon!
3: Igen, üdvözlök ismét mindenkit. Na tehát erről a vadászatról ennyit, csak hogy én is valahogy ezt úgy érzem, hogy ne túl van tolva. Na most a másik dolog, Ferenc, elhangzott reggeli fórumban, hogy a három csapás, ugye ott mondta a Klára, hogy a szegény embereket, akiknek ez nagyon nagy érvágás, hogy bemennek, ellopják, stb. Bántalmazzák őket.
2: És azt mondta, hogy ezt büntetlenül lehet tenni, mert hogy a törvény nem csap le ezekre a bűnözökre. Én meg azt mondtam, hogy pont, hogy szigorította a Fidesz kormány, és behozta ezt a három csapás törvényt, és már három vagyon elleni bűncselekmény, hogyha nem túl nagy érték, akkor is mondjuk 50 000 forint, a harmadik után örök életére börtönben marad az elkövető.
3: Sajnos, Ferenc, ez nem így van, saját tapasztalatból tudom, hogy hozzánk betörtek, nem voltunk idehaza, és meglettek a betörők. És a rendőrség egy dossziét mutogatott, amiben arcképek voltak, és a szomszéd, akik aztán itt tetten is érték őket, meg mindegy, a rokonom is. Lényeg az, hogy felismerték a képekről a betörőket, és mondja a rendőr, mire aztán mi is hazajöttünk a férjemmel, hogy ezekkel nagyon sok baj van, ezzel a csapattal, így mondta. Mondom, hogy ha sok baj van, akkor hát itt a három csapás törvény, elég sokára ki lehet őket vonni a forgalomból. Azt mondta, nem, sajnos a betöréses lopásra nem vonatkozik a három csapás. És nem is vonatkozott, mert nem lettek ők bekaszlizva. Előzetesben voltak, akkor vizsgálódtak, stb. És akkor kiengedték őket.
2: Ennyi. És ezt mondta a rendőr, én nem tudom, nem ismerem fejből a jogszabályokat, de majd beütöm,
3: ezt
2: hogy
3: mire, a rendőr, és nem mire vonatkozik. Nem lettek megbüntetve.
2: Volt bírósági szakaszig eljutott voltam, az ügy?
3: Voltam bírósági per minden, úgyhogy ott ültek, meg mi is, meg stb.
2: És akkor sajnos nem. Felmentette igen? őket a bíróság, vagy mi történt?
3: Hát az volt, hogy egy minimális büntetést kaptak, de azt már előzetesbe letöltötték. És így kiengedték őket.
2: Igen. Mondjuk ez személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén. Tehát lehet, hogy a betörés akkor, ha nincs otthon mondjuk valaki, akkor nem történt személy elleni erőszak, akkor nem tartozik a három csapás hatája alá. Ez lehet, hogy így, vagyis hát...
3: Azzal együtt már lehet, hogy érvényes a három igen. csapás, de ezzel nem. Bár igaz, hogy ha nem jön a szomszéd, akkor a nővéremet már egy húsánggal ütlegelni akarta az egyik az udvaron, úgyhogy... Lehet, hogy odafajult volna, bár mondjuk erről is szó volt a tárgyaláson, hogy bántalmazni akarta. Nem történt meg a bántalmazás, csak szándéka volt. Úgyhogy csak azért mondom, hogy sajnos nálunk nem lett ez a három csapás érvényesítve, mert hogy nem vonatkozott rájuk. Na.
2: Igen, szóval... de attól még egyszer elítélették volna, tehát hogyha betörtek és vannak tanúk, akkor nem értem, hogy... hogy nem ítélik el őket.
3: A kevés időt kaptak,
2: azt kevés időt kaptak.
3: Letöltötték.
2: Világos.
3: Ez sajnos így történt.
2: Értem.
3: Na, hát most akkor még szabad beszélnem?
2: Vagy igen, már? Igen, van még időnk.
3: Hát ez a főügyésszel kapcsolatban, hogy telefonlopási ügyben. Hát elég furcsának találtam, amikor most kiderült, hogy ő volt az, aki átminősítette Magyar Péternek a bűnesetét, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hogy erről mélyen hallgatott, gondolta nem derül ki, és hogy hát most akar ő, ugye, most nyilvánosan és a tárgyaláson is tanúskodni ez ügyben.
2: Hát legalábbis az ügyvédje, miután Magyar Péter ezt mondta, igen, az ügyvédje, ja. Tehát hogy tudja, hogy Fürst Pál volt, aki átminősítette lopássá, az ügyvédje reagált erre a miniszterelnöki igen. megszólalásra, és közölte, hogy a védence vagy ügyfele Fürst Pál kész tanúvallomást tenni, vagy elmondani mindent, amit tud hivatalos fórumon. Tehát ez nyilván valamiféle igazságszolgáltatási szerv.
3: Mondani, hogy ráerőszakolták ezt az ügyet.
2: Hát Magyar Péter azt állítja, hogy ezek után ráadásul küldött is neki egy SMS-t, amiben leírta, igen, hogy történt ez az átminősítés, plusz a Völner Sadl ügyben is történtek bizonyos igen. dolgok. Tehát úgy tűnik, hogy ez a volt főügyész most egy ilyen pálforduláson megy keresztül, amiben igen. korábban maga is részt vett, azt most már szeretné nyilvánosságra hozni, és úgy tűnik, hogy ezt most már elítéli. Tehát mindazt, amit ő maga tett, utólag elítéli. Kérdés, hogy akkor miért tette meg, de nem akarok senkinek én a bírája lenni. De izgalmas. Főleg, amit el tud mondani, az még izgalmasabb, mint hogy ő
3: igen.
2: szerepet játszott benne.
3: Kapcsolatban hát elég sok minden marhaságot összehold a Hír TV-n, és még akkor azt a jelenetet, amit önök a híradóban itt beidéztek, az még fenyegetőzik is az ujjával, hogy azok, akik, mert hogy ez csak politikai, tehát itt nincs korrupció, ez egy politikai, mit mondott, hogy micsoda, hogy
2: leszámolás? Vagy bosszú? Vagy,
3: igen, ilyesmi, bosszú, valami ilyesmiről beszélt. Hát, és akkor azt mondja, hogy a végén lényeg az, hogy valami ilyesmit mondott, hogy megkapják a magukét.
2: Mármint hát, akik részt vesznek ezekben az eljárásokban, igen, mint bűnüldözők, igen.
3: Még az ujját is föltartotta, és így fenyegetőzött. Most az egy túlzás, amit ő művel, ő neki éppen, hogy bocsánatot kellene kérni a magyar néptől, amit az országgal és a néppel művelt, és még most is, hát legalább maradna csendben ez az ember. Hát ez borzasztó.
2: Hát
3: hogy,
2: ez
3: hogy az... mire, hát ez úszítja azokat a pócsféle fideszes janicsárokkal. Tehát ez borzasztó, hogy mit művel ez az ember. Már komolyan mondom, hogy kétségbe vanom, hogy egyáltalán tudja, hogy mit beszél. Vagy
2: szerintem biztos, ennyire biztos
3: lejáratja
2: tudja.
3: Magát.
2: Nem, gondolom, hogy ugye mögött valamilyen stratégia húzódik, hogy mit miért
3: biztos,
2: tesz.
3: Tehát ez már olyan buta, közönséges, nem tudom, olyan, nem tudom micsoda, szóval nagyon unalmas már. Mit remél ő ettől, hogy ő ettől lábra fog állni, meg ettől vissza tudja állítani a Fidesznek a kétharmadát, vagy a mit remél, nem értem.
2: Nem látok bele a fejébe, csak mivel, hogy egy okos emberről beszélünk, nyilván tudja, hogy mit miért tesz. Én arra gondolok, hogy mire eljönnének azok az idők, vagy el is jönnek, sokak reménye szerint, hogy őt is meghallgatják különböző hatóságok, vagy hozzák nagyon közel állókat, hogy egy olyan társadalmi hangulat alakuljon ki, hogy itt tulajdonképpen nem igazságszolgáltatás van, hanem bosszú hadjárat. Tehát én ezt próbálom, vagy ezt látom ebben racionális elemként, hogy ennek megágyazni.
3: Igen.
2: Majd meglátjuk, hogy október 23-án mekkora tömeg gyűlik össze a Fidesz rendezvényén. Nyilván az már egy szonda. Ha mondjuk kimegy 100 000 ember a Fidesz nagygyűlésére, az ő szemszögükből bíztató. Ha megint néhány ezeren lesznek, vagy annyian sem, mint legutóbb a terrorházánál, akkor még nem jött el az az idő, hogy itt a tömegekre olyan módon lehetne hatást gyakorolni, hogy meg kell menteni az előző kormányzat embereit, mert itt bosszú hadjárat indult ellenük.
3: Egyébként én nem tartom Orbán Viktort kirívóan okos embernek, mert...
2: Azt nem mondtam, hogy kirívóan okos, de hogy okos.
3: Azért okosnak is az is túlzás szerintem. 16 év alatt, amit művelt, a több eszének kellett volna lenni ahhoz, hogy nem ilyen mértékű lopást és korrupciót vezényel le, hanem azért szerényebbnek kellett volna lenni, akkor lehet, hogy nem lett volna ez, ami történik. Szóval valahogy nem érzem azt, hogy ő egy meggondolt és okos ember.
2: Szerintem azt nézhette be, hogy ez a választás is a Fidesz győzelmével fog végződni. Senki nem gondolta, hogy jön egy ember, ráadásul az ő soraikból, aki 2 év alatt így felforgatja a magyar belpolitikát. Ezt nem nagyon láthatták előre. Egyébként Puzsér Róbert volt, aki konkrétan leírta, hogy szerinte milyen típusú ember, milyen személyiség lesz az, aki a Fidesz bukását elhozza. Ez még jóval Magyar Péter felbukkanása előtt volt, szinte szó szerint leírta, hogy a Fideszből fog jönni egy fiatal, jó képességű, úgyhogy Puzsér Róbert ebben az esetben konkrétan látta azt, ami bekövetkezett, de kevesen látták, nyilván Orbán Viktor sem gondolta, hogy amikor Novák Katalin valamilyen furcsa oknál fogva aláírja K. Endre kegyelmi ügyét, azzal egy olyan szikrát gyújt meg, ami aztán egy ilyen monumentális,
3: igen,
2: brutális politikai változást hoz.
3: Igen, a kidobásával ezzel el van intézve.
2: Onnantól már nem tudta Orbán Viktor így kontrollálni az eseményeket, mint ahogy korábban tudta egy-két jó lelejezett mondással, egy-két jó kampánnyal, egy-két intézkedéssel, meg hazugsággal. Ez bármit próbált, egyszerűen nem működött. Köszönöm szépen, Zsófia.
3: Én is köszönöm szépen, viszont.
2: További szép napot, kezdjük csokrom. Júliával folytatjuk, jó napot kívánok. Haló. Érdekes, vannak telefonálók, akik pontosan abban a másodpercben, de nem fél másodperccel előbb vagy utóbb, hanem abban a másodpercben teszik le, amikor bekerülnének adásba. Nem tudom, hogy ez hogy lehet. Elég gyakran előfordul ez a jelenség. Szerintem érdemes lenne esetleg valamiféle kutatást indítani a dolgok megmagyarázására, mert egyébként nincs sem magyarázat. Szóval van még időnk, megpróbáljuk Júliát visszahívni, itt is van. Jó napot kívánok, parancsoljon!
4: Jó napot kívánok!
2: Csókolom!
4: Üdvözlöm, Feri!
2: Parancsoljon!
4: Szeretném elmondani, hogy nem a múlt héten, hanem az előtt héten egy ember betelefonált a Fórum műsorba.
2: Igen.
4: Hogy a telefonlopás ügybe, hogy ő már 30 év a Dunán dolgozik, és olyan nincsen, hogy egy búvár egy telefont megreljen. Ha egy kocsit belelöknek a Dunába, azt megrelik, de telefont nem. Nem is éjszaka ment le a búvár, hanem reggel a Dunaparton megrelték a telefont, levitte, felhozta, és mutatta, na itt a telefon.
2: Nem tudom, reméljük, kiderül majd, hogy hogy volt ez az egész. Nekem is furcsa, hogy egy nagy sebességgel áramló folyóból felhoznak.
4: Ezt egy ember telefonáltam, mert 30 éve a Dunán Értem. Dolgozik.
2: Értem, egyet tudok vele érteni. Tehát nekem is furcsa sokszor. Például van egy baleset, emlékeznek a kedves nézők, volt a dél-koreai kishajó balesete a Dunán. Sokan a vízbe estek, sokan sajnos meghaltak, és volt, azt hiszem van egy áldozat, akit a mai napig nem találták meg a holttestét.
4: Nem találták meg.
2: Pedig hát az nem akkora méretű, mint egy telefon.
4: Hogy hát olyan búvád nincsen, aki egy telefont megtanáljon a Dunába.
2: Vagy óriási szerencse kell. Igen, a másikra fél perc maradt, Júlia, parancsoljon.
4: A másik meg a vadászatról. Ha azt a vadászt meghívták külföldre, volt neki píze, hogy azt a vadat kilője. Neki, ahol vadászati engedély kell, fegyvertartási engedély, és ha van píze, akkor kilőheti, mert megmondja a vadászmester, hogy mennyire lőhette ki azt a vadat.
2: Igen, van engedélye, mert vadásztársaság tagja, sőt vezetője ez az ember itt Magyarországon.
4: Vadásztársasági tag, vagy sportvadásztag.
2: Meglátjuk, igen. Nem történt.
4: Külföldre
2: igen.
4: Kimehet, de fegyvertartás meg lőszer.
2: Világos.
4: Tartásnak lenni kell neki.
2: Köszönöm, Júlia, hogy elmondta. Igazából jogszerűtlenségről senki nem beszél, nem állítják, hogy ez az emberi jogtalanságot követett volna, nem állítják, hogy közpénz lenne ebben a történetben, semmi erről nincs szó. Etikai felvetések, aggályok merültek fel, összeférhetetlenségi kérdés, de majd a tisztások eldöntik. Köszönöm szépen, kedves nézők, az egész délelőtti figyelmet. Este találkozhatunk legközelebb, én legalábbis este jelentkezem az Aktuálban, nagyon izgalmas lesz, úgyhogy tartsanak velünk, velem akkor is, és legyen szép napjuk, viszontlátásra!

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi a több mint 4 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja a Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hét végén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
5: Tisztelettel köszöntöm Önöket, színésznő vendéget fogadunk a stúdióban.

0: 2026-ban mondott fel. Legemlékezetesebb filmjei között szerepel a Vizsga és az Állítsátok meg Teréz anyut. Kipróbálta magát külföldön is, 2012-től 2 évig Berlinben és Los Angelesben dolgozott. Jászai és Junior Prima díjas, a Poszt és a Színi Kritikusok díját is elnyerte. Az elmúlt években a jóga oktatás felé fordult, háttérbe szorítva a színjátszást.
1: Gabi, örülök, hogy itt vagy.
2: Jó.
1: Ez jó pár év volt, amióta hívlak, és majd jössz, de nem most. Mindig volt valami nem most.
2: Csapjunk a közepébe, miért?
1: Akár abba is belecsaphatunk, ha most elmeséled, hogy mindenért.
2: Nem is tudom, a NER sokadik évét, vagy közepét írtuk éppen, nem tudom. 2017, akkor született a kislányom. És akkor az édesapjával, amikor együtt éltünk, azért figyelték a házunkat, nagyon sok olyan szituáció volt, ami miatt én nem csak akkor, hanem azóta is így kerültem az ilyen típusú beszélgetéseket. Azt éreztem, hogy nagyon szeretnék mindent megtenni azért, hogy vigyázzak az intimitásra, a privát szférámra, úgyhogy most ez egy másik szituáció.
1: Reméljük, senki nem figyel semmilyen házat, vagy amit figyelnek, annak más oka van, mint korábban. Na jó. Jó, mert akkor csapjunk be. Mondtam, hogy csak beszélgetni akarok. Miért jóga? Annyiféle mozgásforma van. Miért pont a jóga?
2: Hát ez nem is annyira miért jóga, hanem mi történt, ami miatt az ember elkezd keresni valami olyan dolgot. Tehát jógázni most már szerencsére nagyon sokan jógáznak, de még nem elegen. Úgyhogy, hát nézd, azt hiszem, eléggé meggyűrt engem sok minden a szakmámban, és a COVID idején, amikor sok mindenki ezzel úgy szembesült, hogy nincs munkája, nincs, nem is tudom, semmiféle kapcsolata a külvilággal, akkor a húgom, aki Angliában él, és tanárnő, elkezdett online órákat tartani, mert ő egyébként jóga oktató is, és akkor azt éreztem az ő óráin, hogy először, nem úgy, mint egy stúdióban, amikor elmentem, és egy ilyen fizikai gyakorlást éltem át, először történik így velem valami. Valamit képes a jóga megnyitni, le tudok tenni tőle dolgokat, szóval egy ilyen átalakulás folyamat indult el általa, és akkor még csak ilyen vágyálom volt, hogy én elkezdjem ezt tanulni, akkor gondolkodtam azon, hogy el kéne menni Indiába, de hát aztán gyakorlatilag itthon annyi oktatóképzés van, és nagyon sok mindent lehet találni. De volt egy indiai képzésem is online, de az minden esetre attól függetlenül, mert nem valós térben zajlik, vagy nem egy ilyen fizikai gyakorlás együtt, egy térben közösen, ettől függetlenül nagyon sokat merítettem abból, mert egészen más ez a tradicionális oktatás, mint amit itthon tanulunk. És nagyon fontos szerepe lett az életemben valóban. De ez itt nem áll meg. Szóval nem az van, hogy most csak így a jóga lenne.
1: Azért indítottam ezzel.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy ezen indítottam.
1: Igen, mert én azt látom, hogy jön előre ez a jóga, így úgy amúgy, jóga és művészet. De ugye most volt egy ilyen elvonulós táborot, és művészet, erről majd beszéljünk, hogy a kettőt hogy kapcsolod össze. És közben a művészet maga megvonul vissza egy kicsit. Tehát, hogy ahogy a jóga hirtelen megjelent, elvitte a fókuszt. Lehet, hogy a színház felül.
2: Ez igen, látszólagos szerintem egyébként, mert nem, vagy bennem nagyon sok kreatív gondolat van, meg tervek, szóval nem az van, mert valahol olvastam, hogy abba hagyta a pályát, meg jöttek, hogy akkor ne hagyja abba, mivel ez nagyon aranyosak voltak. Szerintem ezt tehát én magamnál, inkább magamról beszélek, nem látom azt, hogy épésszel végig lehetne tolni 60 évet ezen a pályán. Én most körülbelül 30-at ebből eltöltöttem. Tehát magával a képzéssel együtt, és aztán Víg Színház, Radnóti Örkény Színház, abból 21 év, és maga a megalapulástól nagyon-nagyon sokféle tapasztalás abban, hogy hogyan találtuk meg a saját hangunkat, a nézőinket, az, hogy hogyan tudunk társadalmilag kapcsolódni, mint egy színház, egy kulturális intézmény, aminek a feladata nem csak az lehet, hogy szépen játszanak, hanem valóban valami felelősségvállalás. És ezen túl egyszer csak azt láttam, hogy innentől kezdve sok minden önismétlés lenne, egy olyan folyamat lenne, ami már ott, abban a térben, abban a színházban, ahol vagyok, én szívesen átadnám azoknak, akik már oda utánunk jönnek.
1: Ez csúnyán hangzik, én tudom. Ráuntál egy picit?
2: Nem. Ez nem unalom, szerintem.
1: Hát amikor elkezded érezni azt,

0: Ez már volt.
1: De az nem unalom. Az nem unalom, az a természetes hullámzása mindennek. Ez egyszerűen elkerülhetetlen bármiben, amit hosszú távon csinálunk, szerintem. Emberek vagyunk. Vagy nem tudom elképzelni, hogy te abban, hogy ott ülsz és kérdezel emberekről, ne fordult volna meg benned az egy ponton, hogy hogyan tudnám másképp kérdezni, vagy hogyan tudnád ezt még építeni, vagy máshova kiterjeszteni. Ez inkább én egy útkeresésnek mondom, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes az embernek őszintének lenni magával, mert ez nem egy ilyen burnout, hanem sokkal inkább egy olyan dolog, hogy van egy igény kialakult ott bent is az őrkényben bennünk, hogy ne az legyen, hogy egyforma előadásokat csinálunk. És egyszer csak azt vettem észre, hogy szükségem lenne valami másra. Úgyhogy most éppen a jóga, és egyébként meg szeretnék tanulni, tehát nagyon sok mindennel jó lenne foglalkozni, de ugyanúgy az emberek, vagy közel az emberekhez. Az, hogy körülöttünk megváltozott, és engem ez mindig is foglalkoztat, egy pillanat. Tehát megváltozott a politikai klíma, az is hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb bátorságom van valamit kezdeni. Azért én így örkényes művészként még elég sokan voltunk különböző listákon. Tehát nem volt annyi lehetőségünk itt-ott dolgozni, más volt a mozgástér.
0: Voltak éppen védelmet is jelentett számotokra az örkény.
1: Ez így van. Egy olyan terepet is jelentett, ahol mi szabadon tudtunk alkotni, és ki is mondhattunk a nézőinknek olyan dolgokat, amit egyébként akkor sokáig nagyon sok helyen nem lehetett hallani, vagy nem mondtak ki. Ennek erre az igény azt hiszem már nem az, hogy megszűn, de teljesen más állításokat kell most már tenni. Vagy érdemes elkezdeni tovább keresgélni, hogy mit lehet építeni azon túl, hogy kimondjuk a keserűségünket, a veszteségeinket, a fájdalmainkat, az igazságtalanságot. Tehát mi az, amit most újra kell fogalmazni? Én nem csak nekem, hanem a teljes színházi életnek itthon, hogy mit jelent, hogy ne egy elefántcsontorony legyen művésznek lenni, vagy művészetben dolgozni, és hogy több közünk legyen egész egyszerűen a társadalomhoz, vagy ne legyen az alapelv sem az emberben magában, vagy a közösségben, ahol dolgozunk, hogy a mi rendszereink, vagy a mi szabályrendszerünk, azok a társadalom szabályrendszere fölötti szabályrendszere.
0: Te néztél más színházak más előadásait a sajátotokon kívül?
1: Persze, hát nagyon járok nézni a barátokat, persze.
0: Mert amit most megfogalmaztál, az tényleg úgy van, csak hogy ezzel színészként szembesülni az elmúlt 10 évben, hogy látom, hogy ebben az előadásban valami kis kurázsi, de hát ezt mi nem így csinálnánk az örkényben, hanem ezeket ki is
1: volt
0: mondanánk.
1: Ilyen,
0: te csomószor érezhetted ezt, hogy ott parázslik valami, csak nem ég.
1: Igen, de nem mindig ez az igény azért. Alapvetően azért is megyek, hogy megérintődjek, hogy olyan lelki folyamatokat lássak, amitől bárki megérintődik.
0: Jó, de az más, is, az, mondjuk az a rendszerről korfüggetlen. Nem így gondolkodik. Tehát az a színház maga, az korfüggetlen.
1: Hát igen. Tehát ezért nagyon sokféle szerepe lehet ugye a színháznak, vagy nagyon sok minden lehet benne. De a pályában is sokféle lehetőség van, és szerintem érdemes megkeresni azokat a kortárs, vagy nem is tudom, hogy mondjam, korszerű gondolatokat, amiket lehet aztán az embernek a saját életében alkalmaznia. Én már nem tudom magamat úgy definiálni, mint egy ilyen díva, aki jön, megy, művészbejáróról. Tehát egyszerűen ezt így nem látom. A másik az, hogy engem nagyon érdekel az a közel 9 éves ember, aki otthon vár engem. És nagyon izgalmas személyisége van, egy csodálatos gyereket kaptunk, egész egyszerűen nem látom azt, hogy mondta is valamelyik héten, képzeld el, mondta, hogy az én mama olyan jó, hogy már nem jársz el ennyit színházba, meg olyan jó, hogy a délutánok
0: igen.
1: Mama.
0: Hozzád megy haza, és akkor otthon vagy.
1: Igen, én megyek, érted, viszem külön órára, megvárom, és megyünk, és ez szuper. Most közben azt kell kitalálnom, hogy jó, de ebben hol vagyok én, vagy hol van az alkotás, vagy én kicsoda vagyok, de azon túl, hogy ezt
0: hát
1: akarom.
0: Ő maga egy alkotás.
1: De hát ez az. Na, ez az. Igen, ezt tudod.
0: Azt mondtad az elején még, hogy azért téged megrángatott a szakma? Nem ezt a szót
1: szerintem
0: használtad.
1: Szerintem nem vagyunk olyanok, akiket nem. Ez egy rángatós szakma.
0: De a tiéd az, hát persze kívülről könnyű, a tiéd az úgy látszott, hogy az olyan szépen menetel. Tehát korai igen. Filmek, korai sikerek, korai díjak.
1: Igen, de ez nem egy panasz. Ez egyáltalán nem egy panasz, mert nekem tényleg nagyon sok szerencsém is volt. Megtaláltam azokat, akikkel tudok együttműködni. Nagyon hamar. Már az osztályomban olyan emberek jártak. Szamosi Zsófia, Bodó Viktor, tehát emlékszem, ezekre a kapcsolódásokra, hogy milyen inspiratív volt egy olyan osztályba járni, ahol mindenki tehetséges ember. És nagyon sokszor mentünk szembe már akkor a tanárainkkal, hogy mi nem azt a vizsgát, mi más anyagot akarunk, nem tudom. Tehát mi egy eléggé ilyen formákat törő, kereteket bontó osztály volt.
0: Te martonos voltál, ugye?
1: Igen,
0: Marton volt az osztályfőnököd.
1: Igen, és nagyon sokat is tanultunk tőle, de nagyon sok olyan alapelvet, ahogyan ő gondolkodott a színházról, nem fogadtunk el, és más dolgokat kerestünk. Azért abban, ahogyan már mondjuk pont a Viktor dolgozik, el lehet képzelni, hogy ez hogy nézett ki, vagy mi volt az, amit mi tovább akartunk gondolni. Úgyhogy én úgy emlékszem vissza, hogy ez egy nagyon erős osztály volt, kézzel megnéztük az egyik legelső vizsgánkat, amit csináltunk tavaly előtt nyáron, és még fogok kérni pincér.
0: Hát mert iszol, mint a kacsa.
1: Nem vagyok idézni, de mint a kacsa, bocsánat. De...
0: Nekem itt van egy pohár vizem, nem nyúltam még hozzá, mindjárt szuper, odaadom, sőt, szépen. Most odaadom, tessék.
1: Igen, én nagyon keveset iszom, és mindig munkaszituációban jön rám, hogy nem iszom eleget. Szóval megnéztük ezt a vizsgát, és emlékszem, hogy hányszor mondták nekünk, hogy aki nem jó, az ki lesz rúgva, vagy voltak ilyen befenyítések, hogy te lusta vagy nem szeretsz dolgozni, és ebből bajok lesznek. Tehát, hogy volt egy ilyen állandó feszültség.
0: Nyomás alatt volt.
1: Nyomás alatt, vagy nem éreztük azt, hogy egyáltalán esztétikailag okésak lennék mi lányok. Tehát, hogy volt egy ilyen állandó kisebbségi komplexus.
0: Nem voltál szóval... elég szép, nem te? Hogy ez volt a sugárzott...
1: jelenség volt, hogy nem éreztük magunkat így jól a bőrünkben, igen. A testtel való viszony, például a jóga emiatt is jó, mert gyakorlatilag a társadalomra rá van téve, tehát ezt tudjuk, egy olyan brutális, túlzó elvárás azzal szemben, hogy kell kinézni, miközben inkább az, hogy kell kapcsolódni belül magadhoz. Hát erre jó ez a gyakorlatrendszer, és nem csak az ászanásról.
0: Meg később válasz a főiskolára.
1: Vannak, igen. És ez, hogy én biztosan, hogyha lenne közön valaha tanításhoz, és egyébként majd szeretném, és volt is már kezdemény rá, biztosan tudatosan bevinném azokat a gyakorlatokat, amivel le lehet csendesíteni az elmét, és egyszerűen empátiával
0: lehet fordulni. Mit tanítanál? Jogát vagy színészmesterséget inkább?
1: A kettőiként össze is tud függeni. Ugye a joga azt a radikális gondolatot mondja ki, ez a közel, nem tudom, sok évezredes filozófia mögött az áll, vagy másfél, hogy minden, ami itt vagy, egon, ahogy beszélsz, ami rajtad van, és ahogy én itt vagyok, ezek nem mi vagyunk. Tehát nem mi beszélgetünk, hanem azok a dolgok, amiket magunk köré rakunk, amiket fölveszünk, és ezek által érezzük magunkat biztonságban, vagy a külvilággal való kapcsolatunkat ezekkel definiáljuk, és ezzel hitetjük el magunkat, hogy ezek mi vagyunk. De nem, ebben van egy keresése az önvalónak a jógában. Viszont a modernkori pszichológia azt mondja, hogy van egy én, tehát a kettőt nem lehet nem lehet egymásra fésülni, és nem ugyanaz, de nagyon sokat tud segíteni azoknak az embereknek, akiknek vannak problémáik, az a fajta jóga gyakorlás, ami nem a hajlékonyság, és nem az ászanázás, hanem a belső figyelem és a finom energetikai gyakorlatok abban, hogy magukkal szeretetteljesen tudjanak kapcsolódni.
0: Ez fura, mert ugye a színész ebből dolgozik közben meg.
1: Dolgozunk. És mindenki kérdezi, hogy mi köze, meg múltkor voltunk az Adéllal, majd lesz egy másik beszélgetés Jordán Adéllal, és sok mindenben gondolunk hasonlót, és vannak dolgok, amikben másképp működünk, de nagyon izgalmas, ahogy a színészek, vagy egyáltalán Magyarországon, inkább így mondanám, nem annyira szokványos, hogy egy művészet hátterű, vagy magas művészeti múlttal rendelkező ember elmegy segítő szakma felé. Vagy elkezd kaparászni a sötétben. De tényleg itthon nagyon nehéz a bemenet ezekbe a szakmákba, művészeti diplomával, ami a segítő szakma. És nagyon furcsán is néznek ránk, hogy de hát te ilyen színész vagy, te így szerepelsz, és nem tudom.
0: Igen, mi dolgod van itt?
1: Mi dolgod van, és közben meg pont az a lényeg, hogy nagyon szeretnék teljesen egyetlen egy platformra kerülni a nézőkkel. Hogy ne válasszon el az a dolog, hogy ők néznek passzívan, és én valamit szerepelek.
0: Na jó, de ez térben, időben elválaszt. Mégiscsak... ettől
1: hát
0: a dologtól,
1: nem,
0: mert hogy hát a néző az nem feltétlenül ül egyúttal egy jóga órádon.
1: Nem, de közben ott is pont azokról beszélek a színpadon, hogy az a karakter, aki ott van, mit épít maga köré, mitől A karakterépítés egyik lényege szerintem az, hogy megtalálom, hogy ő mitől érzi magát biztonságban. Milyen védelmi mechanizmusai vannak, és így találom meg akár egy velejéig romlott ember igazát is, mert ez a lényeg, hogy megkeresem az igazát. Abban, ahogyan, és most teljesen máshova csapok át, abban, ahogyan mondjuk, most például játszottuk legutóbb az LSD című előadásunkat, aminek a végén bejön a Novkov Máté Orbán Viktor hangján, megszólal a nézőtéren, és megjelenik, és megpróbáltuk előtte így átrendezni, vagy átalakítani, mert ugye ez is megváltozott, hogy ez mit jelent, hogy valaki a nézőtéren feláll, és ő az is bejön közénk, vagy bejön az előadásba egy ilyen figura, aki
0: rá. És mennyire más jelent ez november 12-e előtt,
1: hát
0: és utána?
1: Igen, igen. És akkor valahogy április.
0: Április. November, de... április, igen.
1: és valahogy ezen gondolkodtam én, hogy hogyan történhetett meg ez a 16 év, vagy hogyan történhettek meg előtte is ilyen rendszerek. Tehát a mi munkánk az nagyjából az, hogy megértsük azt, hogy... Most választottam magamnak egy jó témát, és a jogáról ide. De igen, tehát, hogy ki mitől érzi magát biztonságban. Volt-e otthon autoriter szülő? Volt-e otthon fájdalmas, nem tudom, nevelkedés? Voltak-e olyan helyzetek a családban, amitől otthonossá válik a fenyegető jelenlét? Az a fajta rigiditás, amit egy ilyen rendszer, amit az előző rendszerek is, amiket választottunk magunknak azért a 20. században magyar történelemben, adnak. Lehetséges, hogy nekünk itthon dolgoznunk kell azzal, hogy úgy tudjunk a szabadsághoz viszonyulni, vagy azokhoz a dolgokhoz viszonyulni, amik nem ennyire merev keretet adó és megfélemlítő dolgok, hogy azokat tudjuk választani és közel húzni magunkhoz. Hogy ne legyen szükség olyan, érted, olyan erőre. Mm. És szerintem ezek a fajta munkák, belső munkák ott vannak a jogában is, hogy hogyan tudok megengedő lenni, hogyan tudok elfogadó lenni, hogyan tudom beleengedni magam abba, amiből nem tudom, hogy mi lesz. Tehát sokkal inkább biztonságba helyezni önmagamat, és nem kívülről várni azt a keretet. És erről szól a színházi karakterépítés, vagy bármi, hogy megpróbáljuk megérteni ezeket a mozgásokat.
0: Rajtad mennyit változtatott ezen a gondolkodáson, ahogy látod a szakmádat, meg a társadalmat, az, hogy láttad, hogy máshol hogyan. Tehát láttad a berlini példát, láttad az Egyesült Államok beli működést, azt, hogy mi a természetes, és mi nem az. Mi az elfogadható, és mi nem az. Mit szabad neked, és mi az, amit nem szabad veled szemben.
1: Hát elsősorban még mind művészileg analizáltam ezeket a folyamatokat. Tehát az érdekelt, hogy
0: hogyan... Azt szoktátok mondani éppen ti, hogy igen. A színház leképezi a társadalmi tüneteket.
1: Hát így van. Először is azt láttam, hogy vannak azért olyan szerencsés fiatalok, pont Németországban sok olyan emberrel találkoztam, akiknek az edukációja sokkal inkább a partneri alapokon tudott megtörténni. Tehát az a tehetséggondozás, ami ott volt, eleve nem kérdezte, hogy ki vagy te, mit tettél le az asztalra, meg nem tudom, tehát nem volt semmi hierarchia benne, hanem örömmel fogadták a fiatal tehetséget, és rájuk csodálkoztak. Itthon azért nagyon kevés ilyen helyzetet talál egy fiatal tehetség. Én például akkor, amikor ilyeneket éltem át, fogadtam meg, hogy biztosan nem leszek olyan típusú bár érett színész, aki úgy fogad egy fiatal embert, hogy te honnan jöttél, és ki vagy, és mutasson. Tehát, hogy ezek szerintem borzasztóan avid dolgok. És amiket beszélünk a színházi bántalmazásokról, az egyik ez, ami ebben gyökerezik, ez a fajta hierarchia. Tehát ezért is tud megtörténni, a másik pedig a különlegesség érzésének egy ilyen. Tehát, hogy a furcsán, deviánsan működő ember egy egzotikum, és pont ezért abban a társadalomban teljesen elfogadott, míg hogyha arrébb mész és a big picture-t nézed, egyáltalán nem elfogadott, és nem okés, vagy nem kéne az legyen. És beszélni ezekről azért kell, mert ugyanígy megtörténik más munkahelyeken, terekben, és nagyon fontos, hogy azok az emberek is tudják, hogy nem... Nincs rendben, ahogy velük beszélnek, nincs rendben, ahogy velük bánnak. Szóval visszatérve a legelső kérdésre, hogy miért választom a jógát, azért, mert arra jöttem rá, hogy nekem bármilyen szerencsés és csodálatos életem volt, sokszor találkoztam azzal, hogy annak ellenére kellett tovább menni, és magamat fegyelmezni, és csinálni a dolgomat, hogy éreztem, hogy ez fájt, ez megégetett, vagy ez egy olyan mondat volt, ami után legszívesebben elmennék, vagy ez egy gyomros volt. És muszáj volt fegyelmezetten tovább működni. És én már azt szeretném, hogy a gyerekem ne ebben nőjön föl, vagy a mi gyerekeink ne ebben nőjenek föl.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Folytatódik a változóan napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítói okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. Londonban tárgyal az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csaknem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csaknem negyede még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros fölött. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétacsapás ért. Akadozik az áram és vízellátás. Az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: A jóga, a te jógád.
3: Igen.
2: A te közösséged jógája.
3: Igen.
2: Az persze, hogy szokták mondani, hogy csebben a tenger, de minden csepp számít, bla bla bla. De az mit tud változtatni azon, ahogy mi a társadalom működünk. Amilyen az elmúlt 16 év volt, az is a mi működésünk. Bármilyen így furcsa, van. És sokan ma azt gondolják, hogy ők kívül voltak ezen, de velünk együtt tudott ez ilyen lenni.
3: Hát ez bird, megvan. Ez így van, ez tényleg így van. De hát azon tudsz változtatni, hogyha egyénileg magadon dolgozol, mindenki.
2: Neked most már vannak tanítványaid?
3: Vannak, akik rendszeresen járnak, van, aki nyugdíjas tanárnéni, van diák is, vannak anyák, nagyon, főleg nők. És
2: maga a joga főleg női műfaj lett valami furcsa módon.
3: Igen, de azért van nagyon sok fiú is, csak lehet, hogy ők pont nem hozzám járnak. Mindenki megtalálja egyébként azt az embert, akinél neki jó fejlődni.
2: Na, én azt akartam kérdezni igazából az, hogy vannak neked tanítványaid, vetettem fel, hogy mennyire ismered meg őket ezeken a tanfolyamokon keresztül. Tehát, hogy mennyire lesznek ezek annál sokkal mélyebb emberi kapcsolatok, mint hogy találkozunk egy órára.
3: Ez természetesen sokkal mélyebb lesz, igen. Elkerülhetetlen, különösen, ha elvonuláson vagyunk együtt.
2: Az milyen?
3: Egy elvonulás általában, ami jó benne, hogy nem, tehát, hogy kevesen vagyunk. Az garantálja azt, hogy nagyon személyessé tud válni.
2: Ezek hányfős elvonulások?
3: Hányfős? 6, valamikor 3, valamikor 4, és valamikor 8.
2: Ez majdnem egy asztaltársaság.
3: Igen, egy asztaltársaság, így van. Vannak, akik visszatérők, van, aki anyalánya, vannak, akik barátnők, van, aki egyedül jön, és azt kezdtem el struktúrában felépíteni köré, hogy nem csak gyakorlunk, van, hogy beszélünk jóga filozófiáról, természetesen jógaszutrákról, ezeknek a mai hatásairól, de azért ez egy absztrakció, tehát nagyon nehéz úgy behozni. Elkezdtem felépíteni egy rendszert, iszom vizet előtte.
2: Kedves egészségedre, még mindig itt van ez a pohár, ehhez
3: járok
2: én még nem nyúltam.
3: Szóval ez a rendszer, ez egy... Kicsit a művészetterápia határa, és ezért szeretnék tanulni tovább, hogy ez minél etikusabb lehessen. Elkezdtem kidolgozni egy rendszert Shakespeare archetípusokkal, tulajdonképpen 22 archetípust tettem össze, ezeknek megvizsgálom a céljait, a belső motivációit, az, hogy hogyan kerülnek el dolgokat, milyen kötődési stílusok vannak. És olvasok, és az első másfél-két órában olvasok nekik sokat ezekből a szereplőkből, és nagyon sok mindent elmondok róluk. És látom, ahogy így ez elindul, mint egy fejben színház. Nekik jegyzetelniük kell ez idő alatt, de persze beszélhetünk is közben, de nem ez a rész, ahol ők aktívak. És ezután jön egy olyan rész, ahol már teleírtak 5 vagy 6 lapot, és rettenetesen sok dolog följön, hogy a munkában, a személyes kapcsolataikban, a gyerekekkel való kapcsolataikban, vagy a szüleikkel, bárhol, melyik karakterhez tudnak közel lenni, vagy hogyha nem is konkrétan ahhoz a karakterhez, de ahhoz a problémához, és egy nagyon szép személyiségtérkép alakul ki. És ez tulajdonképpen színház, csak fejben, de inkább megengedi a nézőnek, hogy ott instant el tudja mondani azt is, hogy benne mi zajlott, és mi közelhez, hogy mi az, ami felébred. Nyitás van, nagyon sok személyes dolog jön föl.
2: Mert hogy elég nyitottnak kell, tehát elég nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy én ezt elfogadjam tőled ott, és a többiek előtt elfogadjam, hogy megnyíljak.
3: Ez nem első nap történik. Tehát az a jó, hogy ez már azon a napon van, amikor már sokat voltunk együtt, és sok olyan dolog történt gyakorlatban, mindenben, hogy ez szinte magától meg tud történni.
2: Ez lesz a Hámori Pszichojoga Színház?
3: Nem szeretnék semmi pszichót. Egyébként pont ez az, amit nagyon elkerülnék.
2: De hát közben meg
3: nem,
2: az?
3: Nincs hozzá kompetenciám.
2: Oké, de közben ez
3: pont
2: az,
3: hogy színház. Kicsit, igen. De azért az a jó benne, hogy a színház keretein belül marad, és mindig az marad a középpontja. Az a szöveg, ami ott megérint és gondolatot ébreszt. Tehát nem akarom senkinek sem megmondani, nem is tudom, hogy mit tegyen, vagy mit kezdjen ezzel, hanem olyan marad, mint egy előadás.
2: De közben kikerül az asztalra, tehát nyilván beszélgettek róla, hogyha valaki egy problémával ott előáll, akkor nyilván azt a társaság megbeszéli.
3: Nagyon is, és még utána is, és nagyon, és van zárókör, tehát utána, mint egy rendes elvonuláson, amikor elbúcsúzunk, akkor ezeket nagyon szépen zárjuk le, tehát nem marad nyitva, vagy nem egy ilyen felzaklatott állapotban megy haza valaki.
2: Néhány zokogó vendég távozik a helyszínről.
3: Nem, nem, és nagyon, nagyon kedveseket írnak, és nagyon sokakkal maradunk utána kapcsolatban. Jó, szóval ez egy ilyen dolog, de nem szeretnék semmilyen spiriguru nagyasszony, tehát hogy ezeket így elkerülném. Ez így egy ilyen saját út, és...
2: Neked mit ad?
3: Hát nekem, nagyon-nagyon szeretem azt a részét, hogy kiterjesztheti azt, hogy nem egyedül marad a színész ezekkel, nem csak egy belső folyamatom nekem az, hogy egy szereppel hogyan foglalkozom. Végeredményben ezt az Örkényben különböző műhelyekben csináltuk, ahogy bejöhettek nézők, vagy választottunk egy-egy témát, és volt ilyen, nem tudom, különösen az Örkénykert környékén kis előadás. Én akkor például volt egyszer egy ilyen apa-lány viszonyról tartottam előadást, és utána maradtunk, és lehetett beszélgetni. Szóval a lényege az egy kortárs gondolkodás inkább a színházról, és kapcsolódás. Egyszerűen azt adja, hogy azt gondolom, hogy le kell bontani ezeket a falakat.
2: Magadból mennyit tudsz?
3: Magamból? Szerintem sokkal.
2: Tehát, hogy értem, hogy sok mindenkiről sok mindent megtudsz.
3: Igen, elmondok én is. Így van, én is elmondom. Igen, van olyan, amikor abszolút én is elmondom, hogy nekem mi az, ami nehéz, hol van az én szenvedésem ezekben, de nem az én dolgom, vagy nem szeretném őket leterhelni ezzel. De valóban, hogy ne érezzék azt, hogy csak ők nyílnak meg, abszolút partner vagyok ebben.
2: Hát mert ez választ el attól, hogy pszichologizálj.
3: Így van, és pszichológus például nem csinálj.
2: Nem vonhat be abba, igen, hogy neki mi van az életében.
3: Igen, ez így van.
2: Hogyha belegondolsz abba, hogy ez egy milyen út, mert ugye azért volt a két évtizedet egy színház tagja, és mertél kilépni onnan, ott hagytad az Örkényt, bár visszajátszol pár darabban még, de nyilván azok el fognak majd fogyni, és akkor azok úgy nem lesznek.
3: Hát
2: és akkor, akkor ez egy másik világ, ami elkezdett kinyílni. Ki tudja benned a művészi ént elégíteni? Hogy ilyen elvonulásokra mész?
3: Nem ez a célom, hogy ezt kielégítse. Hát van olyan sokan, szabadulunk fel most. Ez kicsit egy ilyen színházból kilépni, ez 21 év, együtt létrehozni egy műhelyt, kitalálni, hogy milyen legyen a nyelve, azok, akik oda járnak, miben kapnak mást, mi az, amit nem akarunk megismételni, mik azok az egyszerűen technikailag időzítések, gesztusok, amikre nemet akarunk mondani, és másképp akarunk fogalmazni.
2: Ez közös munka volt?
3: Ez nagyon is közös munka. Tehát ez egy olyan...
2: Ez ezt a társulatot is összetartja.
3: Bizony, ez nem egy egyéni munka. Ez egy percig sem volt egyéni munka. Az egyéni felelősségvállalás, hogy ott kell ebben lenni teljes energiabedobással. És abban a pillanatban, amikor azt éreztem, hogy én már nem tudom priorizálni ezt az életemben, mert nekem fontosabb a család és a gyerekem, és abban a pillanatban ez a közösség azt érzi, hogy már nem úgy jársz be, nem úgy érzi, hogy nem érzi azt, hogy ez lenne a legfontosabb. Akkor fel kellett tenni azt a kérdést, és ebben azért még pácolódtam egy másfél-két évet, hogy ez vezethet-e oda, hogy én innen kilépek. Ez akkor olyan volt, mint egy megnyomnék magamon egyben megsemmisítő gombot. És volt is egy olyan pillanat, amikor a Gyarmati Fanni naplóját játszottam, amit ugye egyedül játszom, lassan most már 175. fog következni.
2: Az nagyon komoly.
3: És az ugyanaz, mint egy már, hogy az elvonulások azok nagyjából ott kezdődtek előadás után, mert maradunk egy órát és beszélgetünk.
2: Jó, de az egy másik, ez egy ilyen lakásszínházi közeg.
3: Nem, valamikor a Várkertben játszottam, ez az érdekes, 4 évig a Várkertben játszottam.
2: De nem, rosszul emlékszem, hogy ez egy ilyen lakásszínházi dolog
3: volt. Lakásszínházában kezdődött, igen. Így van, és aztán egy nagy térbe bekerült, és ami a legfontosabb, rengeteget jártam vele az országot. Tehát minden szegletében voltam az országnak, olyan helyeken is, főleg, ahol nincs színház. És akkor ott maradni utána, egy vagy akár másfél órán keresztül beszélni diákokkal, tanárokkal, akik elhoztak osztályokat, idősekkel, akik ezt a korszakot még valamennyire emlékeznek, és a szüleik, nagyon-nagyon sokféle emberre találkoztam, és nagyon izgalmas. Ez a legizgalmasabb része, utána elmondani, hogy bennük mi történt. vagy milyen emlékek jönnek föl. Szóval azt hiszem, itt kezdődött ez a gondolat, hogy szöveg miatt mentén elkezdeni találkozni és beszélgetni magunkról. De nem úgy, ahogy egy kognitív terápián ülsz, mert ahhoz nem értek és nem is akarok érteni. Úgy, ahogy egy művészi szövegen keresztül ember az ember szemébe nézhet. Úgy. És ez nagyon klassz. És azt éreztem, hogy én inkább ebbe az irányba szeretnék menni, és ehhez felismertem, hogy egy idő után le kell mondanom arról, hogy a társulat tagja legyek. És emlékszem, hogy jártam a Fanni előadáson, és mondtam valamelyik, nem tudom, Teleki halála részt, és ott elakadtam, és emlékszem, hogy elfelejtettem. És ott is sötét van, mert sötétben mondom el azt az időszakot, ott bombázások vannak, és olyan, mintha egy óvóhelyen ülne a közönség. És akkor elakadtam, és ezen gondolkodtam, hogy most már olyan a testem, mintha kilőttem volna magam az űrbe, hogy nem véd semmi. Ez úgy értem, hogy ez az őrkény szárnya, meg az, hogy mi ott együtt mozdulunk, együtt vagyunk, hogy most már egyedül kell mindent. És nagyon nehéz érzés volt. Olyan volt, mintha a családomat hagynám ott. Tehát egyáltalán nem egy ilyen laza legyintés, egy ilyen csodálatos társulatra és műhelyre. Az ott dolgozó emberek nagyon nagy része nagyon komoly tehetség ebben az országban. Sokakat nem is ismernek, mert lett egy filmművészetünk, ami gyakorlatilag most generációkat átugrott, és nem ismerhette maga az ország őket. Nagyon remélem, hogy majd lesznek filmek, vagy tévéfilmek. És ez nagyon nehéz volt, mert én sose tekintettem magamra úgy, mint egy főszínésznőre. Bár bántak velem úgy évekig, de aztán elkezdtem kérni kicsit, vagy olyat, hogy ne azt érezzék, hogy én ott egy kivételezett helyzetben vagyok. Ebben is rengeteg meló volt, hogy ezt lebontsam.
2: Más erre törekszik.
3: Igen, egyszerűen ez tény, hogy én ezekben másképp vagyok bekötve. Én nem szeretek így, nem tudom, vonulni. Meg nem szeretek így, nem tudom mi. De egyszerűen
2: hát pedig párszor vonultál pályafutásod alatt.
3: Köllött, de hogy nem ez az életem közepe. Az viszont elképesztő jó találkozni emberekkel, a történeteiket meghallgatni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hova fejleszthető, mint szakma, de van ez a készség és ez a kíváncsiság bennem. Ezért jelentkeztem mentálhigiénész szakra, amit idén nem lehet egyeztetni azokat, mert ez levelező szak, nem szabad hiányozni, pszichodráma, stb. Tehát ott
2: és amennyit még játszol, az pont keresztbe
3: verte
2: volna?
3: Az most pont keresztbe tette, és jövőre megpróbálom ezt. Úgyhogy ez egy cél.
2: Te nagyon elkötelezett lettél ebbe az irányba. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ez olyan egy kicsikét, mint hogyha most találnál meg valamit.
3: Igen, olyasmi. Igen, de ez egy olyan elkötelezettség, igen, nem tudom, most kapna levegőt az ember. Nekem valahogy azért a színház az nagyon jó volt, de azt érzem, hogy most van hangom, most kezdem elmerni mondani, ahogy érzem, ahogy gondolom magam. Sokszor nem úgy fejeztem én ki magam. Bongor filmről beszélgetünk?
2: Beszéljünk a Bongor filmről, tessék, jó. Arról volt, hogy csak beszélgetünk ma, úgyhogy beszélgessünk.
3: Nagyon fontos a Bongor filmje azért, mert szeretném vinni a hírét, én a terapeutáját játszom ebben a filmben, ami nem is a szerep a fontos, hanem az, hogy ez egy nagy országvilág előtt történő családi trauma feldolgozása a Bongornak, és én nagyon támogatom ezt a folyamatot. Ez ugye az Extázis című album, ami tavaly jelent meg, és ehhez most készült egy ilyen nagy klip film, és hát elképesztő rajta az Apa című szám. Te hallgattad?
2: Nem, képzeld, nem.
3: Tedd be a kocsiba.
2: Igenis, azonnal. Nem hallgattam.
3: Hol voltál? Cseri Hannával. Ez szerintem ez egy...
2: A filmet azt tudom, de azt se láttam, ugye.
3: Abból a szempontból, hogy én ilyen nagyon személyes albumot ebben a műfajban biztosan nem hallottam, de egyáltalán a magyar popzenében ilyen személyes album szerintem nem igazán van. Úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Tényleg, neked volt lemezed is.
3: Igen.
2: Igen, most, hogy így beszélgetünk róla. Na, az milyen emlék?
3: Az milyen emlék? Hát túl korán csináltam, én nem tudtam úgy énekelni. Most már jobban énekelek.
2: De most meg nem csinálsz lemezt?
3: Nem. Mert ez ilyen. Nem az én utam. Csináljon, aki tényleg jó daros pacsista.
2: Ebben a Bongor filmben hogy keveredtél?
3: Hogy? Nem tudom. Felhívott a rendezője, a film rendezője, és akkor gyakorlatilag így belekerültem.
2: Castingra jársz még egyáltalán?
3: Persze, ha hívnak, castingra megyek, de nem igazán van. Nem igazán készültek mostanában, azt hiszem, produkciók.
2: Dehogy nem készültek, csak nem az Örkényből hívtak oda színészeket.
3: Az lehet, igen, az lehet. Vagy volt sok produkció, én azért egy, hát ha jól egyszer kiszámoltam, azért én egy házárára nemet mondtam úgy nagyjából, amit nem vállaltam el ilyen-olyan okokból. Nem tudom.
2: Te ilyen tartásos színésznő voltál mindig?
3: Igen, igen.
2: Vagy azt gondolom, az ember megtanulja.
3: Ami dirty, az nem az enyém. Ez volt, bennem volt. Vagy azt éreztem, hogy ami... Nézd, engem rendkívüli módon zavart azért a közpénzek elosztásának tisztaságával kapcsolatos kérdések. Ezek rettentesen zavarnak.
2: Tehát, hogy most a Petőfi filmmel napvizsgálat indul. Tehát, igen. Hogy mintha nem lenne azért az feltétlenül következmény nélküli mindig.
3: Igen, igen. Úgyhogy ez jó dolog, hogy vannak következmények, és kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet. Kíváncsi vagyok, hogy a valódi felelősökkel mi lesz.
2: De előre nem tudhattad, hogy egy filmmel mi történik? Vagy mert az alkotók nevéből lehetett sejteni?
3: Hát akkor mondjuk már pont azon a ponton én már akkor bőven listán voltam, de előtte még egy darabig, amíg például nem a Péterrel értem együtt, Juhász Péter, és nem született kislányunk, addig azért nem volt ilyen probléma, és akkor addig volt, hogy felhívtak telefonon ilyen-olyan kérésekkel. Volt, ami reprezentatív volt, külföldi operaházakban kellett volna, egy ilyen, nem tudom, mindegy, nagyon híres politikus kellett volna felkonferálni, és beszélni róla, méltatni őt, és mondtam, hogy ez biztosan nem. És ott volt még sok
2: kiválalt olyan típusú. Ilyenkor mindig az az érdekes, hogy és ki az, aki...
3: Nem színész vállalta el, nem tudom ki. Kellett hozzá egy ember, aki három nyelven beszél, angolul, németül, és, vagy két nyelven, tehát angolul és németül, és igen, ez volt a kérés. De engem nem vonzottak az ilyen feladatok. Nem, hát én nem látom magam ebben. Én, érted, egy ilyen sokkal önirónikusabb ember vagyok, én egy ilyet... Lehet, hogy el is röhögnék. Tehát, hogy nem tudom, fenntartom a lehetőséget.
2: Csodálatos és lenyűgöző, és utolérhetetlen.
3: Igen,
2: és akkor a név.
3: Nem, ezeket nem tudom ezt komolyan venni sajnos. Meg egyáltalán a színészetnek ezt a, vagy a hírességnek, a celebségnek ezt a reprezentatív volt, tehát ez kifigurázni, eljátszani, erről tükröt tartani, igen, de megvalósítani így egy az egyben real time, nem.
2: Viszont azért azt megpróbáltad, hogy te legyél a vörös szőnyegen, mondjuk egy Oscar-díj átadáson. Hát az miért ne lehetett volna? Úgy küldött neked Oscar-díjas rendező forgatókönyvet, voltál próbafelvétel Amerikában. Tehát, hogy a másik oldal meg azért az mégis vonzott, hogy azt csak ki kéne próbálni.
3: Abból inkább a tanulás, nem az Oscar meg ilyenek, nem. Hanem egyszerűen, én akkor nagyon kevés film volt itthon, és én nagyon szerettem volna jobban megtanulni, forgatni, mivel angol szakra jártam, és utána sokat foglalkoztam a nyelvvel, megtanultam annyira ezt a nyelvet, hogy tudok vele bánni valamelyest, és akkor gondoltam, hogy én ezt megpróbálom. Ebből olyanok maradtak, hogy mondjuk lesz majd, ha kijön például a Billion Dollar Spy, ott Russell Crowe-val van egy jelenetem. Vagy nem is több, vagy nem is egy, hanem több, de remélem nem vágnak ki.
2: De hogy ilyen, mikor, ez is előfordul. Ez mikor forgott?
3: Tavaly, azt hiszem, tavaly, vagy nem is emlékszem.
2: Szóval ez a kapcsolat él tulajdonképpen.
3: Annyiban igen, hogy ha van ilyen kérés, akkor elmegyek egy castingra, és azért már azt megtanultam, hogy körülbelül hogy kell, másképp kell castingolni, mint egy magyar filmen. Sokkal nagyobb energiákat érdemes megmozgatni, és sokkal felkészültem. Nagyon felkészülten kell.
2: Ez hát milyen érdekes, egy magyar filmhez miért nem elvárás ez?
3: Ott lehet, hogy jobb a spontaneitás és a lazaság. Kicsit más a kultúra szerintem. Már ez a nem az, hogy az egyik magas vagy alacsony, hanem eltérő az az igény, amit látni szeretnének.
2: Milyen érdekes.
3: És nagyobb ambíciót érdemes mutatni egy külföldi film castingnál.
2: Itthon ciki nagyon akarni?
3: Lehetséges, hogy rossz helyzetbe kerülnék azzal a fellépéssel, ami mondjuk egy... De nem ez a görcsös, érted, hanem egész egyszerűen csak az a tudod, hogy mit akarsz típusú.
2: Te most tudod, hogy mit akarsz?
3: Hát, körvonalazódik. Igazából én idáig kb. Gyászoltam, tehát el kellett gyászolni ezt a 21 évet. a társulattal, és nem egyedül mentem el, fontos megemlíteni.
2: Na várj, nem megkönnyebbültél aznap, amikor azt mondtad, hogy jó, tényleg abban.
3: Amikor eldöntöttem, igen, akkor volt le, és csináltam is fotót magam a családomról, hogy így ezzel az érzéssel. De ez is egy ilyen gag volt, de nem olyan egyszerű ez, mint ahogy az ember gondolja, és nehéz erről beszélni, hogy ez így megy. Ezek a színészfélék, ezek nagyon érzékeny, műszerű emberek, egyébként a többi ember is. De nagyon, hogy mondjam, olyan, mint hogyha az előttem járóknak lett volna valami erről egy elképzelése, egy teljesen jó tervezet, hogy ezt hogy kell csinálni. És olyan, mint hogyha megtörnék egy szokást, vagy mert sokan mondták, hogy de hát ezt nem kell abba hagyni, vagy ez miért kegyebbált abba hagyni. És az ezzel kapcsolatos bűntudat, kérdések, kétségek, a többiek hiánya volt, hogy úgy lefeküdtem aludni, és csak hallottam a többieket, ahogy a takarásban még várok arra, hogy bemenjek, és hallom a kerekes Évát, a Csúját, a Fürt, Fürt Anikót.
2: Ugye ők ketten jöttek el, a kerekes Éva és a Csúja.
3: Hát ez olyan, mintha tényleg nem tudom, anyádat, apádat hallanád. Tényleg annyira összenőttünk itt több évtized alatt. És együtt öltöztünk Ancsival is, tehát, hogy nagyon, most lesz a Mommy Blue, mert nem játszom benne, de én viszem minden magyar filmnek a hírét, tessék nézni a Mommy Blue-t. Nagyon, nagyon klassz eredeti filmforgatókönyv. Meyer Betty filmje. Szóval, hogy nézni kell őket. Most Csúlyával megyünk most sok helyre, visszük a verseket viszünk.
2: Ő úgy nyugdíjba ment, hogy több munkája lesz, mint előtte.
3: Hát kávé, igen. Igen, most egymás után kettőt is játszottunk ki, mivel vele is már játszottam. Mondta is, hogy játszottad lányomat, játszottad feleségemet, valahogy azon az estén így elkezdte mondani, és olyan megható volt, hogy így emlékszik rá.
2: Hát ez majdnem negyed század együtt.
3: Hát igen.
2: Hát azért igen. Az ember életében nyomot hagy. Igen. Következő csodás negyed századot kívánok neked ezen is. Az új úton.
3: Neked is. A hülyeségeket vágjátok ki, please.
2: Nem voltak itt hülyeségek. Kicsit sokat iszol, de ivós a művésznő. Most már megtudtuk legalább ezt is.
3: Rengeteg vize.
2: Kedves egészségedre, és köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta. Köszönöm, Egon.
2: Mondtam, hogy csak beszélgetni fogunk, nem lesz világ megváltás. Szerintem ez így volt jó. Úgyhogy örülök, hogy velünk tartottak, és remélem, önök sem bánják. Ez volt már a húzós. Hámori Gabival. Minden jó.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Van elegendő gáz a téli időszakra, a tárolók háromnegyedet telített. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezné. A családok szükségleteinek kiszolgására pedig több mint 200 hideg napra elég. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták. A hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket, és gazdaságosan működik. Bájer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül kiírják. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog és alkohol teszt alkalmazását. A KDNP azonban nevetségesnek tartja a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben pedig két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő, több felé megélénkül a szél. Napközben 13-19 fok, este 4-13 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
5: Nagy tisztelettel köszöntöm a mi és más közvetítőn a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban Török Balást, digitális marketing szakértőt, AI szakértőt, valamint nem tudom, első könyves szerző?
6: Első könyves szerző.
5: Első könyves szerzőt, aki mindjárt a mesterséges intelligenciával robbant be az irodalom fősodrába. A Kialakít kit, emberek maradunk-e az AI korszakban című könyved jelent meg nem régiben. Ott is van előtte, sőt nálam is van egy példány. Erről fogunk beszélgetni, vagy tágabban talán azért inkább magáról a mesterséges intelligenciáról.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, meg nézőket, képernyők előtt, meg futás közben is.
5: Hogyan?
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, meg nézőket.

0: hogy hogyan jelent meg az AI, és hogy milyen területein az életünknek jelenhet meg.
1: Egyszer majd a beszélgetésben meg fogom kérdezni, hogy emberek maradunk-e, mi a végkövetkeztetésed. Most inkább nézzük onnan, hogy te AI szakértő vagy, tehát gondolom elég sokat használod is az AI-t.
0: Igen, pont a könyvírása közben, nyilván amikor az ember ír egy könyvet, akkor utána néz adatoknak, meg felsejlik magában is a kíváncsiság. Úgyhogy megnéztem, hogy 2022. októberi az első regisztrációm, és annak is, hogy egyébként az első számlát AI-os munkával kapcsolatban, azt pedig 23. áprilisában állítottam ki, ami így vállalkozóként érdekes, meg fontos lehet, és talán azt még hozzátenném, hogy van egy földrajzos, meg egy tudománykommunikációs diplomám is, úgyhogy ez szerintem azért érződik a könyvön is.
1: Amennyire a földrajzos nem éreztem ki belőle, amikor lapozgattam, a tudománykommunikációs ezt annál inkább. Nagyon érdekes, amennyire belejutottam. De előtt egy kicsit indiszkrét kérdés, de a könyvet te írtad, vagy az AI?
0: Ezt a kérdést, ahol mi is találkoztunk az AI Summiton, szintén megkaptam Balogh Petyától, és ott nem jutott eszembe frappáns és jó válasz, csak később az, hogy valószínűleg nem kockáztatnám így a szakmai renomémat, meg a újdonsült írói renomémat egy olyan könyvvel, amit az AI ír helyettem, illetve nyilván így a tanulmányokból fakadóan is, meg így az olvasó iránti alázat miatt is, ezért ez szerintem egyrészt kockázatos, másrészt meg indiszkrét, vagy talán ilyen jó?
1: Jó, mindegy.
0: Bocs, hagyj folytassam. Egyébként próbálkoztam azzal, hogy hogyan lehet könyvet írni, vagy jól könyvet írni az AI segítségével, nem jött össze, pedig tettem bele bőven energiát egyébként az elején.
1: De nem arra gondoltam különben, hogy azt beadtad neki egy jó hosszú promptot, hogy írjál egy könyvet, amiben ez és ez van, és így és így, és akkor puty, gomb, megnyom, nyomdából kijön, hanem arra, hogy mondjuk közben használtad-e. Tehát még rengeteg forrás van benne, rengeteg elemző anyagból idézel cikkek, részeket, hogy ezeknek a gyűjtéséhez.
0: Ezekhez természetesen igen. Szerintem nem is lehetett volna megírni talán ennélkül, vagy legalábbis az én fejemmel biztosan nem. Amikor megfogalmazódott az nagyjából tavaly ilyenkor, vagy év végén, hogy kellene írnom egy ilyen típusú könyvet, akkor már elkezdtem gyűjteni a forrásokat, egyébként notebook elemmel, és az azért nagy segítség tud lenni így a forrásoknak a gyűjtése, átnézése kapcsán, meg amikor egy-egy megállapítást mondjuk én bátorkodtam mondjuk megtenni a könyvben, akkor azért így sokkal könnyebb és sokkal validabb volt talán az, hogy azokat alátámasztom megfelelő külföldi külső forrásokkal.
1: Van olyan állítás benne, amit te tettél, és egyébként meg téged is meglep?
0: Hát az egyik az talán az volt, hogy lehet-e könyvet írni AI-jal, és akkor rájöttem, hogy nem. Inkább ilyen ráeszmélések voltak így kimondott mondatok, amiket így a könyvírása közben, meg akár azóta megtettem. Most volt múlt héten egy nagyon jó beszélgetésem, és a könyvben is van egy közösségi médiás párhuzamos fejezet, hogy ott mit tanultunk, vagy mit nem tanultunk mondjuk a Facebooknak a megjelenése mellett, és hogy ez nyilván egy teljesen másik típusú kapcsolat, mint amiben most csúszunk bele az AI-jal, mindenki külön-külön is, meg más-más fokokon, és hogy ott nem sokat tanultunk, és hogy egy partnerrel beszélgettünk, és mondtam neki, hogy hát nem biztos, hogy valamelyikünknek is lesz jövőre ilyenkor Facebookos kampánya például, és ezek a ráeszmélések voltak itt talán érdekesek a könyvben.
1: Szerinted a mesterséges intelligencia, amikor a Facebookot is lecseréli? Legalább hirdetői szempontból?
0: Nem ilyen sarkosan fogalmaznék. Azt szerintem talán most is, hogyha az ember hirdet, vagy ügyfeleknek hirdet, akkor aztán már látja, hogy a jobb minőségű közönség, a jobb vásárlóerővel rendelkező közönség azért jön el a közösségi média felületekről, akár

0: az ott töltött időt, akár az ottani kattintásokat, vásárlásokat tekintve, és ilyen szempontból...
1: És ez korral is együtt változik, nem? Tehát az én korosztályom még inkább ott van, a tied már kevésbé.
0: Hát igen, én is néha vadászom a ismerőségemet Facebookon vagy Instagramon. A nagymamám egyébként
1: ő aktív,
0: de hogy ő jelt is használ, néha talán beszélget is vele, meg különböző streaming előfizetése is vannak, és tudja használni a HDMI kábelt is, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Gratulálok. De hát azért szerintem a te nagymamád sem lehet még olyan nagyon-nagyon idős.
0: Nem, egészen fiatal egyébként, 48-as.
1: Na, hát akkor. No, akkor szerinted például, ha már így összejöttünk a Facebookkal, mit kellett volna tanulnunk a közösségi médiából, amit még megtanulhatunk a mesterséges intelligenciánál?
0: Hát talán az elmúlt évek, meg politikai kommunikáció tekintetében is talán azt láthatjuk, hogy a Facebook és a hasonló közösségi média felületek azért bezárnak minket egy az adott szubkultúrának, csoportnak megfelelő érdeklődési körbe, és nagyon nehéz abból kijönni, illetve egy nagyon torz valóságot is létre tud hozni. És talán az egyik, amilyen a filmes idézeteknél talán följön, vagy így ritmizál rá, az talán az, hogy most az AI-nak köszönhetően szerintem, illetve a mögé felépült számítási kapacitásoknak köszönhetően, ez szerintem létrehozhatja azt, hogy tényleg mindenki egy kis buborékba kerül bezárva tulajdonképpen a saját valóságába.
1: Azért, mert az AI-jal beszélgetünk, és az AI-tól szerezzük az információt?
0: Igen, az még a jobbik példa, hogyha mondjuk információt szerzünk az AI-tól, ott is azért szerintem nagyon nagy különbségek vannak a között is, hogy mondjuk te hogyan keresnél rá ugyanarra a témára, mint én,
1: nyilván,
0: vagy a hallgatók, vagy azok, akik esetleg nem hallgatnak minket. És ilyen szempontból aztán egy jobbik példa, hogyha az információszerzésre használjuk az AI-t, és mondjuk nem a saját igazunknak, véleményünknek a megerősítésére.
1: Igen, tehát ez a ő mindenről helyesel, ez valóban egy elég rossz csapda helyzet, azt gondolom. De egyébként, ha te valamilyen információra kíváncsi vagy, akkor te hogyan szerzed meg?
0: Hát megkérdezem, megkérem, hogy tegyen fel kérdéseket azzal kapcsolatban. Ahhoz a célhoz rendelten, amit én el szeretnék érni. Mondjuk, hogyha szeretnék mondjuk média megjelenéseket a könyvemnek, akkor annak mi lehet a mikéntje, vagy milyen megoldások, stratégiák lehetnek.
1: Ezt a hallgató, én ismerem ezt a módszert, de a hallgatók miatt kérdezem, ez hogyan néz ki?
0: Az egyik példatán az szokott lenni, amit szoktam mesélni, hogy ugye, hogyha kérünk egy lecsúreceptet, akkor ő fog nekünk adni, ugye alapvetően erre van betanítva, és erre használjuk, és 2-3 éve, amikor mindenki találkozott vele, akkor tulajdonképpen erre kezdte elhasználni, de hogy tényleg az elmúlt 1-2 évben nagyon sok változás történt, és ilyen szempontból, hogy én mondjuk egy mediterrán, vagy egy ázsiai barátnak szeretnék mondjuk egy lecsós ételt készíteni, akkor az már ugye egy teljesen másik,
1: igen,
0: recept is lehet ilyen szempontból.
1: Tehát akkor nem azt mondod neki, hogy adjál egy ázsiai receptet, hanem azt, hogy kérdezze meg, hogy milyen lenne, amit te szeretsz?
0: Igen, mondjuk milyen lecsó receptek vannak, vagy milyen nagy lecsó kategóriák vannak, és mondjuk milyen kontinenseken milyen lecsó recepteket ismernek, melyiket ajánlanád mondjuk vegetáriánusnak, nem vegetáriánusnak, aki mondjuk jobban szereti a természetesebb ízeket, vagy a fűszeresebb ízeket, mondjuk valószínűleg ilyen kérdéseket várnék tőle, vagy hogy ilyen irányba indulnék el.
1: Tehát jobb válaszokat fog a végén adni, hogyha először ő térképezi fel, hogy te mire vagy kíváncsi?
0: Én fogok jobb választ kapni,
1: igen,
0: akkor,
1: igen.
0: Hogyha ő fölteszi azokat a kérdéseket, amiket esetleg bennem sem merülnek föl, vagy pedig nem osztom meg vele azokat az információkat, amik hozzásegíthetnek a végleges jó válaszhoz.
1: Te tanítasz is AI használatot, meg kutatást is készítettél az AI használatról. Mennyire általános szerinted ma, hogy ilyen viszonylag tudatosan használjuk az AI-t?
0: a kutatás letölthető, meg van róla pár cikk, úgyhogy ha az emberek elkeresnek az AI használati kutatásra, akkor biztosan találkozni fognak vele.
1: Török Balázs AI kutatás, így keresek.
0: Igen, de talán annélkül is, de hogy egyébként ezt csak azért mondtam el olyan szempontból, hogy nagyon sok kérdést feltettem, talán túl sokat is idén, és ezért kevesebben is töltötték ki, idén csak 200-an töltötték ki, de hogy nagyon különböző területei vannak az AI használatnak, és ilyen szempontból megpróbáltam rákérdezni arra, hogy mondjuk milyen a kapcsolatunk az AI-jal létrehozott reklámokkal, milyen különbségek vannak a férfinői használatban, vagy ahogy említetted is, abban, hogy ugye ki mennyire éretten használja. Itt mindig el szoktam mondani, és talán itt jön a földrajzos, és jönnek vissza a földrajzos évek, hogy nagyon nehéz azt jól megkérdezni, hogy te mennyi időt spórolsz meg az AI-jal, vagy mennyire tartod magadat jónak abban, ahogy használod az AI-t, mert ugye nagyon sok félék vagyunk, nagyon sok munkakörnyezetben, nagyon sok személyes helyzetben, élethelyzetben használjuk az AI-t, és lehet, hogy az egyikben jól, a másikban meg mondjuk rosszul. És ilyen szempontból 25-ben is megkérdeztem, hogy ki mennyi időt gondol, hogy spórol meg önbevallás alapon az AI-jal. Ott még egy 10 plusz óráig terjedő skála volt, és idén...
1: Hetente, gondolom.
0: Hetente, igen. És idén pedig már betettem egy 10-20, meg egy 20-40 órás, meg egy 40 plusz órás skálát is, vagy válaszadási lehetőséget, és ilyen szempontból volt pár százalék, aki mondjuk 40 plusz órát spórol meg.
1: Ez azért is érdekes, mert múlt héten, ahol most te ülsz, ott három fiatal AI szakértő, szintén AI szakértő, de ők AI bizniszben utazó szakértők voltak, ők azt mondták, hogy olyan 13-14 órákat dolgoznak naponta, és ha időt nem spóroltak, inkább a teljesítményük lett több, mint a megspórolt
0: igen,
1: idejük.
0: Igen, meghallgattam azt a részt is.
1: Köszönöm.
0: És nem csak azt, de hogy ilyen szempontból, szerintem tényleg az egy fontos különbség, hogy mondjuk ki mennyi időt dolgozik, és mennyi eredményre jut tulajdonképpen az AI-nak köszönhetően, és tényleg a 40 plusz óra, vagy hogyha a múlt heti vendégeknek feltetted volna ugyanezt a kérdést, akkor valószínűleg már ők sem tudták volna megbecsülni pontosan, hogy mennyi időt, mert hogy annyira más léptékben tud dolgozni az AI.
1: Igen, és nem tudjuk kimutatni, hogy keves, hogy mi lett volna, hogyha nem az AI-jal keresek, hanem el kell mennem a könyvtárba lapozgatni, nyilván az egy más történet lett volna. Én kiírtam pár eredményt a kutatásodból, jobbára olyanokat, amik kicsit megleptek. Például az egyik az, hogy elég sokat költünk rá.
0: Igen, és ott egyébként ez nagyon jól együtt mozgott egyébként az előző témával, hogy ugye aki több időt spórol meg, ők jellemzően többet is költenek rá, ott is vannak ugye férfinői különbségek, illetve most, ahogy jöttünk be a stúdióba, beszélgettem az egyik kollégáddal, és akkor ott is megkérdeztem, hogy ő mondjuk használ-e, van előfizetése, és ezt talán szerintem azért lehet fontos különbség, vagy egy, ezt a kérdést mindig igyekszem feltenni, így pont ilyen kávézós, megérkezős helyzetekben, mert egyrészt butítják talán az ingyenes modelleket, vagy az ingyenes előfizetési csomagokat, hogy precíz legyek.
1: Más... Hát egyre kevesebb mindent enged meg.
0: Igen, és hogy tényleg érdemleges különbség van a fizetős és a nem fizetős csomagok között, illetve én is évelején váltottam egyébként ChatGPT-nél is a céges csomagra, tehát nem is a sima előfizetésem van, illetve van egy sima előfizetésem oktatáshoz, hogy tudjam, hogy ott pont éppen mi van. Ugye ezek is nagyon gyorsan változnak, de ott is voltak olyan funkciók, amik a sima ChatGPT-s előfizetésben nem voltak ott, viszont a Claude-ban már megjelentek, és ilyen szempontból kíváncsi voltam, hogy azoknak milyen a hozzáférhetősége a céges ChatGPT csomagban.
1: Te is azt mondod, más volt már, aki azt mondta, hogy egy éves előfizetéseket nem érdemes venni, mert olyan gyorsan változik, hogy hiába olcsóbb kicsit, mint a havi, lehet, hogy két hónap múlva már váltanánk.
0: Szerintem egyébként a nagy modelleknél talán nincs is éves csomag, de hogy egyébként...
1: Hát a 12 hónap hűséggel, csak akkor csak 9-et fizetek.
0: De van egyébként sok olyan szolgáltató, ahol egyébként van ilyen is. Nagyon sok hír, és nagyon sokan sokat foglalkoznak a melyik modell a jobb, melyik szolgáltatónál, melyik modell a jobb, és ezek szerintem pont olyan kérdések, amik miatt kicsit írtam is a könyvet, hogy ez szerintem a napi használatban, vagy a kollégáknak az AI használatában talán nagy jelentősége talán még nincs. És kicsit ezért írtam a könyvet, hogy próbáljuk meg elmozdítani magunkat abból, amit, ahogy mondjuk használjuk a ChatGPT-t vagy a Claude-ot Google helyett keresésre, abban az irányban, hogy hol vannak olyan területei az életünknek, ahol mondjuk hozzá tud adni, ahol mondjuk nem kell kompromisszumot kötnünk, egészségügyi adatok megosztása, hasonlók, de mondjuk akár olyan területen is, ahol mondjuk kompromisszumot kötünk, de úgy gondoljuk, hogy ez számunkra előnyös mi.
1: Jó, de akkor te mi alapján választasz csomagot? Vagy szolgáltatást inkább?
0: Leginkább az integrációk és konnektorok alapján, és ilyen szempontból is talán ez a két nagy modell a legjobb. Ilyen szempontból én nem nagyon láttam hátrányát a ChatGPT-nek sose, én mindig azt használtam, és pont az előző gondolat a céges GPT előfizetésre való váltásnak az oka az volt, hogy ott volt egy pár hónap, amíg a Claude-nál volt előny talán, megjelentek a skillek, és nagyon nagy hype alakult ki körülötte, de igazából azok, annak a funkcionalitása is a custom GPT-kben megvoltak, most csak GPT kérdezett a custom GPT-ket, és hogy csak a hallgatók is, nézők is értsék, ezek, amikor megkérdezünk egy lecsó receptet, akkor mindig elmondjuk, hogy milyen preferenciáink vannak, és hogy ezeket ne kell mindig elmondani, illetve hogyha komplexebb feladatunk van, azt a sok addicionális információt elmondani, tulajdonképpen erre jók a custom GPT-k, illetve a pluginek, illetve a skillek is tulajdonképpen.
1: Igen, meg létrehozhatunk projekteket is, hogyha
0: akaratunk.
1: Ebben egyébként én sem vagyok mindig 100%-ig biztos, hogy melyik a jobb.
0: Ezek szerintem technikailag érdekes és fontos kérdések, de hogy egyébként talán a modelleknek a felülete is abban az irányba mozdul el, hogy ezt már ők sem akarják rábízni az átlag felhasználóra. Nyilván náluk is az a cél, hogy minél több előfizetőjük legyen ilyen szempontból, és azok az előfizetők meg legyenek elégedve, és ne kelljen annyit gondolkodniuk talán.
1: Ha még visszatérünk a kutatásodhoz, említetted te is a női-férfi különbségeket, például a nők sokkal kevesebbet költenek, illetve, hát ha jól néztem, egy másikban pedig alacsonyabb beosztásban is vannak.
0: Igen, a tavalyi igazidei kutatásnál is készítettem ilyen bontásokat, illetve mind a két kutatásnál nagyjából egyenlő volt az arány. Itt azért mindig el szoktam mondani, meg a kutatás legvégén is direkt ott vannak a demográfiai és az ilyen fontosabb statisztikai adatok. Van különbség. Egyébként szerintem tök jó, hogy ez a különbség egyébként idénre csökkent.
1: Az jó.
0: És, de hogy megvannak, ennek hogy nyilván sok oka lehet, valószínűleg ugye több férfi dolgozik vezetőbb beosztásban, vagy csoportvezetői beosztásban.
1: Ez mondjuk baj, de nem az AI tehet róla.
0: Igen, ez egy ilyen származékos helyzet tulajdonképpen, de hogy ott viszont nem nagyon fontos, és tavaly a VMN is írt róla, hogy ugye ezek a különbségek egyébként ma ott lehetnek fontosak így a hallgatóknak, nézőknek, hogyha az adott női hallgató mondjuk nem fér hozzá AI eszközhöz, vagy előfizetéssel nem tudja ezeket használni, akkor versenyhátrányba fog kerülni, és ilyen szempontból, amikor munkáját vált, vagy szeretne váltani, vagy vissza akar jönni esetleg szülésből, akkor nagyobb hátrányt fog szenvedni tulajdonképpen mondjuk egy férfi kollégával szemben.
1: Csak a következőt néztem, amelyekem tényleg megütött. A szabadúszó egyéni vállalkozók közel fele haladónak vagy szakértőnek vallja magát. Szerinted ez mennyire állja meg a...
0: Igen, a beszélgetés elején nem akartam bele kotyaneskedni rögtön egy ilyen mondattal, hogy nyilván egy ilyen helyzetben a helyzet megkívánja, hogy azt mondjam, hogy ilyen szakértő vagyok. De ez igazából csak egy pozícionálás, nem is szakmai szempontból, hanem hogy az emberek el tudják helyezni azt, amit csinálok, akár munkaként, akár hobbiból, akár bármi hasonló. Itt azért szerintem ez egy sokkal fontosabb gondolat, hogy én mondjuk kicsi voltam, és pont a beszélgetés előtt említettem, hogy még magnó kazettáról hallgattam a Star Wars-t is, hogy én belenőttem tulajdonképpen az internetbe, igen. És hogy gondolom a 2000-es évek elején is mondták szakemberek, hogy internet szakértők talán.
1: Csak hogyne, sokan.
0: Én nem voltam ott, és nem hallottam. Én ilyen szempontból ugye csak azt hallom, hogy AI szakértők az emberek. Itt tulajdonképpen a fogalomnak szerintem van jelentősége, de hogy a jelentőség és a tartalma talán más, és azt jelenti inkább talán, hogy maga biztosan és komfortosan dolgozik ezekkel a megoldásokkal. Legyen az mondjuk egy ChatGPT is, de hogy akár egy Descript, vagy Eleven Labs, vagy más olyan eszköz, ami alapvetően az AI típusú működésre készült el.
1: Jó, következő ilyen kérdésem. Az összes válaszadó közül 17,1% már találkozott olyannal, akit az AI miatt bocsátottak el a munkahelyéről. Én például nem, de...
0: Nekem van ilyen volt kolléganőm, és itt azért szintén nagyon fontos azt elmondani, hogy ugye akiket megkérdeztünk, annak ez a 17%-a válaszolt úgy, hogy tud olyanról, aki emiatt vesztett el a munkáját. Itt ugye a kérdésnél is AI és robotizáció volt megjelölve. Itt azért szerintem ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy az embereknek a 17%-át a AI miatt rúgták ki, viszont szerintem fontos, hogy ezt így internalizáljuk és megemlítsük olyan szempontból, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen feladatokat végzünk egy nap, és mondjuk azokat a feladatokat, ha mondjuk AI-jal kéne elvégeznünk, akkor el tudnánk-e végezni, vagy az AI el tudná elvégezni, és hogyha nagyon sok ilyen feladatunk van, akkor azért szerintem bőven veszélyeztetett szakmában dolgozunk, és hogy ezzel jobban tisztában legyünk, igazából ezért emeltem be ezt a kérdést.
1: És hát ez egy nagyon fontos kérdés.
0: Nagyon fontos kérdés.
1: Meg ugye ettől fél, ez az egyik fő félelmi forrás, hogy az AI elveszi a munkahelyünket.
0: Szerintem...
1: Vagy a kolléga, aki jobban ért hozzá, mindegy, de a végén az AI miatt leszünk munkanélküliek.
0: Ez így van. És lehet, hogy így szünetet is tartanék. És köszönöm, hogy nekem kellett elmondanom azt, hogy ugye az ügyesebb kolléga, aki jól tud bánni az AI-jal, veszél a munkahelyünket.
1: Sőt, hát mások szerint már létre sem jön az a munkahely.
0: És ezért is kérdeztem meg a kérdést így tulajdonképpen, mert nagyon nehéz egy-két kérdést jól föltenni, úgyhogy mérvadó választ is kapjunk. Szerintem ezeket érdemes végig gondolni tényleg mindenkinek saját magának azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát végez, és persze nagyon nehéz, és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy emberek elveszítsék a munkájukat az AI-nak köszönhetően, de ez egy csomó másik problémát is magával von, amiről Pogácsa Zoli vagy mások biztosan sokkal többet és okosabbat tudnak mondani.
1: Igen, mint jövedelem problémák, megélhetés,
0: vásárlóerő.
1: És egy csomó ilyen. Viszont, te mit javasolsz annak, aki magára ismert, hogy igen, én vagyok az, akinek veszélyben van a munkája?
0: Talán azt, hogy beszélgessen a kollégáival, vagy olyan kollégáival, akik mondjuk ügyesek ebben, hogyha esetleg ő nem gondolja azt, hogy ő jó lenne benne, beszéljen a munkaadójával, főnökével, csoportvezetőjével, barátaival erről, és egy kicsit ezért is írtam a könyvet, hogy ezeket a beszélgetéseket el tudjuk kezdeni, és meg akartam benne mutatni, hogy milyen olyan területek vannak, amiket érint az AI. Mert mondjuk egy ilyen beszélgetést is el lehet kezdeni, de hogy ugyanúgy szerintem van kihatása mondjuk az AI-nak arra, hogy mondjuk milyen a kapcsolatunk, milyen a párkapcsolatunk, milyen a barátainkkal való kapcsolat, mert mondjuk Redditen vagy más felületeken azért bőven lehet hallani olyan történeteket, Facebook csoportokban is, meg a kutatásnak a válaszadói között is voltak ilyenek, akik mondjuk egy párkapcsolati problémát beszélgetnek meg a párjukkal is, mert bőven vannak azok is, akik egyedül beszélik meg, és ott nagyon helyesel mondjuk az AI, hogy igen, igen, neked van igazad, a másikkal. De hát ugye erre vannak a barátnők, meg a barátok is, úgyhogy egyébként ehhez nem is kéne AI-t kérdezni. Viszont vannak, akik mondjuk együtt beszélik meg az AI-jal.
1: Tehát leülnek hárman, ugye a férfeleség meg az AI?
0: Igen, igen, igen. És hogy ugye egy olyan pártatlanabb felett vannak be, aki mediál ebbe a folyamatba.
1: És ez jó?
0: Szerintem, hogyha ez mind a két fél, vagy a párkapcsolatban lévő mind a két fél számára rendben van, akkor szerintem nem egy rossz megoldás. Itt nagyon nehéz úgy válaszolni, és úgy feltenni talán a kérdést, hogy ez szerintem nem az én tisztem, nem a világos, te tiszted. Szerintem minden ilyen beszélgetés, legyen ez egy ilyen párkapcsolati terápiás beszélgetés, legyen egy sima terápiás beszélgetés, mert erről is van benne adat, meg a kutatásban is bőven adat. Jó, hogyha az jó keretek között van. És talán így a könyvben van annyi ilyen történet, meg anekdota, hogy ebbe bele tudjon húzni talán.
1: Jó, a másik még utolsó ilyen adat, egyrészt az, hogy a környezeti terhelés és az energia miatt 38% fél, vagy kicsit negatív az AI-jal szemben, a másik meg a 37%, aki azért, mert attól fél, hogy lemarad. Az egyikkel nehéz mit kezdeni, a másikkal meg nem tudom, hogy tudunk-e.
0: Szerintem egyikkel se tudunk olyan szempontból, hogy talán az energetikai vagy vízgazdálkodási kérdésre ott vannak jó amerikai adatok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy adatközpont hogyan emeli meg a környéknek a villamos áramszámláit a mezei vagy végfelhasználók számára is. Ugyanilyen lehet ugye a vízkérdés, ez talán most talán
1: szorosuláskifejtő. Az idei nyár ebben egy kicsit segített, hogy ezt átérezzük.
0: Igen. Félelmetes egyébként az. Ilyen szempontból. A lemaradás szerintem azért egy nehéz kérdés, talán, mint ahogy a többi is, vagy a párkapcsolatinál is említettem, hogy nagyon nehéz azt egyrészt jól megkérdezni, hogy ki mennyire van lemaradva, vagy mennyire érzi magát lemaradva, vagy hogy ezt hogyan lehet egy így is hosszú, 10 perces kutatásban jól megkérdezni, de hogy a lemaradás is egy csomó dologtól függ attól, hogy ugye milyen munkakörnyezetben dolgozunk. Azért ugye a magyar vállalatok jellemzően nem túl erősek digitalizációban. Nekem is most van egy olyan projektem, ahol az ügyfélnek a digitális rendszerét ültetjük át egy új rendszerre, mert abban könnyebb dolgozni az AI-jal, mint a mostaniban, ami lehet, hogy 90-es vagy 2000-es években fejlesztett rendszerek. Úgyhogy a lemaradás miatt írtam a könyvet, hogy hát, ha az emberek elkezdenek kicsit máshogy gondolkodni az AI-jal való kapcsolatukról.
1: De az egyébként lemaradás, hogy az elmúlt héten olvastam 12 új AI megoldásról, és még egyiket sem volt időm kipróbálni?
0: Milyen megoldásokról
1: olvastam? Különben nem tudom, ilyen videóvága, olyan ilyen fotó, olyan amolyan, és ez van, én már nem annyira stresszelek ezen, de szerintem van, akinek ez is egy stressz faktor.
0: Szerintem stresszelj rajta.
1: Stresszeljek? De mindent ki kell próbálni, amikor...
0: Azt nem, ahhoz szerintem túl nagy a zaj sajnos, és azért tudok, hogy elhívtál, meg hogy eljöttem, hogy nagyon nagy a zaj. És bocsánat, egy kis kitekintés. Jövett. Meg szokták kérdezni, hogy nem félek-e, hogy elavul majd a könyv. És meg hogy AI-jal írtam-e, és hogy hát, hogyha 2-3 év múlva elavul a könyv, akkor senkinek se lesz problémája, hogy elavult a könyv, és ilyen szempontból szerintem nem feltétlenül nagy a zaj, és nem feltétlenül arról kéne mindig beszélni, hogy milyen modellek vannak, hogy melyik előfizetést válasszuk, hanem érdemesebb lenne gondolkodni arról, hogy tényleg hol tesz hozzá a mi életünkhöz az AI, hogy hol vannak olyan megoldások, ahol szeretnénk, hogy hozzátegyen, vagy amiből mondjuk is szeretnénk zárni. Úgyhogy talán így a lemaradást azt így lehet pótolni.
1: És mit gondolsz arról, ami most így az elmúlt hetek forró témája, lassítás, szabályozás, visszafogni a tempót? Amit a nagy szolgált, nagy AI fejlesztő.
0: Igen. Volt egy nagyon jó blog, a Conteo blog Republikon, ahol nagyon izgalmas Conteók voltak, nagyon jól megírva. Szerintem most is nagyon sok Conteo vagy Conteo gyanús téma van ezzel kapcsolatban. Itt talán, hogyha hallgatók elképzelik azt a helyzetet, hogy mondjuk iskolások, és beírtak egy rossz jegyet, vagy egy intőt, akkor ugye azt, hogyha nem egészséges a kapcsolatunk a szülőkkel, akkor megpróbáljuk eltitkolni.
1: Igen.
0: És viszont, hogyha kiderül, akkor megpróbáljuk megmagyarázni. És hogy ilyen szempontból, hogy ugye hónapokkal később részeredmények, meg részfeldolgozás mellett a saját laborokból kezdenek el kommunikálni az ilyen incidensekről, az szerintem aggasztó. És hogyha ebbe a kontextusba tesszük azt, hogy a Sam Altman és a többiek elkezdtek arról kommunikálni, hogy hát igen, fontos lenne a szabályozás, hónapokkal később a botrány kitudódása után.
1: Igen.
0: Azért azt szerintem többet mond az egész témáról.
1: Meg mint hogy még minket is meglepett, hogy mire képesek a saját rendszereink.
0: És ugye ezek azok a rendszerek, amiket mi látunk, tudunk, mert hogy tényleg így nem belefolyva a konteós témákba, de hogy mondjuk a Palantírnek érdemes lehet utána olvasni, utána nézni. És tényleg ezek azok a modellek, amiket lehet, hogy holnap megkapunk, igen, úgymond mi is tulajdonképpen.
1: Most éppen a Microsoft elnöke, egy Brad Smith nevű úr, aki nem azonos Smith ügynökkel, azt hiszem.
0: Reméljük.
1: Ő mondta, hogy körülbelül olyan a szabályozás, több szabályozás vonatkozik egy mosógépre, mint az AI-ra.
0: Igen,
1: ez Európában nem igaz feltétlenül, bár lehet, hogy itt is igaz.
0: Hát itt is próbáltam olyan gondolatokat belevinni a könyvbe, hogy itt is szerintem az lehet egy jó válasz, hogy a mosógéppel nagyon régóta élünk együtt, és nagyon régóta használjuk, és nagyon megszoktuk, hogy tudjuk használni, és hogy megnyomunk egy gombot, és akkor azt történik, amit szeretnénk, vagy megnyomjuk a telefonunkon, hogy egy gombot, és azt történik, amit szeretnénk. Egyrészt ugye az AI alapvetően nem így működik, de erről már talán úgy sokat beszélünk.
1: Erről már értesültünk, igen.
0: Másrészt nem, nincs annyi időnk az AI-jal, nincs annyi együtt töltött időnk, hogy ezek a szabályozások legyenek. Ebben most csúszunk bele tulajdonképpen, de tényleg visszakanyarodva mondjuk a közösségi médiára, ott van egy élő, megélt, elmúlt 10-15 éves időablakunk, aminek az eredménye az, hogy most már tényleg európai országok többségében is, vagy egyre több ország esetében is mondjuk szabályozzák a gyerekeknek a közösségi média használatát. Ugye vannak olyan lépések, hogy bizonyos csoportoknak, gyerekeknek mondjuk ne ilyen módosított algoritmusok, igen, fussanak a Facebookon, meg az Instagramon, meg a TikTokon, meg a többieken, hanem egy csupaszított, kevésbé behúzós megoldás legyen. Többször meg szokták említeni, talán itt is lehet, hogy fontos lehet, hogy ugye Kínában a TikTok teljesen máshogy működik, mert hogy más az algoritmus, igen, és ilyen szempontból az együttélés ideje nyilván rövidebb.
1: Mondjuk múltkor valahol olvastam, hogy különböző chat platformok korlátozása után a gyerekek egyszer csak kitalálták, hogy a Spotify-on folytatják a beszélgetést, ahol szintén lehet kommentelni, még életemben nem jutott eszembe, hogy kommenteljek valamit a Spotify-on, de hogyha egy jó listán tesszük, akkor remekül el tudunk beszélgetni.
0: Hát igen, erre mások is rájöttek az utóbbi hónapokban, hogy nem biztos, hogy csak ott lehet kommunikálni, ahol az ember várna.
1: Tehát, hogy azért eleményesek vagyunk, hogyha arról van szó. Na jó, akkor eljutottunk nagyjából az iskoláig. Ahol szintén egy nagyon nagy kérdés. A mobiltelefon és az iskola ugye az is egy ilyen hullám mentén terjedt. Először még az volt a jó dolog, hogy vigyük be az iskolákba, mert kell. Utána az, hogy hát azért annyira talán inkább mégse, vagy ha igen, akkor legalábbis szabályozott körülmények között használjanak a gyerekek digitális eszközöket, és ne TikTokozzanak a töri órán. Ez mondjuk azért logikus. most a mesterséges intelligenciával kezdünk ebbe az irányba haladni. Te, mint olyan, aki oktatja is az AI-t, te hogyan látod, mikor érdemes elkezdeni egy gyereknek? Hol érdemes elkezdeni?
0: Hát ilyen szempontból nehezen tudok válaszolni, mert felnőtteket meg vállalatokban náloktatok ilyen szempontból, és még gyerekem, vagy iskoláskorú gyerekem sincs róla ezzel kapcsolatban, de hogy itt is talán tényleg az előző intős kommunikációs példához nyúlnék vissza, hogy szerintem, hogyha mi magunknak jó kérdéseket teszünk föl szülőként, felnőttként, vagy megpróbálunk azzal időt tölteni, hogy az AI tegyen fel nekünk jó kérdéseket, amiket tényleg érdekesnek, relevánsnak érzünk azzal kapcsolatban, amit mondjuk meghatározunk célt, hogy mondjuk a gyerekünkkel hogyan viszonyuljunk az AI-hoz, akkor azt mondom, egy jó út lehet, és ilyen szempontból a gyerekek esetében is azt mondanám, hogy én még nem voltam ebben a helyzetben, biztos nagyon könnyű oda tenni a mobiltelefont. Az ég tudja, hogy mire fogják használni egy-két év múlva a gyerekek az AI-t, lehet, hogy nem csak Spotify-on fognak beszélgetni egymással. Próbáljuk meg megismerni, meg próbáljuk olyan kapcsolatot kialakítani a gyerekkel is, meg az AI-jal is, ahol mind az összes releváns fél megfelelő döntést tud hozni.
1: Igen, egy korábbi vendégünk, de ez, ha a gyerek az AI-jal beszéli meg a problémáit, az nem az AI hibája.
0: Hát igen, igen.
1: Vagy nem csak az AI hibája.
0: Nem csak az AI hibája, meg itt mindenképpen a szülő fontos, hogy ott legyen, és az ő felelőssége tulajdonképpen. Én csak azért jöttem egy picit zavarba, mert hogy itt is az nem fogja megoldani a problémát, hogy mondjuk a nagy cégeket szabályozzuk, vagy valahogy szabályozzuk, vagy valamilyen országban valahogyan szabályozzuk, hanem itt tényleg a végfelhasználó, akik tényleg minden nap használják, ott kell okosnak lenni.
1: Hát meg őket kéne oktatni.
0: Őket kéne oktatni, meg tényleg jó kérdésekre bátorítani őket.
1: Volt már több olyan vendég ebben a műsorban, akik AI-t oktatnak, és utána én kaptam meg azokat a kérdéseket, hogy egyébként mi alapján válasszon egy hallgató AI oktatást?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Tehát szimpatikus az oktató, jóképű, jók az árai, vagy nem, vagy mi alapján? Mi ebben valamilyen referencia lehetőség?
0: Szerintem nincs. Ilyen szempontból ez az őszinte válaszom. Nyilván a magyar KKV-k esetében mondjuk, akik a alsó két legolcsóbb ajánlattevő közül választanak jellemzően, ott ez szerintem nem releváns kérdés, hogy nem lehet rá jó választ adni. Talán az lehet egy jó példa, volt egy volt kollégámmal most nemrég egy beszélgetésem, aki most lett szabadúszó, két gyermekes anyuka, és akkor kérdezett azzal kapcsolatban, hogy én hogy csináltam, meg hogy amikor elbizonytalanodik, akkor hogy döntsön. És ilyen szempontból mondtam neki, hogy én igyekszem kb. Remélem most a ügyfeleim nem hallgatnak. Én igyekszem úgy árazni magamat, hogy az időmnek az egyharmadát értékesítem 100%-on ilyen szempontból, mert hogy pontosan a másik kétharmad vagy fele az az idő, amit a könyvírásába, az utána járásnak, a kipróbálásnak fektetek tulajdonképpen, ami nyilván hasznosul náluk is, de hogy ilyen esetben nagyon ritkán vagyok a két legolcsóbb opció.
1: Ez bal szerencse, hogyha mindenki a két legolcsóbb közül válasz, de...
0: Vannak jó ügyfelek.
1: És te hogyan tartasz egy tréninget? Hogyan képzeljük el? Milyen az?
0: Mindig meg szoktam kérdezni, van kérdőív ilyen szempontból, hogy egyrészt jó, hogy az ember meg tudja kérdezni a döntéshozót is, hogy ő mit gondol, hogy neki mi a problémája, meg a munkavállalókat is, hogy nekik mi a problémájuk, vagy milyen félelmeik vannak, mert hogy ezekkel is érdemes lehet foglalkozni. Van egy kérdőív, és az alapján megyünk tovább. Itt ugye nyilván nagyon fontos lehet az, hogy az adott cégnél hol tart a digitalizáció, milyen eszközöket használnak. talán az egy jó példa, hogy most mondjuk ugye mindenki telefonos, AI-os chatbotot, meg ügyfélszolgálati asszisztenst telepít meg üzemelbe, holott valamelyik nap is próbáltam egy ilyennel beszélgetni, és nem sikerült, csak idegesebb lettem tőle. Igen,
1: általában elég horror.
0: És hogy ezek pont azok a egyszerű kérdések, egyszerű válaszok, amit mondjuk lehet, hogy egy tulajdonos megkérdez, hogy hol tudok jól beépíteni ilyet a cégembe, hangalapú asszisztens, és akkor beültetik, vagy beépítik a folyamatokba, jól vagy rosszul, az is egy másik kérdés, és akkor működik valahogy, és valami történik. Azok sokkal nehezebb kérdések, és sokkal inkább tényleg az adott cégtől, az adott helyzettől, kollégáktól függnek, hogy ők hol érzik az elakadásukat, hol tartanak a digitalizációban, mi az, ami mondjuk az ő termékeik vagy szolgáltatásuknak megfelelő AI használatot biztosít az ő ügyfeleik számára, mert nyilván mondjuk, hogyha én prémium termékeket értékesítek, akkor egy hangalapú asszisztenssel nem biztos, hogy jól választok.
1: Lenullázod a cégedet magad. Jó, az elején még van egy kis műsoridőnk, de azért most már jutottunk odáig, hogy megkérdezzem, hogy emberek maradunk az AI korszakban?
0: Akkor elmondom mindenkinek, hogy olvassák el a könyvet, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményükre, meg hogyha majd megosztod te is arra is ilyen szempontból. Hogyha mesélhetek, hogy alakult a borító, mert szerintem ez talán válasz a kérdésre, hogy először Kubricknak a monolitját tettem be a borítóra, amit egyébként a grafikus Szép István készített, és ebből lett egy Platón barlang metafora, amit meg lehet kérdezni az AI-tól, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az AI-hoz, és hogy emellett meg Matisse-nek a tánc című képe jött be, és azért vannak itt ilyen kis emberfigurák, mert az volt a célom, hogy erre a kérdésre valahogy választ találjon az olvasó, mert szerintem két nagy út van. Az egyik, hogy valami rossz történik, és visszamegyünk a kőkorszakba, és megint nagyon jó törzsi személyes kapcsolatunk lesz azokkal, akikkel együtt élünk.
1: És nulla áram,
0: meg nulla GDP.
1: Igen.
0: Ilyen szempontból a másik pedig nyilván az, hogy megtanulunk együtt élni az AI-jal, legyen az ember, vagy hogy ruházzuk fel bármilyen tulajdonságokkal is, de hogy itt pedig arra fogunk rájönni talán, hogy mit tesz minket emberré, mi különböztet még meg minket az AI-tól, és mondjuk mi nem.
1: Ez jó lenne végszónak is, de azért még azt megkérdezem tőled, hogy szerinted 10 év múlva, hogyha nem kőkorszakba megyünk vissza, akkor hogyan fogunk élni?
0: Hát szerintem nagy változások nem lesznek, és mert ugyan a szempontból, hogyha 10 év múlva élünk, és mindenki nagyon boldog, akkor ez szerintem egy nagyon jó jövőkép, és hogy vázoljak egy másikat, itt ugye amikor az emberek megkérdezik, hogy az AI ki fogja pusztítani az emberiséget, jellegű kérdések is ugye el szoktak hangozni, akkor érdemes visszakérdezni az adott válaszadónak, hogy jó, de hogy hány százalékát nem, vagy hány százalékát igen. Úgyhogy én azért optimista vagyok alapvetően. Szerintem nagyon nagy, és tényleg így a emberiség történetének a legnagyobb változásait várom én. És szerintem, aki nem ezt mondja, az hát nem az, hogy hazudik, de hogy nem őszinte szerintem.
1: Tehát azért ugyanúgy fogunk élni kb. Mint most, de nagyon nagy változások lesznek. Tehát fogunk még dolgozni például.
0: Szerintem a munkához való viszonyunk nyilvánvalóan meg kell, hogy változzon. Pláne egy ilyen 10 éves időtávlatban.
1: Jó, hát akkor nem tudom, 10 év múlva, hogyha még lesz műsor, lesz élet, lesz nem kőkorszak, akkor talán itt találkozunk, vagy máshol. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Meglátjuk 10 év múlva, hogy mi lesz. Most pedig javaslom mindenkinek, hogy itt érdekel, hogy olvass el ezt a könyvet, mert sokat lehet belőle tanulni. Én is be fogom fejezni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet kedves nézőknek, hallgatóknak, és nagyon szépen köszönöm Török Balázsnak, hogy itt volt.
0: Én köszönöm, hogy eljöttél.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetett rend drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9, vendégünk Resperger Viktória, munkapszichológus. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Rengeteg témánk van azzal kapcsolatban, hogy a mai világban, a felgyorsult világban, hogy hogyan viseljük a munkahelyi stresszt, hogyan viseljük a... Nagyon sokakat érint például a kiégés, nagyon sokakat érint az, hogy rossz idő van, hogy mit szól hozzánk a politika, milyen hatással van ránk a környezet, a gazdasági helyzet, a világpolitika, tehát annyi minden befolyásol minket, és amikor beszélgetünk arról, hogy miről fogunk beszélgetni itt az adásban, akkor az első az jutott eszembe, hogy általában hogyan látod, az embereknek szüksége van segítségre? A munkájuk miatt például, vagy az otthoni helyzetük miatt? Miről a véleményed?
3: Én azt látom, hogy határozottan igen, és azt látjuk egyébként a pszichológusi magárendeléseken, hogy borzasztóan nehéz időpontot találni. Ez nekem egyébként azért jó, mert azt látom, hogy a magyar lakosság egyre nyitottabb azzal kapcsolatban, hogyha probléma van, akkor pszichológushoz forduljunk, akármilyen okból kifolyólag, illetve a WHO is nagyon-nagyon régóta, évek óta pedzegeti és cikkeket jelentetnek meg arról, hogy a mentális állapotból kifolyólag egy csomó betegség van, amit egyébként jó lenne, hogyha minél hamarabb kezelnénk.
2: A mentális betegségek akár a...
3: Egy csomó betegség van, amit egyébként jó lenne, hogyha...

0: szakorvos mondja, hogy jelentkeznek nála a betegek, és nem tudják igazából a valódi okot. És aztán szépen, amikor mondjuk pszichológushoz mennek, akkor kiderül, hogy munkahelyi stressz tartósan fennáll, nem foglalkoznak vele, be van feszülve a nyak, hát a kar. Nálam is nagyon sok olyan kliens jön, aki azt mondja, hogy nem bírja fölemelni a kezét, mert annyira be van feszülve. Vagy van egy másik ilyen nagyon érdekes testi tünet, ez a torok gombóc érzés. Nem tudom, hogy ezzel találkoztál-e valaha. Olyan, mintha lenne valami a torkodban, de nem tudod lenyelni. És akkor jönnek ugye az ilyen torok tisztító kapszulák, az nem működik, akkor utána valami töményebb, az sem működik. És kiderül, hogy pusztán annyira feszesek a nyaki izmok az állandó szorongástól, hogy nagyon nehéz nyelni. És amikor elmúlik a stressz vagy a szorongás, akkor egyszer csak elmúlik ez a gombóc érzés. Tehát igen, nagyon sok testi tünete lehet egyébként akár a munkai stressznek, de a stressznek általában.
1: Említetted a kiégést. Mit jelent tulajdonképpen a kiégés szó?
0: A kiégésnél, hogyha most egy klasszikus fogalmat szeretnél hallani, szerintem a WHO-nak a legjobb a fogalma, ugye ez a tartósan fennálló, nem megfelelően kezelt munkahelyi stresszből fakadó jelenség. Tehát ők egy jelenségként írják le, mert hogy nem úgy történik a kiégés, hogy hétfőn még rendben vagyok, kedden ki vagyok égve, hanem hogy tartósan fennáll, nem figyelünk oda rá, nem kezeljük.
1: Az embernek saját magának kéne, a főnökeinek kell észrevennie, vagy a környezetének kell észrevennie, vagy a családban otthon kell észrevennie ezt?
0: Hogy hol kellene észrevennie, szerintem kell egy minimális önismeret ahhoz, hogy lássam azt, hogy baj van. De amikor belekerülök ebbe a kiégés spirálba, ugye ennek nagyon sok szakasza van, akkor már jelzi a munkahelyem is, hogy nagyon nagy baj van. Tehát nem úgy koncentrál az ember, nagyon feszült, nagyon ingerlékeny, nem lehet hozzászólni, késik az értekezletről, cinikusság, közömbössé válik, tehát ennek nagyon sok fázisa van. És amikor már ebben a fázisban vagyunk, akkor már otthon is szólnak, mert hazamegyünk, hazavisszük a munkát, ugyanúgy feszültek vagyunk, otthon nem értik meg, hogy miért kell ennyit dolgozni. Tehát saját magamon is észre kell venni, észreveszik egyébként egy idő után a munkahelyemen is, és egy idő után otthon is.
1: A kiégés az nem lehet, hogy motiválatlanságot jelent? Vagy az csak egy része? Hogy már mindent elértem, ami van, pénz is van, dolgozom is, de semmi újdonság nincs. Lehet, hogy egyfajta unalom is, lehet, hogy ez is a része?
0: Igen, tehát elérhetünk abba a fázisba is, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, azon az adott területen már mindent megcsináltunk, és nyilván, ha nincs új kihívás, azért szükségünk van a munkában a mindennapi kihívásokra, ami ugye még egy rendben lévő kihívás, tehát nem azokra, amelyek az erőfeszítéseinken túlmutatnak, de igen, ha elfogyott a kihívás, akkor ugye elkezdünk azon gondolkodni, hogy miért dolgozom itt, kell-e még, nem tudnak olyan sok kihívást jelentő feladatot biztosítani, biztos, hogy jól csináltam-e, és ez is vezethet kiégéshez.
1: Van egy ismerősöm, nagyon jó barátom, egy nagy céget vezet, egy 300 fős céget vezet, és az egyik, a legjobb üzletkötője, már 60 év feletti, nagyon jó keres, nagyon sokat keres, ez egy konkrét példa, tehát több millió, 2 millió, 3 millió forint körül, és ennek ellenére állandóan panaszkodik, ez nem tetszik neki, sokat kell dolgozni, nem alussza ki magát, stb. Pedig mégis ő a top üzletkötő, mégis ő a number van a cégben, de minthogyha ezek már a kiégésnek a szimptomái, de most megpróbálok nem eldöntető kérdést, tehát mesélj erről, lehet ez mögötte, és miért lehet ez mögötte?
0: Nagyon érdekes dolgot vetettél most fel, mert mindig azt gondoljuk, hogy ha valakinek elképesztően jó a fizetése, akkor az biztos, hogy nem fog kiégni. De azt már látjuk a kutatásokból évek óta, hogy a fizetés az nagyon rövid ideig motivál. Mert hogyha mellette nem kapok megfelelő feladatokat, ha rossz munkahelyi környezetben dolgozom, ha nem jó a főnököm, ha nem jók a kollégáim, ha nem szeretek bemenni, akkor a fizetés az nem tud motiválni hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Tehát a mostani elképzelések szerint jó pár hónapig tart ez a nagyon jó fizetés, és boldog vagyok, de utána, hogyha a többi tényező nem stimmel, akkor ez már nem lesz annyira, vagy akkora motiváló tényező.
1: Segíts a többi tényező megváltoztatásának a lehetőségében. Ez hogy néz ki? Mert felsoroltál egy csomó mindent, de arról hogyan tehet maga az ember?
0: Én abból indulnék ki, hogy egyáltalán hogyan történik a kiégésnek a folyamata, tényleg csak nagyon röviden, mert van egy olyan mondás, hogy csak az tud kiégni, aki magas hő.

0: fokon égett előtte, tehát hogy valamiért nagyon-nagyon lelkesedett, és nagyon nagy örömmel vágott bele abba a tevékenységbe. És ugye nagyon sok munkahelyen azért biztos te is találkoztál olyannal, hogy kiteszik a hónap dolgozóját a falra. Tehát megérkezünk mondjuk egy adott munkahelyre, nagyon szeretünk ott dolgozni, mi vagyunk a hónap dolgozói, még több munkát kapunk, még jobban meg akarunk felelni. Következő lépésben már túlhajszoltak vagyunk, azt veszük észre, hogy a saját személyes igényeinket háttérbe szorítjuk. Nem tudom, volt-e olyan veled, hogy kettőkor jöttél rá arra, hogy még nem ettél semmit, vagy mondjuk valaki nem tud elmenni napközben mosdóba, mert még fölveszem ezt a telefont, elmegyek erre az értekezletre, stb. És nyilván ebben a fázisban már azért szólnak otthon, hogy túl sokat dolgozunk, figyeljünk oda rá. Ilyenkor mit mond az ember? Itthon nem értik meg azt, hogy ennyit kell dolgoznom, háttérbe szorul a család, a barátok, és akkor utána jönnek már azok a kellemetlen pontok, amikor alkoholhoz, dohányzáshoz, vagy legtöbb esetben gyógyszerhez fordulunk, és a legutolsó fázis ez a depresszió, apátia, teljes közömbösség.
1: A gyógyszer ez antidepresszáns, vagy altató?
0: Altató, szorongásoldó, antidepresszáns, igen, attól függ, hogy ki meddig jut el ezen a hosszú kiégési, vagy meddig jut el ebben a hosszú kiégési folyamatban.
1: Mik a trendek most Magyarországon, hogyan látod? Egyre nagyobb problémát jelent ez?
0: Abszolút problémának látom. Azért, mert nagyon-nagyon meg akarunk felelni a munkahelyen. Tehát az ember alapvetően nyilván szeret dolgozni, hogyha jó munkahelyen van. Tehát ez nagyon fontos, hogy egyrészt ez az oka, hogy fontos az, hogy jó munkahelyre menjünk be, kapjunk pozitív visszajelzéseket, értékes legyen a munkánk, éreztessék velünk azt, hogy szükségünk van ránk. Tehát ez az önmegvalósításnak az egyik része. És ugye a másik kérdés pedig az, hogy ki hol dolgozik szó szerint is. Nagyon fontos az, hogy milyen területen dolgozik. Ugye vannak olyan foglalkozások, ahol sokkal magasabb a kiégésnek az esélye.
1: A színészek. Zenészek, lehetne, műsorvezetők, ugye ez igen, ilyen klasszikus, ugye?
0: Igen, a klasszikus, de egyébként nyilván az olyan területeken, ahol minden nap emberekkel kell foglalkozni, sok a konfliktus, felelősségteljes dolgokban kell dönteni, tehát mondhatnám itt az egészségügyben dolgozókat, akár a rendvédelemben dolgozókat, a pedagógusokat, ahol ugye minden nap tanítani kell, de a szülőkkel is folyamatosan beszélni kell, konfliktust kell kezelni. Ugyanakkor azért azt is látjuk már a legfrissebb trendekben, és itt két fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy akármelyik foglalkozásban ki lehet égni. Tehát, hogyha olyan munkakörnyezetben dolgozom, akkor nagyon hamar. A másik pedig, ami nagyon érdekes jelenség, hogy az első kiégés a 20-as éveink végére megtörténik. Mert korábban azt gondoltuk, hogy a kiégés az valahogy összekapcsolódik az életközép krízissel, hogy így 40-50 évesen eljutunk oda, hogy na akkor kiégtünk. De nagyon-nagyon új tendencia, hogy a 20-as évek végére a fiatalok kiégnek, és ennek egyébként érthető okai vannak, hiszen nem mindenkit tudnak otthonról támogatni, tehát elkezdek egyetemre járni, albérletet kell fizetni, dolgozni kell mellette, egyetemet és a munkahelyet összehangolni borzasztóan nehéz, barátom van, barátnőm van, randira kell vinni, és tényleg mindenki plusz munkát vállal, túlórát vállal, és 28 évesen vannak olyan klienseim, akikkel arról beszélgetünk, hogy ki van égve. És megkérdezi, hogy de hát ez lehetséges? Hát még csak most léptem ki vagy be a munkaerőpiacra. És igen, lehetséges. Másik pedig, ami még érdekesség, hogy nem csak feltétlenül a munkában lehet kiégni, hanem mindannyian különböző szerepeket töltünk be a hétköznapjaink során, tehát férj, apa, feleség, barát, barátnő, és ezekben a szerepekben is ki lehet égni.
1: A munkahelynek milyen szerepe van abban, vagy mit tehet a munkahely azért, hogy odafigyeljen a kollégáira? Tehát ha most például itt az ATV csoportról beszélünk, itt is azért 290, vagy sok-sok kollega van. Mire kéne odafigyelni? Honnan lehet látni a jeleket? Milyen vezetői szinten kell, ugye, bocsánat, hogy így fogalmazom, de ugye lefelé kell nézni, hogy a munkatársak, tehát hogyha megnézzük, hogy vagy a körülöttünk lévők milyen jeleket mutatnak, milyen jeleket mutat a szerkesztő például, hogy látszik-e, hogy ki éget, vagy nem éget ki, oda kell-e figyelni a vezetőknek, vagy a középvezetőknek, és mik a jelek? Ez így releváns?
0: Hogy mire kell odafigyelni, munkapszichológusként nyilván azt mondanám, hogy a kiválasztás a legelső, tehát van egy ilyen alaptézis, hogy megfelelő embert a megfelelő helyre, de hogyha jó a kiválasztás, akkor ez már önmagában szuper. A másik, amire oda kellene figyelni szervezeti szinten, a vezetők kiválasztása, ami egy külön-külön téma, és a vezetők fejlesztése. A vezetők mentálhigiénés gondozása, mert ugye azt gondoljuk, hogy jó, itt van egy vezető, vezető, neki aztán mindent tudnia kell. De én azt látom, hogy ezzel nagyon-nagyon kevés helyen foglalkoznak. És ugye nyilván szervezeti szinten nagyon sok cég biztosít már a dolgozóinak úgynevezett well-being szolgáltatásokat, ami kifejezetten mondjuk pszichológiai tanácsadás, és a dolgozók jelentkezhetnek egy adott időszakban adott ülésszámra pszichológushoz, és támogatják őket a munkahelyi konfliktusok és a stressz kezelésében. De nyilván nagyon fontos az, hogy felkészítsük vagy kiképezzük a vezetőket arra, hogy a kiégésnek milyen jelei vannak mondjuk a munkavállalók.
1: Tehát, hogyha az ő beosztottjaiknál észrevegyék magyarul a jeleket.
0: Tehát, hogyha például,
1: mondasz példákat?
0: Igen. Tehát ha valaki mondjuk idáig nagyon megbízható munkatárs volt, és mindenkinek segített, és azt veszük észre, hogy kérünk tőle valamit, de egyre gyakrabban mond nemet. Tehát, hogy megváltozott a munkához való hozzáállása. Késik az értekezletekről. Vagy az értekezleteken egészen másként viselkedik.
1: Telefonozik.
0: Elkezd telefon nyomogatni, vagy egy kicsit már cinikussá válik. Jaj, persze, ezt is megint én oldjam meg, ahogy szoktuk, és mondjuk egyre több ilyen megjegyzés jön, egyre gyakrabban beteg, egy-egy napra nem jön be. Tehát azért viszonylag sok jele van annak, hogyha, tehát azt kell nézni, hogy az eddigiekhez képest milyen változás történt, és hogy ez a változás mennyire tartós. Mert lehet, hogy csak rossz napja van a dolgozónak, de hogyha már hetek óta vagy hónapok óta ezt tapasztaljuk, akkor jönne az, hogy vezetőként leülök a dolgozóval, és ez az a pont, amit mondtam az előbb, hogy nincsenek felkészítve sok esetben a vezetők, hogy hogy kell egy ilyen helyzetet kezelni, hogy mit mondjak ilyenkor a dolgozónak.
1: Mit?
0: Mit
1: mondjak? Meséld is tovább, jó. Mit kell ilyenkor
0: mondani? Hát, ha észreveszem a jeleket, az már önmagában nagyon jó, hiszen ha behívom a dolgozót, hogy beszélgetni szeretnék veled arról, amit tapasztalok, tehát nem támadni és nem számon kérni, hanem megkérdezni, hogy tudunk-e valamiben segíteni. Mert hogy a segítségkérésben egyébként nem vagyunk annyira jók. Tudok neked valamiben segíteni? Mert azt láttam, hogy az elmúlt időszakban ez történt, az történt. Esetleg tudok-e úgy segíteni, hogy átszervezzük a munkát, vagy elküldelek szabadságra, vagy tehermentesítelek. De ehhez nagyon fontos az, hogy a vezető is fel legyen készítve, hogy mi az, amit figyelnie kell.
1: A home office? Ugye akkor jött be újra a köztudatba, amikor jött a Covid. Akkor ugye mindenki home office-ban dolgozott, és nagyon sok cég meg vállalat megtartotta, hogy egy nap home office, két nap home office a munkahelyen, vagy a felének, az, a munkaidejének a felét otthonról dolgozhat, és nagyon sokan pozitív tapasztalatokat hoztak, mert sokkal motiváltabbak voltak, kevesebbet kellett fűteni, meg világítani a munkahelyen, szóval egy csomó előnye is volt ennek a dolognak, te hogy látod ebből a szempontból?
0: Én pszichológusként hagyd mondjam el a home office-t, mert gazdaságilag persze nem kell villanyszámla, stb. A home office-t én egyrészt úgy látom, mint egy tök jó motivációs eszközt, hogy mondjuk nem kell minden nap bejárnom dolgozni, de hagyd mondjam el ennek a hátulütőjét is, nem minden személyiségnek való a home office. Tehát ez olyan személyiség, aki hajlamos otthon a négy fal között egy picit szorongani, begubozni, depressziósá válni, azoknak nem való. Én nagyon-nagyon sok olyan fiatallal találkozom, akik kifejezetten nem szeretik a home office-t. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik elmondják, hogy reggel fölkelnek 7-kor, bepakolnak a mosogatógépbe, elindítják a mosást, és tulajdonképpen este, amikor a férjük hazajön, még ugyanúgy pizsamában ülnek ott a laptop előtt, és ez kiábrázolja. Rándító. Tehát, hogy a home office-nál én azt mondom, hogy egyrészt tök jó, de hogy válogassuk meg azt, hogy nem minden személyiségnek a legmegfelelőbb. Tehát elszakadunk a tényleges társas kapcsolatoktól.
1: Most személyes élményem jutott eszem, hogy mai napon 4-szer kell átöltözök, de milyen, mennyire jó lenne egyszer otthon ülhetnék egész nap pizsamában. És hogy most ugye ki vagyok öltözve ide, utána megyek egy hivatalos ebédre. A pakisztáni nagykövetség, utána az izraeli nagykövetség szervez egy fogadást, utána lesz egy esti program, és akkor ellentétben az, hogy ki van égve azzal, aki meg egész nap pizsamában ül. Mi a megoldás, mit javasolsz? A cégek kezdjenek el fordulni szakemberekhez, vonják be a munkapszichológusokat, készítsenek, vagy szervezenek nem is tudom, workshopokat, vagy tanfolyamokat, vagy járassák a kollégáikat pszichológushoz, vagy a főnökkel kéne konzultálni? Tehát ezerféle ötlet jutott most eszembe. Te hogy látod, mi lehet a legjobb megoldás, vagy mit tanácsolsz?
0: Én két részre bontanám, egyrészt a szervezeti szintre, meg másrészt az egyéni szintre. Szervezeti szinten igen, ezeket csinálnám, tehát hogy legyen egy olyan mentális segítő, akihez tudnak fordulni a dolgozók, ez ugye nagyon motiváló. Tehát az, hogyha egy szervezetnek van pszichológusa, és én ott bizonyos ülésszámra ingyen elmehetek, szerintem ez elképesztően jó. Legyenek vezetőfejlesztések, vezetőkiválasztás, de egyéni szinten, hogyha mondhatok egy-két ilyen nagyon-nagyon egyszerű megoldást, nyilván egészen a bonyolultig mehetünk, de két dolgot hagy emeljek ki. Az egyik az az, hogy nagyon-nagyon elszakadtunk a természettől. Ezt tudom, hogy így elsőre nagyon furcsán hangzik, de fölkelünk, megnézzük a telefonunkat, elmegyünk meetingre, egész nap a betondzsungelben vagyunk, tehát nem arra születtünk, hogy egész nap a betonban legyünk, ki kell menni a természetbe, ennek nagyon nagy hozadéka van, evolúciós pszichológia.
1: Hát tehát én is szívesen sütném az ebédemet tábortűz fölött a sztéket, tehát valószínű, csak irreális megvalósítani ugye ebben a környezetben.
0: Viszont az egészség...
1: Nagyon jó hangzik, tehát valóban, de ez szerintem ez egy klasszikus hétvégi kirándulós program, amit mondasz. De ez nagyon hiányzik, azt
0: igen,
1: mondod?
0: De hogy nagyon sokan a klasszikus hétvégét nem kirándulással töltik, hanem ágyban maradnak, elővesznek valamilyen játékot a telefonon, hogy elérjenek egy mesterszintet a nem tudom milyen kocka kirakásban. Tehát ez egy tök jó gondolat, amit te mondasz, de alapvetően nem ezt csináljuk, vagy ha elmegyünk sütögetni, akkor is nyomogatjuk a telefont. Én egyébként imádom az internetet, meg tök jó, hogy van, de ez az egyik nagyon fontos. A másik pedig a közösség. Tehát, hogy közösségben lenni, annak mindig is van egy védő, és mindig is volt egy védő faktora beszélgetni. Hogyha elmész egy étterembe, vagy bárhová, mi az, amit tapasztalsz? Mindenki néz valamilyen okos eszközt, de nem beszélgetünk.
1: De ez nem csak az étteremben van, mindenhol.
0: Hát ez mindenhol így van, de amikor ilyen szabadidős programokra megyünk, akkor is. És egyébként a közösség erejére a legjobb dolog, hogy nyilván tudom azt, hogy nem lehet mindig személyesen megoldani. Szerintem elképesztően jók az interneten kialakított csoportok, akik támogatják egymást. És nekem pont évelején volt egy olyan burnout csoportom, akik a mai napig írogatunk egymásnak, bíztatjuk egymást, ha valamilyen válság van az életünkben, bedobjuk a csoportba, zseniálisan jól működik.
1: Gyorsan végig bent írott a burnout, tehát ez a szakkifejezés, hogy kiégés,
0: igen, burnout szindróma. Magyarul kiégés, de ugye beszivárgott ennek az angol megfelelője. És nyilván vannak egy kicsit komplikáltabb dolgok is, tehát hogyha valaki pszichológushoz fordul, és ami nagyon fontos egyébként, hogy van úgynevezett BNO kódja is ennek a kiégésnek, ugye ez az a kód, amit ha elmegyünk orvoshoz, akkor mindig kapunk valamit, amit rögzítenek, és hogy most van már BNO kódja, tehát hogy a kiégéssel, mint jelenséggel, hogyha jó a házi orvosunk és elküld kivizsgálásra, akkor igenis el tudunk menni egyébként egészségügyi szabadságra vagy táppénzre. Nyilván nem ez lenne a cél, mert gazdasági szempontból nem annyira jó, ha sokat vagyunk
1: táppénzen. Ha fél ország elmehetne
0: táppénzre, igen. De hogy azért az egészség az ugye egy nagyon fontos dolog. Tehát amikor valakit mentő viszel a munkahelyéről, akkor hamarabb megfontolja ezeket a tanácsokat, mint akik még ugye nagyon messze vannak tőle, és szürreálisnak tűnik, hogy járjak többet a természetbe, stb.
1: Tetszik a természet javaslat, ez igen, tehát zöldbe menni az mindig egy nagyon jó dolog. Említetted a nagyon fiatalok, 20 évesek is már kiéghetnek, ha hivatalosan mondanám, küzdhetnek a BNO szindrómával. Mit tanultam megint?
0: A BNO kóddal. Kódot kapnak, de egyébként kiégés.
1: És egyébként mely korosztály lehet a legkritikusabb, kikre lehet a legveszélyesebb a kiégés, burnout?
0: Most már azt mondjuk, hogy bármelyik életkorban megtörténhet, de a 20-as évek végén az abszolút ott van, és utána nyilván az életközép krízishez kapcsolódóan.
1: Mit hívunk életközépnek? 40-esek?
0: Igen, tehát a 45-50 körül, igen, amikor ugye nagyon sok minden történik, egyszerre van egy csomó természetes krízis is, ami ilyenkor az ember életében van, attól függ, hogy ki hol tart a saját személyes fejlődési vonalában, de amikor már ugye több mint 20 éve dolgozunk valahol vagy valamiben, amikor mondjuk esetleg már a gyerekek kirepülnek, és egy teljesen új fázis kezdődik, vagy éppen akkor születik meg az x-edik gyermek, és akkor ezeket összehangolni, tehát hogy ez a kettő, ami nagyon tipikus, de azt mondjuk, hogy egyébként bármelyik életkorban, hiszen hogyha olyan munkahelyen dolgozol, ahol túlterhelnek, túlhajszolnak, akkor bármikor.
1: Mi az általán, két percünk maradt, mi az általános tanácsod? Van egyéni tanácsod, meg van céges tanácsod is egyébként?
0: Igen, lehet. Tehát az egyéni tanácsom az önismeret. Tehát, hogy nagyon figyeljünk oda a testünk és a lelkünk jelzéseire. Mert a test az egyébként jelez. Tehát, hogyha hetek óta nem jól alszom, ha minden héten nekitolatok a villanyoszlopnak, ha folyamatosan fáj a fejem, szédülök, akkor ne azt mondjam, hogy jó, fáradt vagyok, hanem egy kicsit menjünk a mélyére, tehát önismeret. Miért vagyok ennyire fáradt? Szervezeti szinten pedig igen, a vezetőfejlesztés, vezetőkiválasztás, és legyen a szervezetnek egy olyan szakember, egy olyan pszichológusa akár, akihez tudnak fordulni a dolgozók.
1: Remek tanács. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, dr. Resperger Viktóriát hallottuk, munkapszichológust, és várunk még, mert még 1 millió kérdésem maradt, csak lejárt az időnk, és várunk szeretettel vissza. Köszönöm, Viki, hogy
0: köszönöm
1: itt voltál.
0: Szépen.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2:00-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig prémium bónusz jutalom, motiváció vagy jogi aknamező. Hát ezeket a kifejezéseket egyébként előszeretettel használjuk a hétköznapokban egymás szinonimájaként, de vajon tényleg így van ez? Erről beszélgetünk dr. Szabó M. Gergellyel, a Kocsis és Szabó ügyvédi iroda irodavezető partnerével. Ügyvéd úr, köszöntöm az Álláspontban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm.
1: Segítsen egy picit, tényleg ennyire alapvetően jó szándékkal, de ennyire keverten használják a cégek ezt a, akárcsak ezt a három kifejezést?
2: Igen, ez gyakori, hogy ezeket összekeverik. Hát ennek az az egyik fő oka talán így ügyvédi szempontból, hogy a jogszabály ugye ezeket nem definiálja, tehát ezek nem jogszabályban, munkatörvényi könyvben foglalt fogalmak, a prémium, jutalom, bónusz, ezek nem, a teljesítménybér az igen, és ugye ezért gyakori közöttük a összekeveredés, és nyilván inkább a gyakorlat alakította ki ezeknek a tartalmat, meg a bírói gyakorlat, meg a nyilván a munkáltatóknak, a munkavállalóknak a egymás közötti gyakorlata. És ugye ezért van az, hogy nem mindenki mindig ugyanúgy használja ezeket.
1: Na innentől kezd érdekes lenni, mert ha viszont le lenne írva, akkor nyilván egyszerűbb esetek lennének, vagy egy egyszerűbb lenne a helyzetünk. Jó, szeleteljük őket egy picit szét. Mi pontosan a teljesítménybér? Ugye erre mondta, hogy ez viszont egy önálló kategória.
2: Igen, ugye ez egy munkabér típus, hogy így nevezzük, amikor a munkáltató egy teljesménykövetelményt határoz meg a kizárólag a munkavállaló részére, és ugye annak megfelelően kapja a munkabérét. Ugye ez azt jelenti, hogy a teljesítménytől függ az általa kapott bér bizonyos korlátok között nyilvánvalóan, és nem pedig a ledolgozott időtől, ugye ez az alapbérrel való különbség. Az alapbér ugye az egy mindig egy időbér, tehát egy hónapra járó munkabér mondjuk, amelyik nem függ a teljesítménytől. A teljesítménybér viszont kifejezetten attól függ, hogy ugye a előre meghatározott teljesménykövetelményt mennyiben tudja teljesíteni, alul, vagy túl, vagy éppen.
1: Maga az egyén, ugye? Tehát ez egy így egyéni
2: van.
1: Kiírás.
2: Így van, így van. Ez mindig egyéni, tehát ugye, hogyha már csoport, mert vannak mindenféle csoportos teljesítménykövetelmények esetleg, az már nem a klasszikus teljesítménybér, mert annak inkább az adott munkavállalóra kell vonatkoznia. Ha csoport, olyan, hogy csoport teljesítménybér olyan nem igen van, az már inkább csoport bónusznak nevezhetik például, vagy csoport prémiumnak, ami egy adott munkavállalói csoportnak az összteljesítményére vonatkozik, az már csak így távolabbról tartozik a szigorúan vett teljesítménybérnek a körébe.
1: Oké, azt értem, hogy akkor ez nem alapbér, tehát ez az nem. Alapbéren felül értendő, vagy akár helyett, ez kérdés így is van. Egyben. A másik pedig, hogy mennyiben más ez, mint bármi egyéb más alapbértől független ösztönző?
2: Hát ugye más, mert ugye itt például, hogy egy példát mondjak, ugye a prémiumnál tipikusan, meg a hasonló juttatásnál, a bónuszoknál, hogyha ugye van egy feltétel, és ha azt nem teljesíti az ember például, akkor általában nem részesül benne, esetleg kivételesen részteljesítés is elfogadható a munkáltató. Ugye egy teljesítménybérnél, ott ugye előre meghatározott követelmény van, ezt ugye úgy is hívták régesen, szóltam inkább normálnak hívni, ugye amikor mi a 100%, amit a munkáltató elvár, de ha annál kevesebbet teljesítek, akkor is kapok nyilván bért, csak arányosan kevesebbet, ha meg többet teljesítek, akkor meg többet kapok. Tehát ugye még a prémiumoknál ott általában ugye van egy kitűzött cél, ha elérem, akkor megkapom, ez a gyakori. Tehát ugye ott a teljesítménybérnél ott ugye kevesebb is lehet, nyilván a minimálbérre, garantált bérre vonatkozó szabályokat itt is be kell tartani.
1: Oké, ez egy oldalú megállapítás. Tehát ez mindenképpen munkáltató oldali, tehát itt nem feltétlenül kell konszenzust keresnünk,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, hát attól függ, ugye? Nézzük a bevezetést, mert egy előbb ez kérdés volt, ugye, hogy most csak ezt lehet alkalmazni, vagy vegyesen, egyébként lehet alapbérrel vegyesen alkalmazni, lehet csak teljesménybért alkalmazni, viszont ebben az esetben megállapodás kérdése maga az alkalmazás, ezt ne tévesszük össze a feltételekkel, csak az alkalmazás, akkor bele kell tenni a munkaszerződésbe, hogyha kizárólag teljesménybérbe akarjuk alkalmazni a munkavállalót, hogy akkor teljesménybért alkalmazunk kizárólagosan, de egyébként maguknak a feltételeknek a megállapítása, ez valóban teljesen munkáltatói hatáskör, megfelelősség is egyben, és nyilván így emiatt ennek a módosítgatása, átalakítása is egy viszonylag szabad jogköre van erre a munkáltatónak. Hát vannak ilyen általános magatartási, joggyakorlási korlátok, nyilván azokat be kell tartani, de azért viszonylag szabadon ezt a munkáltatót tudja megállapítani.
1: Oké. Az egyértelmű számomra, hogy ez egy jól szabályozott, alapvetően jól szabályozott környezet. Picit evezzünk át egy ingoványosabb talajra, ugye a prémium kategóriájába. A felvezetőben említette, hogy ez nem feltétlenül egy szabályozott, tehát ez egy kialakult, ez egy gyakorlati elem kezdett lenni. Mit nevezünk ma prémiumnak? Mi a helyes meghatározás? Ugye azért kérdezem ezeket, mert nyilván munkáltatói és munkavállalói oldalnak is beszélünk, és olyan alapvetően gyakorlati fogásokat szeretnénk adni, amivel mindenki komfortosan érzi majd magát.
2: Így van. Prémium az tipikusan valamilyen a munkavállalónak a munkájával összefüggő, gyakran teljesményével összefüggő, munkavégzésével összefüggő követelmény, vagy legalábbis feltétel, ami nyilván egy adható dolog a munkáltató részéről általában. Vannak kivételek, de általában egy ugye önkéntesen vállalt kötelezettség. Ugye ez lehet egy eredményességi, gyakran azért eredményességgel összefügg üzletkötő, mennyi bevételt tud behozni, mennyi szerződést tud kötni, egy call centeres, mennyi telefonhívást intézel, de az se kizárt, hogy például prémiumot értékeléshez kössenek. Tehát egy munkáltatói mérlegelési körbe is bevonják egy kicsit, ugye, hogy például teljes mértékeléstől tegyék függővé, hogy jár-e az a munkavállalónak. Tehát az itt sokkal tágabbak a lehetőségek, mint a teljesménybérnél, mert nem kötelező teljesményfeltételt kifejezetten kikötni, vagy akár teljesménytényezőt kikötni, hanem itt tágabbak lehetnek. Az csak az a lényeg, hogy azért a munkavállalónak a munkájával, feladataival azért valamennyire összefügg. Azon kívüli az már egy kicsit más téma.
1: Érthető, igen. Viszont kérdésként merül fel bennem, hogy itt kizárólag objektív teljesítménymérőpontokat kell egyébként megállapítani ebben a prémium kiírásban, vagy lehetnek szubjektív, vagy kevésbé megfogható elemek is benne?
2: Lehetnek benne szubjektív elemek is, szubjektívabb elemek a klasszikus teljesítménybérnél mindenképpen, mert annak objektívnak, meg mérhetőnek, meg milyen hasonlónak kell lennie. Itt nem, ugye ezt mondtam előbb is, hogy az értékeléstől is függhet, tehát ugye az meg már sokszor szubjektív, tehát csak arra kell vigyázni, ugye, hogy itt vannak általános követelmények, egyelő bánásmód követelménye, jó viszonyú joggyakorlás, munkavállaló érdekeinek a méltányos értékelése, tehát bele lehet venni egyedi szempontokat, csak akkor nagyon kell arra vigyázni, hogy egyik másik munkavállalót ugye alaptalul ne részesítsük szubjektívan előnyben, csak azért, mert mondjuk mi azt őt szeretnénk mondjuk prémiumban részesíteni.
1: Oké. Okay. Mi van akkor, ügyvéd úr, hogyha ugye megnézem a jelen gazdasági körülményeket, hát nehéz a terep, és mondjuk egy munkáltató úgy dönt, hogy ő egyoldalúan visszavonja akár a prémium kiírást. Ez lehetséges?
2: Hát ez problémás lehet, inkább úgy mondanám. Tehát, hogyha már egyszer közölte, a bírói gyakorlat az, hogyha ráadásul már a munkavállaló elkezdte a teljesítést, akkor már csak nagyon kivételes esetekben vonhatja vissza. Ugye ez egy egyoldalú, általában egy egyoldalú kötelezettségvállalás, úgyhogy lényeges körülmények megváltozása miatt, ami miatt esetleg azt nem tudja teljesíteni. Tehát egy külső gazdasági olyan nyomás, ami abszolút a munkáltatón kívül van, az erre esetleg okot adhat. Vagy vannak alternatív megoldások, ugye, hogy esetleg a prémium kiírásba vagy szabályzatba ha visszavonási lehetőséget tesznek, vagy módosítási lehetőséget, csak azért arra is van egy bírósági gyakorlat, hogy azért ott is valamilyen objektív szempontnak kell lenni, ami nem eredhet csak a munkáltatónak az egyedi döntéséből, hanem valami megindokolhatónak a munkavállaló munkavégzésével, vagy a feladatával is összefüggésbe kell lennie, ugye, hogy vissza lehet esetleg vonni azt a prémium kiírást. De általában megkezdik a teljesítést, nagyon sokszor megkezdik, mert évelején kapnak egy prémium kiírást, főleg ami mondjuk teljesítménnyel összefüggő, ha már elkezdett dolgozni, és attól függ például, hogy mondjuk mennyi szerződést köt, és elkezdett ezen már dolgozni a munkavállaló, akkor már igencsak nehéz. Már csak ilyen rendkívüli körülmények esetén vonható vissza.
1: Hol célszerű? Pontosan ezek miatt egyébként erről megállapodni. Tehát munkavállalóként én mire figyeljek? Ez kerüljön a munkaszerződésbe, ez elegendő, ha én megkaptam e-mailen, és egyébként bizonyíthatóan mondjuk megkezdtem a teljesítést értékesítőként. Mit javasol?
2: Hát attól függ, hogy nézzük. Ugye munkavállalóként az mindenképpen azt mondanám, hogy a munkaszerződésben az a legjobb, ha benne van. Nem kell a feltételeknek benne lenni, azt nem is valószínűleg egy munkáltató beleírná. Az ugye azért, mert hogyha egyszer már beleírt egy prémium ígéretet, vagy egy megállapodást a munkaszerződésbe, hát az bizony már köteles betartani a munkáltató, és onnan már nagyon nehezen tud kikerülni. Hát azért a munkáltatók nem is lesznek erre feltétlenül hajlandóak, vagy ha tényleg olyan annyira szeretnék azt a munkavállalót véleményem szerint, vagy akkor már beleírják, mert ebben az esetben, hogyha elmarad például a prémium kiírás, munkáltatónak felrohadt okból, elmulasztja, vagy éppen úgy gondolja, hogy abban az évben nem akarja, de benne van a munkaszerződésben, hogy prémium is van a munkabérbe, akkor viszont a munkavállaló követelheti a prémium kiírást. Ha nem kap, amiatt akár bírósághoz is fordulhat, akkor valamilyen módon meg kell állapítani, hogy milyen prémiumban részesülhetett volna. Munkáltatói oldalról egy kicsit azért más a helyzet, ott azért inkább az javasolt pont az ilyenek miatt, ugye, ha tényleg komolyan úgy akarja vállalni, hogy azt csak közös megegyezéssel lehessen módosítani, vagy eltérni, akkor érdemes munkaszerződésbe. Egyébként ez lehet szabályzatba, bármilyen olyan egyoldalú nyilatkozatba, ami a munkáltatónál mondjuk megszokott, ez egy elektronikus dokumentum, hirdetőtábla, tehát ezt ilyen módon lehet helyben szokásos, ismert módon is közzé lehet tenni, vagy nyilván lehet specifikus adott munkavállalónak szóló, akár minden munkavállalónak külön-külön is szólhat, ugye akár úgy, hogy a többi munkavállaló ezt ne ismerje, tehát ugye ezt nagyon sokféleképpen meg lehet oldani.
1: Ha már említette az értékesítőket, ugye meg visszahoznám a jelen gazdasági helyzetet, ahol mondjuk egy értékesítő részteljesítésre képes, tehát nem méri el a teljes 100%-ot, viszont mondjuk a felét vagy 70%-át teljesíti, egyébként ebben a megállapodásban vagy kiírásban nincs részteljesítése lehetőség. Ilyenkor mi a helyzet? Kinek van igaza, ha mondjuk oda megy az értékesítő és azt mondja, hogy na de hát én a cél 70%-át teljesítettem, tehát számítanék valamire, akkor ő milyen esélyekkel indul?
2: főszabály szerint ugye az a gyakorlat, hogy ilyenkor nem jár, csak akkor, hogyha a munkáltató úgy kötötte ki, hogy részteljesítés is lehetséges, mert ugye általában, ugye pont itt van az előbbi különbség, ugye a teljesítménybérrel, ott, hogyha 70%-et teljesítem a normának, akkor annak megfelelően alacsonyabb lesz a teljesítménybérem, de kapok. Míg ugye egy prémium kiírásnál, ami mondjuk egy adott cél elérését, mondjuk nem tudom, 500 millió forintnyi árunak a közvetítését mondjuk tartalmazza, ha nem érem el, akkor alapvetően nem követelhetem. Nyilván munkáltató mérlegelés jogába ez persze megteheti akkor is, hogyha nem írta bele a kiírásba, de jogilag kötelezettsége a rész prémiumnak mondjuk így a kifizetésére az akkor van, ha ő ezt vállalta a kiírásban egy oldalon.
1: Oké. Okay. Van egy harmadik kategóriánk, na az pedig a bónusz. Ezt egyre többször hallom, és nem csak nagyvállalati kötelékből, emögött mi rejlik? Mikor célszerű ezt a kifejezést használni?
2: Igen, hát a bónusz ugye az egy még inkább egy homályos fogalom egyébként, csak jól hangzik, mert ugye latin eredetű, és azt mondta jó, tehát ugye tehát itt ugye ez a jutalommal rokon igazából elég közel. Ugye jutalmazni azt inkább úgy mondanám, hogy azt egy évben egyszer, vagy nagyobb időszakokban szoktak. A bónuszok azok lehetnek rövid időn belüliek is, de az a lényeg, hogy ezek általában a munkáltatónak inkább a saját mérlegelési körébe tartoznak, kivéve, hogyha nyilvánossá tette a feltételeket. Hát azt mondta, hogy mindenki, évvégén mindenki kap bónuszt, aki már legalább 5 éve itt van a munkáltatónál. Ugye az önmagában nem egy munkateljesítmény, de viszont ha egyszer előre ismertettem a bónusznak a feltételeit, akkor bizony ez egy követelhető lesz.
1: Tehát ha jól értem, ez az egyetlen a három közül, amit nem köteles egyébként kiírni feltételként.
2: Nem. Nem is munkáltatói oldalról nem is feltétlenül javasolt, ha csak nem azt akarom, hogy a munkavállalók ugye mindenképpen előre tudják, hogy milyen bónuszért dolgoznak, de akkor már kicsit már ilyen prémiummal vegyes lesz, attól függ, hogy a munkájához van-e kötve, vagy a munkavégzéséhez, eredményességéhez van-e kötve, de alapvetően ezt nem köteles, sőt, még utólag se feltétlenül köteles megindokolni. Munkavállalók támadhatják, hogy miért kapott a Gizike, és a Józsi miért nem kapott, de azért akkor általában vagy valamilyen hátrányos megkülönböztetés kell ugye valószínűsíteni emögött a munkavállalónak, vagy valamilyen megtorlás jellegű dolgot kell valószínűsítenie mondjuk egy bejelentés miatt, ugye bejelentésvédelemmel kapcsolatban, hogy esetleg a munkáltatónak olyan kötelezettsége legyen, hogy egy nem indokolt jutalmat utólag megindokoljon. Tehát azért, de főszabály szerint akár még indokolni se kell. Hát nyilván azért szokták indokolni, hogy azért legyen ennek is egy motivációs ereje, tehát ha nem is előre, de amikor kiosztják, azért akkor esetleg egy elismerés, főleg jutalomnál, azért egy elismerés keretébe esetleg azt közzéteszik, vagy méltatják a munkavállalót, azért ez megszokott.
1: Viszont akkor nevezzük inkább prémiumnak, és ne is feltétlenül bónusznak. Azt látom, hogy ugye maga a bértranszparencia majd még jól megkavarja egyébként ezt a vizet, hiszen ott már ilyen típusú hátrányos megkülönböztetést, főleg nemek között nem lehet majd használni, de ez nyilván a jövő zenéje. Nézzük meg azt, hogy mi történik olyan esetekben, amikor az elmúlt években mondjuk volt bónusz kifizetés, kvázi szokássá vált a vállalatnál, na és akkor hirtelen ebben az évben mondjuk nincsen. Van-e bármilyen lehetősége a munkavállalónak, hogy kopogtasson a főnök ajtaján?
2: Hát egyrészt fontos, hogy volt-e közzétéve valamilyen módon bármikor ennek a feltétele, mert akkor, ha az nincs visszavonva, vagy nem egy határozott időre szólt, akkor egyrészt ez már megalapozhatja. Kicsit ingományosabb talaj, ugye ez a szokásjog, ugye amikor nem volt közzétéve, de hosszú idő alatt érvényesülő gyakorlat, hogy kap egy jutalmat, bónuszt, valamilyen elismerést a munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja. Ebben esetben az a fontos, hogyha a munkavállaló ezt ugye szeretné, akkor valamilyen módon tudnia kell igazolni lehetőleg, ugye, hogy mi volt az a feltétel, amire tekintettel kaptam, mert ugye akkor lehet összekötni, hogy én ezt ebben az évben is teljesítettem, és az elmúlt 5 évben is kaptam, akkor mi az oka annak, hogy nem kaptam. Itt még mindig megpróbálhat nyilván a munkáltató mentesülni ugye az előbbi feltételek alapján, de ez fontos, hogy azért a gyakorlat ból létrejöhet egy szabály a munkáltatónál, ugye ez a munkatörvénykönyvében is benne van, meg a bírósági gyakorlat is ezt mondja, hogy egy oldalon kialakított gyakorlat, ugye, ha nagyon sokszor csinálom ugyanazt, és el van fogadva a munkáltatónál ez a kifizetési gyakorlat, akkor bizony az egy szabályzattá válik, ami viszont kötelezi a munkáltatót.
1: Ennek van valamilyen időkorlátja? Tehát, hogy mondjuk 2-3 évig, hogyha ez így van, akkor az onnantól kezdve szabálynak minősülhet?
2: Hát konkrét időkorlát nincsen, ez biztos, hogy esetenként kell vizsgálni, mert akár egy havi szintű permizálás, vagy bónuszadásnál, vagy jutalmaznásnál, ugye akár rövid idő is elég lehet ahhoz, hogy valami kialakuljon. Egy éves jellegűnél meg nyilván azért, hát egy év az még kevés, mert nem egy gyakorlat, tehát mondjuk legalább egy 2, én azt mondanám. Tehát,
1: abszolút, igen. Igen. Ha már jogvita van, akkor mit vizsgál a bíróság?
2: Ugye a bíróság, ugye az attól függ, hogy melyik területen van, hát nyilván teljesítménybéreknél ugye ott, hát annyiba egyszerűbb a dolog, hogy ugye az egy objektív mérésen alapul, tehát ugye ott, ha esetleg ez nem teljesül, az objektivitás, a mérhetőség, azt általában munkáltató hátrányára szokták értékelni, úgy határozta meg a teljesítménytényezőt, vagy a teljesítménykövetelményt, ugye, hogy azt nem lehet beazonosítani, vagy esetleg nem lehet teljesíteni, akkor nyilván ez a munkáltató hátrányára van. Az, hogy most mi teljesült, azt meg általában a munkavállalónak kell nyilván igazolnia valamilyen módon, hogy én azt nyújtottam azt a teljesítményt, hogyha már konkrétan arról beszélünk. Bónuszoknál, prémióknál ugyanez, tehát ugye attól függ, hogy hát volt kiírás, vagy volt valamilyen szabály rá, olyan, ami mondjuk írott, az egyszerűbb helyzet. Ha nincsen, akkor viszont az a munkáltatóra esik annak a bizonyítása, hogy volt egy ilyen gyakorlat például, vagy volt egy ilyen elfogadott premizálási szokása a munkáltatónál, tehát ilyen esetben azért ez nehézségekbe ütközhet, ugye tanúkkal, levelezésekkel, esetleg bérpapírokkal ugye lehet ezeket megkísérelni, igazolni.
1: Oké, rengeteg támpontot adott egyébként a munkáltatói oldalnak most. Nézzük meg a munkavállalókat, hogy az ő esetükben mi a fontos. Ugye picit megkarcoltuk már ezt a témát, hogy a legjobb az lenne, hogyha munkaszerződésbe kerülne be, de ha nem, akkor mi az az egyéb pont, hogy mik azok az egyéb pontok, amik még fontosan.
2: Hát mindenképpen ugye a munkavállaló az azért írásban kérhet bizonyos dolgokat, tehát ugye egy utasításnak, ezt úgy mondják, ugye a jognyilatkozat, tehát egy kötelező erejű nyilatkozatnak a írásba fogadását akkor is kérheti, ugye, hogyha az nincs feltétlenül írásban. Tehát mondjuk, hogyha egy komolyabb prémiumot vagy jutalmat ígérnek, hát akkor valamilyen módon azt kérhetik, hogy az legyen lerögzítve. Ha nem kell lerögzítésre, az már némileg gyanús lehet a munkavállalónak, tehát ugye akkor az lehet, hogy csak motiválásra akarja használni a munkáltató, de lehet, hogy a kifizetésnél már problémák lesznek, tehát neki ez a fontos, hogy mindenképpen látható, meg követhető legyen, ugye, meg hát neki amennyire tudja, saját maga is nyilván józan érdek, ugye egy munkáltatónál amennyire lehet rögzítse például a teljesítményeit, én azt javaslom, hogy teljesítményhez kötött dolgok vannak, akkor ha olyan van, hogy ezt el kell érni, akkor érdemes, amit lehet ebből lerögzíteni, hogyha esetleg, nyilván ez a helyzettől is függ, tehát hogyha esetleg volt már arra példa a munkáltatónál, hogy úgy vita volt a prémium kifizetésekkel, és vita volt abban, hogy most teljesült vagy nem, akkor ugye a munkavállalónak jogos érdeke, ez meg indokolja ennek adatoknak akár a rögzítését is adott esetben, hogy ugye ezeket saját magának gyűjtse, hogy ugye mi az, amit teljesített. Tehát neki mondjuk ez a fontos, hogy ezeket mindenképpen tudja igazolni, hogyha...
1: Hát sok tanulnivalónk van szerintem a magyar piacon, mert úgy egyszerűen hangzik, hogy egyébként nyílt kommunikációra meg transzparenciára lenne szükség, mindkét oldalról egyébként, de ez sokszor valahogy én úgy látom, hogy nem teljesül. No, ez egy önálló téma, én nagyon köszönöm, hogy itt volt ügyvéd úr, és segített nekünk ezt a témát körbejárni. Önöknek köszönöm, hogy velünk voltak, találkozunk egy hét múlva itt az Álláspontban, folytatódik a délután itt a Spirit FM-en. Minden jót! Berzselyen fel az erő!

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Már több halottja van az augusztusi ómisi erdőtüzetnek. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott, egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, késsel és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset a múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi ómisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2-t pedig zágrábi kórházakban ápolnak. Éjszaka átmenetileg több felébe borul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok, napközben 13-19 fok valószínű. A kevésbé felhűs szél csendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, a mai adás Nagy Teó szerkeszti, én Rónai Egon vagyok, örülök, hogy itt vannak velünk. És itt van velünk Molnár László is, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Van az oldalukon, amit ajánlok is a kedves hallgatók figyelmébe egyúttal, egy cikk, amely gyakorlatilag egy cikksorozat egy darabja, és amely azt vizsgálja, hogy vajon tényleg csodát tesznek-e az uniós források a magyar gazdasággal. Ugye erre úgy tekintünk, mert hogy egy kiszáradt gazdaságról, egy tőkehiányos gazdaságról beszélünk, mint hogyha ez oldana meg mindent, és milyen kár, hogy eddig nem oldott meg. De vajon megoldott volna-e, és meg fog-e oldani? Úgyhogy vágjunk is bele.
3: Hát maga az EU-s forrásokra érdemes úgy tekinteni, hogy ezt az Unió adja támogatásként, tehát magyarul ezek ingyen jönnek, nem kell érte igazából semmit adnunk. Ezeknek a forrásoknak egy részét már a korábbi kormány is megkapta, hiszen a kohéziós alapok kétharmada szabadon költhető volt, egyharmad volt zárolva, illetőleg a újjáépítési alapforrásai voltak teljes körűen zárolva, azért, mert nem teljesítettük a jogállamisági kritériumokat. Most ezek szabadultak föl, tehát a kohéziós források durván egyharmada, illetőleg az eredeti forrásoknak a 100%-a szabadult föl, és lehet költeni. De a probléma az, hogy ennek a forrásoknak egy jelentős részét már korábban elköltöttük, mert hogy megelőlegezte a kormány, a korábbi kormányzat, hogy majd valamikor ezek a források bejönnek, tehát kötött rájuk szerződést, elkezdett megvalósulni a szerződés, kifizetéseket teljesítettek. Tehát a bejövő források egy jelentős része valójában korábbi a szerződés, kifizetéseket teljesítettek,

0: A következő pénzeknek a kifizetését is előbb ki kell fizetni, és utána lehet benyújtani a számlákat. Tehát magyarul annak is van egy likviditási vagy pénzügyi korlátja, hogy meddig tud a kormány finanszírozni ilyen projekteket. Tehát ez most könnyebbé válik. Másrészt pedig a költségvetésnek a pénzügyi helyzete javul jelentősen, hiszen így nem kell folyamatosan kincstárjegyeket kibocsátani és kamatot fizetni utánuk, mert ezek a források bejönnek, és így egyéb célokra is fordíthatók. Egyébként a költségvetési hatás további két irányban is pozitív hatás van a költségvetésre. Egyrészt bizonyos költségvetési kiadások átemelhetők EU-s forrásúvá, tehát amit eddig adófizetői pénzből finanszírozott a költségvetés, azt most az EU finanszírozza majd meg. Ugye emlékszünk rá, hogy korábban ilyen volt a pedagógus béremelés, ahol az EU a konkrét béremelést kifizette, és a következő évben állta csak a költségvetés, és az újabb emelést megint az EU finanszírozta. Tehát ez ilyen szempontból, ez láthatóan korábban is működött, de most néhány közlekedési beruházás, például néhány honvédelmi beruházás, átemelhető ebbe a körbe, tehát kicsit tehermentesítetté válik a költségvetés, ugye ez az egyik irány. A másik irány pedig minden elköltött EU-s forrás jelentős többletbevételt generál a költségvetésbe, hiszen áfa befizetési kötelezettségek vannak utána, illetőleg hát munkaerőt alkalmaznak, akkor nyilván béradók és járulékok is befolynak a költségvetésbe. Azért ez azt is jelenti, hogy minden elköltött EU-s forrásból egy durván 30-40% visszakerül a költségvetésbe.
1: Ez azért is érdekes, mert korábban rendre azt hallgattuk, hogy az Európai Unió úgy ad nekünk pénzt, hogy el is viszi. Tehát ami bejön az országba, azt az Európai Unió tagállamaiban működő más cégek kiszippantják a magyar gazdaságból, és elviszik. Ilyen módon ez azért nem ennyire egyértelmű.
0: Hát azért az biztosan igaz, hogy van ilyen hatás is, de ugye ez megint csak annak a kérdése, hogy az adott kormány hogyan áll a hazai iparfejlesztéshez, vagy a hazai szereplőkhöz, és mennyiben támasztódik inkább importra. Tehát ha például motorvonatokat magyarországi üzemekben szerelünk össze, és ezt veszi meg a MÁV, akkor jelentős gazdasági hatást tud gyakorolni. Ha külföldről megveszünk készen valamelyik külföldi gyárból, mondjuk a spanyoloktól vagy a franciáktól, akkor ezek, ahogy bejött, úgy ki is megy ez a forrás. Persze azért ne felejtsük el, hogy attól még a motorvonatok itt maradnak, tehát használjuk őket. És
1: annak is van haszna, hát hogyne, persze.
0: Hát ebből a szempontból azért ezek nem kidobott pénzek, de gazdaság élénkítő hatásuk azért jóval kisebb.
1: Van viszont a beruházásoknak gazdaság élénkítő hatásuk, ezeknek az uniós forrásoknak mekkora hányada mehet el konkrétan egy beruházás ösztönző programra, vagy magukra a beruházásokra akár?
0: Ez nagyon jó kérdés abból a szempontból, hogy a programban szereplő elemeknek viszonylag nagy része a beruházás. Tehát önmagában például az RRF források, mert ez a honvédelmi képességek megerősítést is szolgálják, illetőleg a reziliencia jegyében az ellenálló képesség javítása például a villamos energia szektorban, vagy általában az energia szektorban, ezek mind beruházás igényesek. Tehát mondjuk egy transformátor építés, egy hálózatfejlesztés, egy vasúti pályafejlesztés, ez mind beruházást von maga után, de vannak épületfejlesztések is, tehát ingatlanfejlesztések is vannak a projektek között. És még a másik oldalról pedig van vállalkozásfejlesztés, például az MNP tőkemelése az EU-s források terhére részben azt szolgálja, hogy a későbbi időszakban lehessen majd olcsóbb hitelekkel, vagy konkrét beruházási támogatásokkal ösztönözni a magyar KKV szektort. Tehát ilyen értelme lesz egy beruházási ösztönző hatása is. Az erőssége ennek attól függ, hogy a kormány végezze előzetes hatásvizsgálatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy mely szektorok, mely cégei azok, amelyeknél ez jobban hasznosul ez a forrás, mint hogy általánosan, mint hogy korábban is volt, hogy mindenki mindent kaphatott. Ugye azok általában a legkevésbé hatékony forrás elköltések.
1: Gyakorlatilag olyan kifejezésekkel ismerkedtünk meg az elmúlt években, mondjuk évtizedben, amikkel nem nagyon volt dolgunk korábban, tehát hitelminősítők, Fitch Ratings, Morgan Stanley és mit hasonlók. És hát az utóbbi időszakban meglehetősen lesújtó, de nem végletesen lesújtó volt a véleményük a magyar gazdaságról. Most az, hogy az uniós forrásokhoz hozzáférjük,

0: beszélünk. Ezt a nézőpontot alapvetően változtatja meg?
1: Hogyne. Ugye a korábbi időszakban azért ne felejtsük el, fölmerült többször, hogy esetleg ki is kéne lépni az unióból, mi meg vagyunk az unió nélkül is, meg van élet az unión kívül, ilyen megfogalmazások, amikor meghal egy ilyen hitelminősítő, egy ilyen mondatot, még ha visznek is szánja a miniszterelnök, akkor azért arra gondol, hogy a minden vicc mögött esetleg van valami tény is. Tehát lehet, hogy a kormány készül mondjuk az unió elhagyására. Hát emlékszünk rá, volt olyan mondat is, hogy ha már nettó befizetők lennénk, akkor úgyse éri meg az unió, tehát lépjünk ki. Tehát, hogy ezek mind-mind azt sugalták a hitelminősítőknek, hogy nem egészen akarunk itt az unió környékén együttműködni a többi tagállammal. Az, hogy most az új kormány nyíltan meghirdette azt, hogy ő Európa párti egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy eurót akar bevezetni, ez a kettő együttesen oda vezetett, hogy jelentős optimizmus alakult ki a piacon, és a piac egyik szereplője az a hitelminősítő is. Tehát ők úgy árazzák be Magyarországot, hogy előbb-utóbb itt lesz euró, ha van euró, akkor lejjebb mennek a kamatszintek, ha lejjebb megy a kamatszint, akkor nyilván annak van egy beruhágás ösztönző további hatása, hiszen a vállalkozásoknak kevesebbet kell kamatra költeni, több marad fejlesztési forrásra, maga az állam is olcsóbban finanszírozza önmagát, tehát ez mind-mind oda vezet, hogy egy fellendülő vagy nagyobb növekedésre képes gazdaságképe rajzolódik ki, tehát magyarul érdemes ezt az országot jobban figyelembe venni, magyarul fölértékeli a magyar gazdaságot maga a hitelminősítő is.
0: Hát legközelebb november-decemberben tehetik ezt meg, a Moody's-nál negatív kilátásban vagyunk, az S&P-nél is egyébként, az a befektetésre ajánlott legalsó fokozat, amiben tartanak minket. Még a legmegértőbb a Fitch volt az elmúlt időszakban, de akkor, ha jól értem, mind a háromnál várható az, hogy felértékelik, egy kicsikét feljebb helyezik a polcokon Magyarországot.
1: Hát valószínűleg az lesz, hogy a negatív kilátás az megszűnik, nem hiszem, hogy azért befektetése ajánlottá teszik Magyarországot, mert ugye még azért várják azt, hogy egyrészt ugye jön egy költségvetés, amiről még senki nem tud semmit. Ennek nyilvánvalóan van egy olyan ága, ami mondjuk a 3 éves költségvetési kitekintés, ahol a kormány megmondja, hogy ő hogy szeretné a költségvetést rendbe rakni, tehát magyarul GDP arányosan milyen költségvetési hiánnyal, milyen növekedéssel, milyen inflációval számol. Ugye ezeket figyelik ezek a hitelminősítők, és ha ezek afelé mutatnak, hogy esélyes az euró bevezetése mondjuk 2030 környékén, akkor ebben az értelemben lesz egy felminősítés, de nyilván azért ezek csak ígéretek, tehát ahogy ezek az ígéretek valóra válnak, úgy válhat egyre inkább befektető baráttá az értékelés. Ha ettől valamilyen okból eltér a kormány, akkor nyilvánvalóan inkább a leminősítés veszélye erősebb majd a későbbiekben. De most rövid távon szerintem a kilátásokat fogják javítani, nem magát a minősítést.
0: Molnár László, a GKI vezető kutatója. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, viszont tanácsot.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az Európai Unió maga is azon töri a fejét, amiről egyébként oly sokat beszélnek a hazai szociológusok, ingatlan szakértők, a beruházók, hogy hogyan lehetne a lakhatási problémákat megoldani ott és itt. Az Európai Unió egy lakhatási szabályrendszeren dolgozik, ez könnyebbé tehetni a városok számára, hogy az üresen álló lakások meg a lakhatás drágító befektetési célú lakáshasználat ellen fellépjen. Hogy ezt hogyan képzelhetik, és ennek milyen hatása lehet a lakáspiacra, ez iránt érdekel. Tudom, Balog Lászlónál, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjénél. Szervusz, Laci!
2: Szia, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Szóval könnyű azt mondani, egyfelől, hogy lakhatás drágító befektetési célú lakás használat. Hát voltak éppen ez egy pénzzel rendelkező személynek vagy vállalkozásnak a, mondhatnám, a magánügye, nem? Hogy ingatlanba fektet.
2: Igen, és hogyha megkérdezel bárkit, aki befektetési célra vett lakás, valószínűleg nem azt fogja mondani neked, hogy ezt azért tette, hogy még drágábbak legyenek az ingatlanok, hanem mindenki az aktuális céljának megfelelően keresgél az ingatlanpiacon. Van, aki saját célra, van, aki pedig befektetési célra, de a probléma az ott gyökerezik, hogy nagyon vékony a jég, és nagyon vékony a határ, hogy meddig tart mondjuk az egyéneknek a szabadsága, meg a szerződéses szabadság elve, hogy azt veszek meg annyiért, amennyit akarom, és olyan célra, amennyire akarom, arra használom az ingatlant, amire csak akarom. Itt számos ilyen didaktikus példát és ellenpéldát lehetne fölhozni. Azok, akik például a lakhatási célú ingatlan tulajdonlást helyezik előtérbe, azt mondják meg, akik például bizonyos tevékenységeket, például rövid távú lakáskiadást korlátoznák, ők rendszerint elmondják, hogy hát például bordélyházat sem lehet üzemeltetni a lakóépületekben, meg egyéb más dolgokat sem, ami mondjuk a társadalomnak nem annyira hasznos. Akik pedig a másik oldalon vannak, ők meg azt mondják, hogy hát végül is az Európai Unióban a szolgáltatások, személyek, tőke szabad áramlásában nagyon sok minden belefér. Szóval egy kicsit ez egy filozófiai kérdés is, de az tény és való, hogy amin keresztül ment a Magyarország, és azon belül egyébként főleg a főváros is az elmúlt 15 évben lakásdrágulás szempontjából, az nem egy hungarikum, nem egy egyedi magyarországi jelenség, ez Európa számos nagyvárosában problémát jelent, kihívást okoz, és erre az Európai Bizottság egyfajta Európai Uniós választ fogalmazott meg, a European Affordable Housing Act-tel, amit most társadalmi egyeztetésre vagy véleményeztetésre bocsájtott, és már megtekinthető az Európai Bizottság honlapján ez a rendelettervezet. Ennek az az érdekessége, hogy ez egy olyan rendelettervezet, ami hogyha hatályba lép, akkor ez közvetlenül hatályba lép minden országban.
1: Azon gondolkozom, hogy vajon szabad-e, lehet-e, kell-e az egészet az Airbnb nyakába varni? Mert mostanában ugye könnyű rámutatni arra, hogy mi és ki okozza a lakhatási problémákat, hát az Airbnb. De korábban is volt lakhatási nehézség, mondjuk Budapesten is, tehát Magyarországon ez abszolút megragadható volt, és hát ettől függetlenül is van, elég csak az üresen álló lakások mértéktelen nagy számára gondolni, meg arra, hogy például az albérletárak nem csak az Airbnb miatt magasak.
2: Igen, ebben abszolút igazad van, tehát itt számos olyan tényező van, ami hozzájárulhat ahhoz a lakhatási szűkösséghez, vagy szegénységhez, ami ellen nagyon egyre többen emelik fel a szavukat, vagy realizálják problémaként, és ebben egyébként nyilván az egyik ilyen leglátványosabb tevékenység, hogy te is mondod, az Airbnb, a rövid távú lakáskiadás, na de ahogy te is említetted, rengeteg lakás áll üresen effektív, hogy tényleg nem lakik benne senki, nem történik ott semmi, illetve van rengeteg olyan nem lakott lakás, amiben nem lakik senki életvitelszerűen, de üzemel benne. Orvosi rendelő, ügyvédiroda, mérnökiroda, tehát hogy más célra használják ezeket az ingatlanokat, és szinte már hallom a fülemben, hogy erre is lehet ellenérveket mondani, mert hogy miért, hol van az előírva, hogy mondjuk a belvárosban olcsón kell lakhatást biztosítani mindenkinek. És egyébként itt azért vannak azért szerintem tényekkel bizonyított hatások az ingatlan piacra, tehát hogyha mondjuk a belvárosi lakások nagyon drágák, akkor azoknak a hatása kigyűrűzik a külső körletekbe, mind a lakásárak, mind pedig a bérleti díjak tekintetében, hiszen mondjuk, hogyha valaki egy hatodik emeleti csepeli panellakás ablakából kinéz, és azt látja, hogy a belvárosban tőle alig 3-4 kilométerrel odébb mondjuk kétszer annyiért kínálják kiadásra a lakást 300-350 ezer forintért, akkor ugyanazt a lakást ő sem akarja majd 100 ezer forintért piacra dobni, mert valószínűleg lesz olyan, aki többet adna érte. Tehát itt valószínűleg ezeket a szabályokat kell keretek közé terelni, annak érdekében, hogy valahogy megpróbáljuk elérni azt a szerintem nagyon nehezen érhető állapotot, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
1: Hát a káposzta ebben az értelemben az az ingatlan, amelyik üresen állt, és amelyikkel kapcsolatban rá kéne venni a tulajdonost, hogy adja ki. Erre vannak európai jó példák, jó gyakorlatok, amik azt mutatják, hogy igenis rávehetők a tulajdonosok mondjuk megfelelő garanciák között, vagy valami egy olyan csoportot alkotva, amely csoport összefogja őket és az ingatlanjaikat.
2: Gyakorlatilag most szinte a Vekerle program kérdéses pontjait feszegeted, mert ott pont ugye ezeket a filozófiai kérdéseket kell eldönteni, és ezt azért hoztam megint ide haza, ezt az európai szintű kérdést, mert itt most nagyon, nagyon élesen összekapcsolódnak bizonyos európai és magyarországi, vagy ott esetben fővárosi, nagyvárosi problémák, tehát igen, az európai rendelettervezet, az Európai Bizottság azt mondja, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy mennyi helyi fizetésből lehet megvenni egy átlagos lakást. Tehát, hogyha például Budapesten 8 évet meghaladó átlagjövedelemre van szükség ahhoz, hogy megvegyen valaki egy átlagos lakást, akkor ott már el lehet kezdeni beavatkozni szabályozói oldalról, de ha ez nem teljesül, illetve hogyha ez a helyzet nem romlik, akkor nem lehet ilyen korlátozásokat bevezetni. Tehát itt az európai keretrendszer nem azt fogja megmondani, hogy egyik európai nagyvárosban sem lehet több a bérleti díj 50, 500 vagy 5000 eurónál egy hónapban, hanem azokat a keretrendszereket próbálja meg kidolgozni, hogy mik azok a beavatkozási lehetőségek, amik az önkormányzatok vagy adott esetben az állam rendelkezésére állnak. És aztán, hogy ezt melyik tagország, melyik nagyváros adott esetben környéke vagy agglomerációs övezetével összefogva hogyan oldja meg, az abban már viszonylag nagy szabadságot biztosít az európai rendelettervezet is. Persze ezt is kicsit ilyen ügyesen oldották meg, mert igazából ilyen konkrét ajánlásokat, meg szabályokat, vagy best practice-eket még nem fogalmaztak meg olyan széles körben, hogy ebből mint egy ilyen menüből választani lehessen. Ezeket is majd hamarosan közzé teszik.
1: Ez most igazából csak azt mutatja, hogy foglalkoznak vele. Igaz?
2: De igen, tehát hogy most ezzel gyakorlatilag kitették a problémát az asztalra, és innentől kezdve gyakorlatilag szükségszerű is, hogy foglalkozzon vele mindenki, mert hogyha viszont egy olyan szabályozás fogad el mondjuk az Európai Unió, amiben valakinek az érdeke sérül, akkor hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor kívül találhatja magát azon szereplők közül, akinek ez az új szabályrendszer kedvezni fog. Tehát ebből a szempontból ez most mindenképpen egy aktuális kérdés, és ami magyar szempontból érdekes, az pontosan az, hogy itt a lakáspolitikai irányváltás is rákapcsolódhat erre az új európai törekvésre, mert itt most a kormányzat nem csak lehetőséget kapott arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzon, és akár hozzátegye a maga inputjait ehhez az Európai Bizottsági tervezethez, hanem itt a pénz, a paripa és a fegyver is rendelkezésre állhat, hiszen az hazahozott európai források jelentős része, vagy hát egy jelentősebb összeg ezek közül pont ilyen lakhatási kérdések megoldását is szorgalmazhatja.
1: Hát ezt ütemezte is már a magyar kormány, hogy ezzel valamit kezdeni is akar a jövőben. Követjük és beszélünk még róla Balogh Lászlóval is, a ingatlan.com gazdasági szakértőjével. Laci, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban az M0-as déli szakaszán a De-Ferenc hídon mindkét irányban lezárták a két külső sávot felújítás miatt. Soroksár, Sziget-Szent Miklós, Halásztelek, Csepel, illetve Dél-Pest térségében is torlódásra készüljenek. A 19-es és az 56-os villamos a Gárdonyi tér és a Rudas gyógyfürdő között nem közlekedik, a 41-es villamos pedig terelve az Alkotás utcán átjár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat baleset miatt. A 107-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Pesti alsó rakparton a Láncid felé mindkét irányból. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Bak csomóponti felüljárón, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az IMF javított a magyar gazdaság növekedési kilátásain, ez egy nagyon jól hangzó mondat, hogy mi van mögötte, és mennyire javított, és milyen kilátásokat lát maga a Nemzetközi Intézet. Madár István, az a Portfolio.hu vezető elemzőjéhez, a Corvinus közgazdás docenséhez fordulunk. Szervusz István, örülök, hogy itt vagy velünk.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a nagy javítás, ez nagy javítás?
4: Hát azért nem egy óriási, ugye az idei évre nézve statisztikailag, amikor már az évfele eltelik és látjuk az első fél év növekedési számait, akkor igazából néhány tized százalékpontos javításokról lehet csak szó, ami persze abból a szempontból jó hír, hogy az év második felére egy kicsit optimistább az IMF. Ugye a magyar gazdaságot illetően ez azt jelenti, hogy most 1,9%-ra emelte az idei évre vonatkozó előrejelzését, a jövő évit meg 2-ről 2,1%-ra, tehát jól látható, hogy ezek nem óriási mozgások. Ugye a jó hírben az persze, hogy nem lefele mozdította, meg azt is látjuk, hogy valóban az export elkezdett mocorogni Magyarországon, tehát végre nem csak a lakossági fogyasztás húzza fölfele, az export meg a beruházás rántja mélybe a magyar gazdaság teljesítményét, hanem az export is már inkább a növekedési motorok közé belépett, és akkor emiatt egy kicsit optimistább lett a valuta alap. Talán amiatt egy kicsit jobban néz ki ez az 1,7-ről 1,9%-ra emelés, hogy ezen közben viszont tudjuk, hogy a mezőgazdaság sokkal rosszabbul teljesített az aszályos időjárás miatt, tehát ha az IMF ezt is figyelembe vette, akkor volt neki egy lehúzó tényezője, és ehhez képest is fölfele tudta elmozdítani a számot. Hozzáteszem, hogy az 1,9% ezért ez most éppen optimistának számít mondjuk az elemzői körben, ennél egy néhány tizeddel lejjebb van az elemzői konszenzus.
1: Egyébként ez az 1,9% ilyen kulcsszám lett a Nemzetközi Valuta Alap Magyarországról szóló jelentésében, mert hogy az inflációs előrejelzés is ide jutott, levitte az áprilisban még 3,8%-osra jelzett éves inflációt erre az évre 1,9%-re. Ez egy nagyon jelentős ugrás.
4: Így van, és ez talán valami magyarázatot is érdemel. Itt azt kell látni, hogy gyakorlatilag attól függően, hogy az elmúlt fél évben ki melyik hónapban állt elő az előrejelzéssel, óriási eltéréseket és tricakokat láthattunk benne. Ennek pedig az alapvető oka az, hogy van itt a nyakunkon egy hormuzi szoros által generált energiaválság, vagy geopolitikai feszültség, kinek hogy tetszik, ami miatt azt nem látja senki előre, hogy milyen energiaárak alakulnak ki a jövőben. Amikor éppen ez a hormuzi szoros körüli feszültség enyhült, akkor mindenki elkezdte lefelé húzni a korábban megemelt előrejelzéseit, különösen az inflációsokat. Majd amikor újra egy kicsit nagyobb lett a feszültség, akkor mindenki elkezdte fölfele emelni, és ezt a libikókát látjuk tulajdonképpen a különböző előrejelzésekben hónaptól hónapra. Ugyanezt láthatjuk például a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésében adott előrejelzéseknél is. Ez egyszerűen a tények, az életnek a változékonysága miatt van, most nem pedig valamiféle ilyen elvont előrejelzési hiba miatt, de jól fejezi ki azt, hogy milyen iszonyatos bizonytalanságban él a világ a 2020-as évtizedben, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra tudnak változni a kilátások attól függően, hogy éppen mi történik mondjuk egy-egy ilyen geopolitikai gócpontban.
1: Az előbb a GKI előrejelzése alapján beszélgettünk arról, hogy a hazai felhasználása az Európai Uniós forrásoknak, amelyek itt a második fél évben remélhetőleg elkezdenek érkezni valóban tényszerűen a bankszámlára is. Szóval, hogy ezek milyen lehetőséget kínálnak a magyar gazdaság számára, és itt vannak ezek az adatok, és az is biztató volt, és ez is az. Azt lehet mondani, hogy talán a mélypontról elindult valóban a magyar gazdaság?
4: Ha csak az elmúlt néhány negyed évnek a növekedési adatait látjuk, akkor ahogy említettem azt, hogy az export elkezdett élénkülni egy kicsit, végre elkezdtek duduzsolni olyan gyárak, amelyek eddig nem nagyon hallattak magukról, és kapacitásokat kezdtek el bővíteni, idehoztak olyan termeléseket, amik korábban nem voltak, vagy máshol voltak. Ezek azért összességében tudtak egy lendületet adni a gazdaságnak, és az a bő három évig tartó recessziós, stagnálós időszaknak valóban úgy tűnik, hogy vége. Azért most már negyedévről negyedévre egy kis növekedést össze tud rakni a magyar gazdaság, és azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg folytatódhat a következő negyedévekben is, azt leszámítva egy kis zárójelben, hogy épp a harmadik negyedéves adat kapcsán azért lehetnek bizonytalanságok, pont azért, mert itt számolódik el ugye a már emlegetett nagyon nagy aszály hatása a mezőgazdaságban, és annak lesz egy egyszeri nagy lehúzó hatás. hatása, de összességében azt lehet mondani, hogy valamiféle növekedés a magyar gazdaságban van. Ehhez egyébként azért az Európai Uniós támogatások nem adnak olyan nagyon sokat hozzá, ugyanis ugye az a része, ami ez az úgynevezett felújítási újjáépítési alapból jön, az tulajdonképpen szinte teljes egészében olyan állami infrastruktúrális fejlesztéseket takar, ami nagy részt egy importot jelent, tehát valamit behozunk külföldről, például valamiféle energetikai korszerűsítés szükséges dolgot, vagy egyéb más vezetékes infrastruktúrához szükséges dolgot, és ezért ennek nincsen nagyon nagy növekedési hatása, miközben talán azért az épített környezetünkre remélhetőleg azért egy-két éven belül azért már valamiféle látható hatása lesz. Igazából, amikor majd a kohéziós források is felszabadulnak, és kimeri írni a kormányzat még azokat a pályázatokat, amelyeket eddig ugye a befagyasztás miatt nem, vagy csak mérsékeltebb ütemben írt ki, ezek hozhatnak némi élénkülést. Azt gondoljuk, hogy ez a következő évben lehet inkább érdemi, de ott is igazából néhány 10% pontos növekedés jelent önmagában. Talán inkább az, hogy ennek azért van egy lélektani pszichológiai hatása, egyrészt a külföldi befektetők azt látják, hogy Magyarország újra elfogadott az Európai Unió szemében, akár a vállalkozás, aki azt látja, hogy hozzá tudná férni uniós forrásokhoz, bátrabban vállal más tevékenységeket is. Ezek lehetnek olyan további élénkítő hatások, amelyek, hogyha nem ütköznek újabb és újabb, hát ilyen sok hatásokban, amiket az elmúlt években folyamatosan elszenvedni voltunk kénytelnek, akkor talán bízhatunk abban, hogy ez is azért szép lassan megerősíti úgy az üzleti bizalmat, hogy ez valóban valamiféle növekedési élénküléshez járul hozzá. Ezt látjuk azért alapvetően az IMF előrejelzésében is, bár hozzáteszem, hogy ott az a 2,1%-os jövő évi növekedési szám, az viszont meg egy picit talán pessimistább az elemzői várakozásokhoz képest, azért az a 2,5% szokott inkább mostanában előfordulni. Különösen így, hogy az idén pocsék lett a mezőgazdaság, jövőre meg talán, ha egy átlagos évünk van, már akkor is sokkal inkább fölúzó hatása van. Ezekkel együtt talán azért nem lehetetlen valóban ez a 2-2,5% közötti GDP növekedés elérése, ami azért, hát mondhatjuk azt, hogy annyi, mint a megelőző 3 évben összesen.
1: Igen, és az azért egy nagyon nagy különbség lesz még akkor is, hogyha nem ugrásszerű javulás, de javulás mindenféleképpen. Madár István, köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ez az eset most kivételesen nem a dögöljön meg a szomszéd tehene is eset, de egy első hallásra azért furcsa, mert a nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége. Gépész László van itt a vonalban, a szervezet elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye ez ennél bonyolultabb, vagy legalábbis remélem, hogy ennél bonyolultabb.
2: Természetesen bonyolultabb, de meg tudjuk nagyon egyszerűen is fogalmazni, és nagyon világos dologról van szó. Van most egy olyan hatalmas profit, amiért az, aki kapja ezt a profitot, nem tesz semmit. Tehát ez egy olyan profit, ami automatikusan, gyakorlatilag automatikusan keletkezik minden olyan vállalatnál, olajkereskedelmi vállalatnál, amelyiknek finomítója van. Arról van szó, hogy a világpiacon kialakult árproblémák és feszültségek miatt sokkal nagyobb mértékben drágul a késztermék, mint a nyersolaj. A két drágulás különbsége az egy extra profit. Ez egy hatalmas összeg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan méretű vállalatnál, mint például a MOL, a finomításnak, tehát a munkának, amit ő elvégez, annak van egy átlagos, szokásos haszna. Ez lehet nagyságrendet mondok, csak nem turkálni akarok a zsebükbe. Ez egy normális körülmények között lehet egy 20-30 dollár. Jelen pillanatban ez az érték fölötte van a 200 dollárnak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a óriási különbség, ami ott megjelenik, ezért ő nem tesz semmit. Ez nem az ő érdeme, nem az ő hatékonyságának a növekménye, egyszerűen így alakult a helyzet. A kérdés, ami felmerül, hogy most az országnak, Magyarországnak mi a jobb? Az, hogy van egy vállalat, amelyik többé-kevésbé tartalmaz magyar tulajdont is, de igazából egy multinacionális vállalatról beszélünk, és ő elteszi ezt a hasznot, és ebből ő fejleszti a nemzetközi vállalkozásait, és csinál vele, amit akar, vagy pedig azt mondjuk, hogy ennek azt a részét, ami nem őt illeti, hanem csak úgy képződött nála, ezt adóként elvonja a magyar állam, és mire fordítsa, erre is teszünk javaslatot, fordítsa például a tömegközlekedésnek az olcsóbb áttételére, fordítsa például, ha már a fuvarozók is lázonganak, és tönkre akarnak menni, akkor osszuk meg a fuvarozásnak a költségeit, és mondjuk azt, hogy az élelmiszerek fuvarozása, a gyógyszereknek, a vérkészítményeknek a fuvarozása kapjon ebből támogatást, és hát persze nekünk is a hajlik magunk felé is a kezünk. Nyilván egy élhető szintre valamilyen szinten a KKV-kat is, a kis vállalkozásokat is támogatni kell ebből, vagy legalábbis a kiváltani ezzel az adóval a KKV-kat agyon csapó külön adó.
1: Önök azt mondják, hogy van arra nemzetközi minta, amit kérnek. Mely országok gyakorlatára hivatkoznak?
2: Hát itt egy kicsit veszélyes most a lengyel gyakorlatra hivatkozni, mert azért itt két dolog van Lengyelországban. Az egyik, hogy ők ezt a fajta extra profitot nagyon keményen adóztatják, tehát most hirtelen azt mondták, hogy ennek az extra profitnak, ha jól tudom, 60%-át elvonja a lengyel állam. De egyben ők azt is mondták, hogy miután a 2023-as évben a lengyelek mólja, az Orlán, az mélyre lenyomta az árakat, és ezzel próbálta egyrészt a versenytársaknak alátenni, másrészt pedig a politikai hovatartozását egy kicsit kézzelfoghatóvá tenni, viszont ezzel óriási kárt okozott a saját részvényeseinek, többek között a lengyel államnak, amelyik részvényes ebben a cégben. Így aztán most úgy hirtelen letartóztatták a vezetését ennek a cégnek. Tehát én azt mondom, az adó
1: nem ez a minta feltétlenül, ugye? Tehát nem egy letartóztatásig szeretnék űzni ezt a dolgot. Világos.
2: Ez nem a mi dolgunk. De az, hogy szakmai javaslatot tegyünk arra, hogy egy így megképződő hatalmas extra profitot ne hagyjunk már ott egy darab vállalatnál, hogy azzal villoghasson, hanem fordítsuk az ország javára. Én nem hiszem, hogy ez ördögtől való gondolat.
1: Meglátjuk, hogy megfogan-e ez a gondolat ott, ahol meg kell a kormányzatban. Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét hallották a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en. Ennek köszönöm, hogy itt volt velünk. A kedves hallgatóktól pedig elbúcsúzok, abban bízva, hogy holnap ismét találkozunk ugyanebben az időben. Róna Jégont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akarj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozijegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum. valamint megkerülhetetlen hírforrássá az Egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Sokan töltik szállodában a hosszú hétvégét. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írja, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyerekük elektromos rollert használjon. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten gyenge eső is előfordulhat, a szél megélénkül. Az éjszakai 2-7 fok után napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Spirit FM műsorán. A Kultúra jelentkezik, Rónai Egon vagyok. A szerkesztő ma Cserdi Zsolt, és egy színházi premierrel indulunk. Október 17-én nem is olyan sokára Játékszínben mutatják be az Amatőrök című előadást. Horgas Ádám rendezi, itt van a vonalban. Szervusz Ádám.
10: Szép napot kívánok!
9: Neked a játékszín az gyakorlatilag már teljesen bejáratott világod, csak egy
10: második
9: dologra.
10: Második otthonom.
9: Igen, hát az életre való például, amit szintén ott rendeztél, milyen hosszú sorozat volt?
10: Hát az első a Virágot Algernon volt, utána életre valók, 39 lépcsőfok, teltház, és most az amatőrök.
9: Hazajársz. Ez az amatőrök, ez egy csuda történet, mert hogy az, amit mi annyira szeretünk nézőként, a színházban is benne van, meg benne van egy kis Shakespeare, meg benne van rengeteg röhögés, ahogy ezt így hallani lehet róla. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas elegye annak, hogy mennyi mindent kapunk egy előadástól.
10: Igen, és engem azért izgatott nagyon ez a dolog, mert ezen a darabon keresztül lehet beszélni arról a szerelemről, amit én a színház iránt érzek, egy kicsit bepillantani a kulisszák mögé, a belső konfliktusokról értesülni, és hát hogy főleg milyen erős kapocs van egy társulati szeretetben.
9: Az, hogy a történetet elmeséljük, az mennyire kényelmetlen így néhány nappal a bemutató előtt, vagy mennyire nem titok?
10: Hát szerintem nem olyan őrült nagy titok, talán a konfliktus kimenetele az titok, de ugye most így nagyon röviden arról van szó, hogy van egy kis amatőr színház, egy pajta színház, amelyik a tönkremenés szélén van, és azt találják ki, hogy úgy mentik meg a színházukat, hogy hívnak egy hollywoodi sztárt. És adott nekünk egy leáldozó karrierű hollywoodi sztárunk, aki azt hiszi, hogy Stratfordban Shakespeare szülőhelyén fogja játszani a Lear királyt, de aztán kiderül ott a helyszínen, hogy egy amatőr színházba kapott meghívást. Ez rengeteg konfliktust eredményez, és hát ugye mindannyian küzdenek, hogy létrejöjjön ez a Lear király előadás.
9: Ugye a Lear szerepe az a legtöbb színész számára a nagy álom szerep, tehát a Lear-t eljátszani, hát az valami. Most Hirtling Istvánra osztottad azt a lehetőséget, hogy egy kicsit Lear is lehessen.
10: Így van.
9: Tapicskol benne?
10: Tapicskolgat. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon hálás szerep az övé, tehát hogy lehet tapicskolgat. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon hálás.

0: Nálunk vagy hol?
1: Igen, igen, igen.
0: Oda érkezett
1: helikopter. Ez a marketingesek álma volt, és mi nagyon jó kedvűen oda mentünk. Szerintem nagyon, nagyon helyes volt, találtak egy igazi pajtát, ahol létre lehet hozni egy ilyen sajtótájékoztatót, és oda helikopterrel érkeztek hirtlingék. Szóval látványos volt, meg jó pufa.
0: Az eredeti, hát szóval nem a Shakespeare-i szöveget, hanem a klasszikus fordítást használjátok a darabban?
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát ez nem kellett hozzányúlni, és a darabhoz kellette, mert ugye ez egy létező angol előadás.
1: Ez egy létező darab, én kaptam lehetőséget, hogy hozzányúljak ezt, tehát hogy adaptáljam. Ugye én gyakorlatilag szinte mondhatnám, hogy egy nyers fordítást kaptam, tehát itt... Én erősen hozzányúltam ehhez, humorát tekintve, sőt, néha szituációkat is tekintve.
0: És készen vagy-e? A szokásos kérdés, hogy álltok?
1: A szokásos idegösszeomlás van, ami a főpróba heteket oly kedvesen jellemzi, ez se kivétel.
0: Ez úgy normális. Mennyit? Ezt látom, hogy nagy szériát kezdtek, most rákattintottam a Játékszín oldalára, és hát itt most sorozatban sok előadás. Ezeket szokták szeretni a színészek, mert úgy gyorsan bele lehet kapni, és aztán egy óriási szünet. Attól meg általában idegesek, hát végre megvan, és akkor most megállunk. De te rendezőként hogy állsz ehhez?
1: Én nagyon szeretem, hogyha az elején tudják sokat játszani, mert akkor ők is otthonra lelnek a karakterekben, tehát belerázódnak minden kis apró pillanatba. Most egyébként ez szerintem azért van úgy, mert jön a másik premier, és annak kell helyet biztosítani, de ha az elején jól össze tud rázódni egy darab, akkor az már úgy marad.
0: Legyen úgy, hogy rázódjon szépen, és hát október 17-től lehet nem csak rázni, hanem tapsolni is az amatőröknek. Ádám, köszönöm szépen, hogy beszéltél róla, Játékszínben meg lehet nézni ezt az egyébként valószínűleg egészen pompás szórakozást nyújtó darabot. Sok sikert mondanám, de az nem jó a színházban, úgyhogy kézlábtörést mindannyiótoknak.
1: Nagyon szépen köszönjük, és minden jót.
0: Szervusz Ádám. Horgas Szervusz. Ádámmal beszélgettünk, aki most rendező, egyébként pedig kiváló színésze is a szakmának, úgyhogy akár ilyen módon is találkozhatunk nem sokára ebben a műsorban. Mindjárt folytatjuk egy új témával.
2: A quand remonte la dernière fois, où nous avons été si heureux. Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha én jól számolom, akkor olyan, hát nem is tudom, 8-9 évvel ezelőtt jött. Talán a gondolat, de lehet, hogy már a megvalósítás is, hogy Székesfehérvárnak legyen egy balettársulata. Meg is alakult a Székesfehérvári Balettszínház. Ezt vezeti az első gondolattól kezdve Egerházi Attila táncművész rendező, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, nagyon jól lát, pontosan 8,5 éve alapították meg a Balettszínházat, így van.
1: Sosem bizonytalanodtál el abban, hogy ott te a helyed, és azt kellett csinálnod, amit Fehérváron megvalósítasz?
2: Hát nem. Mondhatnám, hogy még akkor sem bizonytalanodtam el, amikor még nem alakult meg a társulat, mert én hittem abba, hogy ennek a régiónak, Székesfehérvárnak és környékének szüksége van egy balettszínházra, mint ahogy más régióknak is van saját kortárs táncszínháza. Úgyhogy én ebben biztos voltam, és borzasztó boldog voltam, hogy a városvezetés is ezt gondolta.
1: Hogyha visszagondolsz erre a 8 évre, azért itt most volt egy direktorváltás a színházban magában, de mondjuk a városvezetés meg stabilan gyakorlatilag ugyanaz mindvégig, és most már évtizedek óta, tehát ha úgy veszed, akkor van egy folyamatosság, meg van egy változás. Mennyire hat ez rátok?
2: Minden hat az emberre, de hát az egész élet a változásról szól, tehát olyan nincs, hogy nem változik az életbe. Ezek kis léptékűek lehetnek, vagy nagy léptékűek a színház, vagy nagy léptékű változás történt, hiszen Szikora igazgató úr leváltotta a Dolhai Attila, de nekünk ugye első számú partnerünk a Vörösmarty Színház, ez az egyetlen olyan színházi jellegű játszóhely, illetve színház a városnak, ahol a Székesfehérvári Balettszínház fel tud lépni, illetve máshol is fel tud lépni, de mondjuk azok a nagy produkciójunk, azok mind színházi jellegűek, tehát olyan szenáriuma van, olyan díszletei vannak, színpadkép, amihez szükséges a Vörösmarty Színház, úgyhogy nagyon fontos partnerünk, és igyekszünk jó viszont ápolni, és ez azt gondolom, hogy sikerül is.
1: Hogyha a színházi műsorra nézek, akkor látlak benneteket a színházi programban. Ez mennyi kötelezettséggel jár, hogy ott vagytok? Tehát van-e például olyan kötelezettségetek, hogy nektek bemutatót kell prezentálni? Miközben most éppen arról fogunk mindjárt beszélni, hogy most volt egy bemutatótok.
2: Hogyne, természetesen van, ez évi kötelező jelleggel, ez évi két bemutatót jelent a Vörösmarty Színházba, vagy adott esetben más játszóhelyen, de hát más játszóhely az nagyon nincsen. Úgyhogy van ilyen kötelezettségünk, de hát ennek a kötelezettségnek nagyon nagy örömmel teszünk eleget, és az elmúlt években pályázati pénzekből meg tudtunk valósítani, volt olyan év, hogy 4-5 bemutatót is, na ezek nem mind nagy bemutatók voltak, de volt köztük gyerekdarab is, és ezek számunkra is nagyon fontosak. Úgyhogy a kettő a minimum, és attól függően, hogy van-e elérhető pályázati pénz, és abból meg tudunk valósítani újabb bemutatót, attól függően lehet ez 3-4, többet egyébként nem is bírna el a társulat.
1: Az viszont nagyon menő, hogy még balettbérletetek is van. Tehát az azt mutatja, hogy olyan repertoár van, amit bérletesíteni is lehet és érdemes.
2: És ami nagy előrelépés, éppen most fogok menni majd Dolhai Attilához arról tárgyalni, már beszéltünk előzetesen erről, hogy bekerüljünk a színház bérle struktúrájába. Ez egy borzasztó nagy előrelépést jelent majd a balettszínház ismerettségét illetően. Már így is azért, tehát a bérleteinket majd, hogy nem mind ki tudjuk árusítani, és teltházas előadásokat tartunk a Vörösmarty Színházba, de hát még mindig vannak olyanok természetesen, akik nem ismerik még a Székesfehérvári Balettszínházat, úgyhogy az, hogy be tudjunk kerülni a színház a bérle struktúrájába, az egy komoly paradigmaváltás és előrelépés.
1: Na hát akkor meg a premierről, mert hogy valójában azért hívtunk, mert színpadra került a Kis Herceg. Egyrészt a te társulatoddal, másrészt nem te rendezted, ami nekem némi meglepetés, erről majd beszélünk mindjárt, és hát van egy zeneszerzője a darabnak, aki meg az én nagy kedvencem, Szirtes Edina Mókus, aki hát gyakorlatilag bármilyen stílusban alapvetőt tud alkotni. Hogy vagytok ezzel a darabbal?
2: Hát nézd, ez egy nagyon jó sikerült produkció, és egyébként az a filozófiám is, mint társulatvezető, hogy ne csak én rendezek, illetve állítsak színpadra, vagy koreografáljak kortárs táncszínházi műveket, mert egyébként attól lesz gazdagabb a repertoár, a közönség szerintem jót tesz a közönségnek is, hogyha minél több kiváló alkotó művét látják, és hát nekem is jót tesz, mert elfárad az ember azért saját magától, ha mindig csak, meg a táncosoknak is jót tesz. Persze.
1: Attila, ezt én még soha nem kérdeztem meg, de most, hogy ez így előkerült, most ez engem izgat. Amikor a te társulatoddal más dolgozik, más csinálja a koreográfiát, meg a rendezést, mást is látsz bennük, mint amit te szoktál látni?
2: Mármint úgy érted, hogy...
1: Meglátsz-e bennük más színeket? Elő tudnak-e hívni mások olyat a táncosaidból, amit adott esetben te úgy veszel, hogy jé?
2: Hát igen. Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez meg a másik, amiért nagyon szívesen hívok vendégkoreográfust. Igen, mert meg annyi alkotó, meg annyi módon tud dolgozni a táncosokkal. Nem csak technikáról beszélünk, vagy tánctechnikáról, hanem színészi minőségben is. És valóban, hát minden koreográfus jó esetben, minden koreográfusnak van egy erős személyisége, és minden táncművészetnek jó esetben van egy erős személyisége, és ezek egymásra hatnak, és akkor olyan a személyiségüknek, a táncosok személyiségének olyan rétegei tárulnak fel előttem, amiket én is tudok csúnya szóval vagy élve használni, vagy élni a lehetőséggel, tehát minden mindennel összefügg.
1: Onnantól már tudod, hogy ez megvan benne egyébként. Igen, mert ez arról jutott eszembe, hogyha az Egerházi Attila rendez vagy koreografál, az pont olyan, mint ahogy az Egerházi Attila rendez vagy koreografál. Tehát, hogy te magadból tudsz csak dolgozni nyilván elsősorban. És,
2: mint ahogy
1: és,
2: mindenki,
1: hát, persze. És ebből a szempontból ez izgalmas lehet. Krisztina Porres Mormeneo rendezte és koreografálta az előadást. Ő valami másfajta szín tudott hozni, mint amit a hazai balettban megszoktunk?
2: Hát igen, mert ő ennek a műhelynek a gyermeke. Tehát ugye a Holland Táncszínház, a világhírű Nederland Dance Theater is a Jerzy Kilianov, mikor ugye igazgatója volt, nagyon sok fiatal, tehetséges táncművésznek adott lehetőséget a koreografálásra. És volt egy a Holland Táncszínházra jellemző stílus. Máshogy dolgoztak ezek a fiatalok egymástól különböző módon, de mégis volt, és egy közös bennük, amit nagyon nehéz, és nem is lehet szavakba foglalni, hiszen táncművészetről beszélünk, de úgy hívták őket, mint a nagy festőket, ugye a holland festőket, hogy a holland iskola. Na most ez a Székesfehérvári Balettszínház iskola, ez tetten érhető a Kishercegen is, a Krisztina által, de mégis egyedi, úgyhogy a legfontosabb az, hogy kvalitásos módon közelíti meg az alkotást, igyekszik elmélyülni abban, hogy ne pusztán illusztráció legyen ez a csodálatos tanmese, ami tele van metaforával, hanem azt úgymond lefordítja, le tudja fordítani táncnyelvre, és ez azt gondolom, hogy egész jól sikerült Krisztinának.
1: Mesebalett nyilván hát a Kisherceg az ismert történet, Saint-Exupéry története, de vajon gyerek előadása?
2: Hát ez megint egy jó kérdés. Hát a Kisherceg tipikusan szerintem egy olyan mű, hogy minden élet, tehát különböző életszakaszban, ha elolvas az ember, újabb és újabb rétegek tárulnak fel előtte, mégpedig az ember megéltségétől függően. Egy fiatal gyereknek, aki fogékony a mesékre, a színes történetet látja, a furcsa viszonyokat a rókával, a rózsával, de nyilván, mivel még nem élt meg olyan dolgokat, tehát azokat a üzeneteket, amik el vannak rejtve a sorok között, azokat ő még nem tudja lekódolni, de ez nem is baj, viszont felkelti az érdeklődését, hiszen a cselekmény önmagában meseszerű és izgalmas. Aztán, hogyha elolvassa 10 év múlva, már más réteg is előkerül a szeme előtt, és én most ugye én többször olvastam, és most is, mert én is ugye alkotóként részt veszek a produkcióban, fénytervezőként és díszlettervezőként, és én nekem is kellett úgymond foglalkozni a darabban, hát mondom, újra elolvasom, ez nem csak azért, mert hogy nem ismerem, vagy elfelejtettem a történetet, hiszen nem a történet lényeg, hanem amit üzenni akar. Kíváncsi voltam, hogy mit üzen nekem a mostani énemnek, és bizony-bizony még mindig újabb rétegeket tudtam lefejteni róla. Úgyhogy ez teljesen kortalan a darab, korhatár nélküli, úgymond.
1: Hát nyilván minél idősebb fejjel nézünk egy ilyen történetre, annál többet értünk abból, hogy mit akart elmondani. Miközben gyerekként meg tényleg egy tündéri mese. Mikor játszátok, vagy mikor lehet mondjuk Budapesten látni benneteket ezzel?
2: A budapesti bemutatója megvolt, a székesfehérvári bemutatónk is megvolt, és annyit tudok most elmondani, hogy ez az első helyen van tervezve februárban. Pontos dátum még nincs meg, de hát aki követ bennünket, ugye hát az internet korába könnyen el lehet érni a repertoárunkat, hogy mikor, hol és mit játszunk. De februárban a Vörösmarty Színházban fogjuk kétszer játszani, és egész biztos vagyok benne, mert most tárgyalunk a Nemzeti Táncszínházzal a 2027-es évről, és ez terve van véve, de ez nem tudom, talán egy-két hónap múlva már tudni lehet, hogy mikor és hol játsszuk a kis herceget.
1: Igyekszünk hírt adni majd róla, Egerházi Attila. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Mozifilm készült egy albumhoz, vagy egy albumból, nézőpont kérdése, valószínűleg mind a kettő igaz. Bongor készítette egy díjnyertes és nagyon is személyes albumot, és ebből lett egy film, amit Kákovács Ákos, mint a film vezető rendezője jegyez. Itt is van a vonalban Ákos, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Bongor, azaz Berta Csongor. Őt igencsak ismerik a fiatalok, és még annyi személyes szállat hozzá is tudok tenni ez a történethez, hogy Hámori Gabi hívta fel a figyelmet arra, hogy én hallottam ezt az albumot. És mondtam, hogy még nem, és azt mondta, hogy zseniális, szédítően jó, úgyhogy hallgassam meg, és tényleg. Tehát maga az alapanyag is remek, de egy ilyen alapanyaggal hogy lehet filmet készíteni? Mi volt a trükk?
3: Hát igazság szerint nagyon nehéz, mert annyira jó. Csongor engem arra kért fel, hogy néhány klippet készítsek ehhez az albumhoz, és akárhogy is próbáltam, nem tudtam kiválasztani olyat, ami egymagában működött volna önmagában. Úgyhogy így jött az ötlet az, hogy gyakorlatilag egy teljes filmet csináljunk. Mert ez egy konceptalbum, ami azt jelenti, hogy egy koncepció megy végig, a Csongor alkoholizmusán és az ezzel való küzdésen keresztül vezeti a nézőit.
2: Ez egy sikertörténet, de közben meg olyan mélységekig jutunk el hallgatva, ami egészen szokatlan előadó művészektől, egészen szokatlan.
3: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy a Csongor kitette a beteg máját az asztalra, hogy nézzük. Én nagyon régóta ismerem a Csongort, és nagyon meglepett, hogy micsoda őszintességgel számol le itt a nézők előtt a saját démonjaival.
2: Az, hogy dokujelenetek készültek a klipek közé, hát gyakorlatilag közé, az segített abban, hogy a klipek könnyebben készüljenek el, vagy ezek külön életet éltek ezek a történések? Készült a dalhoz valami, és készültek a dokujelenetek?
3: Igen, a gondolatunk az volt, hogy valahogy azt, amit a Csongor az albumban elmond, ezt mi mélyítsük valahogy a tudását a nézőknek, hallgatóknak erről a történetről, és erre a legjobb formátum az, hogyha ő maga mesél róla. Szóval, hogy igazából nem alakította egyik a másikát olyan formán, hogy amikor már filmre vittük, de természetesen gondoltunk arra, hogy dramaturgiailag hogy ékeljük közé, és hogy miket kéne, hogy elmondjon ott éppen a Csongor, de mi is nagyon meglepődtünk, amikor kitárulkozott egy-egy olyan jelenetben, amire egyáltalán számítottunk volna.
2: Rendkívül sok olyan jelenet van, ami szerintem mindenfajta függőséggel, szorongással küzdő ember számára ismerős lesz. Nem kell hozzá alkoholistának lenni, legyen az bármiféle szorongás. Tehát hogyan állok ebből talpra, és hogyan jövök ebből ki érzése. És nyilván emiatt is sikeres az album, és remélhetőleg sikeres lesz a film. De hát alapvetően nem kell hozzá valamilyen függésben lennünk, hogy értsük, azt gondolom.
3: Nem, szerintem sem. Annál is inkább, mert sajnos mindnyájan ismerünk, legalább egy függőt is ismerjük az ő életét és a viszonyát a világhoz. Illetve, hogy ilyenkor a stáb is, meg szerintem a nézők is egy kicsit magukba tekintenek, hogy nekem vajon mihez van egészségtelen viszonyom. Legyen akár az a social media vagy a telefon használat. És szerintem már önmagában az, hogy a Csongornak a hozzáállása egy ilyen erős függőséghez micsoda, az utat mutat nekünk is, hogy picit azért figyeljük már meg, hogy mi miket csinálunk az életben, és mihez olyan viszonyulunk.
2: Könnyű volt vele dolgozni? Ha ennyire személyes maga a történet, és a lemez maga, gondolom, adta magát a filmkészítéshez is, de az nem mindig segít egy rendezőnek.
3: Igen. A Csongor rettentően felkészült, tehát hogy a fikciós jelenetekre nagyon felkészült, mert ez volt az első film szerepe, ő egyébként végzett színész. A dokumentumfilmes részektől izgult inkább, de én meg abban voltam biztos, hogy ott nagyon könnyen megtaláljuk a közös hangot, és hát így is lett, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, úgyhogy ez könnyen ment.
2: Sikeresen indult a film. Ilyenkor megnő az ember étvágya, nyilván, hogyha így megy, akkor menjen. Hogyan lehet ezt fokozni? Tehát itt az album az, ami tudja segíteni, vagy pedig a film támasztja meg az albumot ebben az esetben?
3: Szerintem ez a film, ez nem működne az album nélkül, úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy ez most egy olyan alkotás, ami a habatortán, tehát elkészült egy nagyon sikeres album, egy díjnyertes album, amit sokan szeretnek és hallgatnak, és akkor van hozzá egy kísérő film, ami még egy picit talán magasabbra emeli ennek a fontosságát, de természetesen ez is ez egy adaptáció, tehát az album nélkül nem létezne.
2: Bongor filmje lenyomta Tom Cruise-t. Ez azért jól hangzik.
3: Ez nagyon jól hangzik, és a Csongor, amikor a forgatáson vezette a Jugót, akkor mondta, hogy ezt ő szeretné mindig vezetni, és hogy ne vezesse más, mert hogy a Tom Cruise is mindig a saját sztántjait csinálja, és ő is szeretné. És akkor aztán jön egy ilyen szalagcím, hát hajrá extázisánkat, nagyon örülök neki, 10 000 nézőn már túl vagyunk. Hát, ha lesz ez még több is.
2: Biztos lesz ez több is. Egyébként Bongornak magának megvan a rajongótábora, őrájuk lehet számítani, és remélem, hogy egyre többen fogják megismerni azt, amit ő képvisel, azt, amit ő megmutat magából, meg azt, amit Kákovács Ákos filmje megmutat belőle. Ez az Extázis Uncut, amiről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
4: Láttam olyat,

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kulturális műsorban való szakszervezeti téma következik. Létrejött az irodalmi szakszervezet, azért érdemes ezzel kezdeni és magával a bemutatásával, mert ez ennek a nyárnak az eseménye 2026. júniusában történt, és hát az első komolyabb megszólalásuk, ami már feltűnést is keltett, az nagyjából úgy szól, hogy elég volt a képmutatásból és a helyezkedésből, és hát konkrétan célozza El Simon Lászlót és a Magyar Művészeti Akadémiát. Modor Bálint, az IRSZ, milyen jó elnevezés ez is, elnökségi tagja a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát egy irodalmi szakszervezetek mi lenne a neve, ha nem IRSZ, igaz?
2: Így van. Ez a Ferenc Mónika elnökségben szintén társamnak volt az ötlete, és mi igazából arra jöttünk létre, hogy amellett, a jelszó mellett tegyük le a voksunkat, hogy a művészet az munka, és a kultúra az közjó. És hogyha a művészet munka, akkor a munkásokat meg kell fizetni, és hogyha közjó a kultúra, akkor ezt az államnak kell megtennie, és hosszú távon egy művészi életpálya modellt szeretnénk kidolgozni, és azt szeretnénk elérni, hogy ezt bevezessék.
1: Az irodalmi szakszervezet nyilván nem egy légüres térben létrejött szervezet, tagjai benne vannak nyakig a Magyar Irodalom, a Magyar Kultúra Szövetében. Éppen ezért lehet izgalmas az, hogy mit hoznak onnan ki, mi az, ami nincs benne, ami azt a hiányt idézte elő, hogy márpedig most kell egy szakszervezet.
2: Hát leginkább az, hogy itt az ilyen munkáltató törésvonalra tegyük fel a hangsúlyt, és hát azért ez a szakszervezet, ez nagy részt a József Attila kör hiányából, vagy megszűnéséből született, de nem egy újabb szakmai szervezetet akartunk létrehozni, hanem egy olyat, ami érdekvédelmi fókusza van, és érdekvédelemmel foglalkozik.
1: Alapvetően azt szokták mondani írók, fordítók, szerkesztők, hogy hát rendkívüli az alulfizetettség. Tehát azt gondolja valaki, hogy lerak egy kötetet egy író az asztalra, és abból meg lehet élni, és hát ez egy keserves igazság, hogy nem, de szokták mondani, hogy ez 100 éve is így volt, nem véletlenül volt a Baumgartner díj és a pályázati rendszer, és nem véletlenül támogatta a Nyugat a saját szerzőit is sok esetben az éhezés elől.
2: Hát szerintem most is így van, és igazából a legproblémásabb részek azok, amikor az ember nem tud dolgozni, tehát amikor mondjuk beteg lesz, és nem tud ilyen projektekben részt venni, vagy pedig nyugdíjas lesz, vagy pályakezdőként, mikor nem kap elég munkát. Tehát, hogy mi pont ezeket az ilyen érzékeny részeket próbáljuk meg kiemelni és kihangosítani, és azért itt ilyen eléggé hagyományos szakszervezeti követeléseink vannak, hogy legyen társadalombiztosítása az írónak, legyen nyugdíja akkor is, hogyha kiesik mondjuk a művészeti nyugdíjból, mert mondjuk az előző 16 évben nem kapta meg azokat az állami díjakat, amihez ez kötve van, és így tovább.
1: Ha jól gondolom, akkor egy olyan keretrendszer kellene, ami az írók számára egy megélhetést biztosít valamilyen módon, akár pályázati módon, akár valamiféle teljesítmény alapon. Na és itt jön a nehézség, hogy egy írónak, egy fordítónak, egy szerkesztőnek a teljesítménye mennyire mérhető és mennyire szubjektív.
2: Hát azt hiszem abszolút mérhető, tehát meg erre vannak jó kidolgozott modellek. Nem én vagyok ennek a nagy szakértője a szakszervezetben, de hát van a norvég modell, ott is van rendesebb megélhetése az íróknak, de nem is kell ennyire messzire menni. Mondjuk Szlovéniában is van egy elég jó ilyen művészeti modell, ahol különböző adókedvezmények mentén portfóliót kell csinálni az adott íróknak, de hogy akkor ebből azért meg lehet élni. Nem gazdag emberek ezek, de van egy létbiztonságuk, ami meg most nem mindig adatik meg.
1: Mennyire volt a szemük előtt az NK a pénz, vagy éppen Orbán János Dénes 400 milliója az Operett Színházból, meg olyan példák, amik azt mutatják, hogy egyrészt nincs pénz a szakmában, másrészt pedig derékig gázolnak mások.
2: Hát ez hazugság, hogy nincsen pénz. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarország GDP arányosan kultúrára ilyen európai élvonalban van a költése. Még hogyha ennek a nagy része akár ilyen típusú pénzszórások, vagy ugye betonba öntik ezt a pénzt, vagy öntötték korábban ezt a pénzt sokáig. Tehát hogyha ezeket egy kicsit jobban elosztanánk, akkor itt azért nagyon sok minden lehetne normálisabb. Szóval van nagy lehetőség az új kormány előtt, mi azt gondoljuk.
1: És van-e tárgyalási készség az új kormány részéről önökkel? Tehát tudják-e már, hogy van irodalmi szakszervezet?
2: Abszolút, tehát voltunk a irodalomért felelős helyettes államtitkárnál, Berg Juditnál, mert egy bemutatkozó találkozáson benyújtottunk nekik mostán ezen a héten egy NKA átalakításáról szóló javaslatcsomagot. Ez mondjuk egy ilyen minimál programot tartalmaz, ami arról szól, hogy hogyan lehetne transzparensebb az NKA, hogyan lehetne demokratikusabb. Ugye ebbe van csörtén például az MMA-val is, hogy az NKA tagoknak, az NKA kuratóriumi tagoknak a harmadát az MMA-sok döntik el, hogy kik legyenek azok, és ez egy iszonyat nagy túlhatalom, és hogy ennek véget kell vetni, mi azt gondoljuk.
1: Hát, hogyha egy tárgyaláson ezt meg lehet valamilyen módon tenni, akkor ez egy könnyű ügy lesz. Vélhetőleg ennél sokkal bonyolultabb a történet, mert hogy az egész kultúra finanszírozást kellene megváltoztatni. Annak egy eleme lehetne az, amit önök képviselnek, és nyilván egy fontos eleme.
2: Hát ez így van, de például van egy másik nagyon fontos követelésünk, és talán ez az, amiben nagy vitánk van Elsimon Lászlóval, aki még 2023-ban azt mondta, hogy a Librinek a mélyállamosítás az egy lehetőség, most pedig arról beszél, hogy az a Librit az gyorsan piacosítani kéne, pedig ugye a Libri az egy monopólium, tehát hogy ők de minden második könyvet ők adnak el a könyvszakmába, és mi azt gondoljuk, hogy ő vissza is él ezzel a monopóliumával, és jó lenne, hogyha a Libri hasznából az állam, most hozzákerült a Libri, visszaosztana azoknak, akik ezt a hasznot megtermelik.
1: Például ez is egy fontos kérdés, igen, mi lesz a Librivel, azt lehet hallani, hogy az állam nem akarja sokáig magánál tartani, egyben akarja eladni valakinek valamilyen módon darabolva, különböző kisebb kiadókra szétosztva, ez is egy nagy kérdés, miközben ott van egy gigászi bolthálózat mögötte, a legnagyobbak egyike, a másik legnagyobb az országban.
2: Igen, mi azt gondoljuk, hogy az lenne a jó, hogyha csak részben adná mondjuk el az állam, és az, ami állami kézben maradna, mondjuk 20-30%, annak a hasznát az NKA-n keresztül újraosztanák azoknak a kiskiadóknak, és azoknak a szerzőknek, szerkesztőknek, akik azt a hasznot igazából megtermelik.
1: Elsőre életre való ötlet. Kívánom, hogy jussanak valamire ebben a témában, és egyáltalán az irodalmi szakszervezet, az irodalom képviseletében és az irodalomban dolgozó képviseletében legyen sikeres. Modor Bálint az IRSZ elnökségének tagja volt a vonalban. Köszönöm, Bálint.
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.
1: Minden jót kívánok, elbúcsúzom önöktől is, jövünk holnap is a kultúrával. Tudják, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, én Rónai Egon vagyok. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
11: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
9: Reklámot hallottak.
12: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
9: Hírek a Spirit FM-en.
13: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
9: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
14: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Gödri Bulcsú a vendégünk.
15: Sziasztok, sziasztok, köszönöm a meghívást.
14: Dévényi István. Üdvözlet. És jó magam. Mindjárt elmondom, hogy téged honnan ismertelek meg.
16: Honnan szalajtottak.
14: Itt találtuk az utcán. Hogy mivel foglalkozunk ma, ugyanis Magyar Péter interjút adott a Partizánon, amiben több témát is érintett, Bohár Dániel lékről beszélt, ugye az influencerekről, hogy a Partizánt ezért nem hívták be, de talán ez a legkevésbé izgalmas. A gyermekvédelmi törvény szigorításáról is tett megjegyzéseket, a könyvek lefóliázása, amiben számomra azért húzott váratlant, október 23-szal lesz, miről beszélnünk. Beszélünk parlamenti ügyekről, Magyar Péter drog- és alkoholtesztet javasol a parlamentben, illetve ott van Kovács Petra parasztozása, nagyon vártam már ezt a mondatot, Forsthofer Ágnes Németh Balázzsal. Fightingol éppen, és ugye Hankó Balázsról is beszélünk, aki börtönben marad, kényszervallatásról beszélnek a Fidesznél, és aztán majd a holnapi napra is kiváló témáink vannak, amit most még nem árulok el. Nagyon röviden rólad. Én még onnan ismerem Bulcsút, mert lehet, hogy sok nézőnek új vagy itt a Provokatőrnél. Noha, ebben a műsorban már szerepel?
16: Igen,
14: nem?
16: Igen,
14: ez már a második alkalom. Hogy én még vidéken futottam az egyik patak partján, és akkor hallgattam az önkényes mérvadókat, ez iszonytató régen volt. És onnan Gödri Bulcsú, és akkor ez új hang, és basszus, na végre, valaki, nem az, hogy az én véleményemet, hanem, hogy úgy, és azokról a dolgokról beszél, amiről senki más. Imádtam. Nem köszönöm, hogy kikerültél az önkényesből. Mi a véleményed erről?
17: Hú, ez de aljas volt.
15: Hát, hogy marha jól esik, hogy valaha tudtam ilyen új hang lenni. Nekem az
14: vicceltem, amit összel az önkényeses megjegyzés.
15: Nekem az mindenképp egy döntés volt, hogy mit kezdjek ebben a média gödrivel, mint lehetőséggel. És nekem nem tetszett annyira a média gödri, meg én nem tartom őt annyira hasznos jelenségnek. Úgyhogy szerintem így módjával adagolva. Ezt,
14: hiszen te nem csak önkényes mérvadó, hanem te reggeli rádió műsort vezet, vagy aztán talán délutánit is.
15: Szélső közepeztem, még tehát az ő szélső közében voltam, meg stb.
14: Stand-up-oltál is, volt a Japóba beugrottál.
15: Igen, volt a Stand-up Tragedy nevű gyorsan csúnya véget ért próbálkozásom.
17: De várj, ez volt a címe, vagy ezt már utólag?
15: Nem, ez volt mindig is a címe, már kamaszkoromban ez volt a terv. Ugye ott az volt a lényeg, hogy csak rögtönözni lehet a színpadon, és az volt, nekem az volt a koncepcióm, hogy az nagyon humoros, ha valaki nagyon komolyan őszintén beszél, és ki van akadva. Uh-huh. És ilyen nagyon komolyan veszed magad, de tényleg ilyen nagyon őszintén kell csinálni, és ez kifelé ilyen tényleg előbb-utóbb ilyen nagyon vicces, neked meg nagyon tragikus, tehát hogy tessi, őszök meg rögnek, hogy de hülye vagy. Ez volt az alapkoncepció, hogy nyilván ez csúnya véget ért, és aztán ennyi, hát az embernek el kell döntenie, hogy akkor ezt a fajta koncepció, hogy nyilván ez csúnya véget ért,

0: ami azt mondja média gödri, hogy, hogy kis koncentrációban elviselhető. Mire te? Magyar Péterre.
1: Na, hogy állsz Magyar Péterrel? És akkor már kanyarodhatunk erre a partizános sztorira. Régen nem beszéltél, gondolom, nyilvánosság előtt politikáról.
2: Igen.
1: Mert akkor most hozd be ezt a lemaradást. Nem kell hosszan.
2: Hát az biztos, hogy nem fog menni. Nézd, úgy vagyok, hogy én továbbra is türelmes vagyok. Tehát alapvetően engem a politikai cselekvés érdekel, meg a kormányzati cselekvés érdekel, abból azért nyilván kevesebb látszódik. Az biztos, hogy az a fajta politikai színház, vagy az a fajta túlmozgás, amiben a Fidesz állandó oponálása a fő téma, szerintem már most kontraproduktív a Tiszának, és most már szerintem legalább egy hónapja abban a válságban vannak, hogy most ebben már tényleg valamit kellene kezdeni. Szerintem majd a későbbi hírek kapcsán itt a paraszt, meg egyebek kapcsán is alapvetően az látszik, hogy ez a fajta vádló, tetemre hívó szerep, ez egyre kevésbé áll jól nekik, és ahogy múlni fog az idő, még egyre kevésbé fog nekik jól állni, és egyre inkább azt fogja az ország kérdezni, hogy eléggé rossz a helyzet, merre megyünk innen kifelé. Úgyhogy, de ezt egyelőre nem látom. A türelmem megvan, a figyelmem megvan. Én szerintem van rossz cinizmus. A rossz cinizmus az, amikor senkinek nem engedek meg semmit. Tehát, hogy akár megérkezik ez új szereplő, és rögtön biztos át akar verni, és az emberek azt hiszik, hogy ez a rossz cinizmus, ez egy ilyen nagy életbölcsesség, és őt nem lehet majd átverni. A Peter Sloterdijk nevű filozófus határozta meg a cinizmus, meg a künizmus, azt a különbséget, a világért se fogok ebbe belemenni, meg nincs
1: hiszen
2: is.
1: Belementél.
2: Nincs is rá tudásom. Csak hogy, tehát, hogy van ez a fajta ilyen performatív cinizmus, amit érzek azért kialakulni a Tisza kormánnyal szemben is. Ennek szerintem ez egy rosszul kalibrált műszer. Szerintem alapvetően a politikai cselekvések mentén el kell kezdeni lefektetni azt, hogy mikor kezdjük el azt, mik lesznek azok a pontok, ahol úgy érezzük, hogy vagy nem történnek meg azok a dolgok, amiket szerettünk volna, vagy átlépett olyan határokat a kormány, amiket nem kellett volna neki, és szerintem erre érdemes koncentrálni. Az eredményjelző azért, hogy mondjam, azért nem áll olyan retteltesen fényesen, de jelenleg a politikai kommunikáció és ez a fajta Facebook jelenlét, ez a fajta szimulákrum politizálás, ez a fajta spektákulum politika, ez ugye tökéletesen működik. Tehát sikeres, csak én azt hittem, hogy egyszer ezt az országot is kihúzzuk, tehát az is ott lesz a listán valahol, nem csak a...
0: Biztos ott van.
2: Ott van,
0: azért vannak próbálkozások. Nem tudom, hogy másnak is ugyanez az érzete, mint amiről most meséltem, mert nekem is ez, hogy egy kicsit már így sok, de erről már korábban is, tehát nem most sokaltunk be, úgymond, talán a besokalás az túlzó. Fogalmam nincs, hogy aki normális szinten fogyaszt napi közéleti és politikát, hogy neki milyen ez az élmény. Mert ugye mi egészségtelen módon vagyunk érintve, és ezért túltöménynek tűnik. De hogy ez a színház része vajon lehet, hogy aki csak egy híradót néz meg, vagy csak időnként rápislant a honlapokra, vagy a hírekre, akkor neki meg ez így még jó is, hogy tehát még valami történik ahhoz képest, hogy eddig milyen állóvízszerűnek tűnt. De ugye ezt nem fogjuk tudni eldönteni, vagy én nem tudom eldönteni, nem tudom, hogy másnak mi az érzete is, hogy amit mondtál, hogy az is rajta kellene, hogy legyen a listán, vagy remélted, hogy rajta, hogy kihúzni az országot a csávából. De ezt hol hiányolod? Tehát mi az, aminek már szerinted meg kellett volna történnie? Én is tudnék mondani. Én mondjuk az államigazgatásnak a fel nem épülését, fel nem állását, össze nem állását, azt ilyen problémának látom, hogy ugye még helyettes államtitkárokat üldöznek egyelőre, hogy valaki vállalja már el, és az alatt pedig az apparátus az nagyrészt ugyanaz, amivel egyébként nem lenne gond, de ugye a NER

0: az megfertőzte az apparátust is, szóval már lesznek problémák, ugye hasonló helyzet a közmédiában is, hogy én ebbe látok valamiféle tanástalanságot, és azt nem tudom, hogy mire gondolsz ebbe a nagy ügyek, vagy a nagy problémák megoldása, a csávából való kihúzás.
1: Egy picit arra reagálnék, hogy lehet ebben a átlag, nem annyi médiát fogyasztó ember. Azt azért érzem, hogy tehát nagyon sokat vár el ez a magyar politika nagyon hosszú ideje nagyon sokat vár el érzelmileg a választóitól. Tehát nagyon nagy elköteleződést, nagyon nagy érzelmi involválódást vár el, és szerintem a Tisza is azt várja most el, tehát nagyon komoly érzelmi bevonódást vár el. És ebben kettő dolog van, ami szerintem ebből következik. Egyrészt szerintem van egyfajta elszakadás hamarosan. Mert akit az érdekel, hogy hogyan fog előrejutni az életbe, hogy mi a túró lesz a magyar vállalkozásokkal 2-3 év múlva, hogy a utolsó kohéziós alapokat mire költjük, vagy mire nem, vagy mondjuk a homokhátságban a gazdák mit fognak csinálni a globális klímaváltozással, azon kívül, igen.
0: Az már kész, probléma az megoldhatatlan.
1: Nyilván nekik ez egy hasító kérdés, tehát hogy amikor ők látják ezt a fajta dolgot, ott van egy hasadás attól, hogy az én világom, tehát az, ami nekem fontos, meg ami nektek fontos, a között kezd kialakulni egy fal, hogy az a ti sztoritok, ez meg az enyém, és ez szerintem veszélyes. A másik, hogy általában azért ez úgy szokott történni, hogy amit az emberek beleraknak érzelmileg egy politikai ügybe, az, hogyha nem jön be, akkor ugyanazt az érzelmet azt belerakják negatívan is. Ugye politikust azért választunk, hogy legyen valaki, akire lehet mutogatni, hogy ő a rossz, ő az apu, ő megkap mindent, megkapja a lányunkat, a szabadságjogainkat, mindent odaadunk neki szívesen, viszont cserébe az a szabály, hogyha egyszer úgy döntünk, hogy ő a felelős, akkor őt szeretnénk őt személyesen elkapni. Azt akarom csak mondani, hogy az nagy érzelmi bevonódás, az megjelenhet majd a másik oldalon is.
0: Nem ilyen spirálszerű, hogy ha az egyik párt elkezd ezzel játszani, úgymond, és ez nem csak magyar sajátosság, hát ha megnézzük ebben az irányba, ez egyre nagyobb bevonódás, és az érzelmi, és nem a tartalmi bevonódás. Az csak úgy lehet felülmúlni, hogyha a ellenoldal az még nagyobb bevonódással mozgatja a tömegét, mert egyszerűen kell a több energia, a több lendület, azzal lehet gyűrni a másikat, de akkor viszont ott gyűlik már össze az a rengeteg energia, ami átcsaphat akár negatívba is, de ha nem, akkor meg csak úgy lehet legyűrni, hogyha még annál is többet teszünk bele ebbe az egészbe.
1: Én ebben majdnem egyetértek, de szerintem nem ennyire egyszerű, tehát nem azt gondolom, hogy csak szimbolikus politizálás lehetséges, nagy érzelmek gerjesztésével, össze-vissza hazudozással. Mert ugye ez a maga recept, ez volt az Orbáni recept, tehát az csak szimbolikus politizálás. Bármit állítok, bárminek az ellenkezőjét is állítom, lehetőleg egyszerre 15 csatornán 600 különböző információval tömöm el a rendszert, hogy átláthatatlanság legyen, és csak érzelmek legyenek, és hogy erre csak ilyen válaszokat lehet adni. Azt nem gondolom, hogy csak ilyeneket lehet, de az biztos, hogy nagyon sok politikai mozgalom ott halt meg, hogy képtelen volt a szimbolikus térben kommunikálni, vagy az érzelmek nyelvén is kommunikálni, mert ugye elő volt adva, hát ismerjük ezt a liberális értelmiségi távolságtartó kisújjal eltartom magaktól, legyünk objektívek típusú hozzáállást, ami ugye 2008-ban azért tökéletesen megbukott, mert ez a marha nagy piac láthatatlan keze azért mégiscsak egy jól felismerhető csoport felé söpörte be a pénzt, tehát jelentősen bukott az, hogy itt valami objektív igazságokról lenne szó, de most ez teljesen lényegtelen. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon el lett tanulva a politikai közösség, mondjuk ellenzéki vagy baloldali részén ez a ők alul ütnek, akkor mi felül emelkedünk rajtuk típusú szemlélet, és ugye ment az, hogy nem szabad populistának lenni, meg stb. Én meg örömmel látom nyugati progresszív politikai mozgalmakban, hogy igenis jelennek meg nagyon erősen populista üzenetekkel és célokkal politikai szereplők, akik használják is ezt az eszközkészletet, meg az érzelmeiket is használják, mert hisznek dolgokba, és azt gondolom, hogy lehet ezt a Jedi oldalod is csinálni, tehát lehet olyat is csinálni, hogy én azért vagyok érzelmes, mert hiszek valamibe ebbe az életbe, és az mondjuk egyébként másoknak is fontos, tehát ilyen módon még populista is. Tehát meg lehet ezt így is nyerni. Egyébként szerintem ebből az eszköztárból a Magyar Péter is sokat használt. Aztán most jön majd a cselekvés, aztán meglátjuk.
2: A parlamenti működéssel kapcsolatban, ugye a Partizánnak adott interjút, és akkor rátérhetünk a propagandistákra, ő nevezte őket így. Nem akarok nagyon PC lenni, értjük, hogy kikre gondol és miért. Hogy ezért nem engedte be a Partizánt is, de letolja magáról a felelősséget, hogy bocs. Tehát a szabályozást ezt nem én találtam ki. Szóval ebben az ügyben, egyáltalán ebben a parlamenti működésben az, hogy ahogy ő kommunikál, mindig felvetődik kérdésként, hogy ki irányít kit. Mert akármennyire is tűnik őszintének, harcosnak az ő attitűdje, mégis valami algoritmus azért kirajzolódik mögötte, hogy honnan, hova akar eljutni, és minek mi a szerepe ebben. Kérdés az, hogy ha van egy követőtábor, amely hozzá hasonlóan algoritmikusan működik, akkor egy idő után melyik algoritmus irányítja a másikat. Ez most az AI esetében egy nagyon izgalmas téma. Volt szerencsém a Gyurcsány Ferenccel beszélgetni a médiapiacban, és hasonló témákról beszéltünk. Nem csak az, hogy ki irányít kit, hanem volt egy izgalmas gondolata neki egy kommentjében Gyurcsánynak, amiben azt írta le, hogy a választó a szerepbe szeret bele. És egy szerepet vár el attól, akire aztán hatalmat ráruházzon. Na most kérdés az, hogy a szerep kedvéért, hogyha a szerep arról szól, hogy ő reményt kell, hogy adjon, akkor ő beszélhet-e abból a szerepből, mert mint Magyar Péter arról, hogy mi van ebben az országban. Vagy mi van vele, mi van a pártjával, mi van bárkivel is. Vagy pedig a szerepnek megfelelően kell neki az üzenetét megfogalmaznia, hiszen ő, és akkor itt jön be az a képbe, hogy mire kapott felhatalmazást. De szerintem sokkal jobb ez a szerep. Mert ha belőle hőst faragtak, megváltót faragtak, egy Marvel figurát faragtak, akkor neki ezeket a tulajdonságokat vinni kell tovább. Csak kérdés az, hogy tényleg ki irányít kit, maga a szerepe az mennyire algoritmikus, és nem az, hogy az ő fejéből ez hogy pattant ki, hanem ahogy ő azt megformálta a tömeg nyomására, maga a tömeg az milyen algoritmusok mentén hozta létre azt a figurát, amibe, vagy azt a ruhát, amibe aztán belecsüccsent és magára öltötte Magyar Péter. De láttam, hogy közben szerettél volna megszólni.
0: Én röviden le tudom, hogy szerintem igaza van Gyurcsánynak, nem is gondoltam volna, hogy majd ilyeneket fogok mondani, de hogy igen, valóban tényleg átment ez egy ilyen szimbolikus témákkal dolgozó szerepbe kerülő politikusok. Most akkor ilyenekkel. És az lesz sikeres, aki ezt a kettőt jól csinálja, nem jól ötvözi. És ugye a kérdésed, hogy ki lehet-e lépni ebből a szerepből, szerintem teljesen valószínűleg nem. Tehát régen voltak ilyen nagy politikusok, akik, mint tudom, Churchill. Tehát, hogy ők tudtak szerepből kilépni, mert azt mondta a társadalom, hogy abszolút értjük, hogy mi van a helyzet. Jó, tehát mi van, persze. Szerintem ez most már nem menne. De hogy és ezen lehet lemérni talán a különböző társadalmak fejlettségi szintje közötti különbséget, hogy mi az a mozgástér, amit megenged a politikusoknak, a politikusának, hogy elhagyja a szerepet. Az a társadalom, ami azt mondja, hogy abban a pillanatban csalódtam, nem így, mert és nem ezt ígértétek, és még akkor is, hogyha teljesen egyértelmű, hogy még tegyük fel, nem is ez a politikus a felelős azért, mert épp, mondjuk, még gazdasági válság van, de egyszer nem tud és nem is akar szembenézni, és inkább fogja, és szerepestül együtt kidobja a politikusát. Ez a nem polgári társadalom, hát én azt gondolom, mi inkább ide tartozunk. A polgári társadalomnál meg szerintem azért van mozgástér, és elfogad a szerepből kilépő politikustól is valamennyi eltérő üzenetet, mint amiről addig beszélt. Végünk van.
2: Végünk van, ennek a blokknak vége. Csúcsbotrányok voltak a parlamentben, és akkor kicsit a parlamenti tevékenységről is beszélünk, akár Magyar Péteréről, vagy egyáltalán ő átcsolta meg-e ezt a díszletet, amiben most ő éppen lehet, hogy egy szerepet játszik.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk a folytatással, és akkor ígértem itt botrányokat, és már említettem is ezek közül néhányat. Ugye volt itt parasztozás, ha jól tudom, akkor a tegnapi nap, jól mondom. Aztán Kosthoffer Ágnes házelnök Németh Balázzsal csapott össze, aki levideózta őt, ahogy éppen Magyar Péterrel egyeztet, mármint Forsthofer Ágnes, és hát ez nem nagyon tetszett neki, és megkérte, hogy ilyen lejárató videókat ne. Szóba került az is, hogy folyamatosan videózzák Magyar Pétert, hogy mikor fog olyat csinálni, mikor túr bele az óra, vagy itt tudom én, mi a cél ezzel. De hogy ugye ez sem kéne, Magyar Péter drog és alkoholtesztet javasol a parlamentben. Hát most belemehetnénk egyenként, és akkor egy ilyen bulvárblokkot nyitunk. De
2: én... komolyan kezdtünk.
1: Maradunk komolyba. Tehát a kérdésem hozzátok, mit tudtok ebből a masszából így kihámozni? Ami kicsit túlmutat azon, ami a napi politikai sárdobálás, megdagonyázás.
3: Szerintem itt van, szerintem a legérdekesebb aspektus az az, hogy mi lenne, ha nem csak a szerep lenne. Én onnan opponálom ezt az egész Gyurcsányi kategorizálást, hogy szerintem ez egy rossz liberális beidegződés, hogy ugye úgy gondolkodunk a politikáról, hogy minden politikus hazudik, a politikus tudja is, hogy hazudik, azt is tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő hazudik, tehát hogy mindenki elfogadja, hogy ebben a történetben semmi sem igaz.
2: Minden tudás egyébként.
3: Igen, tehát hogy az nagyon vicces, tehát az nagyon kiürít mindent, amikor csak úgy lehet beszélni, hogy hát valójában az, hogy ki mit hazudik, és kiről hogyan tudjuk már előre, hogy hazudik. Szerintem nem csak ezt lehet csinálni, és szerintem ez egy jogos igény, hogy ne csak szerepek legyenek, hanem emberek is. Ha viszont a kommunikációs oldalról nézzük, akkor szerintem most nagy, tehát hogy nehéz a trollokkal. Na. Tehát igazából amiben a Tisza van, az, hogy mit csinálsz a trollokkal. Ugye a troll oldalról annyit kell csinálni, hogy a lehető legirritálóbb, legprovokatívabb dolgot kell előadni. A jó trollok egy része az pszichopata is. Én nem mondom, hogy ott pszichopaták vannak a Fidesz soraiban, mert mit tudom, én csak azért nem mondom, mert full nem értek hozzá, mert nem vagyok pszichiáter, meg pszichológus, de azért jellemző, hogy a trollok között sok pszichopata is van, aki érzelmileg bármennyi terhelést elbír. Tehát ő tényleg így bele, bármit belemond az arcodba.
2: Az éró empátiával könnyű.
3: Igen, neked meg nagyon rossz, mert ugye minden határodat folyamatosan sértik. És ilyenkor retorikailag vagy optikailag, tehát igazából a legjobb, a legfontosabb most az lenne a Tisza számára, egyetlen dolgokra kell mindig törekedni, hogy nem veszthetik el a kúliukat, a nyugodtság, a higgadtságukat nem veszthetik el, mert abban a pillanatban, hogy bekerülnek abba az érzelmek felfokozott állapotba, hogy totál kontrollvesztés van, mert szerintem ezek a jelenetek azt olyan pillanatokat mutatnak, ahol ott emberek tényleg kontrollvesztésben vannak. Tehát amit már 10 perc múlva nem csinálna. És éppen csinál. Az a tökéletes vereség. És ráadásul egy nagyon nagy politikai színpadon kapnak ki. Most nyilván hatalmas a győzelmi mámor, és ez ki fog még tartani egy ideig. De ha a Fidesz jól megtanulja ezt a troll működést, és folyamatosan fent tudja ezt tartani, hogy kiszedi a Tiszát a sodrából, akkor avval hatalmas optikai beégés lesz, és el kéne kezdeni megtanulniuk egy másfajta kommunikációt, ami sérthetetlen egy troll szempontjában. Ez nagyon nehéz, én nem mondom, de hogy ilyen nagyon felvértezve kell lenni. Csak szerintem ott ment ez félre, hogy a Magyar Péternek van ez a vád lószerepe. Tehát, hogy ő bejön és ráolvas. Tehát ilyen vádbeszédeket tart. És mindenki ebben a vádbeszéd kommunikációs aktusban van, mindenki éppen valakinek a fejére olvas valamit. Hát a trollnak ez karácsony. Mert miközben te vádbeszédesz mondasz, én elkezdek hazugságokat rajzolgatni róla, ide írom, hogy már megint agyonverte egy kisgyereket, és felmutatom. Neked meg egyre jobban elszakad a pumpád, és a végén olyan dolgokat fogsz csinálni, hogy optikailag én csak rajzolgattam, hát kérem szépen.
4: István, nagyon kedvellek, de olyan vagy, mint a gyerek, akinek elmondták, hogy nincs télapó, nincs Jézuska, de csak azért is hinni akar, és inkább eljátsza az álnaivat. Csak össze ne dőljön az illúzió, írták nekünk. Berci, köszönjük
2: szépen. Na, ezt adom, de konkrétan most mi? Tehát, hogy végül is annyi.
4: Kérdezik tőle, hogy mire gondolsz, és erre válasz, hogy azt hitte a vendég, hogy az országot is kihúzzuk a kakiból. István erre mondta, hogy dehogy nem, ott van ez, húzzuk hol.
2: Hát de nem ezt mondtam.
4: Na, nem hát így mondtam. Véd meg magad.
2: De ilyenekkel már én nem vitatkozom, amikor valaki egy félrehal valamit, vagy, vagy van egy... Ja, és nem, tehát érzem a jó indulatot egyébként. Tehát ez most nem egy olyan vita, csak nagyon sokszor előfordul, hogy te mondasz akár egy ilyen gyönyörű kerek monológot, mint te, de ebből egy szó megüti a fülét a olvasónak, nézőnek, hallgatónak, és akkor már az nem úgy van. És akkor ezekkel szinte nem érdemes... Erről én nem ezt mondtam, elment mindegy. Az információ valahol. Ja.
4: Ez a pszichopátiás narcizmus, ez az érzelem nélküliség, vagy folyamatos kiüresedettségi állapot, ami nem a keleti tanokban jelentkező állapot.
2: Hanem tényleg ők megcsinálták már. 5-6 éves korukra megcsinálják.
4: Egy picit más. Sőt, egyébként az a furcsa, hogy ez egy sokkal érzékenyebb állapot, az az üresség állapot. Mert hogy nincsenek ugye előre legyártott címkék, fogalmi keretek, ahogy az élmény megjelenik bennük, hanem úgy befogadják, ahogy vannak, és éppen azért nem húzzák föl magukat, mert belül nincsen egy belső kontroll, hogy minden jelenséget nekem interpretálnom kell valahogy. Hogy vagy el kell tolnom magamtól, vagy magamhoz kell húznom, hanem rajta átfutnak a dolgok. Valami rövide, valami hosszú. Na, zárója bezárva. Szóval, ez kétféleképpen lehet. Vagy az, hogy te magadra veszed az öltönyt, és tudod, hogy szerepben vagy. És Magyar Péter szerintem tudja. Tudja, hogy mi a célja ezzel. Ha ez szívből jönne neki, ez az örökös felháborodás, abban rengeteg ilyen kontrollvesztési lehetőség is benne van. Mert hogy nem ura az érzelmeinek, nem ura annak a szerepnek, annak a személyiségnek, amit belül ő megfigyel, és elméletileg neki kontrollálnia kellene. Ha te a szerepként csinálod, hogy tudod, hogy én Malír király vagyok, és megyek a színpadra, ezt vagy így lehet átvészelni, vagy pedig rettentően kell hinni valamiben. Az viszont már egy érzelem vezérelt állapot, hogy nekünk most meg kell akadályozni azt, hogy ezek ellopják az országot, vagy tönkretegyék az országot. És így működnek általában ezek a különböző szekták, törzsek. mert hogy ott azért nem elvárható az, hogy mindenki szerepet játszon, mert akkor azzal valahol szembesülnie kell. Sokkal könnyebben tud kiszakadni abból a közegből. Ha viszont elhiteted vele, hogy tétje van annak, hogy ő mit gondol és mit hisz, és ha másképp gondolja, másképp hiszi, akkor az egy egzisztenciális megsemmisüléssel felérő élmény is lehet akár a számára, és adsz neki egy érvkészletet, adsz neki egy berendezett mitológiát, akkor ez átvészelhető. De ugye ez a kettő lehetőség van. Köztes nincsen, mert akkor ott folyamatosan ez a kognitív harc saját magaddal.
2: Elcseszed. Pont emiatt.
4: Belehibázol.
2: Folyamatosan, feloldhatatlan kérdéseket kell feloldanod folyamatosan.
4: Amit szerintem lát Magyar Péter, hogy az ő frakciójában sem végletesen hívők vannak, hiszen nincsen egy olyan jól összepasszírozott világképük, amire rá lehetne csatlakozni, mint a Matrixban, hanem még kilógnak drótok, és nincs bennük ilyen pszichopátiás jellemvonás, vagy nem is tudom mi ez, ilyen személyiségjegy sem, és nem elég jó színészek, ugye ezzel párban. Ezért vannak lefolytva.
2: Ez óhatatlan is, hogy a Tisza frakció az úgymond kevésbé legyen fertőzött, idézőjelbe téve, a ilyen mentális személyiség zavarokkal, mert egyszerűen hirtelen a semmiből kellett megcsinálni ezt a frakciót, jöhetett bárki. Mármint úgy értem a bárkit, hogy itt nem volt ez az előválasztás sorozat, ami egy ilyen pártkarrierben egyébként megtörténik, nem? Tehát, hogy én akkor beléptem a Fidelitásba, a Bükk-Ábrányi alapszervezetbe, gerebjéztünk október 23-ban, tehát, hogy is vannak ezek. Utána már felfigyeltek rám, akkor mondták, hogy akkor már Budapest az egyetemen, és akkor alelnök lett, tettem, és szép lassan. És szerintem ezen az úton, valaki végigmegy, úgyhogy nem marad meg ezen a mozgalmi szinten és a mozgalmi gondolkodásban, ahogy eleinte talán, akkor az előbb vagy utóbb beáll az, hogy megtanul politikusnak lenni, ergo megtanul szerepet játszani, ergo megtanulja azt is, hogy nem is szabad kilépni ebből a szerepből. Tehát valahol ez a pártfegyelem is, nem? Ugyanazok a szerepek ülnek egymás között, és akkor ott mindenkinek ugyanazt a szerepet kell kvázi játszani, persze egy picit azért mindenkinek magára szabva. A Tiszánál ez nem volt még ez a ilyen politikai, vagy politológiai fejlődés, úgymond, vagy lépcsőugrások, mert hogy pif-puf mindenki beesett, és hát ott most pif-puf tele van a Tisza frakció olyan emberekkel, akik még nem tanulták meg, hogy nem ki kell hagyni az öltözőbe az empátiát, hogy nem kell mindig, és többi, ahogy egyébként látjuk, hogy működik a politika. És még az jutott eszembe, hogy amit mondtál, Tomi, hogy ennek aztán van egy harmadik szintje, mert szerintem tök úgy van, ahogy elmondtad, így gondolkodtam így közben rajta, hogy tényleg mennyire így működhet a dolog, és akkor van egy harmadik szintje, amikor elkezdődnek a bajok. Amikor a politikus elhiszi a szerepét, és felcserélődik tulajdonképpen ez az egész, az énje, az nem tudom hova lesz ilyenkor, de a szerep átveszi az énnek a helyét. És lehet, hogy valószínűleg ezt tudja valami, de hát valamit kell kezdeni. Tehát, hogy ha belegondoltok, hogy mondjuk mi profi politikusok lennénk, és napi 24 órában egyébként a külvilág felé folyamatosan olyan dolgokat kéne képviselni, amiben mondjuk nem nagyon hiszünk. Nem értünk vele egyet. Tele van vele a hócipünk, pont fordítva csinálnak, és a többi. Hát ezzel valamit kezdeni kell, és erre lehet jó az, hogy az a megoldás az agynak, aki ugye mindig törekszik valami egyszerű megoldásra, hogy figyelj testvérem, mondja az agy a léleknek, igazából te a szerep vagy.
3: Abszolút.
2: Ez a, mikor elhiszi magát. És én ezt láttam nagyon sok politikusnál, amikor az történik, hogy na most itt.
4: Az agy mondja, tehát az elme mondja a léleknek?
3: Uh-huh. Hát kikapcsolja azt.
4: Hát a lélekkel, ugye, ez már maga az illúzió, mert ez csak azért mondhatja. Tehát az elmének a legelső célja minden helyzetben egyrészt a biztonságra törekvés, és számára az a biztonságra törekvés, ha fenntartja azt az illúziót, hogy ő nem gondolatok, érzelmek, benyomásoknak a forgataga. Magyarán
2: de ez egy nagyon egyszerű izé volt, ahogy elmondtam, hogy az agy mondja
4: a léleknek.
2: De hogy ezt nagyon bonyolultan lehet, vagy tudnám hosszasan kifejteni, próbáltam én nagyon egyszerűen, hogy az agy mondja a léleknek, hogy akkor ez az egóval való, és akkor az egó egyszer.
4: Igen, csak az egó senkivel nem beszélget, csak saját magával hajlandó beszélgetni, és csak azért, hogy megerősítse magát ez a...
2: Igen, csak az agy azt csinálja vele, hogy beküldi, mint a terrorházába, az öltözőszobába, és azt mondja, hogy eddig ezt jelmezként viselted, de igazából ez a te valós ruhád.
3: Egyszerűbb is úgy, az ego meg ugye egy háztartásbeli, aki megpróbálja büdzsét helyrehozni, mert ugye itt mindenféle hülyeségekre elköltötte már megint az összes tartalékot, a felettesé meg még az előző havi számla miatt üvöltözik, és megpróbálja az egészet valahogy összehozni, igen. Nem, tehát, hogy
2: ez, rossz házasság önmagammal című.
3: Abszolút, hát ez az élet, így van. Hogy egyébként nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtok, nekem az nagyon tetszik, hogy a tiszások ilyenek. Tehát nekem, amit az előbb hibaként mondtam, hogy ott elvesztette az önkontrollját. Ezek tök jó dolgok, ezek emberek, hallod, ezeket felismerni. Voltam én is olyan helyzetben, mint a másik, és ez jó, és elegem van abból a neoliberális, tök mindegy, modernkori olvasodban, hogy a politika az egy szakma, meg kell tanulni, mert láttam, hogy milyen, hogy amikor megtanulják, és az borzasztó. Azok robotok, meg hüllők, meg azok nem érdekel. Amint megtanultak politikusnak lenni, akkor alkalmatlanná váltak arra, hogy bárkit képviseljenek. Ugye nagyon látható, hogy bizonyos politikai mozgalmak, most nem megyek bele direkt, mert nem érdekes, hogy velük most ezügyben konfrontálódjuk, de hogy vannak olyan politikai mozgalmak, nagyon sikeresek, amiket csak úgy élsz túl, hogyha vagy pszichopata vagy, tehát bármit mondasz, bármikor semmi szorongásod, nincs bőrgalvános reakciód, hogyha nagyon nagyot hazudsz, mert nincs, mert ez a setupod. Vagy óriás szélhámos vagy. És vannak olyan politikai mozgalmak, például Amerikában, ahol mindenki ilyen, tehát csak az maradt, a kiválasztódási folyamat, csak az maradt életbe, aki ilyen, mert aki egy picit nem
4: közös
3: ilyen.
4: Közös a két hamazat nincs, mert szerintem csak az van.
2: Ez kemény lehet egy ilyen párt, hogy belegondolok.
3: De hogy nem, tehát nagyon nagy része mind a kettő.
4: Tehát szélhámosnak kell.
3: Persze, csak van, aki tényleg mondjuk a szíveméjén elkötelezett náci, de tényleg, tehát ő tényleg nagyon komolyan azt szeretné, hogy, és csak keresi az utat, hogy az hogy lehet megcsinálni, hogy hol lehet beférni a rendszerbe. De, tehát, hogy persze, iszonyatosan jó, és tartsák meg, legyenek emberek, én annak örülök, és ne legyenek profik, és nem akarok szélhámosokat látni, és nem igaz az, hogy csak ez lehet a politika, és csak ezt lehet elvárni, és igenis az értelmiségnek is, meg a szavazóknak is el kell várni, hogy nem érdekel minket a szerep, drága barátom. Mert neked fontos, hogy megnyerd a választást, az a te projekted, nem az enyém. Engem az érdekel, hogy ha bajban van az ország, akkor most kezdjünk el beszélgetni róla. És ez tudod, erre szokták, ez politikai naivitás, bulcsú. Hát ugyan már, hát mindenki azért van ott, hogy megnyerje a választást, hát nem fog ő rossz híreket mondani. Ez abban a pillanatban meg fog változni, hogyha ezt nagyon tendenciózusan a választók és az értelmiség attitűdként megváltoztatja. És azt mondja, ezt nem fogadom el. Nem vagyok a sajtósod, nem vagyok a PR-osod, nem vagyok az anyukád, nem vagyok a szeretőd, nekem nem szempontom, hogy te nyerjél, úgyhogy ha nem mondtál el fontos bajt az országról, akkor nem érdekel, hogy azért nem mondtad el, mert hát nyerni akartam a választásod.
2: Hát mi ezt elég régóta próbáljuk itt ebben a műsorban is Tomival, tehát tulajdonképpen ez lenne itt a küldetés. Ja. Nem tűnik egyszerűnek ez a kihívás.
3: Attól meg tök jó.
2: Attól még jó?
3: Vagy sőt, az benne jó.
4: Voltam a Hoppá Hunoréknál egy beszélgetésen, és hát megnéztem a kommenteket ma arról, amit előadtam. Nagyjából ebben a szellemiségben is ez a gondolatvilág volt, amit itt is most előadtam.
2: Mi lesz? Mi lett
4: tudod, mi a vicces, hogy direkt mondom, hogy lesznek olyanok, akik annyira nem tudnak kinézni a törzsi VR szemüveg mögül, nem akarják letenni, és ebben én elfogadom, hogy van egy ilyen bölcstanítós, megdorgálós valami, mert akkor az azt feltételezi, hogy rajtam nincs szemüveg, de hogy nem, rajtam is van szemüveg, csak rajtam nem ilyen törzsi szemüveg van, rajtam valami más szemüveg van. De én látom a ti törzsi szemüvegeteket, és tudom előre, algoritmikusan, hogyha én egy ilyen inputtal megtámadlak titeket, a ti hitrendszereteket, akkor neked arra mi lesz a válaszod? Én tényleg egy olyan közéleti szerepet, ha lehet szánni bárkinek, de magamnak mindenképpen olyat szánnék, akit azért kedvelnek meg, mert hogy egyre több dologban nem értenek vele egyet, de legalább úgy adja elő, hogy akkor ezzel lehet valamit kezdeni, kicsit meg tudjuk forgatni, és valamit megmozdít bennük, aztán lehet, hogy a vita végén, a magával lefolytatott vita végén azt mondja, hogy jó, hát én vagyok a hülye, de legalább ott volt az a 3-4 perces gap, ami nem arról szólt, hogy én megnyomtam a gombot, ő pedig ilyen reflexzerűen elkezdett okádni tőlem, hanem ez kicsit máshonnan közelít, és akkor nézzük meg, és tök mindegy, hogy mi lesz a folyamat végre, én már ezeknek a kis 2 perceknek tökre tudnék.
2: Most kaptunk egy ilyet egyébként a tegnapi műsornál.
4: Igen?
2: Igen, hogy azt írta a kedves néző, hogy azért szeret minket hallgatni, mert hogy soha nem tudja előre, hogy 100%-ban egyetérteni fog velünk, vagy 100%-ban baromi ideges lesz attól, amit mondunk.
4: Ez konkrétan a mottója ennek a műsornak. Innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos 4 szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott 4 kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. De gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, a mesterséges intelligencia használata segít a döntéshozatalban. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés várható. A szél több felé megélénkül. Éjszaka 2-7 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Na itt vagyunk. Azért nevetünk, elnézést, mert itt a szünetben ezen gondolkodtunk, hogy hát elindulunk egy témától, ott elidőzünk egy jó 30-40 másodpercet, aztán utána útra kelünk, és ki tudja, hogy
3: a Tatooine-ból elmondod a témát, és mi már így pattanunk fel a
2: Wonderlandben. No. Október végéig börtönben maradt Hankó Balázs. Írta István erre, hogy ez már a Fidesz végjátéka, akár a Fidesz feloszlatásáig is eljuthat az ügy. A Fidesz szerint, ez a Demokratán is megjelent kis írás, ez egy kényszervallatás, aminek megfélemlítés a célja. Annyiban mindenképpen változás történt, hogy azért Sestákkal nem nagyon törődtek egy darabig, amíg ugye nem adott a Bayer Show-ban interjút Orbán Viktor, ahol őt külön megnevezte.
3: Hogy?
2: Igen. Magához ölelte őt is, nagyon egyedül volt szegény. És most akkor itt tartunk, parancsoljatok, beszélhetünk bármiről. Genderfluiditástól kezdve.
3: Az valóban a fal áttörésének legbiztosabb jele, hogy a fogoly kiváltó ima immár Soltészér is szól. Tehát, hogy megcsinálta.
4: Ja.
3: Ott van, ő is bekerült a legjobbak közé. Amúgy tényleg egy kicsit megfélemlítés a célja, de nem úgy, ahogy a Demokratában ezt értik, bár az is lehet, hogy úgy értik, ahogy én értem, ahogy ők nem értik, hogy nem a megfélemlítés, de a megtörés, de hát ezeknek a őrizetbevételeknek és őrizetben tartásoknak, persze, hát ez valahol egy célja. Ugyan mindig a bűnismétlés elkerülése, meg az összebeszélés, meg a nyomok eltüntetése, a szökés elrejtőzés, ről szól, de ez a jogi megfogalmazás, de hát persze az is benne van, hogy előbb vagy utóbb, hát ha megtörik, és akkor mond majd valamit. De ez nem azt jelenti, természetesen mielőtt, de már nincs megafon, már nem ugrik rá senki ezekre a félmondatokra.
2: Van más.
3: Valaki ugor. Szóval, de ez nem azt jelenti, hogy mindenféle jog nélkül, és mindenféle bizonyíték nélkül tartanak bent valakit, de ha már bent tartják, akkor az is benne van a pakliban, hogy jogszerűen bent tartják, hogy előbb vagy utóbb megtörhet. Tehát végülis jó az irány, onnan megközelítette a Demokrata, csak szerintem a végeredmény nem volt teljesen jó, és ugye ezt én írtam ide, hogy ez már a Fidesz végjátéka, hogy lefuttattam ezt a szimulációt, hogy mi történik, ha. Tehát, hogy bebizonyosodik, hogy a 17 milliárdból, nyilván nem mind a 17 milliárd forint, de mondjuk, mit tudom én, legyünk nagy vonalak, csak 5. Okay. Csak 5000 millió forint ment el bizonyítottan, igazolhatóan, darabonként, esetenként, helyszínenként bizonyíthatóan a Fidesz kampányának finanszírozására, akkor bizony az van, hogy a Fidesznek ezt a 15 milliárd, vagy a 5 milliárd forintot, márha ugye, vissza kell fizetnie. Uh-huh. Ha nem tudja visszafizetni, akkor meg fizetésképtelenné válik a párt, és a bíróság és az ügyészség indítványára megállapíthatja a párt megszűnését, és elrendelheti annak törlését a civil szervezetek nyilvántartásából. Uh-huh. Márpedig a Fidesz nép szerintem pert miatt nincs a kasszában 5 milliárd forint, és az nem úgy van, hogy majd akkor Mészáros Lőrinc nyom egy entert szokás szerint, hogy vannak ilyen gombjait, nem is enter, számok vannak ráírva, 1 milliárd, 5 milliárd, 10, és akkor színekkel, színkódokkal
4: jön rá. Jaj, a macska, 100 milliárd lett.
3: Azt gondolt be. Igen. Az az alkotmányos
2: költség. És meglátja a vállát.
3: Az az alkotmányos költség, vagy költés, vagy költség. Na, szóval, hogy mert hát azt egy ilyen vizsgálat után, amiben benne van a NAV, ugye is az ügyészség is, nem keletkezhet egyszer csak egy 5 milliárd forintos összeg, csak úgy valahonnan, a valamilyen adományozó révén a Fidesz pártra csak egy 5 milliárd forintos összeg, csak úgy valahonnan a

0: oldalán az egyesület története van, és kedves invitáció, jó szerencsét felütéssel arra, hogy minél többen látogassák meg a bányát. A másik oldalán meg épp a fideszes jelölt tart egy ilyen köszöntő beszédet, úgymond is, az van leírva, és a bányászokat is köszönti, azzal mit kezdesz például. És azért ezek voltak inkább a leggyakoribbak, persze voltak ilyen durva történetek is, de mondom, ha adott esetben mégiscsak ott van az a forgatókönyv, hogy még akár a Fidesz meg is szűnhet, ami, na és szerintem onnan jön a agyalós rész, akkor mi történne a magyar társadalommal?
1: Ez szerintem.
2: Annyi, hogy én viszont tudom, hogy a kommentelőkkel mi történik, majd olvasok fel üzeneteket, mert látom, érkeztek izgalmasak, csak most még kicsit tárgyaljuk ezt a témát, aztán a végén jövünk ezekkel.
1: Ez szerintem nagyon izgalmas kérdés, mert lehet, hogy ha a Fidesz stratégiája lennék, akkor én ezt egy jó hírnek gondolnám. Majd mindjárt mondom, hogy ezt miért mondom. Én nekem azt tetszik, hogy néha addig muszáj hazudni, hogy ezáltal valamilyen igazság lepleződik le, például a demokrata most mindenáron akart valamit hazudni, és valahol ebben egy fontos igazságra rámutatott. Igen, a modern európai ügyészség, bírósági rendszer az egy punitív funkció, tehát az egy büntető funkcióra van valójában létrehozva, persze nagyon szép jogi köntösbe van rakva, mintha ez egy ilyen korrekciós valami lenne, de valójában az büntetésre van, csak nagyon szép szavakkal van az egész körbeírva, szerintem fontos. És már csak azért is fontos, mert beszéltünk arról, hogy mi a politika tétje, itt a szerepek között, meg a hazugságok között, és teljesen egyértelműen az volt az előző választásoknak az egyik legfontosabb kérdése, hogy ezek a börtönök, tehát ezek a hankó a börtönbe dolgok, ezek fognak igazságot szolgáltatni. Ezek fogják visszahozni a tétet a politikába. Mert ha a hankó börtönben van, akkor újra lett tétje a politikának.
2: Ha nem lehet kiesni a játékból,
1: akkor... Igen, tehát hogy akkor így visszakerül. Ez volt az ígéret, szerintem teljesen egyértelműen ez volt a Tisza ígéret, hogy visszahozza a tétet a 16 év fideszes tét nélkülisége után, ahol teljesen nyilvánvaló volt, hogy a parlamentben bármelyik fideszes felállna, és bocsánat, jaj, de ciki, elkezdeni azt hangosan mondani, most loptam el ezt a 10 milliárdot magamnak, akkor se történne semmi, mert nem volt tétje abban a rendszerben semmi ilyesminek, és az lett az ígéret, hogy ez a vagyonvisszaszerzés, meg egyéb hivatal, tehát ezek az akciók újra visszahozzák ezt a komolyságot az egészbe. Nekem az a félelmem, hogy tehát én azt gondolom, hogy ez jó, hogy ez történik. Nyilván addig, amíg jogszerűen kiderül hát valaki, tehát ez nem is kérdés. Tehát jó, ez jó dolog, de szerintem ez azért, van benne egy görög tragédia, mert ezt nem lehet megnyerni a Tiszának. Én nem látom, ne legyen igazam, de nem látok olyan forgatókönyvet, ahol ezt jól lehet csinálni. Ha mindenkit beviszel, de Orbánt nem viszed be, csalódás. Uh-huh. Ha Orbánt beviszed, nagyon könnyen lesz belőle politikai mártír, nagyon könnyen lesz belőle a Trumpra emlékeztek, miután uh-huh. Minél többször ítélték el, annál jobban állt neki. Tehát, hogy nagyon könnyen, nagyon nagyot tud bicsaklani egy ilyen történet, aminek nagyon egyértelmű narratív kerete tűnik, hogy van, és aztán egyszer csak fordul az egész egyet. Tehát igazából nem látok olyan forgatókönyvet azon kívül, hogy fogják az egész bandát és egybe beviszik, de még az is felhajtaná a vizet, és oda akarok visszatérni, hogy tegyük fel, megszűnik a Fidesz emiatt. Hát ennél tökéletesebb nincs. Van egy tökéletesen erodált brandem, és én lehetek a mártír. Jelenleg a legerősebb inger a világban, ami lehetsz, a közösségi médiában, a YouTube-on, az akárhol, az a mártír. Ha te lehetsz a mártír, és bármilyen ekkora igazságmorzsát a mártírságod mellé be tudsz gyűjteni, akkor mindent megnyertél. Mert a mártírnak arra mindig figyelem irányul, sötörö. Ha ez összejön a Fidesznek, hogy ott van a meghalt párt, hát annak a romjaiból akkora főnix dolgokat lehet csinálni. De azt látom, hogy három dolog van, ami miatt ez nem történik meg. Orbánt nem érdekli. Ez az egész. Jó látványosan. A csapat egyrészt annyira kontraszelektált, hogyha az Orbán nem mondja neki, akkor őt se érdekli. Tehát, hogyha nem kéri meg, hogy őt érdekel, akkor őt se fogja érdekelni. Három, hogy igazából nincs ötlet, és nincs tartalom. Ráadásul, mivel sosem nem volt politikai mondanivalójuk, azáltal, hogy a Tisza azt mondta,

0: mint a 10 évvel ezelőtti Fidesz, ezért el is fogyott a mondani valójuk, mert soha más, tehát maguktól semmi nem jutott eszükbe, és amit idáig mondtak, azt meg most már a Tisza mondja.
1: Amikor kapok valami politikai eredetű támadást a közösségi médiában, és itt most ismertebb arcokról beszélek, akár az, hogy összemosnak valakivel, hogy szexuális kapcsolatom van vele, most ugye ez volt a legfrissebb, akkor mindig...
0: De jó neked.
1: Hát a Deák Danival, tudod.
2: Ja,
1: az.
2: Csak képzeld el, az ember mindig jobb.
1: Képzeld el, az Ábrahám azt tovább gördítette, mert ő egy interjúban arról beszélt, hogy tudja, én megnevezem Egri Viktortól, tudja, hogy köztem és az ismert influencer Deák Dániel között ilyen szexuális eredetű kapcsolat van, hogy ezt így Egritől tudja, az előjel bezárva, akkor én mindig tehát igyekszem magam leválasztani arról, megígérem, nem rólam fog szólni, a mártír dologról. Igyekszem magam leválasztani arról, ami a külvilágban elhangzott, mert azt ugye én semmilyen módon nem tudom befolyásolni, nem tudok vele mit csinálni, ez az elfogadás. De nem az elfogadás, hogy erőből, mert akkor amögött van már valami szándék, tehát van valami elvárás, az úgy nem fog működni, hanem az, hogy tényleg ez megtörtént, és én ezzel mit tudok kezdeni, mert én azt vettem észre magamon, hogy ilyenkor, ha beleesek a mártír szerepbe, már pedig a lehető legkönnyebb, mert ugyanolyan vonzó, mint hogy te király vagy és uralkodó. Az ugyanannak az érmének a két oldala. Az uralkodó, hogy én vagyok a legerősebb, a legsikeresebb, mindenki más alattam van. A mártír pedig azt, hogy senki nem szenved úgy, mint én, mindent feláldozok, és senki sem hálás érte. És a mártír azért veszélyesebb, mert egyrészt van egy kikezdhetetlen erkölcsi pajzs rajta, tehát a mártírt nem lehet ugye kritizálni.
0: Hú, nagyon nincsine járunk, oké. Okay.
1: Annyira vonzó, annyira megrészegítő mártírnak lenni, hogy durvább, mint Donald Trumpnak lenni. Vagy durvább, mint Elon Musknak lenni. Hogy én vagyok a világura. És bűntudatkeltéssel és érzelmi zsarolással kontrollál. És a környezetben lévők pedig elkezdenek kvázi tojáshéjon járni, hogy oké, ő az, aki áldozat, akit megbántottak, nekünk nagyon óvatosnak kell vele lenni. Én magamon elkezdtem érezni ezt, hogy én vagyok most a megbántott, az áldozat, és nekem ezzel mit kell kezdenem? Mi az, amivel én még inkább fel tudom turbózni azt, hogy én, hogy emberek, lássa már mindenki, hogy velem milyen csúnyán elbántak. És mondom még egyszer, az egónak a megerősítő mechanizmusai közül ez a veszélyesebb, de ugyanaz, mint a másik, hogy te vagy a király.
0: Először is nem tudom elmondani, mennyire elnézést, hogy ekkora amatőr dolgot csinálok, hogy kétszer is megszólalt csurgóra.
1: Lesz az három.
2: De még nem is hívták, lesz valami ébresztő vagy.
0: Igen, az hát van, aki ilyenkor kezd a dolgozni. Szóval, hogy a legizgibb, a Sarah Schulmannak van erről egy fantasztikus könyv, ezt gyorsan ide lerakom, a Conflict is Not Abuse, az egy fantasztikus könyv, és ott ennek a jelenségnek egy plusz csavarját mondanám el, hogy mennyire jellemző az, hogy a túlhatalommal rendelkező domináns fél, akár egy kapcsolatban, akár egy országban, akár egy politikai közösségben, akár népek között, akinél van minden hatalom, aki egyébként jellemzően aktívan bántalmazza, elnyomja a kisebbet, hogy mennyire jellemző rájuk az áldozatiság, az áldozattudat. Hát emlékszünk erre a magyar politikai életből is, tehát amikor a Fidesz a dominanciája csúcsán volt, és már mindent elsöpört mindenhonnan, és éppen aktívan korbáccsal próbálta kiütni a szemünket itt, akkor is elmondta, hogy de hát a baloldali világon van baloldali média túlsúly, és én csak ellenkormányzok, én csak visszaütöttem.
2: Rohadt idegesítő volt, igen, egyébként.
0: Hogy a mártírságnak, vagy az áldozatiságnak, amikor hatalmi dominanciával találkozik, az egy nagyon erőteljes elegy, és nagyon kártékony. Tehát avval tényleg mindent le lehet söpörni. Ezt csak így rakjuk el talomba az ügyben, hogy csak annyit kérek a választóktól, meg az értelmes, minden. Aki hatalomban van, az nem lehet mártír. Kész. Ennyi. Lehet külpolitikailag, de amikor ott ülsz, nálad van az összes irányító pult, akkor nem fogom soha komoly fejjel elfogadni azt, hogy jaj, de hát engem üldöznek be. Nem
1: hát erre próbált, mert a Fidesz a végén rájátszott.
0: Hogy nem volt annyira erős. Nagyon működött. Nagyon működött, csak azért is hívom fel erre a figyelmet, mert ez a legtoxikusabb. Tehát így szoktak bántalmazó kapcsolatokból, másokat kihasználó emberek.
1: Igen, mert az uralkodót viszonylag könnyű leleplezni a gőgével, a hatalmaskodásával. A mártíromság viszont társadalmilag alapból már egy támogatott valami.
0: Abszolút.
1: Hogy nemes vagy, önzetlen vagy, és ezt a köntöst így magadra tudod húzni. És mivel a szenvedés ugye valódi fájdalommal jár, maga a személy is mélyen megvan arról győződve, hogy az nem egoizmus, amiben ő éppen játszik. Hogy ez a társas, ez nem ez, hanem ezek valódi érzések, és neki jogos minden érzelme.
2: Amúgy ez egy nagyon, tényleg ez egy, nem tudom mennyire párhuzamosan működik ez a politikában, a hatalomban és a párkapcsolatokban, de azért vannak párhuzamosságok, az kétségtelen, hogy akár itt, akár ott, ez tényleg az egyik legaljasabb játszma. Amikor én a másikat addig provokálom, amíg elpattan a húr, ugye erről beszéltünk a két etappal ezelőtt, és akkor elpattan a húr, elkezd üvöltözni, ne talán még meg is üt, mert már olyan szinten, lehet, már hónapok óta alázom. Nyilvánosan mindenhol, de ilyen kis szurkapiszkákkal is időnként nem szólok hozzá egy hét, tehát hogy megvan ennek a technikai, és egyszer csak elpattan a húr, és akkor kiakad a másik. És akkor itt már ez így is totális győzelem egyébként a manipulátornak, de hogy aztán végképp tortüljön a másik lelkének holtteste fölött, akkor még azt mondja neki, hogy hát nézd már magadra. Nézd már magadra, hogy viselkedsz. Hát, és akkor itt jön a kegyelemdöf, és majd hozzáteszi.
1: Igen.
2: Annyian mondják nekem, hogy bírom ki veled. És kész. És ott vége van. Na most, hogy ezt nem tudja, ez a politikában hogy jelenik meg, de az biztos, hogy a Fidesznek ez a mártír szerep, mint hogyha a Fidesz feloszlana, vagy eljutna odáig, hogy feloszlatják a pártot, akkor az tökéletes lenne. De az az egyszerűbb része engem az érdekel, hogy a társadalommal mi történne, hogy a társadalom mit kezdene ezzel, mert azért ott van még mindig több, mint 1 millió ember, aki per pillanat a Fidesz támogatja. Mire eljutna oda a Fidesz, hogy már a megszűni is fenyegeti, addigra már ezt a mártír szerepet olyan tökéletesre gyúrták volna, és annyira feltekerik, hogy már valószínűleg sokkal több szimpatizánsuk lenne, mint 1 millió, és aztán itt van ez a toxikus elnyomó szerep, mert most, ha tetszik, ha nem, akkor a Tisza a Fidesz megszűnésével ott maradna olyan domináns pártként, és hatalmi erőközpontként, hogy kúksolnánk egy kis demokrata társadalom, hogy most akkor mit is kezdünk ezzel. Szóval nekem az a vége ennek a történetnek, nagyon furcsa mód, azt gondolom, hogy a Fideszen kívül az égvilágon senkinek sem lenne jó, hogyha a Fidesz megszűnne.
1: Ígértem, hogy kommentekre reagálunk. Lesz még egy adásunk holnap, így hármasban, úgyhogy ha valaki kíváncsi erre a kissé elvontabb gondolkodásra, akkor ott leszünk. Lerövidítem, önkényes mérvadóval kapcsolatban kérdeznek, hogy miért nem vagy már régóta, mert mint te, Bulcsú, és az Istvántól pedig azt, hogy te miért nem mész az önkényes mérvadóba, István. Egyébként, amit az elején tettem, vicces megjegyzést, semmi gondom nekem a produkcióval. Tök jó az önkényes. Na, te jössz.
0: Én csinálom a saját projektjeimet, nincs semmi baj az önkényes mérvadóval, nincs semmi nagy legendás, nem ismert összeizélődés. Vannak dolgaim, azt itt meg így érzem magam. Ha akarnám, hívnak. Hogy mondjam, tehát, hogyha...
2: Ez de jó hangzott. Ha akarnám, hívnának.
0: De jó, csak azért nem feltett. Nem vagyok fair, mert 6000-szer kérdezték meg, hogy milyen körülmények között, és hogy, és mikor lehet rám számítani. Azt mondtam, hogy most egy ideig nem, és ennyi, és azóta meg nem hívnak. Hú, de meglepő. Tehát, hogy ennyi, tehát ennyi a történet.
1: István meg majd válaszol. Vagy van rövid válaszod?
2: Egyrészt nem is hívnak, másrészt egyébként én tudatosan letekertem a nyilvános szerepléseimnek számát, csak a provokatőrt és a Magyar Hang két műsorát csinálom. Elég az.
1: Köszönjük szépen.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pit Lane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Befejeződött Indonéziában a távol-keleti turné első fele, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen azzal, hogy kipipáltuk Japánt, illetve Indonéziát, ezáltal pedig ráfordulhatunk tényleg érdemben is a világbajnokság hajrájára. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast 199. adása, és hát mivel Gergő megérdemelt szabadságát tölti, ezért mi is hát alkalmazkodunk a fennálló helyzethez, és jön az állandó tartalék versenyzőink közül Király Laci a mai adáshoz. Szia, Laci!
3: Üdvözlet a hallgatóknak, a MotoGP rajongóknak, azok, akik szerelmesek ebbe a gyorsasági motorkerékpár versenyzős műfajba.
1: És akkor szerintem vágjunk is bele, mert biztosan rengeteg mindenről lehet majd beszélni, és fogunk is beszélni a főbb történetszálairól ennek a hétvégének. De még mielőtt ezt megkezdenénk, adódik a kérdés, mi volt számodra a hétvége pillanata?
3: Hát mindenképpen a sprintnek a kalamajkája, ami ugye szerintem a vasárnapi végeredményt is befolyásolta, nyilván a szombatit is, és az volt az a pillanat, ami meghatározta azt a futamot is, és igaziból a vasárnapi versenyt is bizonyos értelemben.
1: Én kicsit elrugaszkodok a MotoGP-től, mert nyilván attól, ami a legnagyobb visszhangot és beszédtémát váltotta ki azon a hétvégén, arról majd nyilván fogunk beszélni hosszabban. Úgyhogy én a Moto3-ból hozom Massimo Kilesnek az ünneplését, mert ennyire jól kitalált és megkoreografált világbajnoki ünneplést MotoGP-ben láttunk, de nekem Moto3, Moto2-ben ennyire frappánsan végigvitt és jól kitalált ünneplést nem tudom, hogy mikor láttam utoljára, mert ez így annyira rendben volt, így minden eleme, meg hát nyilván adta is magát ez a gladiátoros vonulat, hiszen aki esetleg nem figyelte volna a közvetítést, ugye ott elmondtam én is, hogy ugye Massimo Kilesz azért Massimo, mert a szülei nagyon-nagyon szeretik a Gladiátor című filmet, aminek ugye a főszereplője Maximus, és róla lett elnevezve, úgyhogy ezért lett ez a gladiátoros ünneplés is, amire aztán felült ugye az Aspar csapat, hogy akkor Decimus Massimo Kilesz, tehát hogy nagyon-nagyon jól illett ez az arculat, és hát nyilván az, hogy a 10. győzelmét megszerezte, így aztán meg még jobban ugye ez a Decimus még jobban tovább építette ezt az ókori római vonulatot. úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon bejött, és szerintem ez nagyon ötletes, és ilyenekkel lehet egyébként a Moto3-at mondjuk vízfelszín felett tartani, hogy még ez is jól el tudjon terjedni a közösségi médiában, meg úgy összességében nagyot tudjon futni. Meg hát a versenyző imázsát is azért ezek jelentősen tudják építeni.
3: Igen, hát a fiatal spanyol változat a Russell Crowe-nak, ugye Massimo Kiles, és azt gondolom, hogy a ilyen prémium fiatal embernek jár egy prémium ünneplés, és ebben látszik, hogy ebben is profik, tehát a háttér, aki ő vele ezt kitalálja és megcsinálja, ez nem csak a lámpák, amikor kialszanak, meg az időmérőkön, meg a versenyeken professzionális dísztársulat, hanem mindenki más, aki alá dolgozik a fiatal versenyzőnek, az vérprofi. Nekem is nagyon tetszett.
1: Beszéljünk akkor a MotoGP-ről, és szerintem még mielőtt nagyon beszélnénk erről a Marc Márquez, Aprilia, Aprilián belüli csapatutasítás, meg minden esetleges lehetőségéről, beszéljünk arról, ami szerintem a hétvége nyilatkozata volt, és nyilván nem lehet elmenni a guminyomás kérdéskör mellett. Ugye Pedro Acosta fogalmazott úgy, hogy úgy néztünk ki a motoron ülve, mint a szamarak.
3: És ez így
1: és
3: van.
1: És tegyük hozzá, nagyon érdekes volt, ugye a versenyzőkkel minden verseny után készítenek interjút a MotoGP-sek is, és ugye ez felkerül a Media Hub-ra, ahonnan ugye mi is nagyon sokat dolgozunk, meg nagyon sok hozzáadott tartalmat kapunk, mint közvetítési jogtulajdonosok. És az volt az érdekes, hogy ugye Acosta nyilatkozatában nyilván szóba került maga Acostának a versenye, meg konkrétan ez az egész guminyomásos mizéria a Márquezzel együtt, hogy ott oda-vissza előzgették egymást, és érződik azt, hogy ugye ez egy konkrét válasz volt az adott kérdésre, és meg lett vágva. Tehát valamit mondott ott Pedro Acosta, ami nagyon-nagyon rossz fényt vetett volna a MotoGP-sekre, meg ugye erre az egész történetre, és ott meg lett vágva. És tényleg látszik azt, hogy az ott meg van vágva, tehát nem csak az, hogy esetleg ott beragadt egy képkocka vagy valami, hanem tényleg így nagyon látványos volt. Úgyhogy valószínű, hogy ez a része volt az, amit aztán végül kivágtak, de ugye hát az újságíróknak külön kicsit mindig szabad szájukban, meg kicsit őszintébben fogalmaznak, mert pontosan tudják azt, hogy a tévében, meg a tévéstáboknak, főleg a MotoGP stábnak azért nem biztos, hogy ugyanazt kell kommunikálni, mint ami a valóság. De akkor szerintem foglalkozzunk ezzel az egésszel, hogy mit láttunk, miért láttuk, és miért nem egyezik a véleményünk, ezt láthatatlanban garantálni fogom, hogy nem egyezik a véleményünk valamilyen szinten.
3: Nisti, az a szomorú ebben, hogy és a kis saját videómban is belemondtam én ezt már, hogy ezeket a srácokat gyakorlatilag 6 éves koruktól arra trenírozzák, hogy mint a 100 méteres futókat, stb. Egyszer kialszik a lámpa, küzdjél, harcoljál, mint egy radiátor, menjél előre, dolgozzál, kilódjál a 100 másodpercekért, meg a 10 másodpercekért, és akkor fölérnek a kategória, vagy a sportág csúcsára ugye a MotoGP-be, és itt van két olyan úriember, aki ugye a múlt, illetve a jelen legnagyobb, és ez értendő a Liberty-re, vagy az jogelőd ugye a Dornára, hogy a legnagyobb bevételi forrásuk ez az ember, és a jövő, aki ugye Pedro Acosta, hát ugye pontosan tudjuk, hogy milyen szintet és milyen kategóriát képvisel, és talán ennek az egész műfajnak a jövője és az anyagi forrásai is ettől függenek, hogy ez a srác mi. De egy picit ők azért talán többet engedhetnek meg maguknak. Na, amikor ezt a két srácot, aki az egész életét úgy érte le, hogy de ide vehettem Jorge Martint is ugye a szombati nap alapján, ahol másfél-két másodperces előnyt enged el az ember, amit ugye, amiért megküzdött minden egyes kanyarban, minden egyes féktávon, minden egyes mozdulata arról szólt, hogy erőre menjen. Na most, ha ilyen szituációt állít elő a feltételrendszer, hogy az a két ember, akitől azt várjuk, hogy kard ki kard ölje egymást, és ott szórakoznak egymással, és nézelődnik, elengedik a gázt, és minden egyéb, akkor én azt gondolom, hogy ki nevettetjük, ki röhögtetjük a kategóriát, és nem véletlen, hogy saját maga a versenyző is úgy gondolja, hogy hát mint az idióták, mint a szamarak kolbászolunk a pályán, holott nem erre vagyunk trenírozva, és én azt gondolom, hogy a megváltás lesz, hogyha a jövő évben kapunk egy új gumibeszállítót, ahol lehet, hogy ezek a problémák nem állnak elő. Nyilván nem tudjuk, mert ott is a Superbike-ben tudjuk azért, hogy vannak azért, nem olyan egyszerű azért itten 280-300 lóerős motorokra gumit csinálni. abszolút extrém feltételek közé, érzed a trópusi versenyek, utána majd bejön Phillip Island, ahol lehet, hogy 12 fok van, aztán lehet, hogy bejön Valencia, most már átcsúszunk lassan a decemberbe már, a karácsonykor lesz a futam, és azért fagyoskodtunk mi már ott azért Valenciában, nem egyszer, tehát ott lehet nagyon klassz idő és nagyon jó, meg lehet 12 fok eső, na ezt a széles spektrumot ugye le kéne fedni a gumigyártóknak, úgyhogy ne kiabáljuk el, hogy a Pirellinek sikerül-e majd, hogy nem, de az, hogy a jelen helyzet ez nevetséges és elfogadhatatlan, és a versenyző is egy idiótának, meg egy szamárnak érzi magát a pályán, ez mindent elmond a műfajról.
1: Jó. Jorge Martin esetéről szerintem annyit érdemes mondani, hogy az, amit ő elgondolt, hogy a guminyomást azt hogyan akarja menedzselni, azt kétféleképpen lehet ilyenkor. Nyilván az egyik az, amit végül láttunk, hogy megpróbál valaki mögé beállni, és akkor utána ott eléggé közel motorozni hozzá ahhoz, hogy felmenjen a guminyomás, és aztán utána meg támadna Jorge Martin, csak aztán ugye történt, ami történt ott a célra, vagy az utolsó szektorban, ott a 15-ös, 16-osban kicsit lesodródott a porosívre, és aztán utána nem is tudta bevenni azt a kanyar kombinációt, és visszacsúszott a negyedik helyre. És általában azért azt látjuk a versenyzőktől, hogy úgy kezelik a guminyomás problémát, hogy valaki mögé beállnak, és akkor ott megvárják, amíg belép abba a tartományba az abroncs, és kellő időt tölt el ebben a tartományban, ami után aztán azt csinálhat a versenyző, amit akar. A másik ilyen guminyomás növelő technika az pedig az, hogy nagyon agresszívan fékezel minden egyes kanyarban. Ugye Jorge Martin iszonyatosan nagy tempót motoroz, szavak nem voltak arra, amit láttunk tőle a szombati sprinten. Az egyetlen problémája az volt, hogy a fejére is állhatott volna, olyan féktávokat is vehetett volna. Ez a pálya, ez viszont nem olyan karakterű, ahol nem ez a fajta guminyomás növelés működne. Mert hogyha ezt megcsinálja a versenyző a Red Bull Ringen, Thaiföldön, megcsinálja Motegiben, az összes ilyen stop and go karakterű pályán, ott ezek működnek. De itt Mandalikán nem. Mert összesen van 3 olyan kanyar, ahol a fékeket egy kicsit jobban használod, de összességében pedig az egész versenynaptár egyik legfékbarátabb pályája a mandalikai aszfaltcsík. Úgyhogy ez szerintem Martin esetében ugye ez már a vészmegoldás volt. Az első verzió az volt, azért is ment úgy, mint az őrült, hogy ilyen módon próbálja helyre tenni a guminyomását. Marc Márquez elmondta a nagy díjat követően, megkérdezték nyilván, na, pajtás, neked is guminyomás problémád volt-e? Mind Acostának, és mondta, hogy nem. Tehát neki nem guminyomás problémája volt,
3: így van,
1: hanem ő úgy érezte, hogy az egész hétvégén akkor volt gyorsabb ezen a pályán, hogyha ment előtte valaki. És amikor kitáblázták neki, hogy még 13-14 kör hátra van a versenyből, és látta azt, meg érezte azt, hogy ott van mögötte 3 ember, akkor csak úgy tud versenyképes maradni, és ezt tudja magáról, hogy csak úgy tud versenyképes maradni igazán, meg úgy viszonylag nem elsüllyedni a mezőnyben, még jobban, hogyha van előtte valaki. És hát Pedro Acostát engedte maga elé, akinek pedig ugye guminyomás problémája volt, de főként ugye itt Acosta volt az, aki ezt az egész helyzetet előteremtette, nyilván akaratán kívül, mert rosszul lőtték be a guminyomást. Viszont ugye ez a guminyomás belövés is olyan, hogy ezzel nem lehet előre számolni. Tehát, hogy én értem, hogy a mérnökök borzasztóan nehéz helyzetben vannak azzal, hogy nekik a rajtot megelőzően kell belekalibrálni azt, hogy az adott versenyzőnek nem csak, hogy mi lehet a jó guminyomás, hanem mondjuk 5 kör után mi fog történni, vagy az első 3 körben mi fog történni, mert nyilván Jorge Martin esetében fennállt egy olyan helyzet azzal, hogy elsőként fordult el az egyesben, amivel nem számoltak, és ugye Acostánál is nekem az az érdekes, hogy Acostánál viszont lehetett azzal számolni, hogy ugye alacsony nyomással el lehet indítani a versenyzőt, mert eléggé sokat megy majd akkor turbulens levegőben és több versenyző mögött a csoportban, csak hát ezt a fázist kicsit gyorsan átlépte Acosta, és ugye Martinnál például a vasárnapi nagydíjra teljesen megváltoztatták ugye a szombatból kifolyólag, és ott például Martin jobbra-balra csúszkált az első 3 körben, amikor azt mondta, hogy gyakorlatilag minden egyes kanyarban majdnem eldobta a motorját, annyira túl lett fújva az abroncs, és annyira nagy nyomás volt benne. Viszont Sassónak is egy a vége. Nagyon könnyen rá lehet húzni pusztán a Michelinre ezt az egész esetet, amit láttunk. És ugye tavaly is láttuk ezt többször, az elmúlt években is láttuk ezt, főként akkor, amikor elkezdődött ez a kötelező minimum guminyomás bevezetése első gumiba, hátsó gumiba, de főként első gumiba, hogy azért a versenyzőknél helyenként láttunk ilyet, hogy hogyan kezeli a guminyomást a versenyző, például ugye Marc Márquez tavaly ebből rendszeresen sportot űzött, amikor olyan volt a helyzet. De ha a csapatok annó nem kezdenek el azzal trükközni, hogy túlságosan alacsonyra fújják az abroncsot, ami már-már veszélyes, mert 300-as tempónál a felniről leválik az abroncs, akkor a Michelin nem lett volna arra kényszerítve, hogy akkor elkezdjen fejleszteni egy olyan abroncsot, ami ezeket a ami ezekre a problémákra megoldást jelenthet. De ami utána Michelin ezt lefejlesztette, utána viszont a csapatok azt mondták, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, mert nekünk a saját technikánk a fontos, és eléggé kevés idő van a tesztidőszakban ahhoz, hogy mi még azzal foglalkozzunk, hogy akkor a ti gumitokkal különböző visszajelzéseket adjunk, és azzal pedig a saját fejlesztésünket vetjük vissza és lassítjuk le, mert nyilván akkor a gumibeszállítónak az a célja, hogy minél több releváns adatot tudjon kigyűjteni, ami meg olyan körülmények között jöhet létre, hogyha ha nem tesztmotorokkal, vagy nem ilyen teszt fázisban lévő motorokkal mennek a versenyzők, hanem a fullos motor, arral, ami éppen ugye a versenykörülmények között használtatik. De mivel a csapatok ezt visszadobták, ezért a kukába került az abroncs. És akkor itt még a MotoGP felelősségét is elő lehet venni, mert a MotoGP-sek viszont nem kötelezték a csapatokat és a versenyzőket arra, hogy na jó, akkor ti már pedig ezt fogjátok használni ezekben a periódusokban, mert a Michelinnek ezáltal tudjuk elősegíteni a fejlesztési folyamatát. Úgyhogy itt nagyon sok oldalról el lehet indulni, és a végén nem az fog kijönni az egyenlet végén, hogy itt egyetlen egy felelős van, hanem itt ez egy egészen hosszú folyamat, aminek a végeredményét látjuk, és aminek a végeredménye eléggé nevetséges tud lenni bizonyos körülmények között. Aki pedig azt várja, hogy a Pirellivel ez majd megváltozik, hát van egy olyan rossz hírem, hogy a guminyomás szabály az jövőre még fixen marad. Tehát, hogy ez a része, ez fixen marad.
3: Ez így van. Isti, itt egy valamit kell figyelembe venni. A versenyző az egy dolog. Érzelmek alapján, pillanatnyi forma alapján motorozik és alkalmazkodik ahhoz egész éles amplitudóval, ami a feladat. De a csapat nagy része az mégiscsak mérnökökből áll, akik 0-1-0-1 digitálisan, precíz, pontos dolgokkal dolgoznak. Gondolj bele abba, hogy ugye bizonyos hőfok, ugye nem lehet az üzemanyag bizonyos hőfok alatt, a tágulása miatt. Itt mindenki van decire, köbcentire számolva üzemanyagban, egy klik jobbra, egy klik balra, egy komplett, komplex rendszert kell nekik belőniük, és pontos számokkal tudnak dolgozni. Na most előáll egy olyan szituáció, hogy ezek az emberek, akik a számok világában élnek, és nem hiszik el, ugye nem egyszer beszéltünk már erről, hogy de én a Curvonéban, Mizánóban, én ott nyílgázon megyek, és akkor, mert a versenyző úgy érzi. És nem jó a motor, és akkor oda mennek a mérnökhöz, és akkor megmutatják neki, hogy nézd csak, 95%-on állt a gázkarod. Tehát pontos adatok vannak. Na most ennek a gárdának odamész, és megkérdezett tőlük, hogy szerintetek találjuk ki együtt, hogy most ez te versenyződ az mondjuk a tömegbe fog motorozni, vagy előre megy. Tehát ezeket a pontos, precíz számokkal dolgozó embereket arra kéred, hogy ilyen kártyajóslásba vegyenek részt, ilyen üveggömbből találják ki, hogy hol lesz majd a versenyző a futam milyen százalékában. Na erre állítsatok egy guminyomást. Tehát megkéred a nyuszit, hogy ugorjon át a tüzes karikán, amikor tudjuk, hogy az csak az oroszlán tudja, és az is csak a cirkuszba. Nem tudják ezt megoldani, és ez frusztráló mindenkinek.
1: Igen, de nem
3: hibáztak, a csapat nem hibázott Jorge Martin esetében, ha te a második sorból rajtolsz.
1: Nem számolhatsz hogy mellette, azzal, hogy a futam első kanyarjából már elsőként fogsz kijönni.
3: Hát úgy, hogy melletted a Marc Márquez van, aki tudod, hogy hányszor hekkelte meg Bezekit az idei szezonban ezekkel az első kanyaros rajtjaival.
1: Vagy akár ugye Mártint is.
3: Így van. Miből indulsz ki? Hát abból, hogy nem fog menni a tömegbe. Tehát Még egyszer mondom, ilyen szituációt nem lehet előállítani, és azt kell lássuk, hogy itt a csapatoknak is van szava, a versenyzőknek is szava, van szava, de a végső döntést itt a versenyszervező hozza meg. Tehát itt nem a csapat a hibás, nem a Michelin a hibás, nem a versenyző a hibás, hanem az, aki ezt nézi évek óta, és már itt a csatornán belül már arról beszélünk, hogy ne beszéljünk meg a guminyomásról, hogy minden egyes versenyen sajnos, amikor nem látjuk, ez akkor is előáll az a szituáció, lehet, hogy nem ennyire extrém módon, mint most, mert ez tényleg nevetséges volt már, hogy a két legnagyobb szupersztár az ötödik, hatodik helyen szöszmötöl és engedget és nézelődnek előre-hátra. Én egyébként csöndbe jegyzem meg, hogy én hagyjék a gyanúperrel, hogy a Marc Márqueznek úgy elege lett abból, hogy ilyen mobil pumpa legyen a Pedro Acostának, és lehet, hogy megfordul a fejébe az, hogy figyelj csak, van még egy kis előnyünk, hát ha visszacsusszan Pedro Acosta abba a tartományba, ahol én aztán ötödik lehetek, meg kap egy 16 másodperces büntetést. Nem vagyok biztos abban, a két nyilván semmi nem fekete, nem fehér. Valószínű úgy van, ahogy ő mondja, hogy persze jó volt neki egy felvezető motoros, ezt én mind értem, de azért élek a gyanúperre, hogy ez van annyira rutinos vérróka, hogy azt mondja, figyelj öreg, én nem pumpálgatom itt a te motorodat ingyen és bérmentve, hogy aztán utána, amikor visszament, mert Pedro Acostának a tempója, hát hatványozottan jobb volt, mint hát a Márquezét.
1: Amikor Acosta megelőzte Márquezt, akkor utána elkezdett még közeledni Martinra.
3: Így van.
1: Csak aztán ugye, amikor jött ez a probléma, akkor kezdett el visszalassulni Acosta, és elmondása szerint azért egy ilyen hát 3-4-5 másodpercet úgy összességében a teljes versenytávot tekintve azért benne hagytak ebben a futamban pont emiatt.
3: Most akkor a versenyzőnek az milyen, amikor arra treníroztad mindig, hogy gyorsan, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy várjál, most akkor lassan. Erre volt egyébként példa, megihozok egy magyar motorversenyzős világbajnoki akármit, egyszer volt kint a világbajnokunknak, vagy egy-két-három alkalommal csak az anyukája rajtrácson, és amikor anyukából így kiszakad, mert lányos zavarába kimar a rajtrács, és azt mondja, kisfiam, csak lassan. És akkor a versenyző, hogy az anya, hát ezt nem ígérhetem meg. Tehát azért mondom, hogy Pedro Acosta, Marc Márquez, aki erre volt trenírozva, őnekik el kell csukni a gázt és nézelődni, ez egy vicc. Ez nem maradhat így, ezzel valamit csinálni kell, és én értem a Michelint is, pontosan tudjuk azt a Misanoi tesztet, ahol a bányája a fenekét verte a földhöz a boldogságába, hogy milyen csodálatos ez az első gumi, hogy itt a guminyomással nincsen probléma. A többiek meg látták, hogy úristen, bányája 1,2 gyorsabb, mint a többiek, másodperc, az a Misanóban az nem gyenge, úgy első pleknire, és azt mondták, hogy várjunk majd pillanatot, tehát ne adjunk már a dukattistáknak, meg a bányának ilyet a kezébe. És akkor elengedték ezt a történetet. Tehát én azt mondom, hogy itt mindig a fejétől bűzlik a hal, itt a versenyszervezőnek kellett volna erre az elmúlt kettő esztendőben megoldást találni. Egy gondolat még, amit már felvetettél. De ne felejtsük el, hogy amikor az egész móka elindult, akkor itt még a Honda, meg a Yamaha nagyon-nagyon komoly erőt képviselt, és amikor, mert erre volt szabály korábban is, csak nem volt rá szankció. És ugye ez az orosz sumákolás, meg a határmezsgyén sétafikálás, ha egy japánnak azt mondtad, hogy ez alatt nem lehet a guminyomás, az úgy fogja állítani, és Yamaha Honda, hogy nem fog alá menni. Ezzel, amikor még az első világbajnoki címéért küzdött ugye a Ducati, ezzel ők rendszeresen
1: ez ugye akkor,
3: utólagos elmondás
1: akkor
3: alapján
1: ki egyébként utólag, hogy abban az évben kezdődött el az, hogy bizonyos csapatok
3: Isti.
1: Bizonyos csapatok
3: véletlenül
1: trükköznek azzal, igen, hogy konkrétan engedi. Laposra engedik hát az abroncsokat.
3: Két tizeddel leengedi, és mivel hogy nincsen szankció, ezért a futam után úristen, hát ezt elrontottuk, és akkor volt egy enye-benye, de nem baj, az eredmény, meg az előny megvolt, mert én azért azt elmondom, hogy Martinnak a 1.30-on
1: balesetveszélyes is.
3: Martinnak az 1.30-on belüli második köre a sprintben, ez azért ebből 1-2 tized, ez lehet pontosan azért alakult ki, mert hogy a guminyomással nem volt egy héten, tehát ez tényleg jelentős előnyt jelenthet a versenyző számára, de nem ezért vezették be.
1: Főleg ezen a pályán, ahol egyébként csapat, nagyon sokat számít a kanyartempó,
3: a csapat
1: és
3: azért
1: mivel nagyobb
3: le.
1: Felületen érintkezik az abroncs az aszfalttal, ezért ott stabilabb a tempós kanyarban.
3: A csapat azért engedi le, hogy előny szerezzen. De a Michelin nem azért nem engedi, hogy ne szerezzen előnyt, hanem azért, mert nem akar főműsor időben az egész világ szeme láttára beégni egy első gumi, a millió dollár ellocsol ebbe a kategóriába, és aztán lefordul a gumi az első felnyiről, és azt mondják, hogy a Michelin gumi az egy vacak. Pedig nem vacak, Tehát két különböző okból szórakoznak ezzel. Még egyszer mondom, az olaszok ezzel rendszeresen visszaértek, és a japánok után, amikor bejött a szankció, és elkezdtek hüppögni az olaszok, akkor azt mondták, hogy figyelj, hát nekünk érdekes, sose volt ilyen. Ti meg, mit tudom én, évente 4-5 futamon ez elsétáltatok úgy, hogy a versenyzőtök erőnybe kerülj, és utána főúztátok a vállatokat, hogy elnézést, elrontottuk, nem láttuk, nem tudtuk, mert a sumákolás, ez az olasz tempó, egy japán sose csinálna ilyet. És ezzel rendszeresen visszaértek, ezért jött a szankció, és ennek az eredményét látjuk most, és nem tudtuk ezt, nem tudjuk ezt a témát kihagyni, bár elfelejthetnénk, és bár a versenyzők flat out a versenyelejtő, van őnekik elég problémájuk, elég lesz az üzemanyag. Hogy fogy el a gumi, ugye a hátsó gumi, az első gumi, de ez, hogy még erre ráhúzunk egy ilyet.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
2: Sziasztok!

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel. Holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás. A műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli Klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rossz indulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket. Ez derült ki az Európai Bizottság által készített felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni, úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás holnap a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A kiállítás jövő április 18-áig látogatható. Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2026. június 8-ára. Ez a nap az óceánok világnapja. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld legnagyobb és legfontosabb víztömegeinek védelmére, valamint az óceánokkal kapcsolatos környezeti, gazdasági és társadalmi kérdésekre. És szintén 2026. június 8-án az Adj esély című műsorunkban a méhekről beszélgetett Tóth Peti Lili vendégével, professzor dr. Gál János állatorvossal, vadgazdamérnökkel, halászati szakmérnökkel és az MTA doktorával.
3: Biztosra veszem, hogy a hallgatók sokszor hallhatták már azt a mondatot, hogy méhek nélkül nincsen élet a Földön. Ez első körben picit biztosan drasztikusnak adhat, de nem áll messze a valóságtól, hiszen ezek az élőlények rendkívül fontos szerepet játszanak Földünk működésében. Na de valóban ekkora bajban lennének a méhek, mint ahogyan azt gondoljuk? Erről fogok beszélgetni ma professzor dr. Gál Jánossal. Állatorvos, vadgazdamérnök, halászati szakmérnök, az MTA doktora és a European College of Zoological Medicine tagjával. Sok szeretettel köszöntöm nálunk.
4: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Mi történne egy olyan világban, ahol nincsenek méhek? Egyáltalán történne valami? Tudna zajlani bármi is?
4: Hát a méhek, és itt egy pillanatra meg is szeretnék állni, nem csak a méhek, mint a házi méhek kérdése érdekes és tartozik ide, hanem általában azoknak a rovaroknak a köre, amelyek beporzó tevékenységet végeznek. Ezeket a rovarokat pollinátoroknak nevezzük, és a házi méheken kívül még rengeteg fajcsoport, taxon tartozik ide, a poszméhektől kezdve különféle viráglátogató bogarakon át a pillangókon, nappali pillangókon keresztül. Igen széles a paletta, széles a kör. Valójában a méheket szoktuk néven nevezni ebben a rendszerben, de itt azért sokkal szélesebb az ízeltlábúaknak a köre, akik a beporzó tevékenységet, a pollinációt végzik. És bizony, hát a növényvilágnak jelentős részét ezek az ízeltlábúak porozzák be, ők végzik a pollinációt. Ezek az ízeltlábúak, ezek a beporzó rovarok kiesnének az ökológiai rendszerekből, akkor hát jelentősen beszűkülne azoknak a növényi fajoknak a köre, amelyek életképes populációkat adnának a Földön, és ugye, mint tudjuk azt, a földi életnek minden apró láncszeme nagyon fontos, hisz egy táplálékláncban, vagy egy ökológiai folyamatban nagyon fontos szerepet töltenek be. Tehát a kérdésre visszakanyarodva, ha kiesnének a méhek az ökológiai rendszerből, bizony az komoly fejtörést okozna az emberiségnek, hisz jelentősen beszűkülne az a növényi kör, növényi fajkör, amely megtalálható lenne a rendszerekben, illetve hát az agrárium számára fontos haszonnövények, termesztett növények is kieshetnének, vagy kiesnének az agrárium látóköréből beporzó rovarok nélkül.
3: A beporzókról beszélgetünk, mint élőlényekről, miért pont a méhek vannak kiragadva ebből a szekcióból? Ők látják el a legeslegnagyobb feladatot, vagy ők a leghasznosabbak? Hogyan lehet ezt értelmezni?
4: Igazából a méhek azok, amelyek az emberek számára könnyen megfoghatók, könnyen elképzelhetők. Tulajdonképpen ők csak az egyik eleme, vagy egyik tagja a beporzó állatoknak a világának. Csak zárójelben mondom, hogy trópusi területeken nem csak rovarok végzik a beporzást, hanem madarak közül a viráglátogató madárfajok, kolibrik például, de vannak olyan hüllők, gyíkfajok, amelyek szintén nektárt nyalogatnak, és a nektár nyalogatás közben megtörténik a beporzás. Ilyenek a Madagaszkár és környező szigetvilágban élő nappali gekkók. Tehát visszatérve az első kérdésre, vagy az kiinduló ponthoz, a méheket ismeri úgy a szélesebb körben a hallgatóság, ezért nevesítjük őket meg, és ezért tekintjük őket. Jelentős a szerepük egyébként, hisz a méhek, mint kolónialkotó rovarok, nagy családokban élnek, és hát az emberiséggel gyakorlatilag majdnem egy idős a méheknek a tartása, gondozása, szaporítása, ugye méztermelés és a történelmi időkben még számos egyéb hasa gondozása, szaporítása, ugye méztermelés.

0: méhek tartása során, akik méhekkel foglalkoznak, a méhészek számos kihívással állnak ma szemben. Rengeteg nem fertőző és fertőző kóroki tényező feszélyezteti ezeket az állatokat. Nem fertőző kóroki tényezők közül az ökológiai rendszereknek a szennyezése, nehéz fémszennyezés, fényszennyezés, elektromágneses smog, tehát nagyon sokféle olyan hatás éri őket, amelyek negatívan befolyásolják az ő kolóniájuknak a funkcióját, működését. Ugye az agráriumban egyes elterjedt vegyszerek, növényvédőszerek, ezeknek a maradványai is hatással vannak ezekre a rovarokra, és különféle fertőző kóroki tényezők. Régen tudtuk, hogy léteznek bakteriális gombák okozta, paraziták okozta megbetegedések a méheknél. Egy-két évtizede derült fény arra, hogy számos vírusos megbetegedés is megtalálható ezeknél az állatoknál, amelyek közül egy-kettő önmagában nem nagy tragédia, de ha már hozzávesszük a környezetszennyezést, nehézfém terhelést, növényvédőszerek okozta ártalmakat, akkor mint egy piramis tetejére fölkerülve a vírusok már sokkal nagyobb kártétát tudnak tenni egy méh család életében, mint hogyha minden rendben menne.
1: A globális felmelegedés nem veszélyeztető tényező?
0: Minden bizonnyal a klímaváltozás hatással van ezekre az élőlényekre. Különösen a mérsékelt égővízónában, ugye a mérsékelt égővízónának az élőlényei egy periódikus élet szakaszában, a téli időszakban, téli pihenőt tartanak, nyugalmi időszak van. Ugye a méheknél is ők visszahúzódnak a lakhelyükbe, a kaptárba, ott egy telelő fürtöt képeznek, ahol középen az anya helyezkedik el, és a dolgozó népesség pedig gondozza az anyát, hőtermeléssel biztosítja a megfelelő maghőmérsékletet a telelő fürtben. Most a gyors, hirtelen történő hőmérsékletváltozások, egyik héten mínusz 10 fok van, másik héten meg plusz 5-10-15 fok van. Ez azért befolyással van a telelőfürt viselkedésére, illetve magának a kaptár belső mikroklímájára is. Tehát hatással van, és hát nézzük a nyári tavaszi időszakot, ugye méhek életében az akác, méhek és a méhészek életében az akác virágzás egy nagyon kiemelt periódus. Bizony, egy aszályos időszakban nem megfelelő a nektár termelése az akácnak, vagy ha nézzük például a éjszakai lehűléseket, fagyhatásokat, ez az akác virágot tönkre teheti, de a méheknek a hordási tevékenységére is hatással van egy csapadékos esős időjárás, vagy ugyanígy a nagy nyári aszályok idején, amikor ők nem találnak elegendő nektáradó növényt. Tehát elég összetett a kérdés, és bizony hatással van. Ha nem is feltétlen közvetlenül, de amit az elég említettem, egy piramis építőköveként hozzájárulhat a méh család gyengüléséhez és a méh család egészségi állapotának a romlásához.
1: A kaptáron belül egy méh család pontosan milyen tagokból áll? Van nyilván az anya, vannak dolgozók, ezen belül vannak-e még eltérő különböző szerepek?
0: Hát a kaptárban tulajdonképpen, ha nézzük a kaptár népességét, csak nőigarú rovarokból áll. Ez nem teljesen igaz, mert van egy pici időszak, amikor a hímek is megjelennek. A méhész szaknyelv a hímeket heréknek nevezi.
1: És ők, bocsánat, nem élnek együtt, tehát külön?
0: De nem, együtt élnek, tehát a kaptárban fejlődnek ők is, egy bizonyos élet szakaszában, vagy bizonyos periódusában a méh családnak van egy olyan szakasz, amikor a dolgozó népesség, akik igazából nőivarú méhek, csak inaktív ivarszervvel rendelkező nőivarú méhek, ők gondozzák az anyát, aki rakja a petéket, ő felel a családnak a szaporodó képességéért. Tehát ők gondozzák az anyát, ők gondozzák az álcákat, illetve egy bizonyos időszakban a méhek nevelnek ki olyan álcákat, akikből majd anyák, illetve herék lesznek, és ezek a bábból való kikelést követően kirepülnek a kaptárból, megtörténik a párzás, és utána egy újabb méhkolónia fog kialakulni. De alapvetően, ha méhész szemmel nézzük, akkor

0: méhkaptáron belül nőivarú aktív és inaktív nőivarú méheket fogunk találni.
1: Egészen elképesztő. Hogyan tudnak egymással kommunikálni? Ha jól tudom, veszélyt is tudnak jelezni. Nagyon sok mindent tudnak egymás felé közvetíteni. De ezt hogyan teszik?
0: Igen, a méhek kommunikációja nagyon összetett. Egyrészt nagyon sokan a hallgatóságból biztosan hallották már a méhek táncáról, ugye, amikor a dolgozó méhek, a kiáró nektárgyűjtő dolgozó méhek találnak egy újabb méh legelőt, a méhészeti szaknyelva a gazdag nektárforrást adó növényi borítást méh legelőnek hívja. Találnak egy olyan méh legelőt, ahol jó a nektárforrás például, akkor ezek a visszatérő dolgozók egy speciális tánccal fogják majd átadni az információt, amely a napállása és a méhlegelő helyzete alapján beazonosítható lesz a többi dolgozó számára. A kaptáron belül pedig az anya kommunikál a dolgozó népességével, ezt feromonokkal teszi meg, különféle feromonokat termel, amellyel jelzi a család számára, hogy minden rendben van, jó a petéző képességem, jó az egészségi állapotom, tehát a dolgozók nyugodtak. Ha az anya egészségi állapota romlik, a feromon képzés megváltozik, akkor a család izgatottá válik, idegessé válik, megváltozik a viselkedése a méheknek. Ezt a méhészek nagyon jól föl szokták ismerni, föl tudják ismerni, de alapvetően ez a két kommunikáció van a méheken belül. Nyilván, ha veszélyt éreznek a méhek, akkor szintén ezt feromonnal jelzik a kaptár népessége vagy dolgozói számára.
1: Miben másabb mondjuk egy természetes méhcsaládnak a működése, mint például mondjuk egy méhészetben élő mesterséges családdal szemben? Van különbség egyáltalán?
0: Igazából nincs. Tulajdonképpen annyi a különbség, hogy egy természetben élő méhcsalád odvasfában készíti el a lépet, még a méhészek pedig hát különféle ember által kreált építményekben, kis kaptárakban, különféle felépítésű kaptárakban helyezi el a méheket, de alapvetően a család életében, a család funkciójában nincs igazából nagy eltérés, nem lehet eltérést megfogalmazni.
1: A méhek népességét tekintve egyébként mennyire rohamos a csökkenés világszerte? Egyértelműen megállapítható az, hogy mondjuk akár 30-40%-os kipusztultság is van esetleg?
0: Itt igazából egy picit javítanék, nem a népesség csökkenés, hanem a családszám csökkenés az érdekes. A népesség csökkenés is érdekes, hiszen ha a kaptáron belül a még dolgozó száma kevesebb lesz, tehát csökken a népesség, akkor a dolgozók által ellátott funkciók szenvednek hiányosságot. Vannak olyan dolgozók, olyan életkorú dolgozók, akik az anyát etetik, vannak, akik a mély lépsejteket tisztogatják, az álcákat nevelik, etetik. Vannak, akik a dolgozók által behozott nektárt átveszik, és betárolják a sejtekbe. És hát az életciklus végén lesz a dolgozó méh, egy kiáró méh, aki gyűjtögeti a nektárt és a pollent. Tehát a családon belül a népesség csökkenés az magára, az anyára fog, illetve a következő dolgozó generációra fog negatívan hatni. A viszont a világszerte, amit említett, világszerte jelentkező vagy megfigyelhető méh populáció csökkenés, az tulajdonképpen egyrészt a méhészeti ágazatban jelentkező különféle ökonómiai és egyéb okokra visszavezethető méhész szakmának a kiesésére visszavezethető dolog. Kevesebben méhészkednek, kevesebben tartanak méhet, kisebb családszámmal dolgoznak. Nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan fogja majd a társadalomban az elidősödő méhész kollégákat kiváltani, majd egy újabb, fiatalabb méhész generáció. Tehát itt erre vezethető vissza. Általában ökonómiai kérdésekre vezethető vissza az, hogyha kevesebb méh családdal dolgoznak a méhészek, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kisebb lesz az a összességében vett méh populáció, aki a beporzást, illetve a mézgyűjtést, pollengyűjtést fogja végezni.
1: Hogyan tudjuk őket megmenteni? Jogos lehet a kérdés, hogy milyen eszközökkel tudjuk könnyebbé tenni az ő működésüket. Egyáltalán mi közemberek akár tudunk ezzel a kertben valamit kezdeni?
0: Hát igen, egyrészt a méhész szakmának a megbecsültsége nagyon fontos a társadalom szintjén. Nagyon fontos az, hogy, és ezt biztosan már a médiumok különböző területein hallották a hallgatók, hogy helytermelőtől szerezzük be a mézet, a virágport, a propoliszt, ezzel tulajdonképpen támogatjuk a méhészeinket. De nem csak a méhekre kell gondolni, hogyha kicsit szélesebb irányba megyünk, hanem a teljes pollinátor populációra, a különféle beporzó rovarokra, és bizony a otthon, a kertünkben is tehetünk értük, egyrészt a nyári nagy hőségekben teszünk ki kis rovaritatókat, ahol ezek a hasznos rovarok találhatnak megfelelő vizet, folyadékot. Gondoskodunk arról, hogy a kertünkben esetleg olyan növényeket is ültetünk, amelyek nektárt és pollent adnak ezeknek a rovaroknak. Ugye mindenki hallott már a méh hotelek kérdéséről, ezt otthon elkészíthetjük. Ez egy jó kis szabadidős elfoglaltság is lehet a család számára, amikor készítünk egy rovarhotelt, ahol különféle méh és egyéb rokonfajok tudnak fejlődni, növekedni, illetve menedéket találni. Az is hasznos, ha már a kertünkben pázsit van, akkor nem törekszünk csak az egyszikű összetevők jelenlétére, hanem örülünk annak, hogyha megjelennek ott különféle herefélék, vagy egyéb pitypang, és ezek szintén. Szerintem a hallgatóság nagy része, ha nem is mostanában, de gyermekkorában, mikor pitypang virágot gyűjtött, akkor emlékszik rá, hogy ott a méhek és egyéb rovarok jelen lehetnek, és ha visszagondolunk erre az időszakra, akkor talán emlékszünk rá, hogy ezek szinte sárga, mintha sárga porral belennének hintve. Ez a pitypangnak a pollenje, ami nagyon hasznos és nagyon fontos a beporzó rovarok életének a kezdeti ciklusában, a tavaszi időszakban fontos fehérjeforrást jelentenek ezek. Tehát nagyon sokféle, apró pici kis dolgokkal tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek a rovarok valamilyen szinten menedéket találjanak, vagy ha nem is emelkedő populáció, de legalább a populációk csökkenését meg tudjuk gátolni.
1: Mint szakértő, hogy látja, mekkora a baj? Egyáltalán visszafordítható az okozott kár?
0: Erre nehéz felelős választ adni, és nem is szeretnék ebben állást foglalni. Az egyetemünkön Sótonyi Péter rektor úr fölismerve a rovaregészségtan, méhegészségtan fontosságát, lehetőséget adott számunkra, hogy ebben az irányban is elinduljunk. A tanszékünk nevében is megjelent a méhegészségügy, és ez letükrözi azt, hogy mi foglalkozunk ezeknek a hasznos ízeltlábúaknak a kórképeivel. Elsősorban mi a vírusos megbetegedésekre fókuszálunk, de az egyetemünkön más tanszékeken folynak különféle növényvédőszer maradványok okozta viselkedészavarokat kiváltó tényezőknek a vizsgálatai. Tehát az egyetemünk ezzel a kérdéssel foglalkozik, rektor úr maximálisan támogatja az ilyen irányú aktivitásunkat. Az biztos, hogy, és érdekes, hogy a rovaregészségtan, vagy az invertebrate medicine, az egy fiatal ágazat az állatorvos tudománynak. Nemzetközi szinten is nagyon kevés olyan műhely van, aki erre specializálódott. Mi kapcsolatban vagyunk a kínai egyetemek közül, a Wuhan Egyetemmel, illetve az amerikai egyetemek közül a Purdue Egyetemmel. Ott együtt gondolkodunk ezeknek az egészségügyi kérdéseknek, ökológiai kérdéseknek a vizsgálatával, tehát az egyetemünk nemzetközi szintéren is igyekszik ebben aktívan részt venni. Nagyon sok dolgot meg kell értenünk még, nagyon sok dolgot vizsgálnunk kell. Ahogy mondtam, ez nem egy tradicionális ágazat, mint mondjuk a lógyógyászat, vagy a szarvasmaragyógyászat. Ez egy-két évtizede indult el ennek a vizsgálata. Nem olyan régen tudunk arról, hogy a méheknek vannak vírusos betegségei például, amelyek befolyásolják a családnak az állapotát, a kolóniának az állapotát. Minden bizonnyal ezek a vírusok jelen lehetnek az egyéb beporzó rovarokban, egyéb beporzó rovar közösségekben is. A tanszékünk a múlt évben talált olyan méhvírusok, lódarásban, amelyekről eddig nem nagyon volt tudomásunk, és ez érdekessé teszi a kérdést, hiszen a méheknek vannak természetes predátorai, ilyen a lódarás például, de érdekes kérdés az, hogy a lódarás populációra esetlegesen egy-egy ilyen méhvírus milyen hatással van, milyen hatást fog kiváltani a lódarás populációban. Ugye vannak az invázív rovarok kérdései. Ez is nagyon érdekes kérdés, hogy megjelenik egy újabb invázióra képes rovarfaj. Ez milyen saját rovar kórokozókat hoz? Hogyan reagál az új fajra a helyi, lokális populáció? Nagyon összetett a kérdés, és ebből kifolyólag nem is szeretnék állást foglalni. Meg kell ismerni a problémát. Abban biztos vagyok, hogy a problémák megismerése és a problémák feltárása az egy hosszú és nemzetközi kollaborációt igénylő folyamat, amiben igyekszünk jelen lenni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az összetett és rendkívül érdekes témában segített nekünk jobban eligazodni. Professzor dr. Gál Jánost hallhatták ismételten. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a multirézőt.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még inkább visszalapozunk a naptárban, 2 napot egészen pontosan, 2026. június 6-áig. Ezen a napon áttörést ért el a NASA. Kísérleti X-59-es repülőgépe első alkalommal lépte át a hangsebességet, óránként mintegy 1147 kilométeres sebességgel szágultva. A gépet úgy tervezték, hogy hangrobbanás helyett csak egy halk puffanást keltsen repülés közben. A NASA célja, hogy a tesztek eredmény új zajszabványokat alapozzon meg, és a jövőben a hangsebességnél gyorsabb utasszállítás ismét elérhetővé váljon a szárazföld felett is. És szintén 2026. június 6-án a Spirit FM vendégváró című műsora Debrecenbe kalauzolta a hallgatókat. A Nagyerdei Kultúrpark állat és növénykertet mutatta be Fehér Regina, a Nagyerdei Kultúrpark állat és növénykert marketingért felelős kollégája.
3: Az előző beszélgetésben már szóba került az állatkert, aminek ugye igazából az a neve, hogy Nagyerdei Kultúrpark, és Tomaszowski Fehér Regina marketingért felelős kollégája az állatkertnek áll a rendelkezésünkre, hogy meséljen nekünk, mi mindent láthatunk ott. Hát én most azt olvasom, hogy vietnámi mohabéka érkezett. Jó napot kívánok, Regina!
4: Jó napot kívánok, köszönjük a lehetőséget. Igen, hát az állatkertünkben nem csak hogy mohabékák, hanem közel 170 faj, mint egy 500 egyede is példánya található meg. Kezdve az ázsiai oroszlánoktól egészen a kis és nagy, fiatalabb és idősebb kapibarákig, de megtalálható nálunk víziló, zsiráf, illetve akár kisebb egyedek is. Tehát akinek van valamilyen kedvenc állata, nagy valószínűséggel nálunk meglátogathatja.
3: Hát, amire szerintem nem gondoltam, az abesszin szarvasvarjú. Tehát ő is egy frissen érkezett darab, igaz?
4: Hát nem annyira frissen, de nagyjából 2 éve érkezett hozzánk, de azóta is nagy népszerűségnek körben mind a látogatók, mind pedig a gondozók körében is.
3: Önnek melyik a kedvenc állata?
4: Hát azért én nem az abesszin szarvasvarjú felé húznék. Én inkább az ázsiai oroszlánok felé. Különleges tény, hogy nagyjából egy időben érkeztem az egyik legújabb egyedünkkel, Rivel, az ázsiai oroszlánnal, úgyhogy most már 2 ázsiai oroszlán várja a kifutóban a látogatókat, akik nagyon nagy szerelemben élnek közösen, mint ahogy a látogatók is szokták látni, illetve videózni, úgyhogy talán pont ezért Ri a kedvencem.
3: Mennyire lehet, ha valaki ott dolgozik, nyilván nem az oroszlánhoz feltétlenül, de közel kerülni az állatokhoz. Tehát ugye az ember azt gondolja, hogy ha valaki egy állatkertben dolgozik, az egy kivételes helyzet, mert oda tud menni a majomhoz, megsimogathatja, nem tudom, a bölényt, fogalmam nincs. Lehet ezt?
4: Mindenféleképpen kivételes helyzet, tehát nem sok munkahely mondhatja el magáról, hogyha éppen egy kicsit sok a gép előtt töltött idő, akkor elmehet és akár a makik között sétálhat, vagy megnézhet egy lámaetetést. Viszont ezt a teljesen közelkerülést, ezt azért nagyon sok állategészségügyi szabályzat is védi, és azért az iroda nem ebben a legelfoglaltabb, úgyhogy igazából az állatgondozóink azok, akik közel kerülnek, és gondozzák őket a megfelelő szabályzat szerint, hiszen minden állatunk egy-egy veszélyességi kategóriában van, mindenki különleges kezelést igényel, különleges figyelmet igényel, amit ők tudnak nekik megadni.
3: Nem csak állatkert ez, hanem vidámpark is, igaz?
4: Igen, igen, pontosan, és ez egy nagyon különleges tény, hogy itt található Magyarország egyetlen fix telepített vidámparkja, ami már több évtizede várja a látogatókat, és pont ezért egy egész napos programot tudunk minden ide látogatónak felajánlani, hogyha éppen az állatkertben megnézték az állatokat, és szeretnék egy kicsit többet mozogni, vagy pár játékgépet kipróbálni, azt egy belépő jeggyel meg tudják csinálni.
3: Nyáron nyilván jobban pörög egy ilyen hely, mint a téli hónapokban, de várható-e az, hogy lesznek különleges kifejezetten a nyárra, meg mondjuk a gyerekekre szánt programjaik is?
4: Mindenféleképpen, ugye hát csak a nyár a főszezon, és már itt kopogtat a kezdés is. Ahogy beköszönt az iskolákban a nyári szünet, azzal egy időben elindítjuk zótáborunkat is, amely egész nyáron több turnusban várja az érdeklődő iskolásokat, ahol belenézhetnek az állatkert mindennapi életében, kicsit a kulisszái mögé, és érdekes, de egyben edukatív foglalkozással várjuk őket egy egész héten keresztül, mint említettem, több turnusban. De ugye nem csak az iskolásoknak készülünk programokkal, hanem azért a családoknak, fiataloknak is. Több ismétlődő programunk van, például az esti séták, amelyek június 19-ével kezdődnek. Itt az állatkert zárása után egy igazán emelkedett, exkluzív programban, egy szakvezetett sétában vehetnek részt az ide látogatók, megnézhetik, hogy hogyan viselkednek este az állataink, illetve vendéglátással is várjuk őket. Illetve, hogyha már egy kicsit tovább megyünk a nyárban, ki szeretném emelni a Galiba Fesztiválunkat, amely a Debreceni Virágkarnevál egyik kihelyezett programja, amely az augusztus 20-ai hétvégén egy egész hosszú hétvégén keresztül várja az érdeklődőket, különböző tánccsoportokkal, elfoglaltságokkal, élményszigetekkel. És ugye még számos kisebb programunk is van, úgyhogy bárki bármikor látogat, biztos fog találni nálunk valami érdekeset.
3: Amikor kislány volt, akkor is ilyen lelkesen látogatta az állatokat? Vagy éppen a Vidám Parkot?
4: Mindenféleképpen azért mind a debreceni állatkert, illetve a Vidám Park, sőt a játszótér, a Szigetkék is egy, ami szintén hozzánk tartozik, egy nagyon fontos pontja volt a gyermekkoromnak, családdal nagyon sokszor látogattunk ki, mindig fix programja volt, akár a nyárnak, akár az őszi időszaknak is, úgyhogy most nagy öröm, hogy már a másik oldalról én várhatom a látogatókat.
3: Hát hozzatalált akkor ezek szerint.
4: Pontosan.
3: Köszönöm szépen, hogy beszélt róla, és hát érezze ott ilyen jól magát mindig, mint amilyen szeretettel beszélt az állatokról, az állatkertről, a Vidám Parkról, szóval a Nagyerdei Kultúrparkról. Tomaszewski, Fehér Regina, marketingért felelős munkatársat hallották innen a Kultúrparkból. Köszönöm szépen, viszonthallásra,
4: köszönöm a lehetőséget.
2: Továbbra is maradunk 2026. június 6-án. Ezen a napon Dubajban fogták el, majd Magyarországra szállították Radnai Lászlót, akit a sajtóban gyakran a magyar keresztapaként emlegetnek. A 70 éves férfit tavaly jogerősen 3 év börtönre ítélték, befolyással üzérkedés miatt, de a büntetés megkezdése helyett külföldre szökött. Nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően hazahozták és megkezdte a börtönbüntetését. És szintén 2026. június 6-án a Vendégváró című műsorunkban a Hortobágy pusztáira kalauzolta a hallgatókat Monoki Ákos, a Közép-Tisza Jászság természetvédelmi tájegység vezetője.
3: Eddig Debrecenben jártunk a Vendégváróval, de hát hogyha ott vagyunk, akkor nem lehet kihagyni, de ha ki is lehet hagyni, kár megtenni ezt, hogy nem megyünk el a Hortobágyra. A végtelen pusztával azonosítjuk, és hát ugye a pusztát a semmivel, de hát ennél ez sokkal-sokkal gazdagabb, és pontosan erről fogunk beszélni. Monoki Ákossal, aki a Közép-Tisza Jászság természetvédelmi tájegység vezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Ugye ezt úgy tanultuk Hajdanában, hogy a végtelen Alföld a maga különleges világával, meg a délibábbal, meg a gulyákkal, és hát gyakorlatilag ez ennyi. De hát ez messze nem ennyi.
5: Ez így van. Maga a Hortobágyi Nemzeti Park egy olyan változatos és sokszínű életközösségnek az otthona, aminek mondhatjuk azt, hogy Európában igencsak kevés hasonló élőhelyét találjuk. Gyakorlatilag itt a szikes pusztai mocsarak mellett magukat, a kopár szikeseket, valamint a különböző szárnyékerőket, hogyha tekintjük, egy olyan mozaikos és sokszínű élőhelyet látunk, aminek mindnek sajátos élővilága van. Gondoljunk arra, hogy a legeltetett szikes pusztákon a jószág egykori terelésére szolgáló szárnyék erdőkben ott töltenek a varjúkolóniákban a kékvércsék, amelyek egy nagyon impozáns madarai a pusztai környezetek, vagy éppen a magasfői pusztákon találkozunk a túzokkal, a kopárpusztákon az ugartyúkkal, ami egy olyan izgalmas életmódú madarunk, ami kimondottan azokat a rövidre legeltetett gyepeket használja, ahol rendszeresen jár a jószág, és a talajon mozgó különböző rovarokat fogyasztja. Jó rész éjszakai aktivitású madár, és sajátos hangja az esti pusztának mindenképpen egy sajátosság, amikor az ember ugye a csillagos égbolt alatt egy gémeskút közelében pihen, és akkor ugye hallja az ugartyúknak a sajátos hangját, ez egy olyan hangulat, amit nem nagyon tud más visszaadni, de hogyha mondjuk a pusztai mocsarakra tekintünk, ugye ott is rengeteg olyan állattal találkozunk, amelyekkel ugye máshol különösebben nem, rengeteg nábi énekes fészkel ezeken a helyeken, gondolunk itt a kékbegyre, vagy itt a cserregőnádi poszátára, fülemülesítkére, amelyek mind-mind olyan fajok, amelyeket az átlagember azért ritkán lát, de hogyha ilyen náros helyeken megfordul, akkor időnként még a hangjukat is hallhatja ezeknek a madaraknak. És egy kicsikét nyugat irányba haladunk, akkor meg ugye elérjük a Tiszának a vonalát, és ugye a Tisza folyón pedig ugye pont a napokban zajlik a Tisza virágzás, a kérészeknek a násza, ami egy, mondhatjuk azt, hogy egy világszínvonalú és egyedülálló természeti jelenség, amit nem sok helyen lehet látni a világon. Mondhatjuk azt, hogy itt a Kárpát-medencében még ugye fennmaradt ez az állat, de a Európa többi folyójában sajnos napjainkra már teljesen kipusztultak.
3: Többször mondatban is felvetette az én nagy problémámat ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ugye ritkán látható, meg hogyha késő este, meg hogyha alkonyatkor, meg hogyha a Tiszánál éppen most. Az ember elmegy a 9 lyukú híthoz, mert a legtöbbünk számára a Hortobágy ezt jelenti. És hát ezek az állatok, ezek a madarak például nem tudják, hogy nekik ott meg kell jelenniük és be kell mutatniuk magukat. Tehát ott vagyunk, állunk a puszta közepén, és nem történik látszólag semmi. Hogy lehet ezt áthidalni?
5: Türelemmel. Ez az egyik szavam van rá, mert gyakorlatilag ugye minden, ami a természetben zajló jelenség, az nem úgy működik, mint amikor a moziba beülünk, és akkor tudjuk, hogy 18 óra múlva, akkor el fog
3: indulni. Hát igen, pedig el vagyunk kényeztetve, ez így van.
5: El vagyunk kényeztetve, így van, nem ahhoz vagyunk hozzászokva. Na most a természetben ahhoz, hogy az embert ilyen élmények érjék, ehhez bizony meg kell érte dolgozni. Ez nem adja magát könnyen, olyan, mint a jó házasság, hogy ott azért komoly munkát kell az embernek belefektetni ahhoz, hogy ez működjön. Ezért is rá kell szánni az időt, az embernek föl kell kelnie hajnalban. Megmondom őszintén, hogy kint a pusztában 12-kor én sem szívesen átsoroknék kint, mert valóban kevés dolog történik, bár ezt is meg kell, hogy hazudtoljam, mert sokszor azért az élet nem áll le, délben se, bár az állatokat ugye ritkában látjuk, hiszen mind elhúzódik a tűző nap elől, keres egy kis árnyékot, egy kis szélárnyékot, hogyha mondjuk szeres idő van, és próbálnak a szikparkák mögött egy kis árnyékot, vagy egy kis hűs helyet találni, vagy éppen a bokrok, fák tövébe húzódni, és ugye ott átviszelni a meleg órákat. Persze ezt nem minden faj tudja megtenni, és nyilván van, ami kint mozog a pusztákon, így a pusztai madarak, azok ugye kint van mezei pacsirata, az például kint van, ugye az nem keres magának ilyen helyeket, a pusztán megtaláljuk, meg látjuk. Tehát ahhoz, hogy az ember ilyen élményekkel tudjon gazdagodni, az tényleg az kell, hogy korán kell fölkelni, meg az estibe nyúlóan kint kell lenni, és a déli órákat meg ugye a csárdában kell tölteni, ugye a hűvös falak között, és slambúcot fogyasztani, illetve marhalásszál pörköltet. Azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje. Tehát, hogy a természet az akkor adja az igazi szépséget, az ember egyedül van kint, nem csoporttal, meg busszal érkezik egy ilyen helyre, nem rá tudja szárni, és akkor egy alkalmas, szép helyen időt tud rászni, vagy pedig szakember segítségét kéri. Például az őszi darvonulásra a szakembereink nagyon szívesen állnak rendelkezésre a látogatóknak, és meg tudják mutatni egy emberek számára is fogyasztható időszakban, meg elfogadható idősávban a darvaknak a vonulását, őszi gyülekezését. Nyilván, mondjuk, hogyha valaki a túlzónak a násztáncát akarja megnézni áprilisban, az megint az hajnalban kell hozzá fölkelni, de aki mondjuk hajnal 4-kor szeretne pacsirtaszót hallani a Hortobágyi puszton, az 4 órakor már ott kell lenni a helyszín, vagy éppen kint kell aludni, és akkor ugye az ember hallhatja ezeket a...
3: Igazgató, sokan vannak, akik erre rászánják magukat meg az idejüket?
5: Vannak.
3: Az jó.
5: Nem mondom, hogy sokan, de vannak, sőt, ugye külföldről is érkeznek nem csak szakemberek, hanem ugye érdeklődők, akik be akarnak ezekbe a dolgokba tekinteni, vagy éppen át akarják élni ezeket az élményeket, hiszen vannak olyan látogató közönség számára nyitott látogatható helyszínek, ahol ezt meg tudják tenni az emberek, és erre van igény. Az emberek tudatában nincs ez olyan szinten benne, hiszen azért nyilván fölmerülnek olyan kérdések, hogy no, de hát éjszaka, mi van az éjszakai vadakkal? Hát nincs olyan vad a hortbágyon, ami az emberre igazából veszélyt jelenthetne, vagy gondot okozhatna. Ezekről ugye nem kell különösebben félni. A természet része minden, és mi is ugye a természet részei vagyunk, tehát ezekkel igaz, hogy elszoktunk tőle, és mondjuk 9. emeleten ritkán találkozik az ember olyan madarakkal, meg állatokkal, amik ugye este felbukkanhatnak, és nyilván meglepő, amikor egy bagoly este ránk rikolt az éjszaka sötétjében, de ezeket nem kell tartani, mert az ember, mint egy túlszagadozó, ugye biztonságban ezektől az állatoktól.
3: És hát lehet, hogy ő inkább azért rikolt, mert ő maga van megijedve tőlünk. Van viszont önöknek egy vadasparkjuk, a Hortobágyi Vadaspark. Az mennyiben látogatható? Mert úgy tudom, hogy például úgy, hogy az ember jön autóval, mondjuk Debrecen felől, csak úgy nem lehet bekanyarodni.
5: Igen, érdemes bejelentkezni, mert ugye külön buszjárat viszi be a látogatókat a Vadasparkba, és ez időpontot kell egyeztetni, mert amúgy is elég sok látogató szokta egyébként igénybe venni a létesítményt, tehát mindenképpen olyan időszakra kell tenni az időpontot, amikor ugye nem ütközik más csoportokkal, és ugye élvezhetővé válik maga a létesítmény.
3: És hát van még kisvasút, van vadaspark, ahogy említettük, és ha minden igaz, akkor ugye ősszel még a darvak világával is meg lehet ismerkedni, ez egy külön meghirdetett program. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a Hortobágy világát alaposabban megismerni, ez több körben, több hullámban is megteheti.
5: Így van.
3: Örülök, hogy ennyi mindent mesélt ilyen rövid idő alatt, izgalmas világ. Még akkor is, hogyha igen, a városi zajból lehet, hogy unalmasnak tűnik, de aki ebben benne van, számára meg gondolom minden nap kínál valami újdonságot.
5: Ez így van. Nincs két egyforma nap. Ez biztos.
3: Hát egyet legalább töltsünk el önöknél ott a Hortobágyon. Monoki Ákost hallották, a Közép-Tisza Járság természetvédelmi tájegység vezetőjét. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm én is.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben, hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Északa 2-7 fok valószínű. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Brüsszelbe utazott az uniós csúcs találkozóra Magyar Péter. A miniszterelnök a tervek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyal pénteken. Közben Tóth András energetikai államtitkár keddesti lemondása után Kapitány István távozásáról is hírek jelentek meg. A miniszter azonban kategorikusan cáfolta ezeket. Somodi Solymos Eszterrel és Miketz Dániellel beszélgetünk. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az új parkolási reformmal, jelentette ki Niedermüller Péter. A polgármester szerint a döntés előkészítése már olyan előre haladott állapotban van, hogy kérdéses, marad-e idő érdemi változtatásra. A stúdióban Niedermüller Péter. Duró Dóra szerint a pedofilok érdekében módosította a gyermekvédelmi törvényt a Tisza az EU nyomására. A Mi Hazánk politikusa úgy látja, ezzel a törvénnyel az LMBTQ szervezeteket is visszaengedték az iskolába. Duró Dórát kérdezzük. Éles kritikával illette a NER korrupciós ügyleteiben közreműködő ügyvédeket és jogi tanácsadókat Mellétei Barna Márton. A tiszás politikus friss publicisztikájában hangsúlyozta, a politikai döntéshozók mellett a rendszert kiszolgáló jogászoknak is viselniük kell a felelősséget. A jövőbeli elszámoltatás érdekében szigorú transzparenciát sürget. Vendégünk Magyar György.
3: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Így van, ahogy az előzetesben hallottak, én beszéltem össze-vissza, amikor azt ígértem, hogy majd utána járunk, hogy mi történt, mi fog történni Magyar Péter és Zelenszky találkozóján. Erről azért fogunk tudni beszélgetni Somodi Solymos Eszterrel, aki a Spirit FM igazgatója, és Miketz Dániellel, aki politológus, és hát szerintem abban a nehéz helyzetben nem sodorlak bele, hogy előre véleményezt, hogy mi lesz majd, de hogy mik lehetnek a témák, azért azzal el lehet kezdeni. Ugye van egy nyelvtörvény, azt elfogadta Ukrajna, a parlament elé terjesztették, Zelenszky alá is írta, hogy a parlament elfogadta. Innentől kezdve igazán nagy vita nem látszik a két ország között, ez volt a magyar feltétel.
4: Hát azért lehetnek az uniós, hát a csatlakozási folyamatnak azért lehetnek olyan ügyei, amelyek fontosak lehetnek a magyar kormány számára, akit ez már a előző kormány alatt elhangoztak, amikor arról volt szó, hogy miért nem jó ötlet Ukrajna csatlakozása, és hát a Tisza is mondta gyakrabban, hogy azért nem egy gyorsított csatlakozást nem támogatnának. És nyilvánvalóan
3: az... De azzal nincs Magyarország egyedül.
4: Valószínűleg nem, tehát azért nyilván más az, amit esetleg a politikai elit megfogalmaz, és hát azért pontosan láttuk a mi csatlakozási időszakunkban, hogy például az unió alkotmánya elfogadása, az egész lisszaboni folyamat, az pont a francia és a dán népszavazásokon, tehát a szavazókon bukott meg, és hát ez valószínű, hogy azért az ilyenfajta aggodalmak azért ezek most is megvannak, és hát legutóbb lehetett látni ilyen kutatásokat, hogy például Csehországban azért kevésbé támogatják ezt az ötletet, és hát persze azért mondjuk az agrártámogatások kapcsán, vagy akár a annak kapcsán, hogy akkor a milyen feltételekkel jöhessenek be majd azok a termékek, amelyek már most is például azért magyar gazdák nem igazán örülnek neki. Ezek olyan fejezetek, amelyek fontosak lehetnek a magyar kormány számára, és hát nyilvánvalóan, hogyha belép egy ekkora ország egy ilyen fejlettségi szinten, akkor azért Magyarországnak is sokkal kevesebb forrás juthat a különböző kohéziós és strukturális alapokból.
3: Na, majd figyelünk pénteken. Kapitány István lemond-e vagy sem? Ez volt a tegnapi pletyka, és a pletykára a válasz, hogy nem. De közben meg azért az elég régóta tartja magát, hogy nem véletlen az, hogy különböző egyébként ránézésre az ő tárcájához tartozó területeket elkezdtek szétosztani a minisztériumok.
5: Szerintem az már régóta lehet hallani így a háttérből, hogy ott valami nagyon nem feltétlenül olyan gyorsan halad, mint ahogy kellene a kapitány úr minisztériumában, és ugye azt is szokták mondani, hogy magukat az államtitkárokat és az alattuk dolgozó szakembereket sem tudták még rendesen feltölteni, ugye volt, aki mémet készített abból, hogy például Barth István Facebookon is szinte feladta a hirdetést, hogy lehet jelentkezni. Az pedig, hogy kapitány úr lemond vagy sem, háttérplejkákban is mindig beszéltek arról, meg vannak, akik arra kötöttek fogadást, hogy kapitányminiszter lenne az első, aki majd egyszer vagy maga távozik, vagy pedig őt menesztik, de ezt most abszolút cáfolták. Sokkal érdekesebb és izgalmasabb az a kérdés, hogy vajon a Tóth államtitkár úr miért állt föl, és szerintem olyan helyzetben, mint amiben napjainkban vagyunk, hogy tényleg például a rezsicsökkentésről, a gázárról, Paks 2 helyzetéről kellene dönteni, szakmailag áttekinteni dolgokat, és ha megnézzük a minisztériumban dolgozókat, látjuk azt, hogy az energetikában nem feltétlenül tipikusan az energetikához szorosan csatolható múlttal rendelkeznek az ott dolgozók, akkor elgondolkodható, hogy vajon ezek az ügyek hogyan haladnak. Ahogy az is érdekes kérdés, hogy vajon mi csatolható múlttal rendelkeznek az ott dolgozók, akkor elgondolkodható,

0: ott nem tud az ember, akkor nyilván azt tudjuk tenni, hogy elfogadjuk, hogy azt mondta, hogy személyes okokra hivatkozik. Ugyanakkor nagyon nagy a kérdés, hogy azért az energetika területén dolgozók nem igazán, hogy is mondjam, kapkodtak azért, hogy ebbe a minisztériumba be tudjanak kerülni.
1: Tudod, személyes ok az is, ha azt mondja valaki, hogy elegem van.
0: Így van.
1: Az is ok sok mindenre. Viszont most említetted ezt a rezsicsökkentés dolgot, amiről tényleg vita van, és az lehet tudni, hogy politikai és nem csak gazdasági vita, szabad vagy nem szabad. Ez egy olyan pillanat, amikor az ember azt gondolná, hogy tulajdonképpen most mindent szabad, tehát amit a magyar kormány most meg akar tenni, azt megteheti, mert olyan a támogatottsága, és még az első fél évben van csak, tehát még azt lehet mondani, hogy nem erodálja a következő választásig az, amit most tesz. Ez egy lehetőség is. Nem akarom mondani, hogy ennek kéne történnie, de bármit is megtehet.
2: Ez egy lehetőség, viszont ez egy olyan helyzet is, amikor kialakulhatnak benyomások magáról, az egész kormányzásról, vagy a Tiszáról, hogy akkor milyen is a Tisza. Nagyon jól látszik, hogy a Fidesz maga Orbán Viktor azon dolgozik, hogy akkor baloldal, akkor adóemelés, hogy az valami akkor gazdasági problémák.
1: Jó, mondjuk, hogy ezt a Katával vonják össze, amit ők akartak megszüntetni, és vezettek ki sok embert a rendszerből, azért az bizarr.
2: Igen, ki akarja viszont alakítani azokat a benyomásokat, amelyek majd a későbbiekben azért kellemetlenek lehetnek a Tisza számára. Hát azért a Fidesz sem azt a benyomást akarta magáról kialakítani, hogy pedofil ügyekkel lehet összehozni, hanem az, hogy ők a gyermekeket védik. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos tud lenni a politikában, miközben 22-ben soha nem látott támogatottságuk volt. Tehát azért azért az energiapolitika az nem csak egy szakpolitika, hanem az egyik legfontosabb szakpolitika, ami az egyébként geopolitika is. Hát most ugye Donald Trump is odament Putyinhoz, hogy akkor engedjen egy kis dízelt a világkereskedelembe, hogy majd a félidős választásokon ne szerepeljenek rosszul a republikánusok. Tehát itt nagyon sok mindent kell számításba venni, abban, hogy akkor Magyarország mennyire lehet független, abban, hogy esetleg mennyire követi az európai mainstreamet, és hát ennek van persze egy szociális vonzata is, az, hogy akkor mi lesz a rezsicsökkentéssel, és hogyha arról a pályáról azért lehet, hogy ugye ezt mondják a közgazdászok, hogy ezen változtatni kell, mert ez óriási kiadás az állami költségvetésnek, ugyanakkor pedig ez pontosan egy olyan reakciókat hozna elő a választói csoportokból, amely egyébként a negatívan érintheti aztán a Tiszáról kialakult benyomásokat, hogy akkor, na tehát akkor ők is a népnyúzók, vagy akkor inkább a külföldiek pártján vannak. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érzékeny feladat, és ezért is fontos az, hogyha van egy olyan fajta koordináció a tárcák között, ahol azért nem csak a szakmai érdekek jelennek meg, hanem azért a politikai megfontolások is, hiszen azért annak hatása lehet majd az a későbbiekben a ciklusra, és hogy aztán mennyire marad meg ez a 60% a Tiszánál.
1: Mit szóltok Parag László megjelenéséhez? Ugye amióta őt hát nagyjából közel kétharmaddal, vagy körülbelül kétharmaddal leváltották a kereskedelmi és iparkamara éléről, azóta hallgatott.
2: Parag napja.
1: Igen, tulajdonképpen, mert hogy most aztán elég indulatos levéllel jelentkezett, amelyben úgy fogalmaz, hibáztam. Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát. Ez olyan, mintha úgy hibázott volna, hogy ő maga félreállt volna, pedig hát leváltották. Tönkretették a Kavoszt. Ellopták a pénzét. Miként ellopták az MKIK pénzét is. Erősen remélem, hogy akik ebben részt vettek, valahogy úgy fognak megjelenni a sajtóban, hogy Elek és társai. Ez ugye meg azt jelenti, hogy majd ez egy rendőrségi vagy bírósági ügyé válik előbb-utóbb, és aztán tovább megy ezen az úton, Fehér Galléros bűnözőnek nevezi a kereskedelmi és iparkamara elnökét például. Utána pedig a 24.hu-nak megerősíti, hogy ez egy valódi levél, ez nem egy valami trükk, nem egy valamiféle hack, hanem ezt ő küldte el a kereskedelmi és iparkamara tagjainak.
0: Ha jól tudom, az iparkamara azóta talán a honlapján is lehozta, hogy visszautasítja a levélben foglaltakat, és annak stílusától is elhatárolódik. Maga Nagy Elektől még nem láttam konkrét reakciót, de most, hogyha az elmúlt hónapokat nézzük, nem tudom, pontosan július-szeptember hónapokra esik talán, hogy Parag úr ugye a MÁV-ban lévő tisztségétől és az Exim Banknál lévő tisztségétől is most már megvált nem önként és dalolva. Nagyon furcsa az, amikor a választás után ennyi hónappal áll elő valaki és állítja ezeket, miközben ugye ezeket akár hónapokkal korábban is felvethette volna, úgyhogy a háttérben biztos történnek olyan dolgok, amik ezt felkapásolták.
1: De hát azért ez nagyon durva, tehát azzal vádolja, ugye áttelepült Romániában Magyarországra, Nagy

0: meg, hogy a Securitate kapcsolatait hozta magával. Tehát, hogy azért hogy ezeket valahogy bizonyítani is kell majd egyszer, valószínűleg.
1: Hát, vagy nem kell, mert hogy ez már ott van valahol, ez már ki van írva, ez már le van írva, azért a... Azért nem akkor olyan...
0: Onnantól igaznak fogadjuk el?
1: Nem, hanem ez inkább azért elfog, tehát azért a maga a hírversenybe, amiben vagyunk, azért nem lesz ez olyan emlékezetes egyébként ez az epizód. Abban persze érdekes, hogy azért régebben, ugye erről beszélünk az adás előtt, hogy a választás előtt ez nagyon érdekes lett volna, hogy ilyesmi történik, de most már annyira látszik, hogy azok az intézmények, amelyek valahogy a kormány körül voltak, és a néha, mint hogyha egyébként tulajdonképpen a szakpolitika alkotás is ki volt szervezve egy időben, tehát maga az egész munkaalapú társadalom koncepciója, annak a igazolása, az is ott volt az iparkamarán.
0: Szakképzés átalakítása, igen. Kata ügy.
1: Pontosan, és hogy ezek a partnerei a NER-nek, hogy hát ott is azért valami olyan roppanások, feszültségek vannak, amelyek hát valamilyen szimptomatikusak arra nézve egyrészt, hogy akkor hogyan is működött ez az előző rezsim, és hát azért ezek az ügyek valahogy, ugye ezek a megszólalások azért nem biztos, hogy kiváltják annyira akár a vállalkozók, akár a szélesebb közvéleménynek a szimpátiát, amit talán Paragrászló remélt ezzel az őszinteséggel.
2: Miközben az iparkamara életében szerintem számos olyan kérdés van, amiben kellene és muszáj lenne foglalkozniuk, és akkor jön egy ilyen hír, ami elviszi a fókuszt erről. Nem hiszem, hogy ez előre viszi az ő munkájukat, bár ugye nem olyan régen el lett például ugye törölve az ő kamaratagsági díjuk. Nagyon érdekes lesz, hogy milyen irányt vesz majd ezek után, miközben ugye a Kata, a vagyonadó is fontos kérdést vett föl az iparkamara belüli tagok számára, hogy mindenre milyen lépéssel lehet, vagy milyen konszenzusra tudnak jutni, milyen javaslatot tudnak letenni, hogy mire érdemes figyelni annak érdekében, hogy az iparkamarában tömörített vállalkozókat, tagokat ne érintse az negatívan. Tehát, hogy nem tudom, hogy a Parag úrnak egyébként ez most vajon mi volt az utolsó csepp a pohárban, miért ezt elindult?
0: Milyen akció ez valójában? Igen. Mert hogy nagyon kemény állítások, van még egy csomó minden a levélben. Szóval nagyon kemény állítások vannak itt. Azért gondoltam, hogy valamilyen folytatása ennek kell, hogy legyen, mert erre egyébként azon túlmenőleg, hogy elhatárolódunk ettől a levéltől, egy kamarának valamit mondania kell, hogy azt állítja a volt elnök, hogy ellopták a pénzét, ami ott ő nincs ott. Hát azért ez így...
1: Hát ez már inkább szerintem a kommunikáció, az ott lévő kommunikációs embereknek a feladata.
0: Jó, nem, az, nyilván nem tőled várom, hogy megmagyarázz.
1: De hogy ugye ezért az iparkamara ez egy másfajta szerv. Tehát azért az Orbán kormányok alatt volt egy kicsit egy olyan, mint hogy egy ilyen korporatív állam képe megjelent volna, pedagógusokat is kamarába szervezték, olyanokkal tárgyaltak, akik mondjuk a diákok esetében a hőkkal, ami az is egy picit egy ilyen kamara jellegű szervezet, de hogy ezeknek a szervezeteknek nincs úgy versengő alternatívája, mint egy pártnak, tehát most Paragrászló nem fog tudni szervezni egy alternatív iparkamarát, pontosan azért, mert így működik egy ilyen korporatív rendszer. Ezért ott majd valahol belül ez, hát hogyha a belső viszonyokat, hogyha valaki ismeri, akkor talán tudja, hogy hogyan működnek, de hát, hogy valahogy elrendeződnek ezek a dolgok, és hát persze, hogyha viszont nagyon hangosak ezek a fajta belső konfliktusok, akkor az elérhet a kormányig, amelyik pedig változtathat a jogszabályi környezeten, hogy akkor milyen feladata, joga, tagsága lehet a kamaráknak.
0: Egyébként azt el tudjátok képzelni, hogy Paragrászló ezzel visszajelentkezik ebben a politikai környezetben a kamara élére?
2: Hát én ezt egy kicsit nehezen tudom elhinni, hogy ez lenne a célja. Nem gondolnám, hogy pont az az időszak van, amikor ő meg tudná szerezni azt a többséget, támogatottságot, ami alapján erre létjogosultsága.
0: Majd megkérdezzük, remélem válaszol. Itt írta a levelében, hogy őt rendszeresen hívják a sajtóból, de nem véletlenül nem reagál, mert hogy nem akart ártani a kamarának. Hát most elmondta magáit, ezek után szerintem már mindegy. Na jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Somod és Ömös Eszter, Mikesz Dániel, gyertek máskor is.
1: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az új parkolási reformmal, jelentette ki Niedermüller Péter. A polgármester szerint a döntés előkészítése már olyan előre haladott állapotban van, hogy kérdéses, marad-e idő érdemi változtatása. A stúdióban Niedermüller Péter.
2: Változtatni mindig lehet, nem, polgármester úr?
3: Jó estét kívánok!
2: Ez annyira kőbe van vésve, ez a megállapodás a kormány és a főpolgármester között, hogy úgy látszik, mintha ez eldőlt volna?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez eldőlt, nem látok semmi olyan jelet, ami arra mutatna, hogy ezt a FKT-n, tehát a Fővárosi Közfejlesztési Tanács ülésén hozott döntést, határozatot meg lehetne változtatni, semmiféle jelét ennek nem látom, úgyhogy szerintem ez így van.
2: Hát ez ügyben ülnek össze péntek reggel, nem? A Fővárosi Közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére többek közt emiatt ül össze.
3: Hát mi meglátjuk, hogy ott mi fog történni. Nyilván a rendkívüli közgyűlésen ezt meg lehet vitatni, de szeretném mondani, akkor is egy döntés már született. A főpolgármester többször elmondta, hogy ő szereti a jó vitákat, én meg többször elmondtam, hogy jó vitákat a döntések előtt kell hozni, nem pedig utólagosan, mert akkor már nincs mit vitatni.
2: Szerintem rengeteg nézőnk van, aki nem ért, hogy itt igazából mi a probléma, mert hogy amióta én is az eszemet tudom, azt hallgatom, hogy ez a parkolási dolog, ez Budapesten, ez nincs rendben. Itt vittek el bilincsbe embereket, koboztak el autókat és mindenféle, tehát vagyontárgyakat. Ezzel annyi minden történt az elmúlt évtizedekben ezzel a parkolás dologgal Budapesten, hogyha valaki azt mondja, hogy rakjunk rendet, és legyen egy kicsikét olcsóbb a parkolási díj beszedése, és jusson több az útépítésre, hát erre nehéz lesz azt mondani, hogy ne.
3: Az a rossz hírem van, hogy például Erzsébetvárosban, Terézvárosban és más budapesti kerületekben is teljes rend van a parkolás területén.
2: Ez nem azóta, rossz hír.
3: Hát ezt ironikusan mondtam, azóta, amióta a kerületek átvették a parkolás üzemeltetést, azt megelőzően tudjuk a centrum és az összes többi ön által említett botrányos ügyet, de pontosan azóta van rend, amióta a kerületek üzemeltetik a parkolást. Erzsébetváros Terézváros és más belvárosi kerületek a legjobb parkolás üzemeltetések közé tartoznak a fővárosba. Egyszerűen semmiféle fajta indokát nem látom, és nem tudom kitalálni, hogy miért kéne megint valamilyen giga intézményt létrehozni, amikor már ezt a helyi lakók is megszokták mindenütt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen értelmetlen eljárás.
2: Önöknek miért nem jó, hogy nem kell ezzel bajlódni többé?
3: Hát egy nagyon egyszerű oka van. Azért, mert hogy a parkolásunk, ahogy mi üzemeltetjük Erzsébetvárosban, az nyereséges. És a nyereséget azt berakjuk olyan projektekbe és olyan szolgáltatásokba, amelyekre egyébként meg nem jutna pénz. Elárulom önnek, hogy a működési költségeinknek, tehát nem a fejlesztés, a működési költségeinknek a 85%-át saját bevételből kell előállítanunk. Tehát, hogyha onnan elkezdjük kivonni a milliárdokat, akkor lassan az önkormányzat működése válik kétségessé.
2: Azt mondta tegnap az első kerület polgármestere, itt ült Böröc úr, hogy hát akár önnel és az összes többi baloldalinak mondott polgármesterrel hajlandó együttműködni abban, hogy ezt megakadályozzák. Ez egy egészen furcsa helyzet, mondtam is neki, hogy én nem láttam közeledni azt a pillanatot, amikor önök ketten egymás mellett állva harcolnak egy közös ügyért, de a közös ügy fontosabb nyilván. Az nem megoldás, ha azt mondja a főváros, hogy kipótolja a kerületeknek az elvesző részt?
3: Hát ugye, miután elveszítünk a pénzt, akkor már mit akar kipótolni? Nagyon egyszerű a dolog, nem kell elvenni.
2: Hát valójában nem a pénzt veszi el, a parkolási ügyeket veszi el. És visszaadja mondjuk azt, amit ilyen módon veszít az önkerülete.
3: Ugye a mi kerületünk, akkor maradjunk ennél, ha csak a nyereséget nézem, akkor 1,3 milliárd forintot veszít el. Hát megnézem, hogy ezt esetleg hogy adja vissza a főváros, de még egyszer mondom, nem kell ilyen komplikált eljárásokba bonyolódni, hogy majd visszaadjuk, meg így, meg úgy. Nem kell elvenni, nem kell hozzányúlni, hagyni kell békén a parkolás üzemeltetést ott, ahol van.
2: Az a szolidaritási elf, hogy a külső kerületek parkolási díj révén kimaradnak a lehetőségből, hogy plusz bevételhez jussanak ilyen módon, és szét kellene ezt teríteni mondjuk az út építések tekintetében az egész fővárosban, ez nem érv?
3: Hát ezt nem gondolom, hogy így, mert mondok egy másik érvet önnek. Tehát nyilván a külső kerületekben az autóforgalom és a parkolás sokkal kisebb probléma, mint mondjuk Erzsébetvárosban, a belvárosban, a belváros kellős közepén. Tehát nálunk a terhelés is lényegesen nagyobb ebből a szempontból, mint mondjuk valamelyik külső kerületben. Azt meg csak úgy szeretném mondani, hogy az út felépítés vagy az út felújítást, hát ahhoz valószínűleg lehetne más forrásokat is találni, mint elvenni egyes kerületek a parkolási.
2: Hát ha lehetne, akkor jó lenne, mert eddig az nem nagyon látszott Budapesten, hogy találtak hozzá forrásokat.
3: Hát mert nem keresett az előző kormány semmit, és szemmel láthatólag a mostani kormány se preferálja azt, hogy akkor kormányzati forrásokból, hanem akkor ugye volt is egy ilyen megjegyzése, jól emlékszem a miniszterelnöknek, hogy hát a kerületek gazdagok, azoknak rengeteg pénzük áll állampapírokba, hát ez nem megoldás, mert a kerületeknek, ha van pénzük, akkor azt projektekbe fordítják, az ott élő emberek életminőségének a javítására fordítják, nem pedig valamiféle spekulációra.
2: Mi az, amit most szeretnének elérni még? Ugye most is arról beszélünk, hogy ez nem jó, nyilván pénteken lesz egy rendkívüli közgyűlés, ott is elhangzik, hogy nem jó, önközben azzal jött, hogy lehet, hogy késő, akkor mit lehet még itt elérni?
3: Ugye az én tudomásom szerint, és ez egy külön probléma, hogy nincsenek megalapozott és megbízható információk, de amennyit én tudok, az arról szól, hogy a részletek nincsenek még kidolgozva. Tehát született egy döntés, amelyik arról szól, hogy egységes parkolás kell, de hogy milyen kritériumok mentén, hogyan, arról semmit nem tudunk. Mondok önnek néhány példát. Nyilván tárgyalni kell arról, hogy mi lesz a helyi lakossági parkolási engedélyekkel. Mi lesz azokkal az ellenőrökkel, akik eddig az egyes kerületekben látták el a parkolásnak az ellenőrzését. Hogyan fog történni a kizárólagos lakossági parkolóhelyeknek a kijelölése? És sorolhatom tovább, ki milyen kedvezményre jogosult, ki milyen kedvezményt fog kapni. Tehát rengeteg apró részletkérdés van, és én azt gondolom, hogy legalább ezeknek a részletkérdéseknek a tárgyalásába be kell vonni a kerületeket, a kerületi polgármestereket, és természetesen az, amire ön az előzőekben célzott, beszélni kell arról, hogy milyen anyagi kártérítésben részesülnek a kerületek.
2: Azt mondta Karácsony Gergely, amikor itt volt Vitézi Dáviddal bejelenteni a döntéseket, hogy egy csomó olyan kerület van, nem. Van egy-két olyan kerület, amelyik gyakorlatilag nyereség nélkül vagy veszteségesen működteti a parkolását. Erről ön mennyit tud?
3: Hát Ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy azokat az egyedi eseteket kell kezelni. Tehát, hogyha a főpolgármester szerint van 2-3 egy.
2: Hozott egy táblázatot, tehát gondolom ön is tudja.
3: Ez nagyszerű, de ezzel együtt hozzáteszem, hogyha ő tud 1-2-3 olyan kerületről, ahol problémák vannak, akkor azokat kell célirányosan kezelni. Nem pedig az egész rendszert úgy, ahogy van, fölrugni, és azt mondani, hogy semmi nem jó, és a tetejében, hogy mondjam, tehát azt legnehezebben azt lehet elviselni, amikor már nem is szakmai érvek vannak, hanem a főpolgármester belekeveri ebbe az egész ügybe Rogán Antalt, meg belekeveri nem tudom én milyen olyan ügyeket, aminek semmi köze nincs ehhez a szakpolitikai problémához. És ezt miért teszi? Azért, mert ő is tudja, hogy szakpolitikai magyarázata ennek nincs.
2: Az akkor, hogy milyen magyarázata van, azt én őszintén szóval nem látom át, de azt mondta itt ülve, hogy ha ezt önökkel megpróbálta volna korábban egyeztetve megbeszélni és átvinni, az esélytelen lett volna, ezért nem vitte át.
3: Szerintem örülök, hogy ezt ön mondta ki, szerintem ez a demokratikus politizálás csúcsa. Ha valamiben nem tudok másokkal megegyezni, akkor nem tárgyalok velük, hanem erőből megpróbálom lenyomni a torkukat. Ez az, amit április 12-e után elvártunk? Tehát tényleg az a megoldás, hogyha nem lehet egyességre jutni, vagy azt gondoljuk, hogy nem tudunk egyességre jutni, akkor erőből eltapossuk. Hát ne is, ez inkább azt gondolom olyan mértékig elszomorító, hogy nem is nagyon szeretnék erről tovább beszélni.
2: Most rendkívüli közgyűlés lesz, de azóta, hogy a Madástéren megállították a főpolgármestert és kérdőre vonták ott a tömeg kellős közepén, az mondjuk egy érdekes jelenet volt, és érdekesen reagált ő maga is. Azóta leültek beszélni erről?
3: Nem, hogy beszélni nem ültünk le, hanem még csak kapcsolat sincs közöttünk. Tehát az összes, amit tudunk, azok a főpolgármester interjúi itt az ATV-ben, a Telexen, és nem tudom hol, esélye nem volt annak, hogy egyáltalán leüljünk, nem is keresett minket, semmiféle fajta kapcsolatfelvétel nem történt velem, egészen biztos nem.
2: Önnek, illetve hát nyilván a kerületének, mert azt képviseli, az egy megoldás, hogyha azt az összeget megkapja a fővárostól, ami kiesik a parkolási bevételekből?
3: Az a megoldásnak egy része. Én azt is szeretném látni, hogy mi lesz a parkolási ellenőrökkel, azt is szeretném látni, hogy a helyi lakóknak mennyivel lesz egyszerűbb vagy komplikáltabb például a parkolási engedélyeknek a beszerzése, és sorolhatnám tovább. Tehát a pénz az egy fontos dolog, de egy eleme, és számos más részlet van, amit tisztázni kell.
2: Nyíder Müller Péter volt a vendégünk, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt
3: én
2: volt.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehet.
2: Dura azt állítja, hogy a pedofilok érdekében módosított a kormány a gyermekvédelmi törvényen. Nem sokára megbeszéljük a híradó után, a Mi Hazánk elnök helyettese lesz a vendégünk.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Duró Dóra szerint a pedofilok érdekében módosította a gyermekvédelmi törvényt a Tisza az EU nyomására. A Mi Hazánk politikusa úgy látja, ezzel a törvénnyel az LMBTQ szervezeteket is visszaengedték az iskolába. Duró Dórát kérdezzük.
3: A Mi Hazánk elnök helyettese, országgyűlési képviselő, örülök, hogy itt van, jó estét.
4: Jó estét kívánok.
3: Engem azért lep meg az érvelése, mert hogy korábban azt mondta a Mi Hazánk, hogy meg tudja szavazni a gyermekvédelmi törvénymódosítások bizonyos részeit. És aztán ez úgy átfordult a végére arra, hogy az egészet így elutasítják.
4: Ezt szándékosan csinálta a kormánypárt. A Fidesztől is megszoktuk egyébként ezt a módszert, hogy egy szavazással kell dönteni olyan törvényről, amelynek egy része valóban támogatható lenne, és meg is mondtuk, hogy mely pontok azok, és a vitában is elmondtam, de belekevert két olyan részt is ebbe a kormány többség szándékosan, ami elfogadhatatlan.
3: Mire gondol?
4: Például arra, hogy a pedofil nyilvántartáshoz való hozzáférés a szülőknek, az most már nehezebb lesz, több szempontból is megnehezítik ezt, és az Európai Unió nyomására történt meg ez. Ugye korábban tagadták azt, hogy bármiféle, akár LMBTQ-val, akár a pedofil törvénnyel kapcsolatban támasztott volna az EU-s pénzekért cserébe bármifajta feltételt az Európai Unió. Amikor júniusban elkezdtük a törvénycsomagokat ezzel kapcsolatban tárgyalni, akkor mind az igazságügyminiszter, mind a miniszter elnök tagadta, hogy ilyen feltétel lenne. Majd szeptemberben Magyar Péter a Kossuth Rádiónak adott egyik interjújában elismerte, hogy ez a gyerekvédelmi törvény ez azért szükséges, hogy Magyarország hozzáférjen Európai Uniós forrásokhoz, és milyen érdekes egyébként, hogy 5 perccel azután, hogy ezt megszavazta az országgyűlés, akkor jelentette be az Európai Unió vezetése, hogy megszüntetik.
3: Azt gondolja, hogy ott ültek és ezt várták, ezt a szavazást?
4: Tudták azt, hogy mikor lesz ez a szavazás, és nyilvánvalóan ez feltétele volt, maga a miniszterelnök is elismerte.
3: Hát ő egy jogharmonizációról beszélt, és nem arról, hogy feltételt szabott az Unió.
4: Nem, szó szerint azt mondta a Kossuth Rádióban, hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor nyílik meg a lehetőség Magyarország számára, hogy hozzáférjen ezekhez a forrásokhoz, amit korábban tagadott. Önmagában botrány az, hogy egy kormány, vagy bármilyen kormány, akár Magyarországon, akár az Európai Unióban pedofilok érdekében módosít.
3: De hát ez miért a pedofilok érdekében? Tehát attól még ugyanúgy bűnöző, ugyanúgy elítélik, attól még ugyanúgy üldözendő, attól még a társadalom megvetése ugyanúgy utoléri, és voltak éppen meg lehet tudni az adatait ezután is. Ahogy mondta, bonyolultabban.
4: Nem feltétlenül, az is bekerült a törvénybe, és nagyon fontos módosítás, hogy ezután a bűnügyi nyilvántartó szerv megtagadhatja a szülőknek a kérelmét, hogyha ők úgy ítélik meg, hogy az nem megalapozott. Egyébként ez egy gumiparagrafus, hogy mi alapján ítélik meg, hogy nem megalapozott vagy megalapozott, az rájuk van bízva. Eddig erre nem volt lehetőség. És ma azért mondom, hogy a pedofilok érdekében, mert az Európai Unió azt kifogásolta ebben a bizonyos bírósági ítéletben, hogy a pedofilok adatvédelmi jogai sérülnek, holott egyébként eddig sem volt korlátlan a hozzáférés ehhez a nyilvántartáshoz. Tehát itt is igazolni kellett azt, hogy valaki érintett, tehát hogy gyermeke van, annak a szülője, vagy a gyámja, vagy a törvényes képviselője, és adminisztratív eszközökkel is ezeket kellett bizonyítani. A hozzáférés sem volt korlátlan, tehát eddig is voltak egyébként ennek.
3: Nem érdemes megvárni egy ilyen sommás ítéletnél, hogy a pedofilokat támogatja a kormány azt, hogy hogyan lesz ennek a végrehajtása? Tehát mi történik, hogyha egy szülő valóban adatot akar lekérni? Megtagadják-e tőle?
4: Hát, hogyha a törvényi lehetőséget megteremtették arra, hogy megtagadják, akkor ez nyilvánvalóan elő fog fordulni a gyakorlatban is. Másrészt nem csak ezzel, 4 ponton is a pedofilok javára a szülők lehetőségeit korlátozva módosították ezt a törvényt, és ez teljesen egyértelmű, hogy mind a 4 pontban az időbeli lekérdezhetőség, az adminisztratív eszközök, tehát bonyolultabb lett ezeket a kérvényeket benyújtani. Minden egyes esetben le fognak folytatni egy hatósági eljárást, ami 8 nap napot vesz igénybe. Eddig ez nem volt, automatikus volt, hogyha adminisztratíve rendben volt valakinek a kérelme, akkor automatikusan megkapta a hozzáférést, és arra is lehetőség van most már, hogy megtagadják a szülőktől
3: az azért ez így is szerintem kemény mondat, hogy a pedofilokat védik, de közben meg a törvénycsomag korlátozásokat vezet be egy csomó területen, a nyilvános terekben, például a plakátok a nyilvánosságban megjelenő különféle hirdetmények tekintetében megtiltják az indokolatlan félelmet, pszichés megterhelés jelentő kereskedelmi politikai hirdetéseket, szigorítják a médiaszolgáltatók által az év kategóriát, a 16-18 éves kategorizálást. Tehát, hogy egy csomó dolog van, ami kifejezetten a gyerekeket védi valóban.
4: Így van, ezt el is ismertük, és el is mondtam pontról pontra a vitában, hogy melyek azok a pontok, amiket tudnánk támogatni, amelyeket ön is felsorolt, ez mind támogatható, és támogatandó is lett volna részünkről, de van egy másik nagyon fontos rész, amit szintén tagadott eddig a Tisza párt, hogy erre bármikor is sor kerülne, nevezetesen, hogy az LMBTQ szervezetek ettől a törvényjavaslatnak a hatályba lépésétől kezdve visszatérhetnek az iskolákba, és a gyerekek számára tarthatnak őket befolyásoló előadást. Ugye eddig a köznevelési törvény is tartalmazta azt, hogy a homoszexualitás népszerűsítésére, illetve a nem változtatás népszerűsítésére nincs lehetősége ezeknek a szervezeteknek az iskolákban. Egyébként egyéb törvények is felsorolják, hogy kik azok a személyek, akik a gyerekeknek, az életkoruknak megfelelően tarthatnak akár szexuális felvilágosítást, ugye védőnők, gyerekorvosok, egészségtantanárok, biológiatanárok, tehát ezek körbe vannak bástyázva. Eddig azok a szervezetek, amelyek kifejezetten az LMBTQ embereknek a jogaiért harcolnak, nem mehettek be iskolákba, ez is megváltozik mostantól, ezt is tagadta a Tisza párt egyébként, hogy ez is az Európai Unió feltétele lett volna, és Magyar Péter ebben az ominózus Kossuth Rádió interjúban ezt is elismerte, tehát világos, hogy hazudtak, amikor azt mondták, hogy ez nem feltétele.
3: Ön azt mondja, hogy visszaengedik az LMBTQ lobby szervezeteket az iskolákban, nekünk vannak gyerekeink, önöknek is jó néhány, nekem is. Találkozott valaha a gyerekeik életében olyan esettel, hogy egy LMBTQ propagandista bement volna az osztályba?
4: Hát eddig
3: mert
4: ez,
3: én nem.
4: Eddig ez meg volt tiltva, azért
3: de
4: nem ment meg
3: Nyugat-Európában. Sem történt meg, ami előtt meg lett
4: volna. Az én gyerekeimmel szerencsére nem történt meg, de kaptam szülőktől olyan értesítéseket és panaszokat, hogy ilyenek megtörténtek. Olyan színházi előadást vittek be például az iskolába, ahol teljesen indokolatlan módon, a történetben nem illő módon, például két azonos nemű szereplő csókolózott a színpadon, anélkül, hogy erről előzetesen egyébként a szülőket tájékoztatták volna. Tehát, hogy ilyen programok azért voltak azelőtt, mielőtt ez a törvényi szabályozás.
3: Úgy gondolja, hogy most ezt elősegíti megint a törvény?
4: Természetesen, hát ezek a szervezetek, ezeknek nem titkolt céljuk, és kifejezetten ilyen programokat már elő is készítettek tanároknak is, és gyerekeknek is, hogy a homoszexualitást népszerűsítsék, illetve a különböző LMBTQ tartalmat.
3: Azt mondja a kormányzat, hogy valamennyi szexuális tartalmat próbálta egységesen kezelni, függetlenül attól, hogy annak milyen az irányultsága. A szexuális tartalom nem való a gyerekek elé. Ezt így miért nem tudja elfogadni?
4: Azért, mert az eddigi törvényi szabályozás szólt arról, amit most ők mondanak, és lehet, hogy ezt mondják, de közben más cselekszenek. Tehát a törvények eddig is meghatározták azt a személyi kört, akik jogosultak a gyerekeknek szexuális felvilágosítást adni. Most engedik vissza azokat a szervezeteket, akik különböző érzékenyítő tréningeknek nevezett, vagy érzékenyítő kurzusoknak nevezett módon propagandát fognak folytatni.
3: Úgy gondolja, hogy ettől lesznek az LMBTQ által érintettek a gyerekek?
4: Egyrészben igen, ugye az Amerikai Pszichológiai Társaságnak van egy állásfoglalása azzal kapcsolatban, hogy a szexuális irányultság az megváltoztatható-e egy ember életét.
3: Hát más pszichológusok megvitatják ezt, hát tudja, hogy ez nagyon jó.
4: Igen, de én egy konkrét az Amerikai Pszichológiai Társaságnak a hivatalos állásfoglalására hivatkoztam. Egyébként magában...
3: Tudja, hogy ott is ebből nagy balhé volt?
4: Igen, értem, csak ahogy az országgyűlésben semmiféle választ nem kaptam ezekre a felvetésekre, és ez még döbbenetesebb volt számomra, hogy minthogyha a Tisza képviselői vagy nem fognák fel azt, hogy egyébként miről szavaznak, és miről szavaztak, most már múlt időben mondhatom, vagy egyszerűen nem lennének képbe azzal kapcsolatban, hogy az LMBTQ propaganda és a pedofiloknak a védelme, az mit jelent?
3: Vagy más gondolnak erről, még az is lehet. Hadd kérdezek valami mást, a bizottsági ülések kapcsán fogalmazódik az meg, most már nem először, hogy mi hazánk akadályozza azt, hogy a korábbi kormánytagokat, például Orbán Viktort akár a bizottságok elé idézzék. Miért?
4: Ez nem így van. Egyébként a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságban éppen a TISZA képviselői voltak azok, akik nem támogatták Toroczkai Lászlónak a kezdeményezését, hogy Orbán Viktort meghallgassuk, és egyébként abban a bizottságban, amelyben én is tag vagyok, illetve alelnök is vagyok, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló bizottságban, itt a TISZA képviselői sem támogatták, tehát a TISZA-s elnök felvetette.
3: A sem, az érdeke, miért?
4: Igen,
3: nem?
4: Azért, mert úgy azzal érveltek, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy Orbán Viktort beidézzék.
3: Annak mikor van itt az ideje?
4: Bizottság elé, nem tudom, egyébként nálunk azért is
3: volna?
4: Volt, nálunk azért jelen pillanatban én sem tartottam indokoltnak, azért, mert hogyha meghallgattuk az illetékes minisztereket, és ők azt olyan információkat adnak át nekünk, vagy bármely szereplője a gyermekvédelmi rendszernek, amely arra utal, hogy Orbán Viktor személyesen hozott volna döntéseket, akkor meghallgattuk volna. Hozzáteszem, hogy én nem fekszem keresztbe, hogyha bárki meg szeretné hallgatni Orbán Viktort egy ilyen bizottságban, csak az nem a szakmaiság irányába tereli az egész bizottságnak a működését, azért legyünk őszinték. Nyilvánvalóan ezeket a döntéseket, amelyek például a kórházban maradt csecsemőkkel kapcsolatban születtek, ezeket nem Orbán Viktornak kellett volna meghoznia, hanem az államtitkárnak, a miniszternek, illetve a...
3: Hát, ugye ő felel a kormányáért, és ő felel az államtitkáráért, és mint ahogy Magyar Péter
4: igen,
3: most szintén a sajátjaiért.
4: Ez kétségtelen, hogy az elsődleges felelősség minden egyes ágazatban a miniszterelnöké, de hogyha a szakmai döntések megszületésének a hátterét szeretné elsődlegesen vizsgálni egy vizsgálóbizottság, akkor azt a szakminiszterekkel
3: világos
4: tudja megtenni.
3: Október 23-a azt mondta, itt a híradóban is lehetett látni az előbb, hogy nemzeti ellenállás hirdetnek, ez egy erősen szimbolikus dátumhoz kötött nemzeti ellenállás, de milyen ügyben?
4: Azzal a globalista befolyásoltsággal szemben, aminek a magyar kormány rendre eleget tesz, és ezt most láthattuk itt az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés kapcsán is, hogy mind az LMBTQ lobbinak, mind pedig a Brüsszel nyomására a pedofilok érdekében módosítottak törvényt, de elmondhatjuk számos más ügy esetében is, hogy a magyar nemzeti érdekeket háttérbe szorítják, másrésztről pedig semmilyen érdemi szakmai kormányzást nem látunk, tehát hogyha valaki elolvassa azokat a cikkeket, amelyek a sajtóban is megjelentek arról, hogy a minisztériumokban milyen állapotok vannak, akkor ez magáért
3: beszél.
4: Ezen
3: mennyit segít egy nemzeti ellenállás, és milyen módon jelenik az meg?
4: Én úgy gondolom, hogy most egyre többen vannak, és most már ezt a közvéleménykutatások is mutatják, akik kiábrándulnak a Tiszából, és keresnek valamilyen hiteles alternatívát. A Fidesz nincs abban az állapotban, és nagyon úgy tűnik, hogy még nagyon sokáig nem is lesz abban az állapotban, hogy hiteles alternatívát tudna állítani a mostani kormányzat szemben. A Mi Hazánk mozgalom viszont abban az állapotban van, hiszen mi ellenzéki párt voltunk az elmúlt 16 évben is, tehát az a felelősség, ami a volt kormányzatot terheli, az minket nem terhel. A mi szakmai javaslataink akkor is ott voltak az országgyűlésnek az asztalán, és most is ott vannak az országgyűlés asztalán. Tehát úgy gondolom, hogy hitelesen nemzeti ellenállást ezzel a kormányon
3: nem szemben. Nem válaszolt arra, hogy mi lesz a nemzeti ellenállás formája.
4: Tehát
3: a kijelentés az, hogy nemzeti ellenállás hirdetünk, ez maga az ellenállás.
4: Ennek a kezdete egy ilyen szimbolikus dátumon, értem. Így van.
3: Dóra, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották.
6: Amikor ráléptem arra,

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Éles kritikával illette a NER korrupciós ügyleteiben közreműködő ügyvédeket és jogi tanácsadókat Mellétei Barna Márton. A Tiszás politikus friss publicisztikájában hangsúlyozta, a politikai döntéshozók mellett a rendszert kiszolgáló jogászoknak is viselniük kell a felelősséget. A jövőbeli elszámoltatás érdekében szigorú transzparenciát sürget. Vendégünk Magyar György.
3: Hát lehet, hogy ez messze vezet, lehet, hogy pont ott vagyunk, ahol lenni kéne, minden esetre ezt megbeszéljük most az ügyvéd úrral. Jó estét kívánok!
4: Tisztelettel jó estét kívánok!
3: Szóval, hát igen, az embernek van egy olyan érzése, hogy a jogot alkalmazók az elmúlt években igenis kiszolgálták, vagy igencsak kiszolgálták azokat, akik hát nem feltétlenül tiszta eszközökkel harcoltak. Például nekem rögtön eszembe jutott az az eset, amikor valakinek az anyukája kapott egy közjegyzőtől egy 800 millió forintos engedményezésről szóló dokumentumot. Hogy nem tűnik fel a közjegyzőnek, hogy az anyuka hogyan kapna már 800 millió forintos dokumentumot. Most nem akarok belemenni a konkrét ügyben, mert nyilván az méltatlan. De ilyenkor például a közjegyzőnek nincs bejelentési kötelezettség, hogy valami nem frankó. Az ügyvéd meddig mehet el a védence érdekében, és hol van az az érdek, ami már annyira jogsértő, hogy szólni kell? És így tovább.
4: Nagyon rövid lesz a válasz, és aztán hamarabb mehetünk haza. Addig, ameddig jogszerű. Abban a pillanatban, hogy átmegy az injúria világába, el kell köszönnie attól.
3: De mi a jogszerű?
4: Hát, ami nem sérti a jogot.
3: Ezt értem, de ha feltételezem, hogy kamu az egész történet, lásd 800 millió, vagy feltételezem, hogy valami korrupciós cselekmény van egy dokumentum mögött, akkor az nem jogsértő?
4: Kedves műsorvezető úr,
3: igen.
4: Hogy feltételezem, vagy tudom, ez nem ugyanaz a tudattartalom.
3: Ez így van.
4: Maradjunk abban, ha tudomásom van arról, hogy itt bűncselekmény van innen, onnan, amonnan, akkor nekem ügyvédként el kell udvariasan köszönnöm a megbízótól.
3: Mert és ha nem teszi?
4: Nem részt benne.
3: És ha nem teszi?
4: Hát akkor ugyanolyan lesz, mint a másik játékos. Az ügyvéd is ugyanolyan ember, mint egy sima. Attól függetlenül, hogy részvényese az igazságszolgáltatásnak. De ettől még nem hághatja át a jogszabályokat, és ha bűnös lesz, esetleg büntetőjogi értelemben, akkor őt is el tudják vinni, nem csak a minisztereket. Tehát nem kéne bűnöznie, és nem kéne olyan cselekménybe bonyolódnia, ami jogsértő. És a külön téma az erkölcs, és külön téma a jog. A jogvilágában is egy speciális terület, a büntetőjog. Úgy hívjuk ultima ratio, nem ezzel indulunk. De a jognak vannak egyéb ágai is, polgári jog, egyéb közigazgatási. Tehát az a lényeg, hogy egy ügyvéd, aki elsősorban jogtanácsokat osztogat, másodszorban esetleg jogi védelmet lát el polgári vagy büntetőjogban, képviseleteket vállal, ugye okiratokat szerkeszt, van elég dolga. De a határát az ügyvéd törvény határozza meg a tevékenységének. Ez egy sűrű keret.
3: Amikor Mellétei Barna Márton, aki maga is ügyvéd, és ugye most az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában dolgozik, annak az alelnöke. Azt írja, hogy azok az ügyvédek, jogászok, adótanácsadók, jogi tanácsadók, akik az államot megkárosító szerződésekben vagy jogi ügyletekben vettek részt, maguk is felelnek. Ezzel egyet tud érteni?
4: Hát nem mond semmi újat ebből. Hát erre mondtam azt, hogy az ügyvéd ugyan ember, mint te vagy én. Hát nincs különbözősége. Az a dolog lényege, hogy bűnözni nem szabad. Nem csak a 10 parancsolat tiltja, hanem a büntető törvénykönyv is. Társamra veszélyes cselekményt, mintha elkövetne egy ügyvéd, én nem tudom, hogy elkövette, akkor kérlek tisztelettel ugyanolyan felelősséggel tartozik, ügyvédi törvényt sért, ügyvéd etikát sért, és az ügyvédi esküjét sért. Az a legfontosabb mondani valóm, hogy ha belelát és tudja, hogy itt jogsértés van, például közpénz megy át magánpénzbe, és ez folytatólagos, és üzletszerű, és ő ehhez hozzájárul, és tevékenykedik, akkor az a rossz hírem, hogy

0: akár lehet belőle bűnsegéd is.
1: Színlelt szerződéseket, ebből jó néhányat látunk mostanában.
0: Ez ugyanaz a téma. Ha az ügyvéd arra ad engedélyt, és arra biztatja az ügyfelét, legyen az akár az állam, legyen az egy kormánytisztviselő, legyen az egy sima állampolgár, hogy szegje meg a jogszabályokat, akkor ő maga is jogsértővé válik. Eddig Magyarországon az volt a jellemző, kedves műsorvezető úr, hogy a jogalkotás vált jogellenessé. Most a jogalkalmazásról beszélünk, és az igazságügy bizottság alelnöke nagyon helyesen pengeti ezeket a húrokat. És magam rettenetesen örülök így öregkorom ellenére, hogy ez a kérdés napirendre kerül.
1: Azt mondja igazságügyi bizottság alelnökeként, hogy neki meggyőződése, hogy az eljáró ügyvédek és a többiek, most nem sorolom végig az egész
0: hadsereget,
1: igen, hogy ők pontosan tudták, hogy miben vesznek részt. Nem lehet azt mondani, hogy én azt hittem, hogy ez rendben van.
0: Na most látod, itt van a dolognak a lényeg, hogy időként tegeződünk, magázódunk, majd a nézők elbírálják.
1: Alapvetően persze tegeződünk.
0: Persze, de majd elbírálják.
1: Térjünk át rá.
0: Lényegtelen. Az viszont fontos, hogy nem elég a hipotézis. És hogy tudták, mondja azt az alelnök úr. Ezt ő nem tudhatja, hogy tudták-e. Ezt kell kivizsgálni. És pont erről szól akár egy ügyvédkamarai etikai vizsgálat, egy fegyelmi vizsgálat, végső esetben egy nyomozati eljárás. Tudta-e? Mi a tudattartama nekünk büntető jogászoknak? Mindig ezt kell vizsgálni egy elkövetőnél, nem kell ügyvéd elkövetőnek lenni, akár lehet ügyész is, ha már napirendről van szó, vagy akárki más lehet elkövető. Azt kell megállapítani, hogy a gyanú fennáll-e, ha fennáll a gyanú, akkor gyanúsítják, ő védekezik, annak rendje és módja szerint, és mit lehet bizonyítani? Bizonyítható-e az, hogy ő tudta, hogy amikor okiratot szerkeszt, vagy folyamatosan ilyen ügyletekben vesz részt, vagy ad jogi tanácsot, vagy aktív szereplő, hogy akkor az bűncselekmény. Ha tudta, akkor belesétált. De a bűnszervezetek, a bűnszövetségek pont arról híresek, hogy egymás tevékenységéről tudunk. És ha én jogi képviselőként, vagy könyvelőként, könyvvizsgálóként szerzek tudomást ilyen magatartáskultúráról, és abban én részessé válok, akkor bűnrészes leszek. Ezt nevezzük bűnsegédnek.
1: Mi a dolga ilyenkor az ügyvédnek?
0: Fölállni.
1: Feljelentést tenni?
0: Az nem kötelös, nem hivatalos személy. Ő része az igazságszolgáltatásnak, de adhat, szignalizálhat, ahogy kérdezted a közjegyzőnél is, aki ilyen ügyekkel találkozik, az szignalizálhat, tehet jelentést. Mindenki tehet feljelentést, a villamos kalauzok is. Ez nem jogkör.
1: Már ha lennének olyan.
0: Hát akkor most már csak ugye, a villamos vezető.
1: Említetted az ügyészt más összefüggésben.
0: Hát én csak utaltam.
1: De én most próbálok a memóriámban kutakodni az iránt, hogy a Vörösiszap ügyben te résztvevő voltál ügyvédként, és úgy emlékszem, hogy igen erősen. És ott ő volt az ügyész.
0: Pontosan.
1: Aki most főügyésznek került a köztársaság.
0: Mi jó helyzetben voltunk, mert nem vádlottak voltunk, tudod, ezért nekünk az ügyész úr nem volt ellenfelünk. Ő megyei főügyész.
1: Igen, csak kíváncsi vagyok a véleményedre, a benyomásaidra.
0: Sértettek voltunk, mi szenvedtük el azokat, mi 15 elpusztultunk sajnos, és komoly károkat szenvedtünk a Vörösiszap tekintetében, úgyhogy mi sértetti oldalon vettünk részt, és tudod, mi az érdekes eljárás jogi értelemben, hogy a sértett jogi képviselője a tárgyalóteremben ott ül az ügyész mellett.
1: Ugyanazon az oldalon ültök, hát persze.
0: Jó. És a vádlottak vannak ott, akik határozottan védekeznek, akiket azt hiszem első fokon még fel is mentettek, másodfokon pedig részeket elítélték, tehát az ügyész úr végezte a dolgát, és ez volt a hivatása. Én, ha kérdezed a véleményemet, akkor azt tudom mondani, hogy szakmailag egy jó választás.
1: Ugye Fejes Péterről beszélünk, igen, őt jelölte a köztársasági elnök. Jó választás?
0: Szakmailag biztos. Emberileg meg úgy hallom, és úgy olvasom, és úgy látom, hogy egy kifogástalan sportember, kultúrember, szerintem joviális is, és talán meg fog felelni ennek a célnak. És van két ismérve. Nekem feltűnt, ha már átmentünk az ügyvédbűnözésből az ügyész világába, akkor el kell, hogy mondjam neked, hogy nekem nagyon tetszik, hogy ő 2012-ben fel lett állítva a Veszprém megyei főügyészi székből. Azzal, hogy valamiféle zavar van a tevékenységében megbízhatatlansági okokból. A másik pedig az, hogy most, amikor már itt dolgozott a másik megyében, akkor nyugdíjazták. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet vele szakmai probléma. Inkább azt gondolom, hogy nem feltétlenül volt megfelelő az akkori vezetésnek, mert itt most már elmondhatjuk ennyi idő után, hogy az előző legfőbb ügyész hajlamos volt a pártatlanság helyett a pártosságra, és a bűn üldözése helyett időnként bűnpártolóvá nőtte ki magát. Na most ezt a bűnpártolást feszegetted nálam az előbb.
1: Így van.
0: A felvetett igazságügy
1: miatt. Erre utaltál, hogy az ügyész is lehet bűnpártoló adott esetben.
0: És akárki más is. Tehát együtt jár a jogalkalmazás.
1: Azt mondja Bárándi Péter, hogy iszonyú állapotban van az ügyészség. Tehát teljesen szétesett. Neked is ez a benyomásod?
0: Igen. Igen, ez nagyon rosszat tett ez az intervallum, ez rettenetes, ez a király nélküli állapot, ez nagyon sokat árt azért, mert olyan a hierarchikus rendszer az ügyészségnek, hogy a csúcsán lévő ember iránymutatásai dominálnak.
1: Erre mondják, olyan, mint a katonaság.
0: Olyan, mint a félkatonai szervezet. De ettől még 80-90%-ban az ott dolgozó ügyészek szakemberek, tisztességesek és korrektek, és az saját etoszuknak és a saját esküjüknek megfelelően tevékenykednek, miként teszik ezt az ügyvédek is. Mert úgy kezdtük a beszélgetést, hogy egyesek így, meg egyesek, igen. Egyesek. Nem szabad általánosítani. Sem ügyész, bűnözésről nem beszélhetünk, sem ügyvédbűnözésről, vannak kirívó esetek. Nekem sem tetszik, hogy voltak kiváltságos kollégák, akik megkaptak megbízásokat, és hatalmas túlárazások voltak. Még a pénzmosás gyanúját is felveti, amikor egy-egy minisztériális szervezet kiállít egy számlát, vagy az ügyvéd kiállítja a számlát, és abban kivesznek pénzeket. Ki tudja, mi lesz a pénznek sorsa? Ezt föl kell deríteni. Igaza van a Melitei úrnak. Ezt ki kell deríteni, és ennek véget kell vetni, mert azért lett álláspontom szerint kormányváltás. Az emberek többsége azért döntött, hogy elég volt az előző rendből, hogy itt végre a jogállamiság is álljon vissza a saját talpára, a feje tetejére.
1: Ti az ügyvédvilágban pontosan tudtátok, hogy ki az, aki úgy számláz, hogy hát az nem kicsit van túlárazva, és semmi nem magyarázza?
0: Hát sejteni lehetett, valóban a hírekben is lehetett olvasni, ha nem haragszol, én az ügyvédi titok körének tartom, hogy a kollégákról név szerint nyilatkozzam. Nem,
1: nem is neveket vártam tőle, nyilván. Arra vagyok kíváncsi, hogy azért ezt ti tudtátok. Tehát így...
0: Igen, azt hiszem lehet néhányunkról mondani, hogy nem tartoztunk közéjük.
1: Van
0: ettől még nem válnak bűnözők.
1: Van ilyenkor jogász ügyvédi teljesítmény, vagy egyszerűen csak számlát írtak?
0: Nem, hát én ezt nem tudom megítélni, de az biztos, hogy bizonyos benfentesek és kegyencek, ami az előző 16 év árnyékában nagyon könnyen elfoglalható volt, a feudalista társadalmi rendszer működött, voltak kiszolgálói. Tehát én nagyon örülök annak, hogy Melitei úr fölveti ezt a kérdést, és vitairatot indít. Induljon el a vita, ilyen műsorokban beszéljük meg, és jegecesedjen ki belőle egy olyan tisztesség, hogy az ügyvédi tisztesség és az ügyvédi etosz mit jelent, ezt a kart meg kell védeni a mindenféle támadástól, ahogy minden más foglalkozásban is az az ügyvédi kamara dolga, hogy megvédje a hivatásos, tisztességes kollégákat, és vesse ki magából azokat, akik szélvényeket megsértve tevékenykednek ezen a területen.
1: Magyar György, köszönöm szépen.
0: Tisztelettel köszönöm a meghívást.
1: Ez volt most az egyenes beszéd, hogy helyet adjunk az aktuálnak, azzal folytatjuk, és Boros Tamással. Szervusz Tamás.
2: Szervusz Agón, köszöntöm a kedves nézőket. Kapitány István majdnem lemondott, legalábbis a HVG szerint ezt kapitány cáfolta. Ezzel volt tele a sajtó, erről egy régi bulvárhír jutott az eszembe, hogy 15 évvel ezelőttről, amely így hangzott, hogy Stól András majdnem elejtette a telefonját, és milyen érdekes, akkor ez címlapokra került, és az egyik legkattintottabb hír volt, hogy majdnem. No, de akkor nézzük, hogy ténylegesen mi lesz még ezen kívül. Beszélünk Magyar Péter Partizánnak adott interjújáról. Macron érkezik Budapestre, illetve a könyvfóliázást is szóba ejtette a miniszterelnök. Forsthofer Ágnes ma keményen neki ment Németh Balázsnak. Ezt is megnézzük, illetve az egészségügyben bekövetkező változásokat is lekövetjük. Galgóci Eszter, Fodor Gábor és Németh Péter lesznek a vendégeim, és akkor adom vissza nem csak majdnem, hanem ténylegesen a szót Egonnak.
1: Köszönöm szépen, az mit szólsz, hogy Csonka Pici majdnem leforrázta magát? Oh. Az is egy ilyen hír volt, hogy egyszer megbillent a forró víz a gázon, vagy nem is tudom. Szóval, hogy igen, ezek ilyen majdnem hírek. De majdnem hírekkel is érdemes foglalkoznunk. Tamás, köszönöm szépen. És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap este ismét találkozunk, remélem minden jót.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Uniós vagyonvadászat. Vizsgálódik az Európai Ügyészség. Gépeltérítés. Sokkoló részletek derültek ki a terrortámadásról. Baba katalógus. Génszerkesztett ivarsejtek a jövő orvoslásában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Vajon kinek van igaza? A HVG szerint Kapitány István le akart mondani a posztjáról, aztán ez végül nem történt meg, az érintett ráadásul cáfol is. Megnézzük, hogy mi az igazság, jön az Aktuál.
3: Nem mondtam le, és nem is fogok. Ezt írta Facebookjára a gazdasági miniszter. Válaszul a HVG több forrásból származó értesülésére, hogy felmerült Kapitány István távozása a gazdasági és energetikai tárca éléről. Kovács Petra Judit parasztnak nevezte a felszólaló Bújdosó Andrát a parlamentben, a házelnök pedig Facebook posztban utasította vissza Németh Balázs vádját. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjúban bejelentette, hogy több külföldi házelnök, állam és kormányfő, köztük Emmanuel Macron francia elnök is érkezik Magyarországra az október 23-i ünnepségre. A könyvek fóliázását lehetővé tévő rendeletet pedig nem tervezik módosítani. Ma esti vendégeink Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet alapítója, volt oktatási miniszter, és Németh Péter, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Jó estét kívánok mindenkinek! Kapitány Istvánnal indítunk, előtte viszont egy kis fóliázás, megmutatom, mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan szavaztak a kedves nézők. Így hangzott a kérdés. Ön szerint a kormánynak még idén módosítania kellene a könyvek fóliázását lehetővé tévő rendeletet? 77% szerint igen, 23% nem. Ez azért is érdekes, mert erre más választ adott Magyar Péter, ő más prioritásokról beszélt. No de akkor nézzük, mi is történt ma Kapitány Istvánnal.
4: Nem mondott le, és nem is fog. Ezt írta a Facebookjára a gazdasági miniszter, válaszul a HVG több forrásból származó értesülésére, miszerint felmerült Kapitány István távozása a gazdasági és energetikai tárca éléről. Kapitánya a posztjában leszögezte, szolgálni jött, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik. Hozzátette, egyetlen dologról mondott le, a fizetéséről, amit még nyáron a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány részére ajánlott fel. A HVG cikkére reagált a miniszterelnök is. Közösségi oldalán azt írta, idézem, a szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, megafon szintű hazugságokat. Magyar Péter hozzátette, sem kapitányminiszter, sem ő nem fontolgatják a lemondásokat.
2: Azóta a Telex is beszállt ebbe a játékba. Üdvözöllek titeket, sziasztok!
5: Szervusz!
2: A Telex háttérinformációi szerint Tóth András energetikai államtitkár lemondása mögött valójában az a politikai konfliktus állt, amelyet a Tisza szűk vezetői körével, Magyar Péterrel, Ruf Bálinttal és Tóth Péterrel folytatott a rezsicsökkentés szociális átalakításáról, amit a politikai vezetés végül leállított, és odáig fajult a vita, a miniszterelnök és a gazdasági tárcavezető között, hogy a lap forrásai szerint valóban volt egy pillanat, amikor maga Kapitány István miniszter távozása is reális forgatókönyvként merült fel a szakpolitikai tervek blokkolása miatt. Hát ebben a helyzetben vagyunk, itt van most már két lap, HVG, Telex. Egy is sem vádolható azzal, hogy hát mondjuk, hogy a kampányban vagy azóta minden nap Magyar Péter életére törnének verbálisan. És akkor kijönnek egy ilyen információval, Magyar Péter pedig nekik megy, Kapitány István cáfol. Fontos egyáltalán az igazság ebben a helyzetben? Gábor.
5: Nem tudom, hogy fontos az igazság. Inkább az a fontos, hogy azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek is hozzá kell szokni, hogy a sajtó működik. Különböző információkat szednek össze. Itt is az, hogy több egybehangzó vélemény szerint volt ilyesmi, hogy aztán a végeredmény az, hogy Kapitány István nem mondott le, nem tudom, hogy örüljünk, vagy ne örüljünk neki, ez teljesen mindegy.
2: Teljesen mindegy?
5: Teljesen mindegy. Hát tekintett arra, hogy nem tudom, hogy milyen szerepe van pontosan a kormányon belül. Tehát az ügy szempontjából nekem teljesen mindegy, hogy most lemond, vagy nem. Az nem mindegy, hogy a miniszterelnök rögtön egy nagyon durva üzenetet küld a nyilvánosságnak, a nyilvánosság szereplőinek, ami szerintem elfogadhatatlan.
6: Na hát akkor én is ezzel folytatom, hogyha már megszólítottál előbb. Szóval, hogy valójában én is úgy érzem, hogy ez a kulcseleme ennek a történetnek a sajtóhoz való viszony, mert mondjuk az, hogy Kapitány Istvánnal mi a helyzet, azt egyfelől pontosan nem tudjuk. Tehát amit most itt felolvastál, a más nevezetesen az, hogy a Telex is olyan információkkal rendelkezik, hogy azért valami itt volt a háttérben, ez valószínűsíti, hogy valami volt. Na de közben természetesen Kapitány István cáfolta, az ő cáfolatát el kell fogadnunk ilyen értelemben, hogy most ő nem kíván természetesen lemondani, de attól még az nagyon is valószínű, hogy mondjuk egy ilyen vitába előkerülhetett ez a kérdés. De igazából itt tényleg az a kulcskérdés, amit itt a Péter felvetett, hogy miért van az, hogy a miniszterelnök azonnal borzasztó agresszív módon neki ront a sajtónak ez ügyben.
2: Úgy hát Origónak hívta, azt hiszem, a HVG-t.
6: Persze, hát a sajtónak az a dolga szerintem, hogy ilyenkor különböző háttérinformációkat, amelyek egyébként kiszivárognak, és ha azt tudja ellenőrizni, hogy az valószínűleg igaz, akkor az hozza nyilvánosságra, és természetesen arról lehet vitatkozni, lehet cáfolni, és akkor illik elfogadni természetesen a cáfolatot, de még egyszer hangsúlyoznám, jó néhány kormányt látva már belülről, hogy az a helyzet, hogy el kell fogadni a cáfolatot, de abból még nem következik, hogy nem volt ilyen helyzet. Tehát könnyen lehet, hogy abszolút volt ilyen helyzet, volt ilyen vita, és lehet, hogy tényleg napirendre került az, hogyha itt mondjuk ebbe a rezsicsökkentés kérdésbe nem jutnak 5-ről a 6-ra, akkor le fog mondani a miniszter.
7: Na azt gondolom, hogy nem ez az első helyzet, vagy hát ezt ugye láttuk már, hogy Magyar Péter többször megpróbálta delegitimálni a kampány alatt is a független sajtót, és voltak olyan nyilatkozatai, hogy nem tudjuk, hogy mennyire független, ami után egyébként volt egy kvázi fordulása onnantól, hogy megnyerték a választást, és most megint láthatjuk azt, hogy nagyon erősen neki megy a sajtónak. Viszont én más szempontból nézem, én szerintem az egy érdekes kérdés, hogy számít-e, hogy mi az igazság, és hogy számít-e, hogy mit mondanak az egyes politikai szereplők, és ezért is kezdtem úgy, hogy delegitimálni próbálják ezekkel a megjegyzésekkel. Egyébként Kapitány István is úgy hivatkozott a HVG-re, hogy szebb napokat is látott lap, mert hogyha a választók feléjük vannak elköteleződve, tehát még mindig sokkal erősebb érzelmi kötelékük van, akár olyan lapoktól is el tudnak fordulni, amiket előtte olvastak. Kampány alatt ezt láthattuk a Dezső Andrásnak az ügye körül kibontakozni, ott egyébként ugye Magyar Péterről írtak olyat, ami sokaknak a szemét bánthatta, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez tud problémássá válni abban a világban, amikor nagyon sokat beszélünk narratívákról, meg nagyon sokszor beszélünk arról, hogy már nem feltétlenül a valósághoz vagy a tényekhez próbálunk ragaszkodni, hanem ahhoz, hogy azok, akiket mi követünk, ők mit mondanak valamiről, nevezetesen például egy sajtótermékről, hogy el tudnak-e fordulni az olvasók, el tudnak-e abban a helyzetben fordulni, amikor amúgy is látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a médiumok. Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy itt talán mindenkinek a józan belátására kellene bízni. A cikkeket elolvasva semmi felháborító, vagy semmi olyan nem volt, volt, ami nem volt elmagyarázva, hogy igen, ilyen viták egyébként szoktak lenni, és hogy ezek forrásokra hivatkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy aki figyelmesen végigolvasta, azért azt észrevehette, hogy ebben semmi bántó vagy nagyon durva nem történt. Viszont ami kulcskérdés, hogy az egész energiaprogram, az egész rezsicsökkentés, ugye a Fidesznek mint volt politikai terméke az egyik legnagyobb, és amit egyébként azóta is használnak arra, hogy a saját szavazóikat egyrészt megtartsák, másrészt kibővítsék, és a lakosság egy részét félelemmel magukhoz tudják láncolni, hogy ez a kormány ugye nem tudja elintézni már azt se, hogy ezen a téren fűtésünk legyen. Az egyértelmű, hogy lehet egy nehéz és kemény helyzet a Tiszának, hogy mondjuk elmagyarázzák, hogy az energetikai államtitkár miért mond le ezen a ponton, de közben meg itt ülünk egy tévéadásban, és inkább arról beszélünk, hogy Kapitány István és Magyar Péter mit kommentelt, és én azt gondolom, hogy ez sem feltétlenül véletlen, mert nyilván annyi információ van, sokkal könnyebb ezt kikerülni, sokkal érdekesebb, izgalmasabb, bulvárosabb arról beszélni, hogy akkor most Magyar Péter összeveszik a HVG-vel, mint hogy egyébként tényleg elkezdjük boncolgatni azt, hogy valószínűleg vannak konfliktusok, amit tökéletesen rendben van, sőt, több, mint rendben van, de nem tudjuk, hogy mi van az energiapolitikával.
5: Tévednek, hogyha azt hiszik, hogy ezeket a problémákat, ezeknek a boncolgatását meg tudják úszni. Nem fogják tudni megúszni. Tehát ugyanúgy elő fogja szedni a sajtó, hogy miért mondott le ez az energetikai államtitkár. De nem szeretném, ha Magyarországon egy ilyen Trumpi modell állna elő, ahol megfenyegetik az újságírókat és az újságokat, hogyha nem azt írják, amit én mondjuk elég régóta vagyok benne a politikai újságírásban. Minden kormányban Gábor meg fogja erősíteni. Voltak olyanok, akikről az a hír terjedt, hogy le fog mondani. Az újságnak, a politikai újságoknak pedig az a dolga, hogy valamilyen módon a kormányzati információkkal utána menjen és megírja. Nem fogja mindig eltalálni, mi fog történni.
2: Csak ugye ez egy nagyon kényes
5: terület. De a semmiből nem történik ilyesmi, hogy egy államtitkár lemond. Tehát annak van valami mögöttöse, és ezért mondom, hogy ennek lesz majd valamilyen folytatása, amit megpróbál majd akár a HVG, akár a Telex, akár mások kiboncolni.
2: Ugye Tóth András távozásával egy operatív szakpolitikai vezető távozott, ezen kívül itt van Paks 2 felülvizsgálata, említhetjük azt, hogy az oroszokról való leválás is lehet, hogy problémás lehet, és nem tudjuk, hogy ez milyen ütemben, mikor fog bekövetkezni. Nem lehetséges, hogy azért annyira érzékeny ez Magyar Péterék számára, mert hogy akár a nemzetközi alkupozíciót is befolyásolhatja az, hogyha a külföldi államok azt látják, hogy itt az energetikai területen, szektoron belül ekkora káosz van, akkor bármit le lehet nyomni a mi torkunkon.
6: Hát ugyanez szerintem, ahogy itt az Eszter elkezdte mondani, és a Péter, ahogy rácsatlakozott, ugye az Eszter azt mondta, hogy hát itt azért mégiscsak egy érdemi vita húzódik meg valószínűleg a háttérben az energetikai kérdésekről, és ugye a Péter meg azt mondta, hogy ezt nem lehet megúszni, mert hiszen így is úgy is a sajtóval, hogy az államtitkár lemondása kapcsán ezt ki fogja deríteni, és ez szerintem rendjén is van, tehát én nem győzöm aláhúzni, hogy hát valóban úgy van, hogy a Péter is hivatkozott előbb ugyancsak erre, hogy én azért láttam már jó néhány ilyen helyzetet, tudom, hogy működik ez, tehát azt szerintem a legelfogadhatatlanabb dolog és legostobább dolog is egyébként egy kormányfő részéről, vagy egy miniszter részéről neki rontani a sajtónak egy ilyen helyzetbe. Ez a sajtó dolga, hát ezt szerintem nem így kell kezelni ezt az ügyet. Ami viszont szerintem még ebben a hírben ott van, és ami érdekes, az valójában az, hogy valószínű, hogy a háttérben van egy egyre komolyabb konfliktus a kormányon belül méghozzá, annak kapcsán, amit a Telex leír, hogy van három ember, ugye, aki meghatározó a kormányon belül, akit te felolvastál.
2: Magyar Péter,
6: ugye, a cikk alapján, Péter. Így van, és Tóth Péter, ugye ő a harmadik,
2: igen.
6: És ugye Kapitány István nincs ezek között, de egyetlen egy miniszter sincs ezek között. Tehát itt szerintem biztos, hogy érlelődik egy ilyen típusú konfliktus a kormányon belül, hogy van egy mag, amelyik meghatározó módon befolyásolja a döntéseket, és azt hiszem, hogy jó néhány miniszter, aki meg szeretne beleszólni a dolgokba, azokban növekszik a feszültség. Ez szinte prognosztizálható, hát én ezt tudjuk, láttunk már ilyet.
2: Azért furcsa ez a számomra, mert a Fidesz érő egyik legsúlyosabb, vagy leginkább ismételt kritika, akár Magyar Péterék részéről, hogy ez úgy nézett ki, mint egy pártrendszer maga, ez az építmény, amit itt a Fidesz felépített, és volt Orbán Viktor a tetején, és akkor az ő akarata érvényesült a legkisebb kérdésekben is. Azt mondja, ez vagy így van, vagy nem. És ehhez képest most fel tudná villantani azt a Tisza, hogy nekünk vannak szakpolitikai vitáink, valaki erre húz, valaki arra, és akkor a végén ez lesz a végeredmény, hogy akkor inkább ebbe az irányba menjünk. Ez miért ennyire ilyen veszélyes terep az ő számukra?
5: Annyiban a vita az biztos, hogy megtörtént, és ezt megpróbálják pontosan úgy, mint ahogy bármely más kormány a házon belül tartani. És ezt nem sikerül házon belül tartani. Ez nincs abban összefüggésben, hogy most a erősen centralizált irányításon vagy sem, az teljesen mindegy. Viták lesznek, lemondások lesznek, még lesz még olyan ez a következendő 3,5 évben, amikor majd Magyar Péter küld el valakit, a sajtó pedig mindig magyarázatot fog követelni, legalábbis a normálisan működik. Itt is ez történt, semmi egyéb nem történt. Én nem tudom ezeket, hogy nemzetközi háttere lehet-e, vagy nem, mitől érzékeny a dolog, vagy nem. Ha elmagyarázná Magyar Péter, hogy ez azért ér, akkor az mindjárt sokkal több tudással rendelkeznénk, mint így, mert így találgatunk.
7: Én szerintem legitim lenne az, hogyha kiszivárok, hogy belső viták vannak, sőt egyébként ezt azt gondolom, hogy eddig Magyar Péter sem tagadta el, hogy ők nem úgy működnek, mint a Fidesz, nekik vannak belső vitáik, szivárogtak már ki ilyen információk, mondjuk úgy. És ilyen szempontból én nem feltétlenül külföldre, hanem visszacsatolnék, ez belföldön egy problémagóc lehet, hogyha azt veszük, hogy ennek a kormánynak a működésében azért nagyon sokszor megfigyelhető a hátrafele tekintgetés. A Fidesznek a politikájára való rácsatlakozás, vagy az attól való nem nagyon erősen elmozdulás, és ilyen szempontból pont az energiapolitika, amit egyébként a Fidesz folyamatosan még próbál is kommunikálni, az egy nehéz kérdés lehet. Kapitány Istvánt is nagyon sokan PC-zték már ki. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez, meg az, hogy azért Magyar Péteren látszik, hogy egy picit érzékenyebb a sajtóra, meg a különböző kommentfalaknál, tehát ez alapvetően így látszik. Én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amiben nem annyira érdemes beleállni, és ez talán pont egy ilyen ügy volt.
6: Hát te finoman fogalmaztál ezt, amikor azt mondtad, hogy picit érzékenyebb, mert ugye rendszeresen szidalmazni szokta a sajtó, az az igazság.
2: Új Origó, mondom még egyszer.
6: Igen, azért mondom, tehát ez sértegetések vannak az a helyzet, és ez szerintem nem elfogadható egy miniszterelnök részéről, de az érdemi részéről visszakanyodva, amit itt az Eszter is felvetett, meg ugye te is, Tamás, amivel felvezetted a gazdasági problémákra, itt egy valamit még hagy hozzak a képbe, ami kapcsolódik ahhoz, amit Eszter vetett fel, hogy itt azért van egy a háttérben meghúzódó komoly gazdasági probléma szerintem a kormányon belül, méghozzá az, hogy...
2: Legalább nem Gyurcsány szál.
6: Hát nem, így van, nem az. Méghozzá az, hogy ugye erről most én pár nappal ezelőtt írtam is egy cikket itt a gazdasági problémák kapcsán, hogy azért nagyon sok ígéret elhangzott a kampányban, és azért az alapígérete az volt a Tiszának, hogy mindent megtart abból, amit a Fidesz csinált, és ami jó volt, és ahhoz képest is még jobb lesz, mert lesz még adócsökkentés, nyugdíjemelések, stb. És ez itt az alapprobléma szerintem, hogy ezek viszont megvalósíthatatlanok abban a költségvetési helyzetben, amiben jelen pillanatban vagyunk. Tehát azzal a hiányszinttel, azzal az adósságállomány növekedéssel, még az Európai Uniós pénzeknek a bejöveteleje is, ugye ami egyelőre még várakozik rá, de valószínűleg szerintem ezek valahogy meg fognak érkezni, az is kevés lesz hozzá, főleg még euró bevezetés mellett is, hogyha akarunk. Tehát itt ez szerintem egy olyan típusú probléma halmaz, amiben az energia is valószínűleg beletartozik. Tehát ezért vannak ilyen viták, például a rezsicsökkentés körül, hogy azzal mi legyen. Mert ez így, jelen pillanatban, tehát itt tisztán kellene beszélni, ez így fenntarthatatlan. Tehát kellene az őszinte szó, hogy mit akarunk megtartani, tényleg a régi dolgokból, és mi az, amit nem akarunk, és helyette valami mást akarunk csinálni, de ez egyelőre nincs.
5: De tegyük azt hozzá egyébként, hogy bármennyire is igyekszik a Fidesz megszólaló garnitúrája arra fókuszálni, hogy már pedig ez az új kormány 5 hónap alatt a gazdaságot tönkretette, nem így van. Tehát egy borzasztó helyzetben, borzasztó költségvetéssel rendelkező országot örökölt meg, és ezt többször kommunikálták, és ezt vállalni kell, és azt is, hogy ebből vannak viták, hogy milyen megoldással lehet egy amúgy kijönni ebből a válságból, mert hogy gazdasági válság van, ez nyilvánvaló, ez teljesen egyértelmű, ezt kár is eltagadni, és ezt az Európai Uniós források mellett is kell tudni, hogy itt azért nehéz napok jönnek még a magyar lakosságra és a kormányra különben.
2: Október 23-a viszont ünnep, és ráadásul egy diplomáciai sztár is érkezik, Emmanuel Macron.
3: Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjúban beszélt arról, hogy miként várja az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. A kormányfő elmondta, közjogi méltóságok és államelnökök is érkeznek az eseményre. Az idei ünnep lesz az első, amin Magyar Péter miniszterelnökként vesz részt. Szintén aznap a Fidesz a BEM téren tart megemlékezést. Ezen viszont Orbán Viktor ugyanúgy nem vesz részt, mint ahogyan az egykori kormánypárt rendezvényein az elmúlt időszakban. Magyar Péter emellett beszélt arról is, hogy a korábbi kormány gyermekvédelmi törvény módosítási javaslatai közül kimaradt az azonos nemű párokat megjelenítő könyvek árusítására vonatkozó eltörlő határozat. Szerinte ez nem tartozik a magyar embereket leginkább foglalkoztató ügyek közé.
2: Módosították a gyermekvédelmi törvényt is, Orbán Viktor azonnal frontális támadást indított, és hát úgy fogalmazott, hogy a pedofilok és az LMBTQ lobby érdekében történt ez, majd ezt is megvitatjuk. Nem, maradjunk szerintem a gyermekvédelmi törvénynél. Ugye megkérdezték Magyar Pétert erről a bizonyos könyvfóliázásról, és ő azt mondta, hogy most emlékezetből igyekszem ezt összefoglalni, hogy ő gyakran járt vidéken, sosem emlegették ezt problémaként, bement könyvesboltokba, és ott sem találkozott ezzel a problémával, úgyhogy egyelőre ezzel nem foglalkoznak, hogy most egy könyv le van-e fóliázva, vagy sem. Erről mit gondolunk?
7: Ugye vannak azok a problémák, amik mondjuk úgy, hogy rendeletek, törvények, amelyeket meghoztak, és hogyha úgy alakult, akkor nem tartották be ezeket, és most hagyj kapcsoljak ide mondjuk a szívhangrendelet, amivel még mindig nem tudjuk, hogy mi történik ott is. Egyébként nagyon sokszor elmondták azt, hogy akinek van szíve, nőgyógyász, az valószínűleg, vagy nagyon sok helyen meg lehetett úszni ezt a történetet, de ettől függetlenül az, hogy ezt nem törlik el, mert vannak olyan emberek, akik ezzel nem találkoznak, az szerintem nagyon is problémás. És ilyen lehet egyébként a fóliázásos történet is, hogyha ez egy mindegy kategória, tehát Magyar Péter is azt mondja, hogy ez egy nem érinti annyira a lakosságot, nem kell vele feltétlenül foglalkozni, akkor pont ugyanannyira eltörölhették volna, mint nem törölhették volna. Ráadásul a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban azt hiszem, hogy első körben azt kell tényleg megfogalmazni, hogy azért az nagyon jó, hogy ezen végre módosítottak, ideje volt, és nagyon ráfért. De nyilvánvalóan vannak még olyan problémák, vagy felmerülő helyzetek, hogy mondjuk az alaptörvényben még a vonatkozó passzusok miatt a gyülekezési jogot még mindig lehet korlátozni, hogy a kereskedelmi törvény szerint ugye még mindig vannak olyanok, hogy nem lehet egész egyszerűen bemutatni. Nem tudjuk pontosan, hogy mit nem lehet bemutatni, de hogy vannak ilyen helyzetek, amiket nem lehet bemutatni, tehát ez egy nem teljes körű felülvizsgálata az előző kormánynak egyébként a kifejezetten durva propagandája a melegek ellen, hanem egy kicsi módosítás. És ami a probléma ezzel, hogy ez egy ilyen pici módosítás, ugye nem tudjuk még, hogy mi a vége, Magyar Péter is elmondta, hogy ezt most módosítják, aztán majd hoznak egy új törvényt, és akkor fogjuk majd látni, meg most ugye majd alkotmányozás, még nem tudjuk, hogy mi történik. De a jelenlegi módosítás az két tábort is úgymond fel tud ugye dühíteni. Az egyik az, aki azt mondja, hogy ez még mindig nem elég, hiszen nagyon örülünk neki, hogy megint szervezetek bemehetnek az iskolába, egyáltalán nem propagandát, vagy LMBTQ propagandát terjeszteni, hanem mondjuk szexuális felvilágosítást tartani, de azért még mindig diszkriminálva vannak honfitársaink. A másik tábor viszont megint el tud kezdeni rettegni attól, hogy akkor itt most a pedofilokat védik, mert ugye ez a kormány, és egyébként a Mi Hazánknak is a kommunikéje az egész módosításról, de tulajdonképpen semmilyen szempont, ez a középutas megoldás, amiben megint csak azt érezzük, hogy nem szabad nagyon sokat változtatni, mert akkor a volt fideszes szavazók elpártolnak, vagy szavazók egy része elpártol, hogy ezek a nagyon bátortalan pici módosítások egyébként lehet, hogy sokkal több embernek rosszabb, mint hogyha egy nagyobb lenne, vagy legalábbis világosan látnánk, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy igen, ennek a kormánynak ez a gondolata, eddig megyünk, és nem tovább, és kész. És ezek nem a jövőbe lennének tolva.
5: Nekem az érzésem, hogy mind a két tábor a saját narratíváját akarja fönntartani. Tehát látjuk, hogy Orbán Viktor is most már megint a gender problémát helyezte középpontba. Tehát, hogy olyan, mintha az új kormánynak fontos lenne, hogy azt tudja elmondani, hogy márpedig ezek nem szavazzák tartják meg a gyerektörvényt, ott maradnak a csecsemők a kórházban, tehát úgy azt a kampányszöveget tudják tovább mondani, és a Fidesz is ugyanazt a kampányszöveget próbálja tovább mondani, ami egyébként hozzáteszem, hogy már nem működött, kiderült április 12-én nem működik, de most is ugyanezt mondja, és ebből semmiféle jó dolog nem származik, mert ez a kakofónia jelentkezik, ami pedig a fóliázást illeti, az tulajdonképpen, hogy ezt most rendeletileg megszüntetik, vagy sem, az én szempontomból egyfajta jelképnek szempontja lehetséges, hogy fontos, de különben maga a dolog már nem működik. Tehát azt már régen nem működne. Még nyugodtan kicsomagolhatták, és nem kell úgy árulni ezeket a könyveket, ahogy egyébként a Fidesz kitalálta, hogy árulják.
6: Hát én rendszeres könyvesboltba járóként azt gondolom, hogy ez egy óriási ostobaság volt annak idején is bevezetni, és bizony ezt el kellene már régeség
5: körül. Még látsz ilyen fóli...
6: Hát hála Istennek nem látok. Korábban volt...
7: Mondjuk a gyerek részlegen kell, ugye könyveket keresni, a gyerek részlegen kell keresni, ez nem
6: de
7: tudom, hogy...
6: Néha látok, és mindig aggódva megkérdezem, hogy azért van-e befóliázva, vagy más miatt, mert ugye azért vannak más miatt is befóliázva könyvek. Szóval, hogy szerintem ezt el kellett volna törölni, ez egyértelmű, tehát ez egy, én ezt nem tartom, egy finoman szóval nem tartom bátor lépésnek, hogy nagyon eufemisztikusan fogalmazzak az a helyzet. De egyáltalán nem tartom annak, és azt gondolom, hogy egyébként ebbe a genderügybe szerintem nagyon mellé lőtt a Fidesz jó néhány kérdésben, és én örülök annak, hogy módosították a gyermekvédelmi törvényt, nagyon helyes, ezt a fóliázást is el kéne törölni, és egyébként meg a Fidesznek nagyon tanulnia kellett volna abból, amit a Pride környékén történt, hiszen ne felejtjük el, ugye amikor az Orbán Viktor akkor még miniszterelnökként neki ment a Pride-nak, ugye, és azt mondta, hogy ő a helyébe, a szervezők helyébe nem szervezné a Pride-ot, mert nem nagyon lesz ilyen Magyarországon. Sikerült összehozni az egyik legnagyobb tüntetést a rendszerváltás után, ahol egyébként természetesen nem azok vonultak elsősorban utcára, mert nyilván olyanok is voltak, akik valamilyen módon az LMBTQ közösségben érintettek, hanem elsősorban azok az emberek, akik azt mondták, hogy én ezt nem akarom. Nem akarom, mert ez a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadságának a korlátozása, akárhogy is nézzük. És ez nincs rendjében, alapvető jogokat
5: sem. És az is volt egyébként.
6: És így van, tehát hogy ebből kellene szerintem kiindulni, tehát én ezt nem látom egy olyan bölcs iránynak, ez gyávaságnak tartom, hogy most erősebben fogalmazok a mostani kormány részéről, a Fidesz részéről, meg annak idején politikai ostobaság volt.
8: Jön egy rövid szünet, aztán megnézzük, hogy a kedves kommentelők mit gondolnak erről a témáról, a fóliázásról, és lehet, hogy ezzel kvázi üzenünk is a miniszterelnöknek, hogy mondjuk a probléma térképén mennyire kellene előre venni majd ezt az ügyet. Foglalkozunk Macronnal is, aki érkezik, és azt is megnézzük, hogy október 23-án vajon hol lesz Orbán Viktor, illetve kik fognak felszólalni a Fidesz oldalán. Egymás mellé állítjuk a kettőt. Úgyhogy rövid szünet, aztán folytatjuk az aktuált.
0: Műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Szép estét kívánok Önöknek, ez továbbra is az Aktuál. Nézzük meg, mi volt a nap kérdése, és milyen arányok születtek az igen-nem kérdésében. Ön szerint a kormánynak még idén módosítania kellene a könyvek fóliázását lehetővé tevő rendeletet? 79% igen, tehát nőtt ez az arány, ezek szerint meggyőzőek voltak a kedves vendégek, és 21% pedig nem. És akkor nézzünk néhány kommentet, amelyeket kiválogattunk a Facebook oldalunkról. Lídia, hagyjuk a szülőre, milyen könyvet vesz a gyereknek. István, igen, felesleges pazarlás, a könyvek ökológiai lábnyoma is kisebb lenne egy kicsit. János, nem, és tiltsák be a Rátóti legényanya, valamint a Túl a barátságon című filmeket is. Veszélyes a pulyákra és szivárvány megjelenése esetén húzzák be a sötétítő függönyöket, vagy ha a szabadban vannak, takarják le a gyerekek szemeit. Némi iróniát vélek felfedezni, de a Rátóti legényanyát nagyon szeretem. Éva, azt gondolom tényleg fontos a könyvek fóliázásának megszüntetése. Ha egyesek már füles elveszett farkából parlamenti felszólalást tudnak csinálni, akkor ideje lenne végre elolvasni, érteni a könyveket, nem csak becsomagolni őket. Magdolna, alapban beteg ötlet volt, a középkori könyvégetés modern formája, de lehet, hogy rosszabb. Még egyszer köszönjük szépen, ezek voltak tehát a kommentek. És akkor folytassuk Macronnal, vagy inkább Netanyahuval, ugyanis az izraeli elnök nem jön a hírek szerint, hogy most milyen formában, vagy egyáltalán meghívták-e, ezt nem tudjuk, de ő nem jön. Ez jelent-e bármit? Jelent?
2: Jelent, szerintem. Azt tényleg nem tudjuk, hogy meghívták-e, de mondjuk a Netanyahu ez egy speciális kérdés, ugye ezt azért ne felejtsük el, mert itt ugye mindig az merül fel, hogy na és akkor letartóztatják-e, hogyha jön. Bár ugye mellé tenném, hogy a magyar kormány kilépett a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróságból, és ugye az új kormánynak ezt rendezik el, ezt a kérdést, hogy most fenntartja-e, mert ugye ez egy hosszabb folyamat. Tehát amikor bejelentették az előző kormány, még az Orbán kormány, amikor bejelentette a kilépést, tehát az még nem telt el az az egy év, ami kell hozzá, hogy ez hatályosuljon. Tehát ez ezt rendezni kell, ezt a kérdést, de mondjuk szerintem olyan értelemben egy izraeli miniszterelnök, vagy fölmerül az a kérdés, ugye lehetett olvasni a sajtóban, hogy esetleg az izraeli államfő látogat ide, olyan értelemben azért kívánatos, hogy azért azt tudni lehet, hogy azért Izraelben nagyon komoly magyar diaszpóra él, és nagyon erősek is a két országnak a kapcsolatai. Tehát szerintem egy ilyen jelentős ünnepre, mint most a 70. évforduló, azt szerintem jó lenne, ha jönne valami vezető izraeli államfő ide. Macron elnök is nagyon jó, hogy jön, de érdekes az, hogy Magyar Péter a többiekről nem beszélt. Tehát azt mondta, hogy jön majd még több más jelentős kormányfő, meg a környező országokból, de nem beszélt. De hát ez nekem furcsa volt, mert hát ilyenkor már azért szoktuk tudni, hogy kik szoktak jönni.
3: Hát teljesen olyan, mint hogy egyébként Macron menteni meg a helyzetet, mert korábban valóban arról beszélt Magyar Péter, hogy fél Európa itt lesz, és ünnepel velünk a 70. évfordulón. Én azt gondolom, hogy az valamennyiünknek, aki közlekedünk itt a fővárosban, az jobb, ha nem jön, de fél Európa. Éppen elég lesz, hogy Macron megjelenik, már ebből a szempontból, mert akkor az is elég erős biztonsági intézkedéseket követel, de messze nem annyit, mint ha ennyien jöttek volna. Szerintem annak örülni kell. Ez azt egyébként Odzsa György barátom írta, hogy egészen felháborodott azon, hogy Gulyás Balázs rögtön azt kérdezte, hogy jön-e Macron. Jó, rendben van, jön Macron, de mi van az izraeli miniszterelnökkel, hogy miért kell ebben az ünnepi helyzetben ezt firtatni, most jön vagy nem jön. Én szerintem mindent firtatni kell, ami elhangzott, vagy ami nem hangzott el. Nekem egyébként erről az egész 56-os ünnepséggel kapcsolatban a Fidesz jut eszembe, ugye olyan vagyok, mint Moriszka.
2: Mindenről ez jut eszembe.
3: Igen, mindenről az jut eszembe, mert attól azt remélem, hogy ti fogtok nekem segíteni, hogy miért 1848 méternyi nemzeti színű zászlót fognak cipelni magukkal, de most 1956 van.
1: Én úgy tudom, hogy ekkora volt legyártva nekik, tehát nyilván akkor ez hozzá kellene.
3: Ez a magyarázat, oldani, ez komolyan van.
1: Teljesen.
3: Hozzá lehet varni még, hogy...
2: A két forradalmat összekötik ezzel.
3: Tessék?
2: Két forradalmat összekötik ezzel, a 48-as meg az 56-as.
3: Igen, de a 70. fordulón ez nem egy klasszikus.
1: Hát lehet, hogy most már azért spórolni kell.
2: Kértél valami jó magyarázatot?
3: Ja, hogy akkor elfogadom.
1: Sétlenül nem tudom kiszámolni, hogy mennyivel kéne megtoldani, de lehet, hogy annak már olyan költségei vannak, amit a Fidesz már nem tud állni.
3: Jó, már azt a plusz...
1: Igen. Jó, próbáltam.
2: Vagy ha 1956 méter lenne.
3: Igen, az biztos. Igen.
1: Eszter.
4: Én pont azon gondolkoztam én is, hogy a többiekről miért nem tudunk még semmit, pedig ez lesz majd a nap kérdése, hogyha addig nem derül ki. Nyilvánvalóan itt is szerintem nekem is mindig a Fidesz jut eszembe, de hát Orbán Viktort azért...
1: Ez egy boldog élet akkor.
4: Igen.
2: Legyetek ezzel óvatosak.
4: Értékkritikák mondjuk Orbán Viktort azzal kapcsolatban, hogy augusztus 20-ára milyen díszes társaságot tudott leginkább keletről összeválogatni. Nyilvánvalóan ezért hangzott el az, hogy fél Európa lesz majd itt, és Macron ennek úgy tűnik, hogy Magyarországon még mindig tud egy nagyon erős jelképe lenni. Lehet, hogyha már francia választókat kérdeznénk, akkor ők már nem lennének annyira boldogok a Macrontól, vagy éppen azt mondanák, hogy rendben, menjen Budapestre.
2: Örülnek neki, hogy idejön.
4: Igen. De azért Magyarországon ő még mindig egy nagyon erős európai vezető, ő még mindig szimbolizálja azt, hogy nyugathoz tartozunk, és nem kelethez. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ő egymaga próbál most szimbolizálni valamit, amiről egy csapat európai vezető fog, vagy volt ígéretben, hogy szimbolizálni tudnak a mostani eseményeken.
1: Így, hogy Macron jön, így már értjük, hogy Orbán Viktor miért nem mond beszédet?
4: Orbán Viktor egyébként nem kifejezetten szeretett Budapesten lenni az október 23-ai rendezvényeken. Szóval én engem az nem lepett meg, hogy most sem fog.
3: De akkor sokszor elvitte a rendezvényt magát.
4: Világos, igen.
3: Tehát itt most ugye Áder Jánosra bízza, aki köztudottan egy nagyon erős szónok, tehát ő talán csak Bóka János tudja überelni, és akkor mindennek a tetejére még ott van Schmidt Mária, szóval nem egészen értem ezt, hogy túl a, most már Gábor elmagyarázta, hogy miért 1848 méteren zászlóval vonulnak. Most még van egy kis feladatot, hogy mondd ezt a tria, ezt a hármast mondd, hogy miért pont ők.
2: Akkor mondom, hogyha megkértél. Szerintem itt most az történik, hogy a Fidesz nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy egy olyan utcai demonstrációt szervezzen vagy csináljon, ami ütőképes, és ellenzéki erőt tud kellő mértékben felvonultatni, és ezért van az, hogy Orbán Viktor nem beszél ezen a rendezvényen, és ezért van az, hogy Áder János, Schmidt Mária, Bóka János fognak beszélni, tehát ez tartanak egy rendezvény, tehát ezzel megmutatják, hogy ott vannak, élnek, működnek, de ez még nem az, amikor erőt tudnak felmutatni, és szerintem az Orbán Viktor akkor fog majd beszélni, hogyha el tudják érni ezt a szintet körülbelül.
4: Nem biztos, egyébként én ezzel egyetértek, de hogy lehet még egy másik megfontolás is, Orbán Viktor egyébként oda tudná vonzani azokat is, akik mondjuk kritizálnák őt. A felsorolt három, az egy kicsit ilyen érdektelenségbe fullad nyilvánvalóan mondjuk a Tisza támogatók részéről, vagy azok részéről, akik nagyon a Fidesz ellen szavaztak, szerintem ez így pontosabb, és így talán egy kisebb, úgymond békésetet, egy konfliktusoktól mentes megemlékezést tudnak majd tartani, ami csak a magnak szól, tehát lehet, hogy Péter, te nem kedvelen Áder János felszólalásai, de van, aki igen, és akkor ők majd meghallgatják, ugyanez ugye a további fellépőkkel, de szerintem inkább ez, hogy ha kiállítanának most olyan politikusokat, akikkel nagyon erősen lehet a Fidesznek a bűneit azonosítani, és hát Orbán Viktor, lássuk be, ilyen, akkor valószínűleg egy olyan rendezvény is lehetne, ahol lehetne az utcán konfrontálódni, és ez Budapesten én azt gondolom, hogy jelenleg amúgy egy reális veszély lehet.
3: Hát az is lehet egyébként, hogy Orbán Viktor nagyon nehezen viseli ezt az állapotot, ugye milyen levelet írta, akkor a volt miniszterelnök titkársága névvel írtak, azt hiszem, most nem is tudom, kinek írták ezt a levelet a minap, talán a szegedieknek, a szegedi rektorügyben, úgyhogy az, hogy ő itt van Magyarországon, itt van Budapesten, és mondjuk európai vezetők látogatnak ki a Budapestre, most, vagy Macronon kívül kik, és ő tulajdonképpen a fasorba sincs, ezt egyszerűen nehéz elviselni, én ezt meg tudom érteni. Amikor most megkérdezték tőle, hogy ő hogy viseli azt el, hogy korábban nagy vezetőkkel, Trumppal, Putyinnal, Európa sor nagy-nagy vezetőivel találkozott, akkor nem azt válaszolta, hogy hát én ezt nehezen viselem, hanem azt mondta, hogy hát Magyarország most egy gyarmat, Brüsszel gyarmata, tehát ő ebbe burkolózik bele, hogy most ez itt egy gyarmat. Szóval szerintem azt a rossz, majdnem azt mondom, hogy ostoba kommunikációt viszi, ami egyébként a választási vereséghez vezetett.
1: És ilyet Trumpnak is már csak volt barátja, mint megtudtuk az amerikai elnöktől. Hát olyan fajsúlyos témákat említettünk, olyan témákat feszegettünk itt az elmúlt percekben, hogy kicsit lazítanék a hangulaton, és akkor jöjjenek bulvárpercek a parlamentből.
5: Forsthofer Ágnes reagált Németh Balázs videójára, amelyet hétfőn osztott meg a parlament ülése utáni pillanatokról. A fideszes képviselő állítása szerint a felvételen az látható, hogy Magyar Péter miniszterelnök magához rendeli és eligazítja a házelnököt. Forsthofer szerint egészen másról van szó. Elképesztően távol áll tőlem az a politikusi attitűd, amit ön ezekkel a videókkal képvisel. Nem ez az első videó, amivel próbál lejáratni valóság alap nélkül, reagált Forsthofer Ágnes Facebookon. De nem ez volt az egyetlen összeszólalkozás a parlamentben. Bujdosó Andrea a Fidesz kormánytól megörökölt költségvetési hiányáról és az évente több ezer milliárd forintos korrupciós költségekkel kapcsolatban szólalt fel, amikor több ellenzéki képviselő bekiabált, köztük Kovács Petra Judit is, aki azt kiabálta, paraszt. Nem sokkal délután 3 óra után Kovács felállt és bocsánatot kért a történtekért.
1: Fú, hát ez erős volt, nem számítottam arra, hogy ebben az anyagban ilyen szépen elhangzik ez, hogy paraszt. Hát a jól kimunkált kérdésem az igazából ez, hogy mi a bánatot lehet ezzel kezdeni? Szigorúbb szabályozás, tételre lebontva, hogy aki a parlamentben levideózza a másikat, és tételre lebontva, hogy aki

0: ugye már a Google szemüvegek azt hiszem ki
1: vannak. Csak az okostelefonokat.
0: Tehát, hogy alapvetően lehetne ezt szabályozni, én annak ebben az esetben, sok más esetben is sokkal jobban örülnék, hogyha nem szabályokkal kellene, mint az óvodában megoldani azt, hogy mondjuk a parlamentben a beszélgetés, vagy a vita, a parlamenti vita mondjuk olyan keretek között tudjon zajlani. Ami én nem mondom, hogy feltétlenül úgy kell felnéznünk országunk nagyjaira, mint ahogyan azt tehettük mondjuk 500 évvel ezelőtt, most elmondom nagyon, de hogy valamilyen fajta, tehát hogy tényleg egy békés, normális együttműködési keret ki tudjon alakulni, és én értem, hogy ez nagyon nehéz, és azt is értem, hogy azért mégiscsak sokaknak az egy ilyen jó érzést ad, hogy Magyar Péter mondjuk ráfricskázik a Fideszre, hiszen ugye a Fidesz meg az elmúlt 16 évben fricskázott gyakorlatilag mindannyiunkra a parlamentben, vagy nézett le, vagy
1: játszott ki. Hát a parlament nem biztos, hogy ilyen formában.
0: De nem ilyen formában, ezért én azt gondolom, hogy idővel tényleg még el kell jutnunk odáig, hogy egy normális emberi kommunikáció zajolhasson odabent is, amivel valahol ezt a társadalmi megbékélést lehetne majd mutatni. Nyilván ehhez az kell, hogy akit el kell számoltatni, azt számoltassák el. Nem feltétlenül szóban, tehát hogy így nyilván ki lehet kérni a mentelmi jogokat, azok, akik eddig olyan bűnöket követtek el, azok ne lehessenek ott, akik megint másokat, majd a szavazók is tudnak róluk véleményt alkotni. Talán egy picit nyugalmasabb parlamentre lehet, hogy sokan vágynak már, mondom, nagyon sokan élvezik még ezeket.
2: Szerintem a dolog ott kezdődik, hogy Magyar Péter lényegében a kampány üzemmódot áthelyezte a parlamentbe, aminek lett egy olyan következménye, hogy sokkal izgalmasabb lett a parlament, sokkal követhetőbb lett, sokak által nézetté vált, tehát mit tudom, tizenvalahány százaléka nézettséget érnek el.
1: Azt gondolom, hogy jól jártunk ezzel újságíróként, mert magasabb kattintásszámok, jobban el tudjuk adni.
2: Én nekem őszintén szóval nincs vele bajom, az, hogy a kulturáltságot meg lehessen teremteni, valószínűleg ugyanúgy, ahogy az utcai kampányokban megvannak mindig azok a szereplők, akik bekiabálnak és parasztoznak, vagy ennél durvább kifejezéseket használnak. Annyi plusz van, hogy ez itt most bocsánatot kért, mármint ez a Tiszás képviselő, de összességében lett egy kampány hangulata ennek az új parlamentnek, ami szerintem nem feltétlenül tesz rosszat egyébként egyrészt a demokratikus érzelmeknek, másrészt az ellenzéknek sem, mert olyan, mintha teljesen felszabadította volna a Fideszt, amely egyébként hallgatott az elmúlt 16 évben, és most azt látjuk, most félreteszem azokat, akiket érdemes félretenni különben a Fideszből, de hogy akik most úgy elevenükben vannak, Rétvári Bence folyamatosan szerepel, beszél, hát tulajdonképpen neki ez feltétlenül egy jó közeggé vált, hogy szerepelhet és beszélhet.
3: Hát én értem, amit mondtok, de én ezt azért másként látom. Egyébként megjegyzem, Rétvári Bence már korábban is, amikor államtitkár volt, a legtöbbet beszélő parlamenti képviselő volt, tehát ő sokat szerepelt a parlamentbe. De én azért látom másként, mert ugye én ültem a parlamentbe, és én emlékszem rá, hogy azért milyen volt a rendszerváltást kezdődően is a parlament. Szóval szerintem ez nincs rendjén, ami zajlik a közéletben. Nincs rendjén, ami a parlamentben van. Ez a hang nem jó, ez destruktív, ez romboló. Ez rossz hatással van a társadalomban.
1: Társadalmilag?
3: Abszolút, a társadalom rossz hatással van, tehát az egymáshoz való viszonyunkban. Én ezt tapasztaltam ezer dologban egyébként a 90-es években is, hogy amit mi a parlamentben csinálunk, az milyen módon szervesül a társadalommal. Például a Péter emlékezhet rá, természetesen Eszter végtelen fiatal, tehát ő nyilván ilyenre nem emlékszik, mint amikor bevezettük a kétperceseknek a szisztémáját, ugye ez a 90-es évek elején volt a parlamentben. És az, hogy jelentkezem, és egy kétpercesre kérek időt, és akkor én jártam a vidéki fórumokra, és tapasztaltam, hogy ott az emberek felszólaltak, indulatok voltak, hogy miért csinálunk, és akkor közbeszóltak, egy kétperces kérek, egy kétperces, én csak egy kétpercesre szeretnék megszólalni. Tehát igenis van jelentősége, van mintát ad az, amit például a parlamentben látunk, és ez rossz minta, és ebben élen jár a miniszterelnök, hozzátenném. Tehát azért úgy felszólalni és úgy beszélni, ahogy a miniszterelnök csinálja, az helytelen szerintem, aki azzal indít, rögtön az alakuló ülésen, hogy gyávának és hazugnak nevezik köztársasági elnököt. Akkor innentől kezdve mi van? Borzasztó alacsony színvonalú közbeszéd, és ez szerintem kifejezetten romboló hatású a társadalomra.

0: Megjegyzem, ha már szóba kerültek ezek az ügyek, ugye nem beszéltünk arról, hogy Nagy Attila Tibor pedig egy cikket írt arról, hogy mit művelt a miniszterelnök szóba megint a parlamentben. Tehát az, hogy ő a telefonjával a páholyban ülő szakértőt filmezi és veszi le, majd mutogat neki különböző jeleket, meg a beszól neki a beszédébe, hát szerintem elfogadhatatlan.
1: Kommentet ír hozzá.
0: És menet közben kommentet ír.
2: Hadd veled, Magyar Péter pont ugyanilyen volt a kampányban.
0: De
2: pont
0: az is egy elég baj volt.
2: Hogy miniszterelnökként nagyobb felelősséggel tartozik
0: abszolút
2: a viselkedését, az igen is. De én azt gondolom, hogyha Nagy Attila Tibor beül a Fidesz páholyában, mint szakértő, akkor neki viselnie kellene a következményét, és Magyar Péter nem tudja ezt az ígyszert kihagyni, mert Magyar Péter, vagy Nagy Péter Attila elég gyakran szólalt föl, most az utóbbi időben nem, úgy, mint aki támadó állásponton van a Tiszával kapcsolatban. Szóval, hogy ez,
0: Péter,
2: én kevésbé kifogásolom azt, hogy sokkal inkább kifogásolom azt, hogy Pócs János ügyeskedik, sokkal inkább kifogásolom azt, hogy bingóznak.
0: De figyelj, a Pócs részéről is helytelen, mert ő is egy parlamenti képviselő, de a miniszterelnöknél kezdődik a történet mindig. Tehát mindig annak van a legnagyobb felelőssége, aki legfelül van.
3: Illetve visszakanyarodnék oda, hogyha a sajtónak ne szóljon oda durván, hogy végzik a munkájukat vagy feladatukat, lehet, hogy konfliktusos helyzetben van valakivel, de akkor sem feltétlenül így kell viselkedni. Én is azt gondolom, hogy a parlamenti közvetítés az mutat valamit az embereknek, de inkább az ütötte meg a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a demokratikus érzést tudja ez erősíteni. És én attól tartok, hogy pont hogy nem. Mert nagyon, tehát, hogy én értem az érzelmi vonulatát, és azt is, hogy miért vonódnak be az emberek abba, ezt is említettem ugye előbb, hogy a nézettség az egyértelműen azért van, mert azért mégis azokkal az emberekkel szemben, mondjuk becsmérlő, vagy egy-egy odaszólás, egy-egy vicces odaszúrás, az jól esik nekünk, hiszen eddig ugye ők voltak azok, akik törvényeket hoztak ellenünk, akik ellehetetlenítettek egy csomó mindent, akik ellopták a jövőnket, tehát nyilvánvalóan ez valamilyen fajta igazságtétel, ez egy jó érzést ad nekünk. De pont ez a csapdája ennek, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy sokan nézik a parlamenti közvetítéseket, de attól tartok, hogy nem feltétlenül azt nézik, hogy akkor miről vannak viták, mik hangoznak el azokban a vitákban, hogy lehet-e egyébként igaza annak a politikusnak, aki az én véleményemtől, vagy a világlátásomtól egészen messze áll, vagy kizárólag azoknak lehet igaza, akiket én amúgy is szeretek. Én azt gondolom, hogy ha tehát jó a nagy nézettség, de talán még jobb lenne, hogyha mögé tudnánk látni, hogy ezek valódi szakpolitikai viták lennének, az lenne a legjobb, hogyha értő nézőközönsége lenne a parlamenti vitákban, és ennek nem egy ilyen érzelmi involváltsága lenne, hogy én akkor most szeretem azt a csapatot, úgyhogy nagyon remélem, hogy ők nyernek a boxmatchben, és nem a másik, vagy legalább ott is oda lehet szúrni. És mondom, én abszolút értem a kampány utáni lelkesedést, az eufóriát, és azt is, hogy ezek milyen érzésekből táplálkoznak. Én ezért kezdtem úgy, hogy ennek azért idővel vissza kell rendeződnie, és egy normális közbeszéd, vagy egy társadalmi megbékélés nem következhet úgy, hogyha a parlament így folytatja.
0: Hát így van, vissza kell rendeződnie, és az amit az Eszter mondta, hogy egy kicsit tovább folytassa.
2: Mennyire rendeződött vissza a korábbi Kövér László féle 16 év alatt, ahol folyamatosan megalázta az ellenzéket. És egymaga, és semmiféle igazi párbeszéd nem lehetett, vagy visszaszólás nem lehetett, mert jó, hogy tudom, hogy azt mondod, hogy ne azt nézzük, hogy mi volt rossz akkor,
0: hanem azért, mert
2: valami olyasmit látnak, hogy volt valaki, aki ült ott fönt, és ha te nem úgy szóltál, ahogy ő szerette volna, akkor megalázott.
0: De erre nem az a módszer, Péter, pont amit sejtettél, hogy mondani fogok, tehát nem az a módszer, hogy ugyanazt csinálom, csak még rosszabbul.
2: De ez hát, pont nem ugyanaz.
0: De szerintem ez a rosszabb kiadása annak, ami történik, amit most látunk. Tehát ez ilyen kriminális hangrám a közéletben és a parlamentben nem volt, mint amit most látunk. Szóval biztos, hogy semmi jótékony hatása nincs a magyar társadalomra, és az Eszterhez csatlakozva annyit hadd mondjak, ez olyan, mint amikor ti is műsorokat csináltok, ugye, tehát lehet Mónika Show-t is csinálni, az a helyzet, meg lehet olyan műsort csinálni, mondjuk, amiben mondjuk most itt ülünk. Én például nem szeretem az olyan műsorokat, amiben a Tamás természetesen most műhelyi titkot elárulok, ő nem ilyen, nem ezzel kezdte ezt a műsort, de ülünk be olyan műsorokba, ahol a műsorvezető azt mondja, hogy és akkor vágjatok álljatok nyugodtan egymás szamába, és akkor nyugodtan kiabáljatok, és a többi. Én szerintem nem jó az a
1: én
0: műsor.
1: Azt mondom, ezt tudjátok.
0: Nem jó az a műsor, mert ez ne feledjük már el, hogy számít, lényeges, hogy milyen mintát adunk. Tehát nem jó, hogyha a tiszteletlenség a minta, hanem szerintem a tisztelet legyen a minta egy miniszterelnök részéről és egy parlament részéről is, és akkor tudsz, ez lehet heves vita, lehet érzelendús vita, lehet értelmesen, izgalmasan elmondani, de a tisztelet mindig legyen jelen. Tehát ne az legyen, hogy egyébként állandóan sértegetek valaki más, mert az biztos, hogy sem viszi előre a magyar társadalmat, sőt, visszafordítja egy rossz irányba.
1: Annyit engedjetek meg még Nagy Attila Tibor védelmében, hogy én azt gondolom, hogyha politikus politikussal úgy viselkedik, ami egyébként számomra nem fér bele, az azt gondolom, hogy még vitatárgyát képezheti, de a Nagy Attila Tibort úgy tekintjük, és ő azt gondolom, hogy az, aki mindig korrektül megfogalmazza, érvekkel alátámasztva a nyilvánosságban a kritikáját Magyar Péterrel szemben, hozzáteszem, gyakran dicséri is, és gyakran kritizálja a korábbi Fidesz vezetést is, akkor ha már beléköt a miniszterelnök, akkor az nem veti-e vissza azokat, akik hasonlóképp tennének, mint Nagy Attila Tibor, de esetleg tartanak attól, hogy hú, mi lesz, ha engem is észrevesz Magyar Péter, és engem is ledorongol, hogy
2: azt gondolom, hogy ha én egy elemző vagyok, akár mit is gondolok a miniszterelnökről, és független elemzőnek tartom magam, akkor nem ülök be egy olyan pártnak a páholyába, amelyik azonossá tesz vele. Ennyi. Ilyen egyszerű ennek a megoldás. Egyébként azt mondom, amit akar.
0: Péter, de ez nem értek veled egyet megint. Tehát te is voltál a parlamentben annak idején. Ez nem így működik. Tehát én is, amikor parlamenti képviselő voltam, volt, amikor adtam újságíróknak belépőt, és beültek például a mi páholyunkban, ami ott volt mögöttünk. Egyébként megjegyzem, régen volt ilyen külön sajtópáholy. Így. Most nem tudom, hogy mi van, mert ugye most nem vagyok képviselő, de az a gyanúm, hogy nincs ilyen. Tehát valószínűleg feltételezhetően különböző frakciók mögött vannak pályok, amiben a frakciók léptetnek be embereket. Velem is számtalanszor volt, hogy jött be az én belépőmmel újságíró, szakértő és egyébként, és nem azért, mert az enyém volt, vagy hozzám tartozott, hanem ismertem, és persze természetesen adtam neki.
2: Igen, teljesen szabad mozgású parlament volt még annak idején.
1: Uraim, sajnos nem tudjuk lefolytatni ezt a vitát, pedig nagyon izgalmasan alakult, és én még hallgatom, majd lehet, hogy a szünetben elnézést a kedves nézőktől, mert hogy befejezzük már ezt az adást, idő van. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok, jó éjszakát kívánok, ez volt az Aktuál, jövünk holnap is. Viszontlátásra.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

most nem. Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter tegnap este a miniszterelnökségi dolgozó szobájában fogadta a Partizán munkatársát. Beszélt egyebek mellett a tegnap elfogadott gyermekvédelmi törvényről, valamint az új legfőbb ügyészjelöltről is. Többek között erről beszélgetünk Trencséni Dáviddal, a Klik TV szerkesztő műsorvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Szia, Dávid!
1: Nekem ugye hát ez egy rendhagyó interjú volt a miniszterelnökségi dolgozó szobában. A Partizán volt az első, amely ott megjelenhetett, és nekem az jutott eszembe, hogy nemrég volt egy ilyen kellemetlen incidens, amikor a Partizán munkatársait nem engedték be a parlamentbe. Vajon ezt akarta jóvá tenni Magyar Péter, vagy üzenni ezáltal valamit, ezáltal a gesztus által?
3: El is mondta egyébként valóban, ugye, ha jól tudom, akkor 2 alkalommal is visszautasították a belépési engedélyét a Partizánnak, talán arra hivatkozva, hogy nem sajtótermék.
4: Nem felel meg annak a kritériumnak, állandó hírszolgáltatása.
1: Az NMH-nál nem úgy volt bejegyezve.
3: És valahogy így próbálta ugye a régió viszonyt, hiszen valójában, ne felejtsük el, hogy a politikai karrierje Magyar Péternek az egy nagy-nagy Partizán interjúval kezdődött. Érzek azért ebben némi, hát most nem biztos, hogy szeretni fognak a nézők, egy Orbáni gesztust. Tehát az én megoldom. Gyere, gyertek el hozzám, hogyha ez a gonosz házelnök nem is tudja meg tenni azt, amit meg kell, hiszen azt is elmondta az interjúban Magyar Péter, hogy...
4: Mondjuk, hogy soha nem mondaná azt Felszófferre, hogy gonosz. Tehát ugye azt mondta, hogy ez a szabály, ehhez tartani kell magatokat. De és egyébként a Partizán meg is lépte azokat a...
3: Azt elmondta, hogy ő azt szeretné, mármint Magyar Péter, hogy engedjenek be mindenkit. Tehát eljátszotta azért ezt a nagyon megengedő, nagyon liberális hozzáállást, hogy ez mennyire van így, mennyire nem... Abszolút filmszínház, abszolút parlament.
1: Mondjuk az előző kormány ennyire nem volt készséges a sajtómunkatársaival, legalábbis az ellenzéki sajtómunkatársaival, tehát ilyen szempontból.
3: Nem állítanám azt, hogy olyan nagyon készséges lenne, akár Magyar Péter, mondjuk a NER egykori sajtójával, de azt állítanám, hogy olyan nagyon-nagyon sok interjút adnának a kormány tagjai vagy a Tisza képviselői, ami nekem személyesen nagyon hiányzik. Én el szoktam azt játszani, 2-3 hetente írok egy interjúkérelmet a pénzügyminisztériumba. Nem emlékszem rá, hogy Kármán András bárkinek adott volna interjút az elmúlt fél évben.
4: Próbáld meg a költségvetés elfogadása után.
3: Hát reméljük, hogy akkor vagy nekem, vagy valakinek, de kötélnek áll. Tehát messze nem olyan készséges, mint ami ennek egyébként tűnik. Valóban
4: tényleg, ha már említetted a parlamentet, mit szólsz ahhoz a Magyar Péteri javaslathoz, hogy kötelező alkohol és drogtesztet
3: nem tudom,
4: látna hogy... szerencsésnek? Ezt komolyan vendő javaslatnak tartsuk, vagy?
3: Volt már ilyen javaslat. Csak akkor ugye ez úgy kezdődött, már nem is tudom, de az elmúlt 16 év valamelyik eklatáns pillanatában, amikor a NER talán Kövér László, de ebben bizonytalan vagyok, a sajtót kezdte el csukloztatni, és az újságírók számára akart előírni valamilyen törvényben rögzített módon drogtesztet, utána ezt még ki is akarta szélesíteni, tehát ez nem egészen új ötlet, nem egészen új...
4: Nem de tudom, akkor nem lett bele semmi. Most viszont legyen, gondolom, vagy ne legyen?
3: Hát... Magyar Péteren múlik. Minden Magyar Péteren múlik, de hajlok arra, hogy ezt a vita hevében rögtönözte.
1: A frakcióját felkérte a vonatkozó jogszabályok módosítására, tehát hogyha komolyan veszik a felkérést, akkor ez megindulhat.
3: Szintén Magyar Péteren múlik, hogy a frakciója komolyan veszi-e a felkérést. Azért itt én nem szeretek Dúró Dórára hivatkozni, de azért ő felvetett pár abszolút reális kérdést. Az alkohol az egy nagyon speciális dolog, hiszen legális. Amikor én 1000 évvel ezelőtt megjártam a parlamentbe, mértek is alkoholt.
4: Legális, de azért munkaidő alatt alkoholt fogyasztani sok helyen nem.
3: Ez kétségtelen.
4: Elfogadott.
3: Nem tekinthető veszélyes üzemnek a parlament. De úgy mondom, a parlamenti kantinban mértek alkoholt. A drog teljesen más tiszta, az törvénybe ütköző. Viszont a képviselőknek mentelmi joga van. Ilyenkor mi történik? Egy csomó olyan valódi technikai kodifikációs probléma van ezzel a felvetéssel, ami szerintem egyébként abban az irányba mutat, hogy maradjon ez egy hirtelen felindulásból elkövetett parlamenti tréfa.
1: Ez hirtelen felindulás volt? Ugye én csak ezen gondolkodtam, hogy mi lehetett a célja ennek olyan szempontból, hogy láthatóan, vagy nekem úgy tűnik, hogy Pócs János fricskázza Magyar Péter, tehát bennem nem az merült fel, amikor láttam azt, hogy dörmögő dömötört olvas, bakuzik a telefonjával, a telefontokját nézengeti, bingóznak, hogy itt bárki is tudatmódosítószer hatása alatt lenne, egyszerűen csak hát egy fricskázás történik.
3: És ez egy visszafricskázás. Ugye, nehezen szokjuk meg mindenki, az újságírók is, és egyébként a nézők is nagyon nehezen állnak át erre a fajta parlamenti stílusra, erre a fajta parlamenti viselkedésre, elsősorban a miniszterelnöktől. Látszik, hogy elképesztően népszerű egy viszonylag széles körben az, amit Magyar Péter művel a parlamentben, az a fajta kommunikáció, amivel megjelenik, hiszen elképesztő nézettsége van a parlament élő közvetítéseinek, soha nem volt ekkora szerintem. Hogy ez jó vagy nem, ezt mindenki maga döntse el, szerintem ez ízlésbeli kérdés, megfelelőnek tartja-e a miniszterelnöki kommunikációt. Az ellenzék, főleg, hogyha ilyen kicsi, azzal él, amivel csak tud.
4: Tegnap a miniszterelnök Partizán interjújában elhangzott egy mondat. A gyermekvédelmi törvény kapcsán szóba került a könyvek lefóliázása. Ugye itt, aki nem tudná, arról van szó, hogy született egy törvény, miszerint a gyermekek fejlődésére károsnak minősített kiadványokat, szexuális és egyéb ilyen jellegű tartalmú könyveket be kell fóliázni.
3: A homoszexualitás népszerűsítő.
4: Így van, de azért ez vonatkozott más durva szexuális pornográf termékekre is. Most ezzel kapcsolatban Magyar Péter mondott egy mondatot, és azt mondta, hogy számára ez nem egy kardinális kérdés. Ez mit üzen ez a mondat? Üzen-e egyáltalán valamit?
3: Nagyon érdekes a miniszterelnök már a kampánybeli hozzáállása ehhez az egész témakörhöz. Ez egy érzékeny téma, mondjuk a melegek szabadságjogai, jogegyenlősége. A magyar társadalom számára ez egy érzékeny, nehéz téma, amúgy is. Hát még a NER
4: által... fontosnak tartott téma magyarok széles körében? Tehát nem arról van szó, hogy Magyar Péter azt szagolta meg, hogy ez egy olyan kérdés, amivel igazából nem veszít sokat, bármit is mond?
3: Egy probléma soron, tehát amikor megkérdezik az embereket, hogy mit tartanak a legfontosabb kérdéseknek, valószínűleg nincs benne az első 50-ben. Ebben teljesen igazad van. Viszont, hogyha előkerül a téma, akkor nagyon megosztó. Ezért a kampány során Magyar Péter nagyon következetesen tartotta magát ahhoz, hogy mondott egy mondatot, mindenki azt szeret, akit akar, teljes jogegyenlőség van, és folyamatosan ezt a mondatot idézte vissza magától, soha nem állt bele ilyen direkt módon a kérdésekbe, és most sem teszi. Ez a mondat leginkább arra utal, szerintem, hogyha egy kicsit kibontjuk, hogy a tegnapi napon elfogadott ennek a gyermekvédelminek nevezett törvénynek a módosítása, minden komolyabb híresztelés ellenére ez a brüsszeli elvárás, illetve konkrétan ugye az Európai Unió bíróságának az ítéletének a végrehajtása. Egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter személyes meggyőződését tükrözi. Mellékes egyébként, és ebben a helyzetben egyébként tök jó, hogy mellékes a miniszterelnök személyes meggyőződése. Amit egy ilyen interjúban egy ilyen egyébként valóban mellékszál, de hozzá kapcsolódik szorosan ez az ügyhöz, ez a homoszexuális tartalmat népszerűsítő kötetek lefóliázása, azok számára, akiknek fontos ez a kérdés, szimbolikus, akár árulásnak, vagy magárahagyásnak is tekinthető a miniszterelnöki félmondat. És egyébként az a megfejtés is teljesen jogos, amit te mondasz, hogy egyszerűen ez nem egy fontos téma a magyar társadalom számára, még egyszer nagyon megosztó, de nincs benne az első 50 problémában.
1: Egyébként néhány napja nyilatkozott Magyar Péter egy finn médiumnak, és ott is, amikor az azonos nemű párok házasságáról kérdezték, azt mondta, hogy ez egy nagyon kényes téma, tehát én azt gondolom, hogy óvatos kifejezetten ezekben a...
3: Igen, megtartja ügyekben ezt, amit a kampányban is hozott, tehát az általa vezetett párt, az általa vezetett által uralt frakció végrehajtotta azokat az unió és az uniós bíróság által elvárt jogszabálymódosításokat, amiket meg kellett tenni, de nem áll bele egy ilyen elképesztően megosztó, de nem olyan társadalmilag nem olyan releváns, meg kellett tenni, de nem áll bele egy ilyen elképesztően

0: őrület, és jaj a gyerekeinknek, a másik oldalról, és Magyar Péter is ezt mondja, óriási jóvá tehetetlen bűnt követtek el azok, akik nem szavazták meg ezt a törvényt. Tehát valahol mégis fontosnak tartja ezt, vagy egyetért vele.
1: Ugye ez egy csalátha törvény. És amire Magyar Péter hivatkozik, hogy bűnt követel az, aki ezt nem szavazta meg, ez azért van, nem erre a részre gondol ő, hanem a kórházban hagyott csecsemő...
0: Ez az egyik része, de hát mégis egy egész törvényről van szó.
1: Hát megint mondod, nem biztos, család. Hogy szeretni fognak a nézők, de az a helyzet, hogy megint egy olyan gyakorlatot látunk, amit az elmúlt 16 évben elég sokszor. Benyújt a kormányoldal egy olyan saláta törvényt, aminek egy része az ellenzék számára teljes mértékben elfogadható, hiszen egyébként az ellenzéki képviselők elmondták, hogy a kórházban hagyott csecsemők védelmére és mentéséről szóló jogszabály részt, ők abszolút támogatják, a többit nem. De egy olyan helyzetet tud teremteni ezzel a kormányzati többség, vagy a parlamenti többség, amivel belekényszeríti a nem szavazásba, vagy a nemmel szavazásba az ellenzéket. Mondom, számtalanszor láttuk ezt az elmúlt 16 évben, ugyanezt a technikát, amit most Magyar Péterék alkalmaznak, és egyébként ugyanezeket az érveket hallottuk, csak az oldalak változtak. Tehát, hogy aki ezt megszavazza, az a pedofilok oldalánál, aki nem szavazza meg, az áll a pedofilok oldalán. Nem nagyon változott azért az érvkészlet, és pontosan látjuk, hogy a Fidesz oldalán, és a Fidesz holdudvarában lévő megmondó emberek ma is ugyanazt az egyébként elképesztően hamis és nagyon-nagyon ártalmas érvrendszert használják, amikor szembeállítják mondjuk a meleg közösség jogait a gyermekek jogaival. Miközben ez nem egy két olyan közösség, aminek a jogai kizárnák egymást, sőt inkább erősítik, és minél több, befejezem, csak egy gondolatot engedjetek meg, Martosid a történelem talán ő mindig azt mondta, hogy a jog az olyan, mint egy háló. Hogyha baj van, a jog az, amelyik megfog, amelyik meg tud segíteni. Hogyha részt ütünk ezen azért, hogy egy társadalmi csoport kiessen, akkor egy konkrét társadalmi csoport, akkor azt a részt soha többet nem fogjuk tudni befoltozni, viszont az a rés elkezd nőni, és egyre többen fognak rajta kiesni.
2: Ki az, aki jobban jön ki ebből a helyzetből? Ugye Magyar Péter tudja felemlegetni a nem mi szültük őket mondás Pintér Sándortól, de azt hiszem, hogy a Mi Hazánknak is nagyon komfortos ez a téma, és a szavazóikat abszolút meg tudják nyerni ezzel az állásponttal. Ők ugye köztársasági elnökhöz fordulnak majd, hogy ne írja alá. Szóval, hogyha ezt ilyen politikai szempontból nézzük, kinek
1: hat? Valószínűleg, ahogy mondod, a Mi Hazánk szavazói azok, akik erre a leginkább érzékenyek. A Tisza szavazóknak van egy álláspontjuk, az nem változott. Valószínű, ők inkább a liberális, inkább a megengedő oldal felé húznak, és itt jön be az, amit Dávid mondott, hogy de nem releváns a kérdés. A Fidesz számára...
0: Nem én mondtam, Magyar Péter.
1: Oké. A Fidesz folyamatosan a meglévő bank szavazóihoz beszél, őket bármivel meg tudja lényegében tartani, hogyha Orbán Viktor mondja, és amit Orbán Viktor mond, azt hullámza és visszhangozza a frakció és a többiek. A Mi Hazánkos radikális szavazókat lehet ezzel aktivizálni.
0: Még egy témát azért hozzunk be itt a beszélgetésbe. Mi a véleményed arról, tegnapi hír, hogy néhány hónap munka után távozik az energetikai államtitkár, Kapitány István energetikai államtitkára, Tóth András, és már nem az első vezető politikus, aki, hát vezető politikus, nem mondjuk azt, inkább a kormányban dolgozó magasrangú szakember, mert ugye politikusként nem ismerjük őt, tehát a sokadik magasrangú szakember viszonylag rövid idő belül távozik a kormányból. Ez jelenthet valamit? Valami fajta problémát, szerkezeti problémát? Vagy higgyük el azt, hogy ezek a személyes indokok mind-mind a politikai struktúrán túlnőve magánéletbeli vagy egyéb okok miatt

0: történne?
1: Mit lehetne mondani? Tehát, hogy egy ilyen viszonylag gyors váltásnál valahogy megpróbálják kommunikációs szempontból kimozogni. Nem gondolom, hogy ez szerkezeti, a strukturális problémára utalhat. Sokkal inkább arra, amivel már a kampány második felében szembe kellett, hogy nézzen a Tisza, hogy nagyon kevés a kipróbált embere, nagyon kevés az az ember anyag, kicsi az az ember anyag, amelyiknek van bármiféle rutinja a kormányzati munkában. És egyszerűen most rázódnak bele. Borzasztó turbulens a magyar közélet, miközben, hogyha megpróbáljuk lehántani a parlamenti munkát, a miniszterelnöki kommunikációt, akkor azt látjuk, hogy elképesztően kevés szó esik a kormány érdemi munkájáról. Erre azt mondja egyébként, hogy az ellenzéki kritika, hogy mert nem is kormányoznak, csak kommunikáció van. Tudjuk, hogy ez nem igaz, de azt is tudjuk, hogy egyrészt valóban, amiről Ruh Bálint beszélt korábban egy interjújában, nagyon hosszú idő egyáltalán átlátni 16 év megalit struktúráját, és nagyon nehéz ezt lebontani. Főleg úgy, hogy nagyon kevés a, mondom, a kipróbált ember. Tehát azért a minisztereknek a jelentős része olyan, most akik tárcákat vezetnek, akik soha életükben nem mentek, nem dolgoztak érdemben a közigazgatásban. Hát még az államtitkár is egyre lejjebb szinteken.
2: Trencsény Dávid, Big TV, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönjük a beszélgetést.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Brüsszelbe utazott az uniós csúcs találkozóra Magyar Péter. A miniszterelnök a tervek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyal pénteken. Közben Tóth András energetikai államtitkár keddesti lemondása után Kapitány István távozásáról is hírek jelentek meg. A miniszter azonban kategorikusan cáfolta ezeket. Somodi Solymos Eszterrel és Miketz Dániellel beszélgetünk. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az új parkolási reformmal, jelentette ki Niedermüller Péter. A polgármester szerint a döntés előkészítése már olyan előre haladott állapotban van, hogy kérdéses, marad-e idő érdemi változtatása. A stúdióban Niedermüller Péter. Duró Dóra szerint a pedofilok érdekében módosította a gyermekvédelmi törvényt a Tisza az EU nyomására. A Mi Hazánk politikusa úgy látja, ezzel a törvénnyel az LMBTQ szervezeteket is visszaengedték az iskolába. Duró Dórát kérdezzük. Éles kritikával illette a NER korrupciós ügyleteiben közreműködő ügyvédeket és jogi tanácsadókat Mellétei Barna Márton. A tiszás politikus friss publicisztikájában hangsúlyozta, a politikai döntéshozók mellett a rendszert kiszolgáló jogászoknak is viselniük kell a felelősséget. A jövőbeli elszámoltatás érdekében szigorú transzparenciát sürget. Vendégünk Magyar György.
2: Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Így van, ahogy az előzetesben hallottak, én beszéltem össze-vissza, amikor azt ígértem, hogy majd utána járunk, hogy mi történt, mi fog történni Magyar Péter és Zelenszky találkozóján. Erről azért fogunk tudni beszélgetni Somodi Solymos Eszterrel, aki a Spirit FM igazgatója, és Miketz Dániellel, aki politológus, és hát szerintem abban a nehéz helyzetben nem sodorlak bele, hogy előre véleményezt, hogy mi lesz majd, de hogy mik lehetnek a témák, azért azzal el lehet kezdeni. Ugye van egy nyelvtörvény, azt elfogadta Ukrajna, a parlament elé terjesztették, Zelenszky alá is írta, hogy a parlament elfogadta. Innentől kezdve igazán nagy vita nem látszik a két ország között, ez volt a magyar feltétel.
3: Hát azért lehetnek az uniós, hát a csatlakozási folyamatnak azért lehetnek olyan ügyei, amelyek fontosak lehetnek a magyar kormány számára, akit ez már a előző kormány alatt elhangoztak, amikor arról volt szó, hogy miért nem jó ötlet Ukrajna csatlakozása, és hát a Tisza is mondta gyakrabban, hogy azért nem egy gyorsított csatlakozást nem támogatnának. És nyilvánvalóan
2: az... De azzal nincs Magyarország egyedül.
3: Valószínűleg nem, tehát azért nyilván más az, amit esetleg a politikai elit megfogalmaz, és hát azért pontosan láttuk a mi csatlakozási időszakunkban, hogy például az unió alkotmány elfogadása, az egész lisszaboni folyamat, az pént a francia és a dán népszavazásokon, tehát a szavazókon bukott meg, és hát ez valószínű, hogy azért az ilyenfajta aggodalmak azért ezek most is megvannak, és hát legutóbb lehetett látni ilyen kutatásokat, hogy például Csehországban azért kevésbé támogatják ezt az ötletet, és hát persze azért mondjuk az agrártámogatások kapcsán, vagy akár annak kapcsán, hogy akkor milyen feltételekkel jöhessenek be majd azok a termékek, amelyek már most is például azért magyar gazdák nem igazán örülnek neki. Ezek olyan fejezetek, amelyek fontosak lehetnek a magyar kormány számára, és hát nyilvánvalóan, hogyha belép egy ekkora ország egy ilyen fejlettségi szinten, akkor azért Magyarországnak is sokkal kevesebb forrás juthat a különböző kohéziós és strukturális alapokból.
2: Na, majd figyelünk pénteken. Kapitány István lemond-e vagy sem? Ez volt a tegnapi pletyka, és a pletykára a válasz, hogy nem. De közben meg azért az elég régóta tartja magát, hogy nem véletlen az, hogy különböző egyébként ránézésre az ő tárcájához tartozó területeket elkezdtek szétosztani a minisztériumok.
4: Szerintem az már régóta lehet hallani így a háttérből, hogy ott valami nagyon nem feltétlenül olyan gyorsan halad, mint ahogy kellene a kapitány úr minisztériumában, és ugye azt is szokták mondani, hogy magukat az államtitkárokat és az alattuk dolgozó szakembereket sem tudták még rendesen feltölteni, ugye volt, aki mémet készített abból, hogy például Barth István Facebookon is szinte feladta a hirdetést, hogy lehet jelentkezni. Az pedig, hogy kapitány úr lemond vagy sem, háttérplekákban is mindig beszéltek arról, meg vannak, akik arra kötöttek fogadást, hogy kapitányminiszter lenne az első, aki majd egyszer vagy maga távozik, vagy pedig őt menesztik, de ezt most abszolút cáfolták. Sokkal érdekesebb és izgalmasabb az a kérdés, hogy vajon a Tóth államtitkár úr miért állt föl, és szerintem olyan helyzetben, mint amiben napjainkban vagyunk, hogy tényleg például a rezsicsökkentésről, a gázárról, egy Paks 2 helyzetéről kellene dönteni, szakmailag áttekinteni dolgokat, és ha megnézzük a minisztériumban dolgozókat, látjuk azt, hogy az energetikában nem feltétlenül tipikusan az energetikához szorosan csatolható múlttal rendelkeznek az ott dolgozók, akkor elgondolkodható, hogy vajon ezek az ügyek hogyan haladnak. Ahogy az is érdekes kérdés, hogy vajon miért állhatott föl. Ugye azóta az államtitkár úr megszólalt, és azt mondta, hogy ő már egyébként ezt napokkal korábban beadta, így innen elég érdekes akkor azt nézni, hogy a portfólió energetikai konferencián eseményén pár nappal ezelőtt mégis miért olyan magabiztosan adta azt elő, hogy mire készülnek, milyen stratégiai döntések, lépések azok, amik most fókuszba kerültek. Tehát szerintem sokkal több a nyitott kérdés, mint a válasz, és egyébként adás előtt is beszéltük, hogy amikor ugye pontos információt nem tud az ember, akkor nyilván azt tudjuk tenni, hogy elfogadjuk, hogy azt mondta, hogy személyes okokra hivatkozik. Ugyanakkor nagyon nagy a kérdés, hogy azért az energetika területén dolgozók nem igazán, hogy is mondjam, kapkodtak azért, hogy ebbe a minisztériumba be tudjanak kerülni.
2: Tudod, személyes ok az is, ha azt mondja valaki, hogy elegem van.
4: Így van.
2: Az is sok mindenre. Viszont most említetted ezt a rezsicsökkentés dolgot, amiről tényleg vita van, és az lehet tudni, hogy politikai és nem csak gazdasági vita, szabad vagy nem szabad. Ez egy olyan pillanat, amikor az ember azt gondolná, hogy tulajdonképpen most mindent szabad, tehát amit a magyar kormány most meg akar tenni, azt megteheti, mert olyan a támogatottsága, és még az első fél évben van csak, tehát még azt lehet mondani, hogy nem erodálja a következő választásig az, amit most tesz. Ez egy lehetőség is. Nem akarom mondani, hogy ennek kéne történnie, de bármit is megtehet.
3: Ez egy lehetőség, viszont ez egy olyan helyzet is, amikor kialakulhatnak benyomások magáról az egész kormányzásról, vagy a Tiszáról, hogy akkor milyen is a Tisza. Nagyon jól látszik, hogy a Fidesz maga Orbán Viktor azon dolgozik, hogy akkor baloldal, akkor adóemelés, hogy az valami akkor gazdasági problémák.
2: Jó, mondjuk, hogy ezt a katával vonják össze, amit ők akartak megszüntetni, és vezettek ki sok embert a rendszerből, azért az bizarr.
3: Igen, ki akarja viszont alakítani azokat a benyomásokat, amelyek majd későbbiekben azért kellemetlenek lehetnek a Tisza számára. Hát azért a Fidesz sem azt a benyomást akarta magáról kialakítani, hogy pedofil ügyekkel lehet összehozni, hanem azt, hogy ők a gyermekeket védik. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos tud lenni a politikában, miközben 22-ben soha nem látott támogatottságuk volt. Tehát azért azért az energiapolitika az nem csak egy szakpolitika, hanem az egyik legfontosabb szakpolitika, ami az egyébként geopolitika is. Hát most ugye Donald Trump is oda ment Putyinhoz, hogy akkor engedjen egy kis dízelt a világkereskedelembe, hogy majd a félidős választásokon ne szerepeljenek rossz a republikánusok. Tehát itt nagyon sok mindent kell számításba venni, abban, hogy akkor Magyarország mennyire lehet független, abban, hogy esetleg mennyire követi az európai mainstreamet, és hát ennek van persze egy szociális vonzata is, az, hogy akkor mi lesz a rezsicsökkentéssel, és hogyha arról a pályáról azért lehet, hogy ugye ezt mondják a közgazdászok, hogy ezen változtatni kell, mert ez óriási kiadás az állami költségvetésnek, ugyanakkor pedig ez pontosan egy olyan reakciókat hozna elő a választói csoportokból, amely egyébként a negatívan érintheti aztán majd a Tisza-ról kialakult benyomásokat, hogy akkor, na tehát akkor ők is a népnyúzók, vagy akkor inkább a külföldiek pártján vannak. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érzékeny feladat, és ezért is fontos az, hogyha van egy olyan fajta koordináció a tárcák között, ahol azért nem csak a szakmai érdekek jelennek meg, hanem azért a politikai megfontolások is, hiszen azért annak hatása lehet majd az a későbbiekben a ciklusra, és hogy aztán mennyire marad meg ez a 60% a Tiszánál.
2: Mit szóltok Parag László megjelenéséhez? Ugye amióta őt hát nagyjából közel kétharmaddal, vagy körülbelül kétharmaddal leváltották a Kereskedelmi és Iparkamara éléről, azóta hallgatott.
3: Parag napja.
2: Igen, tulajdonképpen, mert hogy most aztán elég indulatos levéllel jelentkezett, amelyben úgy fogalmaz, hibáztam. Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát. Ez olyan, mintha úgy hibázott volna, hogy ő maga félreállt volna, pedig hát leváltották. Tönkretették a Kavoszt. Ellopták a pénzét. Miként ellopták az MKIK pénzét is. Erősen remélem, hogy akik ebben részt vettek, valahogy majd úgy fognak megjelenni a sajtóban, hogy Elek és társai. Ez ugye meg azt jelenti, hogy majd az egy rendőrségi vagy bírósági ügyé válik előbb-utóbb, és aztán tovább megy ezen az úton, Fehér Galléros bűnözőnek nevezi a Kereskedelmi és Iparkamara elnökét például. Utána pedig a 24.hu-nak megerősíti, hogy ez egy valódi levél, ez nem egy valami trükk, nem egy valamiféle hack, hanem ezt ő küldte el a Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak.
4: Ha jól tudom, az Iparkamara azóta talán a honlapján is lehozta, hogy visszautasítja a levélben foglaltakat, és annak stílusát is elhatárolódik. Maga Nagy Elektőnél még nem láttam konkrét reakciót, de most, hogyha az elmúlt hónapokat nézzük, nem tudom, pontosan július-szeptember hónapokra esik talán, hogy Parag úr ugye a MÁV-ban lévő tisztségétől és az Exim Banknál lévő tisztségétől is most már megvált nem önként és dalolva. Nagyon furcsa az, amikor a választás után ennyi hónappal áll elő valaki és állítja ezeket, miközben ugye ezeket akár hónapokkal korábban is felvethette volna, úgyhogy a háttérben biztos történnek olyan dolgok, amik ezt felkapásolták.
2: De hát azért ez nagyon durva, tehát azzal vádolja, ugye áttelepült Romániában Magyarországra nagyjelek, hogy a Securitate kapcsolatait hozta magával. Tehát, hogy azért hogy ezeket valahogy bizonyítani is kell majd egyszer, valószínűleg.
3: Hát, vagy nem kell, mert hogy ez már ott van valahol, ez már ki van írva, ez már le van írva, azért azért nem akkor olyan...
2: Onnantól igaznak fogadjuk el?
3: Nem, hanem ez inkább azért elfog, tehát azért a maga a hírversenybe, amiben vagyunk, nem lesz ez olyan emlékezetes egyébként ez az epizód. Abban persze érdekes, hogy azért régebben, ugye erről beszélünk az adás előtt, hogy a választás előtt ez nagyon érdekes lett volna, hogy ilyesmi történik, de most már annyira látszik, hogy azok az intézmények, amelyek valahogy a kormány körül voltak, és a néha, mint hogyha egyébként tulajdonképpen a szakpolitika alkotás is ki volt szervezve egy időben, tehát maga az egész munkaalapú társadalom koncepciója, annak a igazolása, az is ott volt az iparkamarán.
2: Szakképzés átalakítása, igen. Kata ügy.
3: Pontosan, és hogy ezek a partnerei a NER-nek, hogy hát ott is azért valami olyan roppanások, feszültségek vannak, amelyek hát valamilyen szimptomatikusak arra nézve egyrészt, hogy akkor hogyan is működött ez az előző rezsim, és hát azért ezek az ügyek valahogy, ugye ezek a megszólalások azért nem biztos, hogy kiváltják annyira akár a vállalkozók, akár a szélesebb közvéleménynek a szimpátiát, amit talán Parag László remélt ezzel az őszinteséggel.
4: Miközben az iparkamari életében szerintem számos olyan kérdés van, amiben kellene és muszáj lenne foglalkozniuk, és akkor jön egy ilyen hír, ami elviszi a fókuszt erről. Nem hiszem, hogy ez előre viszi az ő munkájukat, bár ugye nem olyan régen el lett például ugye törölve az ő kamaratagsági díjuk. Nagyon érdekes lesz, hogy milyen irányt vesz majd ezek után, miközben ugye a Kata, a vagyonadó is fontos kérdést vet föl az iparkamara belüli tagok számára, hogy mindenre milyen lépéssel lehet, vagy milyen konszenzusra tudnak jutni, milyen javaslatot tudnak letenni, hogy mire érdemes figyelni annak érdekében, hogy az iparkamarában tömörített vállalkozókat, tagokat ne érintse az negatívan. Tehát, hogy nem tudom, hogy a Parag úrnak egyébként ez most vajon mi volt az utolsó csepp a pohárban, miért ezt elindult?
2: Milyen akció ez valójában? Igen. Mert hogy nagyon kemény állítások, van még egy csomó minden a levélben. Szóval nagyon kemény állítások vannak itt. Azért gondoltam, hogy valamilyen folytatása ennek kell, hogy legyen, mert erre egyébként azon túlmenőleg, hogy elhatárolódunk ettől a levéltől. Egy kamarának valamit mondania kell, hogy azt állítja a volt elnök, hogy ellopták a pénzét, ami ott ő nincs ott. Hát azért ez így...
3: Hát ez már inkább szerintem a kommunikáció, az ott lévő kommunikációs embereknek a feladata.
2: Jó, nem, az, nyilván nem tőled várom, hogy megmagyarázd.
3: De hogy ugye ezért az iparkamara ez egy másfajta szerv. Tehát azért az Orbán kormányok alatt volt egy kicsit egy olyan, mint hogy egy ilyen korporatív állam képe megjelent volna, pedagógusokat is kamarába szervezték, olyanokkal tárgyaltak, akik mondjuk a diákok esetében a hőkkal, ami az is egy picit egy ilyen kamara jellegű szervezet, de hogy ezeknek a szervezeteknek nincs úgy versengő alternatívája, mint egy pártnak, tehát most Paraglászon nem fog tudni szervezni egy alternatív iparkamarát, pontosan azért, mert így működik egy ilyen korporatív rendszer. Ezért ott majd valahol belül ez, hát hogyha a belső viszonyokat, hogyha valaki ismeri, akkor talán tudja, hogy hogyan működnek, de hát, hogy valahogy elrendeződnek ezek a dolgok, és hát persze, hogyha viszont nagyon hangosak ezek a fajta belső konfliktusok, akkor az elérhet a kormányig, amelyik pedig változtathat a jogszabályi környezeten, hogy akkor milyen feladata, joga, tagsága lehet a kamaráknak.
2: Egyébként azt el tudjátok képzelni, hogy Parag László ezzel visszajelentkezik ebben a politikai környezetben a kamara élére?
4: Hát én ezt egy kicsit nehezen tudom elhinni, hogy ez lenne a célja. Nem gondolnám, hogy pont az az időszak van, amikor ő meg tudná szerezni azt a többséget, támogatottságot, ami alapján erre létjogosultság.
2: Majd megkérdezzük, remélem válaszol. Itt írta a levelében, hogy őt rendszeresen hívják a sajtóból, de nem véletlenül nem reagál, mert hogy nem akart ártani a kamarának. Hát most elmondta magáit, ezek után szerintem már mindegy. Na jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Somod és Ömös Eszter, Mikesz Dániel, gyertek máskor is.
3: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Baka András Fejes Pétert javasolta új legfőbb ügyésznek. A köztársasági elnök mértéktartó pártkötődéstömentes személyként jellemezte. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy Pott Péter bizalomvesztés miatt 2012-ben menesztette Veszprém megyei főügyészi pozíciójából. Erről beszélgetünk majd Borbély Zoltán ügyvéddel. Jó reggelt, köszönöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Egyes szakmai vélemények szerint megközelíthetetlen, szigorú, távolságtartó személy Fejes Péter. Ön meg tudja ezt erősíteni? Volt vele kapcsolata?
2: Persze, de én nem tudom ezt megerősíteni. Én szerintem ő egy közvetlen, egy sportember, ezt is lehet mondani, és nyitott, nagyon fontos, hogy nyitott. Az ügyészség nagyon zárt szervezet, és vannak olyan vezetők, akik azt az álláspontot képviselik, hogy minél jobban észrevehetetlenek, annál tovább élnek, vagy annál tovább tart a mandátumok. Én ezzel nem értek egyet, de kétségtelenül vannak olyan vezetői pozíciók, ahol az eredményes. Tehát, hogy nem is tudjuk, hogy van, de már tizenvalahány éve regnál. Most Fejes Péter nem ilyen. Az, hogy szigorú, az biztos, az igen. Az, hogy megközelíthetetlen, ennek két értelme van. Az egyik az, hogy politikailag megközelíthetetlen, a másik az, hogy emberileg megközelíthetetlen. Politikailag valóban megközelíthetetlen, emberileg nem az. Tehát emberileg megközelíthető. Én legalábbis így tapasztaltam.
1: Én is azt hiszem, hogy talán azért hangsúlyozták ezeket a tulajdonságokat, hogy rögzítsék azt, hogy nem lehet őt befolyásolni, és a szakma szabályai az elsődlegesek, tehát én így értettem. Említette, hogy ő egy nyitott személy, és korábban ön azt nyilatkozta, hogy egy paradigmaváltást vezetett be az ügyészség szemléletében azáltal, hogy a nyilvánossággal elkezdett kommunikálni. Milyen paradigmaváltás történt, vagy milyen lépést tett?
2: 2001-ben jött létre az ügyészségi sajtószóvivői hálózat, és Fejes Péter a kezdetektől a szóvivői társadalom egyik megbecsült tagja volt nálunk. Ő akkor Vas megyei főügyész helyettes volt, és ugye a körmendi gyermekgyilkosság, Táncos Gábor ugye gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy megosztotta a magyar társadalmat, mert gyakorlatilag mindenki azt hitte, hogy ártatlan. Ennek az volt az oka, hogy kiváló kollégám Somos Zoltán a védelem érveit minden, több, hát nem ebben a stúdióban, egy más, ennek az elődjében is, meg mindenhol kifejtette. A bíróság, tehát akkor még legfelsőbb bíróság és az ügyészség érvei pedig háttérbe szorultak. És Fejes Péter volt az, aki ezeket az érveket felsorakoztatta, és reményeim szerint egy kicsit helyre billentette azt a teljesen téves elképzelést, hogy Táncos Gábor ártatlan, hiszen őt jogerősen a legfelsőbb bíróság 13 évre ítélte egy kislány meggyilkolásáért, és még a mai napig vannak Körmenden és máshol, akik azt hangoztatják, hogy Táncos Gábor ártatlan. Na most én is végigkísérhettem ezt az ügyet, olyan bizonyítékok voltak ellen, amik kétséget kizáróan bizonyították, hogy ő bűnös, és ezt el kell mondani, mert ha nem mondják el, akkor a közvélemény nagyon jó indulatú, de csak az egyik oldalt fogja elhinni.
1: És konspirálnak, azt hiszem. Fontos ez a szemlélet a mostani helyzetben? Ugye az ügyészséggel szemben a társadalom bizalmatlan a tekintélye, mélyponton van. Az, hogyha kommunikálnak majd a nyilvánossággal abban az esetben, hogy megválasztják legfőbb ügyészté, hogyha nyitott lesz a sajtó felé, az segíthet azon, hogy az ügyészség kijöjjön ebből a rossz helyzetből?
2: Az egyik ilyen sajtószóvivői továbbképzésen Vitrai Tamást hívtuk meg vendégként, és ő azt mondta, hogy az a csapat, amelyik minden mérkőzését zárt kapu mellett szeretné játszani, ne akarja, hogy neki szurkoljon a közönség. Ez gyakorlatilag egy árszpoétikámmá vált. Nekem az, hogy Fejes Péter hogy fogja irányítani a legfőbb ügyészséget, ez nyilván az ő karakteréhez fog idomulni, mennyire erősíti meg a kommunikációt, ő mennyire lesz jelen, mert nagyon érdekes, hogy a különböző legfőbb ügyészek mennyire voltak jelen a közvéleményben. Györgyi Kálmán saját maga nyilatkozott általában. Polt Péter kezdetben nagyon aktív volt a nyilvánosság előtt, az utolsó időszakban csak a hivatalos megjelenésekre korlátozódott. Belovics Ervin nagyon-nagyon nem szerette a nyilvánosságot, pedig kiváló előadó és kiváló ügyész. Kovács Tamás pedig mondjuk úgy, hogy az én rábeszélésemre igen sokszor megmutatkozott a televízióban, mert én azt gondolom, hogy az ő tekintélye, az ő fantasztikus szakmai múltja erre predesztinálta is. Nagy Gábor Bálint kevesebbet nyilatkozott. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha valaki sokat van a napon, akkor esetleg megéghet. Viszont hogyha egyáltalán nincs és nem ismert, mint például a köztársasági elnök első jelöltje, akit a szervezeten belül is kevesebben ismertek, ezért is most én nem gondolom, hogy csak emiatt a személyes szál miatt nem választották őt meg. Egyszerűen nem tudták, hogy ő ki. Egy 12 éves ügyészi múlttal azért az már valami, ugyanakkor nem lehetett őt megjeleníteni, nem lehetett tudni, hogy ő milyen lesz, hogy lesz. Egyébként most is mondtam, tehát vannak olyan vezetők, akiket nem ismer a közvélemény. Talán Hofi Géza mondta egyébként annak idején, hogy lehet, hogy az a jó, hogyha az MLS elnökét nem ismeri a közvélemény, hanem mondjuk nyer a csapat. De ugye Csányi Sándort is ismeri a közvélemény. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció, a nyitottság a mai világban elengedhetetlen, és hogyha megnézzük mondjuk 1989-től mondjuk Keleti György egy televíziós műsorban a romániai forradalmat szakszerűen értékelte, akkor ő a Honvédelmi Minisztérium szóvivője volt, később honvédelmi miniszter. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság szóvivőjéből lett a legfelsőbb bíróság elnöke. Szijjártó Péter a Fidesz szóvivőjéből lett külügyminiszter, Cserpalkovics András a helyettes szóvivő, pedig Székesfehérvár polgármester, és csak pár példát mondtam, hogy szóvivőből, kommunikációs szakemberből könnyen lehet adott esetben első ember.
1: Az mindig előny, hogyha valaki jól kommunikál. Egy picit térjünk még arra, hogy Polt Péter bizalmát vajon miért veszíthette el, ez sokakat érdekel, azt hiszem, ő erről nem nyilatkozott, mert Fejes Péter nem mondhatott erről semmit. Lehetett olvasni olyan elméleteket, hogy egy kollégája fúrta esetleg, hogy a vörösiszap katasztrófa kapcsán a politikai nyomás gyakorlás vitte előtt. Önnek van erről információja, hogy miért távoztak?
2: Van, de senki nem hatalmazott fel rá, hogy ezt elmondjam. Azt tudom mondani, most nem Barkóba, hogy nem a vörösiszap katasztrófa volt ez. Mondjuk úgy, hogy személyes okok álltak a háttérben, olyan nemtelen támadások, amelyekre egy olyan ember, mint Fejes Péter nem volt felkészülve. És akkor tulajdonképpen szerintem elmondtam a lényeget, amit én tudok róla.
1: Fejes Péter Györgyi Kálmán nyomdokaiba léphet, ezt ő hatalmas megtiszteltetésnek gondolja, erről ugye beszéltem, amikor Bak András jelölte őt, és Szabó Sándor volt törvényszéki elnök is, azt nyilatkozta, hogy Györgyi Kálmán nagyon szerette Fejes Pétert. Mit tudunk Györgyi Kálmáról? Ugye ő volt a rendszerváltás utáni első ügyész, milyen szerepet töltött ő be?
2: Hát ennyi műsoridőnk nincsen, hogy elmondjam.
1: Röviden.
2: Igen, hát Györgyi Kálmán egy kiváló büntetőjogi oktató volt. Én személyesen ismerhettem, és ennek nagyon-nagyon örülök. utolsó beszélgetésünk a Saul fia című filmről szólt, egy rendkívül széles látókörű, a büntetőjog oktatója, nekem tanárom is volt, előadott, és mellesleg ugyanazon a büntetőjogi tanszéken tanított, ahol Polt Péter is, tehát akkor az a ELTE büntetőjogi tanszék tele volt Nagy Ágyúval, Békés Imre, Györgyi Kálmán, Wiener Imre, később ugye a fiatalabb oktató Gellér Balázs, Morvai Krisztina, tehát a büntetőeljárások tanszéken Hak Péter, Erdei Árpád, tehát záporoztak a nagy nevek, és én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Györgyi Kálmántól tanulhattam. Nagyon jó humorú ember volt egyébként, nagyon jó lehetett parodizálni, mert a nagy egyéniségeket, azokat nagyon jól lehet utánozni, hogy egy kifejezett, egy ilyen kimért, egy hatalmas tekintély volt, és ugye az ő távozása a mai napig rejtély. Ezt senki nem tudja, ez egy ilyen kimért, egy hatalmas tekintély volt, és ugye az ő távozása a mai napig rejtély. Ezt senki nem tudja. Őt is kérdezték erről, és azt mondta, hogy nekünk Áder Jánossal van egy férfias titkunk. Ez volt az, amit eddig lehetett tudni.
1: Igen, ő is ugye idő előtt távozott egy ilyen...
2: Ő 1990-től 2000-ig volt a Magyar Köztársaság első legfőbb ügyésze, és az még egy nagyon érdekes kérdés, hogy az akkori jogtudósok nagy része, többek közt ő is, annak a pártján volt, hogy az ügyészség a kormány alá legyen rendelve.
1: Borbély Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

süt meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amit

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az új parkolási reformmal, jelentette ki Niedermüller Péter. A polgármester szerint a döntés előkészítése már olyan előre haladott állapotban van, hogy kérdéses, marad-e idő érdemi változtatásra. A stúdióban Niedermüller Péter.
3: Változtatni mindig lehet, nem, polgármester úr?
4: Jó estét kívánok!
3: Ez annyira kőbe van vésve, ez a megállapodás a kormány és a főpolgármester között, hogy úgy látszik, mintha ez eldőlt volna?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez eldőlt, nem látok semmi olyan jelet, ami arra mutatna, hogy ezt a FKT-n, tehát a Fővárosi Közfejlesztési Tanács ülésén hozott döntést, határozatot meg lehetne változtatni, semmiféle jelét ennek nem látom, úgyhogy szerintem ez így van.
3: Hát ez ügyben ülnek össze péntek reggel, nem? A Fővárosi Közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére többek közt emiatt ül össze.
4: Hát mi meglátjuk, hogy ott mi fog történni, nyilván a rendkívüli közgyűlésen ezt meg lehet vitatni, de szeretném mondani, akkor is egy döntés már született, a főpolgármester többször elmondta, hogy ő szereti a jó vitákat, én meg többször elmondtam, hogy jó vitákat a döntések előtt kell hozni, nem pedig utólagosan, mert akkor már nincs mit vitatni.
3: Szerintem rengeteg nézőnk van, aki nem érti, hogy itt igazából mi a probléma, mert hogy amióta én is az eszemet tudom, azt hallgatom, hogy ez a parkolási dolog, ez Budapesten, ez nincs rendben. Itt vittek el bilincsbe embereket, koboztak el autókat és mindenféle, tehát vagyontárgyakat. Ezzel annyi minden történt az elmúlt évtizedekben ezzel a parkolás dologgal Budapesten, hogyha valaki azt mondja, hogy rakjunk rendet, és legyen egy kicsikét olcsóbb a parkolási díj beszedése, és jusson több az útépítésre, hát erre nehéz lesz azt mondani, hogy ne.
4: Az a rossz hírem van, hogy például Erzsébetvárosban, Terézvárosban és más budapesti kerületekben is teljes rend van a parkolás területén.
3: Ez nem azóta, rossz hír.
4: De hát ezt ironikusan mondtam, azóta, amióta a kerületek átvették a parkolás üzemeltetést, azt megelőzően tudjuk a centrum és az összes többi ön által említett botrányos ügyet, de pontosan azóta van rend, amióta a kerületek üzemeltetik a parkolást. Erzsébetváros, Terézváros és más belvárosi kerületek a legjobb parkolás üzemeltetések közé tartoznak a fővárosba. Egyszerűen semmiféle fajta indokát nem látom, és nem tudom kitalálni, hogy miért kéne megint valamilyen giga intézményt létrehozni, amikor már ezt a helyi lakók is megszokták mindenütt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen értelmetlen eljárás.
3: Önöknek miért nem jó, hogy nem kell ezzel bajlódni többé?
4: Hát nagyon egyszerű oka van. Azért, mert hogy a parkolásunk, ahogy mi üzemeltetjük Erzsébetvárosban, az nyereséges. És a nyereséget azt berakjuk olyan projektekbe és olyan szolgáltatásokba, amelyekre egyébként meg nem jutna pénz. Elárulom önnek, hogy a működési költségeinknek, tehát nem a fejlesztés, a működési költségeinknek a 85%-át saját bevételből kell előállítanunk. Tehát, hogyha onnan elkezdjük kivonni a milliárdokat, akkor lassan az önkormányzat működése válik kétségessé.
3: Azt mondta tegnap az első kerület polgármestere, itt ült Böröc úr, hogy hát akár önnel és az összes többi baloldalinak mondott polgármesterrel hajlandó együttműködni abban, hogy ezt megakadályozzák. Ez egy egészen furcsa helyzet, mondtam is neki, hogy én nem láttam közeledni azt a pillanatot, amikor önök ketten egymás mellett állva harcolnak egy közös ügyért, de a közös ügy fontosabb nyilván. Az nem megoldás, ha azt mondja a főváros, hogy kipótolja a kerületeknek az elvesző részt?
4: Hát ugye, miután elveszi tőlünk a pénzt, akkor már mit akar kipótolni? Nagyon egyszerű a dolog, nem kell elvenni.
3: Hát valójában nem a pénzt veszi el, a parkolási hát az ügyeket veszi el. És visszaadja mondjuk azt, amit ilyen módon veszít az önkerülete.
4: Ugye a mi kerületünk, akkor maradjunk ennél, ha csak a nyereséget nézem, akkor 1,3 milliárd forintot veszít el. Hát megnézem, hogy ezt esetleg hogy adja vissza a főváros, de még egyszer mondom, nem kell ilyen komplikált eljárásokba bonyolódni, majd visszaadjuk, meg így, meg úgy. Nem kell elvenni, nem kell hozzányúlni, hagyni kell békén a parkolás üzemeltetést ott, ahol van.
3: Az a szolidaritási elf, hogy a külső kerületek parkolási díj révén kimaradnak a lehetőségből, hogy plusz bevételhez jussanak ilyen módon, és szét kellene ezt teríteni mondjuk az út építések tekintetében az egész fővárosban, ez nem érv?
4: Hát ezt nem gondolom, hogy így, mert mondok egy másik érvet önnek, tehát nyilván a külső kerületekben az autóforgalom és a parkolás sokkal kisebb probléma, mint mondjuk Erzsébetvárosban, a belvárosban, a belváros kellős közepén. Tehát nálunk a terhelés is lényegesen nagyobb ebből a szempontból, mint mondjuk valamelyik külső kerületben. Azt meg csak úgy szeretném mondani, hogy az útfelépítés vagy az útfelújítást, hát ahhoz valószínűleg lehetne más forrásokat is találni, mint elvenni egyes kerületektől a parkolási.
3: Hát ha lehetne, akkor jó lenne, mert eddig az nem nagyon látszott Budapesten, hogy találtak hozzá forrásokat.
4: Hát mert nem keresett az előző kormány semmit, és szemmel láthatólag a mostani kormány se preferálja azt, hogy akkor kormányzati forrásokból, hanem akkor ugye volt is egy ilyen megjegyzése, jól emlékszem a miniszterelnöknek, hogy hát a kerületek gazdagok, azoknak rengeteg pénzük áll állampapírokba, hát ez nem megoldás, mert a kerületeknek, ha van pénzük, akkor azt projektekbe fordítják, az ott élő emberek életminőségének a javítására fordítják, nem pedig valamiféle spekulációra.
3: Mi az, amit most szeretnének elérni még? Ugye most is arról beszélünk, hogy ez nem jó, nyilván pénteken lesz egy rendkívüli közgyűlés, ott is elhangzik, hogy nem jó, önközben azzal jött, hogy lehet, hogy késő, akkor mit lehet még itt elérni?
4: Ugye az én tudomásom szerint, és ez egy külön probléma, hogy nincsenek megalapozott és megbízható információk, de amennyit én tudok, az arról szól, hogy a részletek nincsenek még kidolgozva. Tehát született egy döntés, amelyik arról szól, hogy egységes parkolás kell, de hogy milyen kritériumok mentén, hogyan, arról semmit nem tudunk. Mondok önnek néhány példát. Nyilván tárgyalni kell arról, hogy mi lesz a helyi lakossági parkolási engedélyekkel. Mi lesz azokkal az ellenőrökkel, akik eddig az egyes kerületekben látták el a parkolásnak az ellenőrzését. Hogyan fog történni a kizárólagos lakossági parkolóhelyeknek a kijelölése? És sorolhatom tovább, ki milyen kedvezményre jogosult, ki milyen kedvezményt fog kapni. Tehát rengeteg apró részletkérdés van, és én azt gondolom, hogy legalább ezeknek a részletkérdéseknek a tárgyalásába be kell vonni a kerületeket, a kerületi polgármestereket, és természetesen az, amire ön az előzőekben célzott, beszélni kell arról, hogy milyen anyagi kártérítésben részesülnek a kerületek.
3: Azt mondta Karácsony Gergely, amikor itt volt Vitézi Dáviddal bejelenteni a döntéseket, hogy egy csomó olyan kerület van, nem. Van egy-két olyan kerület, amelyik gyakorlatilag nyereség nélkül vagy veszteségesen működteti a parkolását. Erről ön mennyit tud?
4: Hát, ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy azokat az egyedi eseteket kell kezelni. Tehát, hogyha a főpolgármester szerint van 2-3-1-2...
3: Hozott egy táblázatot, tehát gondolom ön is tudja.
4: Ez nagyszerű, de ezzel együtt hozzáteszem, hogyha ő tud 1-2-3 olyan kerületről, ahol problémák vannak, akkor azokat kell célirányosan kezelni. Nem pedig az egész rendszer tudja, hogy van fölrugni, és azt mondani, hogy semmi nem jó, és a tetejébe, hogy mondjam, tehát azt legnehezebben azt lehet elviselni, amikor már nem is szakmai érvek vannak, hanem a főpolgármester belekeveri ebbe az egész ügybe Rogán Antalt, meg belekeveri nem tudom én milyen olyan ügyeket, aminek semmi köze nincs ehhez a szakpolitikai problémához. És ezt miért teszi? Azért, mert ő is tudja, hogy szakpolitikai magyarázata ennek nincs.
3: Az akkor, hogy milyen magyarázata van, azt én őszintén szóval nem látom át, de azt mondta itt ülve, hogy ha ezt önökkel megpróbálta volna korábban egyeztetve megbeszélni és átvinni, az esélytelen lett volna, ezért nem vitte át.
4: Szerintem örülök, hogy ezt ön mondta ki, szerintem ez a demokratikus politizálás csúcsa. Ha valamiben nem tudok másokkal megegyezni, akkor nem tárgyalok velük, hanem erőből megpróbálom lenyomni a torkukat. Ez az, amit április 12-e után elvártunk? Tehát tényleg az a megoldás, hogyha nem lehet egyességre jutni, vagy azt gondoljuk, hogy nem tudunk egyességre jutni, akkor erőből eltapossuk. Hát ne is, ez inkább azt gondolom olyan mértékig elszomorító, hogy nem is nagyon szeretnék erről tovább beszélni.
3: Most rendkívüli közgyűlés lesz, de azóta, hogy a Madástéren megállították a főpolgármestert és kérdőre vonták ott a tömeg kellős közepén, az mondjuk egy érdekes jelenet volt, és érdekesen reagált ő maga is, azóta leültek beszélni erről?
4: Nem, hogy beszélni nem ültünk le, hanem még csak kapcsolat sincs közöttünk. Tehát az összes, amit tudunk, azok a főpolgármester interjúi itt az ATV-ben, a Telexen, és nem tudom én hol, esélye nem volt annak, hogy egyáltalán leüljünk, nem is keresett minket, semmiféle fajta kapcsolatfelvétel nem történt velem, egészen biztos nem.
3: Önnek, illetve hát nyilván a kerületének, mert azt képviseli, az egy megoldás, hogyha azt az összeget megkapja a fővárostól, ami kiesik a parkolási bevételekből?
4: Az a megoldásnak egy része. Én azt is szeretném látni, hogy mi lesz a parkolási ellenőrökkel, azt is szeretném látni, hogy a helyi lakóknak mennyivel lesz egyszerűbb vagy komplikáltabb például a parkolási engedélyeknek a beszerzése, és sorolhatnám tovább. Tehát a pénz az egy fontos dolog, de egy eleme, és számos más részlet van, amit tisztázni kell.
3: Nyíder Müller Péter volt a vendégünk, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt
4: én
3: volt.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehet.
3: Dura azt állítja, hogy a pedofilok érdekében módosított a kormány a gyermekvédelmi törvényen. Nem sokára megbeszéljük a híradó után, a Mi Hazánk elnök helyettese lesz a vendégünk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 2 héten belül másodjára vendége az ATV-startnak Rákai Filip, szervusz!
2: Jó reggelt, én kérek elnézést.
1: Ennek van oka, mégpedig lenne ugye 2 héttel ezelőtt a Most vagy soha című filmed állami támogatása kapcsán voltál itt, és most pedig egy telekügylet kapcsán pörög a neved a sajtóban. Röviden összefoglalnám, és azonnal javíts ki, hogyha ez nem így van. Téged valaki feljelentett, amiatt, mert 2022-ben te Rácsalmáson megvettél egy telket, amit egy évvel később eladtál a mellette lévő Hankó gumigyárnak jelentős haszonnal. És ez a feljelentő azt állítja, hogy te benfentes információkat kaptál arról, hogy a Hankó később meg fogja venni ezt a területet, és te is ezért vetted meg. A feljelentés megtörtént, hivatali vesztegetés a gyanú, és nyomoz állítólag a rendőrség. Téged már kihallgattak?
2: Nem. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és még egyszer én kérek elnézést, hogy velem kell megint ébredjenek. Feltételezem, hogy nem ez az utolsó ilyen alkalom, ugyanis Magyar Péter és kormánya az általa fölhergelt Tiszáj szeretett szekta közreműködésével folyamatosan kreált ügyekkel próbál ellehetetleníteni, és egyfajta ilyen politikai boszorkányüldözés áldozata vagyok. Én nem mártírkodni jövök ide, mert hogy mondjam, látjuk, hogy mi történik, és ha valaki 2-2,5 évvel ezelőtt a Varga Judit, a Magyar Péter egykori feleségével készült interjút végignézte, akkor pontosan tisztában lehet azzal, hogyha egy ember a gyerekeivel és a feleségével így bánik, és egy bántalmazó kapcsolatban él egy család, akkor mit jelent, amikor ez az ember miniszterelnök lesz? Egy bántalmazó kapcsolatot szabadított gyakorlatilag az országra. És én nem, még egyszer mondom, én nem mártírkodni akarok, közszereplőként az embernek sok mindent el kell viselnie. Történetesen azt nem, hogy hétről hétre köztörvényes bűncselekményekkel vádolják teljesen alaptalanul.
1: De miközben a BRFK-nak Magyar Péterhez? Mert ugye te most a miniszterelnökről beszéltél, a BRFK nyomoz ellened Dávid, egy feljelentés miatt. Ő jelentett fel?
2: Nem, de egy olyan világ, illetve nem tudom, mert nem tudjuk, hogy ki a feljelentő, de feltételezem, hogy nem ő volt. Hát nem, mert engem senki ugyanúgy, ahogy a Most vagy soha, vagy egyéb ügyekben sem kérdezett meg. Dávid, egy olyan világban, amikor a magyar parlamentben a magyar miniszterelnök rámutat politikusokra, rámutat hatóságokra, életvezetési, jogi és egyéb ötletekkel bombázza a rendőrséget, az ügyészséget, hogy kit kéne mikor elvinni, stb. Egy ilyen világban hadd ne válaszoljak a feltett kérdésedre, hogy ez az egész honnan jön. Ez egy képtelenség. Tehát én kreatív emberként elég jó a fantáziám, de ennyi hülyeséget, ennyi blőd marhaságot, amit például ezzel a rácsalmási telek ügylettel kapcsolatban leírt a sajtó, az döbbenet. Hát elmondom például a kronológiai sorrendben. 2018-at írunk, amikor a Hankók országvilág előtt bejelentette, az akkor már vagy 10 éve, vagy 15 éve itt működő Hankók, hogy gyárbővítésben gondolkodik. Nekem 2020 valamikor talán év elején került a látóterembe az a terület, ami egyébként az OTP ingatlan alapnak volt a területe, több mint 10 évig árulták, senkinek nem kellett. Én 21-ben úgy döntöttem, hogy leopciózom ezt a területet, tehát vételi jogot alapítok rá, majd 2022-ben megvásároltam. Időközben...
1: Bocsáss meg ezt, csak hogy helyére tegyük, 2021-ben indítottad te ezt el,
2: van,
1: az abban opciót, az évben, amikor van. A kormány kiemelt gazdasági területté nyilvánította.
2: A szomszéd területet, ezt a területet ezt a ugyanis terület. Nem kellett, és ebben is össze-vissza beszél mindenki. Tehát ezek nem mezőgazdasági területek voltak. Amikor én megvettem, ez már egy kivett ipari terület volt. Azért is mondom, hogy bárki megvette volna, a Hankók is megvette volna.
1: Ha ekkora jó egész... üzlet, hogy kerestél rajta 1,4 milliárd forintot, ami nyilván sokaknak csípi a szemét, de ez nem meglepő, akkor más miért nem vette meg ezt?
2: Hát Dávid, ezt mástól kell megkérdezni. Az üzlet már csak olyan, és hogy ki mennyit keresett rajta, most erről is hosszan beszélhetnénk az üzleti titok miatt, nyilván ebbe sem mehetek bele, mert ezzel kapcsolatban is mindenféle marhaságot leírt a sajtó kritika nélkül és kérdések nélkül.
1: Az nem nagyon tudom, nehéz, hogy... bocsáss meg, de akkor Dávid... nagyon nehéz a védekezésed, hogyha te azt mondod, hogy nem beszélhetsz róla, de minden marhaság.
2: Hát bizonyos dolgokról nem beszélhetek. Hát most azért gondoljunk bele, három magáncég egymás között, hogy egy klasszikust idézek, konszenzuális megállapodásán alapuló üzleti kapcsolat jött létre. Ennek egyéb részleteiről természetesen nem beszéltek, hogy más miatt nem látod benne lehetőséget, azt én nem tudom. Mi megvettünk egy területet egyébként közművek nélkül, mára ez évek teltek el, és egy közművesített terület, de most még az eredeti kronológiához hadd menjek vissza. A hangokkal való üzletemet egyébként az gyorsította föl, hogy 2023 márciusában leégett Dél-Koreában a Hankó gumigyár egyik legnagyobb gyártósora. És úgy döntött a koreai vezetőség, hogy annak egy részét nem ott Dél-Koreában építik föl, hanem idehozzák a rácalmási gyár mellé a kapacitás. Ugye nem gondolja valaki komolyan, hogy én 2020-ban, 21-ben azt már tudhattam, hogy ez le fog égni majd ez a gyár. Sőt, itt jelezném a tiszás trolloknak, hogy óriási lehetőségek nyíltak, még ezzel kapcsolatban is feljelenthetnek, hogy esetleg én gyújtottam föl Koreában talán.
1: Az biztos, hogy senki nem állítja, viszont az, hogy egy nagy gyár mellett valaki vesz egy területet, és sejthető, hogy ott még valami fajta fejlesztés lesz azon a területen, akkor felmerül a kérdés, hogy ki tudja meg ezt hamarabb.
2: Hát feltételezem, hogy a Hankok, amelyik bejelentette 2018-ban, hogy bővíteni akar.
1: Igen, ha bejelentette, meg is vette tőled a területet.
2: Ha bejelentette, akkor miért nem vette meg az egyébként piacon lévő területet? És egyébként én akkor több mint 52 hektárat vettem, Dávid.
1: És miért nem vette meg?
2: És ebből 10-et adtam el a Hankoknak. Tehát a 80% a területeknek a mai napig megvan. Tehát ha én akkor a fülest kaptam bárkitől, mint ahogy nem kaptam, akkor nem az lett volna a kézenfekvő, hogy az egész terület el van adva? Nem, mi azon dolgoztunk továbbra is, és a mai napig azon dolgozom, nagy világcégekkel egyébként tárgyalva az elmúlt hónapokban, hogy munkahelyteremtő beruházásokat vigyek erre a területre. És ha már a kormányt kérdezett, hogy ki jelentett fel, vagy ki nem. Szóval az, hogy Magyar Péter hogy gondolkodik a saját embereiről, hogy nevezi kólásdoboznak az országgyűlési képviselőit, az az ő dolga. De Nagy Ervin, aki ebben az ügyben egyébként egy vállalhatatlan és felháborító posztot tett velem kapcsolatban hétvégén közé, és mindenféle ingatlan mutyiról, meg börtönt ajánlott nekem, stb. Na most én persze azt értem, hogy reggel van, hogy fogalmazok finoman, hogy mondjuk Nagy Ervin intellektuálisan mondjuk egy viszonylag keskeny nyomtávú ember, de annyit azért országgyűlési képviselőként talán még ő is fölfoghatna, hogy a Hankok most egy-két hónapon belül 4-500 embernek ad munkát. Én azokkal a világcégekkel, amelyekkel hónapok óta tárgyalok, ugyanis nem dobálják minden sarkon az ennyire közművesített és ennyire megfejlesztett területeket, Dunajváros és Rácalmás környékén se. Én több száz, vagy lehet, hogy akár egy-2000 embernek munkát adó gyárakat befektetni ide Magyarországra hozó emberekkel, üzletemberekkel tárgyalok. Nagy Ervin azt ígérte a dunajvárosiaknak és a rácalmásiaknak, hogy a dunajvárosi vasműből 1500-2000 ember került munkára, családfenntartó emberek, dolgozni tudó és akaró, kiváló emberek. Nekik ígért munkát. Nem veszi észre Nagy Ervin, hogy egyébként nem nekem okoz ezzel kárt.
1: De most Nagy Ervinnel való szócsatádról beszélsz.
2: Dávid, igen.
1: Miskörben van egy nyomozás, amiben nincs fejlemény.
2: A nyomozásról semmit nem tudunk, ez és az. Ennyi erővel bármiféle képtelenebbnél képtelen váddal besétálhat volna valaki a rendőrségre, és téged vagy engem följelentett. A Tiszás szeretett országban, Dávid, te sem vagy biztonságban. Én értem, hogy miért velem kezdik,
1: hogy
2: meg miért
1: például
2: a fideszesekkel kezdik. Hát tekintettel arra, hogy tiszta a lelkiismeretem, és semmit nem követtem el soha.
1: Ezt mondta Hankó Balázs is, és mégis elvitt.
2: Én ezt értem, elég szégyen, meg elég szégyen
1: ezért
2: az is,
1: kérdezem, hogy
2: Varga Bajusz Veronikát, akinek nem tudom, egy vagy két kisgyermeke várja otthon az édesanyját, azt úgy tartják fogva, mint valami, nem tudom, ilyen rablógyilkos. Szóval felháborító. Én nem tartok semmitől, de ebben a világban, amit Magyar Péter és kormánya fémjelez, Dávid, bármi előfordulhat, és még egyszer mondom, persze, most éltünk, jönnek el úgymond mindenféle kreált ügyekkel, meg van, akit bilincsbe vernek, stb. Akik a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz közel voltunk. De senki nincs biztonságban Magyar Pétertől. A Tiszás szavazók sem, és látjuk, mit művel a Tiszás nagyvállalkozókkal, akik esetleg merészelnek kritikát megfogalmazni vele szemben. Tehát itt egy beteg, diktatórikus hajlamú embernek a legsötétebb diktatúrája épül sajnos. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, de ha nem visznek el, és jövő héten jön egy újabb marhaság, örömmel jövök hozzátok, nem magam miatt, hanem a jobboldali közösségem védelme miatt.
1: Nagyon kíváncsi vagyok a fejleményekre. Rákai Filip, köszönöm szépen, hogy ismételten bejöttem.
2: Köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.